0: benne, de nem az mégse.
1: Uh-huh.
0: A handgesöpft papír az igazi, vagy a angoloknál, nem is a franciáknál is nagyon képletes, hogy papír a la küv, papír a dézsából.
1: Egy kis szünetet tartunk most, és folytatjuk tovább. Meg hát az is érdekelne majd az, hogy végül is hogy jutottál odáig, hogy végül is az egyházakat érintő dolgokba is jelentős szerepet játszol, nem különböző egyházaknak a, hát most azt mondom, hogy a tevékenységét segítő olyan kiadványokba is, amit büszke lehetsz. Egy kis szünetet tartunk, jó, és utána folytatjuk tovább.
0: Jó.

0: Kedves hallgató, és folytatjuk tovább Vince László barátommal a beszélgetést, papírmerítésnek az érdekességeit és történetiségét hallottuk. Illetve hát eljutottunk odáig, hogy kezd egyre több intézmény számára is érdekes lenni, és hasznosnak vélik a te termékeidet. De hányféle állami, egyházi és önkormányzati és egyéb szervek igénylik a te nagyon szép munkádat?
1: Sok. Összességében körülbelül 1000 ügyfelem van ez alatt a 30 év alatt, amióta foglalkozok ezzel a szakmával, vagy mesterséggel. Annyit még mielőtt bonyolítanám a mondandót, hogy ki kellett találni, hogy ez a papír megmunkálva még eladhatóbb termék, magyarul nyomtatni kellett rá, tehát nekem kellett megcsinálnom, ha valaki egy meghívót, névjegykártyát vagy oklevelet rendelt, nem pedig kitalálnia az ügyfélnek, hogy most itt van ez a papír, ami egyébként tetszik, de és akkor további, hogy kerül rá egy szöveg, vagy egy rajz, vagy grafika. Ezt röviden le tudom zárni, hogy sikerült rátalálni olyan tintasugaras nyomtatóra. Hát ez a számítógéphez egy kicsit úgy konyítottam, ahhoz még hozzá tettem némi tanulmányokat. Most már mondhatom, hogy szorult belém egy kis ilyen grafikusi véna, illetve meg kedv is, és akkor egyre több olyan ügyfelem lett, aki készen kapta meg a terméket, főleg még úgy is, hogy még ilyen díszhengereket, meg mappákat is tudtam hozzá nyújtani. Nem kellett elmenni 4-5 helyre, hogy egy kitüntetés méltó módon átadjanak, hanem tőlem megrendelte kompletten, és akkor én pedig átadtam határidőre. Ez is egy nagyon fontos dolog volt, hogy a óra percre elkészüljön az a megrendelt áru.

0: én készítettem, vagy mi készítettük. Eleinte a nyomtatását is, újabban már csak a papírt adjuk hozzá, mert ők is rájöttek, hogy ezt meg tudják nyomtatni.
1: Aha, tehát akkor végül is csak félig igénylik.
0: Hát de elég sok papírt használnak. Uh-huh. És hát különböző hivatalok, mondom példákat, egyetemi diplomák, főiskolai diplomák készülnek, úgyhogy tokkal, vonóval, de van, aki csak a papírt igényli hozzá. Van számos ilyen intézmény, van körülbelül 10 a számuk. Művészel látóboltok, külföldön is. Elmerészkedtem Frankfurtba egy idő után. 12-szer voltam kiállítani a Paper World vásáron. Ez a papír, írószer, irodaszer szakmának a világ legnagyobb vására, és uh-huh. január végén szokott lenni 5 napos. 5 évig várakoztam, hogy megőrüljön ott egy hely, hogy én is kaphassak. Egy 16-18 négyzetméteres standom volt, és így rám akadtak, vagy 12-en, 14-en Európából, akik a mai napig is olyan rendszerességgel rendelik többnyire üres papírokat, ahogy azt elkezdték annak idején. Már, az, már vagy 10 éve nem járok, mert nem tartom értelmét, mert elég drága dolog részt venni egy vásáron, de hébe-hóba mindig jön még plusz olyan ügyfél, aki külföldi ügyfél, aki így felfigyelt ott a...
1: Ott ismerte meg a te alkotás.
0: Tehát ez és akkor az egyházak is úgy bekapcsolódtak abba a körbe, hogy érdekelni kezdte őket a termékem. Elsőnek még nagyon régen, nem is tudom pontosan, 80-as években lehetett. Volt egy, már nem él, Árva Vince, pálos rendi szerzetes, Mário Nostráról megkeresett, és elmondta, hogy ő a posztumátusa, ha jól tudom, nem vagyok biztos, hogy helyes a kifejezés, a Özséb Szent Boldog Álvatásának.
1: Igen.
0: És ő ilyenkor a Rómába kell menni néhány hónapra, erre felkészítik, és minden levelezéshez készítetett velem papírt, Beatus Eusebius Strigoniensis vízjel volt a papírok aljába. Erre írt, meg nyomtatott minden olyan dolgot, ami ebbe a témába fontos
1: Postulátor.
0: Volt.
1: Postulátor. Tehát aki a boldoggá, a szenti avatást előkészíti.
0: Ilyesmi, igen. így
1: én
0: volt.
1: Én is ismertem őt, hát már sajnos már nem él, de...
0: Igen. Aztán, hát voltak ügyfeleim, akik bonyolítottak a római látogatásukkor mindenféle nyomtatványokat.
1: Ilyen
0: volt egy nyugalmazott államtitkár is.
1: Egy öregvén nyugdíjas is, akivel most beszélgetsz.
0: És hát ugye ezek a papírok csak úgy a érdekesség kedvéért, hogy sok helyen fellelhetők így a világban, mert ha magyar kormányzati tisztviselők vagy a egyházi részről elmentek mondjuk a pápa látogatásra, az biztos, hogy nekem kellett elkészítenem ezeket a leveleket, vagy maga, a Herendi porcelángyár révén minden olyan ajándék mellé, amit ilyen nagyértékű ajándék, egy tanúsítvány is készült, amit szintén volt szerencsém elkészíteni, vagy ilyen régi térképeket adományoztak az idősebb Bush elnöknek, vagy Károly.
1: Tehát eljutott tulajdonképpen a világ majdnem minden tájára te terméked valamilyen formába.
0: Igen. Hát volt, aki például meg is köszönt bizonyos olyan dolgot. Károly herceg, amikor itt járt, többek között a Skanzenba is, de fogadásán Kányádi Sándor bácsi egy művét adta neki ajándékba, amit én készítettem, egy verses kötetét. A Károly herceg irodájából jött nekem direktbe egy köszönő levél például.
1: Utána hát igen, néztek, ezek erekjék.
0: Vagy nem is tudom.
1: És hát sok oklevelet, elismerő oklevelettől kezdve, diplomáig minden, én magam is. Hát igen, ahogy említetted, de a pápával való találkozáskor, a születésnapjára természetesen Vince László által készített köszöntések is ott vannak.
0: Vagy van a Caritas, Magyar Caritas, annak a vezető, igazgatója Écsi Gábor.

0: mondhatnám, nem gyerekkori barátok vagyunk, hanem még fiatal korunktól kedveljük egymást, és tehát ő számára nem volt olyan, amit ne csináltam volna meg, mint karitászos.
1: Igen.
0: Napjainkban is van ilyen, az okleveleket így készítjük.
1: Hát Szentendrén volt káplán, úgyhogy még onnan is a kapcsolat, aztán, gondolom én neked.
0: Igen, és hát napjainkban azt hiszem, hogy egy csúcs teljesítménynek is részese lehettem, vagy
1: igen,
0: vagyok.
1: Igen, ezt végül is ugye az 500 éves évforduló jegyében úgy gondoltad, de nem egyedül, hogy leteszed a te és a névjegyedet, és hát végül is a Károli, a Vizsolyban lévő Károli Bibliát ilyen papírral megcsináltad. Azért erről mesélje, hogy hogy alakult ez egyáltalán, mert ez maga egy csoda.
0: Hát a Vizsolyi, Károli Biblia, vagy Vizsolyi Biblia, igen, ugye a Károli Biblia az autentikusabb megnevezése, mert Károli Gáspár és a csapata fordították le, és azért nevezik még Vizsolyinak, mert Vizsolyban volt a nyomda, egy Mantkovics Bálint nyomdász, szintén egy csapatával nyomtatta ki az első alkalommal az első kiadását. Tehát a Károli Biblia első kiadása a Vizsolyi Biblia. És mi most ezt a Vizsolyi Bibliát készítettük hasonlóan, mint ők az akkori készítése óta újból először. Tehát az volt ez a második próbálkozás. Természetesen merített papírból meg készültek, ugye 1490-ben készült ez a Vizsolyi Biblia, de 1506-ba, meg 1512-be, 1506-ba Hánaúba Szent Simolnár Albert már javított kiadást készítetett, Oppenheimbe pedig 12-be, 1512-be. Aztán később nagyon sokan, sok helyszínen mindig javítottak rajta, és ez mind merített papíron készült, de a legelső kiadást most valósítottuk meg, ugyanúgy azokkal a hibákkal, ugyanabban a stílusban, hogy a nyomdából kikerült. Nem is volt szándékunk ezen változtatni.
1: Ez hogy, mit értünk az alatt, hogy készítettük?
0: Hát mert ez csapatmunka, ez is. Gyakorlatilag nem lennék szerény, ha magamnak vindikálnám itt a dicsőséget, mert ugye az nem az enyém, hanem reformátusok ezt szebben meg tudják fogalmazni. De nem csak, hanem a kollégáim is, vagy a segítőké, akik tanácsokkal láttak el. Gyakorlatilag a Vizsolyi Bibliához úgy van közöm, hogy sok évvel ezelőtt ellopták azt a példányt, ami a Vizsolyi Egyházközség tulajdonában volt, és ott a templomukban, egy árpádkori templomban volt, kitéve szemlélve, mindenki megnézhette, fogdoshatta, és egyszer csak eltűnt, és egy papírgyár, régi papírgyári békebeli kollega felhívott, hogy hallottam-e róla, és eszébe jutott ez a Biblia ellopás, és hogy nem keveredett hozzám véletlenül, mert ha nálam lenne, bocsánatos bűn lenne, mert a legjobb helyen lenne.
1: Ez aranyos.
0: Mondom, kösz.
1: De nem jutott el hozzám.
0: Nem jutott el hozzám. Meg lett aztán, hát, hogy ez...
1: Igen.
0: De akkoriban ez olyan viszonylag nagy port vert fel. Igen. Akkoriban, tehát 15 évvel ezelőtt voltak festménylopások is, szép művészeti múzeumból. Ezek mind nagy hírértékű témák voltak. De aztán a Vizsolyi Biblia is megkerült, restaurálták, és ismét ott az eredeti helyszínén volt látogatható. Hát nem nagy sikerrel, mert ez a téma, ez a fogalom, hogy Vizsolyi Biblia, sok embert nem hagyta hidegen, hallottak róla Magyarországon. De egy lepusztult kis faluba, egy lepusztult, valaha szebb napokat megélt templomba, műemléktemplomba volt. Ha megkeresték a lelkipásztort, beengedte az embereket. Gyakorlatilag én is jártam Vizsolyba, és úgy elmentem a hely mellett, mintha nem is lett volna ott. Eszembe se jutott, hogy megnézzem. Ám, vagy 2,5 évvel ezelőtt felhívott a nem sokkal korábban oda kinevezett fiatal lelki pásztor, aki egyébként még fiam is lehetne a kora alapján, 32 éves most. És megkérdezte, hogy ilyen merített papírt, hallotta, hogy ezzel foglalkozok, tudnék-e akár csak selejtes darabokat is adni, mert abban a templomban, a református templomban van egy nyomda, egy a régi Gutenberg sajtó alapján elkészített, ilyen a fából készült nyomdagép, és azon lehetne próbálkozni, hogy a Bibliának az első lapját, arra van egy ilyen klisé, vagy egy dúc, azt a látogatók is próbálhatják, miközben megnézik a Bibliát, meg ott volt már egy Biblia gyűjtemény, külön későbbi kiadásokból egy-egy példány. És hát értelemszerűen küldtem neki egy dobozzal, mert mindig volt kis hibás, vagy elnyomott papír, amit mindig vagy iskolásoknak adtam addig, vagy művészeknek. És akkor ez így oda került, ebből lett egy ismeretség. Egyszer ő jött el hozzám a műhelybe körülnézni, aztán én is kíváncsi voltam, hogy mi folyik ott Vizsolyban, mert nagy tervei voltak. És hát ráncba szedte a falut is egy kicsit, de magát az egyházközséget. Fel lett újítva azóta a templom, teljesen. Lett egy kis épület, amit a Mankovics Bálint nyomdászmesterről könyvesháznak neveztek el, az ő nevét viseli. Egy lepusztult iskola épület szintén a templom udvarán már fel van újítva, sőt most bővítés alatt áll, abból egy látogatóközpont alakult ki. És ebbe az épület, látogatóközpontba át lett víve ez a nyomda ketyere, meg a korabeli nyomdáknak a helyzete, meg a Biblia a fordítástól napjainkig, a Károly Biblia milyen fázisokon ment keresztül, és akkor még szintén helyet kapott a nyomdagép társaságába, abban a helyiségben egy korabeli papírmerítő műhely eszközöstől, de úgyhogy működés közben is lehet látni, meg a könyvkötészeti eszközök is bemutatva, illetve a falakon nagyméretű tablók bekeretezve, hogy a papír, a nyomda és könyvkötészet hogy alakult így az évszázadok alapján, rövid leírását, olyan 12 A2-es méretű tabló, és a látogatók ott ezek a Biblia alapjait ott lógnak, mint a száradnának, kipróbálhatják a nyomdai tevékenységet is, meg a papírmerítést is. Na ennek a kialakításában már beszálltam én is. És még ennek nincs vége, mert még ezt lehet csinosítgatni. És ha jól emlékszem, tavaly már vagy 25 ezer látogatója volt ennek a törekvésnek. Amilyen szinten most meg van ez. De ez fokozódik. Értelemszerűen nekem hevesebben dobogott a szívem már ezután, mert
1: magadénak érezted azt.
0: Nemzeti érzelműnek tekintem magam, de úgy csínyán, tehát teljesen léptékes módon, és viszont az idétlen magyarkodást, azt szerintem ez nem fér bele az én hitvallásomba, ez viszont egy normális magyarkodás részemről, hogy egy olyan ügy mellé állok, és nem pénzért, amire büszke legyek. Sőt, büszke vagyok, hogy pont engem választottak oda, mert ez a Vizsolyi Biblia, ez egy nagyon szép körítése a magyaroknak. Olyannyira, hogy ebből tavaly januárban, ugye bevont egyfajta ilyen csapatmunkába a lelkész fiú, Kovács Zsolt Levente a neve, hogy Hungarikummá is vált. A Hungarikumok között, mint a Helyendi porcelán, vagy a...
1: Igen, tehát több, van egy.
0: A Vizsolyi Biblia is Hungarikum. És ezt a Hungarikumot elkészítettük a kollégáimmal.
1: Mennyi idő alatt tudtad elkészíteni, mert azért ez hány oldal?
0: Jó, szívesen beszélek róla, mert ami ezzel kicsit értek, vagy ért az ember, arról szívesen beszél. Gyakorlatilag az olvasmányaim nagy része is, mindig is szerettem olvasni kisgyerekkoromtól, de most néhány éve a reformáció körül járnak. Nem csak azért, szóval nem is biztos, hogy régebben érdekelt volna, de most érdekel, mert hogyha így most például beszélgetünk, vagy más helyszíneken is volt már példa rá, hogy kellett, vagy be kellett mutatni ezt a hasonlás kiadást, akkor azt a luxust nem engedhetem meg magamnak, hogy valaki kérdez olyat, és én meg nem tudok válaszolni. Úgy a reformációról, mint a Biblia sztoriról. Hát nem is tudom, hogy hol kezdjem. A reformációról nem beszélnék, mert az mindenki utána tud nézni.
1: Igen, 500 év, október 31, reformáció napja, de hát az egész év az 500 év jegyében.
0: Azt hozzáteszem, hogy nem vagyok szent, én sem magam nem élő, mert nem véletlenül erre az évre lett ez elkészítve. Ebbe van természetesen egy ilyen szempont is.
1: Hát igen.
0: De a Bibliát én szerettem volna már készíteni, amikor a Biblia éve volt, 2008-ban, ha jól emlékszem, vagy 6. Csak akkor még nem tudtam, hogy melyik Biblia legyen az. Magyar nyelvűbe gondolkodtam. Egész pontosan azért szerettem volna egy Bibliát elkészíteni, mert ennek a mesterségnek, ami ugye most már magába foglal az anyag előállítását, a papírt, a nyomtatást és a kötészetet. Mert hogy a középső fiam könyvkötővé vált, már vagy 5-6 éve, és így tulajdonképpen egy családi vállalkozás részesei vagyunk, ha elkészítünk egy Bibliát, és ennek a kis tevékenységnek, ugye ez három szakma is, hogyha nagyképű akarok lenni, ennek a csúcspontja egy Biblia készítés. Mindig is ez volt a nyomdászatnak, a középkorban is, vagy később is, a Biblia elkészítése volt a csúcsok csúcsa. Mert ha ezen az ember nem bukott meg menet közben, és itt nem csak a szakmai hozzáértésből lehetett ilyesmi, hanem anyagi okoknál is, akkor kihúzhatta magát, hogy na igen. Ebbe vállalkozások tönkre mentek például, hogyha valaki nem mérte fel, meghaltak emberek, hát megint csak egy olyan embert említek, akit szerintem sokan ismernek, Misztótfalusi Kis Miklós. Ő is református, és ő is református Károli Bibliát nyomtatott ki, már a sokadik átjavított kiadás, de ő például belehalt ebbe a kiadásban, mert az Eklézsia úgy tönkre vágta a hitelét is, és a gazdaságilag is, hogy nem bírta tovább, és meghalt. Egy Biblia készítés az nem akármi. Ott, hogyha nincs az embernek megfelelő háttere hozzá, akkor az illetve pontosan már régen volt nem akármi. Hogyha olyan eszközökkel készült, mint a középkorban, hogy volt egy nyomda, kiszedték betűkkel a sorokat, meg az oldalakat, és egy oldalt tudtak egyszerre kinyomtatni. Ehhez kellett először találni, hogy hány példány legyen ez a Biblia. Elmondom, elkezdem, mert még lehet, hogy így ez a sztori nem hangzott el ennyire koncentráltan a Károli Bibliáról, meg a Vizsolyi Bibliáról. Károli Gáspár lelkész volt Göncön, és meg később magasabb protestáns egyházi funkciót is betöltött, és hát az élete vége felé engedhette meg magának, hogy hozzáálláson a nagy tervéhez, hogy lefordítsa a magyar nyelvre a latin, meg a mindenhonnan összeszedett helyekről a magyar nyelvű Bibliát. Ő ezt így fogalmazta, hogy az Isten szólaljon meg magyarul is a magyaroknak. De törekvés is volt akkoriban, hogy minden országban jelenjen meg a Biblia annak az országnak a nyelvén, és még mi a vége felé is kullogtunk ebbe a rendszerben, mert jó néhányan a németek, franciák, lengyelek, spanyolok, olaszok mind megelőztek bennünket. De a Károli végül is, ja és a katolikusok, ők meg ezt bűnnek tekintették, tehát hogy a köznép az ne ne olvasgasson Bibliát, mert abból a gondolatai esetleg még másféle, szóval nem voltak olyan nyitottak arra, hogy tehát a tanulást sem nagyon díjazták a katolikus egyház. Uh-huh. Azzal legyen a papuké, vagy a előjáróké. Na tehát Károlynak volt segítsége, nem tudjuk, hogy kik, mert még ezt kutatják a mai napig is, de valószínű, hogy egy ott élő protestáns lelkészekből, lelkipásztorokból álló társaság lehetett, és ők ugye miközben ezzel foglalkoztak, más nem tudtak csinálni. Ezért kellett oda egy mecénás, egy mágocsi család volt, különböző sarjai, felmenői, meg akik volt, aki meghalt, de továbbadta a vagyonát, meg az ígéretét, hogy hogy segít a magyar nyelvű Biblia előállításába, de ugye az első lépés a fordítás volt, uh-huh. és volt a Rákóczi György, akkori fejedelem, aki szintén támogatta, sőt elhárította azokat a nehézségeket, amiket az uralkodó Ausztriából támasztott ez irányba. Volt úgy, hogy félbe is kellett egy rövid időre hagyni, majd amikor le lett fordítva, tehát akkor elkezdődött a nyomtatás, itt is már akadályozták. Hát ez egy jó magyar mentalitás, nem csak most van, hanem régen is volt ilyesmi. Mert a nyomdász azért, hogy legyen egy kis bevétele is mellette, egy kalendáriumot kinyomtatott, és az uralkodó, akinek a nevére már nem emlékszem, az osztrák uralkodóházból szét akart zúzatni mindent, hogy ez egy sátáni termék, valahogy úgy ítélték meg. De ekkor volt ugye fontos a Rákóczi György fejedelem, aki lecsillapította a kedélyeket, meg ő is nyújtott hozzá anyagi segítséget, meg ez a mágocsi család is.
1: Tulajdonképpen ezt folytattad te most, nem, és egy olyan terméket állítottál elő, aminek egy kis egyháztörténeti hátteret is adtál most. Úgyhogy hát Arany Lacikám, nagyon szépen köszönöm, hogy együtt lehetünk, és ez a terméked hát ismerje meg sok ember, mert végül is ezen keresztül a magyarság tudata és egyáltalán a hovatartozását is segítheti. Úgyhogy aranyos vagy, és nagyon szépen köszönöm, hogy együtt lehetünk. És hát minél többen lássák ez az 500 éves évforduló jegyében a te valóban hitvallásszerűen is elmondott nem csak történetet, hanem ehhez való kötődésedet is. Úgyhogy köszi szépen még egyszer.
2: Kedves hallgatóink, Egyházak szerepe a mai társadalomban címmel Platti Iván műsorát hallották.

Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk. Utalások, képek, szimbólumok. Hogyan tanulmányozzuk a bibliai proféciát? Utalások, képek, szimbólumok magyarázatával ismerjük meg a bibliai proféciákat. Ezekre a Krisztus és Sátán közötti nagy küzdelem szemüvegén át tekintünk, ami egy világszéles lelki küzdelem. Ez akkor ért tetőfokára, amikor végső krízisbe kerül Isten népe, és az kerül a küzdelem fókuszába, hogy az emberek a Teremtőt, vagy a proféciában megjelenített fenevadat, illetve annak képét imádják-e. Utalások, képek, szimbólumok. Hogyan tanulmányozzuk a bibliai proféciát?

Szeretettel köszöntelek benneteket, köszöntöm hallgatóinkat, mindenkinek áldásos Biblia tanulmányzást kívánok. Bevezetésként igét olvasok a Szentírásból, a Jakab levelében, és ott az első fejezetben a 19. verstől a 22. versig terjedő a következőképpen. Tanuljátok meg tehát, szeretett testvéreim, legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra, mert az ember haragja nem szolgálja Isten igazságát. Ezért tehát vessetek el magatoktól minden tisztátalanságot és minden gonoszságot, és szelíden fogadjátok a belétek oltott igét, amely meg tudja tartani lelketeket. Legyetek az igének cselekvői, ne csupán a hallgatói, hogy be ne csapjátok magatokat.

0: Mennek és földnek teremtője, égi atyánk, áldunk és magasztalunk téged minden jóért, minden szépért, amely körülvesz bennünket, érezzük a tavasznak az illatát. De, Urunk, hálásak vagyunk azért is, hogy elküldted az Úr Jézust, aki eljött, hogy megváltson bennünket. Köszönjük az ő végtelen szeretetét és jóságát. És, Urunk, most, amikor megnyitjuk szent igédet, arra kérünk, hogy adj számunkra bölcs gondolatokat, vezess bennünket, kérünk, legyél ne hallgatóinkkal is, a te végtelen kegyelmedből. Amen.
1: Sok szeretettel köszöntelek benneteket ismételten. Köszöntjük azokat, akik hétről hétre együtt vannak velünk, barátokat, gyülekezeteket, akik velünk vannak, és érezzük az ő támogatásukat, és nagyon-nagyon köszönjük ezt nekik. Mózes első könyvének alapvetése. Elég sokat tanulmányoztam Mózes első könyvének első két fejezetét, és két irányú csodálat van bennem. Az első nyilván a tartalom. A másik pedig az a forma, az az irodalmi keret, amiben megjelenik, és mint kutató nem is tudom, hogy melyiket csodáljam jobban, a tartalmat vagy a formát, de nyilván a kettő együtt jelenik meg. És ahogy a Mózes első könyve megjelenik, ez valami fantasztikus, maga a teremtés történet, aztán az ős történet, ábrahámi történet, és aztán szép lassan elindul Izrael története a későbbiek során. Az első említés elve Ézsaiás 40. fejezet 7.-8. verse, Székely Marika.
2: Elszárad a fű, elhervad a virág, ha ráfúj az Úr szele. Bizony csak fű a nép, elszárad a fű, elhervad a virág, de Istenünk igéje örökre megmarad.
1: Köszönöm szépen, és zsidókhoz írt levél 13. fejezet 8. vers.
2: Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz.
1: Köszönöm szépen. Fiatal lehettem, talán 12 éves, amikor olvastam ezt az ézsaiási gondolatot, hogy elszárad a fű virága. És én nagyon furcsán néztem, a fűnek van virága. Hát alig vártam, hogy kimenjek, megnézzem, és tényleg olyan kis jelentéktelen, hogy leéltem 12 évet, és nem vettem észre, hogy a fűnek van virága, olyan kis jelentéktelen, épp hogy lehet látni. De ettől még virág. Ez elszárad, de az Isten szava az soha nem szárad el, nem lesz időn túli, nem szikkad el, az mindig aktuális lesz, mindig igaz lesz, érvényes lesz. Marika.
2: Elgondolkodtam, hogy Isten létezését nem racionálisan, bizony, ugye a mai világunkban mindent a bizonyítékon alapulva tudunk elfogadni, és nem ilyen elvek alapján kell Isten létezését megközelíteni. Mindenek felett ő van, és nem változik, és a szeretet az alapelve. Itt a földön, de a mennyben is. És hát ha az olyan szép, meg jó, hát akkor miért kellene változtatni? És azon meditáltam, hogy miért nem tud mindenkit becsapni Sátán? Tehát van úgy mondjuk egy maradék, mert mindig vannak olyanok, akik hallgatnak Isten szavára, és az Isten kegyelme, megújuló ereje, Krisztusban való reménységünk, a Szentlélek segítsége ott van, hogy legyen mindig egy olyan mag, amelyik hallgat és elismeri az Urat. Az ige által jutunk mindig egy kis világosságra, és hát a nagy küzdelem az ugye itt első említése mindjárt az első lapokban megmutatkozik, mert ugye a nagy küzdelem az végigvonul a mi életünkön is, és nem mindegy, hogy ebbe a nagy küzdelembe melyik oldalra állunk.
1: Köszönöm szépen. Mózes első könyvében nagyon figyeljünk oda a bizonyos nyomatékos kifejezésekre, mert később a Bibliában hangsúlyozottan fog megjelenni. Most csak egy példát hadd olvassak föl nektek. A második fejezet első verse azt mondja, és elvégezteték az ég és a föld és azoknak minden serege. Ez az elvégezteték. Jézus a kereszten ugyanezt a szót mondta, az a második elvégezteték. Az első, amikor az Isten a teremtést befejezte, és amikor a megváltást befejezte, akkor ez volt a kereszten az utolsó, vagy az egyik utolsó szava, hogy elvégezteték. És ennek a gyökerét Mózes első könyvében találjuk meg. Tehát ebben a könyvben szereplő fontos kifejezések a Biblia későbbi fejezeteiben, könyveiben ismét megjelennek, és ha nem ismerjük az eredeti helyet, akkor nem fogjuk előbb említett kontextuálisan jól értelmezni hermeneutikai szempontból. Parancsolj, László testvér!
3: Nem ezt akartam mondani, de mivel te szóba hoztad, muszáj reagálnom rá. Ugye a múlt heti tanulmányunkban nagy hangsúllyal beszéltünk a szeretetről. Te Krisztusnak a kereszten mondott utolsó szavát idézted, hogy elvégezteted. De azért akkor utaljunk a többire is, amiből a szeretete nyilvánult meg, hogy a kereszten is az ellenségeiért imádkozott. Amit igazából mondani akartam, az a második felolvasott Biblia szövegre vonatkozik, hogy Jézus Krisztus tegnap, ma és örökké ugyanaz. Ebben a mondatban kimondatlanul az van benne, hogy Jézus Krisztus Isten. Mert ez a három együttvéve csak az Istenre igaz. És ezért mondtatta Jézus Krisztus, hogy én egy vagyok az Atyával. Mert ő is tegnap, ma és örökké ugyanaz. És amire a mindennapi életben figyelni kell, nagyon sok mindent elárul egy prédikátorról, és most itt nem feltétlenül az adventista prédikátorokra gondolok, vagy egy tanulmányról, vagy egy magyarázatról az, hogy kinek tartja az illető Jézust, és kinek tartja a Szent Háromságot. Ha valaki elutasítja a Szent Háromságot, vagy megtagadja Jézus Krisztus kettős természetét, vagy azt, hogy örökkévaló, akkor óvatosan kell bánni. Ezzel nem akarom minősíteni ezeket, csak azt kell mondanom, hogy óvatosan kell bánnunk.
1: Köszönöm szépen. Menjünk tovább a következő gondolatsorhoz. Megérteni, hogy Isten szeret. Mózes első könyve 22. fejezet, és ott az első versétől a 13. verséig bezárólag. Tokics Marika.
0: Ezek után történt, hogy Isten próbára tette Ábrahámot, és megszólította. Ábrahám, ő pedig így felelt, itt vagyok. Isten ezt mondta, fogd a fiadat, a te egyetlen egyedet, akit szeretsz, Izsákot, menj el Móriá földjére, és áldozd fel ott égő áldozatul az egyik hegyen, amelyet majd megmondok neked. Ábrahám fölkelt reggel, fölnyergelte a szamarát, maga mellé vette két szolgáját, meg Izsákot, a fiát. Fát is hasogatott az áldozathoz. Azután elindult arra a helyre, amelyet az Isten mondott neki. A harmadik napon fölemelte tekintetét Ábrahám, és meglátta azt a helyet messziről. Ekkor így szólt Ábrahám a szolgáihoz. Maradjatok itt a Szamárral, én pedig a fiammal elmegyek oda, imádkozunk, és utána visszatérünk hozzátok. Fogta tehát Ábrahám az égő áldozathoz való fát, rátette a fiára, Izsákra, ő maga pedig a tüzet meg a kést vitte. Így mentek ketten együtt. Egyszer csak Izsák megszólította apját, Ábrahámot. Apám, ő ezt felelte. Itt vagyok, fiam. Izsák megkérdezte. Itt van a tűz, meg a fa, de hol van a bárány az áldozathoz? Ábrahám azt mondta. Isten majd gondoskodik bárányról az áldozathoz, fiam. Így mentek mind a ketten, így mentek tovább, ketten együtt. Amikor eljutottak arra a helyre, amelyet Isten mondott neki, oltárt épített ott Ábrahám, elrendezte rajta a fadarabokat, megkötözte a fiát, Izsákot, és föltette az oltára a fadarabok tetejére. De amint kinyújtotta Ábrahám a kezét, és megfogta a kést, hogy levágja a fiát, kiáltott neki az Úr angyala az égből. Ábrahám, Ábrahám, ő így felelt, itt vagyok. Az angyal így szólt, ne nyújts ki kezedet a fiúra, és ne bántsd őt, mert most már tudom, hogy istenfélő vagy, és nem tagadtad meg tőlem a fiadat, a te egyetlen egyedet. Akkor fölemelte Ábrahám a tekintetét, és meglátta, hogy ott van egy kos, szarvánál fogva fönnakadva a bozótban. Oda ment Ábrahám, fogta a kost, és azt áldozta föl, égő áldozatul a fia helyett. Azután így nevezte el Ábrahám azt a helyet. Az Úr gondoskodik.
1: Köszönöm szépen. Évezredek távolattából is annyira sokkoló ez a történet, annyira beleéli magát a hallgató ebbe a történetbe, és gondolom, hogy Ábrahámot pedig napokon keresztül szinte álmatlanná tette, mert tudta Ábrahám, hogy itt most nagy dolog fog történni. Kinek milyen hozzászólása van? Marika?
2: Ugye, hát nem tudom, Ábrahám fejébe mi zajlódott le az alatt a három nap alatt, amíg elindult a fiával, az egyetlen egyel, akinek azt az ígéretet kapta, hogy akitől annyi nemzedék származik, mint égen a csillag. És az Úr azt mondja, hogy áldozza fel. De sok mindent tanult már Ábrahám az élete során, és a hite az mindnyájunk példaképe lehet, mert amikor elindult a fiával, akkor a szolgáknak nem azt mondta, hogy majd visszajövök, hanem hogy visszajövünk. Tehát a reménység ott volt benne. És a végsőkig elment, hogy teljesítse Isten akaratát. És az égi hang szólt, és az megmentette a fiát. És ugye ott volt a bokrok között az áldozati állat. ha egy kicsit hasonlítjuk Jézus Krisztus sorsát, ugye ő is áldozati bárány volt, az atya nagyon szerette a fiút, és megtehette volna, hogy az égi hang őt is megmenti, mint ahogy Izsákot megmentette, de fiának nagyobb feladat volt, hogy a világot megmentse, és a bűntől megváltsa. És fölhívnám a figyelmet arra, hogy se Ábrahám, se Izsák nem vitatkozott, nem zúgolódott, hanem Ábrahám követte Isten utasítását, Izsák pedig engedelmes volt Ábrahámnak, és tisztelte az atyát.
1: Köszönöm szépen. Csak egy érdekesség, hogy a zsidóság a sofárt nagyon előtérbe helyezi az ő Isten tiszteletein. Ez így volt az Ószövetségben, az Újszövetségben, és a mai napig így van. Ugye a rabbi bizonyos időközönként megfújja a sofárt, és amikor ők a sofárt a kezükbe veszik, mindig Ábrahámnak erre a történetére gondolnak, hiszen a kos szarvából készül a sofár eredetileg, és akkor mindig az Ábrahám történetét élik meg újra és újra gondolataikban. Parancsolj, Gyula!
4: Úgy gondolom, hogyha ezt az egész ábrahámi történetet tanulmányozzuk, ez nagyon előképe a Jézus Krisztus megöletésének, Jézus Krisztusi áldozatnak, ezt látni kell. És ez mekkora lecke, és megint a Szentírás csodálatos kinyilatkoztatása, hogy így tanítja a Jóisten az Izrael népét, és így tanítja rajta keresztül minket is. Nem véletlenül mondja, hogy hithős. Tehát Ábrahám azért látszik, hogy miután ketten Izsákkal mennek fel Mória hegyére, látszik, hogy ha el is van rejtve az arcán, hogy bízik és reménykedik a mindenhatóban. Tehát ez nem, számomra szinte nem kérdés. Bízik és rábízom, úgy is nyilatkoznak, nem úgy nyilatkoznak, lehet, valószínű, elképzelhető, nem. Teljes mértékben az Istenre hagyatkoznak, és hát itt megint ez is olyan nagy lecke, hogy tudok-e feltétel nélkül Istenre hagyatkozni.
1: Köszönöm szépen, csak egy gondolat. Mória hegye ma Jeruzsálemben található, az Al-Aqsa mecset épül körülé, és körülbelül egy olyan 10 méteres szikla van, és a hagyomány azt mondja, hogy ezen mutatta be Ábrahám az áldozatát, itt helyezte Izsákot, és milyen érdekes, a szövegünk mennyire kihangsúlyozza, hogy a fára tette oda, mint ahogy a szimbólum is majd a messiásnak is, a fán fog az áldozata megmutatkozni. Csak egy
4: nagyon mondat. Nagyon megjegyzés. Tehát itt hangzik el először a bárány szó.
1: Igen. Köszönöm szépen. László?
3: Én arra szeretném irányítani a figyelmet, amit nekünk mond most ez a történet. Mert igaz, hogy nagyon fontos párhuzamokra mutattatok rá, az ábrahámi áldozat és Krisztus áldozata között, de nekünk mit mond most? Ugye Ábrahám kilátástalan helyzetben volt. Isten olyat kért tőle, amit emberi értelemmel nem lehetett megoldani. Amikor mi kerülünk kilátástalan helyzetbe, és nem találjuk a megoldást, akkor nekünk is ugyanolyan hittel és ráhagyatkozással kellene rendelkeznünk, mint ahogy Ábrahám rendelkezett. A kérdés az, hogy amikor rendelkezünk ilyennel, és mégsem teljesül, tehát nem következik be az a megoldás, amire várunk, akkor abból mit vonunk le? Azt, hogy az Isten nem hallgatott meg, vagy elfordult tőlünk? Mert nem feltétlenül az Isten elfordulását jelenti, ha valamilyen imádságunkat nem hallgatja meg. Annak nagyon sokféle oka lehet, többek között az, hogy nevelni akar bennünket, vagy esetleg próba elé akar állítani. Tehát nagyon nem mindegy, hogy hogyan vonatkoztatjuk az Ábrahám és Izsák történetét a mindennapjainkra.
1: Köszönöm szépen, Marika.
0: Úgy gondolom, hogy Ábrahám megértette Isten szeretetének és gondoskodásának a mélységét, és elgondolkozhatunk azon, hogy vajon mi megértjük-e, amikor Jézus áldozatára gondolunk, hiszen közeledik a húsvét ünnepe, nem sokára az lesz, és gondolkozzunk el azon, hogy mit jelent számunkra Jézusnak ez a hatalmas nagy áldozata.
1: Köszönöm szépen, menjünk tovább. Izsák kérdése, hol a bárány? János evangéliuma első fejezet 29. versétől 34. verseig. Tokics Marika.
0: Másnap János látta, hogy Jézus hozzájön, és így szólt, íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűnét. Ő az, akiről én megmondottam. Utánam jön egy férfi, aki nagyobb nálam, mert előbb volt, mint én. Én nem ismertem őt, de azért jöttem, és azért keresztellek vízzel, hogy ismerté legyen Izrael előtt. Így tett erről bizonyságot János. Láttam, hogy a lélek leszállt az égből, mint egy galamb, és megnyugodott rajta. Én nem ismertem őt, de aki elküldött engem, hogy vízzel kereszteljek, ő mondta nekem, akire látod, hogy leszáll a lélek, és megnyugszik rajta, ő az, aki szent lélekkel keresztel. Én láttam, és bizonyságot tettem arról, hogy ő az Isten fia.
1: Köszönöm szépen. Ez a történet megint a keresztnek az előkészítését jelenti, és megint megjelenik az Atya, a Fiú és a Szentlélek, vagy az Atya, Jézus és a Szentlélek, és a Szentlélek egy világosan látható formátumot. Mi mindig galambnak gondoljunk, de nem galamb, mert azt mondja a szöveg, mint egy galamb, tehát a galamb repüléséhez, a galamb szállásához volt hasonlítható. Ugye egyszer nekem egy zsidó rabbi mondta, hogy kedves Imre, a totemizmus az teljes mértékben elfogadhatatlan a zsidóság számára, hogy egy istenség egy állat képében jelenjen meg, ez teljes mértékben, olvassa csak, nézze meg jól azt a szöveget, ott van egy viszonyszó, amint a galamb szállásához hasonlítható. Gyula?
4: Nagyon röviden, itt azért láthassuk azt a kontinuitást, a tanítási kontinuitást a megváltás történetről, a messiás születéséről, a messiás feláldozásáról. Tehát itt megint, amit a múlt negyedévben tanultunk, hogy megfelelő időben mindig annyit nyilatkoztat ki, amennyit a mi személyes értelmünk fel tud fogni, és az Isten ehhez is alkalmazkodik.
1: Köszönöm szépen. És nagyon nehéz volt a zsidóságnak elfogadni Jézus szolgálatát. Miért? Ők nem bárányt vártak. Ők nem szolgát vártak, hanem királyt és uralkodót. És helyette kaptak egy bárányt. Nehéz volt nekik is elfogadni az ószövetségi proféciáknak az egyoldalú értelmezésén keresztül. Gábor.
5: Ugye azt látjuk, hogy Ábrahám hall egy hangot, amelyik azt mondja neki, hogy tegyen meg mindazokat, amiket Marika felolvasott. Azért Ábrahám helyébe vagyunk, azért sem egyszerű helyzet, mert Isten nem támogatta sosem az ember áldozatot, hanem az a bálvány Isteneknek a műve volt, és hogy sokat gondolkodtam azon, hogy Ábrahám hogy tudta megkülönböztetni az igaz és a nem igaz hangot. Mert az emberben azért két hang is időnként dolgozhat, hogy miért nem gondolta azt, hogy ez egy csapda. Ez egy emberáldozat, hiszen az ördög emberülő volt kezdettől fogva, és hát ha Isten adott egy gyermeket 100 éves korára, miért venné el? Nem logikus. És mégis Ábrahám tudta, ez a hang, az a hang. És Keresztelő Jánosnál megint mit olvasunk, hogy valaki, egy hang, az Isten hangja mondta neki, hogy amikor majd ezt látja, ő lesz az. Tehát mindig visszatérünk ugyanahhoz, hogy Isten lelke szól az emberben, és ez ugye az én juhaim hallják az én szómat, mondta Jézus. Hogy ezt meg tudjuk különböztetni az egyéb hangoktól, ez fontos.
1: Köszönöm szépen, Szigeti testvér, Szigeti István.
6: Amit Gábor mond, én egy szóval húznám alá nagyobb hangsúlyosan, ez pedig a hit. Ábrahám nem csak Istenbe hit, hanem abba is hit, hogy ha fel is kell áldozni a fiát, akkor is fel fogja őt támasztani. Tehát ezek a hitének a csúnyán mondom, komplexitását fejezi ki, hogy ez igazi, nem véletlen mondjuk,
1: totális
6: hit.
1: Köszönöm szépen, László.
3: A Marika által felolvasott Biblia szövegből kiderül, hogy Keresztelő János milyen alázatosan viszonyult Jézus Krisztushoz, hogy ő nagyobb nálam. Neki emelkednie kell, nekem alább szállnom. Egy kérdésem van. Mi tudunk ugyanilyen alázattal viszonyulni Jézus Krisztushoz, mint Keresztelő János? Válaszolja meg mindenki saját maga.
1: Csak folytatva, János nagyon jól tudta, hogy ez az ember mindenét el fogja vinni. Az összes tanítványa átállt, Jézus követővé vált, egyedül maradt, fogságba került, szenvedett a csúcsról a mélységbe, az ünnepelt prófétától, az elhagyott börtönbe sinylődő prófétáig, és bár elbizonytalanodott a meg

0: jelentett. Tehát, hogy a bűnös megvallotta a bűnét, rátette kezét az állatkára, és neki kellett elvágni a torkát. De hiába tette rá, úgymond, az ő bűnét az állatra, az teljes megtisztulást nem hozott. Teljes megtisztulást csak Jézus Krisztus halála hoz. És mi a bárány mivel helyettesítjük? Hogy akarunk üdvözülni, és a bűntől megszabadulni, hogy jó cselekedet, pénz, ismerettség, mindenfélét, ami a világban van, azt igénybe veszük, hogy majd csak valami kiskapunk keresztül bejutunk a mennybe, és nem veszük észre, hogy nincs más megoldás, csak Jézus Krisztus keresztje. És ha a világot nézzük, akkor sajnos van egy olyan nagy tömeg, akit nem érdekel. Csak a földi világba gondolkodik, itt legyen jó, itt tudjon megszerezni mindent, és elintézni, és nem akar abba az országba kerülni, ahol a földi világgal teljesen ellentétes világ fog várni örökké, nem időlegesen. Tehát a menny csodálatos világát miért nem akarják elérni? Mert csak a földi földhöz ragadt voltuk érvényesül.
1: Köszönöm szépen, Gyula.
2: Nagyon rövid mozzanat, ami Ábrahám életéből, történetéből kimaradt. Hát az ígéret fia, mikor megígérik Izsáknak, és emlékszünk, mikor oda jönnek az angyalok, hát Szárai mosolyog a sátorba, mikor mondja, hogy egy év múlva lesz. És én azt szoktam mindig ilyen mondani, hogy Ábrahám a hitetlenségéből is tud tanulni, és hitet meríteni. A.G. White-nak kérdezték meg az amerikaiak, hogy milyen alapján választa ki, hát Ábrahám ilyen volt, Mózes meg olyan volt, megírkult az izét, és A.G. White-nak van egy fantasztikus mondata, hogy Isten tudja, hogy ki formálhatos, ki nem. És Ábrahám így volt formálható.
1: Ez egy nagy mondat Ellen White-nak. Menjünk tovább, a halál kérdése, Mózes első könyve, második fejezet, 15. versétől 17. verséig, Varga Gyöngyike.
3: Fogta tehát az Úristen az embert, és elhelyezte az Éden kertjében, hogy művelje és őrizze azt. Ezt parancsolta az Úristen az embernek. A kert minden fájáról szabadon ehetsz, de a jó és a rossz tudásának fájáról nem ehetsz, mert azon a napon, amelyen eszel róla, halállal lakolsz.
1: Mózes első könyve, 4. fejezet, 8. versétől 15. verséig.
3: Ezután azt mondta Káin a testvérének, Ábelnek, menjünk ki a mezőre. Amikor a mezőn voltak, rátámadt Káin a testvérére, Ábelre, és meggyilkolta. Isten megátkozza Káint, akkor az Úr megkérdezte Káintól, hol van Ábel a testvéred? Káin ezt felelte, nem tudom, hát őrzője vagyok én a testvéremnek? De az Úr így szólt, mit tettél? Testvéred kiontott vére hozzám kiállt a földből. Most azért légy átkozott, kitaszítva arról a földről, amely megnyitotta a száját, hogy befogadja testvéred vérét, amelyet kiontottál. Ha a földet műveled, többé ne adja neked termőerejét. Bújdosó és kóborló légy a földön. Ekkor Káin azt mondta az Úrnak, nagyobb a büntetésem, sem, hogy elhordozhatnám. ímé elűztél ma erről a termékeny vidékről, és el kell rejteni.

0: öltöznöm színed elől. Bújdosó és kóborló lettem a földön, és meggyilkolhat bárki, aki rám talál. De az Úr azt felelte neki, nem úgy lesz. Ha valaki meggyilkolja Káint, hétszeresen kell bűnhődnie. Ezért jelet tett az Úr Káinra, hogy senki se üsse agyon, ha rátalál.
1: Köszönöm szépen. Ez is megrázó, ez az egész történet, mert az ember a másik oldalra állna, hogy na az első embergyilkos büntessük meg, és halljon meg ő is, de innentől fogva a gyilkolás, az erőszak, a pusztítás útját, kezdetét veszi. És innentől a mindennapi élet részesévé válik. Nem tudom, hogy tudjátok, de percenként több tíz embert ölnek meg a világunkon. Több tíz ember percenként meghal erőszakos halállal. Szóval ezek fájdalmas dolgok. Kinek milyen gondolat, Marika?
2: Isten nem ezt akarta az első ember párnak juttatni, hanem örök életet akart, és bennünket is az örök életre hív. És amikor a Földön ugye a bűn elhatalmasodik, akkor ugye a bűn zsoldja a halál. És amikor valaki meghal, mi úgy mondjuk, hogy az egy alvó állapot. Tehát amikor felébred valaki, akkor eljött az Úr Jézus. És a halál az olyan, hogy mivel az egy nyugvó állapot, tehát ne gondolja senki, hogy ebből az állapotból valamiféle csoda manőverrel ismét életet nyer, mert a reinkarnáció, hogy majd föléled valami más formában, az egy hamis elképzelés, mert aki egyszer meghalt, az alszik, és várja az Úr eljövetelét. És nekünk ebbe kell megnyugodnunk, hogy úgy mondjuk, de mivel a szeretteinket nem akarjuk elveszteni, ezért valamiféle úton, módon sokan akarnak bepótolni olyan dolgokat, amit akkor nem tettek meg, amíg éltek.
1: Köszönöm szépen. A kígyóról tanulunk. Most Mózes első könyve, 3. fejezet, 5. verse. Rózsika.
3: A kígyó pedig ravaszabb volt minden vadállatnál, amelyet az Úristen alkotott. Ezt kérdezte az asszonytól. Csak ugyanazt mondta Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem ehettek? Az asszony így felelt a kígyónak. A kert fáinak gyümölcséből ehettünk, csak ennek a fának a gyümölcséről, amely a kert közepén áll, mondta Isten. Ne egyetek abból, ne is érintsétek, hogy meg ne halljatok. A kígyó erre így felelt az asszonynak. De hogy haltok meg? Hanem jól tudja Isten, hogy azon a napon, amelyen esztek belőle, megnyílik a szemetek, és olyanok lesztek, mint az Isten. Tudni fogjátok, mi a jó, és mi a rossz.
1: Jelenések könyve 12. fejezet 7. versétől 9. verséig.
3: Ezután háború támadt a mennyben, Mihály és angyalai harcra keltek a sárkánnyal, és a sárkány is harcra kelt angyalaival együtt. De nem tudott felülkerekedni, és nem maradt többé számukra hely a mennyben. És levetetett a hatalmas sárkány, az ősi kígyó, akit ördögnek és sátánnak hívnak, aki megtéveszti az egész föld kerekségét. levetetett a földre, és vele együtt angyalai is levetettettek.
1: Köszönöm szépen, László testvér.
4: Igyekszek rövid lenni, de fontosnak tartom. A Biblia az embert a test és a lélek egységének tartja, és a halál alatt annak az életerőnek az elvesztését érti, amit az ember az Istentől kapott. A Biblia szerint nincs az embernek tőle függetlenül is létező lelke. Vagyis a Biblia szerint az ember lelke a halál után nem él tovább. A halál alatt a test és a lélek együttes pusztulását jelenti, vagyis az életműködések teljes megszűnését, testi-lelki megszűnését. Amit viszont még el kell mondani, hogy már üdvösségi szempontból, hogy Jézus Krisztusnak a megváltói tevékenysége az a halálával és a feltámadásával együtt hoz el nekünk üdvösséget. Tehát nem pusztán a halála, hanem a feltámadása is. Ezt is világosan látni kell. Mert ha nem támadt volna föl, akkor mi hiába reménykednénk üdvösségben. És nagyon sok ember számára a halál mindennek a végét jelenti, a hívő ember számára nem, és ezt jól mutatja a keresztség is, mert ugye a keresztség az mit jelképez? Hogy a Krisztus nélküli életből átmentünk a Krisztussal folytatott életbe.
1: Köszönöm szépen, István.
5: Csak egy rövid gondolatot, tulajdonképpen a tanulmányunk azt nyomatékosítja, és azt írja nekünk, hogy tulajdonképpen, ha Sátánt és az Istent összehasonlítjuk, akkor azt kell mondanunk, hogy Isten jelenbe és igazságon változatlan. Ez nagyon aláhúznám, hogy jellemmel és igazságom, mert az összes támadás a jellemmel, Isten jellemmel ellen folyik. Ezt a tanulmányunkban nagyon sokszor hangsúlyozunk. Viszont azt is meg kell mondani, hogy az ördög ambíció sem változik. Tehát akkor azt is mondhatjuk, hogy Isten mindig az lesz, aki volt, de ez az ördögre is igaz, hogy bármilyen árruhába öltözik, és nem tér el az Éden kertjébe használt tervétől sem. De van egy biztató reménységünk, amit Jakab mond, hogy Isten bölcsességet és jóítélő képességet ígér nekünk, tehát ebből az következik, hogy nem szükségszerű az ördög csapdájába esnünk.
1: Köszönöm szépen, Gábor.
6: A kígyóra visszatérve, ugye itt az ige visszatér, hogy a ma régi kígyó, tehát vettették a nagy sárkány, a ma régi kígyó, hát itt ugye a bűnösetre utal vissza. Nagyon érdekes az a küzdelem, amit vív ugye Mihály és az ördög, az ellenség, mert Isten mindig tiszta eszközökkel küzd, az ellenség pedig szinte folyamatosan hazug, megtévesztő eszközökkel küzd. Nem tudom, hogy voltatok-e már szemben olyan emberrel, aki folyamatosan mellé beszél, hazudik, és te nem...
1: Nem fogható meg.
6: Nem fogható meg, de te nem akarod az ő elveit képviselni, mert te tiszta eszközökkel szeretnél élni, de egyszerűen ez egy nagyon nehéz küzdelem, csak ennyi szerettem volna mondani, amit a kígyóval szemben víz, Mihály, de végül is ő győz.
1: Köszönöm szépen, Rózsika.
3: Dr. Szigeti Jenő, a Jelenések könyve 85. oldalról hoztam az összefoglalót. A Jelenések könyve a nagy küzdelem drámai képe, a bűn és a halál erőitől való szabadulás útja. Legfontosabb üzenete, életünk Krisztus által, Krisztusnak, mint ártatlan báránynak az érdeméért célba ér biztosan. A szenvedés a tisztulásunk vajudása. Nem büntetés, hanem a bűn következménye, ami Krisztus által megtisztít minket. Luther szerint a sátán Isten láncos kutyája, aki odaűzi a szenvedések által az embert Istenhez. A következmények nélküli bűnt nem érzékeli az ember. A Jelenések könyve nem kábítószer, nem is fájdalomcsillapító, hanem egy olyan reális diagnózis, amely feltárja a gyógyulás útját. A megöletett bárány értem is meghalt. A Jelenések könyvének mondani valója az örökké való evangélium, Isten kegyelmi üzenete. A kegyelem viszont nem a büntetés elengedése, a bűn következményének az elmaradása, hanem az újrakezdés lehetősége. Ezért az evangélium mindig döntésre hív. Sokan azért tartják az apokalipszist borzalmas könyvnek, szent kriminek, mert nem akarnak dönteni. Az evangéliumnak mindig van következménye az ember életében. Valamiben minden ember hisz, még Jézusban is, hisznek is, meg nem is az emberek, de kevesen vállalják a Krisztusba vetett hitük konzekvenciáit.
1: Nagyon szépen köszönöm az elhangzottakat, a Jóisten áldja meg. Az elhangzottakat mindenkit hívunk és várunk a következő alkalomra, hasonlatok a házasság köréből. Most pedig egy imával zárjuk be együttlétünket. Urunk Istenünk, köszönjük Mózes első könyvét, köszönjük azokat a szép kifejezéseket, amelyek a Biblia későbbi részében megjelennek. És hálásak vagyunk, Urunk, az ábrahámi történetért, a feláldozásért, a megmenekülésért. Hálásak vagyunk az új szövetség bárányáért, Krisztusért, aki megáldoztatott a mi bűneinkért. Add, hogy ezt egyre jobban és mélyebben értsük. Jézus nevében. Amen.
7: Utalások, képek, szimbólumok. Hogyan tanulmányozzuk a bibliai proféciát? Utalások, képek, szimbólumok magyarázatával ismerjük meg a bibliai proféciákat. Ezekre a Krisztus és Sátán közötti nagy küzdelem szemüvegén áttekintünk, ami egy világszéles lelki küzdelem. Ez akkor ért tetőfokára, amikor végső krízisbe kerül Isten népe, és az kerül a küzdelem fókuszába, hogy az emberek a Teremtőt, vagy a proféciában megjelenített fenevadat, illetve annak képét imádják-e. Utalások, képek, szimbólumok. Hogyan tanulmányozzuk a bibliai proféciát?

Kedves hallgatóink, egy napot se adjunk fel. Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

Testi-lelki jóllétünk. Kedves hallgatóink, ez a programunk abban szándékozik segíteni, hogy az isteni ajándékot, jóllétünket segítsen megőrizni, avagy visszaépíteni magunknak, társainknak, közösségünknek. A Jóisten kegyelme legyen velünket örekvésünkben. Az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül.

0: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat a Testi-Lelki Jólétünk című műsornak a házigazdája vagyok, Gábel Bea. A mai vendégem Gazdag Tamás, és mielőtt még bármit is mondanék rólad, szeretném idézni az egyik mondatodat, amit egy interjútban adtál, tehát hogy kicsit idézzelek. Azt mondtad, hogy amikor megalapítottad a cégedet, az egyiket, hogy már akkor sem adtad magad olcsón. Ez volt ez a mondat.
1: Szép jó napot kívánok. Én is üdvözlök mindenkit, sok szeretettel.
0: Igen, és most nyilván nem akarok ezzel poénkodni, meg gondolom, ezt már mindenki elsütötte, de van az a latin mondás, hogy nomen est omen, tehát hogy a név kötelez, és benne van a nevedben a Gazdag Tamás, és nem is ezzel akarok poénkodni, mert mondtad, hogy te egy nagyon laza, vicces beszélgetést szeretnél, úgyhogy próbálok ezt felnőni ezt a feladathoz.
1: Remélem, ez ki fog derülni az elkövetkezendő időben.
0: Igen, mindent megteszek, hogy ez ilyen vicces is legyen. Engem az érdekelne, hogy téged, és mielőtt még rátérnénk arra, hogy pontosan mivel is foglalkozol, hogy téged mit tesz gazdaggá, Tamás? Tehát, hogy, és ez most bármi lehet, amitől úgy érzed, hogy az gazdaggá tesz.
1: Hát ez egy nagyon jó kérdés, köszönöm szépen. Engem leginkább azt tesz gazdaggá, hogyha egyrészt másoknak tudok segíteni azzal, amit én tudok nyújtani az embereknek. Harmadrészt meg talán az, hogyha én tudom a saját szabadidőmet 100%-osan beosztani.
0: Most nem tudod?
1: De azt gondolom, hogy igen, úgyhogy gazdagnak érzem magam, ahogy mondtad, és a név kötelez, úgyhogy azt gondolom, hogy elég tartalmas és gazdag életem van. Ha szabad ezzel a szófordulattal élni.
0: Igen, tehát akkor nem tudjuk, melyik volt előbb, hogy később
1: a
0: jött a neve,
1: a tyúk vagy a tojás, így van.
0: De minden esetre találkozott a kettő. Tehát tulajdonképpen két fő területen mozog az életed, az egyik a gasztronómia, a másik meg a kommunikáció, és eszembe jutott egyébként erről egy kicsit olyan asszociáció, egy kicsit olyan hasonlat, hogy nagyon érdekes, amikor van az a leves, ugye paradicsomleves vagy húsleves, amiben benne van a betűtészta.
1: Ez így van, igen.
0: És hogy kerül az ételbe a kommunikáció? Ez a kérdésem.
1: Nagyon egyszerű erre a válasz. A gasztronómia az egy művészet, és azt gondolom, hogy a kommunikáció is egy művészet. Mindkét területen emberekkel foglalkozunk, csak egy kicsit másképp. Az egyik oldalon, a gasztronómia oldalán az emberek pocakjára próbálunk hatni, a kommunikáció oldalon meg szerintem leginkább az emberek lelkére.
0: Mert tulajdonképpen a kettő még megint összefügg, nem? Mert hogy szokták mondani, hogy például egy férfihoz is a hasán keresztül lehet eljutni, tehát a lelkéhez a hasán keresztül. Úgy,
1: legalábbis
0: hogy
1: a legtöbb férfinek, igen.
0: Tehát te is ilyen férfi vagy?
1: Hát én ebben a szempontból elég különlegesnek érzem magam, mert az étellel lehet a legkevésbé levenni a lábamról, inkább a intellektuellel, a személyiséggel lehet engem elvarázsolni. Ebből a szempontból másodlagos az étel vagy a gasztronómia.
0: Örülök ennek a választódnak, hogy nálad mondjuk ez nem ilyen prioritás, mert az ember tényleg azt gondolná, ugye, hogy a nőnél van a fakanál, és akkor a férfi meg leül a tévér, és kovárja, hogy kiszolgálják, de akkor te ez nem ez vagy. Tehát akkor téged úgymond nem lehet ezzel lefőzni.
1: Hát sokan próbálták már ezt. Engem sokkal jobban lehet bár kiről is legyen szó, akár férfiről vagy nőről, inkább ésszel, IQ-val és EQ-val lehet engem megfőzni, ha szabad ilyen átvitt értelemben beszélünk. Szóval nálam először győz az EQ, aztán az IQ, és harmadrészt jöhet az ebéd vagy a vacsora.
0: Ez egy szép triumvirátus, egy ilyen hármasság. És ha már ennél a szónál maradunk, hogy lefőzni, valakit lefőzni, ugye ebben a szóban benne van az, hogy versengeni. És van ez a verseny, amikor a másikat tényleg le akarjuk főzni. És akkor most egy picit viccesen tegyem fel a kérdést, mert készültem, hogy vicces legyek. Tehát amikor te például versenyzel, mert valahol az üzleti világ mégiscsak egy verseny, és tehát van konkurencia, stb. De milyen versenyző fél vagy, hogy először kiklopfolod az illetőt, mielőtt megsütöd, vagy hogyan főzöl le valakit?
1: Köszönöm a példát. Én azt gondolom, hogy nem tudom, maradjunk-e a gasztronómiai példánál, vagy nem, de talán inkább ide egyszerűbb egy sport példával jönni. Szerintem ez olyan, mint a maratonfutás, hogy nem az a lényeg, hogy az első 5 kilométeren legyél elő, hanem az a lényeg, hogy a legvégén te legyél az, aki átszakítja ezt a célszalagot. Szóval ez egy hosszú távú dolog, mind a gasztronómiában, mind a kommunikációban, vagy akár egy ilyen boxmeccs hasonlattal is jöhetnék, hogy nem az a lényeg, hogy 5 másodperc alatt leüssem az embert, hanem az a lényeg, hogy a végén az én kezemet emeljék fel a magasban, mert akkor én győztem.
0: Tehát nem az a lényeg, hogy kiütötted az ellenfelet, hanem hogy ne tudjon felállni. Tehát,
1: gyakorlatilag igen.
0: K.O. legyen a másik fél tulajdonképpen.
1: Gyakorlatilag igen.
0: És akkor ide kapcsolódik, hogy utána olvastam, és olvastam veled interjúkat, párat.
1: Nincsenek titkok. Ma a 21. században az internet világában mondhatom azt, hogy nyitott könyv vagyok, legalábbis amennyire engedem, hogy az legyek.
0: Hát igen, ez is egy jó kérdés, hogy hol vannak a határok, tehát hogy mennyire nyithatjuk ki ezt a könyvet, és mondjuk hány labba engedünk betekintést.
1: Én azt gondolom egyébként, hogyha megtartunk egy bizonyos határt, de ezen a határon kívül kinyitjuk magunkat, akkor sokkal nagyobb bizalmat adunk az embereknek, és ezáltal sokkal jobban fognak tudni kapcsolódni.
0: Tehát akkor úgy érzed, hogy alapvetően ahhoz, hogy az emberek bizalmat adjanak neked, ahhoz először akkor neked kell bizalmat ébresztened bennük. És akkor ezzel gyakorlatilag egy csomó emberben ez a bizalom ki is nyílik feléd.
1: Én azt gondolom, igen, legalábbis, hogyha az elmúlt 25 évemet nézem, akár szakmai, akár magánéleti területen, azt tapasztaltam, hogy ha én megadom a bizalmat, akkor sokkal előbb adják meg nekem a bizalmat, és az sokkal hosszabb távú és mélyebb kapcsolódás lesz.
0: Ez megint egy nagyon érdekes kérdés egyébként, tehát hogy hol van a bizalomnak a határa, és majd erre még visszatérünk, csak hogy picit tényleg tegyük világossá, hogy mi ez a terület. Home Catering a neve.
1: Az így van.
0: A gasztronómiai oldalnak, amivel foglalkozol, és tulajdonképpen úgy erről azért mondj két szót, és aztán ehhez kapcsolódva lesz majd egy kérdésem. Tehát, hogy ez hogy néz ki?
1: Hát gyakorlatilag a Home Catering az most már egy 12 évre nyúló agymenésem, ha szabad ilyen viccesen fogalmazzam. Ez egy teljesen véletlen ötlet folytán pattant ki az agyamból. Már abban az időben csak, hogy gyorsan kontextusba helyezem ezt a dolgot. Nagyon sok üzleti rendezvényre voltam hivatalos, és azt tapasztaltam, hogy minden egyes ilyen üzleti rendezvény nagyon egységú ez a cateringes kínálat, és mivel az alapvégzettségem vendéglátós, és elég sokat el is töltöttem már a vendéglátásba, azt gondoltam, hogy hát ha ezt, akkor ezt biztosan sokkal jobban meg tudom csinálni, mint azok a kiszolgálók vagy cégek, akik ezeket biztosították, úgyhogy gyakorlatilag innen kezdődött, egy egyszemélyes one-man showként, és ahogy a nevében is benne van Home Catering, tehát ez egy teljesen egyszerű otthonra szabott szolgáltatás lett, abban az időben még itt Európában nem is nagyon volt ilyen szolgáltatás, aztán nyilván utána 4-5-6 évre már aztán kinőttek, gomba mód szaporodtak a ilyen-olyan privát chef szolgáltatások, de amikor én elkezdtem, akkor mondhatom, hogy Magyarországon úttörő voltam ebbe, és tényleg one-man showként indult, és azzal a fajta kapcsolati rendszerrel indult ez az egész, ami nekem akkor volt, és ott kaptam néhány olyan embertől alapbizalmat, és akkor itt vissza kapcsolódhatunk a bizalom kérdéséhez, hogy tudtam, hogy ott nekem nincs más esélyem arra, tehát ott nekem olyat kell nyújtanom, hogy aztán utána szájról szájra terjedjen, és gyakorlatilag így indult a Home Catering.
0: tulajdonképpen akkor téged rendeltek meg. Tehát amikor az ember megrendelte valaki a szolgáltatást, akkor téged mindig Gazdag Tamást rendelt meg, és akkor tulajdonképpen benne voltál az ételben. Tehát így is, úgy is, tehát kívülről, igen, meg belülről tehát, is, hogyha nézzük az egészet.
1: Igen, tehát gyakorlatilag nem azt rendelték meg, amit én nyújthattam, hiszen nem tudták, hogy mit nyújthatok, hanem abban bíztak, aki én vagyok, és ez egy fokozott feszült koncentrációt igényelt, mert nem volt második esély. Tehát, hogyha ott eljátszottam volna bármiféle bizalmat, akkor ez nagyon nem jött volna össze. Úgyhogy igen, tehát visszatérve, nagyon fontos az emberek közötti bizalom, mert azzal tudunk elindulni hosszú távon.
0: Igen, hát a bizalom is, meg amit mondtál, tényleg egy nagyon fontos dolog az első benyomás, és tényleg szokták mondani, hogy az első benyomás nem lehet megismételni. Tehát akármit csinál az ember, ott van egy benyomás, és már azon már dolgozni kell, meg csiszolni kell, hogy nem lehet megismételni, és nem mindegy az ember, hogy lép fel, meg ilyesmi. És ehhez a szolgáltatáshoz kapcsolódva, ugye home catering, benne van az a szó, hogy otthon. Nagyon érdekelne, hogy te most ebben a világban otthon érzed magad?
1: A catering világban, vagy úgy általánosan?
0: Általában.
1: Ez is egy fantasztikus kérdéseket teszel fel, úgyhogy...
0: Lehet, hogy nem vicces, de...
1: De egyébként meg tudom találni benne a viccet, okay. De most szeretnék komolyan válaszolni. Igen, otthonosan érzem magam ebben a világban, azért, mert talán egy dolgot tudok az átlagnál jobban, alkalmazkodni az aktuális helyzethez.
0: És ha mondjuk ezt a világot, az univerzumodat egy otthonnak képzeljük el, akkor hogyan rendeznéd be ezt az univerzumot? Tehát, hogyha most otthon azt mondod, hogy jól érzed magad, esetleg mi az, ami még változtatnál, vagy amit mondjuk úgy átrendeznél ebben a világban?
1: Régen legóztál?
0: Képzeld el, nekem volt, nem mondom meg a koromat, de ez régen-régen volt, és én nekem tényleg volt legóm.
1: Vagy nem tudom, esetleg a gyermekeidnek volt a legója.
0: Na, a gyerekemnek volt, a fiamnak, de ő például utálta. Úgyhogy, de nekem
1: képzeld
0: volt.
1: El az én univerzumot, mint egy legót. Hogy van egy alap, tudod, vannak a legóknak ilyen alap egységei, amikre tudsz építeni. Na, az én univerzumom pontosan ilyen. Mindig én határozom meg, hogy éppen melyik legót fogom meg, és azt hova teszem. Ez mindig attól függ, hogy mit kíván meg az adott helyzet.
0: Akkor ez kell egyfajta vizualizálás is? Tehát, hogy mondjuk van egy alap, és akkor te már látod előre, hogy azon a Lego alapon mi lesz felépítve, hogy milyen Lego kockák
1: nem.
0: kellenek, és mit...
1: Vizualizálás nagyon fontos, én azt gondolom, de csak mint végcél. Tehát én szeretném megtartani magamnak azt a lehetőséget, hogy ezer és ezer féle úton, módon tudjak eljutni a végcélom felé.
0: Tehát ez körülbelül olyan, amikor vannak mondjuk a legókockák, és minden legókockának mondjuk megvan a formája, hogy ez most egy kettes legó, vagy négyes legó, tehát van valami fix dolog benne, de azért szereted, hogy van egy meglepetés, van egy spontán dolog, tehát hogy ne lehessen hát pontosan tudni előre, mert akkor nincs kaland.
1: Ha legónál tartunk, akkor talán az lehet az érdekes, hogy ugye vannak ugyanolyan formái, de más színű legók, úgyhogy gyakorlatilag a saját magam szórakoztatására színessé tudom tenni ezt az utazást, és hogyha vannak a hallgatók között olyanok, akik már legóztak, akkor talán tudják, hogy ugyanazt az építményt, amit fel szeretnél építeni, bármikor fel tudod úgy építeni, hogy kicserélsz egy adott legókockát, de a végeredmény mindig ugyanaz. Én talán, ha mondhatom, akkor én ebben vagyok jó, hogy nagyon gyorsan tudok cserélni kockákat.
0: Egyébként tényleg az életben kell azt, hogy az ember tudjon alkalmazkodni a helyzethez, bár ennek az alkalmazkodás szónak van egyébként egy pozitív, meg egy negatív értelme is, tehát van az az alkalmazkodás, amikor az ember mondjuk feladja önmagát, amit ugye nem szabad, de egyébként meg azt gondolom, hogy az életben semmi sincs alkalmazkodás nélkül. Tehát most nem akarok elkalandozni, csak nagyon sokszor hallom. Tehát például én ismerek egy olyan lányt, aki azt mondta, hogy összeírt egy listát, hogy milyen férfit képzel el magának, és akkor mondjuk volt olyan, hogy tulajdonképpen minden stimmelt, egyetlen egy dolog nem, az pedig, hogy mondjuk az illető dohányzott. Uh-huh. És így az egészet, az összes, itt a 100 pont stimmelt, egy mondjuk nem, és az egészet húzta át. És ez egy nagyon érdekes, hogy van, amikor az emberek tényleg nem hajlandóak mondjuk alkalmazkodni, és akkor abból meg hosszú távon nem lesz igazán eredmény, vagy nem lesz egy pozitív dolog, hogyha nincs meg ez az alkalmazkodás.
1: Talán jó szó ez az alkalmazkodás, bár én azt gondolom, hogy ebben az esetben, amit elhoztál példát, és akkor egy picit rátérnék a kommunikációs vonalra, de gondolom majd erről úgy is fogunk beszélni. Talán nem is az alkalmazkodás szó itt a lényeg, hanem a priorizálás, mint fogalom. Tehát a te példádban is azt mondtad, hogy minden stimmelt ennél a lánynál, csak az, hogy dohányzott az illető. Ő a dohányzást priorizálta az első helyre, hogy neki ez kizáró ok volt, de szerintem a legnagyobb probléma az, hogy meg sem adta az esélyt arra, hogy esetleg ez meg tudjon változni. Úgyhogy igazából nagyon-nagyon vigyázom mindenki arra, hogy mire gondol, mert aztán abból az alapanyagból fog főzni. Ha így visszakapcsolhatok a gasztronómiára.
0: És ez egy állatra jó mondat volt, mert én is azt gondolom, hogy nagyon fontos a gondolat, ez sorba jön elő egyébként a beszélgetések, hogy mennyire fontos a teremtő gondolat, és egy kicsit egyébként pont ezt kapcsolódóan tényleg van egy hasonló kérdésem, tehát meleve ezzel készültem ezzel a kérdéssel. Pont láttam egy videót, és pont arról szólt egy kicsit, amit mondasz itt a gondolatok, de egy kicsit ki volt szélesítve, hogy mindennek van egy frekvenciája, egy vibrációja, és ezt átadjuk a másik embernek. Tehát lehet tényleg érzékelni, hogy kinek milyen ez a frekvenciája. És egy kicsit, hogy belevágjunk még a lecsóba.
1: Remélem tojásos, mert ezt úgy szeretem.
0: Oké, akkor olyat csinálunk. A másik terület, amivel foglalkozol, tárgyalás technikának a tartása, és az lenne a kérdésem, hogy te például a tréningeken, amikor jönnek a résztvevők, és mondjuk elkezded a résztvevőket így végigszkennelni, akkor érzed ezeket a frekvenciákat már ugye az elején, hogy ki negatív, ki pozitív. Ezek a frekvenciák mennyire mennek át a számodra, ezek a vibrációk ilyenkor?
1: Fú, ez is egy nagyon jó kérdés. Már nem is tudom, hanyadik jó kérdés, amit felteszem, úgyhogy...
0: Most a fizetős lesz a...
1: Igen, dolog. Minden héten fogok idejönni egy interjúra, mennyi jó kérdés van. Igen, érzem, de talán nálam annyiból szerencsésebb a helyzet, hogy én igyekszem csak olyanoknak oktatást tartani, akik saját maguktól jönnek és keresnek meg, és nem teszik ezt nekik kötelezővé, mert szerintem azzal sokkal, sokkal egyszerűbb, vagy sokkal gyorsabban tudunk előre haladni. Volt már olyan, amikor valakinek kötelezővé tették, és itt bejön ez a frekvencia, hogy természetesen éreztem, hogy ezt gyakorlatilag egyáltalán nem akarja az illető, de aztán próbáltunk olyan viccesen beszélgetni, vagy olyan vicces feladatokat csinálni, amitől elkezdtem feloldani ezt a konkrét illetőt, és a végén már ő volt az, aki gyakorlatilag haza se akart menni a tréningről, de hogy visszatérek egy mondat erejéig ezekre az érzésekre, talán mondhatom, hogy intuitív ember vagyok, ugye egyből megérzem azt, hogy ki milyen frekvencián mozog, úgyhogy azt is érzem, hogy te nagyon sokat készültél erre az interjúra, mert magas frekvencián mozogsz. Én meg egyszerűen csak azáltal vagyok most magas frekvencián, hogy nagyon vártam ezt a beszélgetést, és nagyon kíváncsi is voltam, hogy mi fog itt történni. Úgyhogy inkább ilyen izgatottsági frekvencia van bennem, de szóval lehet érezni az embereket, hogy épp milyen állapotban vannak, viszont azt egyértelműen kell látni és érezni, hogy az az állapot, amivel jönnek, az nem neked szól. És nem szabad személyessé venni azt az állapotot, amit te kapsz, mert alapvetően az nem neked szól.
0: Ez így van, és Két dolog jutott eszembe, egy picit szeretnék veled vitatkozni is, tehát egyetértek veled, de egy picit vitatkozni szeretnék veled. De az egyik megjegyzésem az lenne, hogy ugye mi egy üzleti klubban találkoztunk, és ott kommunikáltunk egymással, és tényleg nagyon érdekes volt, hogy ahogy megkérdeztelek, hogy vállalnál egy ilyen beszélgetést, úgyhogy pedig azért ez nem egy több éves ismerettség, és kapásból, tehát gondolkodás nélkül igent mondtál. És hogy nem tudom, ezek szerint működött ez a frekvencia köztünk, vagy nem tudom, mert hogy de tényleg nem is gondolkodtál.
1: Teljes mértékben működött.
0: Remélem, hogy ez az intuíció, ez majd utólag és a műsor végén, a beszélgetés végén majd azt fogod mondani, hogy akkor jó volt az intuíciót, szóval remélem, hogy ez lesz a válaszod.
1: Az esetek 96%-ában nem szokott csalni az intuíció, úgyhogy ha ez megtörtént volna, már nem beszélgetnénk.
0: Ja, akkor már fel is álltál volna.
1: Így van, tehát talán mondhatom, hogy eljutottam magammal szembe addig, hogy ha valami nem épít, akkor azt én ott abba hagyom.
0: Ezt nagyon köszönöm, hogy elmondtad, és akkor ezt megerősítetted bennem, hogy akkor ez a frekvencia tényleg működik, és hogy hasonló frekvencián vagyunk. Nem ezt akartam megcáfolni egyébként, vagy nem ebbe akartam belekötni, hanem amit mondtál...
1: Azt szeretem egyébként, ha belekötnek abba, amit mondtam. Abba én is bele tudok kötni.
0: Tehát nem azt, hogy beleköpnek a lecsóba, de hogy kicsit belekötnek.
1: Okay. A levesembe.
0: Levesembe, igen, meg a levesbe, igen. Hanem azt szerettem volna ezzel kapcsolatban mondani, hogy amit mondtál, hogy igen, van olyan, amikor egy tréningre valakit tényleg küldenek, és ha ott nincs meg az illetőnek a döntési szabadság, akkor nyilván az az illető nem akarott részt venni a tréningen, az nem lesz az övé. Tehát ez nagyon fontos az életben, hogyha valami nem az enyém, nem az én döntésem, nem az én választásom, akkor egy másik irányba fogok menni. De amit mondasz, hogy most valakinek negatív vagy pozitív a frekvenciája, én azt gondolom, hogy azért, mert valaki önszántából megy, attól még lehet negatív. Tehát vannak olyan emberek például, szerintem az életben nagyon sokszor előjön, mostában pont az érdeken gondolkodtam, hogy az életben mennyi érdek kapcsolat van, ami nem lenne baj egyébként, csak van az az érdek, ami mondjuk a másikat elviszi és lenyomja, de hogy szerintem azért, amikor valaki mondjuk egy negatív, egy kritikus ember, de tudja, hogy neki érdeke mondjuk, hogy elmenjen egy tréningre, mert mit tudom én, olyan emberek mennek, akin keresztül az érdekei érvényre juthatnak, vagy neki kell ez a tudás, mert az érdeke azt kívánja, attól még lehet szerintem totál negatív.
1: Nem tudok, és nem is akarok ezzel a kijelentéseddel vitatkozni.
0: Remélem is.
1: Viszont azt gondolom ezzel kapcsolatban, hogy lehet totál negatívként úgy odajönni, hogy valami érdeked fűződik ahhoz, hogy te ezzel részt vegyél, viszont mindenképpen kell egy belső motiváció, és a belső motiváció az egy pozitív megerősítés. Pozitív megerősítés meg egy magas frekvencián működik, ami teljes mértékben kioltja a negatív gondolkodást és a frekvenciát, tehát nem tudsz egyszerre negatív is lenni, meg pozitív is lenni. Van. Tehát lehet, hogy te odajössz negatívan, de mégis van valami ott belül, amit lehet, hogy nekem soha nem fogsz elmondani, de mégis van valami olyan, ami miatt odajöttél, ami belülről fakad. És hogy egy nagyon rossz példát mondjak így az első blokk végére. Tudod-e, mi a különbség a között, hogy kívülről törünk fel egy tojást, vagy hogyha belülről?
0: Húha, most jön a... Nem tudom, hogy ez az intelligencia teszt, úgyhogy még van, és még hátra van az emóció teszt, ugye az emocionális intelligenciám, stb. Hogy kívülről, vagy belülről?
1: Mi a különbség? Egyezünk meg, kapsz annyi
0: időt... Fel kell törni, mondjuk, nem?
1: Tehát, kapsz annyi időt, amíg a szünet tart, meghallgatunk egy jó zenét, és utána belevágunk.
0: Oké, legyen úgy akkor, kedves hallgatóink, azért, hogy én el tudjak gondolkodni ezen a kérdésen, tartunk egy szünetet, és hallgatunk egy szép zenét. Jövünk vissza.

0: Üdvözlöm újból a hallgatóinkat, azok is, akik most kapcsolódnak be a műsorunkba, Testi-lelki jólét című műsor, és a műsornak a mai vendége Gazdag Tamás, aki rögtön sarokba szorított, és gyakorlatilag akasztják a hóhért alapon most nekem tett fel egy kérdést, egy tojással kapcsolatban. Ezt megismerted, légy szíves még egyszer? Mert ugye kaptam egy kis gondolkodási időt, de hát keveset szerintem.
1: Az volt a kérdésem, hogy tudod-e mi a különbség a között, hogy egy tojás kívülről törődik fel, vagy belülről?
0: Szerintem most az jutott eszembe, hogyha kívülről törünk fel egy tojást, akkor tulajdonképpen nem ő adja meg magát, hanem olyan, mint egy, lenne egy külső kényszer kicsit. Tehát amikor a tojást kívülről kell megkopogtatni, és ugye levenni a héját, akkor ez egy picit olyan, hogy van benne valami erőfeszítés, valami külső erő, valami külső hatás. De hogyha egy tojás belülről van felbontva, vagy megtörve, az egy kicsit olyan, mint hogyha a tojás is részt venne benne. Tehát, mintha a tojásnak lenne úgymond saját akarata. Van az a technika, amikor valakit ugye el akarok húzni, és mondjuk el akarok húzni jobbra.
1: És amilyen akkor... erővel húzod, olyan erővel.
0: Igen, meg az a része, hogyha jobbra akarom elhúzni, akkor egy picit hagynom kell, hogy ő húzzon el, és ahogy elengedi magát, nem rak már bele erőt, akkor meg vissza tudom húzni. Tehát nekem valami ilyesmi párhuzam jutott eszembe.
1: Most lesz egy nagyon erős kijelentésem, és nagyon remélem, hogy az interjú legerősebb kijelentése lesz ez.
0: Halljuk.
1: Ha kívülről töröd a tojást, az az élet vége. A belülről az az élet kezdete.
0: És ez olyan szempontból is metafora, hogy a tojás, mert a tojás ugye ez egy petesej tulajdonképpen, egy, amit aztán ugye meg kell termékenyíteni, hogy csibe legyen belőle. Tehát ilyen szempontból is érted ezt a hasonlatot?
1: Teljes mértékben, hisz gondolj bele, az előbb arról beszéltünk, hogy olyan emberek jönnek, akik negatívak, aztán belőle mégis van egy pozitív dolog.
0: Értem, oké, értem, így most már teljesen értem. Remélem a hallgatók is. Mert mindenkinek megvan ugye a saját gondolat, azért jó egy ilyen műsor, mert mindenkiben gondolatot ébreszt, és akkor mindenkinek más és más.
1: Tehát az egyiknél eltemetjük az életet, a másiknál megüdvözlünk az életet.
0: De szép, ez egy nagyon szép gondolat. Meg amit még akartam kérdezni, és remélem most eszembe jut. Ja, igen, amit mondtál a frekvenciákra, és ez egy nagyon szép gondolat, hogy nem lehet egyszerre valami negatív, meg pozitív is. És egyszer egy ismerősöm mondta, hogy így van ez a fájdalommal is. És tényleg, ha az ember belegondol, akkor ezt le lehet tesztelni, ugyanígy, hogy te engem leteszteltél, már nem tudom, hogy hány pontot kaptam még.
1: Nem pontoztalak, nem ez volt a cél.
0: Na, remélem, hogy ezért egy magasabb kategóriát érek el. Tehát egyszerre tényleg nem tudunk több fájdalmat érezni. Szóval valakinek fáj mondjuk a feje, de megcsípi magát, jó erősen, de nagyon-nagyon erősen, hogy tényleg fájjon, akkor úgymond, nem azt mondom, hogy elmúlik a fejfájás, de nem arra fog fókuszálni. Tehát, hogy tényleg nincs egyszerre több fájdalom egy időben. És amit mondasz, ez, ebben még tényleg nem is gondoltam bele soha, hogy ez a negatív-pozitív se lehet mondjuk egy időben. Bár azért azt megkockáztatom, hogy azért, ha valaki elmegy oda hozzád, bár gondolom azért...
1: Nem tudsz egyszerre negatívan is gondolkodni, meg pozitívan is, mert... Tehát nagyjából bizonyított tény, hogy egy napban egy ember kb. 65 ezer gondolatot próbál a saját agyán áttuszkolni.
0: Nők is?
1: Hát lehet, hogy ők akár kétszer többet, de ez az
0: átlag.
1: De ez az átlag, és nem tud egyszerre pozitív dologra is gondolni, mert meg negatív dologra is. Tehát ezt jó végig gondolod, akkor be fogod látni, hogy gyakorlatilag nem tud egyszerre rossz is lenni, meg jó is. Tehát az egyik gondolatok jönnek a másik után. Az lehet, hogy az egyik gondolatod pozitív után, van egy negatív, meg, de egyszerre nem tudsz kettőre gondolni.
0: Abszolút egyetértek, tehát ez tényleg egy nagyon jó gondolat, hogy végig is fogom magamban pörgetni, mert abszolút van benne ráció, és van benne észszerűség. Meg amit mondasz, ha már még mindig a frekvenciáról beszélünk egy kicsit, az, hogy milyen a környezetnek a frekvenciája, ugye egy magasabb frekvencia, mondjuk egy alacsony frekvenciájú ember tényleg át tud fordítani. És amikor van mondjuk egy tréning, ahol jó a hangulat, és mindenki pozitívan gondolkozik, és mondjuk otthon hagyja a gondjait, akkor az az ember, aki esetleg mondjuk alacsonyabb frekvencián működött, az is fel tud emelkedni.
1: Igen, mert gyakorlatilag az emberek mágnesként működnek.
0: Jaj, de jó gondolat ez
1: is. Úgyhogy azt vonzod, amilyen te magad vagy. Tehát ha te alacsony frekvencián mozogsz, akkor alacsony frekvenciájú embereket fogsz vonzani. De az a jó hírem, hogy ezt lehet irányítani. Tehát, hogy ez nem csak úgy van, hanem ezt te tudod irányítani. Ez egy döntés kérdése, hogy te most jól akarod érezni magad, vagy rosszul akarod érezni magad. És ugye hát itt jön, amiről az előbb beszéltünk, a teremtés ereje, tehát a mostani életed az a régebbi gondolataidnak a kivetülése, úgyhogy úgy élsz most, ahogy régen gondolkodtál. Hogyha másképp szeretnél élni, akkor semmi már dolgod nincs, mint megváltoztatni a gondolkodásmódodat.
0: Azért megdöbbentő, amit most mondtál, mert meg tudom neked mutatni, itt van a kérdés a telefonomban, és ezt írtam fel így magamnak, mert ezt is egy videóban hallottam, mint gondolat, és abszolút azonosulok vele, hogy a világ engem tükröz vissza, ami belül van, azon kívül, és gyakorlatilag itt ez volt a kérdés, van. És ugyanezt mondtad most el, és ugyanezt tükrözted vissza, amit én most itt leírtam, hogy ez tényleg így van, hogy a gondolat...
1: Pedig nem néztem meg, és köszönöm, a jegyzetét nem néztem meg.
0: Én azért szoktam így dugdosni, hogy véletlenül se legyen ilyen összehallás, de tényleg nagyon meglepődtem most, hogy pont ezt mondtad, és az is kapcsolódik ehhez, hogy tehát ami bennem van, ugye azt tükrözöm ki a világra, és hogyha magamat meg tudom változtatni, akkor a világ is ugye reflektálódik erre. Tehát a világ is erre a változásra vissza fog tükrözni valamit, és változni fog. Tehát, hogy azért szokták mondani, hogy ha magadat megváltoztatod, akkor a világot is meg tudod változtatni, és az is érdekes egyébként, hogy azt, hogy mi hogy gondolunk ugyanarra a dologra, az megint rajtunk múlik, nem? Tehát ugyanazt a dolgot láthatjuk az egyik nap tök szépnek, a másik nap nagyon csúnyának, a harmadik nap érdekesnek, a negyedik nap unalmasnak, tehát ez mindig változó, nem?
1: Az a rossz hírem mindenkinek, hogy senkit nem tudunk megváltoztatni, csak saját magunkat. Tehát, hogyha valaki azt gondolja, és talán ez lehet egy jó tárgyalás technikai tanácsom is, ha szabad ilyet adnom, hogy ahhoz, hogy egy teljesen minden milyen tárgyalásba, akár otthon a családtagodba, dal is, vagy bárkivel.
0: Mi legyen a vacsora például?
1: Például ez is egy tárgyalás képét képezi, hogy vajon most ide menjünk, vagy oda menjünk, ezt tegyük, vagy azt tegyük. Tulajdonképpen ahhoz, hogy te nyerjél, ahhoz azt kell tenned, hogy egyértelműen ki kell nyilvánítanod, hogy te egy win-win helyzetet szeretnél kialakítani, ahol se te nem akarsz sérülni, és azt sem akarod, hogy a másik fél vagy a partnered sérüljön, és onnantól kezdve ezek a negativitások és állarcok le fognak kerülni, és már is ott tartunk megint, hogy a pozitivitás, a bizalom meg lesz irányod, és onnantól kezdve talán sokkal egyszerűbben lehet bármiféle konfliktust vagy helyzetet megoldani.
0: Abszolút. De amit mondasz, erre kíváncsi vagyok, hogy te tárgyalás technikát oktatsz tréningen, és tulajdonképpen ennek akkor is van valahol egy állapotváltoztató, személyiségváltoztató szerepe. Tehát mint egy kicsit én ezt akkor is egy küldetésnek is érzem. Tehát az az ember, aki bemegy, és kíváncsi arra, hogy mit fog tanulni, mit fog a magáévá tenni, abban az emberben el fog valami indulni, amitől úgymond megváltozik, és ebben igazad van persze, hogy neki kell befogadnia, és neki kell megváltoznia, de ebben akkor is van egy kicsi, tehát akkor is van szereped. Tehát, hogyha most megint nézzük a frekvenciát, hogy küldesz mondjuk egy ilyen impulzust, hogy egy ilyen lökésszerű hullámot mondjuk, és abból a másik fog valamit változtatni. Tehát, hogy azért lehet az embereknél ezeket a dolgokat egy kicsit így simogatni, hogy változzanak valamerre, hogy nem tudom, ezt te mit tapasztalsz a tréningen, hogy mennyire volt ilyen, amikor valaki tényleg totál megváltozott mondjuk a tréninged után, vagy később hallottad, hogy változott.
1: Az emberek azért szoktak megváltozni, vagy megváltoztatni a saját hozzáállásukat és gondolkodásukat, mert mire elérünk a tréning egyharmadához, addigra rájönnek, hogy tulajdonképpen

0: hogy azt úgy tud a saját javadra fordítani, hogy közben, vagy akár úgy is mondhatom, hogy tudod befolyásolni, hogy közben nem manipulálod.
1: Igen, ez is egy jó szó. Igen, erről is van egy kérdésem. Meg amit mondtál, most azért mosolygok, hogy megint kicsit próbáljak vicces lenni. Tehát van mondjuk a tárgyalás technika, és mondtad, hogy nincsenek sémák, nincs marketing. Tehát alapvetően én nem mondhatom azt mondjuk, hogy szeretek főzni, vagy nagyon, mivel nem szeretek, ezért annyira nem is tudok, és akkor ez nem lenne egy jó marketing fogás, hogy azt mondanám egy férfinak, hogy hú, én aztán állatira jól főzök. Viszont tárgyalás technikával el tudom magam adni.
0: Ez így van. De hát ugyan neked nyert helyzeted van, mert a hölgy vagy, úgyhogy talán könnyebb neked ezt, mint nekünk férfiaknak, de talán nem is kell, hogy eladd azt, hogy te tudsz főzni, mert aki rád kíváncsi, az nem arra kíváncsi, hogy te tudsz-e főzni.
1: Reméljük.
0: Ha arra kíváncsi, hogy tudsz-e főzni, akkor az nem rád kíváncsi, csak arra kíváncsi, hogy mi ez, amivel te ki tudod szolgálni.
1: Nekem volt egy ismerősöm, és például azt mondta, hogy a segítség az, amire a másiknak szüksége van. És ez nagyon, nagyon megfontolandó dolog szerintem, hogy sokszor azt gondoljuk, hogy valakinek akarunk segíteni, valakinek kínálunk valamit, és egyáltalán nem biztos, hogy a másiknak arra van szüksége. És például volt egy... Ez pont valamelyik beszélgetésben előhoztam már ezt a tréninget, hogy volt egy online párkapcsolati tréning, és azt mondta a tréner, hogy mindenki írjon össze olyan dolgokat magáról, ami szerint ő, tehát amiben ő értékes, amiben ő értékesnek tartja magát. És ez egy megint ilyen teljesen más nézőpont volt, hogy például, aki cigizik, tehát van mondjuk egy dohányzó férfi, annak az lesz a pozitív, hogy a nő is dohányzik. Az, aki mondjuk nem dohányzik, annak meg pont az lesz a pozitív, hogy nem dohányzik a másik.
0: De tudod miért? Mert az emberek mindig a kisebb ellenállás felé mennek.
1: Hát igen, ez is benne van
0: gondolod,
1: végül is.
0: Ha én dohányzom, nekem az a kisebb ellenállás, ha olyat választok, aki dohányzik, nem lesz konfliktus.
1: Igen.
0: És ugyanez fordítva is. Minden ember a kisebb ellenállás felé megy.
1: Hát ez is igaz egyébként, tehát ez is megfontolandó gondolat, és abszolút egyetértek, csak más szempontból még tényleg azt akartam ebből kifejezni, hogy sokszor van olyan, amikor valakinek mondjuk az életébe valaki beavatkozik, tehát meg lehet ezt figyelni. Például én nagyon imádtam a volt páromnak az anyukáját, ugye, aki úgy anyósom volt, én nagyon szerettem, de vannak azok a anyós-menny kapcsolatok, amikor ugye az anyós elmegy a mennyhez, és akkor átrendezi a lakást, meg a konyhát, és igaziból ő segíteni akar. Tehát tényleg segíteni akar, csak azt nem kérdezi meg, hogy erre szükség van-e. És itt lehet nagyon mellé fogni. És amit még mondtál, hogyha most ez a női férfi dolog, hogy igen, tehát hogyha egy férfinak mondjuk nem a főzésre van pont szüksége, de, és van olyan férfi, akinek meg pont arra, de az a férfi nem biztos, hogy igényli mondjuk azt, hogy a filozófusokról beszéljenek például, vagy egyéb dolgok, de neki a filozófia mondjuk a hasában kezdődik.
0: Persze, nem vagyunk egyformák, azt gondolom, de ha már itt az anyós-menny dologra rácsatlakozták, hogy gyorsan visszacsatlakoznék, hogy szerintem az alapvető probléma az, hogy az emberek már nem kommunikálnak egymással. Szóval az egyik jó szándékból cselekszik, a másik meg jó szándékból nem mondja azt, hogy ez így nem jó. Mert az ember mindig a kisebb ellenállás felé megy. Szóval azt gondolom, hogyha kicsit többet kommunikálnának az emberek egymással, akkor lehet, hogy sokkal könnyebb és egyszerűbb élete lenne mindenkinek.
1: Ezt annyira köszönöm, hogy mondod, mert szerintem ez az alap, a kommunikáció. És ha belegondolsz, minden kommunikál. Tehát ránézel egy színre, most egy stúdióban például van egy sárga szín, vagy van mellette egy szürke szín, a színektől kezdve akkor a tárgyak, az, hogy milyen esztétikus környezetben vagy, tehát minden kommunikál, de ugye nyilván ez nem az emberi kommunikáció. És én is azt látom, hogy nagyon-nagyon kevés az emberi kommunikáció. Tehát valószínűleg lehet, hogy mi pont azért tudtunk egy jót beszélgetni, mert te is szeretsz kommunikálni, én is szeretek kommunikálni, te is kíváncsi vagy, én is kíváncsi vagyok, és, de ez tényleg két ember kell. és nagyon sokszor

0: van az, én is kaptam már ilyet, hogy én valakinek sok vagyok, persze, de meg kell nézni, hogy az a másik az mennyire szeret kommunikálni, és neki biztos, hogy sok vagyok, aki mondjuk két szót szól, meg gondolom, ilyet lehet, hogy te is tapasztaltál, amikor valakinek sok voltál.
1: Igyekszem nem sok lenni, de nyilván természetesen volt már ilyen. Arra törekszem, hogy kommunikáljak és ne fecsegjek feleslegesen, mert egyrészt már magamat is megunnám, annak meg semmi értelme, hiszen saját magammal töltöm el a legtöbb időt, úgyhogy igyekszem minden egyes beszélgetésnél és kommunikációnál valamiféle értéket adni a másiknak, azért, mert ha neki jobb, akkor attól nekem is jó lesz, és ahogy vissza tudunk egy kicsit csatolni a frekvenciához, ha én tudom egy picit emelni a te frekvenciádat, akkor az visszahat rám, és akkor így megyünk tovább, és egy elég magas frekvencián tudunk úgy elválni, hogy aztán mindkettőnknek pozitív élménye maradjon.
0: És a frekvenciák összeadódnak.
1: Ez így van.
0: Ehhez kapcsolódik a következő kérdés, pont amit mondtál.
1: Mert hogy olyan dolgokat mondok, amire mindig rá tudsz fűzni kérdéssel.
0: De úgy ráadásul, mint ha tudtad volna előre a kérdéseket, pedig esküszöm, hogy nem küldtem el, tehát ebben még ez a hát megdöbbentő.
1: Lehet, hogy tudtam, csak te nem tudod, hogy én tudtam. Tudod?
0: Hát ez az egyre gyanúsabb egyébként, igen, most már egyre félelmetesebb a dolog, hogy milyen gondolatokba látsz bele. Most
1: már kommunikációval foglalkozom.
0: Meg gondolatolvasással.
1: Ez csak az mellékes.
0: Mellékák. Csak mellékák, jó. Amit pont mondtál, hogy egy emberben látod az értéket, illetve értéket adsz neki. Sajnos ebben a világban nagyon kevés az, hogy a másikat megdicsérjük. Sőt, látom azt, hogy pont volt velem egy beszélgetés valahol, és pont arra utaltam, hogy azért milyen jól esik az embernek, hogyha kap valamilyen dicséretet. Most teljesen mindegy, hogy hát ugye nő vagyok természetesen, most a nőknél az első, hogy jaj, csinos vagy, vagy így nézel ki, ugye ez mindenkinek jól esik nőként, teszem a férfi oldal, csak hát a nők ilyen szempontból hiúak. És a kérdező, aki engem kérdezett, rögtön jött egy ilyen hozzászólása, hogy hát igen, igen, de hogy mit akar az illető. És én ezzel annyira nem értettem egyet. Tehát én nem hiszem, hogyha valaki dicsér, az mindenféleképpen valamilyen érdekből teszi. Tehát, hogy elfelejtjük néha azt, hogy a dicséret az önmagában is létezhet, és ezt kérdezem is tőled, hogy szerinted van-e önzetlen dicséret?
1: Határozottan azt tudom mondani, hogy persze, természetesen. Tehát nem kell mindig elvárást támasztani a felé, hogyha én valakit vagy valamiért megdicsérek. Pusztán csak lehet, hogy azért fogom megdicsérni, mert amit én látok vagy tapasztalok, nem biztos, hogy ez külsőség, az nekem pozitív, és ennek hangot adok azzal, hogy megdicsérem. És ettől nekem is jobb az életem, és a másiknak is. Az egy más kérdés, hogyha valakit úgy dicsérek, hogy ezzel manipulálni akarok.
0: Igen, megint ez a szó.
1: Mert azért hozom ezt fel, mindig ezt a szót, mert nagyon nagy különbség van a befolyásolás és a manipuláció között. A manipuláció az teljesen öncélú, a befolyásolás meg nem. Tehát, hogy az két oldalú.
0: Egyébként képzeld el, hogy
1: ha ezt is leírtad, akkor elmegyek jósnak.
0: Pedig de, tehát a manipuláció itt van a kérdések között. Úgy képzeld el, méghozzá hát tulajdonképpen majdnem így a legutolsó kérdés.
1: Jövő héten is, hogy tudjuk folytatni.
0: Esküszöm, itt van ez a kérdés, tehát ez külön készültem a manipulációval, és ami nagyon engem is meglepett, tehát megnéztem, hogy milyennek a szónak az eredete jelentése, és a manipulációnak van egy ilyen jelentése, hogy kézzel bánni valamivel, irányítani, kézben tartani. Kézben tartani. Tehát itt ebben az értelemben egyáltalán nincs negatív jelentés. És ez engem is meglepett egyébként. Tehát, hogy maga, ugye van az a szó, hogy mondjuk manufaktúra, meg a manikűr, tehát ebben mind benne van ugye a kéznek a latin szava, és itt egyáltalán nem erről van szó. És amit mondasz, és nagyon elgondolkoztató, amit mondtál, mert itt pont azt a kérdést írtam fel egyébként, hogy van-e pozitív manipuláció, és már ebbe bele is folytál tulajdonképpen.
1: Hát igen, csak az befolyásolásnak hívják. Tehát ugye a manipuláció, hogyha visszatérünk már a szó eredeti tére, hogy kézben tartani, az nem, semmi más nem jelent, mint azt, hogy hogy nem engedett ki az irányítást a kezedből. Uh-huh. És ezzel manipulálsz, hiszen úgy manipulálsz, ahogy az neked jó. És az nem biztos, hogy mindig pozitív. A befolyásolás az meg csak olyan utalás, ami arra mutat, hogy mindkettőtöknek jó legyen.
0: Meg most az jutott eszembe, mert annyira imádom a magyar nyelvet, hogy annyira kifejező, a befolyásolásban benne van az, hogy valami folyik.
1: Így van.
0: Tehát nem egy ilyen fix dolog, mint hogy a kézben tartani, hát akkor áramlás, tényleg valami
1: áramlás. Áramlás. Így van.
0: Igen, és befelé folyik ez a valami a másik embertől, a másik meg, amit mondtál, tényleg így van, hogy meg valaki így szorítja a kezében a másikat valahol. És még visszatérve a...
1: Az mi más, ha nem önzőség, nem? Ha hát, nem engedett igen. ki a... gyeplőt a kezedből, az semmi más, mint bizalmatlanság.
0: Igen, abszolút.
1: És akkor visszatérünk megint a bizalom kérdésére, hogy a 21. század legnagyobb tőkéje az a bizalom, azt gondolom.
0: Tehát kommunikáció, bizalom, vagy először bizalom, aztán kommunikáció,
1: kéz a kézben. Hogy a sorrend az mindenképpen a bizalom, de a bizalom az kommunikáció által
0: igen.
1: teremtődik meg.
0: Igen, abszolút. És még visszatérve a dicséretre, annyiszor találkozok olyan napon, ma is volt egy ilyen beszélgetésem, egy ilyen hívásom, egy szakembert kerestem, és mondott valamit, hogy amit ő csinál, az biztos, hogy jó lesz, valami ilyesmi. És annyiszor megkapjuk azt, hogy ha az ember magáról gondol valami pozitívat, és azt mondja, hogy belenéz a tükörbe, és akkor ma egész jól nézek ki, akkor rögtön kap valami negatívot, mit a szülőktől, a rokontól, a testvértől, hogy ugyanizé, mit vagy te ilyen beképzelt, és mit gondolsz magadról. Vagy például magamon is megfigyeltem néha, hogy jött egy másik nő, megdicsérte a ruhámat, és mondjuk tényleg volt olyan, amit mit egy kínaiban vettem, és akkor megdicsért, és mondta, hogy csak ezt a kínaiban vettem. És hogy közben meg ezt az embernek saját magában tényleg értékelni kéne, ugye az értékeit. Hogy erről mit gondolsz? Mert van a külső dicséret, amit kapunk kívülről, amit ugye, amivel befolyásolnak minket például, de van az a fajta tükör, amit ugye, amit magunkban van, amit mi vetítünk ki a világra, és nem mindegy, hogy bennünk milyen fények vannak, ha már most a tükrözésre asszociálok, hogy arra utalok. Tehát mit gondolsz erről az öndicséretről? És szokták mondani, elnézést, hogy ezt a mondatot mondom, hogy büdös az öndicséret, de szerintem ez tud azért illatos is lenni, nem?
1: Én hadd válaszoljak egy kérdéssel.
0: Jóha, ebben már belecsúsztunk igen. egyszer.
1: Vajon megengedheted-e magadnak azt, hogy ne hallgass a saját belsődre? Hogy vajon fontosabb az, hogy másmit mond, mint az, amit te mondasz magadról?
0: Egyértelmű, hogy nem.
1: Akkor meg is kaptad a választ.
0: Meg ez olyan szerintem, mint nagyon sokszor ezt látom, hogy szeresd önmagadat, akkor másokat is szeretni fogsz. Tehát megint, amit mondasz, hogy nem kell magadra venni valakinek a véleményét, pont azért, mert az benne van valamilyen blokk, vagy valamilyen sérülés, és azt vetíti ki a világra.
1: Ez így van, és szeretnék hozni ide egy ős bibliai idézetet, amely úgy szól, hogy ha megmentesz egy lelket, akkor az egész világot mented.
0: Azért köszönöm ezt a mondatot, mert végig erről volt tulajdonképpen szó, hogy tényleg minden bennünk kezdődik, és akkor a világ is megváltozik, és a világ is szebb lesz. Úgyhogy én kívánom mindenkinek, hogy mentse meg a saját lelkét, és ezzel akkor a világot is megmenthetjük, kicsivel elkezdve, a nagy felé haladva. Nagyon szépen köszönöm, Tamás, hogy itt voltál, és még egyszer esküszöm, hogy nem beszéltünk össze, és nem tudtad a kérdéseket, de nagyon, nagyon érdekes volt.
1: Én is köszönöm a meghívást.

Testi-lelki jóllétünk. Kedves hallgatóink, ez a programunk abban szándékozik segíteni, hogy az isteni ajándékot, jóllétünket segítsen megőrizni, avagy visszaépíteni magunknak, társainknak, közösségünknek. A Jóisten kegyelme legyen velünket örekvésünkben. Az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül.

0: Kedves hallgatóink, jó arra gondolnunk. Visszaemlékezhetünk a Jézus Krisztusban velünk köttetett szövetségre, és ennek fényében hihetjük. Atyánknak gondja van a mi megtartatásunkra, üdvösségünkre. Áldjuk Urunkat, hiszen ő az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Ezért létezésünk nem céltalan, sorsunk nem véletlenszerű. Az ő tudta nélkül velünk semmi nem történhet. Örvendjünk, hogy nekünk a mennyben van polgárjogunk, ahonnan az Úr Jézus Krisztust is várjuk üdvözítőül.
1: Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhíta címe Soha nem hagy magunkra. A mai ige Ézsaiás könyvéből van, 62. rész, 4. vers. Nem mondanak többé elhagyottnak. Gondolatok az igéről. Elhagyott. Milyen vigasztalan szó. Úgy hangzik, mint a lélek harang, mély fájdalmat és nagy bánatot takar. A nyomorúság feneketlen mélysége tátong az elhagyott szóban. Elhagyott valaki, aki becsület szavát adta, hogy kitart melletted. Elhagyott egy igaz barát, akiben oly sokáig bíztunk. Elhagyott szeretett rokonunk, apánk, anyánk, mindenki. Ez valóban rettenetes fájdalom, és mégis el tudjuk viselni, ha az Úr vigasztal meg bennünket. De milyen lehet az, ha valaki Istentől elhagyottnak érzi magát? Gondoljunk csak a világ legfájdalmasabb kiáltására. Én Istenem, miért hagytál el engem? Máté 27:46. Megéreztünk-e már valaha valamit ennek az elhagyatottságnak a keserűségéből? Ha igen, kérjük az Urat, mentsen meg bennünket ennek a kimondhatatlan fájdalomnak a megismétlődésétől, hogy soha ne térjen vissza az a sötétség. Rossz akaratú emberek mondhatják a hívőről, hogy elhagyta az Isten. Intézzük el mi is. Ez azonban soha nem igaz így. Az Úr szerető kegyelme csak hamar rákényszeríti ellenségünket, hogy visszavonják azt, amit mondtak, vagy legalábbis elhallgassanak. Mind ennek ellenkezőjéről szól Isten ígérete a vers végén. Gyönyörködik majd benned az Úr. Ez a vigasztalás örömmé változtatja a sírást. Ti, akik úgy érzitek, hogy elhagyatottak vagytok, halljátok meg az Úr szavát. Nem maradok el tőled, sem el nem hagylak téged. Zsidókhoz írott levél, 13. rész, 5. verse. Ézsaiás 62:4. Nem mondanak többé elhagyottnak, országodat sem mondják pusztaságnak, hanem úgy hívnak, hogy gyönyörűségem. Országodat pedig úgy, hogy férnél van, mert gyönyörködik majd benned az Úr, és országodnak ő lesz a férje. Evangélikus, biblikus szabad egyetem, Isten kérdések a kortárs irodalomban mottóval hirdet ismét ismeretterjesztő szabad egyetemi előadássorozatot az Evangélikus Hittudományi Egyetem. A következő előadás október 13-án kedden lesz 18 órától. Varga Gyöngyi és Németi Krisztina, hely és helynélküliség a puszták népében, szociológiai és teológiai olvasatok címmel tartanak előadást. Az előadások látogatása ingyenes. Ajánlott hozzájárulás 2500 forint. A helyszín az Evangélikus Hittudományi Egyetem. Budapest, 14. kerület, Rózsavölgyi köz 3. Már 15. alkalommal indulnak útnak holnaptól az édesapák a Mária Pócsi zarándoklatra. Holnaptól október 9-e és 11-e között rendezik meg az apák zarándoklatát, amely több éve hagyománnyal bír. A résztvevők a Debrecen, Nyíradony, Mária Pócs útvonalon érkeznek meg a Mária Pócsi istenszülőkhöz. Az időjárásról. Lassan elindul a lehűlés. Ma csütörtökön gyengén felhős, napos az időnk, de esőre néhol van esély. Délies a szél, és 22-28 fokunk van. Pénteken felhős vagy borult lesz az idő, többfelé esővel. Északnyugatra fordul a szél, és 14-24 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

Solus Christus, egyedül Krisztus. Mondánékünk Jézus Krisztus. Én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az Atyához, hanem ha én általam. Ha hiszünk Krisztus megbocsátó kegyelmében, bűnünk bocsánatával kibékít minket Isten.

reggeli csendesség. Ragd le a bűneid terhét.

Isten újra és újra meghív a bűnbánatra. Nem önmagáért teszi ezt, hanem érted. Neked van erre elengedhetetlenül nagy szükséged. Hiszen ennélkül beleragadhatsz a bűneidbe. Helytelen döntéseket hozhatsz, és letérhetsz Isten útjáról. A megtérés nem csupán egyszeri esemény az életünkben, hanem inkább egy élethosszig tartó folyamat. Sokan azt gondolják, hogy a hit csupán külsőség, tartalom nélküli vallásos élet, vagy egyfajta érzelmi

Hagyja el útját a gonosz, és gondolatait a bűnös. Térjen vissza az Úrhoz, mert megkönyörül rajta. Istenünkhöz, mert bőkező a megbocsátásban. Mindaz, aki igazi bűnbánattal fordul az Úr fele, bocsánatot nyer. Mert a mennyei Atya irgalma és kegyelme határtalan. Ő egyetlen őszinte lelket sem taszít el magától. Mindig keresi, hívja, visszavárja az eltévedt bárányt. Mindennél jobban vágyik arra, hogy tékozló gyermekének megbocsásson.

Ezzel a lelkülettel közeledik ma hozzád is. Várja, hogy leragd a bűneid terhét. Azt akarja, hogy szabad és boldog légy. Ezért tarts ma bűnbánatot. Térj meg a bűneidből. Ne feledd, Isten vár arra, hogy újra magához öleljen téged.

0: A baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat, október 8-a. Timóteushoz írt második levél, 4. fejezet, 16-tól 18. versig. Első védekezésem alkalmával senki sem volt mellettem, mindenki elhagyott. Ne számítson ez bűneik közé. De az Úr mellém állt, és megerősített, hogy elvégezzem az ige hirdetését, és a pogányok valamennyien meghallják azt. Azután megszabadultam az oroszlán torkából. Meg is szabadít engem az Úr minden gonosztól, és bevisz az ő mennyei országába. Ővé a dicsőség örökkön örökké. Amen. 1000 évvel közelebb kerülünk mai korunkhoz Pál apostollal. Benne is Dávidhoz hasonlóan szilárd, hitben megöregedett emberrel találkozunk. Második levelét Timóteushoz életének végén írta, mint ahogy azt a 4. fejezet 6-tól 8. verseiben láthatjuk, így hangzik: mert én nem sokára feláldoztatom, és elérkezett az én elköltözésem ideje. Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Végezetre eltétetett nekem az igazság koronája, amelyet megad nekem az Úr, az igaz bíró a manapon. De nem csak én nekem, hanem mindazoknak is, akik várva várják az ő megjelenését. Tapasztalatai nem voltak bíztatóak, nem csak, hogy a hatóság előtt kellett védekeznie, de hittársai is elhagyták, magára maradt. Ám nem panaszként hangzik el ez a megállapítás, hanem bizonyságtételként. Tudta azonban, hogy kimaradt mellette, az Úr, aki megerősítette. Élet célja és vállalása nem változott. Hirdette az evangéliumot. Tudja, hogy már nem sok van hátra földi életéből, és hogy egy végső, nehéz küzdelem vár rá. Ahogy telnek az évek, mi is egyre közelebb leszünk az üdvösségünk beteljesüléséhez. Vajon megrenget, vagy örömre derít ez a várakozás? Pál bölcs hívőként a korábbi tapasztalataiból merítve meg volt győződve arról, hogy az utolsó harcokban sem marad egyedül. Isten beviszi őt a mennyei országba. Ezért nem a félelmeivel foglalkozott, hanem Istent magasztalta, mint ahogy

egész megtért élete ezt tette. Aztán visszatereli figyelmét a körülötte lévőkre, mert még tart az élet, vannak feladatok. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadvány alapján az MBS speciális missziójának munkatársai készítették.

0: Csendes percek.
1: A mai áhítatot Denis Lastimozó írta Macaóból, különleges közigazgatási területről, Kínából. Kötődve a szőlőtőhöz. Jézus mondja, én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesző. Aki én bennem marad, és én ő benne, az terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. János evangéliumának 15. fejezetének 5. verse. Évekkel ezelőtt egy kis szőlőt ültettem a hátsó udvarunkba, bőséges termést remélve. Kihajtott, de egyszer csak az egyik vesző elszáradt. Bármennyi vizet vagy trágyát adtam neki, élettelen maradt, mert levált a tőkéről. Ehhez a szőlőveszőhöz hasonlóan mi sem tudunk lelkileg gyarapodni, ha elszakadunk Jézustól. Erőfeszítéseink mindig kudarcot vallanak, ha csak nem maradunk az igazi szőlőtőhöz kötve. Ez a János 15.5 mély igazsága. Jézus nélkül semmit sem tehetünk. Sokan világi eszközökkel törekszenek a sikerre és a célok megvalósítására, de az igazi eredményességet, a békét és a célt csak akkor érjük el, ha Krisztusban, az élet, az erő és az iránymutatás forrásában maradunk. Amikor naponta kapcsolatban vagyunk vele imádság, szentírás olvasás és engedelmesség által, életünk olyan gyümölcsöt terem, amely Isten dicsőségére lesz. Kapcsolódunk a szőlőtőhöz, vagy a saját erőmből próbálunk boldogulni? Amikor időt szakítunk arra, hogy Jézus jelenlétében időzzünk, erőt és bölcsességet találhatunk. Ahogy a Filippi 4.13 emlékeztet minket, mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem. Gyökerezzünk Krisztusban, és tapasztaljuk meg a bővölködő életet, amit ígér. Istenünk, segíts nekünk minden nap Jézusban maradni, bízva az ő hatalmában, hogy megtart minket. Amen. Napi gondolat. Kapcsolatban maradok Jézussal, az igazi erőforrásommal. Imádkozunk azokért, akik eltávolodtak Jézustól.
0: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

Páskuiné Kovács Erzsébet. Az elhívás megértése. Az elhívás megértése olyan csodálatos. Lehet, hogy a családban kell keresztet hordanod. Fel sem fogod, milyen nehéz, ez egyszerű dolog. Többet akarsz, legyen nagyobb, látványosabb sorsod. Tanító lenni, vagy akár ige hirdető is. Nem ülni csendben, s hallgatni. Elmondanád te is, gondolod. Nem vetsz számot, nem gondolsz reája. Isten rendelése minden az ő megbízása. Az, hogy ki hol állja helyét, elrendelése van. Egyik különb a másiknál, azt gondolják sokan. De nézd csak, a tőke hordoz vesszőt, s azon a gyümölcs. A gazdájé csak a munka, de áldást ont a föld. S merné most azt mondani, ez vagy az a nagyobb. S ha nem azt végezni minden, amire hivatott, mit csinálna? Mi történne? Mi lenne belőle, ha a hegy mélybe omlana, s a víz hegytetőre? Ott a mélyben a tópartján nem teremne virág, s fenn a jó meleg homokdomb nem érlelné mustját. Ezért maradj ott, ahová a sorsod állított. Nem biztos, hogy jobban lenne, ahogy te áhítod. Mindenütt van munka, öröm és bőven szolgálat. S ha ott elvégzed hűséggel, ahol élsz, ahol vagy, adj hálát érte minden nap. Ha nem marad híja a mérlegen, ha megmérik, ami rád van bízva.

0: Isten képviselői.
1: A jellem tökéletesítése. Az Úr, az ő atyáik Istene elküldte hozzájuk követeit jó idején, mert részvétel volt az ő népe és lakhelye iránt, de ők Isten követeit kigúnyolták, az ő beszédét megvetették, és prófétáival gúnytűztek, míg végül haragja felgerjedt népe ellen, és többé nem volt segítség. Krónikák második könyve 36-15-16. Gondolatok az ígéről. Pál úgy mutatja be Isten követeinek munkáját, mint amelynek a célja az, hogy minden embert tökéletessé tegyünk Krisztusban. A fiatalok nevelése és képzése olyan legyen, hogy felébressze bennük a szent iránti tiszteletet, és szent áhítatra ihlesse őket Isten házában. Sokan, akik a mennyei király gyermekeinek vallják magukat, nem értékelik igazán az örökké való dolgok szentségét. A lelkész Isten követe, s az általa hirdetett üzenet Isten egyik eszköze az emberek üdvössége érdekében. Ezért mindazok számára, akik meghallgatják ezt az üzenetet, életillata lesz az életre, vagy halálillata a halálra. Az igazi Isten tisztelet helyes elvei szentek és örökkévalók. Így fel kell készülnünk arra, hogy csatlakozzunk a mennyei udvarokban élő imádkozókhoz, ahol minden tiszta és tökéletes, s mindenki teljes tiszteletet tanúsít Isten és szent akarata iránt.

0: Élet, erő. Testi, lelki egyensúly a Biblia tükrében. A figyelmetlen véletlen és az emberi kapcsolatok.
1: Tanulják meg a mieink is, hogy jó cselekedetekkel járjanak elől ott, ahol sürgős segítségre van szükség, nehogy gyümölcstelenek legyenek. Tituszhoz ért levél 3. fejezet, 14. vers. Bukarestbe költöztem a tanulmányaim miatt, és minden új volt számomra. A város, az egyetem, az otthonom és a szomszédaim. Bár hamar hozzászoktam az új környezethez, zavart, hogy még nem sikerült kapcsolatba kerülnöm senkivel, közvetlen környezetemben. Egy nap sietve indultam volna bevásárolni, amikor a figyelmetlenségem miatt egy apró baleset történt, ahogy próbáltam bezárni az ablakot, kiesett a szúnyogháló. Aggódva siettem le a háztömb mögé, és örömmel láttam, hogy egy idős, 85 év körüli hölgy ült a főbejáratnál. Gyorsan megkérdeztem tőle, hogy vigyázne a szúnyoghálóra, amíg visszaérek a boltból. Kedvesen igent mondott. Amikor visszatértem, behívott magához, hogy beszélgessünk egy kicsit. Boldogan és hálásan fogadtam a meghívást. Beléptem a lakásba, ahol azonnal hellyel kínált. Megindító volt hallgatni, ahogy megnyílt, és beszélt a magányról, ami láthatóan nagy teher volt számára. Végül megadtam neki a telefonszámomat, és bátorítottam, hogy hívjon bármikor, ha segítségre van szüksége. Azóta rendszeresen meglátogatom, és látom rajta, mennyire örül minden alkalomnak. Ez a váratlan találkozás felidézte bennem a Biblia egyik történetét, amikor Jákob kutyánál Jézus találkozott a samáriai asszonnyal. Az a beszélgetés nem csak az asszony életét változtatta meg gyökeresen, hanem a tanúságtétele nyomán az egész város életére hatással volt. Ez a történet rávilágít arra, hogy a legváratlanabb pillanatokban is felismerhetjük a lehetőségeket arra, hogy kapcsolódjunk másokhoz, és a kis cselekedetek is nagy változásokat hozhatnak. Egy felhívás a cselekvésre. Azonnali spontán kedvességünkkel és empátiánkkal a legfontosabb dolgot adhatjuk másoknak. Az emberi közelséget. Gondold át, milyen lehetőségek adódnak nap mint nap, hogy kedvesen fordulj a körülötted lévőkhöz. Akár egy idős szomszédnak nyújtasz segítséget, akár csak néhány percet szánsz arra, hogy meghallgasd, valami értékeset adsz neki. Ezek a pillanatok nem csak a másik embernek jelentenek sokat, hanem minket is gazdagítanak és segítenek észrevenni a körülményeiket.
0: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

október 8-án, csütörtökön, következőképpen szól hozzánk Isten igéje. Nap ószövetségi igéjét Habakuk könyvének második fejezetében, a harmadik versben olvashatjuk. Ha késik is, várj türelemmel, mert biztosan bekövetkezik, nem marad el. Nap újszövetségi igéjét Jakab levelének 5. fejezetében, a 7. versben találjuk meg. Íme a földművelő várja a föld drága gyümölcsét, és türelmesen várja, amíg az korai és késői esőt kap. A lecke egyszerűnek látszik. Akiben bízunk és akihez ragaszkodunk, ahhoz van mindig elegendő türelmünk is. Szépen hangzik, de ez mégsem automatizmus. Felgyorsult élettempóhoz, a mindig újabb eredmény eléréséhez, a szerzés és gazdagodás hajszolásához nem tartozik kiváró türelem. Habakuk próféta Isten közelében önmagának is próbálta tanítani a nagyobb várakozási képességet. Az önoktatás nem volt sikeres. Isten megbízta, hogy hirdesse minél többeknek, hogy az országban uralkodó hazugságok, a habzsoló gazdagság miatt érkezik a veszedelem. Habakuk ezt azonnal szerette volna. Már egy-két prófétálás után várta a leszámolást, a lesújtást. Vágyott arra, hogy a vétkesek láthatóan és azonnal megbűhődjenek. Az események azonban nem hozzáigazodtak. Ha jobban figyel, ha kitartóbban hallgatja és átgondolja Isten üzenetét, akkor más jellemzőt is felfedezett volna. Isten nem leszámol, hanem megment. Nem elveszíteni, hanem kigyógyítani akar. Nála ez a prioritás. Óvakodjunk a hirtelen lépésektől. Tanuljuk meg Pilinszky Jánostól, hogy életünk nem csak cselekedetek, de talán még inkább a várakozás iskolája. A türelmes várakozás nem csak a korai és a késői eső érkezését éri meg, hanem a virágba porulást, és a közmondást követve még a rózsatermést is. Legyünk mi is szép virágokat látók a mai napon. A nap imádsága. Urunk, nehezünkre esik finomabbnak és lágyabbnak lenni. Azonnal leírunk embereket magunk körül. Elég néha egy félreérthető megjegyzés vagy egy gúnyos nevetés, már is leszámolnánk és büntetnénk. Engedd, hogy beiratkozzunk a türelem iskoládba. Tanuljunk megfontolást és bölcs várakozást. Mi lenne velem, ha te nem várnál? Mit tudnék felmutatni, ha nem kapnék tőled pótórákat? Köszönet értük. Amen. Szabóné Mátrai Marian áhítatát hallottuk, és a nap igéi voltak, ha késik is, várt türelemmel, mert biztosan bekövetkezik, nem marad el. És a nap újszövetségi igéje, íme a földművelő várja a föld drága gyümölcsét, és türelmesen várja, amíg az korai és késői esőt kap.

Egy férfi minden nap ugyanazon az úton tért haza. Évek óta ezt az ösvényt követte, nem is figyelte, merre jár. Egy nap azonban új építkezés kezdődött a szomszéd telken, és mély gödröt ástak. A férfi a megszokás rabjaként nem ügyelt a változásra, és beleesett. Nem tudott onnan kijutni. Hangosan segítségért kiáltott. Először egy pszichológus járt arra, figyelmesen szemügyre vette a helyzetet, elemezte a gödör mélységét, szélességét, elmondta, hogy miképpen illeszkedik mindez a férfi életének összefüggéseihez. Majd jó tanácsokkal ellátva, de segítség nélkül tovább ment.

később egy lelkipásztor állt meg. Meghallgatta a bajba jutott panaszát, majd elmondott egy zsoltárt. A mélységből kiáltok hozzád, Uram. Ezután sietve tovább indult a Biblia órára.

Egy biztosítási szakember is arra jött, és arról kezdett beszélni, hogy ne féljen, kicsit várjon, mert minél tovább marad bent a gödörbe, annál nagyobb kártérítést lehet majd igényelni. De ő is csak ennyit tett, és továbbállt.

Már szürkület volt, amikor egy kisfiú érkezett. Meglátta a gödörben a férfit, és egyszerűen megkérdezte. Bácsi, hozzam a létránkat? Elhozta. A férfi felmászott, és végre szabad lett.

Az embereknek nem elméleti okoskodásokra, vagy hideg tanácsokra, nem pusztán vallásos szólamokra van szükségük, hanem valódi, önzetlen segítségre, amely Krisztus lelkületéből fakad. A történetben minden szereplő adott valamiféle segítséget, de egyikük sem oldotta meg a bajt.

Az igazi megoldás nem az volt, hogy plusz terheket tegyenek az áldozatra, vagy teológiai magyarázatokat adjanak, hanem hogy valaki odahozza a létrát, és ezzel gyakorlati kiutat adjon. Krisztus módszere az egyedüli, amely valódi sikert hoz az emberek felemlésében. Nem elég beszélni a hitről, szeretetről, azokat cselekedetekben kell kinyilatkoztatni. A világ nem annyira elméletekre és tanításokra vár, hanem emberekre, akikben megnyilvánul Krisztus szeretete.

a kisfiú alakja éppen ezt jelképezi. Az egyszerű, tiszta szeretetet és a gyakorlati segítséget, ami valóban megszabadít. Isten hűséges gyermekeinek feladata hidat építeni a bajban lévőkhöz, létrát hozni, és nem csupán szavakkal, hanem tettekkel Krisztushoz vezetni az embereket. A keresztény élet lényege nem a helyes elméletek ismerete, vagy a szépen hangzó szavak kimondása, hanem hogy Jézus példáját követve lehajoljunk a szenvedőkhöz, és konkrétan segítsünk nekik kijutni a nyomorúságukból. Az igazi szeretet nem hagyja a másikat a gödörben, hanem felemeli.

Gyermekeim, ne szóval szeressünk, ne is nyelvvel, hanem cselekedettel és valóságosan. János apostol első levele, 3. fejezet, 18. vers.

0: Kedves hallgatóink, jó arra gondolnunk, visszaemlékezhetünk a Jézus Krisztusban velünk köttetett szövetségre, és ennek fényében hihetjük, atyánknak gondja van a mi megtartatásunkra, üdvösségünkre. Áldjuk Urunkat, hiszen ő az alfa és az omega, a kezdet és a vég, ezért létezésünk nem céltalan, sorsunk nem véletlenszerű. Az ő tudta nélkül velünk semmi nem történhet. Örvendjünk, hogy nekünk a mennyben van polgárjogunk, ahonnan az Úr Jézus Krisztust is várjuk üdvözítőül.
1: Szól a rádió. A Reformált Evangélium.

0: Ír összeállításunk következik.
1: A Dunántúli Református Egyházkerület Választási Bizottságának közleménye. A Dunántúli Református Egyházkerület Választási Bizottságához érkezett észrevételek alapján az alábbi közleményt adták ki. A választási időszakban különösen fontos, hogy a püspök jelöltek nyilvános megszólalásai közösségi oldalakon publikált szöveges vagy videós tartalmai ne keltsék annak a látszatát, hogy valamely jelenlegi egyházi vezetői testület vagy vezető személy testületi vagy személyes támogatottságát, egyetértését vagy a szolgálat folytatására vonatkozó felhatalmazását bírják. Kérik a jelölteket és támogatóikat, hogy törekedjenek biblikus, fedhetetlen, tiszta és félreértéseket nélkülöző megnyilatkozásokra. Végül a választópresbitériumok figyelmébe ajánlják választási törvényük előszavát. Isten e földön élő népe, egyháza vezetésére minden korban jelölt előjárókat. Az pedig a közösség feladatává tette, hogy ismerje fel, hívja el és válassza meg az Isten kegyelme által felkészített szolgálattevőket a különböző tisztségekre. A keresztény ember szabadsága, a hónap igéje az evangélikusoknak. Krisztus szabadságra szabadított meg minket. Álljatok meg tehát szilárdan, és ne engedjétek magatokat újra a szolgaság igájába fogni. Galata 5.1. Luther Márton a keresztény ember szabadságáról című írásában így fogalmazott. Íme az igazi lelki keresztjén. Szabadság, amely a szívet szabaddá teszi minden bűntől, törvénytől és parancsolattól, amely minden más szabadságot felülmúl, mint ahogy felülmúlja az ég a földet. Adja Isten, hogy a szabadságot igazán megértsük és megtartsuk. Aki Jézus Krisztusban hisz, az a szívben szabad. Nem kiérdemeljük, nem a cselekedeteink eredménye, Isten ajándéka ez. Ez a szabadság pedig megszabadít az egoizmustól is, és felszabadít arra, hogy szeressünk és másokkal jót tegyünk. Calvin konferencia októberben. A teológia Calvin János Teológiai és Történeti Kutatóintézetének Calvin kutatók és egyháztörténészek konferenciája ismét értékes előadásokra várja a résztvevőket. Október 13-án és 14-én az Akadémia épületében. Az idei konferencián olyan előadások is elhangzanak, amelyek egy-egy konkrét, idei, fontos évfordulóhoz kapcsolódnak. Mohács 500. Hercegszőlősi kánonok 450, Pápa és Sárospatak 1951-es bezáratása és a hitvalló diákok exódusza. De idén először egy irodalomtörténeti előadást is meghallgathatnak, amely az imádság évéhez kapcsolódva Pilinszky imádság elfogadásáról szól. Az előadásokért a résztvevők, lelkipásztorok, a lelkész továbbképzés rendszerében kreditet kapnak. Az időjárásról. Lassan elindul a lehűlés. Ma csütörtökön gyengén felhős, napos az időnk, de esőre néhol van esély. Délies a szél, és 22-28 fokunk van. Pénteken felhős vagy borult lesz az idő, többfelé esővel. Északnyugatra fordul a szél, és 14-24 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

Solus Christus, egyedül Krisztus. Mondánékünk Jézus Krisztus. Én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az Atyához, hanem ha én általam. Ha hiszünk Krisztus megbocsátó kegyelmében, bűnünk bocsánatával kibékít minket Isten.

Volt egy benjamini származású tehetős ember Benjaminban, akinek Kis volt a neve. Volt neki egy Saul nevű fia, szép ifjú. Nem volt nála szebb Izrael fiai között, egy fejjel magasabb volt az egész népnél. Egyszer elvesztek Kisnek Saul apjának a szamarai. Kis ezt mondta a fiának, Saulnak. Védj magad mellé egy legényt, indulj útnak, és keresd meg a szamarakat. Bejárták Efraim hegyvidékét, és bejárták Sálisá földjét, majd Sálim földjét, végül Benjamin földjét, de nem találták meg. Amikor Cúf földjére értek, ezt mondta Saul a vele lévő legénynek. Gyere, menjünk vissza, különben apám értünk fog már aggódni, nem a szamarakért. De ő így felelt neki. Nézd, az Isten embere itt van ebben a városban. Tisztelik ezt az embert, mert minden beteljesedik, amit mond. Menjünk el hozzá, talán meg tudja mondani nekünk, hogy melyik úton menjünk. Saul ezt mondta legényének. Jól van, menjünk. De mit viszünk annak az embernek? Hiszen a kenyér elfogyott a tarisznyából, és nincs mit vinnünk ajándékba az Isten emberének. Mi van nálunk? A legény megint válaszolt Saulnak. Nézd,

fölfelé a városba, leányokkal találkoztak, akik vizet meríteni jöttek. Megszólították őket, itt van-e a látó? Ők pedig így válaszoltak nekik, igen, éppen itt van, csak siess, mert ma érkezett a városba, hiszen ma áldozati lakomája lesz a népnek az áldozóhalmon. Ha bementek a városba, még ott találjátok, mielőtt fölmegy enni az áldozóhalomra, mert nem eszik addig a nép, amíg ő meg nem érkezik. Ő áldja meg az áldozatot, és azután esznek a meghívottak. Csak menjetek föl, most ott találjátok. Sámuel első könyve, 9. fejezet, 1-től 13-ig.

0: Aki keres, nem talál.
1: Fiatal volt, jóképű és magasabb mindenkinél, amolyan Mr. Izrael. Az ideális jelölt a királyi posztra. Isten nem volt kicsinyes a király kiválasztásában. Saul impozáns jelenség volt. De halvány fogalma sem volt semmiről, amikor elhagyta apja házát, hogy megkeresse apja szamarait. Akkoriban a szamarak a jómódú gazdák fuvarozó állatai voltak, mint ma mondjuk egy BMW. A veszteség jelentős volt. Mégsem hagy nyugodni a gondolat, hogy Saulnak nem kellett őket megtalálni. Sokkal inkább ő volt az, akit kerestek. Isten járt a nyomában. A keresési akció bepillantást nyújt Saul személyiségébe. Úgy keresi apja szamarait, mint sajátjait. Amikor a keresés eredménytelen marad, nem akarja, hogy apja feleslegesen aggódjon miatta is, hogy olyan sokáig elmarad. Nem csak saját magára gondol, hanem másokra is. Nem csak külső, hanem belső tulajdonságai is megnyerők. Isten egyszerűen hihetetlen. Népe elfordul tőle, de ő nem teszi velük ugyanazt. Ellenkezőleg, mellettük marad, és gondoskodik róla, hogy ne akárki legyen a királyuk, hanem egy karakteres férfi, aki céltudatosan Sámuelhez vezet, hogy ne csak a szamarakat, hanem az új elhivatását is megtalálja.

forduljunk most teljesen nekiszánt szívvel, nem szűnő reménységgel a Jóistenhez, imádkozzunk.

jóságos Istenem! Hálával köszönöm, hogy nekem ajándékozod ezt az új napot, hogy élhessek és dolgozhassam, amint azt hivatásom megköveteli. De hiszem, te azt is akarod, hogy a belső ember növekedjék bennem, és méltóképpen helytálljak a hit harcában. Hadd váljak képessé, hogy időmet ne tékozoljam el. Add, ó Uram, hogy ez a nap ne menjen veszendőbe. Óvd meg, kérlek, minden gonosztól, és segíts mindig a jóra. Kösz erősen magadhoz, hogy az erőkkel, melyeket nekem adsz, helyesen sáfárkodjam, és jó harcot harcolhassak. Kegyes szemmel néz ránk, édes Istenünk, te, akit teljes lélekkel, hálával áldunk, tisztelünk. Kérlek, árazd ránk kegyelmedet. Kísérd lépteinket ezen a napon is, hadd lejjünk benned támaszra minden dolgunkban. Ámen.

0: Közreműködtek Sümegyné Tóth Piroska, Tárnoki Anita és Nyári István. Emlékezzünk! Kedves hallgatóink, szánjunk néhány percet fontos példákra. Emlékezzünk együtt jelentős személyiségekre, meghatározó eseményekre, hogy gazdagodjunk általuk.
1: Október 8-a. 1896 óta a magyarok nagyasszonyának ünnepe, fölidézve István király szándékát, melyet így hagyott ránk. Mennyek királynője, e világ jeles újjászervezője, végső könyörgéseimben a Szentegyházat a püspökökkel, papokkal, az országot a néppel s az urakkal a te oltalmadra bízom. Nékik utolsó Isten hozzádot mondva, lelkemet kezedbe ajánlom. 13. Leó pápa a magyar millennium alkalmából Vaszary Kolozs bíboros prímás esztergomi érsek kérésére engedélyezte az ünnepet.
2: 1902-ben átadják a Steindl Imre által tervezett országházat. Az épület barokk alaprajzot és tömegkompozíciót szintetizálja a tiszta, csúcsíves, neogót építkezési stílussal. Az építkezésen 1885-től 17 éven keresztül átlagosan 1000 ember dolgozott. 176 ezer köbméternyi földet mozgattak meg, 40 millió téglát, 500 000 díszkövet, 40 kg aranyat használtak fel. Maga az épület 268 méter hosszú, 123 méter széles és 96 méter magas, alapterülete 17.745 négyzetméter, térfogata 473 ezer köbméter. Központi eleme a kupola, amelynek két oldalán emelkednek az üléstermek. Az épületnek 27 kapuja van, belül 29 lépcsőház és 13 személy- és teherlift szolgálja a közlekedést és a szállítást. Az épületben valamivel több mint 200 irodahelység található. A 2000. évi első törvény rendelkezése alapján az országházban van kiállítva a Szent Korona és a többi koronázási jelvény, a koronázási palást kivételével.
1: 1905-ben tartotta első istentiszteletét a Józsefvárosi Református Egyházközség, akkor még a Tavaszmező utcai gimnázium dísztermében. Templomuk, a Magyar Reménység temploma 1927-ben készült el, rendszeres kiadványaik a Hívogató és az Agapé.
2: 1940-ben Bartók Béla és felesége, Pásztori Ditta, búcsú hangversenyt ad Budapesten. Nem sokkal később az Egyesült Államokba távoznak.
1: A Vatikánban fölszentelték 1980-ban a magyarok nagyasszonya kápolnát, amely annak a 11. századi zarándokháznak és kápolnának az örököse, amelyet Szent István király emeltetett az örökvárost fölkereső magyar zarándokoknak. Lékai László bíboros meghatározta a kápolna létrehozásának eszmei célját is. Mindig közelebb Rómához, a tovább élő Péterhez. 6 magyar szobrász kapott megbízást az oldalfalak domborműveinek elkészítésére. Csíkszentmihályi Róbert, Kiskovács Gyula, Kis Nagy András, Kis Sándor, Kő Pál és Marton László. Az egyenes záródású hátfal egész felületét Varga Imre, Kossuth és Munkácsy díjas szobrászművész részdomborítása tölti ki a honfoglaláskori magyar tarsolylemezek életfa motívumaival és szkíta aranyszarvas ábrázolásaival. A pogány múltat jelképező, nagyméretű, mattírozott aranyháttéren helyezkedik el a gyermekét tartó kunarcú Madonna szobra, az ősi nagyasszony tisztelet új szövetségi beteljesítőjeként. A szentély első ajtónyílásának lépcsőjéről lép le a kompozíció második figurája, Szent István király, vállán az acéllemezből készült koronázó palástal, jobbjában a szent koronával. A látomásszerű jelenet azt a pillanatot idézi, amikor az országépítő király fölismeri a jövő útját, amely a védelmet nyújtó magyarok nagyasszonyához és a népét befogadó keresztény Európához vezet. A kápolna zárófalának díszítésére a Rómában élő magyar származású Amerigo Tottot kérték föl.
0: Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy együtt figyeltünk a múlt pillanat képeire.

0: a bölcsesség üzenete. Mindennapi útra való fiataloknak.
1: Ne pörőj ok nélkül olyan emberrel, aki nem bánt rosszul veled. Példabeszédek könyve, 3. fejezet, 30. vers.

Történt az ismeretségi körömben egy olyan eset, hogy egy család körbe szigeteltette a házát, hogy télen jobban tartsa a meleget, és majd ne legyen olyan magas a fűtés számla. Nyáron pedig hűvösebb legyen a nagy melegtől a lakás. Évekig gyűjtögettek rá, és mikor úgy látták, van rá fedezetük, és belefoghatnak a nagy munkába, kerestek egy megbízható szakembert, aki korrekt árajánlatot adott. Így megállapodtak, és elvégezte a munkát. Meglátta ezt valaki az utcából, aki nem sokkal előtte szigeteltetett. Mikor kiderült, hogy az ő házát drágában szigetelték, megharagudott és irigységből feljelentette a családot a hatóságoknál, hogy bejelentés nélkül tettek ki konténert az utcára. A család nem tudott róla, hogy engedélyre van szükség. Így, mivel a konténer nem szabályosan volt az utcán, majdnem megbüntették őket. Annyi engedményt kaptak, hogy egy órán belül el kellett vitetniük a konténert, ha nem akarnak bírságot fizetni.

0: Salamon azt tanácsolja, hogy ne pereskedj azzal ok nélkül, aki nem bántott téged. Ahogy már beszéltünk róla, az irigység rossz tanácsadó, csak úgy, mint a harag, a sértődöttség vagy az önzés. Ha valaki mérges a másikra, mert nem tetszik neki valami, képes háborogni vagy a másiknak rosszat tenni. Sose tartozz ilyenek közé.
1: Az útra valót írta Amotáné Benkő Noémi. Elmondta Klepács Csilla.

0: Isten fiai és leányai. Mi vagyunk a szőlővesszők.
1: A mai ige János evangélium 15:5. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki én bennem marad, és én ő benne, az sok gyümölcsöt terem, mert nélkülem semmit sem cselekedhettek. Gondolatok az ígéről. Nincs semmink, semmik vagyunk, ha csak nem fogadunk el erényt Jézus Krisztustól. Amíg nem rendeljük alá magunkat feltétel nélkül Istennek, az emberi eszköz nem lakozik igazán az igazi szőlőtőkében, nem virágozhat benne, és nem teremhet gazdag szőlőfürtöket. Isten a legkisebb mértékben sem köt kompromisszumot a bűnnel. Ha ezt tette volna, Krisztusnak nem kellett volna eljönnie a mi világunkba, és nem kellett volna szenvedni, sem meghalni. Semmilyen változás nem igaz, ami nem változtatja meg a jellemet, és azok életvitelét, akik elfogadják az igazságot. Az igazság szeretet által munkálkodik, és megtisztítja a lelket. Hitvallásunk értéktelen, ha nem lakozunk Krisztusban, mert nem lehetünk élő szőlővesszők, ha a szőlőtőke életet adó tulajdonságai nem bővelkednek bennünk. Az igazi keresztényben mesterének jellemvonásai fognak megjelenni, és amikor visszatükrözzük Krisztus ékességét életünkben és jellemünkben, az Atya szeret minket, ahogy szereti az ő fiát. Amikor a feltételek beteljesednek azokban, akik vallják, hogy hiszik a jelen való igazságot, egy virágzó egyházat fogunk látni, mert tagjai nem élnek önmagukban, hanem annak, aki meghalt értük, és az élő szőlőtőke virágzó ágai lesznek. A fa gyökerének kettős célt kell teljesíteni. Gyökereivel szilárdan kell tartsa a földben, miközben magába szívja a vágyott táplálékot. Így van ez a kereszténynél is. Amikor közösségben van Krisztussal, a törzs teljes, amikor belőle táplálkozik, a lelki erő folyamai adatnak neki. Az ilyen ág levelei elhervadhatnak? Soha. Ameddig a lélek Krisztusba kapaszkodik, semmi veszélye sincs arra, hogy elgyengül, elbágyad és elfonnyad. A kísértések jöhetnek, mint fergeteg, nem fogják kiszaggatni. Az igazi keresztény cselekedeteinek indítékait megváltója iránti mély szeretetből meríti. Mester iránti ragaszkodása igaz és szent.

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: Örökkévaló szeretettel szeretlek. Az emberi elme képtelen felfogni állandóságomat. A te érzelmeid tétován pislákolnak a változó körülmények között, és ingatag érzéseidet hajlamos vagy rám vetíteni. Így nem használod ki teljesen kiapadhatatlan szeretetem előnyeit. Túl kell látnod az állandóan változó körülményeken, és meglátod, hogy én szeretetteljesen pillantok vissza rád. Ha tudatosul benned jelenlétem, megerősödsz, miközben elfogadod szeretetemet, és válaszolsz rá. Én tegnap, ma és örökké ugyanaz vagyok. Hadd áradjon beléd folyamatosan a szeretetem. Irántam való szükséged ugyanolyan állandó, mint szeretetem áradása feléd.
0: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
1: Jeremiás könyve 31. fejezet, 3. vers. Mózes 2. könyve, 15. fejezet, 13. vers. Zsidókhoz írott levél, 13. fejezet, 8. vers.

0: Olvassuk együtt a Bibliát!
1: Húsás próféta könyve, 5. rész. Fenyegetés Izrael vezetői ellen. Halljátok ezt, papok, figyelj ide, Izrael háza, hallgass ide, királyi udvar, mert nektek szól az ítélet. Hiszen csapdává lettetek Micpában, és kifeszített hálóvá a Táborhegyen. Belemerültek a hűtlenek az erkölcstelenségbe, de én mindnyájukat megfenyítem. Ismerem én Efraimot, Izrael nem titkolhat előlem semmit. Most is paráználkodsz, Efraim, tisztátalan lettél, Izrael. Tetteik nem engedik, hogy megtérjenek Istenükhöz, mert parázna lelkület van bennük, nem ismerik az Urat. Izrael ellen saját gőgje tanúskodik, és elbukik Izrael és Efraim a maga bűne miatt, Júda is elbukik velük együtt. Juhokat és marhákat áldozva mennek keresni az Urat, de nem találják. Elzárkózott előlük. Hűtlenek lettek az Úrhoz, törvénytelen fiakat nemzettek, de majd felemészti őket az újhold ünneplése birtokukkal együtt. Fújjátok meg a kürtöt Gibeában és a trombitát Rámában, lármázzátok föl Bétávent, riasszátok Benjámint. Efraim pusztává lesz a fenyítés napján, Izrael törzseinek tudtára adom ezt az elhatározást. Júda fejedelmei olyanok lettek, mint akik elmozdítják mások határát. Rájuk zúdítom haragomat, mint a vizet. Elnyomás éri Efraimot, ítélet töri össze, mert elvetemült lett, haszontalan bálványt követ. Ezért én olyan leszek Efraimban, mint a moly, és Júda házában, mint a rothadás. Látta Efraim a betegségét, Júda is a fekélyét, ezért Efraim Asszíriába járt, a nagy királyhoz küldözgetett. De az nem tud meggyógyítani benneteket, nem orvosolja fekélyeteket. Rátámadok Efraimra, mint az oroszlán, és Júda házára, mint a fiatal hím oroszlán. Én magam tépem széllyel, azután elmegyek, és magammal hurcolom menthetetlenül. Majd visszavonulok lakóhelyemre, amíg meg nem bűnhődnek, és hozzám nem folyamodnak. Nyomorúságukban keresnek majd engem.

0: Mai szakasz, Húseás, 5. rész. Az észak-izraeli papok bűnei ellen szóló prófétikus üzenet a 4. fejezet 4. versében kezdődik. Az 5. fejezetben az első verstől kezdve az ítéletről hangzó üzenet nem csak a papoknak szól, hanem a királyra és Izrael magasrangú tisztviselőire is vonatkozik. Az eljövendő ítélet bejelentése volt ez. Az izraeliták Mizpában és a Táborhegyen állították föl bálványimádó helyeiket. Akik az aranyborjú imádását bevezették, és a király, aki a bál kultuszt meghonosította, tétovázás nélkül pusztították Isten igaz híveit. E nagyfokú gonoszság és lealacsonyodás oka bálványimádásuk volt, és a paráznaság bennük élő szelleme. Szándékos engedetlenségük Istennel szemben az aranyborjak fölállításával és a szidóni bálkultusz bevezetésével Izraelben Isten utasításainak és törvényeinek nyílt elvetése volt. Ilyen emberek nem állhattak őszinte szerető kapcsolatban Istennel. Mivel bűnbánat és odaadás nélkül mutatták be áldozataikat Istennek, ő nem fogadja el felajánlásaikat. A nép nem őszinte szereteten alapuló kapcsolatban szolgálta Istent, hanem Szidón istenét, Bált imádták, és Izrael szerte elterjesztették a bálványimádást. A 7. vers 2. fele így olvasható: és megemészti őket az új hold örökségeikkel egyben. Egy holt hónap 28 napból áll, és a prófétai időszámítás szerint egy nap egy évnek felel meg. Ezékiel 4:6 alapján. 2. Jeroboám uralkodásának végétől, Krisztus előtt 753-tól, Szamária és a környező városok lerombolásáig, Krisztus előtt 722-ig valóban körülbelül 28 esztendő telt el. A 8.-9. vers az északi királyság Izrael elpusztítására érkező Asszíria bizonyos eljövetelét írja le. Júda ugyanúgy bálványimádó néppé vált, mint Izrael. Számukra olyan lesz Isten, mint a molylepke, mely a ruhanemőt pusztítja, és mint a rothadás, ami ehetetlenné teszi az ételt. Olyan lesz Isten számukra, mint az embereket és jószágaikat megtámadó erős oroszlán, és senki sem lesz képes megmenteni őket tőle, amíg nem ismerik be bűneiket, és nem keresik Isten bocsánatát, ő nem tudja megáldani őket, sem pedig helyreállítani a jó kapcsolatot velük. Nem teremtőjük és megváltójuk, pedig ő mindig kész erre. Föl kell ismernünk nekünk is, hogy a nép szentsége az Istennek való teljes odaadást és odaszánást jelenti.
1: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

0: iránytű.
1: Az Úr az ő útjának kezdetéül szerzett engem, az ő munkái előtt régen. Örök időktől fogva felkenettem, kezdettől, a föld kezdetétől fogva. Még amikor semmi mélységek nem voltak, születtem. Még amikor semmi források vízzel teljesek nem voltak. Minek előtte a hegyek leülepedtek volna, a halmoknak előtte születtem. Amikor még nem alkotta meg a földet és a mezőket, és a világ porának kezdetét. Amikor készítette az eget, ott voltam. Amikor felvetette a mélységek színén a kerekséget, mellette voltam, mint kézműves. Miközben a Szentírás beszél az emberi testben földünkön élt Jézusról, határozottan szól a földi születése előtti létéről is. Az ige isteni személyként létezett a mennyei atya mellett. Az örökké valóságtól kezdve Jézus volt a szövetség közben járója, akiben a föld minden nemzetei megáldatnak, ha elfogadják őt. Az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. Az emberek, de már az angyalok teremtése előtt is Istennél volt, és Isten volt az ige. A világ általa lett, és nála nélkül semmi sem lett, ami lett. Ha Krisztus teremtett mindent, akkor léteznie kellett a teremtett dolgok létrejötte előtt. Az Úr Jézus Krisztus, Isten szent fia, öröktől fogva különálló személyként létezett. Mégis egy volt az atyával. Ő volt a menny dicsősége, a mennyei lények parancsnoka, és az angyalok hódolata joggal illette meg.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Önértékünk tudata. Az állampolgárok döntő többsége becsületes akkor is, ha nem gondol a törvények szankcióira. Normális ember számára az az igazi büntetés, ha elveszti a saját erejébe és nagyságába vetett hitét. Mária Montessori.

0: Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: Mindennapi kenyered. Jézus azt mondta nekik: én vagyok az élet kenyere, aki én hozzám jön, nem éhezik meg. János evangélium, a 6. fejezet, 35-ös vers. A második világháború után Európában rengeteg volt az éhező, hontalan árva, akik elvesztették szüleiket a harcokban. Hatalmas táborokban szállásolták el őket, ahol gondoskodtak élelmezésükről és ellátásukról, mégsem aludtak jól éjszaka, mert féltek és nyugtalanok voltak. Egy pszichológus azt tanácsolta a gondozóiknak, hogy esténként adjanak a gyerekeknek egy-egy darab kenyeret, amelyet maguk mellett tarthatnak az ágyban. Az eredmény magáért beszélt. Az árvák immár átaludták az éjszakát, mivel tudták, hogy nem kell majd éhezniük a következő nap. Az, hogy kezükben tarthatták a kenyeret, biztonságérzetet, hogy megvédik őket, fontosságérzetet, hogy valaki törődik velük, és boldogságot, hogy másnak még több kenyeret kapnak, ébresztett bennük. Erre a három dologra volt szükségük, ahogyan neked is. Jézusnál mindhármat megtalálod. Amikor azt mondta, hogy én vagyok az élet kenyere, aki én hozzám jön, nem éhezik meg, az ezt jelentette: az vagyok a lelkednek, ami az étel a testednek. A kenyérfogyasztás az emberiség csak nem egyetemes szokása, nem csak egy bizonyos régió vagy nemzet sajátossága. A kenyér sokféle alakot és méretet ölthet. Az Egyesült Királyságban jellegzetes angol pogácsát, Dél-Amerikában tortillát, New Yorkban bagelt, Etiópiában indzserát fogyasztanak. Jézus egyszerű kijelentése arra emlékeztet bennünket, hogy mindenkor és mindenütt ő a táplálékunk. Olvasd hát rendszeresen a Bibliát, mert az a te mindennapi kenyered.

0: Kedves hallgatóink, jó arra gondolnunk, visszaemlékezhetünk a Jézus Krisztusban velünk köttetett szövetségre, és ennek fényében hihetjük, Atyánknak gondja van a mi megtartatásunkra, üdvösségünkre. Áldjuk Urunkat, hiszen ő az alfa és az omega, a kezdet és a vég, ezért létezésünk nem céltalan, sorsunk nem véletlenszerű. Az ő tudta nélkül velünk semmi nem történhet. Örvendjünk, hogy nekünk a mennyben van polgárjogunk, ahonnan az Úr Jézus Krisztust is várjuk üdvözítőül.
1: Szól a rádió. Vissza az igazsághoz.

0: hír összeállításunk következik.
1: Meghívás a baptista művészeti napokra. A baptista egyház már ezt üzeni. Csatlakozni hívjuk és várjuk azokat, a gyülekezeteket, iskolákat, művészeket, csoportokat, kórus, zenekar, társulat, STB, stb. És személyeket, akik készek arra, hogy a rendezvény sorozat időszakában minél több helyen megszólítsuk és gazdagítsuk környezetünket azokkal a művészeti és lelki értékekkel, melyeket Isten ránk bízott. Mivel lehet csatlakozni a művészeti napokhoz? Hangversennyel, koncerttel, kiállítással, tárlatvezetéssel, művészeti foglalkoztatásokkal, színdarabokkal, irodalmi esttel, író-olvasó találkozóval, nyitott műteremmel, előadással, bemutatóval, szavaló versennyel, szoboravatással, bármilyen kulturális programmal, mely a közösségünkben meglévő evangéliumi értékekre épül. November 10-ig várják a jelentkezéseket a kultúra@baptist.hu e-mail címre. Jelentkezéssel együtt várják a gyülekezet, magánszemély, csoport vagy iskola által rendezett program plakátját, amelyen kérik feltüntetni a baptista művészeti napok logóját. Bármilyen kéréssel kapcsolatban Murányi Kovács Anita áll rendelkezésre. Telefonszáma 36 70 312 36 37. Ideje elhinned. Országos pásztor és vezetői konferencia. Október 16-án és 17-én már 6. alkalommal rendezik meg az Ideje elhinned országos pásztor és vezetői konferenciát a pünkösdiek, amelyre szeretettel várnak és hívnak minden pásztort, vezetőt, igehirdetőt, szolgálattevőt és házastársaikat, a fiatalabb generáció tagjait, illetve a szolgálatra még csak készülőket. Az idei témájukat az egészséges gyülekezet, valós események és helyzetek inspirálták. Felmérték, mekkora szükség van a gyülekezetek helyreállítására és gyógyulására, és az egészséges gyülekezetek jelenlétére Krisztus testében és a társadalomban. A konferencián külföldi és hazai előadók is szolgálnak. Szeretettel várnak és hiszik, hogy ezek a konferenciák hozzájárulnak a szolgálók lelki növekedéséhez és a közösség építéséhez. Egészségmegőrzés, innováció és együttműködés a bentlakásos idős otthonban. Szeptember 30-án második alkalommal adott otthont a Pünkösdi Egyház szeretett otthona a Jó Lét szakmai műhely rendezvénynek. A szakmai nap középpontjában az egészségmegőrzés, a szolgáltatásfejlesztés, az innováció és a bentlakásos idős ellátás jó gyakorlattal álltak. A találkozó lehetőséget teremtett arra, hogy különböző fenntartású intézmények vezetői és szakemberei közösen gondolkodjanak az idős gondozás jelenlegi kihívásairól és jövőbeni lehetőségeiről. A program egy ima reggelivel kezdődött, amelyet Benedek Zsolt intézményi lelkész vezetett. Az időjárásról. Lassan elindul a lehűlés. Ma csütörtökön gyengén felhős, napos az időnk, de esőre néhol van esély. Délies a szél, és 22-28 fokunk van. Pénteken felhős vagy borult lesz az idő, többfelé esővel. Északnyugatra fordul a szél, és 14-24 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

Solus Christus, egyedül Krisztus. Mondánékünk Jézus Krisztus. Én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az Atyához, hanem ha én általam. Ha hiszünk Krisztus megbocsátó kegyelmében, bűnünk bocsánatával kibékít minket is.

Milyen jó hálát adni az Úrnak, és zengeni neved dicséretét, hirdetni reggel szeretetedet és hűségedet. Kedves hallgatóink! Az új nap reggelén hittel teli, áldott és békés napot kívánunk. Az Úr vezesse önöket.

Isten újra és újra meghív a bűnbánatra. Nem önmagáért teszi ezt, hanem érted. Neked van erre elengedhetetlenül nagy szükséged. Hiszen ennélkül beleragadhatsz a bűneidbe. Helytelen döntéseket hozhatsz, és letérhetsz Isten útjáról. A megtérés nem csupán egyszeri esemény az életünkben, hanem inkább egy élethosszig tartó folyamat. Sokan azt gondolják, hogy a hit csupán külsőség, tartalom nélküli vallásos élet, vagy egyfajta érzelmi fellángolás, rajongás. Isten azonban óvaint minnyájunkat a hamis megtéréstől. Mert azok, akik ezt így látják, mihelyt nehézségekbe ütköznek a Krisztushoz tartozás

könyörül rajta. Istenünkhöz, mert bőkező a megbocsátásban. Mindaz, aki igazi bűnbánattal fordul az Úr fele, bocsánatot nyer. Mert a mennyei Atya irgalma és kegyelme határtalan. Ő egyetlen őszinte lelket sem taszít el magától. Mindig keresi, hívja, visszavárja az eltévedt bárányt. Mindennél jobban vágyik arra, hogy tékozló gyermekének megbocsásson.

ezzel a lelkülettel közeledik ma hozzád is. Várja, hogy leragd a bűneid terhét. Azt akarja, hogy szabad és boldog légy. Ezért tarts ma bűnbánatot. Térj meg a bűneidből. Ne feledd, Isten vár arra, hogy újra magához öleljen téged.

0: baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat, október 8-a. Timóteushoz írt második levél, 4. fejezet, 16-tól 18. versig. Első védekezésem alkalmával senki sem volt mellettem, mindenki elhagyott. Ne számítson ez bűneik közé. De az Úr mellém állt, és megerősített, hogy elvégezzem az ige hirdetését, és a pogányok valamennyien meghallják azt. Azután megszabadultam az oroszlán torkából. Meg is szabadít engem az Úr minden gonosztól, és bevisz az ő mennyei országába. Ővé a dicsőség örökkön örökké. Amen. 1000 évvel közelebb kerülünk mai korunkhoz Pál apostollal. Benne is Dávidhoz hasonlóan szilárd, hitben megöregedett emberrel találkozunk. Második levelét Timóteushoz életének végén írta, mint ahogy azt a 4. fejezet 6-tól 8. verseiben láthatjuk, így hangzik: mert én nem sokára feláldoztatom, és elérkezett az én elköltözésem ideje. Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Végezetre eltétetett nekem az igazság koronája, amelyet megad nekem az Úr, az igaz bíró a manapon. De nem csak én nekem, hanem mindazoknak is, akik várva várják az ő megjelenését. Tapasztalatai nem voltak bíztatóak, nem csak, hogy a hatóság előtt kellett védekeznie, de hittársai is elhagyták, magára maradt. Ám nem panaszként hangzik el ez a megállapítás, hanem bizonyságtételként. Tudta azonban, hogy ki maradt mellette, az Úr, aki megerősítette. Élet célja és vállalása nem változott. Hirdette az evangéliumot. Tudja, hogy már nem sok van hátra földi életéből, és hogy egy végső, nehéz küzdelem vár rá. Ahogy telnek az évek, mi is egyre közelebb leszünk az üdvösségünk beteljesüléséhez. Vajon megrenget, vagy örömre derít ez a várakozás? Pál bölcs hívőként a korábbi tapasztalataiból merítve meg volt győződve arról, hogy az utolsó harcokban sem marad egyedül. Isten beviszi őt a mennyei országba. Ezért nem a félelmeivel foglalkozott, hanem Istent magasztalta, mint ahogy egész megtért élete ezt tette. Aztán visszatereli figyelmét a körülötte lévőkre, mert még tart az élet, vannak feladatok. A felvétel

0: Csendes percek.
1: A mai áhítatot Denis Lastimozó írta Macaóból, különleges közigazgatási területről, Kínából. Kötődve a szőlőtőhöz. Jézus mondja, én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesző. Aki én bennem marad, és én ő benne, az terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. János evangéliumának 15. fejezetének 5. verse. Évekkel ezelőtt egy kis szőlőt ültettem a hátsó udvarunkba, bőséges termést remélve. Kihajtott, de egyszer csak az egyik vesző elszáradt. Bármennyi vizet vagy trágyát adtam neki, élettelen maradt, mert levált a tőkéről. Ehhez a szőlőveszőhöz hasonlóan mi sem tudunk lelkileg gyarapodni, ha elszakadunk Jézustól. Erőfeszítéseink mindig kudarcot vallanak, ha csak nem maradunk az igazi szőlőtőhöz kötve. Ez a János 15.5 mély igazsága. Jézus nélkül semmit sem tehetünk. Sokan világi eszközökkel törekszenek a sikerre és a célok megvalósítására, de az igazi eredményességet, a békét és a célt csak akkor érjük el, ha Krisztusban, az élet, az erő és az iránymutatás forrásában maradunk. Amikor naponta kapcsolatban vagyunk vele imádság, szentírás olvasás és engedelmesség által, életünk olyan gyümölcsöt terem, amely Isten dicsőségére lesz. Kapcsolódunk a szőlőtőhöz, vagy a saját erőnkből próbálunk boldogulni? Amikor időt szakítunk arra, hogy Jézus jelenlétében időzzünk, erőt és bölcsességet találhatunk. Ahogy a Filippi 4.13 emlékeztet minket, mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem. Gyökerezzünk Krisztusban, és tapasztaljuk meg a bővölködő életet, amit ígér. Istenünk, segíts nekünk minden nap Jézusban maradni, bízva az ő hatalmában, hogy megtart minket. Amen. Napi gondolat. Kapcsolatban maradok Jézussal, az igazi erőforrásommal. Imádkozunk azokért, akik eltávolodtak Jézustól.
0: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

Páskuiné Kovács Erzsébet, az elhívás megértése. Az elhívás megértése olyan csodálatos. Lehet, hogy a családban kell keresztet hordanod. Fel sem fogod, milyen nehéz, ez egyszerű dolog. Többet akarsz, legyen nagyobb, látványosabb sorsod. Tanító lenni, vagy akár ige hirdető is. Nem ülni csendben, s hallgatni. Elmondanád te is, gondolod. Nem vetsz számot, nem gondolsz reája. Isten rendelése minden az ő megbízása. Az, hogy ki hol állja helyét, elrendelése van. Egyik különb a másiknál, azt gondolják sokan. De nézd csak, a tőke hordoz vesszőt, s azon a gyümölcs. A gazdájé csak a munka, de áldást ont a föld. S merné most azt mondani, ez vagy az a nagyobb. S ha nem azt végezni minden, amire hivatott, mit csinálna? Mi történne? Mi lenne belőle, ha a hegy mélybe omlana, s a víz hegytetőre? Ott a mélyben a tópartján nem teremne virág, s fenn a jó meleg homokdomb nem érlelné mustját. Ezért maradj ott, ahová a sorsod állított. Nem biztos, hogy jobban lenne, ahogy te áhítod. Mindenütt van munka, öröm és bőven szolgálat. S ha ott elvégzed hűséggel, ahol élsz, ahol vagy, adj hálát érte minden nap. Ha nem marad híja a mérlegen, ha megmérik, ami rád van bízva.

0: Isten képviselői.
1: A jellem tökéletesítése. Az Úr, az ő atyáik Istene elküldte hozzájuk követeit jó idején, mert részvétel volt az ő népe és lakhelye iránt, de ők Isten követeit kigúnyolták, az ő beszédét megvetették, és prófétáival gúnytűztek, míg végül haragja felgerjedt népe ellen, és többé nem volt segítség. Krónikák második könyve 36-15-16. Gondolatok az ígéről. Pál úgy mutatja be Isten követeinek munkáját, mint amelynek a célja az, hogy minden embert tökéletessé tegyünk Krisztusban. A fiatalok nevelése és képzése olyan legyen, hogy felébressze bennük a szent iránti tiszteletet, és szent áhítatra ihlesse őket Isten házában. Sokan, akik a mennyei király gyermekeinek vallják magukat, nem értékelik igazán az örökké való dolgok szentségét. A lelkész Isten követe, s az általa hirdetett üzenet Isten egyik eszköze az emberek üdvössége érdekében. Ezért mindazok számára, akik meghallgatják ezt az üzenetet, életillata lesz az életre, vagy halálillata a halálra. Az igazi istentisztelet helyes elvei szentek és örökkévalók. Így fel kell készülnünk arra, hogy csatlakozzunk a mennyei udvarokban élő imádkozókhoz, ahol minden tiszta és tökéletes, s mindenki teljes tiszteletet tanúsít Isten és szent akarata iránt.

0: A figyelmetlen véletlen és az emberi kapcsolatok.
1: Tanulják meg a mieink is, hogy jó cselekedetekkel járjanak elől ott, ahol sürgő segítségre van szükség, nehogy gyümölcstelenek legyenek. Tituszhoz ért levél 3. fejezet, 14. vers. Bukarestbe költöztem a tanulmányaim miatt, és minden új volt számomra. A város, az egyetem, az otthonom és a szomszédaim. Bár hamar hozzászoktam az új környezethez, zavart, hogy még nem sikerült kapcsolatba kerülnöm senkivel, közvetlen környezetemben. Egy nap sietve indultam volna bevásárolni, amikor a figyelmetlenségem miatt egy apró baleset történt, ahogy próbáltam bezárni az ablakot, kiesett a szúnyogháló. Aggódva siettem le a háztömb mögé, és örömmel láttam, hogy egy idős, 85 év körüli hölgy ült a főbejáratnál. Gyorsan megkérdeztem tőle, hogy vigyázne a szúnyoghálóra, amíg visszaérek a boltból. Kedvesen igent mondott. Amikor visszatértem, behívott magához, hogy beszélgessünk egy kicsit. Boldogan és hálásan fogadtam a meghívást. Beléptem a lakásba, ahol azonnal hellyel kínált. Megindító volt hallgatni, ahogy megnyílt, és beszélt a magányról, ami láthatóan nagy teher volt számára. Végül megadtam neki a telefonszámomat, és bátorítottam, hogy hívjon bármikor, ha segítségre van szüksége. Azóta rendszeresen meglátogatom, és látom rajta, mennyire örül minden alkalomnak. Ez a váratlan találkozás felidézte bennem a Biblia egyik történetét, amikor Jákob kutyánál Jézus találkozott a samáriai asszonnyal. Az a beszélgetés nem csak az asszony életét változtatta meg gyökeresen, hanem a tanúságtétele nyomán az egész város életére hatással volt. Ez a történet rávilágít arra, hogy a legváratlanabb pillanatokban is felismerhetjük a lehetőségeket arra, hogy kapcsolódjunk másokhoz, és a kis cselekedetek is nagy változásokat hozhatnak. Egy felhívás a cselekvésre. Azonnal is spontán kedvességünkkel és empátiánkkal a legfontosabb dolgot adhatjuk másoknak. Az emberi közelséget. Gondold át, milyen lehetőségek adódnak nap mint nap, hogy kedvesen fordulj a körülötted lévőkhöz. Akár egy idős szomszédnak nyújtasz segítséget, akár csak néhány percet szánsz arra, hogy meghallgasd, valami értékeset adsz neki. Ezek a pillanatok nem csak a másik embernek jelentenek sokat, hanem minket is gazdagítanak és segítenek észrevenni a körülményeiket.
2: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

október 8-án, csütörtökön, következőképpen szól hozzánk Isten igéje. Nap ószövetségi igéjét Habakuk könyvének második fejezetében, a harmadik versben olvashatjuk. Ha késik is, várj türelemmel, mert biztosan bekövetkezik, nem marad el. Nap újszövetségi igéjét Jakab levelének 5. fejezetében, a 7. versben találjuk meg. Íme a földművelő várja a föld drága gyümölcsét, és türelmesen várja, amíg az korai és késői esőt kap. A lecke egyszerűnek látszik. Akiben bízunk és akihez ragaszkodunk, ahhoz van mindig elegendő türelmünk is. Szépen hangzik, de ez mégsem automatizmus. Felgyorsult élettempóhoz, a mindig újabb eredmény eléréséhez, a szerzés és gazdagodás hajszolásához nem tartozik kiváró türelem. Habakuk próféta Isten közelében önmagának is próbálta tanítani a nagyobb várakozási képességet. Az önoktatás nem volt sikeres. Isten megbízta, hogy hirdesse minél többeknek, hogy az országban uralkodó hazugságok, a habzsoló gazdagság miatt érkezik a veszedelem. Habakuk ezt azonnal szerette volna. Már egy-két prófétálás után várta a leszámolást, a lesújtást. Vágyott arra, hogy a vétkesek láthatóan és azonnal megbűhődjenek. Az események azonban nem hozzáigazodtak. Ha jobban figyel, ha kitartóbban hallgatja és átgondolja Isten üzenetét, akkor más jellemzőt is felfedezett volna. Isten nem leszámol, hanem megment. Nem elveszíteni, hanem kigyógyítani akar. Nála ez a prioritás. Óvakodjunk a hirtelen lépésektől. Tanuljuk meg Pilinszky Jánostól, hogy életünk nem csak cselekedetek, de talán még inkább a várakozás iskolája. A türelmes várakozás nem csak a korai és a késői eső érkezését éri meg, hanem a virágba borulást, és a közmondást követve még a rózsatermést is. Legyünk mi is szép virágokat látók a mai napon. A nap imádsága. Urunk, nehezünkre esik finomabbnak és lágyabbnak lenni. Azonnal leírunk embereket magunk körül. Elég néha egy félreérthető megjegyzés vagy egy gúnyos nevetés. Már is leszámolnánk és büntetnénk. Engedd, hogy beiratkozzunk a türelem iskoládba. Tanuljunk megfontolást és bölcs várakozást. Mi lenne velem, ha te nem várnál? Mit tudnék felmutatni, ha nem kapnék tőled pótórákat? Köszönet értük. Amen. Szabóné Mátrai Marian áhítatát hallottuk, és a nap igéi voltak, ha késik is, várt türelemmel, mert biztosan bekövetkezik, nem marad el. És a nap új szövetségi igéje, íme a földművelő várja a föld drága gyümölcsét, és türelmesen várja, amíg az korai és késői esőt kap.

Egy férfi minden nap ugyanazon az úton tért haza. Évek óta ezt az ösvényt követte, nem is figyelte, merre jár. Egy nap azonban új építkezés kezdődött a szomszéd telken, és mély gödröt ástak. A férfi a megszokás rabjaként nem ügyelt a változásra, és beleesett. Nem tudott onnan kijutni. Hangosan segítségért kiáltott. Először egy pszichológus járt arra, figyelmesen szemügyre vette a helyzetet, elemezte a gödör mélységét, szélességét, elmondta, hogy miképpen illeszkedik mindez a férfi életének összefüggéseihez. Majd jó tanácsokkal ellátva, de segítség nélkül tovább ment.

később egy lelkipásztor állt meg. Meghallgatta a bajba jutott panaszát, majd elmondott egy zsoltárt. A mélységből kiáltok hozzád, Uram. Ezután sietve tovább indult a Biblia órára.

Egy biztosítási szakember is arra jött, és arról kezdett beszélni, hogy ne féljen, kicsit várjon, mert minél tovább marad bent a gödörbe, annál nagyobb kártérítést lehet majd igényelni. De ő is csak ennyit tett, és továbbállt.

Már szürkület volt, amikor egy kisfiú érkezett. Meglátta a gödörben a férfit, és egyszerűen megkérdezte. Bácsi, hozzam a létránkat? Elhozta. A férfi felmászott, és végre szabad lett.

az embereknek nem elméleti okoskodásokra, vagy hideg tanácsokra, nem pusztán vallásos szólamokra van szükségük, hanem valódi, önzetlen segítségre, amely Krisztus lelkületéből fakad. A történetben minden szereplő adott valamiféle segítséget, de egyikük sem oldotta meg a bajt.

Az igazi megoldás nem az volt, hogy plusz terheket tegyenek az áldozatra, vagy teológiai magyarázatokat adjanak, hanem hogy valaki odahozza a létrát, és ezzel gyakorlati kiutat adjon. Krisztus módszere az egyedüli, amely valódi sikert hoz az emberek felemlésében. Nem elég beszélni a hitről, szeretetről, azokat cselekedetekben kell kinyilatkoztatni. A világ nem annyira elméletekre és tanításokra vár, hanem emberekre, akikben megnyilvánul Krisztus szeretete.

kisfiú alakja éppen ezt jelképezi. Az egyszerű, tiszta szeretetet és a gyakorlati segítséget, ami valóban megszabadít. Isten hűséges gyermekeinek feladata hidat építeni a bajban lévőkhöz, létrát hozni, és nem csupán szavakkal, hanem tettekkel Krisztushoz vezetni az embereket. A keresztény élet lényege nem a helyes elméletek ismerete, vagy a szépen hangzó szavak kimondása, hanem hogy Jézus példáját követve lehajoljunk a szenvedőkhöz, és konkrétan segítsünk nekik kijutni a nyomorúságukból. Az igazi szeretet nem hagyja a másikat a gödörben, hanem felemeli.

gyermekeim, ne szóval szeressünk, ne is nyelvvel, hanem cselekedettel és valóságosan. János apostol első levele, 3. fejezet, 18. vers.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Országos evangelizáció. Országos evangelizáció lesz október 10-én, szombaton, Budapesten, a Deák téri evangélikus templomban és a Deák téri evangélikus gimnáziumban. Erőm és énekem az Úr, megszabadított engem. 2 Mózes 15:2. A hitvallás és az éneklés tematikus évének igei mottója vezet minket Isten szabadító üzenetéhez a hagyományosan megrendezésre kerülő csendes napon. Lesznek igehirdetések, zenei és énekes szolgálatok többféle stílusban, személyes bizonságtételek, fotomeditáció és kiállítás, szekciók, bibliakör az igehirdetéshez kapcsolódóan, misszió, de hogyan? Gyülekezeti kezdeményezések megosztása, az alkalom szervezője az Evangélikus Missziói Központ. A helyszín Budapest, Deák téri evangélikus templom, 5. kerület, Deák Ferenc tér 4. 72 óra kompromisszum nélkül, több vagy, ha adsz. Ismét elindul a 3 napos önkéntes ifjúsági akció mától október 8-a és 11-e között. Mutasd meg, mire vagy képes. Exkluzív kalandtúra a katolikus, református és az evangélikus egyház szervezésében. A 72 óra kompromisszum nélkül egy szociális, önkéntes akció, amelyet a 3 történelmi keresztény egyház szervez. Az akció Magyarország fiataljait hívja közös összefogásra, hogy együtt tegyenek másokért, valamint környezetükért. Országszerte fiatalok kisebb-nagyobb csoportjai 3 napon, azaz 72 órán keresztül teljesítenek közhasznú feladatokat. Intézmények, játszóterek felújítása, erdőtakarítás, szociális segítségnyújtás, kulturális műsorok szervezése, különböző közösségeknek, például fogyatékkal élők, idősek. Idén is 1 millió gyermek imádkozza a rózsafűzért, a békéért. A szükséget szenvedő egyház, pápai jogú, nemzetközi segélyszervezet minden évben, októberben arra hívja a gyermekeket az egész világon, hogy közösen imádkozzák a rózsafűzért, az egységért és a világ békéért. Idén október 1-e és 7-e között rendezik meg az 1 millió gyermek imádkozza a rózsafűzért kezdeményezést, amelynek csúcspontja a rózsafűzért királynője emléknapja. Az idei kampány motója a fatimai üzenetből származik, amely így szól: végül a szeplőtelen szívem diadalmaskodni fog. Ezzel kapcsolatban így fogalmazott Leó pápa: kedves gyermekek, ma mindezekkel a barátainkkal együtt imádkozunk, és miközben ezt tesszük, azt is vállaljuk, hogy jók leszünk és helyesen viselkedünk otthon, az iskolában, a hittanórán, szüleinkkel és mindenkivel. Akkor is, amikor játszunk vagy sportolunk, mert imádságainkat mindig jó cselekedeteknek, a szeretet tetteinek kell kísérniük. Így növekszik a béke. Az időjárásról. Lassan elindul a lehűlés. Ma csütörtökön gyengén felhős, napos az időnk, de esőre néhol van esély. Délies a szél, és 22-28 fokunk van. Pénteken felhős vagy borult lesz az idő, többfelé esővel. Északnyugatra fordul a szél, és 14-24 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

Solus Christus, egyedül Krisztus. Mondánékünk Jézus Krisztus. Én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az Atyához, hanem ha én általam. Ha hiszünk Krisztus megbocsátó kegyelmében, bűnünk bocsánatával kibékít minket is.

A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát sugározzuk. Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat!

0: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat! Ez itt a Nehéz esetek a Bibliában sorozat. Benne Kulcsár Tibort hallják.
1: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat! Azt hiszem, aki az elmúlt hetekben hallgatta a történeteket, azt mondhatta, na hát, ez a Gedeon egész életében olyan jól csinált mindent, és a végén az a kis hiba lehetséges, hogy Istennel való kapcsolatába került. Valakivel beszélgettem az elmúlt napokban, aki azt mondta, látok ilyen példákat a Bibliában, és félek, és rettegek. Arról kellett, hogy beszéljek, kedves hallgatóim, vele, hogy nem erre hívott bennünket az Isten. És ez a sorozat se azért készül, hogy a hallgatókat félni és rettegni tanítsa. Az Isten félelmünk nem azt jelenti, rettegünk a végelszámolástól, hanem azt jelenti, tudatában vagyunk ennek. Bölcs Salamon azt írta, örvendezz ifjú a te ifjúságodnak, tégy meg mindent, amit a te szíved kíván, de megtudd, hogy mindezért Isten ítéletre hív. Ami nem azt jelenti, hogy végig pánikolnom kell, hogy úgyis a végén Isten elveri rajtam a port, csak tudatában kell lennem egész életemben, hogy amikor számot adok, mindarról, amit tettem, akkor a számadás realitása miatt előre ezt a számot

higgyék el, hallgatók, magamra is gondolok, de talán vannak társai is, aki szeretnek a saját fejük szerint dönteni. Egy olyan történet következik most a Bibliában, ami ezt bizonyítja. Talán nem mindenki van tudatában, hogy hogy is indult Jefte élete. A mai nehéz esetünk éppen ez lesz. A Bírák könyvénél van nyitva a Biblia a kezembe, a 11. fejezetnél, és ha valaki velem szeretné olvasni, a 11. fejezet első versétől kell ezt tennie. A gileádi Jefte erős vitéz volt. Egy paráznanőnek volt a fia. Jeftét Gileád nemzette. De amikor a felesége is szült fiakat Gileádnak, és feleségének a fiai felnőttek, azok elűzték Jeftét, és ezt mondták neki, nem kapsz örökséget apánk házából, mert más asszony fia vagy. Jefte elmenekült testvére elől, és Tób földjén telepedett le. Gyülevész népség verődött Jefte köré, és együtt portyáztak. Néhány nap múlva az ammóniak megkezdték a harcot Izrael ellen. Amikor megkezdődött a harc az ammóniak és Izrael között, elmentek Gileád vénei, hogy elhozzák Jeftét Tób földjéről. Ezt mondták Jeftének, jöjj, légy a vezérünk, harcoljunk az ammóniak ellen. De Jefte ezt mondta Gileád vezéreinek, hiszen ti gyűlöltök engem. Kihűztetek apám házából? Miért jöttetek most hozzám, amikor bajban vagytok? Gileád vénei ezt felelték Jeftének, éppen azért fordultunk most hozzád. Jöjj velünk, harcolj az ammóniak ellen, aztán légy nekünk, Gileád egész lakosságának a feje. Jefte ezt mondta Gileád véneinek, ha visszavisztek engem, hogy harcoljak az ammóniak ellen, és ha az úr hatalmamba adja őket, akkor én akarok lenni a vezetőtök. Gileád vénei azt felelték Jeftének, hallja az úr, ami köztünk történt, úgy fogunk cselekedni, ahogyan mondod. Akkor elment Jefte Gileád véneivel. A nép pedig a maga fejévé és vezérévé tette őt, Jefte pedig mindezt elmondta az úr színe előtt is, Micpában. Nem tudom, kedves hallgatóim, megfigyelték-e már, hogy hogy is születtek Izrael bírái korábban. Egytől egyig mindegyiket az Úr jelölte ki. Volt, akihez, mint Gedeonhoz is, személyesen érkezett Isten üzenete egy angyalon keresztül. Jefte nem így lett Izrael vezetője. A történet alapvetően hátborzongató, kissé mai történetnek is tűnik, hiszen miközben azt mondja róla a Biblia, erős vitéz volt, közben azt is mondja, hogy egyébként, ami a származását illeti, kissé homályos körülmények között fogant ez az ember. Apjának egy hirtelen felbuzdulásából született, parázna nő volt az anyukája. No, nem ő az egyetlen a történelemben, akinek ilyen homály fedi a születési körülményeit, és akinek talán fölnőve utat mutattak a testvérei, mert hogy Jeftével ez is megesett. Azt mondták, hogy amíg élt az apánk, megtűrt a házában, jó, mi viszont nem tűrünk meg, és kirakták a szűrét. Igen, ám, de mi történt később? Nagyon hamar a Biblia azt mondja, hogy napokkal ezután az események után már Jefte vezető ember lett. Mert hogy a legtöbben a vérükben hozzák magukkal azt, hogy vezetők vagy sem. És Jefte erős vitézként nagyon hamar talált társakra. Igen, ám, de erős vitézként társakra találva mivé is lett? A Biblia ezt nem mondja ki szó szerint, csak azt mondja, hogy gyülevész népség vette körül nagyon hamar. Mondjuk már ki a valóságot, kedves testvéreim. Ez a gyülevész népség azt jelentette, hogy bizony Jefte egy rabló bandának lett a parancsnoka. Ugye nem valami szimpatikus foglalkozás? Tudjuk mi ezt, magyarok? Finomítani? Mert azt mondhatjuk, hogy ő lett Rúzsa Sándor a bírák korában, csak Izraelben. Ugye mennyivel szimpatikusabban hangzik már nekünk, mihely tudunk egy magyar szinonimát is mondani. Aztán eljött az a pillanat, amikor ez a rablóvezér a katonai tapasztalatai miatt egyszeriben nagyon fontossá vált a volt rokonság számára is. De mit akart ebben a dologban az Úr? Vagy akart-e valamit ebben a dologban az Úr? Izrael fiai azt mondták, nekünk egy ilyen emberre van szükségünk. Erős, katonai tapasztalatai vannak. Na jó, az, hogy balkézről szerezte most, az egy más kérdés, de mégiscsak tapasztalt, megszabadít bennünket ez az ember. De senki nem

Kérdezte az urat. Mit is ígért Isten? Azt mondta, hogy ha segítségül fogják hívni az ő nevét, akkor ő menekülést, szabadulást, kegyelmet ad. Izrael fiainak, Gileád lakóinak eszébe nem jutott az urat hívni segítségül. Ők Jeftében látták a megoldást. Azt hiszem, kedves testvéreim, ha az elmúlt hónapok magyarországi eseményeire gondolunk, bár Isten mentsen a túlságos politikai párhuzamoktól, de mégis azt kell mondanunk, hogy úgy tűnik, hogy a legtöbb ember fejében ma is így vannak a dolgok, nem? Mondunk egy nevet, akiben megoldást vélünk. Kapni. És milyen kevesen vannak, akik azt mondják, az élő Istennél lenne a megoldás, a mi országunk számára is. Izrael, bár Isten népe volt, bár az élő Istenről nevezték el is, mégis Jeftében látta a megoldást. Az ár, amit ők fölajánlottak, aztán amit Jefte megkövetelt, igen nagy volt. Azt mondták, ha győzelmet aratsz, te lehetsz a vezetőnk. Jefte meg azt mondta, hoho, nem addig van az. Már előre én akarok a királyatok, a vezéretek lenni. És a nép azt mondta, annyira kell nekünk ez az ember, hogy majd odaadjuk neki a királyságot előre. És így is lett. Isten tudta nélkül volt ez az egész? Nem mondhatnánk. Nem mondhatnánk, mert Izrael belekavarta Istent ebbe a dologba. Azt mondták Jeftének, tudja az úr. Jefte is belekavarta az urat a dologba. Odaállt Micpába az úr elé, és ő, akit nem választott az úr, csak a nép, az úr elé terjesztette ezeket a dolgokat amolyan szentesítésre. És azt hiszem, kedves hallgatóim, itt megint meg kell állni egy pillanatra. Mert hogy nem akkor esett meg a történelemben utoljára, hogy ez egyébként elintézett dolgait valaki Isten elé terjesztette szentesítésre. Már így vannak a dolgok, így határoztuk, így döntöttünk, most már, Uram, vedd tudomásul, és ráadásul a megfelelő segítséget ehhez mérten add nekünk. Félő, hogy talán a mi életünkben is így van néha. Egyszer-másszor az imádságaink arra utalnak, kedves hallgatóim, hogy pont így képzeljük ma is. Mi eldöntjük, eligazítjuk a dolgainkat, saját eszünk szerint megalkotjuk az életmenetünk tervét, és egyik pillanattól a másikra úgy gondoljuk, na most már kész a terv, most már Isten csak vigye véghez. És elfelejtjük azt, hogy Isten azt mondta, bizony a ti útaitok nem az én útaim, az én gondolataim nem a ti gondolataitok, amennyivel magasabban van az ég a földnél, annyival magasabbak az én gondolataim a ti gondolataitoknál, és az én útjaim a ti útjaitoknál, azt mondja az Úr. Jó lesz ez? Jó lesz ez? Vajon ki kérdezte ezt Gileádban? Jeftének tetszett? Hát hogy ne tetszett volna? Az elűzött zabi gyerekből most egyszerűen Gileád vezetője lesz. Hát hogy ne tetszett volna? Gileádnak tetszett ez? Hát hogy ne? Hát inkább Jefte. Még akkor is, hogyha esetleg megbosszulja rajtunk a sanyargatást és az üldözést, mint az idegenek, nem? És amikor belül ilyen paktumokat kötünk mi, és üzleteket kötünk mi, elfelejtjük, hogy Istennek talán egy sokkal jobb terve lett volna. Isten nem veszi tudomásul a mi terveinket? Nem hallgatja meg az ilyen módon elmondott imádságainkat? Azt kell, hogy mondjam, kedves hallgatóim, néha van olyan kegyelmes, hogy beavatkozik és nem hallgatja meg az ilyenféle imádságainkat, de néha megengedi, hogy végigmenjünk a saját utunkon. Rettenetes következményei lehetnek, de ezt utóbb szoktuk csak már tudni. Ó, milyen jó lenne együtt kiáltani az Istenhez, és azt mondani, Uram, sok ellenségünktől megszabadítottál már, könyörgök, ments meg saját útjaimtól, mert annál nagyobb csapás nem lehet a számomra. És hogy miért van ez így? Visszavárok mindenkit egy hét múlva, és akkor talán mindenki jobban megérti majd.

0: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Az elmúlt héten Jefte történetével kezdtünk foglalkozni, és talán sok hallgató nem is igazán értette, miért olyan nehéz eset ez a nehéz eset, és miért is van helye ebben a sorozatban. Akkor megtudtuk, Jeftét nem Isten jelölte, hanem Izrael, egy törzse, Gileád városa választotta magának. Azt is megtudtuk, hogy nagyon furcsa életvitele és életkörülményei voltak. Mire királyá választották, azaz vezetővé választották, addigra már egy rablóbanda parancsnoka volt. De mégis ő kellett, hiszen hittek benne. Hittek az erejében, a harci tapasztalatában, a bátorságában, a vitézségében, mindenben. Csak éppen az urat felejtették el megkérdezni ebben a dologban, ám Micpában Jefte ezt az egész ügyet az úr elé tárta. Nézzük, hogy is alakult Jeftének az élete és Izraelnek az élete a következőkben. Bírák könyve 11. fejezet 12. versétől. Jefte követeket küldött az Amónia királyához ezzel az üzenettel. Mi dolgunk van nekünk egymással? Miért jöttél ellenem, hogy harcolj országom ellen? Az Amónia királya azt felelte Jefte követeinek. Azért, mert elvette Izrael az én földemet az Arnontól a Jabbókig és a Jordánig, amikor kijött Egyiptomból. Most tehát add vissza azt békés úton. Jefte ismét követeket küldött az Amónia királyához, és azt üzente neki. Így szól Jefte. Nem vett el Izrael se Moáb földjét, se az Amóniak földjét. Hiszen amikor Izrael kijött Egyiptomból, a pusztában vándorolt a Vörös-tengerig, és elérkezett Kádésba. Izrael akkor követeket küldött Edom királyához ezzel az üzenettel, hadd vonuljak át országonon, de nem hallgatott rá Edom királya. Moáb királyához is elküldött, de az se engedte ezt meg. Ezért kellett Izraelnek Kádésba maradnia. Aztán tovább vándorolt a pusztában, megkerülte Edom országát és Moáb országát, így érkezett el napkelet felől Moáb országához, és tábort ütött az Arnonon túl. Nem lépték át Moáb határát, mert Moáb határa az Arnon. Ekkor követeket küldött Izrael Szihonhoz, az Emória királyához, Hesbón királyához, és ezt üzente nekik Izrael, hadd vonuljak át országodon a magam helyére. De Szihon nem hitte el, hogy Izrael csak át akar vonulni a határán, ezért összegyűjtötte Szihon egész népét, tábort ütött Jahánál, és megütközött Izraellel. Az Úr, Izrael istene kezébe adta Izraelnek Szihont és egész népét, és megverték őket. Így vette birtokba Izrael azoknak az emóriaknak az egész földjét, akik azon a földön laknak. Birtokba vették az emóriak területét az Arnontól a Jabbókig és a pusztától a Jordánig. Azért, ha az Úr, Izrael istene, maga űzte ki az emóriakat népe Izrael elől, te akarod azt birtokba venni? Nem úgy van-e, hogy amit birtokol adott neked a te istened, Kemós, az a te birtokod? Mi pedig birtokoljuk mindazoknak a földjét, akiket a mi istenünk az Úr űzött ki előlünk. Talán te külön vagy Báláknál, Cippor fiánál, Moáb királyánál? Merte ő perbeszállni Izraellel? Merte harcolni ellene? 300 évig lakott Izrael Hesbonban és falvaiban, Aroérban és falvaiban, meg az Arnon menti városokban. Miért nem akartátok abban az időben elvenni? Én tehát nem vétettem ellened. Te akarsz rosszat tenni velem azzal, hogy háborút indítottál ellenem. Az Úr a bíró, ítéljen ma Izrael fiai és Ammon fiai között. De az Ammonia királya nem hallgatott Jefta üzenetére, amelyet küldött neki. Ekkor az Úr lelke szállt Jeftére, és ő átvonult Gileádon és Manassén, átvonult Gileád Micpén, és Gileád Micpéből felvonult az Ammoniak ellen. Lehet, hogy azt kérdezi a hallgató, na ebben aztán mi a nehéz eset? Hiszen tulajdonképpen egy történelem órát hallgattunk meg, mégpedig az bizonyítja ez, hogy ez a Jefte meglehetősen tájékozott volt Izrael történelmében. Annyira tájékozott volt, hogy szinte már megszégyenítő. Annyira pontosan föl tudta idézni a dolgokat, hogy az ellenséges sereg parancsnokának olyan választ adott, ami megcáfolhatatlan. Igen ám, kedves hallgatók, ez nagyon szép válasz. És amikor egy-egy helyzetet abban a pillanatban nézünk csak pusztán. Amikor az történik, még az is lehet, hogy teljesen helyén való válasz. De volt ebben a történetben két nagyon nehéz pont. Erre a két nehéz pontra szeretném a hallgatók figyelmét irányítani, már csak azért is, mert szeretném, ha együtt gondolkoznánk. Az egyik nehéz pont az, ahogy Jefte beszél. Lehet, hogy valaki azt mondja, ez egy nagyon bölcs ember. Ez egy rendkívül tapasztalt és rendkívül nagy tudású ember. És a rendkívül tapasztalt és nagy tudású emberek előtt hajlamosak vagyunk kalapot emelni, és néha, bocsánat, hogy így mondom, de gondolkozás nélkül elfogadni a szavaikat. Valóban, Jefte pontosan felidézett Izrael történetéből egy nagyon fontos részt. De nem tudom, megfigyeltük-e, kedves hallgatók, mire hivatkozott az ellenséges királynak a hadüzenetre válaszként? Tessék csak hallgatni? Nem úgy van-e, hogy amit birtokol adott neked a te istened Kemós, az a te birtokod? Mi pedig birtokoljuk mindazoknak a földjét, akiket a mi istenünk, az Úr űzött ki előlünk. Politikailag ez a válasz helyén való. És hitelvi szempontból? Ó, háborús körülmények között nem mindig vannak hitelvi szempontok, ugye? Kedves hallgatóm, nincs olyan élethelyzet, amikor nincsenek hitelvi szempontok. Néha mi is mondunk ilyen mondatokat, hogy elfelejtettem egy pillanatra, hogy keresztény vagyok. Na, ami akkor szokott következni, az azt szokta bizonyítani, hogy nem egy pillanatra tudtam elfelejteni, hanem sose voltam az igazán. Mit is felejtett el Jefte? Hogy az Úré a föld és annak teljessége. Lehet, hogy csak tiszteletét akarta kifejezni, még akkor is, ha vitatkozik az ellenséges királlyal azzal, hogy istenné emeli ezt a bálványistent Kemóst, mintha dönthetne területekről, mintha adhatna területeket, mintha gondot viselhetne. Nem, nem. Hadd hozzak egy történelmi párhuzamot, és akkor talán megérti, kedves hallgatóm, hogy miért is tartom én ezt olyan veszélyesnek. Amikor Jósiás király Nékó fáraó ellen vonul, Nékó fáraó azt mondja, hogy menj az utamból, mert az Úr mondta nekem, hogy szálljak hadba, és harcoljak Asszíriával szemben. És Nékó fáraó nem a saját isteneire hivatkozik, nem mondja Kát, Rát, Áspist, meg a többieket. Azt mondja, az élő Isten küldött engem hadba, Jósiás, menj az utamból. Jósiás nem fogadja meg azt, amit Nékó fáraó üzen neki, bele is pusztul. Mert valóban az Úr indított akkor valamit, valamiért hadat. És Izraelnek elemi érdeke lett volna az Urat kérdezni először, és engedni akkor, hogy Nékó fáraó vonuljon Asszíria ellen. Nem tette Izrael. Nem kérdezte az Urat. Ebben az esetben azonban mi is a hivatkozási alap? Te azon a földön vagy, amit a te istened adott, én azon a földön vagyok, amit az én istenem adott, tehát te maradj a te isteneddel, én meg maradok az én istenemmel. Nagyon jól hangzik, de nem jó érv. Sokszor mi is használunk ilyen érveket. Azt mondjuk, neki szabad hinni abban, amit akar, én pedig hiszek az Istenben, ő maradjon meg az ő hitében, én pedig maradok az én hitemben. Az ördög egyik leghatalmasabb munkája, hogy elhiteti velünk, hogy az élő Istenen kívül más istenek is vannak. És amikor akár politikai érdekből, akár csak olyan udvariasság féléből, akár mert erre áll a szánk, istenként becsüljük meg a bálványokat, akkor mindig elveszünk valamit az élő Isten dicsőségéből. Ez nem változtat azon, hogy Jeftét Isten föl akarta használni. És itt egy kicsit megállhatunk döbbenten. És ettől lesz ez a nehéz eset megint nehéz eset, hogyha Jefte nem az Úr eredeti szándéka és vezetése miatt van ebben az egészben, akkor nem lenne sokkal egyszerűbb, ha a történetből világosan kiderülne, hogy Isten nem is akarja használni semmire? Ez nem így van, kedves hallgató. Attól, mert valaki pozícióba kerül, és nem Isten ültette őt oda feltétlenül, hanem emberi akarat juttatta oda, ettől még Isten fölhasználhatja, mert ő hatalmas és szuverén Úr. hányan tapasztalták annak idején, a kommunista uralom alatt levő Magyarországon, hogy egyik másik kommunista vezető akarata és szándéka ellenére mégis Isten útjának az egyengetőjévé vált egy-egy dologban. Az én személyes életemben is vannak ilyen tapasztalatok. Amikor leszereltem a katonaságtól, egy nagyon furcsa áldást mondott rám a katonaságnak a politikai vezetője, annak a laktanyának a politikai vezetője. Azt mondta, azt kívánom önnek, hogy legyen olyan sikeres abban a hivatásban, amit végezni fog, mint amilyen eredményesnek bizonyult a munkája itt mi nálunk. Hüledezve hallgattam, és megállapítottam, hogy amit most mondott, az azt jelenti, hogy nagyon sok ember fog az élő Istenhez jutni, a bizonyságtételre, amit rajtam keresztül küld az Isten, és lesz élő hitűvé, ami viszont azt jelenti, hogy elfordul majd például a pártól. Sokat gondolkoztam utána is azon, vajon tudta az az ember? És amikor segített engem a katonaságnál olyan dolgokra, ami szemben volt az ő elemi érdekeikkel, például, hogy teológiai hallgatók együtt imádkozhattunk, együtt énekelhettünk, tudta vajon, hogy mit tesz? Nem bizonyítja az, hogy valakit fölhasznált az Isten, hogy ő valóban Isten által rendelt vezető is volt. Jefte azonban elindult. A maga módján. Ma már arra nincs időnk, hogy beszéljünk erről a maga módjáról. De egy hét múlva, ha az Úr akarja és élünk, meglátjuk majd, hogy milyen az, amikor valaki tudja, hogy ő nem az Úr rendelésében van, de maga mellett akarja tudni az Urat. Visszavárok minden hallgatót.
1: A Mera Rádió műsorát hallotta.

Antoine de Saint-Exupéry. Fohász. Uram, nem csodákért és látomásokért fohászkodom, csak erőt kérek a hétköznapokhoz. Taníts meg a kis lépések művészetére. Tégy leleményessé és ötletessé, hogy a napok sokféleségében és forgatagában idejében rögzítsem a számomra fontos felismeréseket és tapasztalatokat. Segíts engem a helyes időbeosztásban. Ajándékozz biztos érzéket a dolgok fontossági sorrendjében elsőrangú vagy csak másodrangú fontosságának megítéléséhez. Erőt kérek a fegyelmezettséghez és mértéktartáshoz, hogy ne csak átfussak az életen, de értelmesen osszam be napjaimat, észleljem a váratlan örömöket és magaslatokat. Őrizd meg attól a naív hittől, hogy az életben mindennek simán kell mennie. Ajándékozz meg azzal a józan felismeréssel, hogy a nehézségek, kudarcok, sikertelenségek, visszaesések az élet magától adódó ráadásai, amelyek révén növekedünk és érlelődünk. Küldd el hozzám a kellő pillanatban azt, akinek van elegendő bátorsága és szeretete az igazság kimondásához. Az igazságot az ember nem magának mondja meg, azt mások mondják meg nekünk. Tudom, hogy sok probléma éppen úgy oldódik meg, hogy nem teszünk semmit. Kérlek, segíts, hogy tudjak várni. Te tudod, hogy milyen nagy szükségünk van a bátorságra. Add, hogy az élet legszebb, legnehezebb, legkockázatosabb és legtörékenyebb ajándékára méltók lehessünk. Ajándékozz elegendő fantáziát ahhoz, hogy a kellő pillanatban és a megfelelő helyen, szavakkal vagy szavak nélkül egy kis jóságot közvetíthessek. Őrizd meg az élet elszalasztásának félelmétől. Ne azt add nekem, amit kívánok, hanem azt, amire szükségem van. Taníts meg a kis lépések művészetére.

0: Egészségpercek.
1: Kevéssé ismert, hogy a fizikai vagy lelki erőszakot elszenvedett felnőtteknél gyakran fordul elő az optimálisnál nagyobb testsúly, azaz az elhízás. Holland szakemberek most felmérték, hogy ugyanez igaz-e a sertülőkorúakra, akikre a modern kor nagyon sok veszélye leselkedik. Több mint 50 ezer középiskolást vontak be vizsgálatba, és azt találták, hogy majdnem minden harmadik gyerek már volt áldozata valamilyen erőszakos tettnek. A legtöbben mentális erőszaktól, kisebb százalékban nemi vagy fizikai erőszaktól számoltak be. Az erőszakon átesett sertülők többségének nem volt rendben a testsúlya. A mentális vagy fizikai erőszakon átesettek fele vagy elhízott volt, vagy sovány. A nemi megrázkodtatáson átesett fiúk többsége elhízott volt, míg a lányok testsúlya elmaradt a kívánatostól. Mindez azt mutatja, hogy a serdülőkorúak esetén az erőszak átélése után nem feltétlenül elhízás, de mindenképpen kóros testsúly jelentkezik. Ezek az eredmények azt sugallják, hogy a gyerekek normálistól eltérő testsúlya mögött érdemes a lelki tényezőkre is figyelmet fordítani, az egészséges táplálkozás és a testmozgás mellett.

0: Olvassuk együtt a Bibliát!
1: A Prédikátor könyve, 12. rész. Gondolj teremtődre ifjúságod idején, míg el nem jönnek a rossz napok, és el nem érkeznek azok az évek, melyekről ezt mondod, nem szeretem őket. Míg el nem sötétedik a napvilága, meg a hold és a csillagok, és újra felhők nem érkeznek az eső után. Akkor reszketni fognak a ház őrei, támolyognak az erős férfiak, megállnak az örlő lányok, mert kevesen vannak, és elhomályosulnak az ablakon kinézők. Bezárulnak az utcára nyíló ajtók, elcsendesül a malom zúgása. Fölkelnek a madárszóra is, és elhalkul minden énekszó. Még egy kis emelkedőtől is félnek, és ijedeznek az úton. A mandulafa kivirágzik, a sáska nehezen vonszolja magát, és mit sem ír a fűszer, mert elmegy az ember örök otthonába, és az utcán körös körül siratók járnak. Végül elszakad az ezüstkötél, összetörik az aranypohár, a korsó eltörik a forrásnál, és a kerék belezuhan a kútba. A por visszatér a földbe, olyan lesz, mint volt, a lélek pedig visszatér Istenhez, aki adta. Igen nagy hiába valóság, mondja a prédikátor, minden hiába valóság. Bölcs volt a prédikátor, és azon felül a népet is tanította ismeretre. Gondolkodott, kutatott, és sok példabeszédet szerzett. Igyekezett a prédikátor arra, hogy értékes mondásokat találjon, és őszintén leírta az igaz mondásokat. A bölcsek szavai olyanok, mint a tüskék, és azoknak gyűjteménye olyan, mint az egymás mellé levert szövegek, amelyek egy pásztortól valók. Ezeken felül, fiam, fogadd meg az intést. A sok könyv írásának nincs vége, és a sok gondolkodás elfárasztja a testet. Mindezt hallva, a végső tanulság ez. Féld Istent és tartsd meg parancsolatait, mert ez minden embernek kötelessége. Mert Isten megítél minden tettet, minden titkolt dolgot, akár jó, akár rossz az.

0: Mai szakasz, Prédikátor könyve, 12. A 12. fejezet versei életünk elkerülhetetlen eseményeiről beszélnek. Ilyen például az öregedés, ami mindnyájunkat elér a fiatalkor után, és csak ekkor értjük meg igazán, hogy a fiatalság éveiben vagyunk a legerősebbek, és ekkor van a legtöbb életerőnk és lehetőségünk is. Ebben az utolsó fejezetben található meg az a figyelmeztetés, amely minden lelkileg és testileg fiatal embernek szól, készüljenek föl az elkerülhetetlen jövőre, az öregedésre. Legyen a fölkészülés az öregedésre egy bölcs folyamat, tehát olyan, mint egy elegáns visszavonulás. Csak a balga gondol haraggal az élete végéhez vezető elkerülhetetlen folyamatra. Isten az életünk hatalmas tanácsadója és mentora. Lelki értelemben minden nap átölel bennünket egészen életünk végéig. Emlékezzünk meg a Teremtőről, mielőtt azok a napok elérkeznek, és így módon fölkészülhetünk a szükségleteinkre, amelyek az utunk vége felé adódnak majd. És amikor már mindennek vége van, Salamon azt mondja, hogy bár a por visszaszáll a földre, az élet szikrája vagy lehellete visszaszáll Istenhez, aki teremtette. Isten nélkül minden hiába valóság. Hiába valóság, de Istenben tartalmas életet találhatunk. Ezt a fejezetet így foglalhatjuk össze. A bölcsesség számunkra azért van, hogy szerethessük Jézust, és megbízzunk az örök élet ígéretében, amelyet az Atya ad majd nekünk, aki tárt karokkal vár valamennyiünket. A Prédikátor könyvének utolsó versei olyanok, mintha Salamon kézjegyei lennének, és arra hívnak, hogy kövessük az isteni ihletésű szavait, és figyelmeztetnek, hogy ez Isten utolsó fölhívása. Aszerint, hogy mit látunk a mindennapokban, találkozhatunk régebbi és újabb tanácsokkal, de értelmetlen próbálkozás összességében leleplezni az élet titkait. Az egyetlen dolog, ami igazán számít, hogy kövessük Istent életünk minden napján teljes szívvel, és bízzunk ígéreteiben.
1: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

0: Isten képviselői.
1: A jellem tökéletesítése. Az Úr, az ő atyáik Istene elküldte hozzájuk követeit jó idején, mert részvétel volt az ő népe és lakhelye iránt, de ők Isten követeit kigúnyolták, az ő beszédét megvetették, és prófétáival gúnytűztek, míg végül haragja felgerjedt népe ellen, és többé nem volt segítség. Krónikák második könyve 36-15-16. Gondolatok az ígéről. Pál úgy mutatja be Isten követeinek munkáját, mint amelynek a célja az, hogy minden embert tökéletessé tegyünk Krisztusban. A fiatalok nevelése és képzése olyan legyen, hogy felébressze bennük a szent iránti tiszteletet, és szent áhítatra ihlesse őket Isten házában. Sokan, akik a mennyei király gyermekeinek vallják magukat, nem értékelik igazán az örökké való dolgok szentségét. A lelkész Isten követe, s az általa hirdetett üzenet Isten egyik eszköze az emberek üdvössége érdekében. Ezért mindazok számára, akik meghallgatják ezt az üzenetet, életillata lesz az életre, vagy halálillata a halálra. Az igazi istentisztelet helyes elvei szentek és örökkévalók. Így fel kell készülnünk arra, hogy csatlakozzunk a mennyei udvarokban élő imádkozókhoz, ahol minden tiszta és tökéletes, s mindenki teljes tiszteletet tanúsít Isten és szent akarata iránt.

0: iránytű.
1: Hoztak hozzá egy ágyban fekvő guttaütött embert, és látva Jézus azoknak hitét, mondta a guttaütöttnek: Bízzál, fiam, megbocsáttattak néked a te bűneid. Hogy pedig megtudjátok, hogy az ember fiának van hatalma a földön a bűnöket megbocsátani, ekkor mondta a guttaütöttnek: Kelj föl, vedd az ágyadat, és menj haza. Nem másra, mint teremtő erőre van szükség testünk egészségének helyreállításához. Az a hang, amely életre szólította a föld porából teremtett embert, ugyanaz adott életet a haldokló guttaütöttnek is. Ugyanaz az erő, mely életet adott a testnek, megújította a szívet is. Isten a teremtéskor szólt és meglett, parancsolt és előállott. Az ő szava adott életet a bűneiben és vétkeiben holt léleknek is. A test meggyógyítása annak az erőnek a bizonyítéka, amely megújította a szívet. Krisztus megparancsolta a guttaütöttnek, hogy keljen fel és járjon, hogy megtudjátok, az ember fiának van hatalma e földön a bűnöket megbocsátani. A guttaütött testi-lelki gyógyulásra lelt Krisztusban. A lelki gyógyulást fizikai felépülés követte. Nem szabad megfeledkezni erről a tanulságról. Ma is ezrek szenvednek különféle súlyos betegségekben, akik a guttaütötthöz hasonlóan vágyakoznak az üzenetre: megbocsátattak néked a te bűneid. A bűn terhe, a nyughatatlan szív és a kielégítetlen vágyak képezik betegségeink alapját. Nem található megnyugvást, amíg nem fordulunk a lélek gyógyítójához. Az a béke, amelyet egyedül Jézus Krisztus nyújthat, felüdíti a lelket és egészséget ad a testnek.

0: Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: Mindennapi kenyered. Jézus azt mondta nekik: én vagyok az élet kenyere, aki én hozzám jön, nem éhezik meg. János evangélium, a 6. fejezet, 35-ös vers. A második világháború után Európában rengeteg volt az éhező, hontalan árva, akik elvesztették szüleiket a harcokban. Hatalmas táborokban szállásolták el őket, ahol gondoskodtak élelmezésükről és ellátásukról. Mégsem aludtak jól éjszaka, mert féltek és nyugtalanok voltak. Egy pszichológus azt tanácsolta a gondozóiknak, hogy esténként adjanak a gyerekeknek egy-egy darab kenyeret, amelyet maguk mellett tarthatnak az ágyban. Az eredmény magáért beszélt. Az árvák immár átaludták az éjszakát, mivel tudták, hogy nem kell majd éhezniük a következő nap. Az, hogy kezükben tarthatták a kenyeret, biztonságérzetet, hogy megvédik őket, fontosságérzetet, hogy valaki törődik velük, és boldogságot, hogy másnak még több kenyeret kapnak, ébresztett bennük. Erre a három dologra volt szükségük, ahogyan neked is. Jézusnál mindhármat megtalálod. Amikor azt mondta, hogy én vagyok az élet kenyere, aki én hozzám jön, nem éhezik meg, az ezt jelentette: az vagyok a lelkednek, ami az étel a testednek. A kenyérfogyasztás az emberiség csak nem egyetemes szokása, nem csak egy bizonyos régió vagy nemzet sajátossága. A kenyér sokféle alakot és méretet ölthet. Az Egyesült Királyságban jellegzetes angol pogácsát, Dél-Amerikában tortillát, New Yorkban bagelt, Etiópiában injerát fogyasztanak. Jézus egyszerű kijelentése arra emlékeztet bennünket, hogy mindenkor és mindenütt ő a táplálékunk. Olvasd hát rendszeresen a Bibliát, mert az a te mindennapi kenyered.

A reformáció története. A francia reformáció. 10. rész. Morfin, a királyi detektív az árulóval, a papok, a tömjénezők, a szerzetesek és a katonák kíséretében, az oltári szentséget követve lassan és csendesen haladt át a város utcáin. A felvonulás látszólag a szentség tiszteletére történt, engesztelésként, amiért a protestálók megsértették a misét. E látványos felvonulás azonban halálos szándékot takart. Ha luteránus háza elé értek, az áruló egy szót sem szólt, csak jelt adott. A menet megállt. Morfin belépett a házba, a családot kihurcolták és megbilincselték, majd a félelmetes csapat továbbment, újabb áldozatokat keresve. Egy házat sem kíméltek, sem nagyot, sem kicsit, még a Párizsi Egyetem kollégiumait sem. Morfin az egész várost megremegtette, rémuralom volt. Az áldozatokat kegyetlen kínzásokkal ölték meg, de a protestánsok győzőkként haltak meg. Álhatatosságuk rendíthetetlen, békességük felhőtlen volt. Üldözőik, akik képtelen voltak megtörni kitartásukat, legyőzve érezték magukat. Párizs minden negyedében vesztőhelyek álltak, és napról napra fellobbantak a lángok, hogy a kivégzések megsokszorozásával az eretnekeket egyre jobban megfélemlítsék. Végül mégis az evangélium javára vált az üldözés. Egész Párizs láthatta, micsoda embereket képesek formálni az új tanok. A mártírok mágiáihoz nem volt hasonló szószék. Az a békés öröm, amely ezeknek az embereknek az arcán felragyogott, amikor a vesztőhely felé haladtak, hősiességük, ahogyan a felcsapó lángok közepén álltak, a bántások szelíd megbocsátása sokakban a haragot részvétté, a gyűlöletet szeretetté változtatta, s ellenállhatatlan ékes szólással képviselte az evangélium ügyét. A papok, akik nem akarták, hogy a nép dühe alább hagyjon, a legszörnyűbb vádakat terjesztették a protestánsokról. Azzal vádolták őket, hogy a katolikusok lemészárlását, a kormányzat megdöntését és a király meggyilkolását forralják. De a legparányébb bizonyítékot sem tudták felhozni állításaik alátámasztására. A megjövendőlt gonosztettek azonban teljesültek, de egész más körülmények között és ellenkező okokból. Azok a kegyetlenségek, amelyekkel az ártatlan protestánsokat sújtották, egyre súlyosabb megtorlásért kiáltottak, és a későbbi századokban pontosan azt a gyászos végzetet váltották valóra, amely a katolikusok állítása szerint a királyt, kormányát és alattvalóit fenyegette. Azt azonban maguk a hitetlenek és a katolikusok idézték elő. Nem a protestantizmus bevezetése, hanem elnyomása volt az, ami 300 évvel később Franciaországra ezeket a szörnyű csapásokat hozta. Gyanúsítások, bizalmatlanság és rettegés légkörében élt a társadalom minden osztálya. Az általános riadalom közepette látni lehetett, hogy a luteránus tanítás milyen mélységes hatással van a legműveltebb, legbefolyásosabb és legjellemesebb emberekre. Bizalmi és megtisztelő állások hirtelen megürültek. Kézművesek, nyomdászok, tudósok, egyetemi tanárok, írók, sőt udvari emberei is eltűntek. Emberek százai önkéntes száműzöttként menekültek Párizsból szülőföldjükről. Sok esetben ezek adták első jelét annak, hogy helyeslik a reformált vallást. A katolikusok megrökönyödtek attól a gondolattól, hogy nem is gyanított eretnekeket tűrtek meg maguk között. Haragjukat a szerényebb áldozatok tömegén töltötték ki, azokon, akik hatalmukban voltak.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhíta címe Soha nem hagy magunkra. A mai ige Ézsaiás könyvéből van, 62. rész, 4. vers. Nem mondanak többé elhagyottnak. Gondolatok az igéről. Elhagyott. Milyen vigasztalan szó. Úgy hangzik, mint a lélek harang, mély fájdalmat és nagy bánatot takar. A nyomorúság feneketlen mélysége tátong az elhagyott szóban. Elhagyott valaki, aki becsület szavát adta, hogy kitart melletted. Elhagyott egy igaz barát, akiben oly sokáig bíztunk. Elhagyott szeretett rokonunk, apánk, anyánk, mindenki. Ez valóban rettenetes fájdalom, és mégis el tudjuk viselni, ha az Úr vigasztal meg bennünket. De milyen lehet az, ha valaki Istentől elhagyottnak érzi magát? Gondoljunk csak a világ legfájdalmasabb kiáltására. Én Istenem, miért hagytál el engem? Máté 27:46. Megéreztünk-e már valaha valamit ennek az elhagyatottságnak a keserűségéből? Ha igen, kérjük az Urat, mentsen meg bennünket ennek a kimondhatatlan fájdalomnak a megismétlődésétől, hogy soha ne térjen vissza az a sötétség. Rossz akaratú emberek mondhatják a hívőről, hogy elhagyta az Isten. Intézzük el mi is. Ez azonban soha nem igaz így. Az Úr szerető kegyelme csak hamar rákényszeríti ellenségünket, hogy visszavonják azt, amit mondtak, vagy legalábbis elhallgassanak. Mind ennek ellenkezőjéről szól Isten ígérete a vers végén. Gyönyörködik majd benned az Úr. Ez a vigasztalás örömmé változtatja a sírást. Ti, akik úgy érzitek, hogy elhagyatottak vagytok, halljátok meg az Úr szavát. Nem maradok el tőled, sem el nem hagylak téged. Zsidókhoz írott levél, 13. rész, 5. verse. Ézsaiás 62:4. Nem mondanak többé elhagyottnak. Országodat sem mondják pusztaságnak, hanem úgy hívnak, hogy gyönyörűségem. Országodat pedig úgy, hogy férnél van. Mert gyönyörködik majd benned az Úr, és országodnak ő lesz a férje. Evangélikus, biblikus szabad egyetem, Isten kérdések a kortárs irodalomban mottóval hirdet ismét ismeretterjesztő szabad egyetemi előadássorozatot az Evangélikus Hittudományi Egyetem. A következő előadás október 13-án kedden lesz 18 órától. Varga Gyöngyi és Németi Krisztina, hely és helynélküliség a puszták népében szociológiai és teológiai olvasatok címmel tartanak előadást. Az előadások látogatása ingyenes. Ajánlott hozzájárulás 2500 forint. A helyszín az Evangélikus Hittudományi Egyetem. Budapest, 14. kerület, Rózsavölgyi köz 3. Már 15. alkalommal indulnak útnak holnaptól az édesapák a Mária Pócsi zarándoklatra. Holnaptól október 9-e és 11-e között rendezik meg az apák zarándoklatát, amely több éve hagyománnyal bír. A résztvevők a Debrecen, Nyíradony, Mária Pócs útvonalon érkeznek meg a Mária Pócsi istenszülőkhöz. Az időjárásról. Lassan elindul a lehűlés. Ma csütörtökön gyengén felhős, napos az időnk, de esőre néhol van esély. Délies a szél, és 22-28 fokunk van. Pénteken felhős vagy borult lesz az idő, többfelé esővel. Északnyugatra fordul a szél, és 14-24 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.
2: A Bibliai Szabad Egyetem Budapest Terézvárosi előadás sorozatát hallják.
3: Mielőtt magával a levéllel foglalkoznék, azt hiszem, hogy két fogalmat kell tisztáznunk először. Az egyik az, hogy ezt a levelet más új szövetségi iratokkal is együtt katolikus levélnek szoktuk nevezni. Ez a fogalom rendkívül egyszerű. És egyszerűen azt akarja mondani, hogy induljunk ki Pál apostolnak a leveleiből, amelyek általában egy-egy gyülekezethez íródtak. Így a korintusi gyülekezethez, vagy a Róma-beli gyülekezethez, vagy a Filippi-beli gyülekezethez. Tehát ez konkrét címzettel szerepel. Közösség, mégis egy meghatározott közösség a címzett. Meg kell jegyezni, hogy azért ez a gyakorlat sem volt általános, mert van olyan levél is, ami nem egy bizonyos gyülekezethez szól, hanem a Galata levél például egy terület gyülekezeteihez, hogy így mondjam, ez egy körlevélszerű, több helységben is olvasták címzetként ezt a levelet. Vagy van egy olyan is, ami nem gyülekezethez, hanem magánszemélyhez szól, ez a Filemonhoz írott levél, hogy így mondjam, magánlevél, magán természetű kéréssel Onésimosz ügyében, ugyanakkor mégis hát a kánonunknak a tagja. Érdekes, hogy előre haladván az időben hiába csak egy gyülekezethez szólt Pál apostolnak egyik vagy másik levele, annyira fontosnak érezték a tartalmát, hogy ezt aztán lemásolták, és más gyülekezet is tanult abból, amit Pál apostol adott esetben Rómába vagy Korintusba írt. És gyakorlatilag így minden gyülekezetnek egyfajta kisebb levéltára alakult ki. Így alakult ki gyakorlatilag a mi kánonunk. Több gyülekezet, több levelet is olvasott, és rendszeresen együttléteik alkalmával emlékeztek arra, amit a nagy apostol annak idején mondott. Na most ezekhez képest viszont mást jelent, hogyha a katolikus levélről van szó. Ez azt jelenti, hogy ez a gyakorlat immáron rögzült. És most már nem csak arról volt szó, hogy egy bizonyos gyülekezethez ír egy bizonyos apostol, hanem arról volt szó, hogy általában a keresztény gyülekezetekhez ír valaki egy levelet. És a Júdás levele ilyen levél, ami nem egy speciális gyülekezethez szól, hanem általában a gyülekezetekhez. Hangsúlyozom, ez már azt föltételezi, hogy egy bizonyos gyakorlat rögzül, egyetemes érvénnyel írja valaki a levelet. Ez egy nagyon egyszerű fogalom, minden esetre szükségét láttam annak, hogy ezt említsem. De most a másik fogalom hasonlít ehhez, de valami egészen mást jelent. Júdás levelét ugyanis, ismét mondom, többekkel együtt a korai katolikus iratok között tartjuk számon. Itt azonban az a szó, hogy katolikus nem azt jelenti, hogy egyetemes, hanem kifejezetten a katolikus vagy egyetemes egyházra utal. Igaz, a szónak nem abban az értelemben, hogy római katolikus, ez még ebben a formában akkor nem is volt. Arról van szó, hogy a korai katolikus levelek már nem egyszerűen a Jézus Krisztus halála és föltámadása utáni közvetlen helyzetet tükrözik, hanem a későbbi egyházi struktúrák kialakulásához vezetnek. És ennek majd több jelét látni fogjuk, például Júdás levelében is. A korai katolikus iratok, így például mondom a Júdás levél,

Szentíratoknak önkényes magyarázatát adni. Nem sok görögöt fogok említeni, de nagyon szép ez a szó, ez az idea epilusis, a lyó, kötni vagy feloldani. Epilusis feloldását, azaz magyarázatát, az idea ugyanaz, ezt fordítom, hogy önkényes magyarázatot senki nem adhat, hanem csak olyat, ami megfelel már az egyházi tradíciónak. Na most ez nyilván mutatja, hogy egy generációval távolabb vagyunk a közvetlen Jézus Krisztus halála és feltámadása utáni őskeresztjén helyzethez képest. Bizonyal nem szellemi vagy lelki előszakról van itt szó, hanem arról, hogy ebben a korban, értsd rajta az első század vége felé, a kereszténység óriási léptekkel fejlődik. És ha valami gyorsan fejlődik, akkor bizony fejlődési rendellenességek léphetnek föl. Attól kell tartani, hogy olyan gyors, hogy ne mondjam robbanásszerű a kereszténységnek a fejlődése, hogy az a veszély fenyeget, hogy szétrobban az egész, tehát valamilyen módon kordában kell tartani ezt a fejlődést. Az előrehaladás mehet tovább, csak ne széljel a szélrózsa minden irányába. Na most ebben támpont az előző generáció számunkra. Ezért mondja azt, ezt a kettő Péter mondja ilyen szépen, hogy az önkényes magyarázattal nem lehet az írásokat magyarázni, hanem igenis már az előző generációban meg volt adva az az irány, amiben magyarázni lehet az iratokat. Ismétlem, a kereszténység egyenes irányának a megtartásához kellett, hogy intézményesen is kordában legyen tartva mind a gyülekezet élete, mint pedig a régi tradíciók magyarázata, szemben mindenféle önkényeskedéssel. Na most a nagy veszély, amivel a Júdás levelének szembe kell nézni, az a gnosztikusok jelenléte a keresztény közösségben. Én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy véletlenül, tényleg véletlenül kinyitottam a tévét, és hát a képernyőn megjelent Szigeti Jenő, és éppen a gnosztikusokról pár szót szólt, valószínű ebben a körben szólt, mert valahogy a szószéket is sikerült felismernem. Én azért feltételezhetem, hogy egy-két dolgot hát a hallgatóság már hallott erről a kérdésről. Így például, amit akkor éppen hallottam, az az, hogy a gnosztikusok általában azt feltételezik, hogy az ember megváltást nyerhet bizonyos misztikus ismeret, gnózis megszerzésével. Ugye ez innen az elnevezés a gnózis ismeretet jelent, és a megváltást ismeret által éri el, mégpedig nem akármilyen ismeret, hanem misztikus ismeret által nyerheti el az ember. A gnosztikusok bizonyos régiókat képzelnek el, amilyen régiókba léphet az ember az ismeret megszerkedése által, a testiből, a szárkikoszból lehet pszichikosz, azt jelenti, hogy lelki, de még mindig nem az igazi, illetőleg ismét misztikus ismeret megszerzése által lehet a pszichikoszból pneumatikosz, és így lesz az illető beavatott. Na most az ismeretet megnyertek, azok egy misztikus közösséget alkotnak, és a gnosztikus közösség kizárólagossága, hát éppenséggel ellentétes a keresztény gyülekezet nyitottságával. A gnosztikus szövegekről és a gnosztikusok tulajdonságairól jó hosszan lehetne beszélni, elég vaskos kötetek is születtek meg ezekről. Én csak jelzem, hogy Kákosi László is foglalkozott az egyiptomi gnózissal, és arról jelentetett is meg könyvet a Fény és Káosz címmel. És a rengeteg jellegzetességből én egyet hadd emelek ki.
Ez pedig a gnózis alapvető tulajdonsága,

0: A gnózis ugyanis nem egyszerűen egy vallás. Nem olyan, mint a többi vallás közül egy, hanem egy igen sajátos szellemi és vallásos irányzat a földközi tenger térségében a késői római birodalom idején. Arról van szó, hogy ez a fenti spekuláció, mert nem tudom másnak nevezni ezt az ismeretet, misztikát, különböző szférákat, ez a fenti spekuláció nem egy önálló vallást hozott létre, hanem a legkülönbözőbb vallásokhoz csatlakozott. És akkor különböző vallásokban jelentkezett, de ugyanaz a szellemi tendencia, szellemi irányzat. Valahogy én úgy tudnám ezt magyarázni, hogy a gnózis, mint vallásos irányzat nem egy önálló vallás, hanem olyan, mint egy parazita, amely csatlakozik egy másik élőlényhez, beleakasztja a csápjait, és hát bocsánat, de el is szívja a nedveit. A keleti vallásokban is van gnózis, de épp úgy említettem Kákosi László könyvét, ő az egyiptomi gnózist vizsgálja, de a görög-római vallásban is van gnosztikus irányzat, miképpen a vallástörténet beszél keresztény gnózisról is. Hát vallástörténetileg igen, van. Ezek a Júdás levelének az ellenfelei. Ugyanis a Júdás levele határozottan tagadja, hogy ilyen lehetséges lenne teológiailag, hogy keresztény gnózis. Én úgy gondolom, hogy ezzel, hogy a kereszténységbe beépülhet a gnózis, ennek a tagadásával Júdás levele tökéletes egységbe van, akár Pál apostollal, akár János evangéliumával. Pál apostol egy generációval, azt hiszem, korábbi, János evangélium meg durván egy időben keletkezhetett Júdás levelével. Hozzunk egy példát, jó? Mert így egy kicsit talán elvont. Nem tudom, hányan olvassák velem együtt meghökkenve a Korintusi levél 12. fejezetében a 3. verset. Csak megjegyzem, hogy ez a vers, miként az egész levél is, nagyon durván, körülbelül Krisztus után 50 tájt keletkezhetett. Lehet, hogy előbb egy-két évvel, lehet, hogy később egy-két évvel, de nem sokkal. Ilyen távolságtól egy-két év távolság az minimálisnak nevezhető. Nos, ezt olvassuk. Ezért tudtotokra adom, hogy senki sem mondja, Jézus átkozott, aki Isten lelke által szól. És senki sem mondhatja, Jézus Úr, csak is a Szentlélek által. Hát engem meghökkent ez a mondat, nem tudom, hogy más nem ütődik meg ennyire rajta. Hogyan képzeljük el ezt a helyzetet, amire nézve Pál apostol ilyet ír? Miért? Van valaki a keresztény gyülekezetben, aki azt mondja, hogy Jézus átkozott? Hát ha itt közöttünk egyszer csak megszólalna így valaki, azt hiszem, akkor udvariasan megkérnénk, hogy fáradjon ki, és ne zavarja a mi áhítatos együttlétünket. Ugyanakkor pedig az a véleményem, hogy igen, ezt így kell elképzelnünk, hogy vannak némelyek, akik azt mondják, hogy Jézus átkozott, de akkor hozzáteszem az ellenkezőjét, a testben megjelent Jézus átkozott, a lélekben megdicsült Krisztus viszont áldott. Ja, ha így mondom, akkor már rögtön tudom, hogy kire gondoljak. Ez egy gnosztikus. A gnosztikusnak ugyanis minden, ami testben jelen, a testi az rossz, a testi az átkozott. Ami viszont lelki, ami viszont megdicsült, az viszont szép, tökéletes. Tehát az eszme a szép, a test az rossz. Ez egy gnosztikus gondolkodás. Pál apostol minden bizonnyal ez ellen harcol Korintusban. Pál apostol ezért aztán nagyon erősen ragaszkodik ahhoz, hogy minden, amit mi hirdetünk, igaz, hogy lelki, szellemi, de annak az alapja a történeti Jézus Krisztus, az, aki igenis testet öltött karácsonykor. Igenis az, aki értünk, szenvedett, és ugyanúgy szenvedett, mint egy ember szenved, ugyanúgy meghalt, hát nem ugyanúgy feltámad, de első zsengéje lett a feltámadottaknak. Tehát így most már azt is mondjuk, hogy ugyanúgy fogunk mi is feltámadni, mint ő. És mindez a történelemben van jelen, igenis testi valóság. Tehát nagyon erősen kitart a gnosztikusokkal szemben, nem spekulálunk. Igenis, mi ragaszkodunk a történeti Jézus Krisztushoz. Pál apostolnak is ezek szerint az volt a véleménye, hogy gnózisról a kereszténységen belül szó sem lehet. János evangéliuma pedig, én úgy látom, hogy szinte provokálja ezeket a gnosztikusokat, legalábbis akik a kereszténységhez akarnak csatlakozni, és ott akarnak parazita életet élni, épp úgy, mint más vallásokban, provokálja őket az ige testté lett. A logosz, az abszolút eszme igenis testet öltött. Hát ez gnosztikus számára a legnagyobb képtelenség, a legnagyobb botránkozás, hiszen ami testet öltött, az mind bukást jelent az eszme számára. Még hozzá is fűzi János evangélista, hogy és láttuk az ő dicsőségét. Hát dicsőséges csak az eszme lehet gnosztikus számára. Nem, mi éppen ebben látjuk az ő dicsőségét, hogy ő annyira nagy, hogy még a mi testünket is fölvehette. A mi tulajdonságainkat teljes mértékig magáévá tette, kivétel természetesen a bűnt, de ugyanúgy szenvedett, ugyanúgy meghalt, és pontosan azáltal, hogy meghalt, minden ember számára ez bukást jelentene, nem, nekünk ez a legnagyobb dicsőség, ő ezt is meg tudta tenni értünk. Én úgy látom tehát, hogy a gnosztikusokkal nem csak Júdás levele vitatkozik, hanem Pál apostolnál ezt látjuk, János evangélistánál is ezt látjuk. Jézus éppen a hozzánk való lehajlásban lett igazán dicsőséges. Még egy példát szeretnék hozni, hogy mennyire nem önálló vallást, hanem inkább egy nagyon alattomos, belopózó ellenséget kell látnunk a gnoszticizmusban, a gnosztikusoknak a kereszténységhez való csatlakozásában. Azt abból is lemérhetjük, hogy a gnosztikusok magatartása nem egységes. Ez egy nagyon érdekes dolog. Az ugyan egyértelmű minden gnosztikusnál, hogy a test az rossz. A lélek az a jó. De nem egyértelmű, hogy milyen következtetést vonnak le ebből a tényből. Vannak gnosztikusok, akik azt mondják, hogy mivel a test rossz, börtöne a léleknek. És a lélek majd meg fog szabadulni tőle, hogyha hát ezt a testet elveszítjük. Akkor ebből azt a következtetést vonja le, hogy mit kell tenni, jól meg kell sanyargatni ezt a testet. Minél jobban sanyargatod ezt a testet, annál jobb lesz a léleknek. Igen, az önsanyargatás nagyon sokszor jellemző a gnosztikusokra. Azt szoktuk mondani, hogy sok gnosztikus ezért aszketikus életet folytat. Érdekes, hogy az is gnosztikus magatartás, amikor valaki ennek az ellenkezőjét vallja. Ja, a test, ez teljesen mindegy, hogy mit csinálsz vele. Nem a test számít, csak a lélek számít. Akkor tehát, hogy mi történik test, hát az teljesen mindegy, és akkor pont az ellenkezője történik az aszkézisnek. Igen, kicsapongás, bizony még orgiák is voltak, minden, amit el tudsz képzelni. Végső soron úgy is mindegy, hogy mit csinálunk, csak a lélek számít, a test nem. Na most ez mutatja, hogy ez nem egy vallás, hanem ez egy szellemi áramlat, ami csatlakozik a vallásokhoz, de én azt hiszem, nincs egyetlen olyan vallásom, amelyek ennyire eltérő dolgokat tudna mondani ugyanarról a dolgról, és mind a kettő ugyanúgy hivatkozik erre a gnosztikus elképzelésre, hogy a test rossz, a lélek pedig jó. Na most én azt hiszem, hogy a kereszténység egyikkel sem tud azonosulni. Jó, hát ha valaki jól érzi magát úgy, hogyha aszketikus életet folytat, rendben van, de azt tudnunk kell, hogy Jézus Krisztus azért jött, hogy az embereknek életük legyen és bővölködjenek. Na most ez természetesen lelki értelembe való bővölködést jelent, de nem csak azt. Igenis testi jólétet. Igenis elfogadjuk azt, hogy az ember testének is lehet szolgálni. Igenis vannak a keresztény gyülekezetben is szeretett vendégségek, ahol igenis arról van szó, hogy egymásnak testi értelemben szolgálunk. Tehát az aszkézis az nem megalapozható. Ha valakinek személy szerint ez a kívánsága, rendben van, megteheti, de az aszkézist nem lehet általános erkölcsi normává megtenni a kereszténységben. Hát ami pedig az orgiákat illeti, vagy a kicsapongást, itt megint azt kell mondani, hogy hát azért nem így van, hogy a test mindegy, a test igenis, testünk az a Szentlélek temploma. Tehát tessék annak megfelelően viselkedni. Tehát nem csak elvi teológiai, hanem kifejezetten gyakorlati és életvitelre vonatkozó ellentmondás van a gnosztikusok és a keresztény hit között. És így alig ha lehet csodálkozni, hogy az egyébként más valláshoz jól illeszkedő és alkalmazkodó képes irányzat a kereszténységen belül nem maradhatott meg, és ezt az erős ellenállást a gnózissal szemben ezt az első század vége felé, sőt már a közepétől is nagyon erősen érezhetjük a keresztény iratokban. És most már csak egy járulékos elemet szeretnék említeni, ez mind ugye az ellenfelek Júdás levelében. Mivel azok az emberek, akik a gnózis ismeret által megszerzett üdvösség birtokosainak tudták magukat, így egy meglehetősen sajátos öntudattal rendelkeztek. A beavatottak maguk egy exkluzív társaságnak voltak a tagjai, ugye a beavatottak szemben a kívülállókkal, gyakorlatilag kiközösítve a többieket. És ha görögösen akarom kimondani, akkor jellemző volt ezekre a gnosztikusokra, udvariasan mondom, hübris, vagy magyarul túlzott önbizalom, egyértelműen felfúvalkodottság. Mi nekünk van valami a birtokunkban, mi nektek nincs. Ugye ez a felfúvalkodottság eléggé kellemetlen, hát ellenféllé tette a gnosztikust. Hiszen ők csak tudják, hogy mi adhat megváltást az embereknek, ők már a megváltásnak a birtokosai. Én nem tudom elutasítani magamtól a gondolatot, de nem akarok senkit pellengérre állítani. A 20. században, nem tudom mennyire van a 21. ez a New Age mozgalom valami egészen hasonló volt. Hát ahogy az ő dolgaikat, persze én csak tudományos analízisekből ismerem, az volt egészen hasonló, mindenhez csatlakozik, mindenből kiválogat valamit, mindenki maga tudja megbarkácsolni a maga vallását, és ugyanakkor mindenkinek hihetetlen öntudata van, mert ő az igazán értelmes, ő az igazán vallásos ember. De hát ez egy másik kérdés, már a New Age-el valaki foglalkozom, mert csak a hasonlóság meglepő. Na most hadd mondjam azt, hogy ez a felfúvalkodottság, ez a hübrisz, ez a valaminek a birtokosa vagyok, ez valami szöges ellentétben áll a keresztény hittel. A keresztény hit ugyanis, a hívő tudja, hogy a hitet ajándékként kapta. És a Jézus Krisztusban kapott bűnbocsánat és megigazulás éppenséggel az alázatra és a hálátatosságra kell indítsa, nem pedig felfuvalkodottságra. A keresztény közösség összejövetelei nem exkluzív közösségek, nem kizárólagos közösség, befogadó közösségek, nem a beavatottak lakomája, hanem világmisszió. Pont az a célja, hogy Jézus Krisztus evangéliuma jusson el a Föld végső határáig, ugye? Ha pedig valakiről még látjuk, hogy a hit ajándékát még nem kapta meg, az is egy pozitív kategória, az az, akit nekünk meg kell szólítani. Tehát nem az, hogy ő még csak kisfiú, ő még senki, mert ő nem kapta meg azt, amit mi megkaptunk, hanem imádkozunk, hogy ő is kaphassa meg. És valóban a missziónak ő is része. Röviden, ég és föld választja el a keresztény embert, a gnosztikus embertől. Ha a gnózis csatlakozik a keresztény tanokhoz, akkor a legveszedelmesebb ember, ellenség lopózott be közénk. Ez egy kulcsszó a Júdás levelében. A belopózott tévtanítók. Ez egy kulcsszó. Azért mondtam el mindezt, hogy tessenek látni, hogy ennek mi az értelme ennek az egyszerű szónak. A nagy kérdés már most, és ez a Júdás levelének a kérdése, hogy hogyan reagál a kereszténység erre a támadásra, miként láttuk a kereszténység lényege elleni támadásra. Pál apostol, említettük már, radikálisan hangsúlyozza, hogy a keresztény hit egy konkrét történeti eseményben valósul meg. Ezt a tény nem lehet relativizálni, nem lehet körülírni, nem lehet róla spekulálni, ez történeti tény. János evangéliuma egészen más utat jár, ő pedig megpróbálja saját fegyverével megverni az ellenséget, hogy úgy mondjuk néha kifejezetten provokálja őket, nem úgy, ahogy ti mondjátok, hanem egészen másként. Júdás levele egy harmadik utat jár, nagyon erősen ragaszkodik a már meglévő hagyományhoz. Ez Pál apostolnak nyilván szintén lehetséges volt egy generációval korábban, de csak nagyon részlegesen. És tévejgésnek nevez Júdás levele minden olyan gondolatot, ami ettől a tradíciótól, ettől a keresztény hagyománytól eltér. Júdás levele szerint olyan jelenségről van szó a gnosztikusok támadásában, amelyet már régen előre megmondtak az apostolok, láttuk is Pál apostol esetében. Tehát nem új jelenség, hogy gnosztikusok föl akarják lazítani a keresztény tanítást. Hadd idézzem a 18. és 19. verset. Azt mondták ugyanis, tudnélik Krisztus apostolai, hogy az utolsó időben csúfolódók támadnak, akik istentelen dolgokra irányuló szenvedélyeik szerint élnek. Ezek szakadásokat támasztanak, testi emberek, akikben nincsen szent lélek. Szabad pár szóval magyaráznom, jó? Amit itt olvastunk. Az említett két versből kiderül, hogy Júdás ellenfelei olyan emberek, akik csúfolódnak a kereszténységgel. Hát mit lehet a kereszténységen kicsúfolni? Minden bizonnyal arra a bizonyos hübriszre, felfugaltatottságra kell gondolnunk, amit már említettem a gnosztikusok esetében. Ők már a gnózis, a tudás birtokában vannak, ti pedig keresztjének még olyan egy emelettel lejjebb. Na most kérem szépen, a kereszténység páratlan szellemi értéket hozott létre. Tehát ha valaki ezt 2000 év során végig akarja tekinteni, hát elég hosszú ideig olvasgathatja. De azt kell mondjuk, hogy a keresztény hit maga nem föltétlenül feltételezi ezt. Tehát Jézus Krisztus követői között vannak nagyon egyszerű, sőt, általában nagyon egyszerű emberek vannak, galileai halászok, akik görögül biztos nem tudtak, hogy egyáltalán írni, olvasni tudtak-e, azt se tudjuk minden esetre. Pétert ugye fölismerik a főpap udvarában, hogy galileai a tájszólás, ez körülbelül olyan, mint amikor nekem debreceninek valaki megszólal egy nyíregyházi tájszólással. Ugye mi debreceniek lenéztük, hát persze ez butaság, mert miért nézzük le, de igen, a jeruzsálemi a galileait nagyon lenézte. Tehát nem a legmagasabb rész, nem. Péter nem azért volt Péter, mert olyan hüde nagyon művelt volt szellemi. Nem, a hit nem függett tőle. Jó, tehát ha valaki a gnózisból ilyen hübriszt következtet, az igenis ellene van a keresztény hitnek. Nem tudom, szabad itt református hitvallást idézni, nem sértek senkit. Jó, jó, én református vagyok, nem tudom megtagadni magam, de remélem nem is kell. Ugye örülök, hogyha maradhatok ebben a közösségben is református. Ugye a mi hitvallásunk azt mondja a Heidelbergi K.T., hogy a hit az nem egyszerűen egy biztos ismeret, certa notitia, nyilván az is, de inkább fidúcia, szívbéli bizodalom, így fordítja a mi hitvallásunk. Igen, néha nem is tudom, hogy meg mint van, csak van benne egy bizalom, hogy igen, mind jó, amit Isten tészen. Tehát nagyon helytelen, hogyha itt csúfolódók lépnek föl, ezek mutatják, hogy nem keresztjének. A másik jellegzetesség, amit megtudhatunk a versből, hogy az istentelen dolgokra irányuló szenvedélyek is jelen vannak, aszebeia is, ez egy csúnya szó, epitümia, a kívánságok, ez a testiség. Hát ebből kivesszük, hogy bizony Júdás levelének az ellenfelei nem azok voltak, akik az aszkézis következtetését vonták le abból, hogy a test értéktelen. Nem, nem, nem, nem, nem. Ezek igenis éppenséggel a kicsapongást és a vágyaknak való engedést, tehát pont az ellenkező következtetést vonták le. Mindenesetre ez is egy jó gnosztikus következtetés, de nem keresztjén. Ahol a kicsapongást és a vágyaknak a szabadon engedését látom, az gnózis, de nem kereszténység, amiként már mondtam. A legérdekesebb azonban, amit a végén olvashatunk, az ellenfelek úgymond testi emberek, akikben nincs Szentlélek. Hát itt sajnos egy kicsit görögül kell olvassunk, de tényleg csak egy icipicit. Nagyon jó a magyar fordítás. Azért mégis az eredeti görög szöveg így van, hogy ezek az emberek pszichikoi pneuma mi echontes. Tehát pszichikusok, akiknek nincs pneumájuk. Hangsúlyozom, a fordításunk jó. Tehát jól értelmez. De hát a psziché is lelket jelent, meg a pneuma is. Miről van szó? Röviden, a gnosztikusok három stádiumot feltételeztek, alul a szárkikosz, a testi. Testinek mondták azt az embert, aki, hogy így mondjam, csak vegetatív. Eszik, iszik, alszik, szaporodik, de semmi, olyan, mint az állat. A pszichikosz, amit hát csak egy bizonyos gnózis révén tudok ide ebbe a következő szférába jutni. Na, ez már, hogy így mondjam, szellemi lény. Ez már könyveket olvas, hát moziba még nem megy, mert az akkor nem volt, de talán színházba elmegy. Tehát van érdeklődése, zenét hallgat, ez már pszichikosz. De még mindig nem az igazi, mert aki a pillantása is, ez megint egyel följebb van, és csak gnózis révén élhetek, ez a beavatott, ez már a misztériumok ismerője, az az, akinek a végtelenre kinyílik a pillantása, az Istenek dolgával foglalkozik, az örök lét dolgával foglalkozik. Ez a pneumatikus. Na most röviden, tömören. A kereszténység nem fogadja el ezt a három stádiumot. A kereszténység azt mondja, hogy van ember, aki megismerte Jézus Krisztust, és van ember, aki nem ismerte még meg Jézus Krisztust. Van ember, aki még nem találkozott vele, még nincs hite, és van ember, aki már találkozott vele. Tehát testi és lelki, nincs három stádium. És nem az ismeret, hanem igenis Jézus Krisztusnak az ajándéka, a hit az, ami engem, hogy úgy mondjam, megváltottá tehet. Most felfogalkodottságnak természetesen ebben az esetben sincs helye. Minden esetre én szerintem korrekt, ha a bibliafordítási testinek fordítja a pszichikos szót, hiszen keresztény szempontból mindenképpen olyan emberek a gnosztikusok, akikből nem a Szentlélek beszél. Na most a pneumatikos, a beavatott a gnosztikusnak, az a keresztény szóhasználatban csak is a Szentlélekre vonatkozhat. Hát kérem, beszélhet a Szentlélek egy olyan valakiből, aki kicsapongásokkal él, meg olyan, aki a többit kicsúfolja. Hát ez a Szentléleknek az üzenete ma, ti nektek? Lehetetlen. Ezek semmiképpen sem lehetnek pneumatikuszok. Hogy pszichikuszok, azt elfogadom. Lehet, hogy művelt emberek, lehet, hogy olvasták a görög drámákat, lehet, hogy foglalkoznak zenével, lehet, hogy nyelveket is tudnak, de semmiképpen sem pneumatikuszok. Úgyhogy ezért én azt hiszem, hogy jó a fordítás, annak ellenére, hogy pszichikusz, mi itt így van meg a szótárban, hogy lelki, de itt nagyon jó, hogy a testit és a lelkit szeme. Ez a kettő létezik a keresztény ember számára. Mit akar elérni a szerző e rövid levél megírásában? A válasz a fentiek tükrében kézenfekvő. Szerző arra biztatja az olvasóit, hogy küzdjenek a hitért, amely egyszer s mindenkorra a szentekre bízatott. Hát amennyire természetes az, hogy ilyen dolgot akar a kiélezett küzdelemben elérni a szerző, annyira elgondolkozhatunk a megfogalmazáson. Hiszen érthető, hogy a hagyományokban megtalálható a hit tartalma, amit változatlanul képviselni kell. De megint mondok valamit görögül, de csak azért, hogy magyarázzam. Milyen érdekes az epagon idzesztajthi hapax paradot heiszítoj szagíjoj spisztej. Epagonizestai, ugye az agonizálás, tehát az erőlködni szó az benne van. A paradidómi, az átadni, hagyományozni szó is benne van. A szentek, a hagios, és a pistis, a hit. Ez szépen mind benne van. De hogy lehet, tehát hogy azt a hitet, ami oda van adva a szenteknek. Hát hogy van akkor ez? Hát nem úgy van, hogy a lélek fúj, ahol amerre akar? Nem úgy van, hogy Jézus Krisztus megszólít, és akkor nem tehetek egyebet, mint hogy a követője legyek? Van valami tartalma a hitnek, ami így kézzel fogható, amelyek fölött az apostolok, vagy később a gyülekezetek vezetői, a püspökök, vagy diakónusok rendelkeznek? Hát igen, a lélek fúj, amerre akar. Ezt senki nem tudhatta jobban, mint a gyorsan növekvő kereszténység tagjai. De sajnos nem csak a Szentlélek fúj, hanem, bocsánat a vulgáris kifejezéséről, olyan is van, hogy bolond likbúl, bolond szél fúj. Honnan tudom megkülönböztetni én, hogy ez most a gnosztikusok szele, vagy tényleg a Szentlélek? Na erre való az a hit, amit az apostolokra rábízott Isten. Végül soron már az előző generációkban fölmerült az a kérdés, hogy az egyházi tanítás olyan kincs, amelyet az apostoloknak kell őrizniük. Ennek a megfogalmazását olvashatjuk az 1 Timóteus 6:20-ban, ott arról van szó, hogy őrizd meg te, Timóteus, ezt a kincset. Igen, ez egyfajta depositum fidei. Hát mondjam magyarul, ugye a hit letéteményesei, ezek a bizonyos tisztségviselők, ahogy a dogmatika szívesen mondja. Én azt hiszem, hogy itt nem arról van szó, hogy a Szentlélekkel szemben egy másik tekintét akart felállítani, hanem azt akarta mondani Júdás levele, hogy mégiscsak van nekünk valami kézzelfogható támpontunk. A Szentlélek nem kézzelfogható, de az, hogy mit hagyományoztak ránk az atyák, az kézzelfogható. Az le van írva Pál apostol leveleiben. Már az első század végén az egy Schwarz auf Weiß, fehéren-feketén előttünk levő megfogható valami. És azt hiszem, hogy tökéletesen látjuk a történeti fejlődést az első században. Jézus Krisztus igehirdetése mi volt? Kérjük ma az igehirdetés. Pál apostol igehirdetése mi volt? Paradosis, hagyomány. Ő mondja így, hogy én az Úrtól vettem, amit nektek előtökbe is adtam. Tehát ő határozottan mondja, hogy ő ezt nem magától találta ki. Ez a hagyomány. És aztán az első század vége fele megjelenik a depositum fidei, a hitnek a lerakata, ami már kézzelfoghatóan megvan az előző generációk munkájától. Na most mi protestánsok egy kicsit ezzel a dogmatikai tanítással szemben egy kicsit gyanakvóak szoktunk lenni, nem nagyon szeretjük. Vajon ez a bizonyos depositum fidei azonosítható-e az egyházi hivatalokkal? Vajon arról van-e szó megint, hogy valakik azt mondják, hogy ők az igazi hit birtokosai? Itt nem erről van szó, hanem éppen az ellenkezőjéről. Arról van szó, hogy akkor kell ehhez a depozitumhoz, ehhez a rezervhez nyúlnunk, ha a csábítások, különböző tanok miatt elbizonytalanodtunk. Akkor igenis az a vonatkozási pont, hogy mit mondtak a régiek a jelen útvesztőjében. Zárójel. A lélek ma is fújja, merre akar, hogy ki és mikor, hogy hallja meg az elhívó szót, ezt nem lehet ellenőrizni. De higgyétek el, az is igaz, hogyha valaki egyszer elkezdi tanulmányozni, és az elmúlt 2000 évnek az anyagát hát kézbe akarja venni, akkor hirtelen olyan gazdagság van előtte, olyan gazdag tárház nyílik fel, hogy emberi elme alig tudja befogadni. Nem hiszem, hogy a hitvalló ősöknek a hitét elutasítani, ellenkezőleg inkább megszívlálni és a mi hitünkbe beépíteni kell. Látom, hogy nagyon előre haladott az idő, ezért szerencsés, hogy akkor nem kell felolvasnom, hanem ezt a bizonyos papírlapot nagyon köszönöm, hogyha széttetszettek osztani. Akkor csak röviden mondom, hogy hogyan dolgozik a Júdás levél. Régi példákat idéz. Tehát nem csak mondja, hogy igenis, ti a régieknek a dolgán igazodjatok el, hanem ő maga is példát ad, hogy régi példákat hogyan tudunk fölhasználni. Egyrészt a gnosztikusokat Sodoma és Gomorra lakóihoz hasonlítja, akikről minden Bibliát ismerő ember tudja, hogy a kénköves tüzes eső áldozataivá váltak. Vagy utal aztán Káinra, majd Bálám példáját említi, végül a lázadó Kórach történetére utal, mindenütt azzal a kitétellel, hogy ezek elnyerték méltó büntetésüket. Na most a példák eltérők ugyan, de amint tetszenek látni ezekből ebből a papírlapon, mutatom ott, hogy a Péter második levele és a Júdás levél között milyen szép átfedés van, illetőleg mind a kettő között, és egy hát másodlagosan hát kanonikus irat az Énok könyvének az anyagában is, milyen szépen ezek a képek jelen vannak. Tehát egyáltalán nem önkényes és kiragadott példák ezek, hanem minden bizonnyal zsidóságban és kereszténységben olyan példák, amelyek közszájon forogtak. Az alkalmazás, hogy hogyan idézem ezeket a régi példákat, erre szoktuk azt mondani, hogy ez a tipológiai egzegézés. Bálám is egy bizonyos embertípus, Sodoma Gomora egy bizonyos bűntípus nyilván összehasonlítja a gnosztikusoknak a kicsapongásával, amikor tehát megegyezéseket keresünk különböző történetek között. Lehet-e ma is ilyen tipológiai írásmagyarázatot alkalmazni? Hát én azt mondanám, hogy igen, típusok vannak, ma is. Az ember mindig más és más, de gyakori esetek azért mégiscsak vannak. Lehet típusokat felállítani. Én magam elég sokat foglalkozom írásmagyarázattal, egzegézissel. Én magamnak azt szoktam mondani, hogy új típust én nem állítok föl. Én ma már csak azokkal a típusokkal dolgozok, amiket a Biblia így kijelölt számomra. Az, hogy én tipizáljak, ahhoz én magam kicsinek érzem. Ezzel azonban inkább már az aktualizálás kérdéséhez jutottunk el, és akkor még csak egy végső megjegyzés. A Júdás levél igen erős kifejezésekkel juttatja értésére az olvasóinak, hogy milyen nagy veszélyben van a kor fiatal egyháza. Ezek a szavak ma már szokatlanok, bár azért ma is tudunk egy-két furcsaságot hallani, elég a televíziót bekapcsolni. Csak félre ne értsük ezeket a szavakat. Ezek a szavak ugyan erősek az érthetőség kedvéért, azért én úgy gondolom, hogy a levélnek a lelkületét mégis a bezáró néhány vers adja meg. Ti azonban, szeretteim, épüljetek szentséges hitetekben, imádkozzatok Szentlélek által. Tartsátok meg magatokat Isten szeretetében, várván a mi Urunk Jézus Krisztusnak irgalmát az örök életre. Én azt hiszem, hogy ez az, ami leginkább átkelhassa a mi lelkünket is. Azért mondta el ezeket a bizony nem szép, de szükséges dolgokat a Júdás levele, hogy aztán ide érkezzen el, bárki máshova érkezne el, azt hiszem rosszul olvasta a levelet. Köszönöm szíves figyelmet.
1: A Bibliai Szabad Egyetem előadását hallották Budapest Terézvárosban.

0: Olvassuk együtt a Bibliát.
1: Júdás levele.
2: Címzés, üdvözlés.
1: Júdás, Jézus Krisztus szolgája, Jakabnak pedig testvére, köszöntését küldi az elhívottaknak, akiket az Atyaisten szeretett és a Jézus Krisztus megtartott. Irgalom, békesség és szeretet adassék nektek bőségesen.
2: A hamis tanítók tévejgései.
1: Szeretteim! Miközben teljes igyekezettel azon fáradoztam, hogy közös üdvösségünkről írjak nektek, szükségesnek láttam, hogy ezt az intést megírjam. Küzdjetek a hitért, amely egyszer s mindenkorra a szentekre bizatott. Mert belopóztak közétek bizonyos emberek, akik régóta elő vannak jegyezve erre az ítéletre. Istentelenek, akik a mi Istenünk kegyelmét kicsapongásra használják, és a mi egyedüli uralkodónkat és urunkat, Jézus Krisztust megtagadják. Emlékeztetni akarlak pedig titeket arra, jól lehet mindenről tudtok, hogy amikor az Úr a népet egykor kiszabadította Egyiptom földjéről, azokat, akik nem hittek, később elpusztította. Azokat az angyalokat is, akik nem becsülték meg a maguk fejedelemségét, hanem elhagyták saját lakóhelyüket, örökkévaló bilincsekben és sötétségben tartja fogva annak a nagy napnak az ítéletére. Ugyanígy Sodoma és Gomora, meg a körülöttük levő városok, amelyek ezekhez hasonló módon paráználkodtak és idegen test utáni kívánság hajtotta őket, például szolgálnak, amikor az örök tűz büntetését szenvedik. De mindezek ellenére ezek az álmodozók is ugyanúgy beszennyezik a testüket, megvetik Isten felségét és káromolják a mennyei hatalmasságokat. Pedig még Mihály angyal sem mert káromló ítéletet kimondani, amikor az ördöggel vitatkozva küzdött Mózes testéért, hanem azt mondta, dorgáljon meg téged az Úr. Ezek viszont káromolnak mindent, azt is, amit nem ismernek. Amit pedig oktalan állatok módjára ösztönösen ismernek, abba belepusztulnak. Jaj nekik, mert Káin útján indultak el, pénzért Bálám tévejgésére adták a fejüket, és Kóré lázadása szerint vesznek el. Ezek szennyfoltok szeretett vendégségeiteken, akik szemérmetlenül veletek lakmároznak és hízlalják magukat. Olyanok, mint a szélsodorta, víz nélkül való fellegek, mint az őszvégi gyümölcstelen fák, amelyek gyökerestül kiszakítva kétszer halnak meg. Mint a tenger megvadult hullámai, amelyek saját szégyenüket tajtékozzák, bolygócsillagok, akikre az örök sötétség homálya vár. Ezekről is prófétált Énok, aki Ádámtól számítva a hetedik volt, amikor így szólt. Íme eljött az Úr szent seregeivel, hogy ítéletet tartson mindenek felett, és megbüntessen minden istentelent, minden istentelenségért, amelyet istentelenül elkövettek, és minden káromló szóért, amelyet istentelen bűnösökként ellene szóltak. Ezek zúgolódók, sorsuk ellen lázadók, vágyaik útján járnak, fölényesen jártatják a szájukat, és haszonlesésből embereket dicsőítenek. Ti azonban, szeretteim, emlékezzetek meg azokról a beszédekről, amelyeket a mi Urunk Jézus Krisztus apostolai előre megmondtak. Azt mondták ugyanis, hogy az utolsó időben csúfolódók támadnak, akik istentelen dolgokra irányuló szenvedélyeik szerint élnek. Ezek szakadásokat támasztanak, testi emberek, akikben nincsen szent lélek.
2: Befejező intés, Isten dicsőítése.
1: Ti azonban, szeretteim, épüljetek szentséges hitetekben, imádkozzatok a Szentlélek által, tartsátok meg magatokat Isten szeretetében, várván a mi Urunk Jézus Krisztusnak irgalmát az örök életre. Könyörüljetek azokon, akik kételkednek, mentsétek meg őket kiragadva a tűzből. Másokon is könyörüljetek, de félelemmel, utálva még a ruhát is, amelyet testük beszennyezett. Annak pedig, aki megőrizhet titeket a botlástól és dicsősége elé állíthat, fedhetetlenségben, újjongó örömmel, az egyedül üdvözítő Istennek, a mi Urunk Jézus Krisztus által, dicsőség, fenség, erő és hatalom öröktől fogva most és mindörökké. Ámen.
0: Olvassuk együtt a Bibliát.

0: Hír összeállításunk következik.
1: A Dunántúli Református Egyházkerület Választási Bizottságának közleménye. A Dunántúli Református Egyházkerület Választási Bizottságához érkezett észrevételek alapján az alábbi közleményt adták ki. A választási időszakban különösen fontos, hogy a püspök jelöltek nyilvános megszólalásai közösségi oldalakon publikált szöveges vagy videós tartalmai ne keltsék annak a látszatát, hogy valamely jelenlegi egyházi vezetői testület vagy vezető személy testületi vagy személyes támogatottságát, egyetértését vagy a szolgálat folytatására vonatkozó felhatalmazását bírják. Kérik a jelölteket és támogatóikat, hogy törekedjenek biblikus, fedhetetlen, tiszta és félreértéseket nélkülöző megnyilatkozásokra. Végül a választó presbitériumok figyelmébe ajánlják választási törvényük előszavát. Isten e földön élő népe, egyháza vezetésére minden korban jelölt előjárókat. Azt pedig a közösség feladatává tette, hogy ismerje fel, hívja el, és válassza meg az Isten kegyelme által felkészített szolgálattevőket a különböző tisztségekre. A keresztény ember szabadsága. A hónap igéje az evangélikusoknak. Krisztus szabadságra szabadított meg minket. Álljatok meg tehát szilárdan, és ne engedjétek magatokat újra a szolgaság igájába fogni. Galata 5.1. Luther Márton a keresztény ember szabadságáról című írásában így fogalmazott. Íme az igazi lelki keresztjén. Szabadság, amely a szívet szabaddá teszi minden bűntől, törvénytől és parancsolattól, amely minden más szabadságot felülmúl, mint ahogy felülmúlja az ég a földet. Adja Isten, hogy a szabadságot igazán megértsük és megtartsuk. Aki Jézus Krisztusban hisz, az a szívben szabad. Nem kiérdemeljük, nem a cselekedeteink eredménye, Isten ajándéka ez. Ez a szabadság pedig megszabadít az egoizmustól is, és felszabadít arra, hogy szeressünk és másokkal jót tegyünk. Calvin konferencia októberben. A teológia Calvin János Teológiai és Történeti Kutatóintézetének Calvin kutatók és egyháztörténészek konferenciája ismét értékes előadásokra várja a résztvevőket. Október 13-án és 14-én az Akadémia épületében. Az idei konferencián olyan előadások is elhangzanak, amelyek egy-egy konkrét, idei, fontos évfordulóhoz kapcsolódnak. Mohács 500. Hercegszőlősi kánonok 450, Pápa és Sárospatak 1951-es bezáratása és a hitvalló diákok exódusza. De idén először egy irodalomtörténeti előadást is meghallgathatnak, amely az imádság évéhez kapcsolódva Pilinszky imádság elfogadásáról szól. Az előadásokért a résztvevők, lelkipásztorok a lelkész továbbképzés rendszerében kreditet kapnak. Az időjárásról. Lassan elindul a lehűlés. Ma csütörtökön gyengén felhős, napos az időnk, de esőre néhol van esély. Délies a szél, és 22-28 fokunk van. Pénteken felhős vagy borult lesz az idő, többfelé esővel. Északnyugatra fordul a szél, és 14-24 fok valószínű.
0: Híreinket hallották. Krisztussal a mindennapokban.

ébresztő. Salamonnak a szívét vénségére más istenekhez hajlították feleségei, és szíve nem volt teljesen istenéé, az Úré, mint volt apjának, Dávidnak a szíve. Királyok első könyve, 11. fejezet, 4. vers.

Hetedik osztályban Zsombor kifejezetten gyűlölte az iskolai órákat, de különösen az öltözőben érezte kényelmetlenül magát. Ám néhány hét múlva rájött, hogy az öltöző nem is olyan rossz hely, főleg azért nem, mert ott a fiúk általában a lányokról szoktak pletykálni. A forró témák valósággal tűzbe hozták Zsombort. Tudta, hogy nem helyes, de szórakoztatónak tartotta például azt a tervet, hogy mielőbb lyukat kellene fúrniuk a falba, hogy átláthassanak a lányok öltözőjébe. Zsombornak addig még nem volt barátnője, de hirtelen úgy kezdett megnyilvánulni, mintha már rengeteg tapasztalattal rendelkezne ezen a téren. Csak hogy ezek a fiús beszélgetések egy idő után már nem maradtak az öltöző falai között. És ahelyett, hogy Zsombor a lányokról beszélt volna a fiúknak, a lányokról szóló pletykákat kezdte megosztani a lányokkal. Tréfálkozásai közben azt is elárulta, hogy mi a tervük. Minél többet beszélt, annál többre vágyott. És minél többre vágyott, annál többet akart megszerezni.

miért veszítette el bölcs Salamon az Isten iránti szeretetét. A híradások láttán általában készségesen hangoztatod. Ó, én nem vagyok ilyen oktalan. Például, ha azt látod, hogy árvíz esetén valaki túlságosan hosszú ideig marad a háztetőn, ha valaki nem hajlandó elhagyni az otthonát, miközben körülötte ég az erdő, ezért végül ott éri a halál. Vagy ha olyan autóvezetőről szólnak a hírek, aki azt gondolta, hogy az alkohol nem fogja befolyásolni a reflexeit. Ezek az emberek egyszerűen alábecsülték a veszélyt. De te biztosan nem tennél ilyet. Vagy talán mégis?

Ha volt valaha valaki, aki elmondhatta magáról, hogy túl értelmes ahhoz, hogy ilyet tegyen, az Salamon volt. A világ legbölcsebb embere, Izrael leghűségesebb királyának a fia. Ennek ellenére pogány feleségei mégis rávették arra, hogy olyat tegyen, amiről tudta, hogy helytelen. Idegen isteneknek építetett templomokat, ahol a prostitúció és a gyermekáldozatok révén imádták a bálványokat. Tehát még Salamon sem volt elég bölcs. Hallgatott a hazugságokra, és elveszítette az Isten iránti szeretetét. Olyan világ vesz körül, amely hazugságokat szól. Eltávolít Istentől és az ő

0: Szeretnéd azt hinni, hogy kellően bölcs vagy ahhoz, hogy figyelmen kívül hagyd az ilyen sugallatokat. De ha tényleg azt hiszed, hogy bölcs vagy, akkor biztosan hamarosan rá kell jönnöd, hogy mennyire oktalannak bizonyultál.
1: Közreműködött Balázs László.

Műsorunk mottója írva található a Bibliában, az Apostolok cselekedetei 10. rész 34. versében, amely így hangzik. Most kezdem igazán megérteni, hogy nem személyválogató az Isten, hanem minden nép közül kedves előtte, aki féli őt és igazságot cselekszik.

Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. A következő percekben Kolompár Ferenc és Szikora Dezső bizonyságtételét hallgatjuk meg. Az elmúlt napokban egy kicsit kutakodtam a cigány műsorok archívumában. Ott fedeztem fel ezt a két bizonyságtételt, és azért is teszem közé, mert nagyon-nagyon érdekelne, azóta vajon mi történt ezeknek az embereknek az életében. Remélem, vannak olyan ismerősök, akik hallják, és tovább tudják mondani. Imádkozunk azokért, akik a műsorainkban megszólalnak. Bárcsak adna Isten kitartást és hűséget a Krisztus követésben. Isten áldását kívánja a mai műsor hallgatóinak, a műsor szerkesztője, Kulcsár Tibor.

Én Kiskualasú vagyok, Kompár Ferenc vagyok. A Kiskualasú baptista gyülekezetből vagyunk itten. Én az én megtérésem ott Kiskuhalas, a Szegedi Tivadar irányításával kezdődött el. Én amikor meg hallottam, hogy Jézus Krisztus van, mert nem ismertem Jézus Krisztust, én a katonaság után

nem voltam hívő ember, én egy világi ember vagyok, ugyanúgy kocsmáztam, mint a világi emberek, ugyanúgy vádoltam a másikat, mint a világi ember, de miután megismertem a Szegedi Tivadart, és az keresztül indított meg, vagyis indított meg engem az Úrnak a kegyelme, ezért hálás is vagyok az Úrnak, hogy megtalált engem, onnan a mélységből fölemelt, és amiben voltam. És nem csak én, hálás az, a kiskuhalasi testvérek is, azok a testvérek, akik be vagyunk merítkezve, és a kiskuhalasi gyülekezetnek egy ilyen, ez egy, mondhatni egy ilyen történelem a Jézus iránti szeretetben, mert ilyet még nem hallottunk, ilyet még nem olvastunk. Egyszerűen én sem fogtam föl eleinte, amikor még nem hallottam róla, nem tanultunk, de az, hogy Isten maga szent lelkével kiárassza az emberek felé, az én meglátásom szerint, az én lelkemben is megváltozott olyasmi, ami nekem az abban az időben rossz volt. Most hálás vagyok én az Úrnak azért, mert újjászülettem, bemerítkeztem. A bemerítésem kezdete 1989. 14-én volt, pünkös napján, és nem csak én merítkeztem be, akkor merítkeztünk be egyszerűen bemerítkeztünk 9-en, ott Kiskunhalason. 9-en. Én a feleségemmel merítkeztem be egybe, ami az is nagy csoda a cigánság felé. A cigánság felé nem igen fogadják el az igét. Az igét nem úgy kell tekinteni rá, mint egy olvasmányra, ilyen kötelező olvasmányra, mint a tantárgyakba, ami van kötelező. Ez a Biblia Isten szava. Isten szava hív. Oda kell figyelni minden egyes szóra, szavakra, amit Isten megadja nekünk azt, hogy mi, romák is tudunk a Bibliából olvasni, bizonságtételt adni mások iránt. Elmehetünk másnak is, elmondhassuk azt, hogy Jézus Krisztus a miénk, az enyém és a tied is. Nem csak az enyém, hanem minden emberi. Isten nem személyi válogatás, ezt nem váltsa ki azt, hogy én cigán vagyok, vagy ez magyar. Isten egyé tesz minket, ha mi is elfogadjuk Istent, Isten szeretetét. Én nekem két gyönyörű fiam van, és egy gyönyörű feleségem, egy kertes házam van, és a többi cigányok ott Kiskunhalason irigykednek azért, hogy hát én ilyen hívő ember vagyok, ilyen hívő embernek minden meg lehet. Nem úgy van ez. Nem kell ahhoz, hogy hívő legyen az ember, hogy meglegyen neki a környezetébe, ami oda illik. Én azt mondom mindig, bár akárhová megyünk a bizonságtételemben is, azt mondom mindig, hogy legyünk egymás iránti szeretetben is, és érezzük át a másnak a problémáját. Mert hiszen a Jézus iránti szeretetben vagyunk, pont most itten is, Jézus itt van közöttünk, és ő mondja azt, hogy aki ketten vagy háromban összejöttünk, a mi nevünk, ott vagy. Hiszük is, valljuk azt is, itt van Isten szeretete. És én ebben hagy fejezem be vel, hogy áldás békesét kívánok az összes itteni testvérekkel, hogy ismerkedtünk a cigán testvérekkel, a magyar testvérekkel, ez olyan lángolót, mintha lobbant volna valami, de annyira ég, hogy olyan gyönyörű énekek vannak itten is. Szóval ezt elfelejteni nem lehet. Köszönöm szépen!

0: Szikora Dezső vagyok, Szabó Szakmán Vereg vagy a Tuzséról, és szeretném bizonságot tenni, hogy ismertem meg az urat. A bátyám már járt gyülekezetbe, Szikora Béla, de még én nem. Akkorában én nagyon rossz ember voltam. Három gyermekem van, ennyit kell rólam tudni előre. Ami pénzt megkaptam, fizetéseket, azt elbuktam kártyán, megittam. Elmentem napszámra, hazajöttem, fele fizetést, megittam, mire hazaértem. De hogyha hazajöttem a fele fizetésemet, akkor annak a felét meg kellett nekem hagyni a hónapra, hogy tudjak inni. Ráadásul garázdálkodtam a családommal, és a bátyám ők ezt rossz néven vették, meg hát sajnáltak engem, hogy így el vagyok esve a világtól. És bejártak hozzánk pár alkalommal, és először, amikor bejöttek, még szintén megvetettem őket, hogy mit zavarkodnak ott nekem. Nem tudott mennek inni a kocsmában, benn vagynak, szégyeltem tőlük kimenni, és így csak nem hagyták, csak jöttek. Annyira, hogy már úgy, hogy már ideklődtem, benn maradtam, mindig hallgattam. Kaptam Viktor testvértől egy Bibliát is, hogy olvasgassam, de nem olvastam. Így egy hónapig jártak be hozzám, majdnem minden este, mikor csak a szabadjuk ideig engedte, és így lassanként megismertem én is az urat. És hál' legyen az ő neve, bemerítkeztem, és ez igaz, nem nagy idő még, de már azelőtt tökélem, mert lemondtam jobban az italról, nem ittam, és azóta van a családommal tudok közös nevezőre jutni. A gyermekekkel el tudok beszélgetni, hogyha hazajövök a munkából, megmondják neki, apu, iskolában ezt tanultam, ilyen eredményt kaptam. Addig nem. Hazajöttek az iskolából, mentek ki a másik szavában, mert féltek tőlem, mert részeg voltam. Nem volt családi élet, nem volt az életemnek célja, hogy most mi az, hogy élni. Nekem csak az volt az ital, a kártya. És így nem volt életem, sötétbe voltam, nem volt élet célom. Csak négy fal körülvett, de más semmi. De így most mióta az urat megismertem és bemerítettem, személy vagyok. Hálát adok az úrnak és az egész gyülekezetnek, akik engem felismertek, hogy mert nem hagytak engem elveszni. És köszönöm az úrnak is. Csak ilyen ember, még mindig, mint én voltam, bárki, annak kívánom, hogy ő is térjen meg és járjon ezen az úton, ami tudja, hogy hát van cél.
1: Megkérdeztetem, hogy mi most az ön életének a célja? Lett célja az életének?
0: Most már van életcélom, az Úristen maga. Közel akarok hozzá, mert akarok menni ő hozzá, mert tudom, hogy ott kapok csak megnyugvást. Mert eddig nem volt semmi célom, csak az alkohol, a garázdaság, a bűn. Hát hálás vagyok az úrnak, hogy nem hagyott engem elveszni. És a családomat megtartottanák nekem, hogy legyen nekem családom, másképp nem lett volna. Ha az úr nincsen, családom se lett volna azóta.

műsor végén megköszönöm megtisztelő figyelmüket. Cigány műsorra legközelebb egy hét múlva jelentkezünk, ugyanezen a csatornán, ugyanebben az időben. Visszavárok minden kedves hallgatót. A viszonthallásra!

0: Csendes percek. A mai áhítatot Denis Lastimoso írta Macaóból, különleges közigazgatási területről Kínából. Kötődve a szőlőtőhöz. Jézus mondja, én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesző. Aki én bennem marad, és én ő benne, az terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. János evangéliumának 15. fejezetének 5. verse. Évekkel ezelőtt egy kis szőlőt ültettem a hátsó udvarunkba, bőséges termést remélve. Kihajtott, de egyszer csak az egyik vesző elszáradt. Bármennyi vizet vagy trágyát adtam neki, élettelen maradt, mert levált a tőkéről. Ehhez a szőlőveszőhöz hasonlóan mi sem tudunk lelkileg gyarapodni, ha elszakadunk Jézustól. Erőfeszítéseink mindig kudarcot vallanak, ha csak nem maradunk az igazi szőlőtőhöz kötve. Ez a János 15.5 mély igazsága. Jézus nélkül semmit sem tehetünk. Sokan világi eszközökkel törekszenek a sikerre és a célok megvalósítására, de az igazi eredményességet, a békét és a célt csak akkor érjük el, ha Krisztusban, az élet, az erő és az iránymutatás forrásában maradunk. Amikor naponta kapcsolatban vagyunk vele imádság, szentírás, olvasás és engedelmesség által, életünk olyan gyümölcsöt terem, amely Isten dicsőségére lesz. Kapcsolódunk a szőlőtőhöz, vagy a saját erőnkből próbálunk boldogulni? Amikor időt szakítunk arra, hogy Jézus jelenlétében időzzünk, erőt és bölcsességet találhatunk. Ahogy a Filippi 4.13 emlékeztet minket, mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem. Gyökerezzünk Krisztusban, és tapasztaljuk meg a bővölködő életet, amit ígér. Istenünk, segíts nekünk minden nap Jézusban maradni, bízva az ő hatalmában, hogy megtart minket. Amen. Napi gondolat. Kapcsolatban maradok Jézussal, az igazi erőforrásommal. Imádkozunk azokért, akik eltávolodtak Jézustól.
1: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

0: Ahogyan Péter annak idején felajánlotta a hajóját Jézusnak, hogy onnan taníthasson, valahogy így kell nekem is felajánlani a hajómat, az életemet.
1: Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat! A protestáns sokadalom 2025-ben harmadik alkalommal került megrendezésre Budán, államalapításunk ünnepéhez kapcsolódóan. Augusztus 19-én ökumenikus hálaadó istentisztelettel kezdődött meg a rendezvénysorozat. Ezen a magyarországi egyházak ökumenikus tanácsában is együttműködő hazai egyházak, tehát a római katolikus, református, evangélikus, baptista, metodista, pünkösdi, anglikán és ortodox egyházak főpásztorai végezték a szolgálatot. Műsorunkban Kondor Péter evangélikus püspök, amelyet alelnöke igehirdetését osztjuk meg hallgatóinkkal. Műsorunkban két imádságot is hallhatnak, ezekkel is Isten elé emeljük, és rábízzuk hazánkat, nemzetünket.

Második Rákóczi Ferenc imádsága. A te kezedben van szívünk, Uram. Gyújtsd fel a lomhákat, vezesd vissza az eltévejedetteket. Világítsd meg a vakokat, lágyítsd meg a hajthatatlanokat. Bátorítsd meg a habozókat, tanítsd meg a tudatlanokat. Gyarapítsd bennünk a hitet, gyújtsd fel a kölcsönös szeretet lángját. És újra és újra kérlek, add, hogy szeretetet gyarapodjék, hogy ez az isteni láng emészze föl viszálykodásainkat. Amen.

0: Kondor Péter evangélikus püspök igehirdetése szól lélekhangoló műsorunkban.
1: Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, s ami urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Két igét szeretnék felolvasni az igehirdetés alapjául a mai ünnepi istentiszteletünkön. Először a szervezők által választott igét a Zsoltárok könyvéből, majd pedig a holnapi napnak, állam alapításunk évfordulójának, ünnepének, bibliaolvasó útmutatónk szerint igéjét. Kérem, hogy felállva hallgassátok. A harmadik Zsoltár 9. verse így szól. Legyen áldásod népeden. Pál pedig ezt írja az első Korintusi levél 10. fejezetének 31. versében. Mindent Isten dicsőségére tegyetek. Amen. Foglaljunk helyet. Keresztény gyülekezet, szeretett testvéreim, ha megkérünk valakit arra, hogy mondjon egy magyar királyt, akkor talán ti is érzitek, elég komoly esély van rá, hogy Szent István nevét fogja mondani, és talán nem véletlenül, hiszen tulajdonképpen vele kezdődött a magyar államiság, az európai értelemben vett ország történelme. Nekünk 1000 év távolából elképzelni is nehéz, hogy milyen bölcsességre, milyen áldozatvállalásra volt ahhoz szükség, hogy vállalt küldetését valóban sikerrel tudja véghez vinni, és ma mi itt együtt lehessünk, és boldogan és bátran kijelenthessük, hogy mindeddig a magyar nép zivataros századait átvészeltük. Rengeteget lehetne beszélni törvényeiről, életéről, az általa tudatosan kialakított társadalmi rendről, hiszen hallatlan értékes tudásanyag mindez, de igehirdetőként engedjétek meg, hogy másra összpontosítsak. István király életének talán legnagyobb tragédiája az volt, hogy túlélte mindkét fiát. Tudjátok, hogy Ottó még csecsemőkorában hunyt el, Imre pedig vadászat közben veszítette életét, és neki a nagyon ígéretes ifjú trónörökösnek címezte 10 fejezetből álló útmutatóját az uralkodáshoz, az Intelmeket. Ez az írás nem csak összefoglalja, hogy milyen erényekkel kell rendelkeznie egy igaz keresztény királynak, hanem sokkal többet is nyújt, össze is hasonlítja azokat, és egy komplex hierarchia rendszert alakít ki. Az értékrend csúcsán minden más érték felett a hit áll. Ez a megállapítás nem egy egyszerű gesztus az ő részéről, az őt támogató papság, vagy a bajor nemesség felé, hanem egy emlékeztető. Mindegy, hány ember függ tőlünk, az is mindegy, hányan segítik adott esetben az életünket, vagy akik rangot viselnek, hányan segítik a szolgálatunkat. Önmagunkban semmit sem érünk, mert sosem mi vagyunk a legfontosabbak. Első helyen szükségszerűen mindig Isten, és az ő igéje áll, és egyedül csak hozzá, és a Szentíráshoz mérve nyer értéket, és mint István ki is jelenti, nélküle az egész királyi hatalom megszűnik, mert minden tőle származik. Az összes többi, továbbiakban leírt erény gyakorlatilag ebben az elsőben gyökerezik. És milyen egybecsengés van itt éppen a holnapra kijelölt igével, az ünnep igéjével. Hogy egy központúvá kell válnia az életünknek. Hogy az egész keresztény élet belefoglalható ebbe a három szóba, hogy mindent Isten dicsőségére. Mindent Isten dicsőségére tegyetek. Életünknek valóban olyan főszabálya ez, amely bennünket minden kérdésben eligazíthat. Hogyha tudjuk követni, ha igazán tudnánk követni, akkor életünk minden helyzetében megtalálnánk a helyes és járható utat. Mert ez a mi kötelességünk, a hivatásunk, az életcélunk, hogy mindenben az Isten dicsőségét növeljük. És talán ez így elvontan hangzik. Mi valami gyakorlatiasabbra vágyunk, pedig hogyha megpróbálunk igazán belegondolni, akkor látni és érezni fogjuk, hogy mennyire gyakorlati dologról van itt szó. Éppen annyira, mint hogy eszünk és iszunk minden nap, vagy bármi hétköznapi dolgot cselekszünk, ahogy ugye a vers megelőző részében olvassuk a Szentírásban. És a baj éppen az, testvérek, hogy Isten dicsőségének a szolgálata részünkről nem ilyen egészen gyakorlati és konkrét dologban szokott megnyilatkozni, hanem általában nagyon elvontan, olyan elszellemiesítetten. Ezért vannak az életünknek olyan területei, amelyekbe többé-kevésbé engedjük úrrá válni Krisztust, de vannak bizony olyan fenntartott területei az életünknek, amikből kizárjuk és egyáltalán nem igényeljük az ő hatóerejét. Vannak nekünk szent és világi foglalatosságaink,

Az egyik legkatasztrofálisabb meghasonlás, ami valaha bekövetkezett a kereszténység életében, ez a szent és világi dolgok különválasztása volt. És félreértés ne essék, nem a világi és egyházi hatalom szétválasztására gondolok, hanem arra, hogy felosztottuk az életet szent és világi részre. Vannak szent és világi hivatásaink, napjaink, épületeink, könyveink, és olykor talán azt gondoltuk, hogy ha ezeket így elválasztjuk egymástól, mindkettőt megőrizzük. Pedig amikor ezt tettük, tulajdonképpen mindkettőt megszegényítettük. Mert a világi életünk egészen materiálissá vált, és mondjuk ki nyugodtan, hogy a szent ellen pedig amolyan légiessé, sokszor üressé, tartalmatlanná. Mindnyájunk épp tiéd is, olyan, mint egy hatalmas mozaik kép. És valami egészen különlegeset szeretne kiábrázolni a mennyei mester, a sok-sok kicsi mozaik darabon keresztül. Az életünk eseményei, történései mind-mind ilyen mozaik darabok, színes részletek, amiket egy egységes rendező elvnek kell egymás mellé hívnia, rendeznie, ahhoz, hogy azt a képet közvetíteni tudja, amit elrendel a mester. Ez az egységes rendező elv pedig az, amit az ige így mond, mindent Isten dicsőségére tegyetek. De az a baj, hogy nálunk a legkülönbözőbb elvek szerint rendeződnek ezek a mozaik töredékek. Az üzleti életben a haszon a rendező elv, a társadalmi életünkben az érvényesülés, a szerelmi életünkben az élvezet, az evésben, az ivásban a jól lakás, aztán a hit életünkben, hát ott esetleg az Isten. Elveszítettük az életünknek a rendező elvét. Elveszítettük az életünknek a középpontját. Ezért zavaros, ezért áttekinthetetlen az sokszor. Olykor szinte értelmetlen. Pontosan úgy, mint egy széthullott mozaik kép. Hogy mit tegyünk? Ha már egyszer ilyen a valóságos élet. Egyszerűen csak azt, hogy a legkülönbözőbb helyzetekben is mindig ugyanaz maradjon a cselekedeteinket, az egész hozzáállásunkat rendező elv. Mindent az Isten dicsőségére tegyetek. Maradjon egy központú az életed. Gondoljatok, testvérek, egy kicsit Jézusra. Hát nem lehetett neki könnyű 30 évig egy kis településen élni, ácsműhelyben dolgozni, egy özvegyen maradt édesanyját és a családját támogatni, ugyanakkor érezni az Isten hívását, az elhivatottságot, a küldetést, pontosan tudni, hogy merre kell tartania. Tudni azt, hogy ő mindannak birtokában van, amire ennek a szomorú világnak szüksége van. Jézus egyik lábával ott volt Názáret, sokszor bizony nyomasztó hétköznapjai között. A másikkal pedig ott állt az Isten megváltó tervének a középpontjában. Két merőben ellentétes világ, vajon nem örlődött benne? Vajon nem emésztette ez belülről a szívét, a lelkét? Nem, mert Jézus ezt a két világot egyétette. A végtelent behozta a végesbe, és a végest a végtelenbe. A gyalulásában is benne volt a világ újjáteremtése. Ezért tudta még azt is a világ megváltójához méltón végezni. A mi Isten tiszteletünk nem ér semmit, ha annak végeztével Jézust bezárjuk szépen a templomba, templomainkba. Az imádságunk, bibliaolvasásunk nem ér semmit, hogyha annak végeztével becsukjuk a Bibliánkat, és ott hagyjuk őt a Szentírással. Nem ér semmit a hitéletünk, ha annélkül tájékozódunk a hétköznapi világi dolgaink között, és nem éljük meg az Istennel való életközösségünket. Ez a megosztottság az, ami ellen szól az ige. Amikor azt mondja, hogy mindent Isten dicsőségére tegyetek, azt jelenti ez, hogy azért dolgozunk ma akár egy üzletben, akár egy hivatalban, akár egy iskolában. Azért dolgozunk akár otthon, a családban, a háztartásban, vagy a földön, a földművelésben, hogy minden helyzetben Krisztus szellemének a megtestesítői legyünk. Az ő szándékát kell megvalósítanunk minden dologgal és minden emberrel kapcsolatban.

0: Kondor Péter evangélikus püspök ige hirdetése szól lélekhangoló műsorunkban.
1: Ahogyan Péter annak idején felajánlotta a hajóját Jézusnak, hogy onnan taníthasson, valahogy így kell nekem is felajánlani a hajómat, az életemet, hogy onnan mutassa meg a környezetemnek, hogy hogyan szeret, hogy hogyan hajol le, hogy hogyan emel fel, hogy hogyan lesz egyre emberibb emberré, hogy nem kifordul önmagából, nem elveszíti a tájékozódási pontot, az irányt, hanem egyre inkább fókuszban marad, és megérti, mi a feladata és küldetése ebben a világban. Tudom, sokan mondják, hogy ez a világ annyira más, annyira rossz, annyira idegen az Istentől és az ő akaratától, hogy itt nem lehet az ő akaratát teljesíteni, az ő dicsőségét szolgálni. Talán egy más világban ez könnyebben menne. De kedves testvérek, nem a világnak kell megváltoznia ahhoz, hogy az ő dicsőségét tudjuk szolgálni. Ehhez nem egy megváltozott világ, hanem egy megváltozott szív kell. Nekem kell megváltoznom. Nekem kell őt beengednem ide a középpontba. Mássá lennem, hogy szolgálni tudjak az ő dicsőségére. Jézus azt mondta, Atyám, eljött az óra. Dicsőítsd meg a te fiadat, hogy a fiú is megdicsőítsen téged. Halála órájának az eljövetelére mondta ezt. És Jézus azzal dicsőítette meg Istent, hogy áldozatul adta önmagát értünk. Az ő megváltó halálában dicsőül meg Isten a földön. Testvérek, általunk is. Csak abban dicsőülhet meg az Isten, ami Krisztus halálában számunkra adva van. Adva van az, hogy elfogadjuk Krisztus értünk való váltsághalálát. Elfogadjuk azt, mint helyettes elégtételt a bűneinkért, és beleadjuk a magunk énjét, tehát beleadjuk egész lényünket ebbe a halálba. Mint egy megéljük ezt a halált. Megszabadulunk a megváltó halál által, attól a nagy éntől, ahogy ma szokták mondani, attól az egótól, amelyik birtokolja, bitorolja az életünk középpontját. Mert Krisztus halálának az elfogadása és vállalása szabadít fel arra, hogy az én központúság helyett most már az Isten központúság legyen az életem. Vezérlő elve. A Krisztus halálában, feltámadásában megújult ember dicsőítheti az Istent. És mindez nem tud másként megvalósulni, egyedül csak az önfeláldozás csodájában. Önmagamnak a másokért való feláldozásában. Mert azt mondja Jézus, hogy amennyiben megcselekedtétek ezt, egyel az én legkisebbjeim közül. Tehát, hogy enni adtatok, hogy inni adtatok, hogy felruháztátok, hogy meglátogattátok, azt velem cselekedtétek. A szeretet cselekedeteiben konkretizálódik az Isten dicsőségének a szolgálata. Szeretett testvéreim, erre csodálatos példa az a szolgáló élet, amely ehhez a konkrét helyhez kapcsolódik. Ma ugyanis olyan helyen vagyunk itt együtt, a budavári evangélikus templomban, amelynek óvó helyén, itt a templom alatti barlangban született Bagár Iván evangélikus lelkész naplója, amelyből Budapest 1944 karácsonyától 45. február 13-ig tartó ostromát és a bombázást átélt emberek megrázó mindennapjait ismerhetjük meg. Hiszen amint azt a történelemből tudjuk, de ha valaki nem emlékezett volna, az elmúlt időben az ostromlató bemutatásakor az evangélikus sajtóban is erről megemlékeztünk. Budapest ostromakor bombálott találatok érték ezt a templomot is. Használhatatlanná vált. A vári barlangrendszer, ami itt van alattunk, nem csak óvóhely volt, hanem szakrális tér is lett. Itt lent a hideg, sötét barlang mélyén, vérben, mocsokban, sárban, verítékben tudtak imádkozni, az Istennek hálát adni. Bagár Iván naplója részletesen beszámol arról, hogyan osztoztak a szűkös erőforrásokon, hogy a barlang nem csak menedéket nyújtott, hanem lelki életüknek és a szellemi munkának is helyet adott. Egy emblematikus történet, amiről megemlékezik, saját tettét feljegyezve, hogy az oltárkép megsérült a bombázásban. egyetlen részlete maradt csak épségben, amelyen az maradt látható Jézusnak a keze, amelyben a kenyeret nyújtja tanítványainak. Bagár még az oltárkép megmaradt keretét is elfűrészelte, hogy faanyagként használják és fűtsenek vele a barlangban. Testvérek, ma, amikor az új kenyeret megáldjuk, értékeljük azt így még jobban. Tamás püspök testvéremnek az e-napló bemutatásákor mondott szavait hadd idézzem. Az a közösség, amely eleinte 30 deka, aztán 15 deka, aztán 4,5 deka kenyér fejadagot kapott, vagy sokszor még az sem, részesedhetett az élet kenyerében, Isten igéjében. Az oltárkép elégett, a templom szinte megsemmisült, de az élet kenyere és az élő ige megmaradt. És az ostrom végül nem csak a templom, a gyülekezet, hanem a lelkész Bagár Iván életére is tragikus árnyékot vetett, mert őt repeszt találat érte, és rövid ápolás után 45 tavaszán elhunyt. Nem önmagát mentette, hanem beleadta magát teljesen a megváltó Krisztus szeretet szolgálatába. Csak olyan embereket látott maga körül, akikért Krisztus meghalt. És ahelyett, hogy önmagára korlátozódott volna a figyelme, a szeretet kivonta őt a maga köréből, az ő szeretett embereiért, az értük való bámulatos szolgálatra. Kedves testvérek, lehetnek az életünkben olyan helyzetek, amikor azt érezzük, hogy nekünk most nem kényelmes. Nekünk most valamiért nem minden stimmel, valami nem jó, nem kifizetődő, nem kényelmes. De gondoljatok ilyenkor arra, hogy másoknak jó lehet, hogy én itt vagyok. És Krisztus halálában meg is kapom hozzá az erőt, hogy valóban jó legyen másoknak az én itt létem. És akkor már nekem is jó. Nagyon jó. Hiszen mindenütt és mindenkor, ahol és amikor a megváltó halálába, Krisztus megváltó halálába beleadom az én énemet, akkor az Isten dicsőségét szolgálom. És csak ezen a szolgálaton keresztül, áradhat az életünkön keresztül Isten áldása a környezetünkre, a népünkre, a nemzetünkre. Folytassuk hát Isten tiszteletünket az ámen után, az áldás után, a templom kapuján túl, úgy, hogy akár eszünk, akár iszunk, bármit cselekszünk, azt az Isten dicsőségére tegyük. Ámen.

0: Ima a nemzetért, örökkévaló Istenünk. Az egész emberi nemzetséget egy vérből teremtetted, meghatároztad a népek elrendelt idejét és lakóhelyük határait. Hisszük, hogy mi magyarok, a velünk élő nemzetiségiekkel együtt benne vagyunk tervedben, akaratodban, szívedben. Köszönjük, hogy mindeddig megsegítettél, hordoztál, vezettél az elmúlt évezredben. Köszönjük, hogy sok értéket, szépséget, áldást kaptunk tőled a természetben, a történelmi leckékben, győzelmeinkben és a hozzánk küldött evangéliumi hitben. Hálásak vagyunk azokért, akik gyógyították konok pogányságunkat. Hirdették a világ világosságát számunkra, és hogy közülük némelyek mindezért életüket is készek voltak feláldozni. Köszönjük lelki-szellemi vezetőinket, királyokat, papokat, szerzeteseket, tudósokat, művészeket, iparosokat és a kérges tenyerű dolgos bölcs parasztokat. Köszönjük mindazt az értéket, amit ők a te segedelmeddel létrehoztak, közkincsét ettek. Államalapítás, biblikus, bölcs törvények, bibliafordítás, könyvek, ma is lenyűgöző épületek, festmények, szobrok, tudományos felismerések. Megvalljuk előtted bűneinket, hogy ne csak a múltra emlékezhessünk, hanem legyen jelenünk és jövőnk is. Élet Istene, irgalmazz nekünk! Bocsásd meg gyűlölködéseinket, az irítséget, pártoskodást, lázadozást, gőgös öntörvényűséget, mások lenézését, az élet ellen elkövetett bűnöket, a sok millió magzat elhajtást, más népek megvetését, saját és mások testének, lelkének rombolását, nikotin, alkohol, drog és egyéb önpusztító szenvedélyek által. Bocsásd meg mindazt, amit itt most nem sorolhatunk fel. Haj, de bűneink miatt gyúlt harag kebledben. Csoda, hogy élünk, itt vagyunk, bűnök, büntetések labirintusai, traumái után. Vétkeztünk magunk és mások ellen. Vétkeztek ellenünk is sokan. Uram, irgalmazz, Krisztus kegyelmez. Isten, áld meg a magyart jókedvel, bőséggel, megtéréssel, újjászületéssel. Add nekünk élő, igaz és irgalmas szavadat, hogy józanítson, jó útra térítsen. Törd meg az átkot népünk életében. Könyörülj gyermekeinken, ifjainkon, a közép nemzedéken és időseinken. Adj bölcsességet a világi és egyházi vezetőknek. Úgy ítsd meg a kereszténységet, hogy vállalja népünk felé a más által el nem végezhető szolgálatot. Áraszd ki életadó lelkedet népünkre, hazánkra. Áldj meg minket, Urunk, hogy áldottak legyünk, és áldást jelentsünk mások számára is. Amen.
1: Szeverényi János imádságát Győri Gábor Dávid olvasta fel. Vége felé közeledő lélekhangolónkban Kondor Péter evangélikus püspök igehirdetését hallhatták, aki a harmadik protestáns sokadalom hálaadó Isten tiszteletén helyezte a szívekre, tegyünk mindent Isten dicsőségére életünk profán helyzeteiben, hétköznapjaiban is. Az Isten tisztelet hagyományosan a budavári evangélikus templomban került megrendezésre a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa tagegyházainak szolgálatával augusztus 20-a előestéjén. A felvételt a szervező Református Közéleti és Kulturális Alapítvány készítette. A Magyar Evangélikus Rádiómisszió műsora szólt, amelynek felvételeit meghallgathatják az Evangélikus Missziói Központ honlapján a missio.lutheran.hu webcímen. Keressék a lélekhangolót a Spotify-on is. Zárásként hallgatóinkat is bátorítjuk imádságra hazánkért, annak jelenéért, jövőjéért, békességes hétköznapjaiért. Erős vár a mi Istenünk!

0: Ír összeállításunk következik.
1: Meghívás a baptista művészeti napokra. A baptista egyház már ezt üzeni. Csatlakozni hívjuk és várjuk azokat, a gyülekezeteket, iskolákat, művészeket, csoportokat, kórus, zenekar, társulat, STB, stb. És személyeket, akik készek arra, hogy a rendezvény sorozat időszakában minél több helyen megszólítsuk és gazdagítsuk környezetünket. Azokkal a művészeti és lelki értékekkel, melyeket Isten ránk bízott. Mivel lehet csatlakozni a művészeti napokhoz? Hangversennyel, koncerttel, kiállítással, tárlatvezetéssel, művészeti foglalkoztatásokkal, színdarabokkal, irodalmi esttel, író-olvasó találkozóval, nyitott műteremmel, előadással, bemutatóval, szavaló versennyel, szoboravatással, bármilyen kulturális programmal, mely a közösségünkben meglévő evangéliumi értékekre épül. November 10-ig várják a jelentkezéseket a kultúra@baptist.hu e-mail címre. Jelentkezéssel együtt várják a gyülekezet, magánszemély, csoport vagy iskola által rendezett program plakátját, amelyen kérik feltüntetni a baptista művészeti napok logóját. Bármilyen kéréssel kapcsolatban Murányi Kovács Anita áll rendelkezésre. Telefonszáma 36 70 312 36 37. Ideje elhinned. Országos pásztor és vezetői konferencia. Október 16-án és 17-én már 6. alkalommal rendezik meg az Ideje elhinned országos pásztor és vezetői konferenciát a pünkösdiek, amelyre szeretettel várnak és hívnak minden pásztort, vezetőt, igehirdetőt, szolgálattevőt és házastársaikat, a fiatalabb generáció tagjait, illetve a szolgálatra még csak készülőket. Az idei témájukat az egészséges gyülekezet, valós események és helyzetek inspirálták. Felmérték, mekkora szükség van a gyülekezetek helyreállítására és gyógyulására, és az egészséges gyülekezetek jelenlétére Krisztus testében és a társadalomban. A konferencián külföldi és hazai előadók is szolgálnak. Szeretettel várnak és hiszik, hogy ezek a konferenciák hozzájárulnak a szolgálók lelki növekedéséhez és a közösség építéséhez. Egészség megőrzés, innováció és együttműködés a bentlakásos idős otthonban. Szeptember 30-án második alkalommal adott otthont a Pünkösdi Egyház szeretett otthona a Jó Lét szakmai műhely rendezvénynek. A szakmai nap középpontjában az egészségmegőrzés, a szolgáltatásfejlesztés, az innováció és a bentlakásos idős ellátás jó gyakorlattal álltak. A találkozó lehetőséget teremtett arra, hogy különböző fenntartású intézmények vezetői és szakemberei közösen gondolkodjanak az idős gondozás jelenlegi kihívásairól és jövőbeni lehetőségeiről. A program egy ima reggelivel kezdődött, amelyet Benedek Zsolt intézményi lelkész vezetett. Az időjárásról. Lassan elindul a lehűlés. Ma csütörtökön gyengén felhős, napos az időnk, de esőre néhol van esély. Délies a szél, és 22-28 fokunk van. Pénteken felhős vagy borult lesz az idő, többfelé esővel. Északnyugatra fordul a szél, és 14-24 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

testi-lelki jóllétünk. Kedves hallgatóink, ez a programunk abban szándékozik segíteni, hogy az isteni ajándékot, jóllétünket segítsen megőrizni, avagy visszaépíteni magunknak, társainknak, közösségünknek. A Jóisten kegyelme legyen velünket törekvésünkben. Az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül.

0: Üdvözlöm a kedves hallgatóinkat, engem Gondri Györgynek hívnak, testi-lelki jólétünk heti műsorának a műsorvezetője. Rendkívül érdekes műsort fog most fölvenni, Dínyésen vagyunk, a Várpark skanzenben, és a Várpark skanzennak a vezetőjét mutatnám be, ő fog bennünket a virtuális sétánkon végigvezetni, hogy tulajdonképpen hol is vagyunk mi, és mit is láthatnak a Budapestről ide látogató emberek. Kérem szépen, hogy egy pár gondolatot mutatkozom be a rádió hallgatóinak.
1: Jó napot kívánok, Alexi Zoltán vagyok, én vagyok a Várparknak az alapító és készítője. Gyakorlatilag itt a parkban régi magyar várakból láthatnak most jelen pillanatban 46 kicsi makettet, illetve két nagyot. Kifejezetten ezek a várak elfeledett romos halára ítélt holt várak voltak, illetve most is azok, csak itt a parkban 3D-s makett formájában jelentek meg, és anyaghűen próbálom őket megmenteni az utókor számára.
0: Az utókor számára készül ez az egész. Ki a készítő, és ki volt ennek a szellemi megalkotója?
1: Jó magam. Készítem, építem, alkotom ezeket az épületeket. Két dologban is benne a kezem munkája, azokról még nem beszéltünk, ugye vannak fazek a szobrász munkák is. Itt van ugyanis a világ legnagyobb szentgyűjteménye szoborból. 614 szent szobor van kirakva a szentek falára, ami majdnem 300 méter hosszú. És én a szobrászathoz nem értek. Illetve van egy kerámia fazekas kiállítás is. Az is egy érdekes dolog. Ezeket az oroszi családnak a tagjai készítik el számomra, szóval a fazekas szobrász munkák nem az én kezemből származnak, illetve a náttetők sem. Azokhoz nem értek. De amit itt látnak itt a parkon belül, a látogatóink gyakorlatilag ezeket én magam készítem. Régészekkel együtt dolgozom együtt, szóval a várak, amiket itt láthatunk, illetve hátul a skanzen rész, mert van egy skanzen rész is itt, ahogy az elején elhangzott, ezek mind-mind régészeti anyagokból vannak újra vagy visszavarázsolva a felszínre. Gyakorlatilag a régészek azok megadják ugye az ásatási alaprajzokat, nevesítik az épületeket, épületrészeket, megmondják a korszakot, hogy honnan vannak ezek a romok, és én természetesen körülnézek, és próbálom átemelni az éppebben maradt épületekből azokat a bizonyos részeket, és így születik egy-egy rekonstrukciós kísérlet, amit itt láthatunk. Szóval ezek a várak, meg épületek, ezek mind-mind-mind rekonstrukciós kísérletek, kérem szépen, amit itt látunk.
0: Egészen fantasztikus, kicsit előre szaladtunk a riportba. Ha egy pár mondatban, mint ennek a egész parknak a megalkotója, ismertetné a hallgatókat, hogy pontosan hol is vagyunk, és hogyan lehet ide eljönni. Nekünk van egy sorozatunk a Budapest és környékenről, a Budapest és környéki kiránduló helyek, tehát a nagymamák, nagypapák, a szülők, a komplett család, hova tudja elhozni a családját egy apró kis kirándulásra. Tehát hol vagyunk, és hogyan lehet ide eljutni?
1: Dínyésen vagyunk, Gárdony, Agár, Díny és Csiribesz ugye egy települést alkot, és ezt úgy hívják, hogy Gárdony, de mi a Dínyési részen vagyunk, kifejezetten a Várparknak ez is a neve, hogy Várpark és Skanzen Dínyés. Szóval Dínyésig kell eljönni a zónázó vonattal, ami a déliből indul, és minden órában megszokott ez történni. És a vasútállomástól 600 métert kell sétálni, hogyha valaki vonattal jön. Én szerintem az abszolút vállalható kis séta, illetve az M7-es autópályától körülbelül 5 percre található a park.
0: Egészen fantasztikus. Van-e valamilyen étkezés, illetve milyen étkezés lehetőség van itt a gyerekeknek?
1: Park területén van egy büfé. Egyszerűbb ételek vannak, kérem szépen, szóval senki ne valamiféle Gundel kollekcióra gondoljon. Hot dog, hamburger, lepény, fagylalt, a fagylalt az kézműves fagylalt, illetve hát ami a büfében megtalálható, az körülbelül is.
0: Van itt egy kedves hölgy látogató, aki szeretne hozzászólni, ha ide parancsoljon.
2: Én nem hozzászólni szeretnék, hanem nem először vagyok itt, és azt látom, hogy most nagyon sok kisgyerekkel jöttek látogatni szülők és nagyszülők, hogy milyen program van itt kisgyerekeknek, mert szerintem ezek szerint a látnivalón kívül talán program is van.
1: Szoktak lenni programok, ezt az egész hátsó részt, ami a skanzen. Szóval ez egy, először is egy nagy terület, ez egy

0: Rengeteg sok foglalkozást szoktak tartani, kicsiknek és nagyoknak is, hozzájuk különbe kell jelentkezni a csoportoknak, illetve hát jönnek, ahogy tudnak, de nincs rá hatása, hogy mikor.
1: Parancsolj.
2: Hogyha én felmegyek az internetre, és ennek utána nézek, akkor is teljesen váratlanul tudok csak idejönni, és akkor vagy szerencsém van, vagy nem, vagy pedig azért ővelük egyeztetve esetleg valami időpontot lehet egyeztetni, hogy konkrétan úgy tudok jönni mondjuk az unokámmal, hogy itt van valami olyan foglalkozás, amit mondjuk egy kisiskoláskorú gyerek már érdekel, azon kívül, hogy itt nagyon-nagyon sok látnivaló van, és én úgy gondolom, hogy főleg fiú gyerekek élvezik ezt a skanzent.
0: Igazából a várpark.hu oldalunkon van egy komplett ilyen menüpont, hogy programok, étkezés, és hogy gyakorlatilag meg lehet találni a mestereknek a nevét, a foglalkozását, illetve az elérhetőségét. Hogyha velük beszélnek, egyeztetnek, akkor természetesen hogyha ők vállalják, akkor nincs semmi akadálya.
2: Köszönöm.
1: Most itt vagyunk a bejáratnál egy térkép előtt. De mielőtt elindulnánk sétálni, körbesétálni a parkot, pár mondatban bemutatná a hallgatóknak, hogy a térképen mik azok, amik láthatóak?
0: Gyakorlatilag az egész park anyaga látható, szinte A-tól Z-ig, mert a bejárattal kezdődik az alsó részben a dolog, ami egy automata kaput jelent. Automatából lehet kapni a jegyet is, illetve automata adja a számlát is, és egy automata kapu olvassa le a jegyet, szóval teljesen automatikus a beléptetés. Ahogy beérkezünk, pont neki menjünk ennek az ismertető táblának, hogy rögtön szó szerint képbe kerüljön az ember, hogy miket láthatunk itt. A tábla után vannak a kisváraink, illetve az oszlop sorunk, mert 90 oszlop van a várak körül, amik bemutatják régi nagyjainkat, szóval itt vannak fejedelmek, kormányzók és királyok is, a magyar történelmet gyakorlatilag mindannyian képviseltetik magukat az oszlopokon. Aztán, hogyha tovább megyünk, akkor belépünk a skanzen területére, mely egy nagy terület, egy komplett árpádkori, vagy hogyha úgy tetszik, turulkori falu van fölépítve. Itt lehet látni, hogy van templomkert, a templomkerten belül két egy az egybe megépített templomot, röngtemplomot is láthatunk, ezek egyedülálló rekonstrukciós kísérletek úgy szintén. Az egyik az árpádházi, illetve turulházi szenteknek állít emléket, mind a 17-en képviseltetik magukat szoborformájában, illetve a magyar oltárnak a szobrait is itt megjelenítettük. Ugye a magyar oltár az annyit tesz, hogy középen van Szűz Mária, jobbkézzel neki Szent István, balkézzel pedig Szent László. Szóval ez egy nagyon-nagyon érdekes templom és figyelemre méltó. Illetve egy rotundát, egy körtemplomot láthatunk, szintén a 11. század környékéről, ahol is Jézusnak az élete jelent meg 101 darab szobor formájában. Gyakorlatilag a gondolattól egészen a keresztre feszítésig, illetve a feltámadásig és a Szentlélek kiáradásáig van ez az anyag. A veremházainkban pedig raktárak vannak, hogyha úgy tetszik, mert az itt dolgozó, itt alkotó mestereknek vannak bent a mindenféle alkotó dolgaik, nyersanyagok és szerszámok és egyebek, és a féltetősök alatt szoktak székelni a mesterek, és akkor ott lehet őket meglátogatni. Van egy állattartó rész is, a kacsák, tyúkok, rackajókat láthatunk, illetve gémeskút, ez most már lassan tényleg a gémeskút is igazából nagy dolognak számít, mert szinte teljesen eltűntek. Aztán van szekérvár, illetve egy palánkvár is egy az egyes méretben megépítve, illetve most készül egy 550 méteres vonatpálya, kérem szépen, ami jövőre, ha Isten is úgy akarja, jövő márciusban indul.
1: Ez teljes mértékben saját erős, családi erős, vagy van valami külső anyagi vonatkozású segítség?
0: Semmi, az égvilágon is semmi. Ez teljesen saját forrásokból megy ez az egész parképítés.
1: Gratulálok. Hát köszönöm. Kezdjünk el lassan szépen sétálni be a parkba. És itt látok egy egészen fantasztikus kis mini várat. pontosabban

0: Ahogy elnézek, ameddig a szem ellát, mindenhol mini várak vannak, de az első várnál, ha megállnánk egy pillanatra, és ismertetni a hallgatókkal, hogy mit látunk most.
1: Mihád váránál vagyunk. Na, pont ahogy bejön a sétány, így az erdélyi, illetve a székelyföldi területek vannak. Mert azt hiszem, hogy talán nem mondtam, hogy a várakat körülvevő sétány az történelmi Magyarországot ábrázolja, erősen lekerekítve. És a várakat próbálom úgy építeni, hogy földrajzilag is a helyükön legyenek megyényi pontossága. Szóval mi most éppen beálltunk a Dunának az alsó folyásába, mert Mihád vára az arra felé található, és gyakorlatilag egy kivétel van itt a megyényi pontosságnál. A Fehérvári vár, Szent István királynak a Fehérvári vára, az becsúszott az ország közepébe, de az azt hiszem, hogy bocsánatos bűn, mert Fehérvár egy darabig azért talán lehet úgy tekinteni, hogy az ország közepe volt. Szóval a legjelentősebb vár itt a Fehérvári királyi vár. Szerintem.
0: Milyen irányba induljunk el? Jobbra vagy balra?
1: Teljesen mindegy, ahogy tetszik.
0: Akkor induljunk el erre.
1: Torony iránt is.
0: Jobbra. Jó. Tehát következő vár, ami...
1: Igazából hát itt ezek a déli Kárpátoknak voltak az erősségei. Itt Hátszeg, Talmácsvára, Vöröstoronyi szorosból vannak felépítve, és azt nem mondtam még a hallgatóknak, de anyaghűen készítem ezt a parkot, ami annyit jelent, illetve a maketteket, ami annyit jelent, hogy a kővárakat kőből építem, a téglavárakat téglából, illetve vannak itt favárak és palánkvárak, vagy hogyha úgy tetszik, földvárak is. Ez a világon egyedülálló anyag. Most már itt 5 Guinness rekordot kaptam ezért, ami nem olyan kevés, és hogyha elmegy a hallgató bármelyik makettparkba a világba, ugye mindenhol helyettesítő anyagokból fogja találni ezeket a maketteket. Jó részt 99%-ban műanyagból készítik, én szakítottam ezzel a hagyománnyal, és aztán megteremtettem a saját stílusomat.
0: Talán a leghíresebb a Maduro dáma, nem tudom, jól sikerült-e kiejtenem a nevét, ami Hollandiában található, és ez egészen rendkívüli látvány. Következő várunk?
1: Hát itt annyi vár van, hogy ezzel szerintem elmenne több műsoridő is. Szóval az a lényeg, hogy most itt, ahol állunk, ez most itt a déli Kárpátoknak a vonulata, illetve most éppen Székelyföldnek megyünk neki, illetve a Barcaságnak. És hogyha megyünk egy karikát, akkor teljesen kijutunk Horvátországig, illetve hát a délvidéki várakig, de vannak itt felvidékről is várak, illetve hát természetesen a mostani Kis-Magyarország területi.
0: Kérdés, hogy van-e különbség a felvidék és a délvidéki várai között?
1: A vár az vár, meg ez mind magyar volt, szóval sokan föl szokták tenni a kérdést, ha meglátják, rögtön Erdélybe botlanak bele. Itt csak román várak vannak, mondom, itt csak magyar várak vannak. Szóval itt sajnos ez a 100 év, ez mióta, most már több mint 100 év, mióta levált a keleti terület rólunk, ez úgy látszik, hogy sok embernél nincs meg, hogy ezek magyar területek voltak több mint 1000 éven át. Szóval ez mind magyar vár.
0: Kedves hallgatóim, egy látogató hölgy is akar kérdezni valamit, parancsoljon.
2: Még mindig én vagyok, és felfigyeltem ugye arra, hogy a eredeti várak anyagával azonosan építi fel ezeket a maketteket. Az ablakok és minden az égvilágon, azok is a helyén vannak, és ugyanannyi szerepel belőle mondjuk a bejáratokból, vagy a lőrésekből.
1: Ezek rekonstrukciós kísérletek, szóval nyilván ezek totál károsak, mert láthatjuk, hogy bent vannak a fényképek, hogy néznek ki jelen pillanatban ezek a várak. Szóval pontosan, tökéletesen pontosan, hogy néztek ki, azt a jóistenen kívül nincs, aki megmondja. Kár is lenne ezen vitatkozni, hogy most egy torony az most 2, 3 vagy 4 szintes volt, mert annak aztán abszolút semmi értelme. Itt ugye a régészeti meghatározások, meg az ásatási rajzok alapján vannak felépítve, szóval jellege, stílusa, tömege visszaközön az adott erősségnek. Ez a lényeg.
2: Csodaszépek.
1: Köszönöm szépen.
2: És itt látom ezeket az oszlopokat, itt ahogy elnézem. Tehát a bejárattól kezdődően egy oszlopsor vezet végig a sétányon, úgy látom, és azon talán az összes magyar uralkodó szerepel, és mindegyiknek ott van a nagyon-nagyon rövid, talán kétmondatos életrajza, ugye?
1: Pontosan.
2: Vagy hogy mikor, egyáltalán mikor uralkodott ő, vagy milyen pozíciót töltött be. És azt nézem, hogy ezek kerámiából készültek, ezek.
1: Igen, kifejezetten vannak vaklátogatóink szép számmal, és kifejezetten nekik, hogy valamiféle arcot tudjanak az adott névhez párosítani, és ezeket szépen végig lehet tapintani, és igazából élvezhetővé, vagy élvezhetőbbé válik az anyag. Én úgy gondolom. És akkor én kezdeném az ismertetést, hogyha megtetszenek engedni az elejéről. Mert ugye, ahogy bejöttünk, van egy nagy szobor, ugye egy nagy fehér szobor, ott Emese Álmát mutatjuk be. Emese volt az Árpádházi királyoknak a őse.
2: Ősanyja.
1: Az ősanyja, így van. És gyakorlatilag itt a álmos fogantatását mutatjuk be, ahogy Emesére rászáll a turulmadár, ugye már a legenda szerint így fogant álmos vezér. És ezért hívják eredendően az Árpádházat turulháznak, és innen indulnak a tömeges turulos ábrázolások, amik a Kárpát-medencében találhatók. Szóval ez is teljesen szinte kiment a fejekből, mert ugye látunk több száz turulos szobrot, de hogy miért is látjuk ezt a rengeteg turulós szobrot, azt már szerintem nagyon kevesen tudják. És pontosan ezért, mert az Árpádház az eredendően turulház volt, és ők a turultól származnak, ugye az öreg uralkodóink. És aztán természetesen folytatódik az álom, álmossal vele kezdődik az oszlopsor, majd az összes nagy fejedelmünk, királyunk, kormányzónk, és legvégül erdélyi fejedelmünk itt megtalálható. Ahogy mondtam már az előbb is, hogy 90 oszlop szól róluk, gyakorlatilag itt végig tud menni az ember a magyar történelmen egy jó darabig. Természetesen az újkor már nincs benne.
0: De úgy tud végigmenni a magyar történelmen, ahogy látom, hogy van egy leírat minden oszlopon, és egy plakett, ahol látható az uralkodónak, vagy annak a történelmi személynek az arcképe. Az előbbi reflektálva, hogy nem nagyon emlékszünk erre, vagy nem nagyon emlékezünk erre, talán a történelem könyvekből véletlenül, vagy esetleg direkt hagyták ki ezt a történelmünket? De ez egy másik műsornak legyen a témája. Mi az, amit még tud mondani a kedves hallgatóknak ezekről? Parancsolja!
2: Én még annyit szeretnék mondani, hogy ezt nagyon jó ötletnek látom, és nem láttam kírva, hogy ezek a plakettek megtapinthatóak, hogy nagyon sokan szeretnének ugye a múzeumokba is valahol hozzáérni, és mindenütt ki van írva, hogy bármihez hozzáérni tilos, vagy kordonnal el van minden a látogatóktól választva. Érdemes lenne, azt hiszem, ha ez nincs megemlítve sehol, hogy kiírnák. Lehet, hogy gyerekek is élveznék, hogy valamihez hozzá lehet nyúlni.
1: Itt is igazából minden egyes várnál kint van, hogy ne nyúljunk hozzá.
2: Igen,
1: ez kifejezetten a látássérülteknek, vakoknak készült, szóval ez az ő kiváltságuk, hogy ők nézhetik meg, és ők szokták a várakat is végig tapintani. Amúgy nem lehet itt se hozzányúlni, mert sokan dobálják szét a létrákat és egyebeket, ennek ellenére megszedik szét a váraknak azokat a részeit, ami fából vannak. Szóval itt is ez a normális állapot, hogy igazából nem lehet hozzáérni semmihez, hozzányúlni semmihez, de mondom, ez külön látássérülteknek készült. És azt még elfelejtettem elmondani, hogy az egész park akadálymentesített, szóval itt ahova látogató bemehet, az mind-mind akadálymentesített. Szóval kerekesszékkel is simán végig lehet az egész parkot kalandozni.
0: Hány órától hány óráig vannak itt?
1: 9-től 18 óráig ebbe az időszakba, de érdemes tájékozódni azért a weblapunkon a nyitvatartás felől.
0: Megérkeztünk a sétánk első részének a végéhez, az oszlopsornak a legvégén vagyunk. Tulajdonképpen hány oszlop van és hány történelmi személyiségnek a plakettja?
1: 90 oszlop, 90 történelmi személyiség. Gyakorlatilag így néz ki a
0: Tipus sétáljunk tovább, mit látunk?
1: Így van. Jobb oldalt, a bejárathoz képest jobb oldalt, torony iránt van a Várkutatók emlékháza, ami nem csak nekik állít emléket, az öreg várkutatóknak, mert természetesen várkutatók nélkül nem lenne várpark. Azt beláthatjuk. De itt megy a gyakorlatilag a tárlatvezető kisfilmünk is, ami 14 perces. A spányi püspök atyával, Tócsvei Béla bácsival hármasba forgattuk, még 2020-ba. Szóval azóta azért még épültek komoly dolgok, de gyakorlatilag megadja ennek az egész látogatásnak a keretét ez a kisfilm, ez a 14 perces kisfilm a Várkutatók emlékházába. Aztán, hogyha tovább megyünk, akkor belépünk gyakorlatilag a skanzen területére. És a skanzenben, ugye már beszéltünk róla, hogy van egy templomkertünk. A templomkertben két röng templom. Az egyiknek már elmeséltük az anyagát, hogy az árpádházi szentek vannak bent, de a másikról, a rotundáról szerintem nem mondtunk még teljes képet. Szóval a rotunda az egy szintén 11. századi fakörtemplom rekonstrukciós kísérlet, a világon egyedülálló, és ott Jézusnak az életét próbáljuk bemutatni 101 darab szobor formájában, ami úgy néz ki, hogy kicsit rendhagyó módon megjelent Jóisten is, fönt székel a kupolába, de nem lehet látni az arcát. Szóval, hogyha bemegyünk a templomba, akkor látjuk, hogy ül valaki a széken, de mivel, hogy Jóisten arcát senki nem látta, így sem fogják a látogatóink, de különben egy szépen kidolgozott szakállás bácsi ül a széken, és körülveszi az angyalok hada. 79 angyal veszi körbe, és Jóistennek megszületett a fejébe a gondolat, hogy egyetlen fiát leküldi a földre. És Jóistennel egy vonalba ott van Gábriel arkangyal, mert ugye Gábriel bízta meg azzal, hogy vigyem le a hírt a földre, hogy nem sokára jön a gyermek. És hogyha még mindig a sorba maradunk, a folytatásban ott van a galamb, azaz a Szentlélek. Ugye ő volt a fogantatásért felelős. És a galamb, azaz a Szentlélek alatt találhatjuk Jézusnak a szobrát, anyukával, apukával, nagymamákkal, nagypapákkal. Szóval bármi hihetetlen, még Józsefnek a szülei is ott vannak, Jákob és Ráhel is ott vannak. És aztán, de ők már szentélybe természetesen, és aztán folytatásban a 6-6, azaz a 12 apostolt láthatjuk. Szóval a 101 szobor az elég komplex képet ad szerintem erről a történetről. Jézus mögött ott van a feszület természetesen. Ugye hát Jézust feszítették. Megfelelő helyeken a kovácsoltva szögek. Kovácsoltva szögeken pedig a vörös kendők, illetve szalagok, azok Krisztusnak a vérét jelképezik. Ugye amikor fölütötték a keresztre, akkor ugye hát volt ott vér is sajnos. És a feszülethez hozzá van támasztva egy lándzsa, ugye, amivel Longinus százados felszúrta az oldalát, mikor a vér meg a víz bugyogott belőle. Végzett lándzsájának is hívjuk, vagy ahogy tetszik. És valóban egy első századi római lándzsa másolat, amit látunk bent. Szóval amiket láthatunk Franciaországban, Örményországban, Lengyelországban, és még több helyen is, és ki van írva, hogy végzett lándzsája, vagy lándzsái, bocsánat, azokat bevizsgálták. Karbonos vizsgálta, és kiderült, hogy nem stimmel a kor. Egyiknél sem stimmel a kor. És én nem akartam olyan végzett lándzsát fölrakni oda, ami biztos, hogy nem lehet az. És fölhívtam a beszédes Józsi barátomat, ő a zakvinkumi főrégész, és tőle kértem ásatási anyagot az első századból, hát ugye zakvinkum hát az abszolút római kor, és akkor meglepett lándzsa ásatási anyagokkal, természetesen e-mailen keresztül jöttek, és én abból kiszerkesztettem, megcsináltam papír maketbe az 1:1-es lándzsát, és azt adtam oda a kovácsmesternek, és azt kovácsolták le, és az került be ide. Szóval eléggé utána mentem ennek a résznek, én úgy gondolom, amennyire csak lehet autentikus az a lándzsa. Bocsánat, hogy ennyit beszélek róla, de fontos része ez is a...
0: Nagyon-nagyon fontos. Egy mondatot szeretnék Afrikummal kapcsolatban megosztani a kedves hallgatókkal, meg a vendéglátónkkal, hogy a világon az egyetlen működőképes orgona az Aquincumból került elő, és a hallgatókat érdekel a témakör, az jöjjön el feltétlenül ide Dinnyésre, itt meg tudja nézni a végzett lándzsájának egy 100%-os reprintjét az első századból.
1: Kicsit óvatosabban fogalmazzunk, inkább úgy mondjuk, hogy egy első századi római lándzsa másolatot, de hogy pontosan, hogy nézett ki az a végzett lándzsája, itt megint csak a jó istenetok hivatkozik, rajta kívül nincs, aki megmondja, hogy pontosan, hogy nézett ki, de van esély arra, hogy így is kinézhetett. Bocsánat.
0: Hát én ezt talán annyival egészíteném ki, hogy a római birodalomnak a legelső ténykedése az az volt, hogy szabványosítottak mindent. Így a fegyvereiket is szabványosították. Nehezen tudom elképzelni, hogy Judeába elvonuló legionáriusok más lándzsatípus használhattak volna, mint ami a szabványba le volt írva. Tehát ez teljesen pontos. A betűk például azért fraktúrbetű a római írás, mert azért alkották meg a fraktúrbetűket, mert tisztában voltak azzal, hogy a birodalomnak egy nagy részének úgy kell megtanuljon latinul, hogy nem a latin az anyanyelvük. És ezért, hogy tudjanak rendesen olvasni, tanulni, ezért alkották meg a fraktát. A szabványosításnak az alfája és az omegája volt a birodalom. Tehát én kimerem jelenteni, hogy ez a lándzsa, hogy látatlanul az a lándzsa reprintje.
1: Ömerészebb, mint én.
0: Parancsolj!
2: Én nagyon örülök, hogy most itt lehetek, mert mindenkinek merem ajánlani. A fiatalember nagyon kedves, nagyon szimpatikus, és szó szerint nagy mesemondó. Én nagyon nagymamakorú vagyok, de nagyon komolyan, és nagyon merem ajánlani szülőknek, nagyszülőknek, hozzák el a gyerekeket. Nem tudom, hogy ön adott esetben, ha kérnek, idegenvezetést vállal-e, és így elmesél le dolgokat, de élmény hallgatni. Nagymama korúan szájtátva, idézőjelben szájtátva hallgatom és élvezem ezt a leendő előadást.
0: Esetleg iskoláskorú gyerekeknek, egyrészt az egyetemi bezárólag ők is jöhetnek bátran.
1: Igazából, hogyha van időm, akkor szoktam egy-egy családhoz esetleg csatlakozni egy pár mondat elég, de igazából én szóval most is éppen, ahogy beszéltük az előbb, most is éppen megy az építés, és
2: nincs ideje.
1: Én az alkotással meg a varázslatokkal vagyok elfoglalva általában, de természetesen, ahogy tetszetek itt hallani már a parkolóban, és ugye elláttam a kisgyerekes családokat a mesefilmes részünkkel, hogy egy picike kis pluszt adjunk az apró népnek is, mert nyilván sokkal jobb az élmény, hogyha van mellé egy mese.
0: Nagyon helyes. Folytassuk tovább virtuális sétánkat, tehát kijöttünk a rotondából.
1: Még ne jöjjünk ki a rotondába, még nincs vége. Szóval meg volt ugye a Longinus századosnak a lándzsaszúrása, és természetesen még nincs vége ezzel a történetnek, mert Krisztusnak oda föl kellett támadnia, és a föltámad Krisztus pedig bent van a kupolába, a szentély kupolájában, ugye majd meg lehet nézni. Illetve hát a Szentlélek kiáradásával zárul a földi történet, és elindul a kereszténység. És így van vége ennek a történetnek, amit szerettem volna bemutatni itt a rotundába, vagy szeretnék bemutatni a rotundába. Hogyha kijöttünk a rotundából, a templomkertben még láthatjuk a koronázó bazilikát. Tehát a koronázó bazilika az akkori korban, az Árpád korban, Turul korban szerintem a legjelentősebb egyházi épület volt, mivel 38 királyunkat koronázták ott, van, aki tudja, van, aki nem, de a király koronázáshoz elengedhetetlenül meg kellett jelenni itt Fehérváron, és a bazilikába kellett, hogy részt venni a király a ceremónián. Szóval 38 királyunkat koronázták meg a romkertbe, és az nemzeti emléke, egy püspöki palota mellett van, és itt a 3D-s makettjét építettem meg, amit megáldott spányi püspök atya, mert spányi püspök atyával nagyon jóba vagyunk, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nagy tudású, és nagyon rendes segítője a park, de nem is tudok szavakat mondani rá, mert velem annyira készséges szokott lenni, és mindig próbál segíteni, meg nem csak, hogy próbál segít is, hogy az fantasztikus. Szóval, bocsánat, hogy egy kicsit hebegebb hangolok, de spányi püspök atya előtt azért le a kalappan, én úgy gondolom. Szóval a koronázó bazilikába őrizték annak idején a koronázási ékszereket. Bent volt a trón, a királyi ereklyék. Akkor oda temették István királyunkat, oda temették Szent Imre hercegünket, szóval a két szentünk az ott van. Ennek láthatjuk itt a gyakorlatilag a maketjét, a romkertbe pedig a romjait természetesen. És hogyha a másik kis épületet megnézzük, ami mögötte van, az pedig a dinnyési elfeledett templom, én úgy hívom, szintén Árpád-kor, Turul-kor, amiről beszélünk, és azt most már lassan három éve, hogy radaroztuk a régészekkel, műemlékesekkel, és én megkaptam a radarnak a felvételeit, és az alapján próbáltam visszahúzni a dinnyési Árpád-kori templomot. Keveset tudunk róla, viszont azt igen, hogy átépítették még gótikussá, aztán utána meg elpusztult, vagy lebontották, na ez egy nagy kérdőjel. Mindenesetre Dinnyésen vagyunk, és Dinnyés az úgy néz ki, hogy tíz falunak volt a vallási központja, mert ugye Szent István királynak kimondta a törvény, hogy 10 falu fogjon össze, és csináljon egy templomot, és kérem szépen itt volt az a templom, akármilyen hihetetlenek is hangzik.
0: Műsoridőnk lassan kezd lejárni, úgyhogy kicsit sietősekkel fogjuk a ismertetést. Kijöttünk a templomból, és hátul ott említette volt, hogy vannak ilyen földbe ásott épületek?
1: Igen, gyakorlatilag, hát ezeket úgy hívjuk, hogy veremházak, ilyen 50 cent és 1 méter mélységben voltak ezek lesülyeztve a földbe, náttető fette, és gyakorlatilag ez is egy háztípus volt annak idején, mert volt azért több fajta, mert voltak a boronaházak, aztán voltak deszkaházak, akkor még mentek még a jurták is azokba az időkbe, voltak földházaink is, szóval elég vegyes volt a kép. Én minden esetén ezt a veremházas vonalat ragadtam ki.
0: A veremház, lehet tudni, hogy kik lakták, kiknek volt a...
1: Hát, az biztos, hogy nem az előkelőknek. Szóval a nép egyszerűbb tagjai lakhattak.
0: Hát ez ős magyar, vagy magyar, vagy...
1: Magyar, ez a honfoglás után már ezekben már laktak a mieink, az öregek, az ősök. De nyilván a várokban laktak a kiváltságosabb réteg tagjai, vagy hogyha úgy tetszik az arisztokrácia, vagy a bők, inkább akkor már maradjunk a bőknél, mert akkoriban úgy hívtuk őket, akiknek volt sok, őket úgy hívtuk, hogy a bők. És akiknek meg nem volt, azok meg mentek ezekbe az egyszerűbb házikókba. Amiről még fontos lenne beszélni szerintem, és az feltétlenül azt ki ne hagyjuk, hogyha lehet kérnem a műsorból, a Szentek Fala. Ugye a Szentek Fala, én úgy tudom, hogy talán a világ legnagyobb szentgyűjteménye. Itt jelen pillanatban még csak 300 méter hosszú és 614 szentnek a szobra van fölrakva, és erről készült egy dokumentumfilm is Ferenc pápának. Én tavaly június 28-án meg voltam invitálva a Vatikánba magánkihallgatásra a Ferenc pápához, viszont egy baj volt, hogy nem bírtam menni szó szerint, annyira szét volt szakadva a derekam, hogy négy kézláb se, és aztán ennek ellenére Szent Atya személyesen vette át az ajándékokat, és erről van itt egy fénykép rögtön a bejáratnál, ott a Ferenc pápa, és a vatikáni titkárunk adta át végül is, amit küldtem. Megkapta a filmet, illetve egy pársoros levelet is természetesen, és mögötte pedig a testőrök fogják a magyar oltárnak a három szobrát bedobozolva, amiből iker készült gyakorlatilag. Ugye a magyar oltár az annyit tesz, hogy középen van Szűz Mária, jobb kézzel esik neki Szent István király, bal kézzel pedig Szent László, ezt a hármast hívjuk magyar oltárnak, csak elment valahogy, elfelejtődött ez a dolog, szóval szeretném, hogy egy kicsit újból belekerülne a fejekbe, hogyha látunk ilyet a templomokba, akkor gondolj már, hogy hát ez bizony ez a magyar oltár.
0: Talán akik a történelemkönyveinket írják és felelősek a magyar történelemnek a továbbadásáért és átadásáért. Mit lehet még tudni ezekről a szentekről? Honnan jött az inspiráció, hogy kik voltak az alkotómesterei? Mert itt egy csoportról kell, hogy beszéljünk.
1: Hát egy családról beszélhetünk. A gondolatot a Jóisten adta nekem. Kiváltságos helyzetben vagyok szerintem sok tekintetben, mert Jóisten olyan gondolatokat ad szerintem nagyon sokszor, amit másnak nem biztos, és megengedi, hogy megvalósítsam. És a Szentek falát is nyilván ő adta. Az oroszi család készítette el a szobrokat, ők talán az utolsó fazekas szobrászok a Kárpát-medencében, de lehet, hogy rosszul gondolom. Ők nagyon-nagyon autentikusan dolgoznak. Az agyagot saját maguk bányásszák, ők ülepítik, ugye megvarázsolják, ahogy kell, és a végén fatüzelésű kemencével égetnek, méghozzá 2000 éves római kori kemencék mintájára rakták mind a két kemencéjüket, és abba megy a kiégetés. Szóval egészen elképesztő dolgokat tudnak művelni az agyaggal. A filmre még visszatérve, a pápai filmre, ott Tolcsvai Béla bácsi írta a zenét, és ő is követte el a misztárosokkal együtt, illetve majd, hogyha megnézik, akkor még lehet, hogy egy-két gondolatot hozzá lehet majd még mondani ehhez az általam mondott részhez, mert az egy nagyon-nagyon megható érdekes. És épül a Szentek falának a folytatása, ami 230 méter.
0: Szentek falánál hagytuk abban egyelőre a beszélgetést, és folytatjuk, mert hogyha hallom, akkor folytatódik a Szentek fala tovább?
1: Igen, most már le van öntve a Szentek fala folytatása, illetve hát a második lépcső, azaz a befejező rész most már kezdetét vette. A 300 méterhez most még jön 230 méternyi fal, és körülbelül egy olyan, hogyha elkészül az egész, olyan 1000-1100 szennek tudunk itt emléket állítani, ami szerintem nem kevés. Körülbelül 12 000 szent van nyilván tartva nálunk keresztényeknél. Sokan el fognak maradni, bocsánat érte, de mindenkit sajnos nem tudunk. Hát, ha lesz majd valaki, aki azt mondja, hogy mind a 12 000-et megjeleníti.
0: Honnan vannak a minták? Tehát rengeteg olyan szent van, vagy szent életű ember, akinek tudjuk a nevét, de az arckifejezését, vagy a testének, ahogy nézett ki, arról semmilyen egységesség nincsen. Hogy?
1: A következőképpen néz ki a dolog. Hát az életét azt körülbelül tudjuk, hogy mettől meddig tartott. Van, ahol mondjuk még azt sem tudjuk, hogy pontosan mikor született, de körülbelül azért be tudjuk határolni, hogy ki mikor élt. Akkor tudjuk a ruházatukat. Így van? Már hogyha megvan a korszak, vagy a kor, már tudunk akkor ruhát rakni. Így van.
2: Fel tudjuk öltöztetni.
1: Akkor talán még találunk is azokban az időkből ábrázolásokat, mert hogyha nem találunk, akkor nyilván akkor a művészeknek kell rögtönözni. De így szépen így föl lehet öltöztetni, illetve arcot is lehet varázsolni, mert a leíratok alapján azért a művész ember elképzeli az arcot is. Hát a művész azért művész, mert átlag fölött van képzelő erőben, legalábbis szerintem. Az egyik ismérve a művészeknek. És ez alapján próbáljuk visszahozni az adott szentnek az alakját, az arcát, a ruházatát és mindenét.
0: A térképen láttuk, hogy vannak állatkák ott külön. Kakas, liba, kecske, úgy kell elképzelni, hogy állatsimogató, tehát gyerekek oda mehetnek, meg lehet simogatni őket?
1: Rackajuhok vannak, rackák vannak, kacsák meg tyúkok, de nem tudják őket megsimogatni, mert rackák azok ugye minden bent van a karámba, a tyúkok azok kiszöknek, szóval azért nem is szabad behozni kutyát a területre, mert megvadulnak a kutyák teljesen a tyúkoktól, de nem igazán tudják megsimogatni a jószágokat. Én úgy gondolom, hogy hozzátartoztak az akkori léthez az állatok is, méghozzá nem is kicsit, de a rackák már velünk voltak, hogyha igaz, már a honfogláskor is, szóval abszolút autentikus darabjai a partnak.
0: Így van, meg a tülök, vagy a tulok, vagy hogy hívják a szarvasmarhának az ülsejét valahonnan, de Közel-Keletről hozták. A térképen látható egy kis vasút maketja. Ez már megvan, működik, vagy fog működni, vagy mikor lesz elkész, vagy mikor fog elkészülni?
1: Folyamatban van az építés. Hogyha Isten is úgy akarja, akkor márciusban indul a vonatközlekedés. A vasútállomás az már készen van, illetve most éppen a pálya kialakításhoz megy most a földfeltöltés, és egy ilyen 25-30, mondjuk egy 25 személyi befogadó kapacitással bír majd egy-egy szerelvény. Szóval rá lehet ülni és lehet menni majd egy 550 méteres karikát a parkon belül, és Szentek Fala Express lesz a neve, a kisfiam találta ezt ki, mivel hogy a Szentek Falát fogja követni, kérem szépen. És ez nem is az én ötletem, az a fiam ötlet, aki lassan már 10 éves lesz, és oda van meg vissza a vasutakért, és aztán most az ő tervei alapján próbáljuk ezt összerakni.
0: Kedves hallgatónknak vagy látogatónak is van egy kérdése, parancsolja.
2: Én egyből azt kérdezem, hogy ennek a kis vasutnak a használatba vételi díja, az benne lesz egyből a belépő jegyárában, vagy pedig külön kell majd rá jegyet venni, hogy esetleg van, aki nem tart rá igényt, akkor az természetesen olcsóbban jöhet be ebbe a várparkba, vagy pedig automatikusan egységár lesz, és akkor mindenki igénybe veheti, aki szeretné.
1: A belépő jegyára nem fogja tartalmazni a kisvasútnak a dolgait, használt. Szóval majd az majd egy külön történet, aki szeretne vele menni, az nyilván majd vált rá jegyet, aki nem, az nem. Váltogató függő.
0: Tehát lesz egy menetrend, nem úgy van, hogy bejönnek hatan, és akkor használják a kisvasutat, hanem van egy indulás, érkezés, ahogyan ez működik.
1: Hát lesz egy üzemeltető, és aztán igen, egy menetrenddel.
0: Egy menetrend. Mi az, amit még el tud mondani a kedves hallgatóknak, mert van még karel, körülbelül 5 percünk, 3 percünk a műsoridőből, tehát hogyha tovább megyünk, megnéztük a nem állatsimogatót, hanem a rackajúokat, meg a kacsákat, meg a libákat, azon mögött még mik vannak a skanzemmal?
1: Hát a skanzemmal, ugye a mesterekről már beszéltünk, hogy járnak ki mesterek, és itt gyakorlatilag csoportoknak, iskolás csoportoknak rengeteg foglalkozást szoktak tartani. Szóval egész egyszerűen főképp alsósok jönnek, de egészen egyetemistákig bezárul, mert nyilván nekik is vannak itt érdekességek. És imádják ezeket az interaktív dolgokat. Szóval amikor valaki varázsolhat egy kis agyag edényt, vagy mondjuk mikor beöltöznek a lovagi hét próbához, ugye piros, fehér, zöld jelmezek vannak, rögtön megjön ugye a három csapatnak a színe, itt az Isten egész véletlen a magyar zászló színei, pompáznak, és imádják, mikor egy kicsikét mozgatva vannak, és bejárhatják így a területet, felfedezhetik így.
2: Ha van statisztika róla, akkor körülbelül éves szinten hány látogatóval tudnak számolni nagyjából?
1: Hát most az idénre nem tudom megmondani, tavaly ilyen közel 40 ezer látogató volt.
2: Az jónak mondható, vagy szeretnék, hogyha ennél sokkal több lenne?
1: Ne legyünk elégedetlenek, szerintem. Szóval, amit a jó Isten ad, úgy lesz.
2: Egész évadban nyitva vannak?
1: December kivétel, decemberben szünetet szoktunk tartani. De aztán januártól indul, mert akkor már januárnak az összes hétvégén, a szombat vasárnapján nyitva van a park. Akkor picikét más, szóval nem 9-től 18 óráig van, hanem csak 19-től 16 óráig, de ez a weblapunkon azoktól érhető.
2: Nekem most egyből eszembe jutott, hogy ugyan decemberben zárva vannak, de mivel itt kápolna is van, ugyan nem a kezdetektől szokott lenni ugye a fenyőfa vízítés meg karácsony. Ez nem lenne érdekes például, hogy legalább egy hetet, hogyha nem is, tehát nem is konkrétan karácsonykor, de mondjuk a adventben, mikor Mikulás van, akkor vajon nem hoznának ide sok gyereklátogatót, hogyha mondjuk egy ilyen kis fenyőünnep is lenne, mondjuk egy 4-5 napon keresztül?
1: Gondolkozunk rajta, de most még erre nem tudok konkrétan válaszolni, szóval benne van a fejünkbe.
2: Ez annyi is szép dolog van itt, hogy én biztos megpróbálnám.
1: De nem tudom még, ez még a távoli történetek egyike. Most éppen az adottakra koncentrálok, ugye a Szentek fala folytatásához.
3: Meg a kisvasút. Meg
1: a kisvasútra, így van.
0: Hát összegezzük lassan a hallottakat és a látottakat, illetve a látottakat próbáljuk meg átadni a kedves hallgatóknak, hogy hallják. Érdemes ide eljönni iskolásoknak, osztályokat elhozni, előtte egyeztetni, hogy milyen olyan műsorok vannak, milyen olyan foglalkozások vannak, ahol az osztályok, iskolások részt tudnak venni. Itt elhangzott nagyon-nagyon sok minden. A weboldaluknak a címe az, hol van a weboldaluk?
1: Várpark.hu, csak ennyit kell beütni a keresőbe.
0: Várpark.hu.
1: Így van, igen, ékezetek nélkül természetesen.
0: Ékezetek nélkül, várpark.hu. És hol találhatóak önök? Dinnyésen?
1: Dinnyésen, így van, Kossuth utca 17 szám alatt, de Dinnyésen azért nagyon nem lehet eltévedni, mivel hogy 1000 fős az egész település rész.
0: Tehát Dinnyés, Kossuth utca 17, és a milyen vonat jár ide, és honnan?
1: A déliből jár ide, ami Fehérvári közlekedik, és a zónázóra kell felszállni, ami óránként megáll Dinnyésen.
0: Értem. Kedves hallgatóim, tegyék magukba félre ezt az információt. Még egy pillanatra odaadnám a mikrofont a fiatalembernek, hogy búcsúzzon el önöktől, és az volna a kérésem, hogy még egyszer mondja a hallgatóknak, hogy hol vagyunk most, és hogy lehet ide eljönni.
1: Dinnyési Várpark és Kanzenben vagyunk. Vonattal tudnak egyrészt eljönni, másrészt meg az M7-esen autóval, illetve a 7-es főúton autóval is meg lehet közelíteni természetesen a települést. Én minden jót kívánok mindenkinek, nagyon szépen köszönöm a felvételt, és reméljük, hogy találkozunk.
0: Odaadnám még a mikrofont egy nagyon kedves látogatónak, akivel itt találkoztunk a Várpark bazárban, vagy kertben, hogy egy búcsúzkodásra.
2: Nagyon örülök én is, hogy itt lehettem, és belecsöppentem ebbe a felvételbe. Mindenkit sok szeretettel üdvözlök, és nagyon merem ajánlani, hogy jöjjenek ide családostól, gyerekestől. Kutyát sajnos nem lehet behozni, úgyhogy azt kérem otthon hagyni. Nekem is van, és én se hoztam.
0: Kedves hallgatóim, ez volt a mai napi műsorunk. Isten áldja önöket. Jövő héten találkozunk.

Testi-lelki jóllétünk. Kedves hallgatóink, ez a programunk abban szándékozik segíteni, hogy az isteni ajándékot, jóllétünket segítsen megőrizni, avagy visszaépíteni magunknak, társainknak, közösségünknek. A Jóisten kegyelme legyen velünket öregvésünkben. Az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül.

0: Dél van.
1: Egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
2: Velünk az Isten. A napi áhíta címe Soha nem hagy magunkra. A mai ige Ézsaiás könyvéből van, 62. rész, 4. vers. Nem mondanak többé elhagyottnak. Gondolatok az igéről. Elhagyott. Milyen vigasztalan szó. Úgy hangzik, mint a lélek harang, mély fájdalmat és nagy bánatot takar. A nyomorúság feneketlen mélysége tátong az elhagyott szóban. Elhagyott valaki, aki becsület szavát adta, hogy kitart melletted. Elhagyott egy igaz barát, akiben oly sokáig bíztunk. Elhagyott szeretett rokonunk, apánk, anyánk, mindenki. Ez valóban rettenetes fájdalom, és mégis el tudjuk viselni, ha az Úr vigasztal meg bennünket. De milyen lehet az, ha valaki Istentől elhagyottnak érzi magát? Gondoljunk csak a világ legfájdalmasabb kiáltására. Én Istenem, miért hagytál el engem? Máté 27:46. Megéreztünk-e már valaha valamit ennek az elhagyatottságnak a keserűségéből? Ha igen, kérjük az Urat, mentsen meg bennünket ennek a kimondhatatlan fájdalomnak a megismétlődésétől, hogy soha ne térjen vissza az a sötétség. Rossz akaratú emberek mondhatják a hívőről, hogy elhagyta az Isten. Intézzük el mi is. Ez azonban soha nem igaz így. Az Úr szerető kegyelme csak hamar rákényszeríti ellenségünket, hogy visszavonják azt, amit mondtak, vagy legalábbis elhallgassanak. Mind ennek ellenkezőjéről szól Isten ígérete a vers végén. Gyönyörködik majd benned az Úr. Ez a vigasztalás örömmé változtatja a sírást. Ti, akik úgy érzitek, hogy elhagyatottak vagytok, halljátok meg az Úr szavát. Nem maradok el tőled, sem el nem hagylak téged. Zsidókhoz írott levél, 13. rész, 5. verse. Ézsaiás 62:4. Nem mondanak többé elhagyottnak, országodat sem mondják pusztaságnak, hanem úgy hívnak, hogy gyönyörűségem. Országodat pedig úgy, hogy férnél van, mert gyönyörködik majd benned az Úr, és országodnak ő lesz a férje. A keresztény ember szabadsága, a hónap igéje az evangélikusoknak. Krisztus szabadságra szabadított meg minket. Álljatok meg tehát szilárdan, és ne engedjétek magatokat újra a szolgaság igájába fogni. Galata 5:1. Luther Márton a keresztény ember szabadságáról című írásában így fogalmazott. Íme az igazi lelki keresztjén. Szabadság, amely a szívet szabaddá teszi minden bűntől, törvénytől és parancsolattól, amely minden más szabadságot felülmúl, mint ahogy felülmúlja az ég a földet. Adja Isten, hogy a szabadságot igazán megértsük és megtartsuk. Aki Jézus Krisztusban hisz, az a szívben szabad. Nem kiérdemeljük, nem a cselekedeteink eredménye, Isten ajándéka ez. Ez a szabadság pedig megszabadít az egoizmustól is, és felszabadít arra, hogy szeressünk és másokkal jót tegyünk. A Dunántúli Református Egyházkerület Választási Bizottságának közleménye. A Dunántúli Református Egyházkerület Választási Bizottságához érkezett észrevételek alapján az alábbi közleményt adták ki. A választási időszakban különösen fontos, hogy a püspök jelöltek nyilvános megszólalásai közösségi oldalakon publikált szöveges vagy videós tartalmai ne keltsék annak a látszatát, hogy valamely jelenlegi egyházi vezetői testület vagy vezető személy testületi vagy személyes támogatottságát, egyetértését vagy a szolgálat folytatására vonatkozó felhatalmazását bírják. Kérik a jelölteket és támogatóikat, hogy törekedjenek biblikus, fedhetetlen, tiszta és félreértéseket nélkülöző megnyilatkozásokra. Végül a választó presbitériumok figyelmébe ajánlják választási törvényük előszavát. Isten e földön élő népe, egyháza vezetésére minden korban jelölt előjárókat. Azt pedig a közösség feladatává tette, hogy ismerje fel, hívja el és válassza meg az Isten kegyelme által felkészített szolgálattevőket a különböző tisztségekre. Országos evangelizáció. Országos evangelizáció lesz október 10-én, szombaton, Budapesten, a Deák téri evangélikus templomban és a Deák téri evangélikus gimnáziumban. Erőm és énekem az Úr megszabadított engem. 2 Mózes 15:2. A hitvallás és az éneklés tematikus évének igei mottója vezet minket Isten szabadító üzenetéhez a hagyományosan megrendezésre kerülő csendes napon. Lesznek igehirdetések, zenei és énekes szolgálatok többféle stílusban, személyes bizonságtételek, fotomeditáció és kiállítás, szekciók, bibliakör az igehirdetéshez kapcsolódóan, misszió, de hogyan? Gyülekezeti kezdeményezések megosztása, az alkalom szervezője az Evangélikus Missziói Központ. A helyszín Budapest, Deák téri evangélikus templom, 5. kerület, Deák Ferenc tér 4.
1: Kulturális programajánló.
2: Evangélikus, biblikus szabad egyetem, Isten kérdések a kortárs irodalomban mottóval hirdet ismét ismeretterjesztő szabad egyetemi előadássorozatot az Evangélikus Hittudományi Egyetem. A következő előadás október 13-án kedden lesz 18 órától. Varga Gyöngyi és Németi Krisztina, hely és helynélküliség a puszták népében szociológiai és teológiai olvasatok címmel tartanak előadást. Az előadások látogatása ingyenes. Ajánlott hozzájárulás 2500 forint. A helyszín az Evangélikus Hittudományi Egyetem. Budapest, 14. kerület, Rózsavölgyi köz 3. Calvin konferencia októberben. A teológia Calvin János Teológiai és Történeti Kutatóintézetének Calvin kutatók és egyháztörténészek konferenciája ismét értékes előadásokra várja a résztvevőket. Október 13-án és 14-én az Akadémia épületében. Az idei konferencián olyan előadások is elhangzanak, amelyek egy-egy konkrét, idei, fontos évfordulóhoz kapcsolódnak. Mohács 500. Hercegszőlősi kánonok 450, Pápa és Sárospatak 1951-es bezáratása és a hitvalló diákok exódusza. De idén először egy irodalomtörténeti előadást is meghallgathatnak, amely az imádság évéhez kapcsolódva Pilinszky imádság elfogadásáról szól. Az előadásokért a résztvevők, lelkipásztorok, a lelkész továbbképzés rendszerében kreditet kapnak.
1: Egészséget mindenkinek!
2: Már 15. alkalommal indulnak útnak holnaptól az édesapák a Mária Pócsi zarándoklatra. Holnaptól, október 9-e és 11-e között rendezik meg az apák zarándoklatát, amely több éve hagyománnyal bír. A résztvevők a Debrecen Nyíradony Mária Pócs útvonalon érkeznek meg a Mária Pócsi istenszülőkhöz. 72 óra kompromisszum nélkül, több vagy, ha adsz. Ismét elindul a háromnapos önkéntes ifjúsági akció mától október 8-a és 11-e között. Mutasd meg, mire vagy képes. Exkluzív kalantúra a katolikus, református és az evangélikus egyház szervezésében. A 72 óra kompromisszum nélkül egy szociális, önkéntes akció, amelyet a három történelmi keresztény egyház szervez. Az akció Magyarország fiataljait hívja közös összefogásra, hogy együtt tegyenek másokért, valamint környezetükért, országszerte fiatalok

0: Sek. Idén is 1 millió gyermek imádkozza a rózsafűzért, a békéért. A szükséget szenvedő egyház, pápai jogú, nemzetközi segélyszervezet minden évben, októberben arra hívja a gyermekeket az egész világon, hogy közösen imádkozzák a rózsafűzért, az egységért és a világ békéért. Idén október 1-e és 7-e között rendezik meg az 1 millió gyermek imádkozza a rózsafűzért kezdeményezést, amelynek csúcspontja a rózsafűzér királynője emléknapja. Az idei kampány mottója a fatimai üzenetből származik, amely így szól: végül a szeplőtelen szívem diadalmaskodni fog. Ezzel kapcsolatban így fogalmazott Leó pápa: kedves gyermekek, ma mindezekkel a barátainkkal együtt imádkozunk, és miközben ezt tesszük, azt is vállaljuk, hogy jók leszünk és helyesen viselkedünk otthon, az iskolában, a hittanórán, szüleinkkel és mindenkivel. Akkor is, amikor játszunk vagy sportolunk, mert imádságainkat mindig jó cselekedeteknek, a szeretet tetteinek kell kísérniük. Így növekszik a béke. Az időjárásról. Lassan elindul a lehűlés. A hétvége felé már érkezhet változás. Ma csütörtökön gyengén felhős, napos az időnk, de esőre néhol van esély. Délies a szél, és 22-28 fokunk van. Pénteken felhős vagy borult lesz az idő, többfelé esővel. Északnyugatra fordul a szél, és 14-24 fok valószínű. A jelen számítások szerint a hétvégén is marad a változékony idő, de nagy bizonytalanság mellett felhős időre számíthatunk, és kisebb eső, zápor is várható.
1: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hírösszeállításunkat hallották. A Szabadság dalai címmel zenei összeállításunkat hallhatják. Imádkozzunk együtt az Afganisztánban élő hittestvéreinkért.

Ha kitartotok tanításomban, valóban tanítványaim lesztek. Megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz benneteket. János 8.31. Imádkozzunk együtt az Afganisztánban élő hittestvéreinkért.

A Szabadság dalai zenei összeállításunkat hallották. Szól a rádió. Vissza az igazsághoz.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Országos evangelizáció. Országos evangelizáció lesz október 10-én, szombaton, Budapesten, a Deák téri evangélikus templomban és a Deák téri evangélikus gimnáziumban. Erőm és énekem az Úr, megszabadított engem. 2 Mózes 15:2. A hitvallás és az éneklés tematikus évének igei mottója vezet minket Isten szabadító üzenetéhez a hagyományosan megrendezésre kerülő csendes napon. Lesznek igehirdetések, zenei és énekes szolgálatok többféle stílusban, személyes bizonságtételek, fotómeditáció és kiállítás, szekciók, bibliakör az igehirdetéshez kapcsolódóan, misszió, de hogyan? Gyülekezeti kezdeményezések megosztása, az alkalom szervezője az Evangélikus Missziói Központ. A helyszín Budapest, Deák téri evangélikus templom, 5. kerület, Deák Ferenc tér 4. 72 óra kompromisszum nélkül, több vagy, ha adsz. Ismét elindul a 3 napos önkéntes ifjúsági akció mától október 8-a és 11-e között. Mutasd meg, mire vagy képes. Exkluzív kalandtúra a katolikus, református és az evangélikus egyház szervezésében. A 72 óra kompromisszum nélkül egy szociális, önkéntes akció, amelyet a 3 történelmi keresztény egyház szervez. Az akció Magyarország fiataljait hívja közös összefogásra, hogy együtt tegyenek másokért, valamint környezetükért. Országszerte fiatalok kisebb-nagyobb csoportjai 3 napon, azaz 72 órán keresztül teljesítenek közhasznú feladatokat. Intézmények játszóterek felújítása, erdőtakarítás, szociális segítségnyújtás, kulturális műsorok szervezése különböző közösségeknek, például fogyatékkal élők, idősek. Idén is 1 millió gyermek imádkozza a rózsafűzért, a békéért. A szükséget szenvedő egyház, pápai jogú, nemzetközi segélyszervezet minden évben, októberben arra hívja a gyermekeket az egész világon, hogy közösen imádkozzák a rózsafűzért, az egységért és a világ békéért. Idén október 1-e és 7-e között rendezik meg az 1 millió gyermek imádkozza a rózsafűzért kezdeményezést, amelynek csúcspontja a rózsafűzér királynője emléknapja. Az idei kampány motója a fatimai üzenetből származik, amely így szól: végül a szeplőtelen szívem diadalmaskodni fog. Ezzel kapcsolatban így fogalmazott Leó pápa: kedves gyermekek, ma mindezekkel a barátainkkal együtt imádkozunk, és miközben ezt tesszük, azt is vállaljuk, hogy jók leszünk és helyesen viselkedünk otthon, az iskolában, a hittanórán, szüleinkkel és mindenkivel. Akkor is, amikor játszunk vagy sportolunk, mert imádságainkat mindig jó cselekedeteknek, a szeretet tetteinek kell kísérniük. Így növekszik a béke. Az időjárásról. Lassan elindul a lehűlés. Ma csütörtökön gyengén felhős, napos az időnk, de esőre néhol van esély. Délies a szél, és 22-28 fokunk van. Pénteken felhős vagy borult lesz az idő, többfelé esővel. Északnyugatra fordul a szél, és 14-24 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk. Utalások, képek, szimbólumok. Hogyan tanulmányozzuk a bibliai proféciát? Utalások, képek, szimbólumok magyarázatával ismerjük meg a bibliai proféciákat. Ezekre a Krisztus és Sátán közötti nagy küzdelem szemüvegén át tekintünk, ami egy világszéles lelki küzdelem. Ez akkor ért tetőfokára, amikor végső krízisbe kerül Isten népe, és az kerül a küzdelem fókuszába, hogy az emberek a Teremtőt, vagy a proféciában megjelenített fenevadat, illetve annak képét imádják-e. Utalások, képek, szimbólumok. Hogyan tanulmányozzuk a bibliai proféciát?

Szeretettel köszöntelek benneteket, köszöntöm hallgatóinkat, mindenkinek áldásos Biblia tanulmányozást kívánok. Bevezetésként igét olvasok a Szentírásból, ahogy az írva találjuk Jelenések könyvébe, és a 4. fejezet 9. versétől a 11. versig terjedőnek a következőképpen. És amikor csak dicsőséget, tisztességet és hálát adnak az élőlénynek, a trónon ülőnek, aki örökkön örökké él, leborul a 24 vén a trón előtt, és imádja az örökkön örökké élőt. Koronájukat is leteszik a trón elé, és ezt mondják. Méltó vagy, Urunk és Istenünk, hogy tiéd legyen a dicsőség, a tisztesség és a hatalom, mert te teremtettél mindent, és mindent a te akaratodból lett és teremtetett.

0: megkérni a te bölcsességedet. És tudjuk, hogy a bölcsesség kezdete az Úrnak félelme. És segíts, hogy beszélgetésünkben, hozzászólásainkban megnyilvánuljon az a tisztelet, amit irántad érzünk, és az a hála, amit az Úr Jézus Krisztusért érzünk, aki odaadta önmagát értünk, aki idejött közénk. Kérünk téged, hogy fogadd el a mi hódolatunkat is, és tedd az ajkainkat alkalmassá arra, hogy szolgáljunk neked. Amen.
1: Szeretettel köszöntöm ezt a kis Biblia tanulmányozó csoportot ismételten. A mostani Biblia tanulmányuk a 7. a Profécia alapjai címmel. Profécia az mindig a profétától indul el. Proféta pedig Isten különleges elhívásában részesült ember volt. Nem az volt proféta, aki önmagát profétának tartotta, mert gyakran ezek közül kerültek ki a hamis proféták. Azok voltak a proféták, akiket Isten minősített profétává. És mit mondtak a proféták? Amit az Isten mondott. Ezt torzítatlanul, csorbítatlanul kellett továbbítani az emberek felé, a hallgatók felé, a királyok felé, vagy egyszerűen csak a piac téren, vagy a városkapuban az arra elmenők számára. A profécia alapokra épül, és most erről fogunk szólni, hogy a profécia az nem csak úgy általában hangzik, hanem az mindig igen biztos alapokra, mint ahogy az Ámoszi gondolatsor is elmondja. Tehát profétának lenni sem az Ószövetségben, sem az Új Szövetségben nem volt könnyű feladat, mert sokszor azoktól kapták a legnagyobb szenvedésüket, akikhez szóltak, akiket szerettek, akiket tiszteltek, és a legtöbb proféta, legalábbis a bibliai ismert proféták közül a legtöbb, szinte mondhatnánk azt, hogy nem természetes halállal hunytak el. Szóval nehéz dolog volt a profétaság. Mi nem vagyunk proféták, de szeretjük a proféciát, és kellő tisztelettel és kellő méltósággal fordulunk a profécia felé. Az első gondolatsor, Ézsaiás könyve 6. fejezet 1-8 verse, amiben elmondja Ézsaiás az ő elhívásakor, hogy itt vagyok, küldj el engem. De pontosan mit is mond az ige számunkra, Székely Marika?
2: Uziá király halála évében láttam az Urat, amint egy trónon ült. Magasztos volt és felséges, palástja betöltötte a templomot. Szeráfok álltak mellette, 6-6 szárnya volt mindegyiknek, 2-vel az arcát takarta el, 2-vel a lábát takarta el, 2-vel pedig repült. Ezt harsogták egymásnak felváltva. Szent, szent, szent a seregek ura, dicsősége betölti az egész földet. A hangos kiáltástól megremegtek a küszöbök eresztékei, és a templom megtelt füsttel. Ekkor megszólaltam. Jaj nekem, elvesztem, mert tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép között lakom, hiszen a király, a seregek urát látták szemeim. Ekkor odarepült hozzám egy szeráf, kezében parázs volt, amelyet fogóval vett az oltárról. Számhoz érintette, és ezt mondta. Ímé, ez megérintette ajkadat, bűnöd el van véve, vétked meg van bocsájtva. Majd az Úr szavát hallottam, amint ezt kérdezi. Kit küldjek el? Ki lesz a követünk? Én ezt mondtam. Itt vagyok, engem küldj.
1: Köszönöm szépen. Még évszázadok sorából is megrendülünk, amikor hallgatjuk, pedig sok százszor már elolvastuk, tudjuk a szavak egymás utáni sorrendjét, de valahogy ez a millió oda ragad bennünket is. Anikó.
3: A múlt héten már foglalkoztunk azzal, hogy János a mennyei jelenések könyvében leírja, hogy tulajdonképpen ugyanezt a dicsőséget szemlél.

0: Te, mint amit itt Ézsaiás is szemlélte, hogy Istent imádják és dicsőíték és szentnek nevezik meg, és méltónak arra, hogy őt imádjuk és tiszteljük. Tehát érdemes megfigyelni, hogy mennyire egységes a Bibliának a különböző szakaszai, pedig itt hát nagyon sok száz év van a két ige szakasz keletkezése között, és mégis, mivel ugyanazt látták, és látták, tehát nem mese, ezért a két leírás nagyon hasonlít. Ez az egyik gondolat. A másik pedig azon gondolkodtam, hogy ha Isten szentségéhez jutunk, vagy szentségébe, mint ahogy Ézsaiás is oda került, fölismerte, hogy mennyire piszkos, és itt gondolkodtam rajta, hogy az én kezem ebben tiszta, amikor ide érkeztem és megmostam. Mert hát szeretek egy utazás után kezet mosni, mert hát ki tudja, hogy mihez nyúlt az ember. De ha most egy mikroszkópot hoznánk, akkor biztos kiderülne, hogy az én kezemben nagyon-nagyon sok minden van, ami koszos, már bocsánat, és így nem mehetnék egy sebészeti műtőbe dolgozni. Nem vagyok sebész, nem is szeretnék, de nem mehetnék. És valahogy így van, amikor Isten szentségébe jutunk. Lehet, hogy úgy látszólag nem vagyok én bűnös, hát nem vagyok én annyira rossz ember, nem öltem, nem csaltam, igyekszek nem hazudni, és még sorolhatnám tisztességes életet élni. De hogyha az ember az isteni világosságba kerül, mint ahogy itt Ézsaiás is került, rögtön fölismerte azokat a dolgokat is, amit talán úgy egy átlag hétköznapi gondolkodásban nem is tartunk annyira rossznak. És mi ugyanezt átélhetjük Isten jelenlétében, mert az isteni tökéletes tisztaság és világosság rámutathat olyan dolgokra, amik úgy különben olyan elfogadhatónak tűnnek.
1: Köszönöm szépen, Marika.
2: Ugye nem mindegy, hogy honnan kerül az a parázs Ézsaiás ajkára, tehát a közben járás a népért oltáról került ez a parázs. És hát ettől megtisztul, nem ég meg az ajka, hanem megtisztul, és akkor már meg tud szólalni, és egyből fölvállalja a küldetést. Elfogadta, hogy Isten tisztává tudja tenni, és el tudja végezni így a feladatot. Nagy a kontraszt, ahogy te is mondtad, Isten dicsőséges világa és a mi bűnös lényünk között, de fölhívnám a figyelmet, Ézsaiás meg akar tisztulni. Mi meg akarunk tisztulni? Vagy nekünk jó így is? Tehát akarni kell azt, hogy a bennünk lévő nem, Istennek nem tetsző dolgoktól el tudjunk válni, és tisztává tudjon tenni bennünket.
1: Köszönjük szépen, István!
3: Én szeretek mindig ilyen folyamatokban gondolkodni, ezért mindig megszoktatok róni idézőjelbe. Tehát nagyon fontos ez a folyamatot, lássuk végig. Az első nagyon fontos lépés az a felismerés. Ugye egyből azt mondja Ézsaiás, hogy jaj, nekem elvesztem. Tehát ezt a felismerést nem nagyon szoktuk mi gyakorolni saját magunkkal szemben, mert objektív alapjai vannak, hogy tisztátalan lajkú vagyok, és tisztátalan lajkú név között vagyok. És akkor utána szerintem a szeráfoktól vagy angyaloktól a legnemesebb elismerést kapja Ézsaiás, mert azt mondják, hogy megtisztítottak bűntől. Tehát bűnbánat, bűnbocsánat című folyamat teljesen végig megy. És mikor alkalmassá vált, akkor kap egy feladatot is, ezt se szoktuk nagyon szeretni, hogy feladatot, meg vagyok tisztítva, most már akkor kész, vége van, és én egy tiszta ember vagyok. De utána kap egy feladatot, és a feladatban is nagyon fontos ez, hogy benne van az aktivitása. Mert miután tisztában van az, hogy elvettek a bűnét, tehát a bűn mellett bűnbocsánat bekövetkezett, ekkor mondja azt, hogy itt vagyok, és küldje engem. Ez is egy nagyon-nagyon fontos momentum ebben az igében, mert ez az aktivitásunkkal is nagyon, nagyon sokszor baj van.
1: Köszönöm szépen, Tibor.
4: Az az igazság, hogy nincs megdöbbentőbb annál, mint amikor valaki kilódul a szerepéből. Izsaiás nem csak proféta, hanem eredeti funkciója szerint ő pap. Azért léphet be a templomba. Nyilván áldozatot mutatni lép be eredetileg, de amikor Isten veszi át a vezetést, és nem a szertartásokat fogja végigcsinálni, hanem egyszer csak az élő Isten jelenlétében találja magát, akkor az az Ézsaiás, akit előtte a paptársai kikérdeztek, hiszen ennek megvolt a maga rituáléja, egészen részletesen kikérdeztek mindenről, még olyanokat is megkérdeztek, hogy miről álmodott az elmúlt időszakban, hogy egyáltalán mehet-e az Isten jelenlétébe. Ez az ember, amikor az Isten jelenlétében van ténylegesen, akkor azt mondja, hogy én tisztátalan ajkú vagyok. Én elvesztem. Az jut eszembe, hogy ma hányszor van, hogy azt hallom, hogy majd ha az Úr jelenlétében vagyunk ott, mi mindent fogunk mi csinálni. Én azt hiszem, hogy ez nagyon messze esik attól, hogy értsük, hogy mit jelent az Úr jelenlétében lenni. És amikor Ézsaiás átéli azt a tüzet, amit az ajkára kap, akkor két dolgot él át. Az egyik a megtisztítás, anélkül, hogy elégetnék. A másik viszont, hogy ő nem hallgathat mostantól. Tehát nem várja azt, hogy majd a kérubok, szeráfok közül valaki átvállalja azt a szerepet, hogy el kell menni és tanuljának lenni az Úrnak. Pedig hát lehet, hogy egyszerűbb lenne, nem? Azt mondja, hogy itt vagyok, küldj engem. És amikor kiderül, hogy mire küldi az Úr, nem fogja azt mondani, tessenek majd tovább olvasni a 6. fejezetet, elég hamar kiderül, hogy ez egyáltalában nem valami díszmenet lesz, és dicsőséges menet lesz Ézsaiásnak, akkor nem fogja azt mondani, hogy bocs, tévedtem, küldj valaki mást, hanem akkor megy és becsületesen elvégzi, azzal a tudattal, hogy én az Úr jelenlétéből jöttem, és azt mondom, amit rám bízott. Na, ez egy borzasztó nagy súlyú kérdés nekünk, mai ige hirdetőknek, hogy az Úr jelenlétéből jöttem, és azt mondom, amit rám bízott. Mert ha nem, akkor marad a magamé. Na, de kinek van szüksége arra, hogy én mondjam a magamét?
1: László.
5: Én annyit szeretnék csak mondani, hogy az Úr által feltett kérdés, hogy kit küldjek, az napjainkban is mindenkinek szól, aki magát Jézus Krisztus követőjének tartja. És ha erre a kérdésre nem tudja azt mondani, hogy itt vagyok, küldj engem, akkor az az illető valójában nem Krisztus követő. Tehát mindenkihez szól a kérdés, és mindenkinek meg kellene jól válaszolni. Nagyon nehéz.
1: Köszönöm szépen. Gyula, és utána Tibor.
6: Én úgy fogalmaztam meg és ezt az egészet, hogy Ézsaiás érzi az alkalmatlanságát. És ha valaki érzi az alkalmatlanságát, Isten ezt tudja felhasználni, hogy alkalmas legyen.
1: Köszönjük szépen.
4: Bár annyit tesz ehhez, hogy a mi alkalmasságunk az Úrtól van. Mert amíg mi érezzük magunkat alkalmasnak, biztos, hogy teljesen alkalmatlanak vagyunk. Amikor teljesen esetlennek, ügyetlennek, Pál egy másik helyen azt mondja, hogy idétlennek érezzük magunkat, akkor még az is lehet, hogy hagyjuk, hogy az Úr működjön.
1: Köszönöm szépen, Anikó.
0: És egy kicsit a mai világra lefordítva, ha Ézsaiás azt az elvet képviselte volna, hogy minél több lájkot kapjak, akkor biztos nem vállalta volna a szolgálatot. Pedig nagyon sokszor ebben mérjük komolyra fordítva a szót, hogy mennyire sikeres egy-egy ige hirdető, vagy mennyire népszerű. Abban kéne mérnünk, hogy Isten üzenetet hirdete vagy sem.
1: Köszönöm szépen, Szigeti István testvér.
3: Csak egyetlen mondatot mondanék, hogy Isten kiválasztásának egyik nagyon fontos alapelve az, hogy ő alkalmatlan embereket tesz alkalmassá.
1: Köszönöm szépen, és nagyon sokszor alkalmas emberek válnak alkalmatlanná, mert a világnak akarnak megfelelni, az emberek szájaizeinek, az emberek elvárásainak. És azt hiszem, nekünk az a legfontosabb, hogy az Isten elvárásait ismerjük, tudjuk, és ennek akarjunk megfelelni. Menjünk tovább. Két kérub, Mózes első könyve, 3. fejezet, 21. versétől a 24. terjedő versek. Varga Gyöngyike.
7: Isten pedig bőrruhát készített az embernek és feleségének, és felöltöztette őket. Azután ezt mondta az Úristen, íme az ember olyan lett, mint mi közülünk egy. Tudja, mi a jó, és mi a rossz. Most azért, hogy ki ne nyújthassa kezét, és ne szakíthasson az élet fájáról is, hogy egyen és örökké éljen, kiűzte az Úristen az Éden kertjéből, hogy művelje a földet, amelyből vétetett. És miután kiűzte az embert, odaállította kelet felől az Éden kertjéhez a kérubok és a villogó lángpallost, hogy őrizzék azt az utat, amely az élet fájához vezet.
1: Köszönöm szépen. Szóval azt látjuk, hogy az Úristen nem hagyta magára az embert, formálta, alakította, az ember által választott úton sem fordult el tőle, de voltak az ő általa választott útnak olyan következménye, hogy eltiltotta őt az élet fájától, vagyis innentől fogva a bűn miatt az ember halandóvá vált, és nem léphetett be az Isten legközelebb közelségébe. A bűn egy elválasztást, egy távolságot okozott az ember és az Isten között. Hogy látjátok, Tibor?
4: Van itt egy különös kifejezés. Azt mondja az Isten, hogy ne nyújthassa ki a kezét, ne szakíthasson az élet fájáról, hogy egyék és örök éljen. De hát nem azt akarja Isten, hogy örök éljünk?
1: Csak nem bűnösen?
4: Igen, csak nem a magunk módján, úgyhogy ezt mi alakítgatjuk ki magunknak. Ez azért jutott eszembe, mert néhány héttel ezelőtt olvastam egy kutató professzornak a megjegyzéseit, aki valami olyasmit talált mondani, hogy ha jól tudunk belenyúlni a DNS-ekbe, és ki tudjuk kapcsolni benne azokat a részeket, amik az öregedésért és egyebekért felelősek, akkor igazából tetszőleges ideig nyújtható lenne az emberi élet. Szóval mi felé piszkálnánk mi most éppen? Én nem gondolom, hogy ezt Isten meg fogja engedni. Azért küldte az Úr Jézust, hogy aki hisz a fiúban, annak legyen örök élete. És az ne menjen ítéletre, az átment a halálból az életbe. De a mi kis trükkös emberi útjaink elé oda tette Isten a kérubokat azzal a lángpallossal, és én úgy gondolom, hogy ők nem is fognak félreállni abból az útból soha.
1: Köszönöm szépen, Tokics Marika.
8: Igen, és folytatva a kérubok azt szimbolizálták, hogy van ígéret, és Isten vele lesz az első emberpárral is. Nagyon érdekesen írja le a tanulmányunkban Ellen White-tól idézve a következőt. Az édenkert a földön maradt hosszú idővel azután is, hogy gyönyörű ösvényeiről Isten elűzte őket. Az elbukott emberiség még sokáig nézhette az ártatlanság hazáját. Bejáratát angyalőrök zárták el, a paradicsom kérubok őrizte kapujánál, megmutatkozott Isten dicsősége.
1: Köszönöm szépen, a Talmud erről egy nagyon szép történetet mond, hogy minden évben Ádám visszament a családjával, hatalmas, ahogy minden évben nagyobb és nagyobb volt ez a tábor, és megállt a kapunál szemben, ott a kérubokkal szemben, és azt mondta, hogy onnan jöttünk ki, és egyszer megígérte az Isten, hogy visszamehetünk. És ott voltak a friss gyermekei, vagy unokái, vagy dédunokái, és ezeket fölemelte, és mindig nagy történeteket mondott, hogy mi van az édenkertjében. És az édenkertjében más van. Mi építhetünk szép házakat, kulturális parkokat, mindent gyönyörű szépen, de ez nem édenkert. Mert halandók vagyunk, távol vagyunk az Úrtól. Az lesz az új édenkert, amikor az Isten közelében leszünk. És ez az, amiről Ádám beszélt, amiről a Szentírás beszél, amiről Jézus beszélt az új szövetség vonatkozásában, hogy lesz egy más világ. És ennek a más világnak lehetünk a részesei. István?
3: Csak egyetlen mondatot, hogy szerintem ebben nagyon fontos, hogy benne van a reménynek a gondolata. Hogy egyszer majd ugye visszajuthatunk az éden a paradicsomba. És ez nagyon fontos.
1: Köszönöm szépen, Jakó testvér.
6: Meg van írva a jelenésekben, hogy aki győz, enni adok az élet fájáról. Magyarul Isten lesz a vendéglátó a végén. Hát ez a remény értese bennünket.
1: Köszönöm szépen, Marika.
2: És amikor Ádám kiűzetett, és a fiai is megszülettek, akkor visszajártak, és fogadalmat tettek, hogy engedelmeskednek az Istennek. És ugye, amikor bent volt az Édenbe, akkor nem vágyott kijönni onnan, de amikor kiűzetett, akkor már látta a különbséget, és akkor nagyon visszavágyott az édeni világba. És ha belegondolunk, hogy az első két fiú, Káin és Ábel, és Ádám biztos, hogy mindent elmondott, és hogy az Úr hogy tanította őket, és nem sokkal utána ugye Káin megöli Ábelt. Tehát olyan hamar a bűn világába csöppenünk, a legnagyobb bűnöket követik el.
1: Köszönöm szépen, Drábik László testvér.
5: A fölolvasott Biblia szövegben van egy fél mondat, ami úgy szól, hogy kiűzte őket, hogy műveljék a földet. A korábbi fordításokban az volt, hogy orcedverítékével műveld a keresed a kenyeredet. Hajlamosak félreértelmezni abból a szempontból, hogy a munka büntetés. Ebből nem az következik, hogy a munka büntetés lenne. Nem akarok sokat beszélni róla. A munka azért kell, hogy az ember ki tudjon teljesedni, és a munka által is közelebb tudjon kerülni az Úrhoz.
1: Köszönöm szépen. Bár itt csak halkan jegyzem meg, hogy a katolikus teológia innen vezeti le a munkát, a protestáns teológia pedig az Édenből vezeti le. Van egy nagyon híres szociológus, gondolom a legtöbben hallottatok róla, Max Weber, és az egyik könyvében ő be is mutatja, hogy mely országokban magas az infláció, amely azokban az országokban, amelynek az egész kultúrájában ott van benne, hogy a munka az egy büntetés. És azoknak a nemzeteknek, akiknek áldásként jelenik meg a munka, az egész országok egészen más. Persze, amikor ő ezt valamikor 120 évvel ezelőtt lefektette és be tudta mutatni, mára már sok minden megváltozott, de érdemes vele foglalkozni. Parancsolja, Nikó!
0: Lelkész házaspárként egy mondatot sokszor hallott az ember, meghall, a ha tudtam volna kezdetű. És itt hát olyan dolgok következnek, hogy ha tudtam volna ezt vagy azt, akkor nem teszem meg, hogy ez lesz a következmény. Én úgy gondolom, hogy Ádám is és Éva is, ha tudta volna, hogy az engedetlenségnek mi a következménye, akkor menekültek volna. Ebből viszont azt kell levonnunk azt a következtetést, hogy Isten nem véletlenül ad szabályokat, ma sem véletlenül ad szabályokat. Ő védeni akar minket attól a keserű csalódástól, amikor, akkor tör rá valakire, amikor fölismeri, hogy ha tudtam volna, hogy erre az útra megyek, akkor mi a következménye, mert ez azt is jelenti, hogy már nem tudom helyrehozni, ami megtörtént, megtörtént. És éppen ezért nagyon komolyan kellene vennünk a Bibliában elénk tárt szabályokat, hogy megmeneküljünk ettől a keserű csalódástól és a bűn következményeitől.
1: László, egy rövid gondolat.
5: Ádám és Éva pontosan tudta a következményt, hiszen azt mondta az Úr, ha elköveted, meghalsz. Hát ennél súlyosabb következmény nem lehet.
0: Csak ez egy elméleti tudás volt.
1: Hát nem tudták, hogy mi az, hogy halál. Addig, amíg az ember nem tudja, hogy mi az, hogy halál, meg büntetés, meg rossz, mert csak a jót ismeri. De menjünk tovább. Parázslószén, Ezékiel első fejezet, 4. versétől 14. verséig, Tokics Marika.
8: Láttam, hogy forgó szél jött észak felől, nagy felhővel és egymást érő villámlással, körülötte fényözönnel, a közepéből, a villámok közül, mintha ezüstös csillogás tündöklött volna. 4 élőlény alakja volt ott, ilyennek látszottak. Emberhez hasonló alakjuk volt, de mindegyiknek 4 arca, és mindegyiknek 4 szárnya volt. Lábaik egyenes lábak voltak, de lábfejük olyan volt, mint a borjú láb. Ragyogóak voltak, mint a fénylő réz. Szárnyuk alatt 4 felől emberi kezek voltak. Mind a 4-nek több arca és szárnya volt. Szárnyaik összeértek, egyiké a másikéhoz. Nem kellett megfordulniuk, amikor jártak, mindegyik előre nézve tudott menni. Ilyen volt az arcuk. Volt ember arcuk, de volt oroszlán arca is mind a 4-nek jobbról, bika arca is volt mind a 4-nek balról, és volt sas arca is mind a 4-nek. Ilyen volt az arcuk. Felső szárnyai ki voltak terjesztve, ez a 2 szárny összeért, egyiké a másikéval. 2 pedig eltakarta a testüket. Mindegyik előre nézve tudott menni. Ahová a lélek akart menni, oda mentek. Nem kellett megfordulniuk, amikor jártak. Ilyenek voltak az élő lények. Külsejük olyan volt, mint az izzó parázs, és az élő lények között, mintha égő fáklyák lobogtak volna. Tűz ragyogott, és a tűzből villámok cikáztak. Az élő lények úgy suhantak ide-oda, akár a villám.
1: Köszönöm szépen. Itt megint arról van szó, hogy tele van szimbólummal, és tele van egy látomás által, amely nehezen értelmezhető, interpretálható a mai ember számára, a látomás részleteiből is. Tehát látjuk ezeket a képeket, és nehezen tudjuk összerakni. De ez nem azt jelenti, ha valamit nem értek, hogy az értelmetlen. Ezek nagyon értelmes dolgok, csak fel kell emelkednünk a profécia síkjára. És még egy, nem a saját korunkból, nem a saját kultúránkból, szimbólumainkból kell ezeket értelmezni, hanem abból, amelyben élt Ezékiel, maga a proféta. Marika?
8: Igen, és azt mondja a tanulmányunk, hogy Ezékiel látomásában az élőlények 4-4 arca hasonló ahhoz, amit János látott, oroszlán, sas, bika és az ember.
1: Köszönöm szépen. István?
3: Csak azt a gondolatot, amit mondta, hogy a mai valóságban ezek a látomások nehezen értelmezhetők, azt mondanám, hogy itt három látomást láttuk, egy ezékiai látomást, van egy jánosi látomás, és van egy izsaiási látomás. És ezek a látomásoknak az a lényeg, hogy ezek nem mondanak ellent egymásnak. Tehát ezek kapcsolódnak egymáshoz, lényegében ugyanazt a valóságot közelítve, mint a háromféle látomás.
1: Nagyon szépen köszönöm. Marika, aztán Tibor.
2: Nekem az jutott eszembe, hogy hát ezek a lények is Isten által teremtettek. Tehát az Isten mindent tud, mindenre képes. A mi korlátolt agyunk el se tudja képzelni, hogy miket tud az Isten alkotni. De egy fontos, hogy Isten dicsőségét képviselik, és Isten akaratát viszik végbe.
1: Köszönöm szépen. Kulcsár Tibor testvér.
4: Remélem, nem fogtok rám megharagudni, de én zenész voltam eredetileg, és kicsit úgy érzem magam...
1: Szeretjük a zenészeket.
4: Majd mindjárt kiderül. Szóval egy kicsit úgy érzem magam, mint amikor előttünk van egy színpad, és azt látjuk, hogy ott ülnek a zenészek, az egyiknek ilyen, a másiknak olyan, a harmadiknak amolyan hangszer van a kezében, már bejön a karmester, veszi a karmesteri pálcát, hogy beint, ez minket már nem érdekel. Kit érdekel, hogy mit fognak játszani? A lényeg az, hogy mi az a hosszú izé ott annak a kezében, és miért így húzogatja, a másik miért így húzogatja, ez miért így fújogatja, az miért oda emeli, ez meg miért így csinálja. De hát nem ezért jöttünk ide, nem? Hát én meg szeretném hallgatni. Van a Bibliában valami, ami nem a Szentlélektől van. Ez a fejezetszámozás. Azt mi emberek tettük bele.
1: A versszámozás.
4: Meg a versszámozás. Most megtetszenek nézni, amikor ezt, amit az előbb elolvastuk, így mindent végigmond a Biblia, akkor megszólal az Isten embernek, fél, én beszélni akarok veled. És akkor elmondja az Úr, hogy ezen a hatalmas előkészítésen miért függött az, hogy mit fog most elmondani, és mit kell Ezékielnek megérteni. Én ezzel nem a profécia tanulmányozástól akarok senkit elriasztani, de azt mindenképpen szeretném bátorításképpen mondani, hogy koncentrálni kell arra, amit Isten üzen. Mert ez mind azt szolgálja, hogy Ezékiel ugyan lenyűgözött állapotban, de kinyílt szemmel és megnyílt füllel hallja és értse az Urat.
1: Profétailag nyitott helyzetbe kerül. Menjünk tovább a következő gondolatsorhoz. Népek között lakozó Isten. Itt négy Biblia szövegünk lesz. Kulcsár Anikót kérem, és arra kérlek, hogy mondd be, hogy mikor melyiket olvasod.
0: Mózes 4. könyve, 2. fejezet, 3. vers. Izrael fiai mindnyájan a maguk hadi jelvénye körül táborozzanak, nagy családjaik jelvényeivel ellátva, a kijelentés sátrától távolabbra körös körül táborozzanak. Elől, kelet felől legyen Júda táborának a hadi jelvénye a csapatok között. Júda fiainak a fejedelme Nahson, Aminádáb fia. Most a Mózes 4. könyve 2. fejezet 10. versével folytatom. Délfelől legyen Rúben táborának a hadi jelvénye a csapatok között. Rúben fiainak a fejedelme Elicúr, Sedéúr fia. A 18. vers. Nyugat felől legyen Efraim táborának a hadi jelvénye a csapatok között. Efraim fiainak a fejedelme Elisámá, Ammihud fia. És a 25. vers. Észak felől legyen Dán táborának a hadi jelvénye a csapatok között. Dán fiainak a fejedelme Ehiezer, Ammisaddab fia.
1: Köszönöm szépen. Tehát azt látjuk, hogy minden törzsnek megvolt a maga hadi jelvénye, a szentély a tábor közepén volt, és a tábor a szentély körül volt található. Mindenütt pontosan utcák nyíltak, és olyan volt, mint egy nagy-nagy térterület, és mindenki mindig hazatalált, mert mindig oda nézett a szentélyhez, és ahhoz képes betájolta magát. Bár itt is elhangzott, hogy északon, délen, nyugaton és keleten, és ezek mindig stabil irányzékok voltak, irányvonalak voltak. Most gondoljuk el, hogy egy kisgyerek, egy 3 éves kisgyerek elveszett, mert ő nem tudott kiemelkedni. Ő mit nézett? Megnézte, ő nagyon jól ismerte a saját törzsének és családjának a jelvényét, és ő azáltal hazament. De kívülről az idegenek és a pogányok. Hát ezek nem úgy jöttek, mint a tatárok, vagy nem tudom én, rendezetlen sorba. Olyan rend és olyan fegyelem volt. És ahol Isten megjelenik, ott mindig rendnek kell lenni. Nem tudom, hogy hogy vagytok, de én most az utóbbi néhány évben azt látom, hogy ez a rend, ami gyülekezeteinkben alaposan kezd csökkenni. A beszéd, a rendezetlenség, a fegyelem, az önfegyelem hiánya, tehát valahogy ez a világias gondolkodás kezd rajtunk úrrá lenni, és ezért örültem nagyon ennek a Biblia szövegnek, hogy itt a rendről kapunk, az önfegyelemről kapunk tanítást. Parancsoljon, Nikó!
0: És hogyha belegondolunk, ha Isten nem a rend Istene lenne, akkor nem tudom, hogy működne ez a világegyetem, mert az egész rendszer, a bolygók, de a legkisebb parányi élőlények is, amiket nem is látunk, mindegyik a saját rendjének és feladatának megfelelően funkcionálisan működik. És ebbe a rendbe kéne egyetértek nekünk is belesimulnunk.
1: Rövideket kérek, Tibor, és aztán Marika.
4: A rendetlenség demoralizáló.
1: Igen.
4: Azt üzeni, hogy összevisszaság van, és erőtlenség. A rend, például egy ilyen rendben vonuló hatalmas nép, egy győzelmet előre sugázó erődemonstráció.
1: Igen. Parancsolj.
2: Ugye 603.550 emberből állt ez a nép, és érdekes, hogy a lévitákat ugye nem számolták meg, tehát az Isten nem engedte meg, hogy megszámolják, és Isten utasította, hogy ha vonulni kell, hogy milyen sorrendben vonuljanak, hogy a szent sátor az mindig középen legyen, és védelem vegye körül.
1: Köszönöm szépen. Itt a megjegyzésünk szépen mutatja, hogy a négy felolvasott zászlón az ezékieli látomásnak a négy szimbóluma jelenik meg, de nincs időnk, tovább kell mennünk. Lucifer bukásáról Ézsaiás 14. fejezetében, és ott a 12-től 14. terjedő versekben találunk feljegyzést. Jakó Rózsika.
9: Jaj, leestél az égről, fényes hajnalcsillag, lehultál a földre, népek legyőzője, pedig ezt mondtad magadban, fölmegyek az égbe, Isten csillagai fölé emelem trónomat, odaülök az Istennek hegyére, a messze északon, fölmegyek a felhők csúcsára, hasonló leszek a felségeshez.
1: Köszönöm szépen, ez olyan szépen, irodalmi nyelvezettel, patinással megfogalmazva, pontosan leírva Lucifer bukását, nem is kell róla beszélni. Értjük. Elérkeztünk az összefoglaláshoz, Rózsika.
9: Dr. Szigeti Jenő a Hit ABC-je második kötet 22. oldaláról hoztam. A népet úgy vezette az Úr, hogy dicsőségének jele, a felhő és a tűzoszlop betakarta őket. Csak úgy lehettek dicsőségének részesei, ha Isten jelenlétének valósága határozta meg életüket. Az ószövetségi embernek is az volt a reménysége, hogy ha Isten újjáteremti a világot, akkor dicsősége látható lesz nem csak Izraelben, hanem az egész világon. A Bibliában az új ég és az új föld nem más, mint Isten dicsőségének helyreállítása ezen a földön. A profétai látomásokban Isten dicsőségét az angyalok és a mennyei lények visszhangozzák. Erre nem Istennek van szüksége, hanem minden teremtett lénynek, mert Isten dicsőítésével, jelenlétének valóságától, kapcsolatukról tesznek tanúbizonyságot. Pál az Areopágoszon úgy mutatja be az athéni bölcseknek Istent, hogy ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. Ennek az Istennek a dicsőítése, a lét titkának megismerése, felismerése, A Biblia az emberek dicsőítéséről is beszél, ezt a megbecsülést az emberek szerénységgel, szerény magaviselettel lehet elérni. Ennek viszont az az alapja, hogy Isten mindenek felett való hatalmát kell elismerni. Ez viszont csak úgy lehet elérni, hogy hitben elfogadom azt, hogy az Istennek az életem minden apró dolgával terve és szándéka van. Nincs véletlen. A hit úgy lesz megérett tapasztalat, hogy naponta megértem, hogy miért történhet meg velem, és ez miért jó nekem. Ez Isten dicséretének alapja, amiben része van a munkámnak, a felebarátnak, a teremtett világnak. Valóban ő benne élek, mozgok és vagyok.
1: Nagyon-nagyon szépen köszönöm a hozzászólásokat, az elhangzott gondolatokat. Mindenkit hívunk és várunk, folytatjuk, és a Zsoltárok könyvét vesszük górcső alá. Most pedig egy imádsággal fejezzük be együttlétünket. Urunk Istenünk, te néked köszönjük meg az igét, és te néked köszönjük meg azt, hogy az igében van egy vörös vonal, amely az Ószövetség első lapjától a Jelenések könyve utolsó verséig végignyomon követhető. Add, Urunk, hogy ez a vörös fonál meghatározza életünk legfontosabb döntéseit, hogy egy tapotat se menjünk előre a te felhatalmazásod nélkül, a te lelkednek segítsége nélkül. Arra kérünk, áld meg életünket, küzdelmünket, és tégy bennünket alkalmassá a veled való találkozásra. Jézus nevében. Amen.

Utalások, képek, szimbólumok. Hogyan tanulmányozzuk a bibliai proféciát? Utalások, képek, szimbólumok magyarázatával ismerjük meg a bibliai proféciákat. Ezekre a Krisztus és Sátán közötti nagy küzdelem szemüvegén áttekintünk, ami egy világszéles lelki küzdelem. Ez akkor ért tetőfokára, amikor végső krízisbe kerül Isten népe, és az kerül a küzdelem fókuszába, hogy az emberek a Teremtőt, vagy a proféciában megjelenített fenevadat, illetve annak képét imádják-e. Utalások, képek, szimbólumok. Hogyan tanulmányozzuk a bibliai proféciát?

Kedves hallgatóink, egy napot se adjunk fel. Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe Soha nem hagy magunkra. A mai ige Ézsaiás könyvéből van, 62. rész, 4. vers. Nem mondanak többé elhagyottnak. Gondolatok az igéről. Elhagyott. Milyen vigasztalan szó. Úgy hangzik, mint a lélek harang, mély fájdalmat és nagy bánatot takar. A nyomorúság feneketlen mélysége tátong az elhagyott szóban. Elhagyott valaki, aki becsület szavát adta, hogy kitart melletted. Elhagyott egy igaz barát, akiben oly sokáig bíztunk. Elhagyott szeretett rokonunk, apánk, anyánk, mindenki. Ez valóban rettenetes fájdalom, és mégis el tudjuk viselni, ha az Úr vigasztal meg bennünket. De milyen lehet az, ha valaki Istentől elhagyottnak érzi magát? Gondoljunk csak a világ legfájdalmasabb kiáltására. Én Istenem, miért hagytál el engem? Máté 27:46. Megéreztünk-e már valaha valamit ennek az elhagyatottságnak a keserűségéből? Ha igen, kérjük az Urat, mentsen meg bennünket ennek a kimondhatatlan fájdalomnak a megismétlődésétől, hogy soha ne térjen vissza az a sötétség. Rossz akaratú emberek mondhatják a hívőről, hogy elhagyta az Isten. Intézzük el mi is. Ez azonban soha nem igaz így. Az Úr szerető kegyelme csak hamar rákényszeríti ellenségünket, hogy visszavonják azt, amit mondtak, vagy legalábbis elhallgassanak. Mind ennek ellenkezőjéről szól Isten ígérete a vers végén. Gyönyörködik majd benned az Úr. Ez a vigasztalás örömmé változtatja a sírást. Ti, akik úgy érzitek, hogy elhagyatottak vagytok, halljátok meg az Úr szavát. Nem maradok el tőled, sem el nem hagylak téged. Zsidókhoz írott levél, 13. rész, 5. verse. Ézsaiás 62:4. Nem mondanak többé elhagyottnak. Országodat sem mondják pusztaságnak, hanem úgy hívnak, hogy gyönyörűségem. Országodat pedig úgy, hogy férnél van. Mert gyönyörködik majd benned az Úr, és országodnak ő lesz a férje. Evangélikus, biblikus szabad egyetem, Isten kérdések a kortárs irodalomban mottóval hirdet ismét ismeretterjesztő szabad egyetemi előadássorozatot az Evangélikus Hittudományi Egyetem. A következő előadás október 13-án kedden lesz 18 órától. Varga Gyöngyi és Németi Krisztina, hely és hely nélküliség a puszták népében szociológiai és teológiai olvasatok címmel tartanak előadást. Az előadások látogatása ingyenes. Ajánlott hozzájárulás 2500 forint. A helyszín az Evangélikus Hittudományi Egyetem. Budapest, 14. kerület, Rózsavölgyi köz 3. Már 15. alkalommal indulnak útnak holnaptól az édesapák a Mária Pócsi zarándoklatra. Holnaptól október 9-e és 11-e között rendezik meg az apák zarándoklatát, amely több éve hagyománnyal bír. A résztvevők a Debrecen, Nyíradony, Mária Pócs útvonalon érkeznek meg a Mária Pócsi istenszülőkhöz. Az időjárásról. Lassan elindul a lehűlés. Ma csütörtökön gyengén felhős, napos az időnk, de esőre néhol van esély. Délies a szél, és 22-28 fokunk van. Pénteken felhős vagy borult lesz az idő, többfelé esővel. Északnyugatra fordul a szél, és 14-24 fok valószínű.
0: Híreinket hallották. Hidak, vallási, közéleti és kulturális heti magazin következik. Bleier Gábor műsora.

0: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök a Hidak heti magazin adását hallják a mikrofonnál, Blejer Gábor. Két nagyon régi kedves ismerősömmel ülök itt szemben, Pandaridi Zinával és Sipos Barbarával. És legelőször is Barbarához fordulnék, hogy mi adta az apropóját, hogy megint ilyen rövid időn belül újra összeültünk.
1: Hát ugye elkezdődött a jazzzel a világ körül második évadja, és túl vagyunk az első koncerten, és nagyon közeledik a Dináéknak a koncertje, úgyhogy erről gondoltam, érdemes lesz beszélgetni.
0: Igen, ha esetleg elmondanád, hogy mikor lesz az a koncert.
1: Április 7-én lesz, 19 órától az Ádám villában.
0: Mi volt a évadnyitó, vagyis a második ciklusnak a nyitó koncertje
1: az véleményed? Az első koncert, ugye múlt hét csütörtökön volt, Lilian és Kónyai Tibor jött el hozzánk. Nagyon-nagyon jó koncert volt, tehát nagyon élvezetes Liliannek a hangja, egyszerűen bámulatos, és rengeteg spanyol volt, egy magyar szám, angol számokat is énekelt.
0: Portugálokat is.
1: Portugálokat is, igen, pontosan, úgyhogy tényleg nagyon élvezetes volt, és nagyon jó hangulatban.
0: Most tényleg ezer arccal mutatott be egy csomó minden dolgot.
1: Így van.
0: Dinához fordulok, hogy ha jól tudom, duóba fogtok fellépni.
1: Igen.
0: Ki az az úriember, akivel ezt prezentálni fogod, ezt a koncertet?
2: Lam Dávid gitárművész, ő a zenésztársam, aki kísérni fog vele. Főként szefárdalokat szoktunk játszani, de van jazz repertoárunk is, és ez egy olyan különleges alkalom lesz, amikor ez a kettő ötvöződik.
0: Uh-huh. Dávidról mit lehet tudni? Már voltál itt, és beszéltünk róla, de egy picit hagyj ismerjük meg jobban, mint hogy a klub a hangulatából is egy ilyen nagyon személyiség sugárzik, ezt majd Barbara megerősíti.
2: Most Dávidról főként azt kell tudni, hogy amellett, hogy nagyon profi zenész, végtelenül érzékeny és izgalmas gitárjátékot tud felmutatni, és rengeteg különféle formációban megfordult már, a Szalóki Ágit kísérte, Paja Beát kísérte, Balázs Elemér grupban tag volt, tehát nagyon sokféle formációban megfordult, és az a nagy szerencsém, hogy mellettem kitart, mert negyedik éve, és uh-huh. Amellett, hogy fantasztikus zenész, csodálatos barát is.
0: És egy nagyon-nagyon jó harmonikus együttműködés van köztetek, ez a színpadon is látszik.
2: Igen, így is érezzük. Nagyon szeretünk együtt dolgozni.
0: Egy picikét, aki még életben nem hallott ladino és szefád zenét, mert most nem teljesen abba közegbe fogsz mozogni, mint eddig, hanem egy teljesen új közönség előtt, aki már törzs közönség, és egyre bővül, de kevés intuíciók, vagy ismeretük van arra. Picit mesélj arról, hogy milyen világba viszed el, mert a jazz mellett őket.
2: Na most a szefárd zenének azt az aspektusát mutatom meg, ami nem a nagyon vad, nem a nagyon autentikus ladino szefárd zene, tehát itt most nem a középkori spanyol zsidók zenéjét kell elképzelni, hanem kiválasztottunk olyan dalokat, amelyek nagyon közel állnak, akár vagy közel állhatnak a jazz világához, mint például az Adió Querida, vagy az Una Noche Más, amely egy, ezek olyan érzelemgazdag, nagyon-nagyon erőteljesen szenvedélyes, szerelmes dalok, amelyek amellett, hogy a spanyol, az argentin, a portugál érzéseket hordozzák magukban, emellett gyönyörűen elegyíthetők a jazz elemeivel, és ezt a kis
0: kombinációt,
2: kis világot, kis dimenziót fogjuk bemutatni, ami azért is nagyon, nagyon különleges, mert eddig általában vagy egy jazz produkciónk volt, vagy szefád produkciónk egy este során, de itt most egy ilyen kis ötvözött, mini
0: tehát
2: csoda.
0: Tehát magatokhoz képest is egy teljesen új világba fogtok el, egy nagyon fogyasztható, nagy közönség által is élvezhető világba fogtok el kalauzolni. Azért olyan zenékkel fog találkozni egy átlagos hallgató, amit eddig még nem hallott.
2: Igen, abszolút.
0: Kicsit Barbarához fordulok megint, mert mondtam, hogy majdnem, hogy itt már törzs közönség van, szintén klub hangulató. Hogy kell ezt elképzelni? Tehát, hogy

0: szinte az összesre el is jönnek, de bővülünk folyamatosan. Úgyhogy végül is...
1: Igen, az, tehát tényleg, aki már oda eljött, akkor ott már olyan arcok köszönnek vissza, akiket igen, már is ismer. Már a, tehát egy nagyon, tehát nem csak a közönség, de akár a technikusi gárda is már szinte része a csapatnak, és együtt él a zenészekkel. Tehát igen. Tulajdonképpen az egész dolog, amit összehoztatok, egy szerves egységként működik.
0: Igen, most már elmondhatjuk így a második évad elején, hogy igen, ez most már egy olyan csapat, ami nagyon jól és nagyon dinamikusan működik együtt.
1: Egy picit még beszéljünk arról, hogy ugye a sorozat célja az volt, hogy jazzel a világ különböző zenéjét, kultúráját mutassuk be. Mennyire vált be, mennyire láttad ezt ilyen oktató jellegűnek, mennyire láttad ilyen szórakoztató jellegűnek? Mi a benyomásotok?
0: Én inkább szórakoztató oktatásnak mondanám. Tehát, hogy nagyon sokféle zenét hallhattunk az elmúlt egy év alatt, vagy hát egy évad alatt. Tehát tényleg ott is volt minden, a spanyol, magyar,
1: kubai. Igen, volt azt hiszem, kubaival kezdtünk. Elza Vajéval és Villant Gáborral, aztán utána jött egy nagyon érdekes formáció, egy világzenei, jazz és balkáni.
0: Ehinger
1: Csúkja projekt, igen, aztán volt egy különleges karácsonyi koncert, igen, és a spanyol-magyar duóval zárult a tavalyreiben és magyar bolival, és ugyanezt a vonalat próbáljuk felvinni. Tehát úgy érzed, hogy aki mondjuk nem nagyon volt még benne egy ilyen sodorban, az kicsit szélesebben látja ezt a világot? Te például,
0: Egyértelmű, ezt már legutóbb is elmondtam, hogy én annyira nem voltam nagy jazz rajongó, de most már annyira megkedveltem ezek által, a zenészek által, hogy ki nem hagynám bármelyik koncertet is, sőt, ugye megyek most már nem csak a saját rendezésű koncertekre, hanem más által rendezettekre is. Szóval mindenképpen azt gondolom, hogy aki nem is annyira áll közel ehhez a műfajhoz, az is megtalálhatja benne önmagát.
1: Szerinted, Dina, fontos egy ilyen kultúrmisszió, hogy mind a világ, mind a jazz zenéjét egy ilyen kultúrált, nagyon fogyasztható sorozaton belül bemutassuk?
2: Rettentő fontos, mert azt gondolom, hogy a zene nyelve az egy univerzális nyelv. Na most ezek a dalok, ahogyan mi előadjuk, ez nem egy öncélú, végtelenül hosszúra nyújtott improvizációkkal tűzdelt, nagyon mély koncentrációt igénylő valami, hanem ez egy olyan egyszerű formában tolmácsolt kis gyönyörűség, egy kis ékszerdoboz, ami rögtön eljut az emberek szívéhez, mert ő egyszerűen, őszintén és szívből előadjuk ezeket a dalokat, ezeket az ismert dalokat és a standardeket, amelyeket azért elég sokan ismernek, nem csak a jazz rajongók, de mégis nem egy ilyen agyonnyúzott, elcsépelt, leporolt valamiről van szó, hanem egy nagyon friss, újszerű formában előadott kis csomagról. Ezt bárki tudja élvezni, a nagymamám odaülésűnek is nagyon fog tetszeni, pedig ő aztán nem a jazzen és a világzenén nőtt fel.
1: De ezt egyébként meg tudom erősíteni, mert elég sok Lam Dávid, illetve Dina koncerten voltam, sőt volt, amikor együttesen léptetek fel, és nagyon-nagyon érzékeny módon tudod megszólítani a legkülönböző féle és fajta embereket. Olyanfajta érzékeny csatornád van ehhez, hogy szinte a rezgéseidet tudod átadni.
2: Nagyon remélem, hogy sikerül.
1: Fontos egyébként az értő közönség, vagy hogy, tehát, hogy kik ülnek veled szembe, vagy szoktad figyelni, vagy ez neked független?
2: Mindig megpróbálok ráhangolódni az adott közönségre. Sokszor előfordul az, hogy a produkció közben változik a műsor. Tehát érzékelem, hogy most ide nem az kell, amit eredetileg elképzeltem, hanem ez a dal, vagy az a dal sokkal jobban megérkezik a közönség szívéhez. Tehát szerintem nagyon fontos egyfajta metakommunikáció a közönséggel, tehát a szavakon túli. Egyszerűen rá kell hangolódni azokra az emberekre, akik megjelennek, és ez egy oda-vissza interaktív folyamattá válik.
1: Bocsánat, hogy így fogalmazom, azt hiszem a te életedben, erről már beszéltünk egyszer régebbi riportban is, ez a

0: Mert a spiritualitás, odafigyelés, vagy érzelmek és metakommunikáció átadása neked nagyon fontos.
1: Igen, igen. Hát ez az eszenciája annak, amit csinálok.
0: Talán az illető zenész is.
1: Biztosan.
0: És Barbarához fordulok, hogyha jól tudom, akkor ezután a koncert után még a második évadban két koncert lesz, erről tudunk-e valamit mondani?
2: Így van, május 12-én lesz a Gerendás Péternek egy ilyen egyszemélyes...
0: Performance?
2: Igen, egy gitárral és jó magával fog a színpadon állni, és az utolsó, a záró pedig június 12-én lesz a Chameleon Quintet Vojnics Attilával, ugye, aki az egyik média partnerünk is. Igen. Úgyhogy még ez a két koncert várható.
0: Igen, az ugye kicsit a blues történet és a jazz történetet próbálja. Igen. Ott legalább 5-en vagy 6-on lesznek a színpadon, az eddigi megszokásnál kicsikét eltérünk.
2: Így van, általában ugye 2-en jönnek, maximum 3-an, és most itt 6 ember fog állni a színpadon.
0: Igen, arról lehet-e már valamit tudni, hogy lesz-e harmadik évad?
2: Én nagyon bízom benne, hogy lesz. Sőt, mondjuk ki, hogy lesz. Úgyhogy nagyon-nagyon várom, hogy kik lesznek abban az évadban. Ott még nem tudunk semmilyen konkrétumot.
0: Hogy most egy ilyen, erről már beszélgettünk, hogy egy ilyen egyeztetésféle lesz, hogy kicsit vadászni fogtok, vagy fogunk azokra a produkciókra, akik a harmadik évadot, tehát hogy megfelelő módon tudjuk ezt képviselni.
2: Pontosan, és egyébként keresnek is meg minket direktbe zenekarok, hogy van-e lehetőség fellépni, vagy hogy lesz-e valamikor esetleg olyan, hogy tudunk velük együtt dolgozni, hát őket nyilván számon tartjuk, és ha úgy van, akkor el fogjuk őket hívni.
0: Illetve még egy, amit és sose szoktunk kihagyni, hogy ha jól tudom, most már egy egész nagy támogatói csoport van a hátatok mögött, mind technikai segítségben, mind médiatámogatás, és mind pedig szponzorációs. Erről hallhatnánk valamit a kialakulásáról, hogy kik ezek, és hogy mennyiben segítenek a rendezvényben.
2: Nyilván a szponzorok és tehát az összes partnerünk nagyon nagy segítség a koncertnek a gördülékeny levezénylésében. Ugye vannak a kiemelt partnerünk és szponzorunk a Progen Kft., van az Energiens Kft. És a fémmennyezet.hu, ők a fő szponzoraink, vannak média partnereink, ugye a Melódiák, a
0: Muzsikus
2: Rádió,
0: a
2: Rádióku, Kontakt Rádió,
0: az utazitthon.hu, hogyha jól tudom.
2: Az utazitthon.hu, igen, pontosan, és ugye most van még egy támogatónk, a Valdó, aki a Prosecco-t hozza nekünk minden
0: koncertre. Igen, ez egy tulajdonképpen egy gasztronómiai tudatunkat próbálja nemesíteni, vagy
2: igen.
0: Szélesíteni.
2: Továbbá van még a Fallprint Kft., aki a jegynyomtatásban és mindenféle plakátnyomtatásban segít minket.
0: Egyébként láttam akár a jegyeket, akár a plakátokat. Nagyon-nagyon szép munka, nagyon szépen gusztusosan vannak összerakva. Mm-hmm. Ez kinek a...
2: Ez a főnököm érdeme. Asbóth István csinálta meg.
0: A weboldal is az ő
2: keze munkája, úgyhogy nagyon büszkék nem vagyunk erre az oldalra is.
0: A jegyeket, meg a plakátokat, meg a weboldalt?
1: Igen, plakátot láttam csak, de nagyon, nagyon klassz.
0: Weboldalt nem?
1: Nem, még nem láttam.
2: Érdemes.
0: Elmondod esetleg a címét, hogyha Dina...
2: Igen, a jazzkoncert.hu.
1: Jó, megnézem.
0: És azon belül, hogyha speciálisan erre a koncertre vagytok kíváncsiak, akkor nagyon szépek, tehát megkeresitek a koncerteket, azon belül a Dina Lam-Dávid duót, azon belül nagyon-nagyon szép képeket fogtok, futóképeket fogtok látni Dináról és Dávidról.
2: És videókat is.
0: Videókat, és nagyon szép leírásokat, tehát akinek abszolút nincs képes, nem tudja, hogy eljöjjön, ne jöjjön, ez alapján bőven el tudja dönteni. A másik kérdésem Dinának lassan a szünet előtt, hogy ha jól tudom, most jelent meg egy lemezetek.
1: Igen, ez a második nagy lemezünk. Az elsőnek az volt a címe, hogy Durme Durme, amely szintén egy szefárdalnak a nevét viselte, ez a lemez. A második lemezünk főként szefárdalokat tartalmaz, de emellett görög, török, héber, kurd dalok is szerepelnek a lemezen. Ez Dina Hamavdil nevet viseli, és egy igazi világzenei csemege.
0: Hát nagyon kíváncsi vagyok. Gondolom, hogyha valaki meg akarja venni, akkor a koncerten tud, vagy ismerkedne a CD-vel is.
1: Természetesen lesz nálunk.
0: Az a lemezen hanyan játszottok, a nagy együttes?
1: A teljes felállás játszik rajta, tehát a Dina zenekar, amelynek a tagjait, akkor most meg is ragadnám az alkalmat, hogy bemutassam.
0: Csak nyugodtan.
1: Szokolai Dongó Balázs, a fúvósunk, akinek a nevét azt gondolom, hogy aki a világzenében jártas, mindenki ismeri. Dés András az ütősünk, akit szintén nem kell bemutatni, hiszen egy fantasztikus zenész, és Lam Dávid a gitárosunk, én pedig az énekes vagyok, és így alkotjuk a Dina zenekart.
0: Igen, igen, igen, és nagyon érdekes volt, hogy ahogy szépen bővül a repertoáratok, és ezennyi felé kezdtek el, de azért kereteket tartva kirándulni.
1: Igen.
0: Ez talán annak is köszönhet, hogy négy ennyire más egyéniség játszik a zenekarba?
1: Igen, ez egy iszonyúan színes kis mini társadalom, ami itt kialakult, és mindenféle érdekes újfajta repertoárok is létrejönnek. Például a Szokolai Dongó Balázsa van egy duónk, és kifejezetten középkori spirituális zenéket játszunk, például keresztény énekeket, szírkeresztény dalt, mindenféle ősi, szakrális dalokat, mint például a Mária Mátrem, vagy a elég sok, nagyon-nagyon széles a spektrum, és ezek az ősi keresztény dalok egyáltalán nem a megszokott formában csendülnek fel, hanem egy nagyon sajátos, a saját képünkre formált, mégis abszolút autentikusnak ható formában.
0: Azt hiszem, most annyira felkeltetted az érdeklődésemet, hogy ezt mindenképpen kell hallanom. Tudsz már valamit mondani, hogy legközelebb mikor fogtok ebben fellépni?
1: Most nem tudom, hiszen ennek igazából decemberben volt a szezonja, hiszen karácsonykor sok ilyen típusú fellépésünk volt. Abban biztos vagyok, hogy a következő karácsonykor lesz, viszont felvettünk most egy demót, amelyen ilyen dalok szerepelnek, úgyhogy...
0: Érdeklődve hallgatjuk őket. És annál szintén nem kell bemutatni, aki akár Paja Bajával, de ez mondjuk igaz Szokolai Dongó Balázssal, akár a legkülönbözőbb jazz formációkban játszik, és igazán egy nagy kiemelkedő ütőse a magyar jazz és világzenei életnek.
1: Így van, igen.
0: Mennyi idős az ismerettséged vele?
1: 2012-ben jelent meg a lemez, az első nagy lemezünk, és előtte nem sokkal ismertem meg, és ennek a lemeznek az apropóján kerültünk mi össze, amely olyan pozitív élmény volt mindannyiunk számára, hogy egyértelmű volt, hogy folytatjuk, és megmarad a zenekar. Aha.
0: Módon volt szinte az első egyik első koncertetekben, azt hiszem Patyolatban?
1: Ott is, de a leges-legelső lemezbemutató koncertünk a Bálint Házban volt.
0: Rendben, akkor én azt mondom, hogy most hallgassunk egy kis zenét, a szünet után visszatérünk és folytatjuk tovább a beszélgetésünket.

0: Szünetben nagyon sok izgalmas témáról beszéltünk, kifejezetten a koncerttel kapcsolatban, meg a koncertkezdéssel kapcsolatban. Nagyon-nagyon kíváncsi leszek majd, hogy a közönség hogy fog reagálni arra fajta világra, amit mutatsz. És itt az is el lehet árulni, hogy milyen dalokkal fogsz kezdeni. Vagy azt még nem tudod így.
1: Ez legyen egyelőre titok. Ami teljesen biztos, hogy a Dáviddal a specialitásunk a szerelmes zene. Tehát valami miatt ő is egy ilyen hőszerelmes típus, én is az vagyok, nagyon mélyen át tudjuk élni a drámát, a szerelem drámáját, úgyhogy gyönyörű szerelmes dalokra biztos, hogy lehet majd számítani.
2: Akkor pároknak.
1: Nem csak.
0: Úgyhogy, ha jól tudom, most már struktúrában is egyre jobban szélesítitek ki a lehetőségeket az Ádám Villába, hogy már diákjegy is van, meg nyugdíjas jegy, meg bérletet adtok ki, tehát itt most már kifejezetten egyre nagyobb célközönséget.
2: Igen, és már egy ideje jegy.hu-n is árusítunk jegyeket, van normál jegyünk, és nyugdíjas és diákjegyünk is, ami kedvezményesebb.
0: Te jártál vala az Ádám Villába, Dina? Tudod, hogy milyen?
1: Nem, én még sosem voltam, úgyhogy ez most itt nagyszerű alkalom lesz.
0: Az az igazság, hogy eddig még nem volt koncerthelyszín, vagy kevésbé, viszont ahány zenész oda ment, az mind el volt ragadtatva attól, amit ott látott. Tehát egy nagyon-nagyon kultúrált, nagyon patinás környezetben, de erről talán a Barbara jobban tudna mesélni.
2: Igen, ez egy 1920-ban épült neobarokk villa, amit dr. Ádám Lajos épített a feleségének, aki egy grófnő volt, és ugye azóta sok kézben volt már, és most egy ideje mi vagyunk az üzemeltetői, és próbáljuk ugye szélesíteni azt, hogy mire lehetne ezt használni, tehát eddig partnertalálkozókat, konferenciákat, nagyon szeretik esküvőre a párok, és most egy éve volt a főnökömnek az ötlete Tárnyék Pálnak, hogy ő szeretne koncerteket, ilyen jazz koncerteket, és akkor Gáborra karöltve ezt el is kezdték, és meg is valósították ugye az első évadot, és tényleg az összes zenész nagyon-nagyon szereti, és szeretnének jönni, visszajönni, vagy ellátogatnak más koncertekre is hozzánk, úgyhogy tényleg nagyon-nagyon szép, nagyon szépen megépített épület.
0: Egyébként hamar erről beszéltünk, tehát beszéltünk már a légköréről, beszéltünk már a történetéről, és egy kicsit az ügyben faggatnának Barbarát, egy kicsit fantáziájuk, hogy hogyan tudnád elképzelni a jövőt, hogyha lesz több évad, akkor milyen perspektívával tudnátok, vagy tudnánk elmenni, mert ugye ez kiderült, hogy én is valamennyire része vagyok a folyamatnak. Tehát,
2: mire gondolsz?
0: Teszem azt, nagyobb együttesek, vagy szélesebb közönség, vagy van-e ilyen tervetek?
2: Persze, hát nagyon sok tervünk van, tehát szeretnénk ugye, tehát minél nagyobbak lenni ezen a téren is, tehát hogy minél nagyobb koncerteket, minél több előadót elhívni, minél nagyobb zenekarokat, és minél több vendéget befogadni. Szóval vannak tervek, amik megvalósításra várnak, de ez nyilván majd a harmadik, vagy akár a negyedik évattól lesz.
0: Igen, azt kell tudni, hogy az évad úgy néz ki, hogy 4 hónap egy évad.
2: Igen, igen.
0: És nagyjából...
2: Tehát ugye az első évadot azt az első 6 hónapban le.
0: Igen, igen, tehát négy hónap koncert, minden hónapban más, egy hónap pihenő, ami alatt újra tervezzük a dolgokat, és utána következik a második 4 hónap.
2: Igen.
0: Vagy nagyon reméljük, hogy egy idő után harmadik is. Dinától kérdezem, hogy te amikor zenékben hogy töltekezel fel? Miket hallgatsz, amikor nem, vagy milyen koncertre jársz, amikor nem a saját dolgaidat csinálod? Persze tudom, nagyon elfoglalt vagy amúgy az életben, mert ugye két kisgyereked van, és rengeteg tevékenységed, de belefér-e az, hogy még hallgass a zenéket, vagy koncertre járjál?
1: Hát sajnos korlátozottak a lehetőségeim, mert hogy igen, hogy egyedülálló anyuka vagyok, 2 kicsi gyerekkel, tehát ebbe azért nem sok minden fér bele pluszban. Viszont mindig próbálok töltekezni, amikor csak tudok zeneileg, és sok különféle impulzust beengedni, és természetesen ami nagyon fontos, hogy a gyerekeimet is bevonni a zenei töltekezésbe, és például a Szukolai Dongó Balázs kedves művész zenésztársamnak is el szoktunk menni a gyerekkoncertjére. Igazából én ezt is nagyon fontosnak tartom, hogy már kicsikortól őket is bevonjam a minőségi zenébe, és hazahozzuk a zenéket, tehát úgy értem, hogy az otthonunk megtelik zenével, ha együtt hallgatunk a gyerekekkel zenét, és együtt táncolunk, és együtt énekelünk, és engem ez is nagyon feltölt, és szinten tud tartani.
0: És hogy látod a gyerekeid utánpótlás lesz bennük, vagy már affinitás van benne a zenére? Tehát mennyire látod őket muzikálisnak?
1: A nagyobbik fiamon abszolút érzem ezt. Ő egy végtelenül érzékeny kisgyerek, és iszonyú erős vonzalma van a zenéhez és a hangszerekhez, és már ilyen pici korban, hát 3,5 éves kisfiúról beszélünk, megmutatkozik az, hogy például a Bartók, román népi táncok a kedvenc zenéje, és arra akar folyton táncolni, és folyton követeli, hogy kapcsold be a Dongó bácsit! Szóval én azt gondolom, hogy ha utánpótlás, akkor ő biztos az lesz.
0: Sose tudom ki, hogy amikor itt vagy, és arra már beszéltünk, hogy te elvileg nem csak hallgatod ezeket a népeknek a zenét, hanem nagyon sok hely meg is fordultál a világba, tehát élőben táplálkoztál ezekből a dolgokból. Egy párat felsorolnál, ahol voltál?
1: Igen.
0: Hosszabban?
1: Igen, ami számomra a meghatározóbb volt, ez a Nepál-India túra, amit fél évig csináltunk az akkori barátommal végig, és az tényleg egy olyan élmény volt, hogy mi nem úgy éltük ezt meg, hogy turisták vagyunk, nem vittünk fényképezőgépet, nem vittünk mobiltelefont, bankkártyát, semmit. A hátizsákunkat vittük, magunkat vittük, és az impulzusokat, a zenei élményeket magunkba szívtuk. Kerala, a Dél-India tartománya, és ott például a katakali zenétől elkezdve mindenféle indiai rágát hallgattunk, és a mai napig azt érzem, hogy életem egyik legmeghatározóbb időszaka volt.
0: Mennyi idő volt?
1: Nepálban töltöttünk 3 hónapot, és ugyanúgy 3 hónapot Indiában, és főleg Dél-Indiában, tehát Tamil Naduban és Keralában.
0: Nagyon izgalmas lehetett. Nagyon. Nem igen. Volt utána furcsa hazajönni, és egy picit megnyugodni itthon?
1: Rettenetes volt. én nem akartam hazajönni. Hát engem annyira megérintett a helyszelleme, hogy legszívesebben örökre ott maradtam volna.
0: Azt hiszem, ez rámutat arra a művészi attitűdre, vagy arra a mentalitásra, hogy te egy nagyon nyitott ember vagy, és nagyon érdeklődő a világ szerint. Csak itt van egy másik dolog, hogy először nyitsz, és befogadsz, és utána viszont ki kell, hogy add ezeket a dolgokat magadból, és ez át is menjen a közönségnek. Mi a fontosabb a te életedben, a befogadás, vagy az, hogy utána erről beszélsz, vagy egyáltalán kell-e a kettő köz különbséget tenni?
1: Én egy rettentően ellentmondásos személyiség vagyok, mert egyrészt nagyon introvertált, tehát fogadom be a kis minden apróságot, minden apró kis rezzenést, másrészt viszont muszáj kiadnom magamból az érzelmeimet, mert megbetegszem, hogyha ez nem történik meg. Tehát ez egy állandó, hullámzó folyamat. Befogadom, és kiadom. És az érzelmek során is arra próbálok törekedni, amikor átadom a közönségnek, hogy ez ne egyfajta öncélú, magamutogató attitűd legyen, hanem én nekem van egy olyan filozófiám, hogy minden koncert előtt hagyok magamnak egy percet arra, hogy behunjam a szemem is, és azt kérjem az Istentől, vagy a valódi természetemtől, hogy egy kis szeretetet, egy kis békét, egy kis örömet adjak az embereknek, hogy mindig ez a cél.
0: Azért szeretek veled beszélgetni egyébként, és most már 3-szor vagy 4-szer akár rádióban, akár nyilvánosság előtt, vagy akár privátban, mert hát annyira emberi meg tudod fogalmazni a legnagyobb problémákat, amik körülvesznek minket. Hogy látod, ez a mai magyar közegből, vagy az emberekből hiányzik, vagy megvan ez a fajta befogadás, vagy kiadás, vagy közlési mód?
1: Én nagyon bízom benne, hogy hiába rakódott ránk ez a vastag réteg, ez a páncél, azért el lehet jutni a lényegig. Én azt tapasztalom, hogy el lehet jutni. És újból és újból megélem ezt, hogy legyen az a legkülönfélébb közönség. Például játszottunk katolikus közönségnek keresztény zenét, ami abszolút nem egy hazai pálya számomra. És mégis el tudtunk jutni az emberekig. Én azt gondolom, hogy az ember őszinte azzal nem lőhet mellé soha.
0: Azt hiszem, hogy nagyon szép mondat volt. Egy kicsit, akkor Barbarához fordulok, ismételtem, hogy te ezeket a gondolatokat a saját sorozatunk tekintetében mennyire tartott fontosnak? Tehát akár az igények felmérését, akár pedig a közlést zenében.
2: Mind a kettőt fontosnak tartom. Tehát ugye magát azt, hogy az ember befogadó legyen, az mindenképpen egy nagyon fontos dolog, hiszen azért vagyunk ott, hogy egy kicsit mást kapjunk, hogy egy kicsit kiszakadjunk a hétköznapokból, és hogyha vannak nagyszerű zenészek, akik ezt segítik nekünk elérni, vagy eljutni egy olyan lelki állapotba, ami nekünk jó, akkor mindenképpen érdemes erre odafigyelni, hogy befogadóak legyünk, és ne az legyen, hogy én ezt nem ismerem, akkor nem is akarom megismerni, nem akarom, hogy ez engem elérjen, hagyni kell, hogy az embert...
0: Szerinted egy ilyen sorozat esetében fontos az, hogy aki oda bemenjen, az utána megváltozzon, más emberként jöjjön ki, vagy ez hozzá kell
2: nem
0: segíteni?
2: Nem kötelező megváltoznia, de...
0: Én se, egy kicsit provokatív volt a kérdés.
2: De persze, tehát, hogy fontos, hogy az ember úgy menjen haza, hogy ez egy jó élmény volt, és hogy ez neki kell, és legközelebb is el akar jönni.
0: Benned például volt olyan, hogy ott hallottál valamit, és egy picit elgondolkodtál rajta, vagy egy másik világra lettél kíváncsi? Volt-e ilyen a most már 6 koncert alatt? 5?
2: 5. És az 5. volt az. Tehát nekem a Liliánéknek annyira fantasztikus koncert volt, hogy engem az fogott meg a legjobban is. És úgy mentem haza, hogy ilyen boldog voltam. Tehát, hogy nem volt semmi okom rá, csak olyan boldog voltam, és úgy sétáltam haza, hogy most ez nekem nagyon jól esett, és olyan tiszta szívvel mentem haza.
0: Azt hiszem, ez nagyon-nagyon fontos.
2: Nagyon várom a többi koncertet is.
0: Nagyon-nagyon fontos, és itt talán a sorozat és a Dinaik missziója össze is kapcsolódik, vagy legalábbis nagyon bízunk benne. Aminek kíváncsi vagyok, mert ugye ez a koncert szépen lassan lezajlik, hogy utána milyen távolabbi terveitek vannak, akár a nagy együttessel, vagy akár duóban?
1: Az a szerencsés helyzet, tehát most elő, hogy áprilisban rengeteg felkérést kaptunk, és van olyan nap, amikor 2 is, és nem tudtuk az egyiket elvállalni, tehát nagyon tele leszünk, megyünk Dublinba is most áprilisban, a Dáviddal duóba, és a nyár folyamán meghívást kaptunk a Zsidónyári Fesztiválra, amely egy teljes felállással fog megnyilvánulni. Még nem vagyok teljesen biztos a nyári tervekben, ez még alakulóban van.
0: Igen. Azt hiszem, neked erre speciális is a dolgod, mert nagyon-nagyon egy nagyon szép és érzékeny művészi pályát kell egy családanyával összekombinálnod, ez nehézség lehet valamennyire. Mert azért nagyon odaadó anya vagy, nagyon-nagyon igényesen és odafigyeléssel neveled a gyereked, és közben pedig a színpadon is 100%-on vagy, ez nem túl nehéz?
1: Nagyon, iszonyú nehéz. Most érzem ezt, hogy ez mennyire nehéz, mert az anyaság engem nagyon a földön kell, hogy tartson. Tehát anyának lenni az egy nagyon komoly materiális munka mellett, hogy érzelmileg támogatod a gyerekedet természetesen, de ezek nagyon-nagyon egyszerű és kézzelfogható dolgok. Adjál neki egészséges ételt, fektesd le aludni, vidd el az óvodába, a kórházba, hogyha beteg, és ebben nekem helyt kell állni. Én egy nagyon szétszórt bohém művészember vagyok. Nekem ez egy óriási kihívás. Én azt gondolom, hogy állom a sarat, de emellett a színpadon tehát ott viszont megőrülök. Tehát elengedem az összes világi elvárást, és az számomra egy transzcendentális élmény. Iszonyú nehéz külön választani a kettőt, viszont külön kell, mert a gyerekeimnek nem egy lebegő anyukára van szüksége, hanem aki két lábbal áll a földön, viszont a koncerten meg igenis az embereknek extázisra van szüksége, transzcendentális élményre van szüksége. Az emberek azért mennek el a koncertre, hogy elszakadjanak a mindennapok súlyától, és ebben próbálom megtalálni a balanszot több-kevesebb sikerrel.
0: Szerintem három dal elhangzik. Egy része elhangzott már, és egyel meg el fog hangzani itt a riport során. Hát azt hiszem, hogy ez is már jó előszele lesz annak, hogy mit hallhatunk a koncerten. Az új dalokból is fogtok előadni a koncerten, vagy csak a régiekből?
1: Új dalokból is. Most felvettünk a Dáviddal egy jazz demo lemezt, és azok a dalok is fel fognak csendülni.
0: Tehát akkor a jazz is azért keményen meg fog
1: jelenni. Erőteljesen jelen lesz a jazz, és azt gondolom, hogy egy nagyon kis különleges élmény lesz.
0: Lassan a riportunk végére érünk. Kérlek mind a kettőtöktől egy-egy mondatot, avval kapcsolatban, hogy miért érdemes eljönni a koncert, akkor kezdjük a Ninával.
1: Azt gondolom, hogy aki feltöltődésre vágyik, egy kis őszinte gyönyörűségre vágyik a szívében, annak érdemes eljönnie műfaj orientációtól függetlenül. Én nagyon szeretettel.
0: És lélekmelegítő gyöngyszemet fognak kapni, és új világot nyílik meg nekik.
1: Bízom benne.
2: Én is úgy gondolom, hogy egy meghitt családias környezetben, nagyon kedves emberek között eltölteni egy ilyen fantasztikus estét mindenképpen mindenkinek megéri. Úgyhogy úgy gondolom, hogy jöjjenek el.
0: Hát én is ugyanezt javaslom a kedves hallgatóknak, és aki érdeklik az ilyen típusú zenei élmények. Nagyon szépen köszönöm két régi kedves ismerősömnek és vendégemnek, Dinának és Barbának, hogy itt voltak, illetve a hallgatóik megtisztelő figyelmét. Önök a Hidak heti magazin adását hallották.

Híd a vallások között című műsorunkat hallották. Köszönjük a figyelmet! Szól a rádió. A Reformált Evangélium.

0: Hír összeállításunk következik.
1: A Dunántúli Református Egyházkerület Választási Bizottságának közleménye. A Dunántúli Református Egyházkerület Választási Bizottságához érkezett észrevételek alapján az alábbi közleményt adták ki. A választási időszakban különösen fontos, hogy a püspök jelöltek nyilvános megszólalásai közösségi oldalakon publikált szöveges vagy videós tartalmai ne keltsék annak a látszatát, hogy valamely jelenlegi egyházi vezetői testület vagy vezető személy testületi vagy személyes támogatottságát, egyetértését vagy a szolgálat folytatására vonatkozó felhatalmazását bírják. Kérik a jelölteket és támogatóikat, hogy törekedjenek biblikus, fedhetetlen, tiszta és félreértéseket nélkülöző megnyilatkozásokra. Végül a választópresbitériumok figyelmébe ajánlják választási törvényük előszavát. Isten e földön élő népe, egyháza vezetésére minden korban jelölt előjárókat. Azt pedig a közösség feladatává tette, hogy ismerje fel, hívja el, és válassza meg az Isten kegyelme által felkészített szolgálattevőket a különböző tisztségekre. A keresztény ember szabadsága. A hónap igéje az evangélikusoknak. Krisztus szabadságra szabadított meg minket. Álljatok meg tehát szilárdan, és ne engedjétek magatokat újra a szolgaság igájába fogni. Galata 5.1. Luther Márton a keresztény ember szabadságáról című írásában így fogalmazott. Íme az igazi lelki keresztjén. Szabadság, amely a szívet szabaddá teszi minden bűntől, törvénytől és parancsolattól, amely minden más szabadságot felülmúl, mint ahogy felülmúlja az ég a földet. Adja Isten, hogy a szabadságot igazán megértsük és megtartsuk. Aki Jézus Krisztusban hisz, az a szívben szabad. Nem kiérdemeljük, nem a cselekedeteink eredménye, Isten ajándéka ez. Ez a szabadság pedig megszabadít az egoizmustól is, és felszabadít arra, hogy szeressünk és másokkal jót tegyünk. Calvin konferencia októberben. A teológia Calvin János Teológiai és Történeti Kutatóintézetének Calvin kutatók és egyháztörténészek konferenciája ismét értékes előadásokra várja a résztvevőket. Október 13-án és 14-én az Akadémia épületében. Az idei konferencián olyan előadások is elhangzanak, amelyek egy-egy konkrét, idei, fontos évfordulóhoz kapcsolódnak. Mohács 500. Hercegszőlősi kánonok 450, Pápa és Sárospatak 1951-es bezáratása és a hitvalló diákok exódusza. De idén először egy irodalomtörténeti előadást is meghallgathatnak, amely az imádság évéhez kapcsolódva Pilinszki imádság elfogadásáról szól. Az előadásokért a résztvevők, lelkipásztorok, a lelkész továbbképzés rendszerében kreditet kapnak. Az időjárásról. Lassan elindul a lehűlés. Ma csütörtökön gyengén felhős, napos az időnk, de esőre néhol van esély. Délies a szél, és 22-28 fokunk van. Pénteken felhős vagy borult lesz az idő, többfelé esővel. Északnyugatra fordul a szél, és 14-24 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

Sok szeretettel köszöntöm hallgatóinkat a Lélekhangolóval, melynek mai vendége Szél Bulcsúné Győri Éva lesz. Ő lelkész férjének hűséges párja, segítőtársa volt sok évtizeden át. Több gyermekes édesanyaként végezte el ő is az evangélikus teológiát. A lelkész házas pár 5 gyermekes családjában számos terhet, fájdalmat hordozott el, és sok-sok örömet, áldást élt meg együtt. Beszélgetésünk egészen Éva gyermekkoráig nyúlik vissza, majd elérkezünk napjainkig, amikor vendégem már özvegyként él, de még továbbra is szolgál, hitoktatóként, lakóhelyén Gombán, egy kis faluban, és a szomszédos evangélikus gyülekezet Biblia körében. Hallgassák őt szeretettel!

0: családi gyökereidre tekintsünk kicsit vissza. Egy evangéliumi hitű, kreatív, gyerekszerető, sokoldalú lelkész édesapa és édesanya kezei alatt nőttél fel számos testvéreddel együtt. Hogyan élted meg ezeket az éveket, és mit hoztál a szülői házból?
1: Egy nővérem van, és utána 6 öcsém született, és 5 föl is nőtt. Valóban nagyon csodálatos gyerekkorom volt, és sok erőt is merítettem az évek folyamán a bajok között, abból, amit akkor kaptam. Visszagondoltam, hogy csinálták a szüleim, mindig átéreztem, mennyi örömöt kaptam, és ez erőt adott a későbbiekben is. Egész kiskoromtól azt lehet mondani, hogy templomba, imaházba nőttem föl, mert minden nap áhítatot tartottunk, tehát az is templom volt, és egész kiskoromtól nagyon szerettem az Úr Jézust. Ahogy visszaemlékszem, 2 éves koromig, már akkor nekem csodálatos volt, és szerettem hallgatni a róla való történeteket, és nagyon imádtam, vagy hogy mondjam, hát nem tudatosan. És ez nagyon segített, amikor aztán 10-11 éves koromban ilyen válságos helyzetbe kerültem, amúgy is akkor az ember már kezd változni, meg minden betegség, stb. Öcsém meghalt, az egyik kis testvérem, és ez adott erőt, hogy az Úr Jézus segíteni tud. Azt biztosan tudtam, úgyhogy ez nagy erőforrás volt. Hát természetesen az is, amit aputól hallottam, fantasztikusan tudta az igét magyarázni. Gyerekként is élveztem, nem unalmas volt, meg hát aztán ifjúságis korunkban, ahogy vasárnap esténként ugye a zsoltárok voltak, ahogy ő azt magyarázta, hát szóval fantasztikus volt, és természetesen anyu és nagymamának az alázatos lénye, ahogy ők helytáltak apu mellett, mert hát apu is olyan volt, hogy reggeltől estig a gyülekezet is, na de amellett ő a kertet fantasztikusan művelte, és rózsakertje, szökőkút, mit tudom én, ez is volt. Ő nagyon sokoldalú volt tényleg apukám, és ezt az öcsém is örökölték, meg hát a nővérem is. Mindig úgy éreztem, hogy én vagyok a legkevésbé olyan, mint ők, hogy én olyan nem sok mindent tudok, de mindegy, azért megvoltam. Szóval nem éreztem magam rosszul. Minden esetre sokat jelentett nekem a nagymamám is, mert ő is velünk volt. Ő nagyon szeretett engem. Habár ez a szeretet, ez olyan szubjektív, egy jó történet volt, már felnőttek voltunk, és Lucfalván voltunk akkor, Ősagárdon pedig tartottunk ilyen lelkészházas pár találkozott, azt Bulcsú kezdeményezte, hogy a hívő lelkészek összejöjjünk, mi is erősödjünk, kapjunk általa, szóval töltekezzünk. Ugye a lelkész csak szolgál, neki is szüksége van arra, hogy ő is kapjon. És akkor Ősagárdon volt egy ilyen találkozó, és így az igéről beszéltünk, és én így mondtam, hogy hát én voltam apukám kedvence, valahogy ez így szóra jött. Erre fölkiált, ott volt az öcsém, János, meg a Gábor, egyszerre kiált, nem igaz, én voltam a kedvence. Hát mindenki nevetésbe tört ki, tehát én is úgy éreztem, hogy én apunak a kedvence vagyok, de ezek szerint a testvéreim is. Szóval ez volt a csodálatos, hogy mindannyian úgy éreztük, hogy a nagymama kedvence vagyok, az apu kedvence vagyok. Az anyu volt, aki leginkább igyekezett nem különbséget tenni, és hát kiegyensúlyozni a dolgokat, de hát ő is borzasztóan szerette mindegyik gyerekét természetesen.
0: Mintául szolgált akkor számodra az édesanyád és nagymamád, hogy hogyan kell támogatni egy lelkészt, egy Isten szolgálatában álló férfi embert, és a családot vinni mellette, sok gyerekes családot?
1: Tulajdonképpen az anyu volt nekem mindig a példaképem. Mindig olyan szerettem volna lenni, mint az anyukám. Az is hozzátartozik, hogy apu mindig mintául állított elénk. Látjátok, anyukátok? Szóval mindig dicsérte. Mondjuk ezt én is megkaptam a férjemtől, hogy mindig dicsért, és ez nagyon nagy segítség volt, hogy helyt tudjak állni. Tehát nyilván az ember szívesen szolgál annak, aki értékeli, meg elismeri, meg észreveszi, hogy ő mennyit tesz. Mindig is megköszönte, hogy én mellett állok, és ugyanígy a apu is az anyunak. Na és hát ez ugyanakkor apu meg olyan értelemben volt nekem mintakép, hogy olyan férjet kerestem mindig, amilyen az apukám. És ezért mondtam igent annak idején a férjemnek, amikor szólt, mert különben nem jöhetett volna szóba olyan értelemben, hogy ő egy évvel fiatalabb, mint én.
0: Ez akkor ott a vidéki közegben, ugye Nagytarcsán nőttél fel, annyira furcsa volt?
1: Nem, voltak azért a faluba is ilyenek, hogy fiatalabb volt a férfi. Inkább a hívőkörökben volt egy ilyen mondás, hogy ha két hívő ember úgy összekerül, az Istentől lehet. És az a jó, ha a férfi az idősebb, ha egy idősek, az még lehet Istentől. De ha a férfi fiatalabb, az semmiképpen se lehet. Törvényeskedő hívők ezt nagyon mondták. Úgyhogy én ezt tudtam, mert hallottam ilyeneket sokszor. Tehát ezért elvileg nem mondtam volna igen, de azért mondtam igen, mert azt láttam, hogy olyan, mint apukám, hogy ugyanúgy Isten az első, mindent azon keresztül dönt el, vagy úgy tesz, hogy Isten mit akar. Szóval mindent Isten elévít, és mi is így nőttünk föl.

0: a Lélekhangolóban továbbra is szélbulcsú evangélikus lelkész özvegyével, Győri Évával beszélgetek. Hogyan találkoztatok először szélbulcsúval? Akkor már teológus volt, aki később a férjed lett.
1: Úgy találkoztunk, hogy ő ugye megtért 17 évesen, és úgy érezte, hogy Isten arra hívja, hogy lelkész legyen, és ezért a szülei akarata ellenére a teológiára felvételizett. Mondjuk magyar-angol szakra akarták őt, és oda is elment felvételizni, de igazság szerint direkt úgy csinálta, hogy őt oda ne is vegyék föl, mert ő teológiára akart menni. Viszont ahogy fölvették, egyből elvitték katonának. És tavasszal leszerelt, és akkor megengedték neki a teológián, hogy nyáron levizsgázhasson, tehát ne veszítsen évet. Emiatt édesapja már idős volt, neki dolgozni kell. És akkor mivel aztán így folytatta a teológiát, és ott a következőbe János öcsém is, mert egy évvel fiatalabb, mint ő, a teológiára került, így ismerkedtek meg, és nagyon szerette a lelki énekeket, csak nem volt jó a hallása. És ezért, hogy ő tudja ezeket énekelni, elment Fótra. Hát ott Kis János bácsival találkozott, ami még megerősítette őt. Na és így került, aztán az öcsémmel jött ki Nagy Tarcsára, úgyhogy én először 68 tavaszán találkoztam, amikor ő kijött az öcse, hát az öcsém barátja, hát úgy vettem, hogy hát ez nem érint engem úgy, mint fiú, de érdekes, hogy már akkor olyan belső feszültség volt bennem, hogy jön. És nem értettem, hogy miért, mert hát nálunk aztán nagy forgalom volt, jöttek, mentek fiúk, mindenki, és soha nem hatott ez így rám. Tehát ez volt az első találkozásunk, és akkor ő meglátta, hogy ott Nagy Tarcsán milyen ifjúság élet van, elkezdett kijárni Nagy Tarcsán, mert ugye addig ezt nem tapasztalta, hogy evangélikus gyülekezetben ilyen igazi hívő ifjúsági élet legyen. Nagyon sokat ott volt, pénteken is volt ifjúsági vasárnap is, és aztán végül 69. január 3-án kezdődött a kapcsolatunk, akkor szólt, hogy ő engem is észrevett, nem csak az ifjúsága, először azért járt, de

0: Most, és egyből azt mondta, és én szeretnélek, feleség, én nem próbálkozom, vagy mit tudom én, hanem én úgy gondolom, hogy az Úr adott, és hogy szeretnélek, és mit mondasz erre. Teljesen váratlanul ért, nem gondoltam rá, de mégis igen, mondtam. És azóta se tudom, hogy miért.
1: Mind a ketten komoly hívő fiatalok voltatok. Azt gondolom, hogy Isten erősítette meg a szándékot a szívetekben. Hogyan bátorított titeket igékkel?
0: Férjem Bulcsú, ő egyből, ahogy így ez lerendeződött, az volt az ige, azt hiszem vasárnap utána az a zsoltár volt, hogy az Úrtól lett ez csodálatos a mi szemeink előtt, és ezt adta nekem az én gyűrűmbe, ez van beírva ez az ige, a 118. zsoltár 23. verse, és mondta, hogy én is kérjek az Úrtól igét, megerősítést, hogy ez tényleg az Úrtól való. Hát nekem el kellett, hogy teljen több hét, mire ezt az igét kaptam, hogy hű az, aki elhívott titeket, és ő meg is cselekszi azt, és akkor megértettem, hogy igen, az Úr elhívott. Nem csak Bulcsút hívta el szolgátra, hanem engem ő mellé. Tehát én mindig is úgy voltam, hogy én azért kerültem Bulcsú mellé, hogy segítőtársal legyek a szolgálatba. Ezt láttam otthon is, hogy anyukám, hát amellett énekkart is vezetett, meg kántorizált, de otthon tartotta a frontot, hogy apu végezhesse, és én ezt teljesen el tudtam fogadni, meg én is így akartam élni, és természetesen hát amellett én is végeztem, aztán más szolgálatot is bízott rám az Úr, de soha nem kerestem, hanem az Úr így vezetett, hogy aztán gyerekórákat tartottam, hittanórákat, sőt aztán az imakört is vezettem, a hétköznapi imakört, meg még sok minden, ami adódott, mindig, amit az Úr rám bízott.
1: Világi szakmád is van, amelyben elkezdtél dolgozni a házasságotok elején. Úgy tudom, hogy úgy kezdtétek a közös életeteket, illetve hol történt ez, hova helyezték először lelkészként Bulcsút?
0: Ő akkor másodikos volt, ugye, amikor elkezdődött a kapcsolatunk, tehát amíg el nem végezte, addig nem házasodtunk össze, de az eljegyzést azért megtartottuk, mert ő azt nagyon szerette volna, hogy ha nem is házasodhatunk össze. 72-ben végzett, akkor szentelték lelkészé, és akkor bócsára kerültünk segédlelkésznek, és én pedig könyvelő voltam, érettségi után én dolgozni kezdtem, és könyvelő, statisztikus és tervező végzettségem van, fantasztikusan szerettem a matekot és a számokat, és nekem ez hobbi volt. Csak aztán, amint összekerültünk, alig vártam, hogy legyen egy gyerekem, és én otthon lehessek. Akkor már nem akartam. Addig nagyon szerettem csinálni. Ott még Bócsán is a TS-nél dolgoztam, amíg aztán Évike meg nem született, illetve hát már előbb, mert betegállományba kerültem, mert végig feküdtem vele, és úgy született meg. De aztán attól kezdve sorba jöttek a gyerekek, és otthon voltam, gyerekeket láttam el. Meg hát, ha kellett, Bulcsút is helyettesítettem Lucfalván is, hogy még Isten tiszteletet is volt, hogy tartottam. Vagy gyerekórát mindenképpen.

0: a Lélekhangolóban továbbra is szélbulcsú evangélikus lelkész özvegyével, Győri Évával beszélgetek.
1: Bócsa után következett Lucz falva a szolgálatban, és oda hány gyermekkel mentetek?
2: Még csak egyel. Akkor vártam a másodikat, 75-be, ugyanis nem született egyből gyermekünk, hanem csak 74-be született meg Évike, a januárban, és aztán 75 augusztusban King, de ő már Lucfalván született, úgyhogy egy gyerekkel mentünk Lucfalvára. Ez egy nagyon csodálatos elhívás volt, szintén Isten vezetése, mert ott maradtunk volna Bócsán. Jól éreztük magunkat, nem számított, hogy kis hely, de akkor a Káldi püspök azt mondta, hogy Bócsa már nem kap lelkészt, hozzácsapják Soltvadkerthez. Hazajön, és az evangélikus életpont jött, és benne volt a hirdetés, hogy Lucfalva lelkészt keres. Azt mondja, elmegyünk megnézni. Na és aztán megnéztük Lucfalvát, együtt mentünk, apu is jött velünk. Én nekem nagyon síralmas volt, olyan sivár. Hát ugye már üres a parokja, mert már nem volt ott a lelkész, akkor már talán fél éve. Ugye abban az időben ez volt, hogy nincs lelkész hiány, összevonjuk a gyülekezeteket. És ez egy nagyon kicsi gyülekezet volt, de ezek úgy akartak lelkészt, és nem akartak összevonódni Sámson házával. Na és akkor aztán megnéztük, beszéltünk ott a felügyelővel, és akkor aztán ment is bemutatkozni talán márciusban valamikor oda a Lucfalvára. A püspök nyugdíjas lelkészeket akart küldeni, és Bulcsának is mondta, minek akarsz oda menni, ez egy nyugdíjas hely, ott pár öreg asszony jár, azokat egy nyugdíjas lelkész is el tudja látni. Mondta Bulcs, hogy jó, hát azért én szeretném, hát én is bemutatkozni. Úgyhogy ő volt a harmadik, előtte a másik kettő, és voltak, akiknek nagyon tetszett az a kettő, de aztán végül mégis ő mellette döntöttek. Hát gondolom azért is, hogy azért mégis egy fiatal, úgy gondolták. És május 1-ével oda is kerültünk, és október első vasárnapján már egy 120 személyes imaházat szenteltünk fel.
1: Akkor építkeztetek már az elején? Tehát meg is indult a gyülekezet lelki épülése?
2: Ezt Isten adta. Ugye a gyülekezetben is benne volt ez a vágy. Nekik nem volt mindegy, hogy van-e lelkészük, vagy nincs, és Isten ezt megáldotta. Abban a pillanatban, hogy oda kerültünk, tele volt a templom. Nem az a pár öreg asszony járt. Ez azt jelentette, hogy délelőtt 10:30-kor volt a főistentisztelet, zsúfolásig tele. Hazaszaladtunk, megevédeltünk, meg 2-kor kezdődött a délutáni istentisztelet, amire ugyanazok ugyanúgy visszajöttek. Tehát nem az volt, hogy Bulcsó készült egy ige hirdetéssel, és hát ugye délelőtt, meg délután azt elmondtam, mert hát a másik fele jött a gyülek, nem. És aztán beindult a gyerekmunka, ifjúsági, fiatalházasok. Ez mind egyszerre énekkar alakult. Júniusban, hát mosolygok rajta, hát soha életemben én énekkarral nem foglalkoztam, hát Bulcsú se. Kihirdettük, hogy aki akar énekkaros lenni, hát olyan 60-70-en összejöttek, nők és férfiak is, rengeteg férfi. És Bulcsú, akinek nem volt jó hallása, olyan énekkart hozott össze, és úgy vezette. Októberben a szenteléskor már csodálatosan énekelt az énekkar, és lelkesek voltak, és főleg ez az, hogy Istennek énekeltek. És ugyanez volt az imaházzal is, abban a kommunista időben, amikor éveket kellett volna arra is várni, hogy egyáltalán engedélyt adjanak, meg hogy elkészüljön a tervrajz. Ezt így májustól, végül is 4 vagy hány hónap alatt, ez így fölépült, és mikor jött az Otli püspök fölszentelni, ugye megállt, kiszáll az autóból, ez volt a köszönés. Te jó ég, ez ekkora lett? Hát el volt álljóva, mit fogja ezért a fejére kapni? De nem tudom, Isten befedezte valahogy, nem figyeltek oda, és ugye csak az építőanyagot megszerezni abban az időben, az nem volt egy egyszerű dolog. Volt, hogy annyi palát kaptunk, vagy cserepet, vagy nem is tudom, mi volt rajta, amennyit aznap föl tudtak tenni az emberek. Na és jöttek, ugye nekünk csak az anyagot kellett megvenni, na és hogy kezdődött az építkezés? Mikor elkezdődött, ugye ki volt hirdetve, hogy másnap reggel kezdünk, jöttek a férfiak sokan, és többen is hoztak pálinkát. Hát ez így szokás, építkezés van, gondoltak erre is, ne nekünk kelljen. És akkor azt mondta a férjem, hogy emberek, Isten házát így fogjuk építeni, hogy pálinkázunk, meg sörözünk. Megértették, úgy dolgoztak, de ezért tudtak rendesen és jól dolgozni. Főztek az asszonyok. Szóval el voltak látva, de nem szeszes italt. És ez azért volt nagyon fontos, mert ugye ez bányászfalú, de azt hiszem egész Magyarországra nagyon is jellemző, hogy nagyon is ittak a férfiak. És ennek sok-sok hátulütője volt, meg van is. Búcsúnak az volt az elve, hogy persze, hogy egy kicsit szabad inni. De egyrészt nem mindenki tud megállni. A másik, hogyha ő a lelkész, egyik helyen elfogad egy pohár bort, mikor megy látogatni, akkor ha a következő helyen már nem fogadja el, mert ugye annyit nem akar inni, akkor megsértődnek. Úgyhogy ez volt a legegyszerűbb. Azt mondta, testvérek, engem ne is kínáljanak, én szeszes italt nem iszom. És nagyon sokan elhagyták. Olyan megható volt, ahogy mondja, az egyik ember jött hozzá. Nagy tiszteletű asszonyka, így mondták. Én azt mondja, még ha vendég jön, és ugye szívok a hordóból, a lopóval bort, még azt a kortyot is, ami bemegy a számba, azt is kiköpöm. Olyan nagyon aranyos lelkületű emberek voltak, gyermeki lelkületű.

0: kangoló.
1: Mi lehetett a titka ennek, a fellendülésnek, ennek az ébredésnek?
2: Hát ez egy csodálatos ébredés volt, tényleg a Szentlélek áradt ki. És Bulcsó mindig is úgy mondta, hogy szerinte a régi ébredési idők óta ez volt az egyedül ilyen nagy ébredés, hogy egy egész gyülekezet valósággal megtértek. Valósággal megváltozott az életük, fantasztikus, kibékültek. Ugye a falun milyen szokás, hogy generációkon keresztül haragszanak. Ilyen haragosok mentek oda egymáshoz, és azt mondta az úrom, hogy nem haragudhatunk, és kibékültek. Elhagyták ugye az italt, be kellett zárni a kocsmát, azt lehet mondani, mert csak azért mentek, hogy megbeszéljük a dolgokat, de már nem akartak kocsmázni az emberek. És hogy ez igazi megtérés volt, ez mutatja, hogy most már a harmadik generáció nő föl azóta, vagy már talán még azoknak a gyereke is, és mind ott vannak a templomba. Egy élő gyülekezet, járnak fiatalok, öregek, férfiak, nők, és szolgálnak, és élő gyülekezet. Tehát valóban Istenhez tértek, és ő utánuk az ő gyermekeik és unokáik is.

0: a Lélekhangolóban továbbra is szélbulcsú evangélikus lelkész özvegyével, Győri Évával beszélgetek.
1: Hogyan élted meg a gyerekek születését és bulcsú támogatását?
2: Ugye ott született 4 gyermekünk, az elsővel mentünk. A legelső gyermekünk elment, a spontán letélésem volt, és utána az Évikével végig feküdni kellett. 7 hónapot feküdtem, abból több mint a felét kórházba. Iszonyú volt. De mi érdekes, hogy mindig azt éreztük, a bajokon keresztül, én főleg ezeken is, hogy a sátán támad, de az Úr velem van. Ez azért van, hogy megerősödjek a hitembe. Kingi mikor született, majdnem mind a ketten meghaltunk. Utána lábra se tudtam állni, úgy kaptam vért, meg minden. Kinginek pedig egy hemangioma lett a nyakán a születés után, és azt mondták az orvosok, hogy ezt le kell műteni, mert ez nem múlik el, esetleg lefagyasztani lehet, de nem, inkább. Majd, ha megerősödik egy olyan fél éves korába, menjünk, és az orvoshoz mondta a gyerek orvos, menjünk vissza, és megnézni. És akkor fél év múlva, amikor mentünk, hát azt mondja az orvos, hogy hát nem nőtt, ez jó, hogy nem nőtt. Hát mondom, de kisebb se lett. Hát nem, azt mondja. Hát azt mondja, várjunk még 1 éves koráig. És mikor 1 éves korában mentünk, nem volt. Egyszerűen fölszívódott, csak egy kicsit lilás volt ott a bőre. Egy másik gyerekorvoshoz, mikor mentünk mással, mondja, hogy hemangiomája volt a kicsinek? Igen. Leműtötték? Nem. Ja, fagyasztották? Nem. Hát akkor elmúlt. Azt mondja, az nem múlik el. És akkor azt mondja a férjem, de mi imádkoztunk. Az orvos mondta, hogy hát igen, akkor az úgy lehet. Ja, és ehhez hozzátenném, akkor azt értettük meg, hogy ez azért volt, mert mi első perctől kezdve, hogy összekerültünk, mindig együtt olvastunk igét, letérdeltünk, úgy imádkoztunk. És aztán ugye jöttek a gyerekek, reggel gyorsan kapkodni kell, őtelen, mit tudom én, este is jött, elolvastuk együtt az igét, de már észre se vettük, hogy elmaradt ez. És amikor ilyen beteg lett a Kingi, minden este oda mentünk az ágyához, letérdeltünk és imádkoztunk. És akkor megértettem, azért adta ezt az Úr, hogy figyelmeztessen, hogy ezt ne hagyjuk el. Mindig azt láttam az ilyen bajokban, hogy az Úr valamit el akar érni vele. Hát vagy így helyre igazít, vagy hát sok minden ért aztán azután is. Rékánál csodálatos volt, semmi probléma. Aztán Áginál se, csak ott meg nagyon féltem. Ez hitetlenség volt részemről egy rossz tapasztalat miatt, és aztán hát búcsukánkkal volt nagyon sok tragédia. Akkor nagyon ránk zúdult. 11 hónappal az Ági után született búcsuka, tehát még egy év sincs közöttük. Nagyon hamar terhes lettem, és mikor 6 hónapos terhes voltam, vakbélgyulladást kaptam, és úgy megműtöttek. Ott elfertőztek, és akkor mágyulladás, mikor megszültem, akkor besárgultam, elvették tőlem, elkülönítették. 5 hétig így voltam, az a borzasztó volt, és aztán utána ő is besárgult. Ugyanannyi lappangási időre, és hát végül is aztán autista lett, hogy aztán ez emiatt, hogy ezért, szóval ez egy borzasztó nagy megpróbáltatás volt, de az Úr ebbe is megsegített, erőt adott, sokat imádkoztunk érte, nem gyógyult meg, viszont nagy szívfájdalmam volt, amikor meghalt, azt hittem, hogy nem élem túl, de mégis azt látom utólag, hogy az Úr kegyelme volt. Mi lett volna vele? Már amikor fölnő, és mi is megöregszünk, ki gondozta volna, hogy a testvéreire se akartam volna ráhagyni. Tökéletesen, hogy miért történt ez, azt hiszem, majd csak a mennybe fogom megtudni, de ahogy hordozott az alatt is, és boldogok voltunk az alatt is. Addig volt nehéz, amíg el nem tudtam fogadni, hogy most ez a feladatom. Isten ezt bízta rám, hogy ezt a beteg gyereket neveljem. Elvégeztem a teológiát, tartottam volna istentiszteleteket, minden, de az Úr ebben megállított, és akkor azt láttam meg, hogy az én fő feladatom az imádság. Mert akkor már Pilis Csabán tartottuk a heteket Egy nyáron 8 hetet, 6-8 hetet is tartottunk.
1: Az EKÉ-vel, ugye? Az evangélikusok közössége. Az
2: evangélikus lelkészi körből alakult ki az EKÉ, ugye jött a változás, és akkor így lett ez a közösség. Ugye Pilis Csabát megmentettük, mert meg akarták szüntetni, és akkor azt mondtuk, hogy szeretnénk, hogy ilyen konferencia hely legyen, mert ugye a beteg gyerekeket bevitték Hűvösvölgybe, és akkor azt mondták, jó, de akkor ki is kell használni. Na és mi egész nyáron tartottuk a gyerekhetet, ifihetet, családos, mindenféle hetet, és én mentem oda, mert Bulcsú mindig nagyon szerette, ha én megyek vele. Ha szolgálatra megy, mert tudta, hogy én imádkozom érte. Neki kellett, hogy én ott így szolgáljak mellette, és legtöbbször nem tudtam semmin részt venni, hanem kínültem a kertbe, és ő játszott, hintázott, vagy sétáltam vele, mert ugyan egy kicsit bementünk, de nem sokáig maradt nyugton. Ő ott homokozott, vagy hintázott, és én akkor imádkoztam. Az alkalomért volt időm mindenkit felsorolni, az egész családot, és rájöttem, hogy Isten ezt a szolgálatot bízza rám most, ez a fő szolgálatom. Ugye ennek van egy előzménye, nagyapám, a Gáncs nagyapa, amikor meghalt 44 évesen a halálos ágyán, ezt hagyta rá a nagymamámra, hogy több imádságot. Nagymama attól kezdve hűségesen imádkozott. Mi azt nagyon jól tudtuk, hogy délután, mikor ő leül a fotelkájába, és ott, mert rengeteget dolgozott ránk, de egy kicsit pihent, akkor össze volt mindig téve a keze, a szundikált is, de közben végigvette a családot, és imádkozott értünk.

0: utaltál arra, hogy most már egyedül vagy, 2017-ben veszítetted el Bulcsút, aki előtte utolsó szolgálati helyeként Kispesten, a Kispesti Evangélikus Gyülekezetben szolgált, ameddig lehetett és bírta. Nagy betegségen esett át, hordozta ezt évekig. Ezt hogyan éltétek meg, és te, mint a társa, hogyan tudtad erősíteni ez alatt az időszak alatt, és aztán elengedni?
1: 89-ben kerültünk Kispestre, és ott is nem ilyen látványosan, mint Lucfalván, de az évek során szépen kialakult a gyülekezet. És fiatalok is jártak, fiatal házasok, nem az, hogy csak az öregek, vagy csak nők. És hát ehhez azt hozzá kell tenni, hogy mikor oda kerültünk, ugye, hát nem sokan jártak, aztán kezdtek járni, de jobbára csak asszonyok, egyedülállók, és akkor egyik alkalommal ilyen bibliórán szóba is került mindenki, hogy hát csak én vagyok egyedül, a családom nem jár. És akkor így mondtuk, hogy hát imádkozni kell érte. Így alakult meg az imaközösség, meg az Isten tisztelet előtti imád, hogy imádkozzunk azért, hogy családok legyenek. Hát ugye mi úgy gondoltuk, hogy akik egyedül járnak, hogy az ő családjaik is jöjjenek, megtérjenek, de nem ez történt, hanem kialakult. Hát ugye főleg először az ifjúsági sokból, ahogy megházasodtak a fiatalok, és kialakult, hogy családok járnak. És akkor eltelt 10 év, mert ez olyan a 90-es évek közepén volt, és 10 évre rá mondom az ima közösségre. Figyelitek, hogy tele vagyunk családokkal? Hogy házaspárok járnak gyerekeikkel. Megadta az Úr, nem úgy, ahogy mi gondoltuk, de azért a gyülekezetünk ilyen lett. Mikor Bulcsú beteg lett, előtte is voltak neki bajai, de olyan volt, hogy ő tulajdonképpen ágynak soha nem esett. Akármilyen beteg volt, amikor Isten tiszteletre kellett menni, akkor elmúlt a láza, elmúlt a fejfájása, elmúlt minden baja, és helyt tudott állni. Úgyhogy nem is vették észre, nem tudták, hogy esetleg ő otthon milyen rosszul volt. És aztán, hát végül mégis ilyen beteg lett, hogy rákos lett. Úgy értük meg ezt a betegséget is, hogy hát az Úr meggyógyítja. Teljesen biztosak voltunk benne, mindenbe ugye mentem, mellé álltam, és olyan, tényleg olyan erőt adott az Úr. Éltük ugyanúgy tovább az életünket, ahogy szolgált, és pedig rengeteg műtétje volt. Végig abban a reménységben voltunk, hogy meggyógyul, hát igen, ezt túl kell érni, ugye, mert addig is már sok minden nehézségen átmentünk, és úgy megértettem a Bibliában a tanítványok, illetve apostolok helyzetét. Olyan hátsó gondolat volt bennem, hogy tulajdonképpen becsapódtak az apostolok, mert azt gondolták, hogy most jön vissza az Úr, és ők helytálltak, és az életüket is oda tudták adni, mert azt mondja, hát igen, de visszajön. És aztán így értettem meg, hogy erre szükségük volt, erre a tudatra, hogy hát most jön vissza. Jó, meghal az egyikünk, de mindjárt jön, és végül mind meghaltak János apostol kivétel, mindet megölték, de azért tudtak megállni. Tehát micsoda kegyelem volt Istentől, hogy nem tudták előre, hogy még 2000 évet kell várni. Tehát valahogy mi is így voltunk ezzel, hogy meg fog gyógyulni, kész, hát ezt át kell élni, tettük a dolgunkat, boldogok voltunk és éltünk. Végül meghalt, de akkor meg csodálatos igéket kaptunk. Aznap ugye, amikor meghalt, hát ugye reggel elolvastam, neki is felolvastam az igét, ő akkor már nem tud már beszélni se. Különösebben nem jelentett semmit, és akkor ugye délután 6-kor halt meg, és hát összejöttek gyerekek, még a testvéreim közül is, szóval összefutottak egy páran, itt voltunk, és ugye elmondtam mi, hogy volt itt, sirattuk, stb. És akkor a végén már mondtam, hogy olvassuk el az igét. És odahozom a Bibliát, és akkor felolvasom, és ez volt az ige. Az igazak pedig örvendeznek és vigadnak Isten előtt, és újonganak örömmel. Csak úgy megállt a levegő, elakadt a lélegzetem, mondom, ez volt ma reggel az ige. Nem tudatosodott akkor már, hogy ő rá vonatkozik. Mondom, hát el kellett mennie, de ott van az Úr előtt, ott vigadozik örömmel, hát mi siratjuk, nekünk nagyon nehéz. És akkor ugye ennek volt a másik fele. Aznap, amikor a temetés volt, akkor ez volt az ige, akkor az igazak fénylenek, mint a nap az ő atyuk országába. Tehát ennek a párja, az igazak, vigadnak is jutott meg, fénylenek is Isten országába. Hát ez nagy megerősítés volt, nagy végasztalás is. Meg erőt is adott ebbe a nagy fájdalomban. Végül teljesen megnyugodtam abba, hogy az Úr tudja, hogy miért, és ő mindent jól tesz. Most pedig, hát nagyon nehéz egyedül lenni, de most azt kell megtanulnom, hogy valóban az Úr elég legyen mindenre. Mert eddig is nagyon fontos volt nekem Isten, és hát persze ő volt az első, de amellett Bulcsú volt ebben segítségem. Ő fantasztikus támaszom volt abban is, hogy amikor én elkeseredtem, vagy bizonytalan voltam, ő mindig olyan biztosan mondta, szelíden, az Úr velünk van. Szeret. Ez elég is ott is megnyithatott. Tehát eddig, mint egy Bulcsún keresztül hittem Istenbe, most meg kell tanulnom, hogy magam legyek. Hát addig is nagyon jó kapcsolatban voltam vele, de most, hogy tényleg semmi más támaszom nincs. És az Úr hordoz, tényleg erőt is ad, ez is, hogy feladatot bízott rám. Nem tudom, meddig fogom tudni csinálni, lehet, hogy nem sokáig, minden esetre most átsegített ugye ezen.
0: Milyen feladataid vannak itt Gombán, a kis faluban, ahol ugye, most laksz?
1: Református az iskola, ugye ez egy református falu, és ott az evangélikus gyerekeknek a hittanórákat tartom, a lelkésszel együtt, mert ő is átjár, csak nem győzi az összeset.
0: A Bényei lelkész, ugye igen. A szomszéd falu, és ott van evangélikus gyülekezet is.
1: Ott evangélikus gyülekezet van. Na és akkor, hát Bényére is járok templomba, nagyon aranyosak vannak, akik visznek engem autóval, ha nem tudok elmenni, értem jönnek. A bibliórára meg általában a lelkész jön, értem, ha nem tudok elmenni. Azt is szoktam tartani, meg hát ha nem én tartom, akkor is eljön értem, ha ő tartja, akkor is, hogy ott legyek. De most egy még jobb alakult ki, hogy a nővére még ellenkező irányban, 17 kilométerre laknak tőlünk Mendén, és mivel ott nincs biblióra, elkezdtek ide járni bibliórára. Csak ha ők nem tudnak jönni, akkor kell a lelkésznek értem jönni.

0: a lélekhangolóban továbbra is szélbulcsú evangélikus lelkész özvegyével, Győri Évával beszélgetek.
1: Kapcsolatotok bulcsúval láthatóan kiegyensúlyozott, nagyon szoros volt. Mi volt ennek a titka, ha el tudod röviden mondani, mi az, amit a fiatal párok szívére helyeznél akár?
2: A legfontosabb, hogy Isten állt a középpontba. Mi első pillanattól kezdve úgy voltunk, mint a házastársak lennénk. Teljesen egyek voltunk, teljesen őszinték, nyitottak voltunk. Szóval nem volt ilyen alakoskodás, vagy megjátszom a jó kislányt, vagy mit tudom én. És nagyon fontos volt, hogy mind a ketten istenei voltunk. Mind a kettőnknek Isten igéje volt a mérvadó. Hát, ezt tudom mondani. Igazi boldog házasság, hogy tényleg megértik egymást, és csak úgy van. Még így is előfordul, ugye, hogy nem sikerül egy házasság, hogy hívők, de minket Isten kötött össze. Soha nem is volt ez probléma, házasság előtti szex vagy ilyesmi, természetes, hogy nem. És pont ettől lett gyönyörű és szép az egész házasságunk, mert Isten rendje szerint volt, és fiataloknak ezt mondanám. Az igazi boldogságot soha nem élik át, amikor előbb elkezdik, meg össze-vissza élnek. És hát a legfontosabb, hogy Isten vezesse őket, és fogadják is el, persze, amit ő mond, mert az az igaz. Akár hány ezer éves, ez mindig érvényes lesz. Bármilyen tudomány, meg tanok, mindig váltakoznak. Van, most ez a sláger, most ez a divat, de vége lesz. Nem egy biztos tápon, viszont Isten igéje, igen.
0: Mit lehet tenni, ha konfliktusok merülnek fel, vagy ellenkezés van, vagy nem mind a ketten ugyanolyan szinten szeretik az Urat?
2: Fizikai erőnél is mindig a gyengéhez kell igazodni. Ezt most erre tudom mondani, ha nem egyformán állnak a hitbe, vagy az egyik hitetlen. Soha se szabad türelmetlenül meg gorombán intézni. Olyan érdekes, én mindig úgy láttam, hogy bulcsú az erősebb a hitbe. Ő meg úgy látott engem, hogy én vagyok előrébb. Mindig. Szóval valahogy ezt az Úr adta, nem lehet ezt csinálni, azt hiszem, hanem élni kell az Úrral, és ő adja meg, mert minden ember más, és nincs is recept. Nem lehet azt mondani, hogy így és így kell tenni, akkor jó lesz a házas. De az egy recept van, hogy figyelj Istenre, legyél az ővé, ő legyen az első. Majd Isten akkor úgy fog titeket vezetni, ahogy nektek van szükségetek rá. Melyik házasságban hogy egyezne meg, vagy hogy jó, vagy hogy tudnak szépen egyetértésbe élni, úgy kell. De Isten vezesse őket ebbe. Tehát ne én akarjam, hogy ez így legyen, meg úgy legyen. Soha nem a magam igazát, vagy ő se a maga igazát akartuk, hanem azt, hogy mi az igazság, ugye? Mit Istennél mi az igaz. Talán ez nem is volt sokszor tudatos. Ez Isten kegyelme volt, hogy nem, hát persze, hogy vitatkoztunk, meg megvitattunk dolgokat, vagy haragudtunk is egymásra, de az soha nem volt, hogy ne beszéltünk volna napokig, vagy mit, most én haragszom. Jól elmondtam, amit én gondolok, aztán kész, utána nem haragudtam, meg hát természetes bocsánatot is kértünk, hogyha kellett. Tehát ezt tudom mondani, és ugye voltak ezek a bajok, nehézségek. Előtte az Úr egy csodálatos gyógyulást adott. Én 6 éves koromtól allergiás voltam, mert akkor nagy adag penicillin injekciót kaptam, egy súlyos tüdőgyulladásom volt, és kiütött rajtam, fölholyagosodtam, szóval borzasztó volt, és attól kezdve nem szedhettem gyógyszert. Még egy kalmopirint is szuprasztinnal tudtam csak bevenni, de még akkor is földagadt a szájpadláson, viszketett minden talpam, szóval minden. De még ha nem szedtem a gyógyszert, akkor is, ha ilyen nyírkos hideg idő volt, piros volt, földagadt szemem, mit tudom én, már elmúltam 20 éves, amikor bulcsúval megismerkedtem, és látta ezt, mikor kezdett ugye udvarolni, azt mondja, mi ez? És hát mondom, hogy miért van ez? Hát azt mondja, imádkozzunk érte. Jó, mondom, imádkozzunk, hát letérdeltünk, imádkoztunk. Ő olyan hittel, gyermeki hittel. Aki imádkozott, hogy gyógyuljak meg, hát én is csatlakoztam hozzá, abszolút nem tudtam elhinni. Nem tudtam ezt hinni. És ez este volt, másnap reggel megyek a munkába, hát január volt, ilyen téli idő, hideg, nem viszket. Attól kezdve nem jött elő. Tehát az Úr adott egy ilyen és ugye az Úr soha nem önmagáért ad csodát, hanem jelül, vagy hogy a hitünk megerősödjön. Na ezért tudtuk aztán utána ezeket a nehézségeket, és mindig bíztunk abban, és a Kinginél is meg fog gyógyulni. Igaz, hogy nem úgy, ahogy imádkoztunk, és másnapra megyek, és na ott van a nyakám, mégse gyógyult meg, de eltelt pár hónap, és meggyógyult. Aztán még nehezebb jött a bulcsukába, tehát így mondom, hogy az Úr így erősíthetünk be, hogy ad megtapasztalást is, hogy aztán el tudjuk viselni a még nagyobbat, és tulajdonképpen erre azért van szükség, mert Isten így dicsőítetik meg, a sátán fölött ő így győz, ha mi megállunk a nagyon-nagyon nehéz helyzetekben. És mint ahogy az apostolok is, ha az életüket kell adni, akkor is megálltak. De ahhoz az Úr ad erőt, meg olyan megtapasztalásokat, hogy meg tudjunk állni.
0: Kedves hallgatóink, a végéhez közeledő, lélekhangoló, evangélikus rádiómissziós műsor vendége ezúttal egy özvegy lelkészfeleség, Szél Bulcsúné Győri Éva volt. Az ő gyermekként, majd feleségként lelkész családban megélt napjairól, mélységekről és magasságokról, gyógyulásról és gyászról is beszélgettünk ma Éva istenhitének fényében. Az elhangzott beszélgetést meghallgathatják az Evangélikus Missziói Központ honlapján is, a http://missio.luteran.hu rádió menüje alatt. Üzeneteiket várjuk e-mailen az evmis@luteran.hu címre, SMS-ben pedig a 0620 620 36 79-es számra. További jó rádiózást kívánva szeretettel búcsúzom, Erős Várami Istenünk!

0: Ír összeállításunk következik.
1: Meghívás a baptista művészeti napokra. A baptista egyház már ezt üzeni. Csatlakozni hívjuk és várjuk azokat, a gyülekezeteket, iskolákat, művészeket, csoportokat, kórus, zenekar, társulat, STB, stb. És személyeket, akik készek arra, hogy a rendezvény sorozat időszakában minél több helyen megszólítsuk és gazdagítsuk környezetünket. Azokkal a művészeti és lelki értékekkel, melyeket Isten ránk bízott. Mivel lehet csatlakozni a művészeti napokhoz? Hangversennyel, koncerttel, kiállítással, tárlatvezetéssel, művészeti foglalkoztatásokkal, színdarabokkal, irodalmi esttel, író-olvasó találkozóval, nyitott műteremmel, előadással, bemutatóval, szavaló versennyel, szoboravatással, bármilyen kulturális programmal, mely a közösségünkben meglévő evangéliumi értékekre épül. November 10-ig várják a jelentkezéseket a kultúra@baptist.hu e-mail címre. Jelentkezéssel együtt várják a gyülekezet, magánszemély, csoport vagy iskola által rendezett program plakátját, amelyen kérik feltüntetni a baptista művészeti napok logóját. Bármilyen kéréssel kapcsolatban Murányi Kovács Anita áll rendelkezésre. Telefonszáma 36 70 312 36 37. Ideje elhinned. Országos pásztor és vezetői konferencia. Október 16-án és 17-én már 6. alkalommal rendezik meg az Ideje elhinned országos pásztor és vezetői konferenciát a pünkösdiek, amelyre szeretettel várnak és hívnak minden pásztort, vezetőt, igehirdetőt, szolgálattevőt és házastársaikat. A fiatalabb generáció tagja, illetve a szolgálatra még csak készülőket. Az idei témájukat az egészséges gyülekezet, valós események és helyzetek inspirálták. Felmérték, mekkora szükség van a gyülekezetek helyreállítására és gyógyulására, és az egészséges gyülekezetek jelenlétére, Krisztus testében és a társadalomban. A konferencián külföldi és hazai előadók is szolgálnak. Szeretettel várnak és hiszik, hogy ezek a konferenciák hozzájárulnak a szolgálók lelki növekedéséhez és a közösség építéséhez. Egészségmegőrzés, innováció és együttműködés a bentlakásos idős otthonban. Szeptember 30-án második alkalommal adott otthont a Pünkösdi Egyház szeretett otthona a Jó Lét szakmai műhely rendezvénynek. A szakmai nap középpontjában az egészségmegőrzés, a szolgáltatásfejlesztés, az innováció és a bentlakásos idős ellátás jó gyakorlattal álltak. A találkozó lehetőséget teremtett arra, hogy különböző fenntartású intézmények vezetői és szakemberei közösen gondolkodjanak az idős gondozás jelenlegi kihívásairól és jövőbeni lehetőségeiről. A program egy ima reggelivel kezdődött, amelyet Benedek Zsolt intézményi lelkész vezetett. Az időjárásról. Lassan elindul a lehűlés. Ma csütörtökön gyengén felhős, napos az időnk, de esőre néhol van esély. Délies a szél, és 22-28 fokunk van. Pénteken felhős vagy borult lesz az idő, többfelé esővel. Északnyugatra fordul a szél, és 14-24 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.
2: Merkaba. Zsidó vallási és közéleti magazin következik. Ferenc Kuna Valéria műsora.
3: Sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat, ez itt a Merkaba, a mikrofonnál Ferenc Kuna Valéria. A stúdióban a vendégünk Lévai Erika, a Malka Design alapítója, iparművész. Szia Erika, örülök, hogy elfogadtad a meghívást.
4: Szia, örülöm, eljöttem.
3: És külön örülök, hogy már másodjára üdvözölhetünk a stúdióban, hiszen legutóbbi alkalommal is rengeteg érdekességet osztottál meg velünk az aktuális dolgaiddal, projektjeiddel kapcsolatban. Ezekre is szeretnénk visszatérni, de a hallgatók kedvéért, meg az én kedvemért is idézzük fel, hogy is kezdődött ez az egész, a Malka Design ötlete honnan indult, illetve mivel is foglalkozol pontosan.
4: Igen, hát végül is, tehát én Izraelbe végeztem a Schenker College-ban, tehát mint iparművész, és akkor még egy kis időt vett igénybe az, amíg az ember így magára formálja maga a hangulatát, és végül is ez az irány lett, ami a Malka Design most így ma is képvisel, hogy végül is zsidó tematikájú dolgok, tehát művészeti dolgok, és illetve oktatásbeli projekteknek a kivitelezésére főleg szakosodott.
3: Az, hogy kimondottan a zsidó témájú tematikájú dolgokkal szeretsz foglalkozni, ez már Izraelben is kikristályosodott benned, vagy inkább akkor vált meghatározóvá, amikor visszajöttél Magyarországra?
4: Ja, hát ez inkább utána, tehát ott az nem, ugye ott mégis nem ez volt, tehát egy saját hangnak a keresés, egy ilyen fejlesztés se folyt, ugye ez folyik ilyen iparművészeti iskolákban a gyakorlati dolgokon túl. És ez így sokkal később jött. Lényegében szerintem egyébként biztos, tehát köszönhetem mondjuk így a családomnak, így a gyerekeinek is, hogy ez az átadás ismeret, ez így fejlődött.
3: Tehát gyerekeid születésnél, illetve nevelésével kapcsolatban jött az ötlet, hogy ezt a gyakorlatilag nevelő átadási hagyomány ápolását szélesebb körben is kiterjeszd, és ne csak a saját családodon belül valósítsd meg?
4: Igen, egyébként nem is gondoltam volna, tehát hogy ilyen irányt vesz az élet. Amúgy minden projektben, tehát vannak olyan elemek, tehát ami saját rajzolt, egy saját kifejlesztett dolog, tehát azért az újító, innovatív dolgok megtalálhatóak. Úgyhogy persze egy törekvés is, hogy ugye, a projektek mindig jó. Majd készül egyébként egy jövőre már, most vagyok egy új projektben, ami nagyon izgalmas lesz, akkor remélem, hogyha majd a kezembe foghatom, akkor szintén eljöhetek.
3: És nagyon várjuk, és nagyon szeretném, de azért elöljáróban tudsz róla mondani néhány szót?
4: Ez egy izgalmas kártyajáték lesz, ami, tehát gyerekeknek és felnőtteknek is, az végre a felnőtteknek is, nem csak a gyerekeknek, a felnőttek is élvezettel játszhatják, mert már kipróbálgattuk.
3: Hát az a jó, ha belül mindenki gyerek marad szerintem, szóval ezekre mindenki féleképpen szükség van. De milyen témájú lesz ez a kártyajáték, illetve mit szeretnél megjeleníteni
4: ugye,
3: vele?
4: Tán lehet, hogy ennek a héber betűs projekteknek, amit már mondjuk már több ízben képviseltem, ennek egyik olyan csúcspontja lesz, ami szintén a héber betűk és a kártya valahogy így ötvözném.
3: Ez nagyon izgalmas, úgyhogy remélem, hogy minél hamarabb a kezünkben foghatjuk. Mikorra tervezed ennek a megjelenését?
4: Hát most készülnek el a grafikai utolsó elemek, már így a játékszabályok is így letisztultak, úgyhogy már így ugye lényegében azt mondhatnám, hogy bezratesem, tehát Isten segítsen, bármikor elkészülhet innentől kezdve.
3: Hanukára jó lenne, ha már meglenne.
4: A csodák szükségesek, igen, a csodák a kiszlép hónaphoz, azokat az energiákat mindenképpen.
3: Szerintem az mindenféleképpen segíteni fog, és lehet, hogy ez is egy lesz majd a hanukai csodák közül, illetve a hanukai örömködés közül, ha ezt végre együtt játszhatja a család. De mesélj nekünk a régebbi projektjeiről, amik már kézzel foghatóak és megtalálhatóak.
4: Igen, tehát 3 éve jelent meg a piacon ez az előbbet, ez a memória kártya, amit már többen ismernek, tehát több vásáron és egyéb helyeken is található. Aztán utána a tavalyi évben volt ez a fakészlet, ami az főleg tehát nem egyéni felhasználása, hanem ilyen csoportoknak, óvodai, ifjúsági és ilyen egyéb ilyen csoportoknak készül. Azért ez mondjuk így lehet, hogy nem olyan egyértelmű, hogy ez így létezik.
3: Igen, úgy tudom, hogy ez ilyen nagyobb méretű
4: Ez ilyen egy ilyen 23 centi magas, tehát gondolj, egy gyerek fog egy 23 centi méter vas, ilyen, egy ilyen nagyon szépen, tehát számítógéppel megrajzolt, és úgy élve a technikával is ki is vágott betű, tehát nagyon precíz dolog, és ezzel lehet játékokat kitalálni, hogy és így ilyen csoportos játékokat lehet vele bejátszani.
3: Mint iparművész elsősorban a vizuális látásmódot szeretnéd fejleszteni a gyerekeknél, vagy ez egy ennél sokkal összetettebb?
4: Ez úgymond ilyen Montessori jellegű dolog, tehát mivel annyira a térbeli maga, hogy ezzel nem csak a sík érzetet fejlesztük, hanem ugye térből és egyéb tapintás, ami más dologra hat az agyban, tehát egy másik fajta elmélyülést eredményez. Úgyhogy akár felnőtteknek is egyébként nagyon hasznos, hogy így nehezen tudjuk elképzelni őket.
3: És alapvetően hol találhatóak meg ezek a játékok?
4: Hát mondjuk ez konkrétan tényleg így rendelésre szoktam, tehát hogy van úgymond számkészlet és héber betűkészlet, tehát kétféle létezik ebből is, úgyhogy hogyha így van, ki megkeres, tehát ilyen kis
3: gondolom elsősorban óvodák, kisiskolásoknak.
4: Igen, tehát hogy ez a szegmens, úgyhogy ez.
3: Házi használatra készült már ilyen?
4: Hát még nem. Már volt esetleg ilyen kezdeményezés, valaki gondolkodott rajta, de aztán mégis nem lett belőle semmi.
3: Nem baj, bármit hozhat a jövő.
4: Igen, szóval akár házilag is, mondom, hát ilyen speciális, tehát mondom, egy óvónő akarta otthon, tehát hogy igazából.
3: Hát igen, akkor ő tudta is, hogy mihez kell, és mire van szükség. És a másik projekten?
4: A mostani projekt, ez szintén ugye a héber betűkhöz kapcsolódik, úgymond ezt így harmadiknak csatornám, egy kicsit más megközelítés, hogy meg kifejezni, ez felnőtteknek, és egy ilyen tanfolyam oktatás jellegű dolog.
3: Arról még később fogunk beszélni, hanem a játékra gondoltam, amiről, mert ugye a fa játékokról beszéltünk, és amit előtte említettél.
4: Az előtte a memóriakártya. Így van. Azt te is ismered.
3: Igen. Én igen, de a hallgatók nem biztos.
4: A hallgatók nem biztos. Oké, tehát lényegében evel is, tehát több mindent lehet játszani. Ugye a memóriakártya, mondjuk ez elég hamar, ugye azért kimerül egy idő után, és azért is ajánlom ezt sokaknak, ezt a játékot, mivel szókirakost is lehet. Tehát, hogyha később valaki tanulja a nyelvet, a héber nyelvet, akkor kirakhatja magánhangzókkal együtt is a szavakat. Tehát azért mondom, ezért...
3: Ez sokban segít, hogy megtanulja a szavakat szerintem, mert ugye a héber olvasásnál nekünk, akik a fonatikus nyelvhez vagyunk szokva, azért a szóképeket is jó, ha megjegyezzük, mondjuk, ha helyesen akarjuk leírni azokat a szavakat.
4: Gondolom. Igen, tehát hogy ez tehát annak is, aki mondjuk akár Izraelbe született, tehát az, hogy pontosan a nikud, a magánhangzó pontosan ott legyen és találó legyen, ezt egy kicsit gyakorolni kell.
3: És mióta foglalkozol ezekkel? Mikor alapítottad a Malka Designt?
4: Hát a Malka Design az most, úgymond most mondjuk egy-egy éve úgy újult meg, hogy ebben az új logóval is látható, amit most már, tehát a Facebookon és meg egyéb helyeken is, tehát megszokott az ember, ugye. Úgyhogy az csak így egy-egy éve van, tehát előtte így teljesen más, mert ugye a judaika, a díszítés, az mondjuk az előtte kicsit ilyen más hangnemben folytak a dolgok. Ami...
3: Akkor mik voltak inkább előtérben?
4: Térbeli elemek, akkor is szintén mondjuk a feliratok azok közbe játszottak, tehát hogy innen jött utána az, hogy az összes ilyen a betűkhöz kapcsolódó dolog, úgyhogy, de egyébként majd, tehát mindig ezek így össze, tehát vissza fog jönni az iparművészeti vonal is, csak most jelen pillanatban ez az oktatás néha egy kicsit így álljon, mivel tehát mással is foglalkozom, de megosztott vagyok, ezért

0: tanfolyamot.
1: Igen.
0: Ami szintén a héber betűkkel foglalkozik, mondtam, hogy felnőtteknek, végülis 15 alkalom, egy 30 órában állapítottuk meg azt a tartalmat, amikor informatívan el lehet ezt adni. Tehát egy nagyon különleges tanfolyam, tehát tudtommal itt Magyarországon ezt nem képviselik ezt a vonalat. Azt, hogy megértsük, tehát hogy nem csak így szimpán így olvasni tanulunk, és így hogy előadjuk a betűket, hanem mesélünk a képükről, miért így alakult ki, miért ilyen így ábrázoljuk, és egy csomó ilyen mindegyikről történeteket is mondunk.
1: Te hol tanultad ezt meg?
0: Hát pár ilyen tanfolyamon, tehát én online, tehát ilyen külföldi. Tehát azért mondom, hogy itt így Magyarországon nincs, és akkor ezt is így több szinten.
1: Gondolom azt, hogy ezért Izraelben azért előnyt jelentett, hogy ezzel kapcsolatba tudj kerülni.
0: Hát azért nem. Tehát, hogy igazából egyéb olyan szellemi síkok játszottak közben, ami segített azt, hogy ezt minél jobban talán meg tudjam érteni. De most ez nem elég, hanem úgy át is kéne tudni adni az információt. Tehát, hogy ez egy ilyen kompetencia.
1: Nagyon speciálisága ugye a judaizmusnak, illetve akár a vallásnak, vagy a héber nyelvnek az alefbét titkai, így is mondhatom. Mikor kezdődött nálad ez az érdeklődés, ez a vonzalom az alefbét iránt?
0: Hát ez egy jó kérdés, mondom, tehát ilyen, mint egy ilyen mágnes, ami így, egyébként így vonza az embert. Ugye nem is tudja az elején, hogy amikor használja azt a nyelvet, hogy úgy mi van mögötte. Tehát azért is így érdekes, mert hiába valaki beszél nyelvet, hogyha nincs tudatában bizonyos dolgoknak, akkor azok az energiák, meg azok az állapotok nem tudnak úgy érvényesülni.
1: Igen, mert hogyha ugye az alapján, amiket elmondtál, meg amiket tudok rólad, így fokozatosan egyre inkább merülsz el a betűk világában. Ugye a memóriajáték, majd ez a fakirakós, így is mondhatom, tehát a betűkirakós, amiről beszéltünk, és akkor most már egy komplett tanfolyam, ami tényleg egész komplexé teszi, úgy is mondhatnám, ezt az eddigi életutadat, vagy művészi pályádat, és tényleg az arra voltam kíváncsi, hogy ez hol kezdődött, mi fogott meg benne.
0: Nem, vagy... én is, bocsánat, így közel, csak azért, hogy én is ezt így gondolgattam, hogy még egy projekt, tehát hogy mi az, és igazából csak annyi, hogyha mondjuk az ember tehát több aspektusból jobban megérti, akkor ez sokkal többet nyújthat magának az embernek, de hát ugye itt most ugye cél is az, hogy át is adjak valamit, ez egy ilyen fontos.
1: Mondjuk ez hozzásegít téged ahhoz is, hogy tényleg teljesen komplexen minden irányból, minden oldalról megismerd ezt a témát, és szerintem ezáltal egy igen hiteles előadóvá, illetve egy hitelessé válsz abban, hogy át tud adni ezt másoknak.
0: Remélem, ez majd a visszacsatolásban majd kiderül, mert hát mondjuk azok, akiket már itt tanítottam, tehát ők nagyon élvezték.
1: Hát ezt el is hiszem.
0: Élvezték, és igazából érdekes mód, tehát, hogy a korosztály az ilyen 50 felett. Tehát, hogy ez mondjuk így nem biztos, hogy ilyen fiataloknak.
1: Lehet, hogy így... Lehet, hogy meg kell ehhez érni, hogy igen, így beinduljon ez a fajta érdeklődés.
0: Igen, mondom, hogy ilyen érdekes, hogy így, és tehát, hogy azt gondolnánk, hogy akkor nehezen tanulnak, hát... De hogy ebben a folyamattal internetre mégis is sikerült, és a végén tudnak olvasni. Tehát elgondoltam az eredmény, a gyakorlati eredmény, ugye. Azt is kell nézni.
1: Szeretnél volna ezzel egyébként megcélozni egy konkrét korosztályt, vagy ezt így a véletlenre bízod, hogy nem. Bárki, akit érdekel?
0: Hát bárki, akit érdekel, de szóval ez felnőtteknek, úgyhogy...
1: Persze, elsősorban felnőtteknek, gondolom, de onnantól kezdve 6 éves gyerekeket válsz.
0: Igen, onnantól kezdve a korosztály nincs. Meghatározó.
1: És szerintem mikortól érdemes ezzel foglalkozni? Úgy, hogyha egyáltalán nem tud valaki a héber nyelvről semmit, nem beszél, nem is olvas, akkor is érdemes elmenni a tanfolyamra, vagy azért szükséges valamilyen alaptudás?
0: Nem, az ebben jó, hogy akár tehát bárki, tehát hogy az, aki nem tud, vagy az, aki valamit tud, vagy úgy érzi, hogy így keveri, tehát vannak olyan betűk, amit nem sikerült senkinek se úgy szétválasztani ebben, hogy keverje, hogy olvassa. Tehát ezáltal mondjuk egy betűre legalább fél óra van. Tehát ez pont, ez elég lesz, annyi plusz információt kap, hogy akkor sikerül ezt így valahogy így meg

0: persze gyakorolnia és kell, és végig is az lett kifejezve, hogy aki regisztrált tanfolyamra, szerintem, hogy tudtad-e, hogy akkor tehát kapja ezt az alfabet készletet, amivel lehet gyakorolni, mert ugye a tanulás sose elég, mert ez a heti egy, tehát akkor otthon meg tudjam gyakorolni a kis betűket, amiket tanultunk, mert még plusz egy, kap egy tanahot, tehát ami, tehát az Mózes öt könyve, a proféták és az egyéb iratok, tehát az ilyen héber magyar kap, mert lehet, hogy tehát a vége, tanfolyam végére ugye valamelyest olvasni is fogunk.
1: És a tanak az csak héberül van?
0: Héber-magyar.
1: Héber-magyar, értem. Akkor rögtön le is tudja ellenőrizni, hogy mit olvasod.
0: Szó. Hát de hogy fantázza úgy, hogy hát ő nem tudja, nem biztos, hogy a héber értelemmel, de hogy a magyar azt le tudja, úgyhogy ez egy ilyen, tehát ez tartalmazza a tanfolyamot.
1: Igen, ezt is meg akartam kérdezni, hogy ez a spirituális tudás mellett a célod-e, hogy valamilyen gyakorlatias ismereteket szerezzen az ember, de akkor ezek szerint igen, tehát olvasni megtanul az, aki elmegy hozzá.
0: Igen. Hát lehet, hogy még ugye gyakorolni kell, meg hogy én nem fog tudni gyorsan olvasni, ugye, de ezt az alapot így megkapja, tehát nem fogja egyedül érezni magát a betűk. Szóval, hogy idegennek tűnie egyik betűnek sem.
1: A memóriajátékról viszonylag keveset beszéltünk, úgyhogy most gyorsan visszakanyarodok még, de nem felejtsük el a tanfolyamot, mindjárt visszatérünk arra is. Mi vezérelt abban, amikor létrehoztad ezt a memóriajátékot? Elsősorban a gyerekeidre gondoltál, vagy egyszerűen csak szerettél volna valami újat hozni a palettára?
0: Hát van benne újdonság is, ami mondjuk így világviszonylatban is mondjuk egy kicsit ilyen újdonságnak számít, mert ugye a piacot azt ugye már körbe nézte az ember, amikor csinál egy ilyen tárgyat, akkor megnézi, hogy mi kapható a világban. Úgyhogy ez is, tehát az a kis apróság is sikerült, amúgy meg ilyen esztétikailag is jól néz ki, tehát hogy igyekeztem, hogy a saját ilyen rajzok vannak benne, úgyhogy ezek így, csak ilyen színes, meg ez így nagyon össze lett válogatva, hogy nem a szókészlet, tehát ott szavak is vannak rajta, a betűkkel, meg egy kép, tehát hogy ez nagyon meg lett gondolva, hogy melyik kerül rá.
1: Mi alapján?
0: Ne legyen benne ismétlés, tehát hogy úgy, hogy egy közeli szavak, ilyen gondolatilag közeli szavak, aztán az, hogy az a szint is, tehát hogy például, hogy mi került le, például, hogy kagyló, tehát nem biztos egy ilyen, egy nagyon ilyen gyakori szó, például mondom, hogy cedef kagyló, vagy hogy de tehát van, megkerültek rá, tehát hogy vallásilag is fontos dolgok.
1: Például, igen, ezt akartam kérdezni vallásilag.
0: Is, tehát egy kis olyan szegmens, ilyen lájtos, tehát uh-huh. nem olyan nagyon vallásos tartalommal, ilyen diszkrét formában. Tehát.
1: És a vallásos tartalmak közül mit tartottál fontosnak?
0: Például a luláv rákerült, lulávcsokor, a tóra, és a rimon, a gránátalma.
1: Igen, a Rimon a gránátalma, a túrát azt gondolom a hallgatóink is ismerik, de a luláv az egy különlegesebb dolog. Tudsz erről mondani néhány szót?
0: Hát ugye négy, tehát a lulávcsokor pont ugye szokott kor kell ezt mindenkinek rázni ima közben, tehát négy komponens, mindenki mást képvisel, és így lesz ő teljes. Tehát az egyiknek kellemes illata van, a másiknak nem, szóval mindenkinek más tulajdonság, a tulajdonságok összeadódnak.
1: Az emberi tulajdonságok a lulávcsokorban?
0: Akár az is, hogyha azt nézzük, hogy mindenki egy ilyen, ugye, egy puzzle-nak a része, és a mindenkinek a személyes énje hozzájárul a kollektívhez. Tehát ugyanez, tehát ez fontos az egész. Így lesz egész, és úgyhogy, tehát a három zöld nemű, meg a hozetrog, ugye.
1: Így képviseli a teljességet.
0: Igen,
1: ez aktuális is, hiszen nem is olyan rég lett vége Szukkot ünnepének, és ugye a nagy örömködések közepette most következnek a szürke hétköznapok. És engedd meg, hogy egy kicsit eltérjünk most a szakmai életettől. Számodra mit jelentenek a szürke hétköznapok így az ünnepek hajtása után? Mert gondolom azért két kisgyerek édesanyjaként gyakorló háziasszony is vagy, tanulsz, a tanfolyamra készülsz, iparművészként tevékenykedsz, tehát így valami hihetetlen sokrétű személyiség vagy, és nagyon sok mindennel foglalkozol, de ezt nem biztos, hogy a hallgatóink tudják, hogy ez a 3 hetes időszak, ugye az őszi nagy ünnepek, rendkívül örömteli, de annak, akinek családja van, bizony fárasztó is, hiszen mindenre külön kell készülni, és meg a főünnepeket is számon kell tartani. Ilyenkor megkönnyebbülés neked, hogy vége lett az ünnepeknek, vagy hiányzik ez az időszak? Hogy éled ezt meg?
0: Most szerintem mindenki egy kicsit úgy élte meg, hogy ilyenkor már vége, akkor már kicsit várja, hogy az ember a hétköznapok is van, és való kiteljesedés, meg kicsit így túl sok volt, aztán meg másrészt meg ugye a hétköznapok halmozottak fel, tehát hogy még így magamat szeretném utolérni a következő napokban.
1: Akkor az ünnepi időszak is azzal, tehát hogy már a következő dolgos napokra gondoltál, vagy készültél?
0: Hát részben, tehát mindig vannak dolgok, amiket tehát, megtettem, például ugye a Facebookon is beindult egy ilyen kampány a tanfolyam, ami ugye ez a misztikus utazás címmel került be így a köztudatba, tehát ez már így elindult, úgyhogy így, ezek mindig így folyamatában zajlanak. Mindig van egy lépés, amit akkor meg kell tenni, aztán
1: következő. És mindig arra koncentrálsz.
0: Hát igyekszem.
1: Ilyen különben szétesik az ember, igen, a sok tennivaló mellett, ez így van. Szóval így az ünnepek végeztével elkezdődik a munkai időszaka, készülsz a tanfolyamra, és ezzel kapcsolatban még szeretnék nagyon-nagyon sok mindent kérdezni tőled, de még egy kis időre mesélj nekünk arról, hogy előtte mivel foglalkoztál, mert ugye én láttam tőled nagyon-nagyon szép dolgokat.
0: Melyiket?
1: Mezőzékre gondolok, ja, például, amik rám nagyon nagy hatása voltak, hiszen iparművészként gyönyörű dolgokat készítesz. De ez most teljesen háttérbe szorult, vagy azért nem, még így is meg lehet téged találni?
0: Persze, hát szóval vannak itt néha ilyen egyedi, ilyen kívánságok, meg ugye ez folyamatosan is így valahogy így kapható, tehát így a... Meg lehet keresni vele, tehát van egy ilyen viszonylagos ilyen árukészlet, vagy ami különböző színek, meg aztán néha vannak ilyen egyedi kívánságok is. Tehát.
1: Mint például?
0: Most az egy barátnőmnek kellett ilyen a hullámok ihletésű mezőzé, ezt most lefotózni, nem is fotóztam le, de szóval ez ilyen festett valami volt, ilyen egyedi, speciális valakinek a születésnapjára gondolta. Egy hajós kapitány. Hullámok, hajós kapitány, úgyhogy meg lehetett volna kérdezni, hogy és hány éves a hajós kapitány?
1: Fú, tényleg erről most eszem jutott egy kérdés, a hajóra kell mezőzét rakni?
0: A hajó? Hát ez egy
1: az
0: jó kérdés.
1: Az ottani ajtókra?
0: Ezt nem tudom, hogyha valaki életvitelszerűen lakik ott, akkor esetleg felmerülhet az a kérdés. De mondjuk vannak meghatározva bizonyos méretek, tehát hogy mondjuk, és a hajón tudom, eléggé olyan limitáltak ugye a centék, a négyzetméterek, tehát ez igazából köbméter függő szerintem, hogy.
1: Legközelebb jön egy rabbi, ez biztos, hogy meg fogom tőle
0: kérdezni. Igen, ezt meg kell kérdezni. A hajó nem jutott eszembe, viszont voltak már esetek, hogy így végigkérdeztem, és akkor idővel kaptam válaszokat ezekre.
1: És miért is kérdeztem ezt, mert nem biztos, hogy mindenki tudja, mi is az a mezőzé, illetve miért ilyen fontos.
0: Hát egyébként, tehát ugye a mezőzé védelmet ad zsidó otthonokban, egy kláf, egy pergament van betekerve egy tóra idézettel, tehát ez adja azt a védelmet, azt a szintet, hogy a negativitást kizárjuk, tehát amennyire lehet, és ezért is fontos, hogy néha ugye ellenőrizve legyenek, és egy, hogy legyen, meg hogy utána ellenőrizzenek, hogy nehogy megsérült betűk legyenek benne. Tehát azt egy szoftverrel kell ellenőriztetni.
1: És itt vissza is tértünk a betűkhöz, és innen fogjuk folytatni. Egy kis szünet után zenélünk, aztán folytatjuk a misztikus utazásunkat Lévai Erikával, a Malka Design alapítójával. Néhány perc, és itt vagyunk újra.

0: Köszöntöm ismét a hallgatókat, ez még mindig a Merkaba, a mikrofonnál Ferenc Kuna Valéria. A stúdióban a vendégünk Lévai Erika iparművész, a Malka Design alapítója. Folytatjuk misztikus utazásunkat, hiszen ilyen címmel indult tanfolyamot hamarosan. És hol lesz található?
1: Volt ilyen helyszín, egy kicsit most itt így mentegettem magamat, mert egyébként tehát a Latívnál lett volna, csak ugye volt ez a vihar, úgyhogy most ők, tehát ez a helyiség beázott.
0: Elmosta a helyisége?
1: Kicsit, igen, tehát így az Andrássy utat így elmosta a vihar, úgyhogy most várom egyébként a visszaigazást. Akit érdekel tanfolyam, ez mindenképpen online, tehát írjon nekem, ugye a malkadesignkft@gmail.com-ra, vagy a telefonszámon hívjon fel engemet. Ugye a Facebookon a Malka Designt ott látja az elérhetőséget, és akkor azokat mindenképpen értesítem, akit ugye érdekel.
0: Tehát. Ezek szerint a vihar egy kicsit hátráltatja még a helyszín.
1: Igen, tehát hogy persze gondolkodtattam volna így előre is, csak így, úgyhogy várok visszaigazást, tehát hogy remélem, hogy ez ugye a héten megérkezik, csak pont így az ünnep, pont kiment az ünnep, akkor így megírtam azt a levelet, hogy...
0: És most... ha valakit érdekel, akkor a Facebookon megtalált téged Malka Design névvel, igaz?
1: Igen.
0: Jó, ezt mindenképpen tartsuk észben, és szerintem egy párszor még el is fogom mondani a biztonság kedvéért. Mesélj nekünk, hogy tényleg miről is fog szólni ez a tanfolyam, ugye azt már tudjuk, hogy a betűkről az alefbet lesz a főszereplő, és hogy aki elmegy hozzád, az biztos, hogy a tanfolyam végére, ha szorgalmasan gyakorol, akkor meg is tanul olvasni, de ennél azért jóval többet takar ez a misztikus utazás.
1: Hát igen, tehát elsősorban lesznek olyan alapismereti dolgokat, amiket szintén meg fogunk beszélni, tehát akinek nem volt előtanulmánya a zsidósággal kapcsolatosan, az is valamilyen olyan szintre kerül, hogy el tud majd tájékozódni. Tehát ilyen is lesz. Az első óra egy ilyen bevezető óra lesz, tehát a Tórával fogunk foglalkozni. Kicsit így, hogy hogyan is épül fel, ott akkor a betűket hogy találjuk meg, akkor még egy mese is lesz, tehát hiába a felnőtteknek, de ugye a mesék is így átszövik a dolgokat, tehát például ugye ez az alefbet mesét fogják mindenki elolvasni, tehát ez egy nagyon fontos dolog. Én is egy csomó ideig gondolkodtam, de hát, hogy miért kell ezt így előadni, és egy csomószor más talmuddal, de most ilyen így van ez előadva, hogy mint hogyha a betűk egy ilyen szépség királynői választása, mindenki elmondja, hogy ő mitől jó, mitől nem jó, és ez is egy ilyen fontos dolog, tehát megértjük azt, hogy tehát, hogy a lényegében, és ezt több forrás is említi, hogy tehát a betűk a teremtés előtt már léteztek, és akkor ott várták, hogy mikor fog az a pillanat eljönni az a teremtés, és ezért ő mindenki meg akarta ezt oldani, tehát az ő energiájával, az ő tudásával, az ő szakértelmével, tehát mindenki képvisel valamit, ez van a mesében is így röviden elmondva, vannak ugye más források, ahol hosszabban van, ez elmondva itt egy, és úgyhogy erről is lesz szó. Akkor utána még végigmegyünk az összes betűket, beleértve a magánhangzókat is.
0: Így összesen hány betű magánhangzókkal együtt?
1: Tehát végül is mi a 22 alapbetűvel fogunk foglalkozni, mert amikor beszélünk az alapbetűkkel, a szóvégiek is, képük is meg lesz említve, sőt, valakinek a szóvégi értelmezés is meg lesz említve, tehát hogy miért ilyen a nun-szofit, hogy miért ilyen a cadik-szofit, miért ilyenek, ez is, tehát ugye az a betűknél lesz megemlítve. Tehát ezért csak 22-ről beszélhetünk, a 27 helyett, és utána a magánhangzók, a fő magánhangzókkal is végig. Ezek így, tehát nem úgy lesz, hogy a magánhangzók így a végén, hanem bizonyos lesznek olyan részek, hogy a betűk után lesznek a magánhangzók így berakva, hogy azzal is, mert amikor majd olvasási lapok, olvasási gyakorlatok vannak, hogy akkor segítsék azt, hogy minél könnyebben. Már sikerélményünk legyen, hogy tudjunk olvasni. Tehát ez a teljesen gyakorlati része.
0: Igen, mert ugye a magánhangzók a Héber ABC-ben nagyon különlegesen jelennek meg. Gyakorlatilag nem egymás mellett találhatók a más hangzók mellett, hanem alatta fölötte pontozás, illetve egyéb formában, amihez tényleg gyakorlat kell, hogy valaki jól el tudja olvasni.
1: Igen, cikcakban.
0: Igen, cikcakban bizony. És van egy jelentőség annak, hogy ezek a pontok hogy jelennek meg? Mert az egyértelmű, ugye, hogy az elef betű különböző formái, hogy miért olyan alakú az elef, miért olyan alakú a bet, gondolom ezekről fogsz igen, majd mesélni, igen. Hogy alakult igen. Ez ki.
1: Ugyanúgy a magánhangzóknál is ez megvan, hogy ez miért így, miért pont, és miért egymás alatt. Itt különböző ilyen történetek vannak megemlítve. Meg akár ilyen tórai ilyen részek, tehát ezek végig átszövik az óra menetet. Akkor szóval ez benne lesz, tehát ugyanolyan betűjátom az, hogy amit esetleg lehet, hogy múltkor is mondtunk, de nem tudom, de nem baj, hogy végében a betűk az olyan, mint a test, és csak a lélek által, úgymond a magánhangzók által válik egyé. Tehát az bele kell lehenni, be kell olvasni ahhoz, hogy ki is tudjad olvasni. Tehát azért ez teljesen ilyen fontosságú.
0: És akkor gondolom, ezekbe a rejtelmekbe is mindenkit belevaz, de már annyira kíváncsi vagyok. Mondj nekünk valami.
1: Egy nem egyszerű kis gondolattal készültem. Most azt adta az apropót, hogy ugye egy szukott végeztével, erről kezdjük a Mózes 5 könyvét, a heti szakaszokra van osztva, és ezeket olvasni, és akkor ugye a Beresít, a teremtés pont ugye ezen a szombaton olvassák zsinagógákban, tehát és erről van egy ilyen érdekes dolog, hogy így nem biztos, hogy mindenki így belegondol. Ugye, tehát a Beresít ilyen furcsán is kell mondani, mert egy kicsit így lelassul az ember. Tehát az első magánhangzó az egy svá, ami lelassítja az egész szót. Tehát úgymond, mint egy ketté is vágja. És ugye, és az első betű meg az egy bet, ugye, igen. Tehát egy bet, és egy lassulás, ugye. Úgyhogy így indul az egész történet. Ugye mik azok a szavak még, ugye, amiket majd meg kell beszélnünk a bet kapcsán, például a bájt, mint otthon, vagy a brachá, mint áldás. És akkor egy kicsit így lelassulás, ez a dolgok eszenciájába beletartozik, hogy és így indul a teremtés. Tehát itt nagyon fontos dolgok vannak így elrejtve, egy csomó ilyen elrejtett dolgot fogunk kiásni. És akkor az egyik ilyen, ez az elrejtés, hogy az örökkévaló egy otthonra vágyott pont itt a földön, hogy ezt így kicsit így, ugye, akkor gondoljunk be, hogy örökké, teljesen végtelen, pont itt, ide, így ezek között, ugye, az emberek, ami teljesen ilyen halandók, különböző olyan dolgokkal, amik akár jók, vagy nem jók, szóval mindenki így osztályozza magának. Úgyhogy, és hogy pont erre vágyott itt így a földön. Tehát, hogy ezt neki így megteremtsük, és ebben ő kvázi így örömét leje azt, hogy itt legyen velünk. Tehát ez egy nagyon, ez egy fontos dolog, és lényegében, amit be mindennapokban is így vele kell gondolni, hogy a mi önfeláldozásunk, és azon, hogy az erőkön felül, tehát ez adjunk, és hogy segítsünk másoknak, ez egy ilyen valami fajta energiát képvisel.
0: Igen.
1: És tehát ez az a pont, amire szükség van. És ez fog egy csomó mindent megteremteni. Amúgy ugye a fizikalitással teljesen más dolgok is születnek, de ez az a pont, amire nagyon át kell gondolnunk. Ez az a nehézség, ezért vagyunk mi különlegesek emberek lényegében. Ugye azt nem tudom, hogy ezt minden pillanatban így átgondoljuk-e.
0: Nem hiszem.
1: És akkor ezzel, tehát ez egy ilyen fontos, csak itten.
0: Még azon gondolkodtam el, ne haragudj, utána megkérlek, hogy folytasd, hogy ugye a bőr és a teremtés az első szó, és kicsit érdekes, legalábbis így hirtelen az jutott eszem, hogy miért nem az aleffel kezdődik? Miért nem az első betűvel, hogyha az a kezdet?
1: Igen.
0: Hiszen a bet a második a héber ABC-ben, és mégis gyakorlatilag beleindul a teremtés.
1: Igen, ez egy jó kérdés. Ez egy jó kérdés. Tehát azért is, mert nem csak tehát, hogy tudnunk kell olyan szempontból, hogy az örökkévaló teremtette a világot és a mindenséget, és hogy van minden dologban, egy ilyen, akár egy ilyen elrejtett formában. Ez nagyon fontos, hogy nem mindig látjuk, mi csak egy csomó dologban, amit látunk, azt az öt érzékszervet, azt tudjuk a legjobban elfogadni, és innentől kezdve az elrejtett dolgok kicsit ilyen nehézségekbe ütköznek. Tehát így, ne csak így lássuk meg azt, hogy valaki elmondta ilyen szépen, ilyen intellektuálisan, hanem hogy ezt így el is fogadjuk. Tehát ez egy másik szint, és ezért, mivel csak tehát ezen a második szintről tudunk indulni. Tehát, hogyha ezt nem fogadtad el, hogy ez így van, ez a teremtés, akkor bármilyen okos gondolatok is lehetnek, az nem fog átjönni. Tehát azért nem indítunk első fokról, tehát az alef, hanem rögtön ez a második. Tehát ez a kettes megértésen kell neked átverekedned, akár egy életen át is magadat, mert ugye lehet, hogy különböző dolgokat nem fogadsz el. Vagy ebben az életben, az előző életben, szóval nem tudom, ez így akkumulálódhat.
0: Ez nagyon, nagyon érdekes gondolat.
1: De jó volt a kérdés. Ez így benne van. Ez egy nagyon fontos dolog.
0: És készültél még nekünk valamilyen történettel, ami így fel tud csigázni még jobban? Már nem is lehet jobban.
1: A másik az, hogy például ilyen nagyon egyszerű dolog, hogy ilyen egyszerű dolgokat is meg fogunk beszélni, hogy mi az az abrakadabra.
0: Ez szerintem nagyon, nagyon fontos kérdés.
1: Igen, hát ez ugye minden napi szókészletben használjuk, és egyébként tehát ez egy arámi szó, tehát egy csomó szó, tehát ugye az arámi, tehát a héber, ezek össze-vissza, tehát egymásról adnak át értékeket.
0: És keveredtek.
1: Főleg ugye az arámit tekintik annak, ami sokkal erősebb energiát képvisel. És úgyhogy ugye mi tudjuk, hogy a gyerekek nem tudom, mit szoktak mondani, amikor varázsolnak, ugye ezt is mondhatják, vagy nem tudom, még egyéb más szavakat. Tehát és azt jelenti, egyébként úgy lesz, ahogy mondom.
0: Abrakadabra.
1: Aha.
0: Úgy lesz, ahogy mondom.
1: Aha. A mai évebe dibur, ugye ez az a, úgyhogy egy kicsit van némi ilyen hasonlóság hangzásban. És akkor tényleg, aki varázsol, akkor úgy lesz, ahogy mondom, abrakadabra. Úgyhogy ez is egy ilyen arámi szó.
0: Na, ezt megjegyzem, most már sűrűben fogom ezt emlegetni, hát, ha úgy lesz, ahogy mondom, innentől kezdve. Nagyon izgalmas és érdekes ez a téma, még rengeteg kérdésem lenne, de igazából szerintem az a fontos, hogy elmenjenek, akiket érdekel, és meghallgassák tőled ezt az egész történetet, részt vegyenek ezen a misztikus utazáson. Biztos vagyok abban, hogy tényleg nagyon sokat tud hozzáadni, és nem csak a spirituális tudáshoz, hanem gyakorlatilag, ahogy mondtad, hogy valahol segít abban is, hogy önmagunkban nézzünk, és saját magunkat is jobban megértsük, illetve a szerepünket, a helyünket ebben a világban, vagy ezt rosszul látom?
1: Igen, és hogy próbáljunk egy kicsit ugye nyitni, hogy mások felé, hogy esetleg mit adhatunk, szóval hogy így, ezek így sok minden ilyen apró.
0: Tehát nagyon sok rétű ez a téma.
1: Igen, úgyhogy de hát ez mondjuk így a csomószor, tehát egy zsidó filozófiai szemléletű dolgot is kaphat az ember ezáltal.
0: Hogyha esetleg valaki nem tud személyesen részt venni, tervezel-e más formában még ilyen jellegű tanfolyamot, vagy mik a távlati céljaid ezzel?
1: Igazából tényleg fölmerült, hogy ugye az online, a web klassz oktatása, tehát hogy ilyenkor azok is, akik nem tudnak fizikálisan eljönni, tehát hanem mondjuk esetleg vidékiek, vagy bármilyen célból így nem tudok, akkor megjelenni, szintén hallgathassa. Tehát ez remélem hamarosan, tehát ezt így valahogy, ez egy technikális dolog, szóval csak, hogy én nem vagyok túl a technikában, de majd lesz olyan segítségem, hogy ezt így meg tudjam organizálni, és akkor így is futhat ez a tanfolyam.
0: És ezt már mostantól tervezed, vagy ez majd később lesz elérhető?
1: Ez később, tehát akit érdekel, az szintén ugyanúgy írhat nekem, tehát akkor egy ilyen adatbázist képezek, hogy aki, hogy amikor elérhető lesz, akkor írok nekik, és megkeresem őket, hogy mikortól. Úgyhogy, de hát szóval ez idén biztos így nem, majd esetleg a tavasz zenéje lehet, úgyhogy igen.
0: És hogy gondolod, hogy ez ilyen nagy csoportos tanulás, vagy teljesen mindegy, hogy hányan vannak?
1: Hát egyébként szóval nem olyan egyszerű ez a téma, tehát nem egy tömeg, szerintem nem egy tömeg tanfolyam lesz szint úgy, tehát hogy...
0: Ja, elég nagyon... speciális, azért meg kell hagyni.
1: Igen, tehát hogy igen, remélem, hogy esetleg az a lehetőségem is nyílik, tehát hogy az, hogy az emberek így megismerik, hogy akkor majd akár nem tudom, hogy egy évben egyszer vagy kétszer, tehát nyílik ez a lehetőség, hogy jöhetnek, akkor így lassan mindenkihez így eljut.
0: Tehát mindenféleképpen több tanfolyamot tervezel, most elkezdődik igen. Az első, és utána szeretné tovább folytatni.
1: Igen, úgyhogy így... Tehát ez így is lett így kialakítva gondolatilag.
0: És ez alatt a tanfolyam alatt, tehát a 15 alkalom alatt ezt a témát teljesen körüljárod, vagy esetleg úgy érzed, hogy van még ebben egy plusz, esetleg van egy második szint, amit tovább tudsz adni, vagy ezt most így...
1: Az lehet az egyéni kérés, hogyha például ugye az olvasás, gyakorlás lehet, tehát ilyet tudok elképzelni most így ilyen pillanatban, hogy ilyen kiegészítésre. De ez mindenki teljesen egyéni, mert akkor tehát valamennyit fogunk olvasni, aztán az, hogy ki, hogyan, tehát egy nagyon eltérő szintek lehetnek, azt én nem tudom megmondani.
0: És a vallási jelleg mennyiben fog megjelenni a tanfolyamon?
1: Ez most mit jelent?
0: Hogy hát, hogy a zsidó vallási jelleg, tehát úgy értem, hogy specializálódsz mondjuk az ünnepekre, vagy a zsidósággal kapcsolatos dolgokra, mert amikről eddig beszélgettünk, ugye alapvetően, tehát ugye zsidósághoz kapcsolódó, de azért... Én nekem ez nagyon egyetemes emberi dolgoknak tűnnek, tehát hogy ez mindenkinek tud adni, plusz nem csak zsidóknak, hogyha tisztában van ezekkel a rejtelmekkel, részt veszünk ezen a misztikus utazáson, ez szerintem bárkinek jelenthet nagyon sokat, nem csak annak, aki napi szinten ezt éli meg.
1: Hát, de így konkrétan így nem ezt az ünnepekről, ugye átszövik, akkor fogunk beszélni egy dolgról, ugye akit tovább érdekel, az ugye megtanulja a kérdéseket, ugye lehet kérdezni, de ugye így maga az ünnepek így nagyon ilyen didaktikus módon ez így nem lesz, csak ilyen történetekkel.
0: Tehát semmilyen előképzettség nem szükséges hozzá.
1: Nem.
0: Szerintem ez megnyugtató.
1: Igen.
0: Mert azért nem egyszerű téma, és nem egyszerű, hát ha valaki ránéz egy héber szövegre, és nem tudja elolvasni, először akár ijesztő is lehet, tehát így nem annyira általános azért.
1: Igen, mondom, annyit fogunk róla beszélni, hogy akkor ezekkel a fogalmakat így is így magáiba teszi, és akkor így kicsit így ez a izgatottsága így kicsit így csökkent, és megérti. És akkor remélhetőleg ez fog majd segíteni későbbiekben is.
0: És a betűkre visszatérve nekem van egy kedvencem, hogy tudsz-e mesélni róla valami különlegeset, a jud.
1: A jud?
0: Ja. A jud.
1: Nem, avval fogjuk kezdeni, mert lényegében nem olyan sorrendben mondjuk, fogjuk kezdeni, ahogy ugye nem az Aleftől kezdjük kvázi. Habár egyébként nagyon érdekes, a források úgy említik, hogy a legelső, ahogy ebben a betűk megjelentek az örökkévaló szín előtt, ez a TAF, tehát visszafele jöttek, visszafele formátumban, egyébként igen. Mi nem úgy fogjuk kezdeni, mi egy ilyen kicsit ilyen logikai rendszeren megyünk, mert ugye a jud az a legkisebb.
0: Igen.
1: milyen sok minden tartozik, az ahhoz képest, hogy kicsi a bors, tehát hogy erős, tehát sok minden tartozik hozzá, és akkor utána meg a hatodik betű, ez a tizedik betű, aztán a hatodik, aztán, szóval egy kicsit így ugrálunk, mert ahogy a betű kinézete alapján is, tehát hogy egy kis vonal, akkor hosszú vonal, tehát ugye szóval van egy ilyen felépítés.
0: Hogy az írás is így könnyebb legyen? Esetleg? Vagy ez a te saját logikai rendszered, vagy ez így szokták? Máshol is így tanulod?
1: Ezt nem tudom. Nekem ezért így logikailag így nekem így jobban elrendeződött, mivel ugye egy kicsiből, aztán például ugye az alef, ugye az egy vávból és két jutból állt. Tehát akkor hiába kezdem, hogy az alefot, hogy mondom, hogy egy vávból és egy két jutból állt, ha nem tudja, hogy mi ez
0: mi
1: a két
0: betű. Mi az a váv és mi ez a két jut.
1: Igen, tehát azért mondom, hogy ez ilyen logikai gondok.
0: Szóval tényleg olyan, mint egy kis puzzle. Úgy összerakosgatod. Igen. Tényleg, az előbb említetted, hogy minden, ahogy a Lulávnál beszéltünk arról, hogy mint egy puzzle, mindenki, az egész emberiség, illetve a sokszínűség alkotja a teljességet, az egészet, és ugye te iparművész vagy, adódik a kérdés, hogy nem terveztél még valamilyen puzzle-t készíteni, valami zsidó témájú puzzle-t, mert nekem nagyon tetszene.
1: Hát puzzle-t nem, csak azt úgy így nem, ez ilyen, ezt így nem. De a technikák, szóval így, tehát hogy én a technikákban szoktam így vándorolni, tehát így ez így ad nekem egy ilyen kompozíciót, de hogy ez ilyen teljesen egyéni.
0: Ugye most ez képezi, gondolom, az a legfontosabb részét a szakmai életednek, hogy a tanfolyamot elindítsd, vagy van más, ami már a jövőbe tekintesz, hogy ez már egy lezárt időszak, és ez már erre teljesen fel vagy készülve. Mik a terveid? Miket szeretnél még megvalósítani?
1: Ja, hát egyébként a betűk után egyébként még fontos a szentélyekről való tanulás. Tehát a betűtanulás is mindenki egyének fontos, tehát a betű és a tóra tanulás, tehát ez nagyon fontos dolgát képezheti, tehát a mindennapoknak, mindennapi dolognak. Aztán ugyanúgy a szentély is. Tehát a jeruzsálemi szentély az első kettőről, tehát úgyhogy ez már így igyekeztem így gyűjteni hozzá anyagot.
0: Lehet, hogy ez is egy következő tanfolyam témája lehet?
1: Ez egy következő kérdéskör, amiben szintén szeretnék jó lenni, úgyhogy ez időt vesz igénybe. úgyhogy már elindult ez a dolog. Nem tudom, milyen formát fog ölteni. Úgyhogy ez is egy ilyen fontos dolog, amit...
0: Hamarosan lejár az időnk, pedig ilyenkor, mikor belemerülünk a beszélgetésbe, úgy érzem, hogy itt tudnék ülni még órákon keresztül, de hát ugye ezért van a tanfolyam, úgyhogy örülünk, hogy megint felkeltetted az érdeklődésünket, és remélem, hogy nagyon sokan lesznek. Én mindenkit arra bátorítok, hogy menjen el hozzád, és tanulja meg ezeket a dolgokat, mert biztos, hogy nagyon-nagyon sok pluszt ad hozzá mindenkinek az életéhez. Nagyon örülök, hogy itt voltál velünk ismét, és így a végén még egyszer említsük meg, hogy hol lehet téged megtalálni, illetve hol tudunk erre a tanfolyamra jelentkezni.
1: Facebookon tartom ugye legjobban így a kapcsolatot így az emberekkel és az érdeklődőkkel, tehát a Malka Design Facebook oldalán, ott egyébként egy ilyen kis ilyen promóciós, tehát meg van említve a tanfolyam, hogy október 13-ától, tehát én most mondom, hogy tehát 6 órától, és a helyszínnel kapcsolatban, tehát aki ír nekem, akkor ott az a telefon, a mobilszám is látható, meg az e-mail is, úgyhogy aki ír nekem, arra válaszolni.
0: Tehát a Facebookon a Malka Design is ott el tudnak érni téged.
1: Igen.
0: Hát reméljük, minél többen lesznek, és reméljük, hogy még sokszor láthatunk itt vendégül a stúdióban. Köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást.
1: Köszönöm szépen.
0: És... ezzel véget is ért már a Merkaba, a jövő héten folytatjuk. A mikrofonnál Ferenc Kuna Valériát hallották. Örülök, hogy velünk voltak ma délután, és kellemes hétvégét kívánok mindenkinek. Köszönöm a figyelmet, a viszonthallásra.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Országos evangelizáció. Országos evangelizáció lesz október 10-én, szombaton, Budapesten, a Deák téri evangélikus templomban és a Deák téri evangélikus gimnáziumban. Erőm és énekem az Úr, megszabadított engem. 2 Mózes 15:2. A hitvallás és az éneklés tematikus évének igei mottója vezet minket Isten szabadító üzenetéhez a hagyományosan megrendezésre kerülő csendes napon. Lesznek igehirdetések, zenei és énekes szolgálatok, többféle stílusban, személyes bizonságtételek, fotómeditáció és kiállítás, szekciók, bibliakör az igehirdetéshez kapcsolódóan, misszió, de hogyan? Gyülekezeti kezdeményezések megosztása, az alkalom szervezője az Evangélikus Missziói Központ. A helyszín Budapest, Deák téri evangélikus templom, 5. kerület, Deák Ferenc tér 4. 72 óra kompromisszum nélkül, több vagy, ha adsz. Ismét elindul a 3 napos önkéntes ifjúsági akció mától október 8-a és 11-e között. Mutasd meg, mire vagy képes. Exkluzív kalandtúra a katolikus, református és az evangélikus egyház szervezésében. A 72 óra kompromisszum nélkül egy szociális, önkéntes akció, amelyet a 3 történelmi keresztény egyház szervez. Az akció Magyarország fiataljait hívja közös összefogásra, hogy együtt tegyenek mások. Valamint környezetükért, országszerte fiatalok kisebb-nagyobb csoportjai 3 napon, azaz 72 órán keresztül teljesítenek közhasznú feladatokat. Intézmények játszóterek felújítása, erdőtakarítás, szociális segítségnyújtás, kulturális műsorok szervezése különböző közösségeknek, például fogyatékkal élők, idősek. Idén is 1 millió gyermek imádkozza a rózsafűzért, a békéért. A szükséget szenvedő egyház, pápai jogú, nemzetközi segélyszervezet minden évben, októberben arra hívja a gyermekeket az egész világon, hogy közösen imádkozzák a rózsafűzért, az egységért és a világ békéért. Idén október 1-e és 7-e között rendezik meg az 1 millió gyermek imádkozza a rózsafűzér kezdeményezést, amelynek csúcspontja rózsafűzér királynője emléknapja. Az idei kampány mottója a fatimai üzenetből származik, amely így szól: végül a szeplőtelen szívem diadalmaskodni fog. Ezzel kapcsolatban így fogalmazott Leó pápa: kedves gyermekek, ma mindezekkel a barátainkkal együtt imádkozunk, és miközben ezt tesszük, azt is vállaljuk, hogy jók leszünk és helyesen viselkedünk otthon, az iskolában, a hittanórán, szüleinkkel és mindenkivel. Akkor is, amikor játszunk vagy sportolunk, mert imádságainkat mindig jó cselekedeteknek, a szeretet tetteinek kell kísérniük. Így növekszik a béke. Az időjárásról. Lassan elindul a lehűlés. Ma csütörtökön gyengén felhős, napos az időnk, de esőre néhol van esély. Délies a szél, és 22-28 fokunk van. Pénteken felhős vagy borult lesz az idő, többfelé esővel. Északnyugatra fordul a szél, és 14-24 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

Tekercs és tekintet. Filmes beszélgető műsorunk következik, amely a filmművészetet a vallási és lelkiségi vonatkozások figyelembevételével szemléli. A műsor házigazdái Nagypál Szabolcs és Szőnyi László Gyula.

0: Nagy-nagy tisztelettel és nagy-nagy szeretettel köszöntünk mindenkit. Ez a Tekercs és Tekintet. Én Nagy Pál Szabolcs vagyok.
1: Én nem Szabó Zsolt.
2: Én pedig Szőnyi László Gyula.

0: Hideg napok. Kovács András, 1966. Egy népirtás, hideg napok, négy közreműködője, egy cellába összezárva, tárgyalásra vár. Miként őrizheti meg az egyén az erkölcsi tartását a történelmi határhelyzetekben? Gondolhatom-e teljesen tényszerűnek azt, amit gondolnom, érdekemben áll?
1: Négy. Az 1942-es újvidéki razziában résztvevő magyar katona és csendőr a vizsgálati fogságban, vagy a börtönben visszaemlékezik, felidéz meleg és hideg napokat, hogy ott és akkor mi hogyan történt, és hogy ők mennyire felelősek.
2: Állóképek a fagyott Dunánál.
1: Ez nagyon Pilinszky is, és hát nem tudom, hogyan lehetne kezdeni. Nyilván másképp van ebben a filmben az, aki a történelemmel jobban meg van fertőzve. Zsolt is végzett történelemszakot is, meg én is.
0: Én csak szerettem volna.
1: Igen, meg, de nagyon másképp nézi ezt a filmet az, akit megfertőztek a teológiának minden szennyével, vagy a filozófiával, mert simán az lesz, hogy mi majd Zsolttal egy 20 perces előadást tartunk itt az évszámok kapcsán, hogy hol, mi történt. Szabolcs meg majd elrántja az egészet egzisztencialista és teológiai irányokba.
0: Cseres Tibor 20 évet szánt az életéből arra, hogy utána nyomozzon a hideg napoknak a Bácskában, és ebből már ő maga is megteremti ezt a feszültséget, nem történelmi művet ír belőle, hanem egy dokumentarista regényt. És aztán őt kéri meg Kovács András, hogy közösen írjanak egy forgatókönyvet, ahol még egyszer átvariálják a dolgokat, és egyre jobban távolítják a történelemtől.
1: Mindig úgy tudtam, hogy Cseres Tibor, ő vajdasági, délvidéki magyar szerző, de súlyos tévedésben éltem, ő Gyergyó Remetén született, és aztán elég hamar Budapestre kerül. Ezt a művét egyébként, a hideg napokat, ha én jól számoltam, 1964-ben hagyja ki először. Neked 63? Uh-huh. Én 64-et láttam, oké. Okay.
0: Azonnal lecsap rá Kovács András.
1: Igen, igen, és akkor 66-os a film.
2: Hát majdnem azonnal, ugyanis megkéri Cseres Tibor, hogy olvassa el a művet, meg azt mondja, hogy nem olvassa el a művet, mert ez egy történelmi regény, és annyira nem érdekli Kovács Andrást, majd a filmgyárba elkezdik köröztetni ezt a regényt, és akkor nem jut el szintén Kovács Andráshoz, de valahogy megfogja, és egy délután alatt kiolvas, és azt mondja, hogy ebből ő csinál egy filmet, ez nem történelmi, hanem ez egy kortárs problémára adható válasz, illetve a kortárs problémára való felhívás is lehet.
1: Fontos elmondani, hogy Cseres Tibor aztán megírta ennek a történetnek a folytatását
0: Vérbosszú is. Bácskában.
1: Így van, az, ha jól látom, ha jól tudom, 91-ben jelent meg. Milyen jellemző, hogy horvátra és angolra is lefolytatták, de ha jól tudom, szerbre nem. Na, de még visszatérve, a Cseres Tibor fölteszi a kérdést magának, hogy akkor mi volt a szándéka, és azt válaszolja, hogy el akartam mondani mindazt, amit a magyar nép nevében néhány véres képzeletű katonatiszt parancsára kegyetlenül elkövettek ártatlan szerb és zsidó emberek százai ellen. Következő kérdés, volt egyéb szándéka is azon kívül, hogy az ártatlan magyar nép helyett, mint egy magára vállalva a felelősséget, megnevezze a bűnösöket? A válasz, határozott szándékom volt, sőt, reményt tápláltam, hogy akad olyan szerb író, aki előadja, elmondja mindezt a kegyetlen gyilkosság sorozatot, amelyet 1944 őszén a bácskai magyar nép ártatlan tízezre jelen beteg lelkű szadista szerbek elkövettek.
0: A filmen szereplő emberek, Bükki, Tarpataki, Pozdor, Szabó, kitalált személyek, tehát nem a valódi tetteseket akarja néven nevezni és visszanyomoztatni, hanem ezzel már tesz egy általánosító lépés, négy különböző szinten lévő katona, akiknek a társadalmi háttere is igencsak különböző.
1: De megjelennek valóságos figurák is, mondjuk a Grassi az létező személy, ugye?
0: Igen.
1: A Kászoniban nem vagyok biztos. Ami nagyon izgalmas volt számomra, hogy az egyik, hogy most, illetve mi a most? Szóval, hogy most 1945-ben, amikor ott csülünk a cellában, ez és ez a rangunk.
0: 46.
1: Én úgy tudom, hogy 45-46. Oké?
0: Okay? 46-ban ülnek ott.
1: Uh-huh. Oké. Okay. Jó, az igazi, tehát a szombathelyék azok 45 októberétől 46, azt hiszem február márciusáig ültek ott. És
0: már 43-ban perbe fogták
1: őket. Sőt, már 42-ben perbe fogták
0: és
1: őket.
0: Az párját ritkítja a háborúban álló országok.
1: Na várjunk, akkor viszont itt most nagyon sok az évszám. Tehát az első évszámunk 1941, Bácska visszatért, ugye ez az utolsó második világháborús terület visszatérés. 1942. január 4-én összecsapnak a magyar csendőrség és katonaság a szerb csetnikekkel, partizánokkal, sok a magyar halott, nyilván közülük is, de az nem számít. Tehát már 12-15-én elkezdődnek a razziák, de az a bizonyos nagy lecsapás, a számok azok eltérőek, 3300 és 3800 halottról beszélnek, és ezek közül 2500 szerb, és körülbelül 1000 zsidó, de magyarok is vannak. Egyszer mikor történt?
0: Január 21-22-23 a hideg napon.
1: Okay.
0: Mínusz 27 fok volt egyébként.
1: Ez fontos egyébként, de tényleg, mert ez a megivott rumok és pálinkáknak a mennyiségét és hatását azért...
0: Én egyetlen egyszer voltam életemben mínusz 27 fokban, Boroszlóban, Wroclawban, és ott hát 10 percenként melegbe kellett menni, így lehetett túlélni, én nekem.
1: Én meg dolgoztam a Schöller jégkrémgyárnak a hűtőházában, és fél óra adatott meg, és utána mindig a 30 fokból visszaküldtek bennünket fél órás pihenőre, és akkor van 42-ben egy első vizsgálat, 43-ban egy második vizsgálat, és akkor 1944-45-ben én a szerb revans, amikor délvidéki vérengzés, amikor 20 kötőjel 50 ezer magyar tölnek, meg 30 ezer németet, és egyébként 15 ezer szerbet is. És aztán majd 1945 októberében kezdődnek a kivizsgálások, 46 májusáig tartanak, és a fő magyar felelőseket, vagy akiket annak tartanak, azokat nem csak elítélik, hanem átadják a jugoszláv igazságszolgáltatásnak, és Szombathelyi Ferencről mondják a legenda szerint, hogy karóba húzták, de az biztos, hogy ez vitatott, de hogy meg is kínozták ezeket a felelősöket.
2: Igen, hát ők Grassi és Feketehalmi Zeidnert, őket felakasztják Újvidék főterén, illetve Zöldi csendőrfőhadnagyot is.
1: De hogy már előtte volt egy ilyen kis ungibungi is biztos, ami biztos. És akkor a következő esemény, csak ezt így egyben akartam látni, a regény megszületése és a filmnek az elkészülte, és akkor a következő az 2026, hogy ma ránk magyar vagy szerb emberekre hogyan hat ez a film, meg ez a történetsor.
2: Kovács András kettő dolgot említett most az utóbb elhangzott információkhoz kapcsolódóan. Ez egyik

0: az sokkal pozitívabban jön ki kvázi, mintha egy jugoszláv film készül erről, lehet akár, hogy elmentek volna egy bestiális ilyen szovjet filmipari irányba, ami nem lett volna egy ilyen filmművészeti értékű alkotás. A másik meg Kászoni ezredesnek a szerepe. Az interjúban azt mondta Kovács...
1: Várjál, ő a Benkő Gyula.
0: Igen. Uh-huh. Azt mondta Kovács András az interjúban, hogy ez egy kitalált karakter, uh-huh. annak a karaktere, aki ellen tudott állni kvázi. Uh-huh. Mert őket is meg akart jeleníteni.
2: Mert hogy nem emlegetnénk ezt a filmet, és nem is került volna be a budapesti 12-be, tehát a 12 legjobb film a 60-as évekig, hogyha nem hozzák meg azt a döntést, hogy eltávolítják a történelemtől és a politikától, és egy egzisztencialista drámává nem teszik. A film fő kérdés föltevése ugyanis az az, hogy a történelemben hogyan viselkedik az egyén. És a szocialista realizmusnak a válasza az lett volna, hogy a kisembernek van egy bölcsessége, magához való esze. A filmben pont nem ezt látjuk, a filmben azt látjuk, hogy még 5 évvel az események után is nem állították össze magukban se a borzalomnak az össztérképét, se pedig az egyes embernek a felelősségét, önmaguk felelősségét, és minden ki különböző stratégiákban önigazol, hogy ő miért csak egy kis fogaskerék volt ebben a nagy gépezetben. Kászon is itt merül föl, hogy vannak cselekvők, és vannak mulasztók, és néha nagy kivételként van valaki, aki szembe tud szállni a történelemmel.
1: Majd nézzük meg jobban ezt a 4 karaktert, akik össze vannak zárva. Még a műfaj kapcsán Cseres Tibor elkezdi, hogy esetleg történelmi regény, de aztán a másik ötlet az, hogy bűnügyi regény, harmadikként meg a lelkiismeret regénye kifejezés dobja föl, de ha bűnügyi regény kerül szóba, akkor ugye különítsük el, mi nagyon sok krimivel foglalkoztunk, vagy 2 nagy típusról, vagy 4 nagy bűnügyi film, krimi típusról szoktunk beszélni. Ugye az egyik az a whodunit, ki a gyilkos típus, ez a leggyakoribb. A második az a hogyan bukik le, vagy hogyan fogják őt el, kalambók. A hármas az a howdunit, hogyan csinálta, például a belső ember 2006-ból, és 4-es az a why done it, hogy miért követte el. Erre a mindenki által ismert példa, mondjuk a 7, tehát a mi 7.
2: Igen.
1: És hogy ez a film, ez azért elsősorban a 3-as, 4-es kategóriába sorolható.
2: A másik műfajt is behoznék, és ez a tárgyalótermi dráma, a tárgyalóterem nélkül. Egyrészt a Dicsőségös fényeit említhetjük, talán a legközelebbi rokona ennek a filmnek, tehát történik valami hadi dolog, és azt utólag próbáljuk rekonstruálni, sokszor egymásnak ellentmondó visszaemlékezésekből. De ha már ebben az évtizedben járunk, 60-as évek, akkor a Vihar kapujában jön elő Kuroszavától, tehát különböző tanúk, különböző szeletét látták a történetnek, és másképp adják elő. Nem teljesen másként, de bizonyos pontokon másként adják elő ugyanazt, és akkor az igazság megismerhetősége is fölmerül. És ha már említetted a nyomozatot, vagy bűnügyit, akkor itt hát egy drámai szabadság történik, tudnélik soha nem szabad egyszer lába zárni ugyanazon bűncselekmények elkövetőit, akik majd tanúságot kell tenni,
1: nem is hiszen az
2: összebeszélhetnek, hogy hogyan mentik
1: vagy
2: föl
1: magukat. Vagy egyik kiátsza a másikat.
2: Tehát ilyen nincs. És egy kiátsza, tehát itt konkrétan meg is történik a végső nagy csattanó.
1: Zárójel, itt a rangok kapcsán akartam elmondani, és szerintem nem mondtam el, de nagyon akartam, hogy mondjuk a Latinovics az események idején még százados, de itt meg már őrnagy. És akkor ez nagyon komoly kérdéseket vet föl, hogy ő mikor lett őrnagy? Mondjuk a szálasi ég idején? És ez erre vonatkozóan vannak is utalások. Egy konzervatív vágású magyar katonatiszt ezt az előléptetést már nem biztos, hogy nagyon el tudja fogadni és komolyan tudja venni. A másik, amit akartam még itt kihangsúlyozni, hogy ez a múlttal való szembenézés véletlenül azért a háborúban vesztes országoknál szokott megtörténni. Mondjuk a németeknél a Bádogdob című

0: regény 1959 Günter Grass-tól, vagy ha a japán filmekre...
1: És aztán film.
0: Igen, igen, igen. Vagy mondjuk a japánoknál a Harakiri című film rendezője, Masaki Kobayashi, ő neki van az Emberi Állapot trilógia pont 1959-61 között, ami nagyon közel van ehhez a hideg, vagy ezekhez a hideg napokhoz. De hát picit tovább lépünk, és egy évtizeddel, elég tovább lépnünk, Egyesült Államok, hát gondoljunk a vietnám filmekre, hogy ott is azért mondjuk az apokalipszis mostról beszélünk, akkor ezek az amerikai szembenézést a háború poklával, és hogy ők mit okoztak.
2: A börtöncellára visszatérve, ugye egy vizsgálati fogságban vannak ugyanazon bűncselekmény elkövetői, de még a börtöncella sem eredeti. Tehát azt is a Széchenyi Ferenc? Igen, Széchenyi Ferenc, operatőr Kovács András alakítják ki. Tehát egy börtöncellában nincsen fal, amire neki lehet dőlni középen, mert ugye középen van egy térrel választó fal.
0: Nagyon jó.
2: És folyamatosan pásztázza az operatőr, és bolyong. Vannak a szereplők, és mi is bolyongunk.
0: Imádjuk az operatőrt, nem tudom melyik filmből, talán a Hannibal tanár úrból. Nekem a nagy kedvencem a Nagy Rozsdási Eset, de Szabinak mondjuk az Édes Anna, vagy a Két fél idő a pokolban, melyik lehetne még, vagy az Egri csillagok. Szóval ez a Széchenyi Ferenc nagyon-nagyon komoly alkotója a kornak, és egyébként a feleségével is találkoztunk már, mert ő meg... Vágó? Ne tévedjek, ő vágni szokott nagy Igen. filmeket.
1: A bolyong az kulcs szó, nem csak belül bolyongunk a cellában, hanem kívül is bolyongunk. Egy olyan új vidéket teremt, ahol mínusz 27 fok van, köd van, hideg van, hó van. Meghozzák azt a döntést, hogy ez egy fekete-fehér film, ekkor már létezik színes film, és a történelmi filmeket általában színesben forgatják, de ők egy művészi szempontból egy fekete-fehér filmet akarnak, és Széchenyi, és ezért szerintem megérdemli az Oscar díjat, meghozza azt a döntést, hogy nincsenek árnyékaik a szereplőknek. Ez akkor Nagy Pál első törvény, ez egy árnyék nélküli film, és ez adja a nagyságát, tehát a lelkük, az árnyékuk az el lett adva az ördögnek, pont az árnyékukkal vagy annak a hiányával viaskodnak, és egymásra is ilyen árnyék nélküli emberként néznek, illetve Carl Gustav Jungnak is vannak az árnyékról gondolatai, az embernek hát tisztáznia kell a személyiségének az eltagadott felével a viszonyát, és csak akkor alakítható ki egészséges személyiség. A kint a folyónál, ott pedig a köd, meg a felhő és borult ég, az biztosítja az árnyék nélküliséget.
2: Meg mit is láttunk tulajdonképpen? Fekete-fehér a film, fehér utcák vannak árnyék nélkül, ezek szerint, én ezt nem figyeltem meg őszintén, fekete köpenyes emberek hosszú kabátba mászkálnak, mint a halál jelképei tulajdonképpen.
1: És ahogy akkor a Dunaparton is van áldogálás, meg korábban a főtéren is van áldogálás, meg a vasútállomásnál is van áldogálás, és ilyen függőleges fekete vonalak, ilyen halálmadarak az összeterelt emberek, akik várják a végzetüket.
0: De esetleg lehetne megnézni ezeket a karaktereket, ami számomra kiemelkedő ebben a filmben. Zárójel, a Kovács András az nem most kezdett filmet forgatni, viszont már az első filmje az nagy alkotás volt, a Zápor 1961-ben, ami már átmenet a szociál meg az új magyar film között, és ami érdekes, hogy ott már egy új nő alak jelenik meg, egy nagyon karakteres nő alak, és nekem itt ez tűnt fel, hogy ezek nem statiszták ezek a nők, hanem mindegyik, ráadásul pár mondattal, pár gesztussal nagyon beívódik a mi emlékezetünkbe. Hát külön lehetne beszélni Bara Margitról, akinek elképesztő káváriánk kellett keresztül mennie. Biztos ismeritek az ő sztoriát. Aki nem ismeri, az nézzen utána, mert döbbenetes, hogy mi fog vele megtörténni.
1: A központi alak az Büki őrnagy, Latinovics Zoltán, a színész király, és ő
0: biztos,
1: köré...
0: Biztos, hogy ő központi?
1: Szerintem igen, és ő köré csoportosul ez a három nő, akit említettél, egy zsidó, egy magyar és egy szerb. Mm-hmm. És akkor van egy ilyen háttértörténet beemelve, abszolút ő a központi, mindjárt mondom az érveimet, tehát a háttértörténetben ugye féltékeny a feleség, nem a valódi szeretőre, a zsidónőre, hanem a szerbnőre, aki nem volt a szeretője a férjének, és ő neki nem is kéne ebben a városban lennie, és a nyomozásnak az íve, egyszerre nyomozzuk, hogy ki felelős a népirtásért, de ugyanakkor azt is nyomozzuk, hogy hol van a felesége, meg a fia a Pükinek, és a végső nagy csattanó, lankasztás-lasztás, gyilkosság a cellában, az is Büki érnagy köré csoportosul, és az is kiderül, hogy mi lett a feleségének a végzete.
2: Ugyanis Kalambúra visszatérve szinte már a film elején tudja a néző, tudjuk, hogy meghalt a felesége, és onnantól kezdődik az az őrjítő játék, hogy viszont ő ne tudja meg, hogy meghalt a felesége, mert akkor balhé lesz. Három ember, majd négy ember lesz összezárva, és ahogy mondtad is, ember élet is múlhat ezen.
1: És az elején már ellopja a szerelmes leveit a pajtásnak. A pajtásra kap szerelmes leveleket, mert van felesége, vagy él, vagy kapcsolatban vele, ő meg nem kap szerelmes leveleket.
0: De neki nem a szerelme
1: miatt.
0: A felesége. Nem a felesége. Nem a felesége a szerelme, hanem a zsidónő.
1: De ő a feleségétől vár levelen. A zsidónő nem fog neki írni. Meg szerintem az, hogy a zsidónő az biztos, hogy nem érte túl ezt a háborút.
0: Jó, hát vidék, eleve vidéken... Fú, ez egy tök érdekes kérdés, mert az újvidéki zsidóság, ha ez nem lett volna, akkor se éri túl ezt az időszakot, az biztos.
1: Én szerintem két szerelme van egyébként, a szeretője meg a felesége. Tehát azok
0: jó, létező... de akkor már az a szerdnő nő is lehet, akkor már három szerelme is lehet. Egyébként mindegyik nőbe beleszerettünk, legalábbis a magam nevében biztosan mondhatom, de egyébként a Latinovicsnál azt is érezzük, hogy bele van sűrítve itt az egészbe nem ballada, hanem egy görög sorstragédia.
1: Igen.
0: Mert hogy az a nő, az nem kellett volna, hogy ott legyen. És csomószor így a véletleneken múlnak balul ezek a pusztulások.
1: Még inkább a véletlent okolja a tarpataki főhajóhadnagy Darvas Iván. Ő ki is mondja, nincsenek jobbak, csak szerencsésebbek. Ő véletlenül lesz állomás parancsnok, ami egy elég nyugis állásnak tűnik, kivéve, hogyha neki kell szétválogatnia embereket ezek szerint az élet, illetve a halál felé az állomások.
0: És akkor itt említsünk meg ő köréje szervezve egy történetet, meg egy jó szokást. A kedves jó szokás az, amikor ő népdalokat szeretne hallgatni. Ezzel teljesen egyetértek, vagy ezt így érzem, vele együtt átérzem ezt a nem is tudom, itt egy etnográfus veszett el benne, vagy pedig ezek a dalok, ezek valami mást is jelentenek számára. De
1: Bartók nyomán akár szerb népdalokat is.
0: Így van. Zsárkoltan. De ott van ez az idősebb parasztasszony, akit megkér arra, hogy segítsen a falubelieket kiszűrni. És gyakorlatilag ki volt a Auschwitzban, aki döntött életről, halálról?
1: Mengele doktor.
0: Szóval, hogy itt is egy
1: halál
0: ilyen...
1: Halálangyala.
0: Szóval itt is egy ilyen szituáció, hogy ez a szerencsétlen kisember egy ilyen helyzetbe keveredik, és aztán nem tudja túlélni ezt a helyzetből, nem tud élve kikerülni.
1: Szép, figyeltetek az utolsó mondatára a nőnek, véletlenül lenőlik az utcán, és mondta, hogy ez Isten büntetése, mert mindenkit ismernem kellett volna, vagyis megmenteni.
0: Ez teljesen a Schindler listájára emlékeztet bennünket.
1: Vagy a Sophie választása is eszünkbe juthat.
2: De Darvas Iván szerintem nem etnográfus, egyszerűen egy gentry. Tehát akinek nincs meg...
0: Unatkozik? És
2: igen,
0: akkor...
2: unatkozik, zenét akarok, nótát akarok hallgatni, szeretőim vannak a városban, a feleségem van, valakikhez akarok tartozni, kicsit ez most a csúnyát akarok mondani, a butácska alak, aki hajózni akar, kalandozni akar, rumot inni akar, és így tovább, és így tovább. És még arra akarok visszatérni, hogy miért alakul ki ez a káosz egyáltalán, és mi nem hangzik el a filmbe sose, ami egy katonai drámában mindig elhangzik, parancsra tettem. Hmm. Ez nem hangzik el itt, ugyanis nincs írásbeli parancs. Csak szóban hangzik el minden, és Darvas Iván, illetve Major Tamás beszélgetésében is az hangzik el, hogy írásban nem adtam semmit.
1: Igen. Akkor le is váltják államos parancsnokként, nem mondja, hogy ő ezt, akkor, tehát akkor ez a parancs, és hogy ő írásban kéri. Talán a Szabó Tizedes, nem, tehát nem hangzik el, de ő erre utal, ő ugye nem tiszt, hanem legénységi állományú, és ő utal erre, hogy ők, hát ők nekik ezt kellett
0: ez
1: tenni.
0: Ez a Szilágyi Tibor?
1: Nem, ez Szirtes Ádám. Igen.
0: Szirtes Ádám, mert a Szilágyinál meg van az, hogy nem akartam tudni semmiről, mit tehettem volna én abban a helyzetben, amikor ott a Dunaparton vagyunk, és, vagy legalábbis azokat idézi föl, azokat a órákat.
1: És tehát nyilván érezzük benne a mentegetőzést, meg az önfelmentést, de azt is érezzük benne, hogy valamennyi igazság van benne. Tehát az ember egy ilyen gépezetnek a alkatrésze, hogyha katona, és a dolgoknak megvan a következménye, tehát a parancs megtagadásnak is megvan a következménye. Meg az is lehet, hogy nagyobb baj származik, tehát itt egy, meghajlik az erkölcsi tér.
0: Azon gondolkodtam, miközben néztem a filmet, hogy te egy ilyen szimpatikus, aranyos, kedves ember vagy, akinek van egy hivatása, szeretnél a rend helyreállításában segítkezni, részt veszel a történelemben.
1: Az állatszolgálat.
0: 38-ban bevonulsz Kassára, mit tudom én, 40-ben Kolozsvára, 41-ben Szabadkára, és akkor benne vagy egy szervezetben, és tudsz-e másképp tenni, másképp dönteni, vagy tehát, hogy itt van, beszéltünk a Benkő Gyula a lezredesről, hogy ő megpróbál másképp tenni, zárójel, és az is hozzá van téve, hogy ő aztán Bajcsi Zsinszky Endrékkel őt ki fogják végezni. Szóval, hogy mennyire van nekem egyénileg mozgásterem, avagy kényszerpályán vagyok egy ilyen struktúrában.
2: Latinovics ugye erre céloz is, amikor ugye Gömbös Gyula vezette be, hogy a szolgálati utat megkerülvén ellentétesen is lehet cselekedni a parancssal, hogyha a parancs az törvényellenes. És Latinovics mondja is, hogy ott volt a lehetőség, hogy telefont intézzen Budapestre, az egyetlen Budapestet kapcsoló telefonkészülékből, de közben annyira megy ez a pszichológiai játszma, ez a kivagyiság dominancia játék, hogy nem fogja megtenni, és földbe gyökerezik a lába.
1: Filmileg még csodálatos döntés az időrend fölbontása, és az, hogy ugye két helyszínen játszódik, a börtönben meg Újvidéken, és hát váltani kell a jelenetek között visszaemlékezéskor, és ilyen nagyon ügyes átfolyatás van. Hát arról már beszéltünk, hogy ez is fekete-fehér, az is fekete-fehér, itt sincsenek árnyékok, ott sincsenek, ez is fehér fal, az is fehér hó háttér előtt játszódik, szürke ruhában emberek vannak itt is és ott is, és akkor azt válasz, hogy elkezd valaki magánbeszédben visszaemlékezni, és már látjuk a visszaemlékezett Újvidéket, de még halljuk az elbeszélőnek a hangját, és talán őt is látjuk, mondjuk Latinovicsot, és egyszer csak megszólal, akkor már az újvidéki visszaemlékezett hangján. Nincsenek határok jelen és múlt között, és a múlt jelen van a jelenünkben.
0: Én a kozmosz és káosz kérdéskörén is töprengtem, mert nyilván az, aki csendőr, meg katona, az valamilyen szinten több káoszt vállal az életében, mint mások. De itt nagyon izgalmas, ahogy először szemtanúk lesznek, aztán utána egyre inkább a részesei. Ennek az egyik legdurvább pillanata, amikor a tiszti kaszinóba belépnek ezek a katonák,
1: razziáznak,
0: és az egyik tisztnek a feleségét viszik el. Zárójel, az én nagymamám mesélte, nagyon-nagyon sokat mesélt erről a korról, ezekről a hónapokról, hogy Sopronban riadót fújtak, de ő tudta azt, hogy most ez nem igazi riadó, és fönnmaradt a lakásukban, és akkor vezették végig a zsidóságot. És milyen érdekes, hogy riadó volt, hogy a lakosság ne legyen szemtanú semmilyen szempontból. Tehát, hogy csak ezt a káosz-kozmosz viszonyt, hogy és itt hirtelen így rájuk zúdul minden Újvidéken ezekben a napokban. A filmben nagyon izgalmasak ezek az ellentétek, amik olykor átmosódnak? Tehát, hogy magyarok és szerbek, akkor kiderül, hogy egyházban élnek, keresztények és zsidók, vagy katonák és civilek.
1: És akkor a nemzetiségi határok is kezdenek átmosódni, tehát mondja, hogy tehát a kivégző osztag árnyékában elkezdik magyarnak vallani magukat azok, akik bármennyit is beszélnek magyarul. Újvidéken miért ne beszélne egy kicsit magyarul az ember? Vajdaság egyébként
0: akkoriban.
1: Is. Akkoriban úgy értem, igen. Tehát egy több nyelvű vidék, a emberek nagy része tudott mondatokat mondani. Én még a filmben, ez egy nagyon-nagyon-nagyon nagy film, és nekem ez egy nagyon fontos film, én még a fokozást dicsérném, és ide kapcsolnám, amit mondtatok, tehát az, hogy konkrétan egyébként milyen, tehát ez, én sokszor beleborzongtam ebbe, hogy a léket ütni egy folyóba is oda belelőni egy embert, végülis milyen egyszerű, meg milyen primitív.
0: Zárójeles, Napóleon nagyon ügyesen már felfedezte, lehet, hogy már Napóleon előtt más is, hogy amikor egy ellenséges seregtest ott volt éjszakon a jégen, akkor körbelőtte azt a sereget.
1: Tényleg.
0: Ez a legolcsóbb mód, és azok szépen lesüllyedtek.
1: A Bonaparte filmben is előjön.
0: Igen?
1: Igen, de hogy ez maga a borzalom, ez a lék. Egy lék robbantásával kezdődik a film, tehát megrobbantják azt a léket, de a lék valami léket kap, a történet léket kap. Oké, de aztán ezt hosszú ideig nem látjuk. Csak a legvégén látjuk, és akkor ahogy megvan oldva, hogy igazából az ember nem akar szemtanú lenni, és a Szilágyi Tibor is ott, ő neki szállítania kell az embereket, és akkor rápillant a folyóra, a kamera vele pillant, de aztán jön vissza, ő nem akarja ezt látni igazából. És aztán megmutatnak, hogy a jégre le van fektetve valami deszka, meg talán deszka, igen, hogy azon lehet járni, vajon az hova vezet. Tehát a film a borzalomhoz nagyon-nagyon fokozatosan ilyen 10-10 perces adagolással vezet rá.
0: A filmben nem csak váltogatások vannak, de van, amit újra lejátszanak, nem? Tehát amikor tartja az a nagy bajszos, ezredes, vagy alezredes a beszédét, akkor azt kétszer nézzük meg. Először Bújtor István társaságában, aztán igen. Benkő Gyula társaságában.
1: Hát igen, illetve hogy az elbeszélője is más a két történetnek.
0: Biztos lehet.
2: Igen, igen, mert egyszer elmondja a Latinovics, egyszer Darvas Iván, és talán még Szilágyi is megemlékezik róla, hiszen ők hárman tisztek, a negyedik tag nem tiszt. És ugye itt jön ki az, amit mondtál, Szabi, hogy mennyire nem függ össze a visszaemlékezés és a visszaemlékező által elmondottak, tehát a képi világ és a narráció. Hiszen Darvas Iván, amikor ott hagyja Nagy Dürer Durral ezt a tiszti gyűlést, látja, hogy kamu sebesülteket fásliznak éppen be. De ezt nem említi meg a sztoriban, és utána Szilágyi már úgy emlékezik vissza, hogy látja azokat a sebesült arcokat, azokat a meggyötört tekinteteket, akik valójában nem voltak komoly sebesültek, ők csak ilyen propagandisztikus eszközök voltak.
1: És akkor mi is cinkosságba vagyunk berántva, tehát mi már tudjuk, hogy az kamusebesülés, és akkor megnézzük még egyszer azt a jelenetet, és ott látjuk a borzalmat a tisztek arcán, miközben mi tudjuk, hogy az egész az álca.
2: És kvázi szimpatikussá válik Szilágyi is, hiszen ugye forra vére, hogy akkor valahogy bosszút kell állni, majd utána jön az, amit Gyula, te mondtál, hogy én ezt nem akarom látni, én ebbe csak itt vagyok, viszem a teát, de valójában folyamatosan a transportokat szállítja a Dunapartra.
1: Amit még dicsérnék, az a hétköznapiság és a borzalom kapcsolata a filmbe, tehát újra és újra meglepett, hogy miközben itt népirtás folyik, és nem csak az ellenség ellen, tehát nem tudom, több tucat, több száz csetnik is gondolom volt az áldozatok közül, hanem a szerbek ellen is, random szerbek, illetve ha már itt vannak, akkor a zsidóság írtására is fel lehet használni az alkalmat, és még néhány magyart is megölnek, de közben teljesen hétköznapi dolgok. Fáznak, isznak, rágyújtanak egy cigire, panaszkodnak, hogy nem tudom én, hó ment a bakancsába. Tehát ez a film az végigjátszik azzal, hogy milyen természetes dolog mínusz 27 fokban fagyoskodni és parancsot teljesíteni, ami most történetesen az, hogy néhány ezer embert egy légbe bele kell lőni.
2: De ez a természetesség kinél jelenik meg? A tizedesnél. Ugyanis a három tiszt, ők nagyon filozofálgatnak kvázi azon, hogy kinek milyen felelősség van, ki, mikor, mi történt, mit kellett volna tenni, hogyan csináltuk. Bejön a tizedes, akar velük beszélni, tehát hogy kapcsolódni akar, ha már egy cellában vannak a három tiszthez, és akkor ő hozza be azt, hogy fáztunk, de a Dorner tizedes milyen rendes volt, csak agyonlőtt három embert az első éjszaka.
0: Ott a villanyszerelő,
2: igen,
1: magyar villanyszerelő.
0: Igen, és tényleg a felesége meg a lánya.
2: Ugye villanyszerelő túl is éli.
0: Igen.
2: Hát egy ideig.
1: És aztán ez az egész hétköznapiság, nagyon jól mondott, Szabó tizedesnél abban csúcsosodik ki, hogy a nők halála előtti pillanatokban is a fehér neműt dicséri, meg az ülepének a kerekségét. Ez a végső szög az ő koporsójában. A film, tehát egyrészt nagyon jóképű és, hogy mondjam, rendes színészek, rendes emberek, akiket választ, kiválaszt, és a szerepükben is nagyon szerethetőek. Tehát a film ezzel játszik, hogy ez például a Szirtes Ádám, ahogy beszél arról, hogy ő hogyan vett részt a népirtásban, ilyen a nagyon meleg hangján, kedvesen, hétköznapian, mintha, nem tudom én, valami esti mesét mondana. Tehát a filmnek szerintem nagyon fontos ez, hogy ez a cinkosság minket is behúz. Mi is kezdjük őket érteni, megszeretni, szimpatizálni velük, miközben borzalmat elkövető emberekről van szó.
2: És azt mondja Szirtes Ádám is, ahol már így leveszi kvázi a maszkot, ezt a paraszti, már mint paraszti származású, paraszti ártatlan maszkot, amikor azt mondja, hogy épp akkor küldtek el, amikor a legtöbb látnivaló lett volna. És mindezt a kivégzések kezdetekor mondja, tehát, hogy akkor kezdődött a műsor igazából, amikor a felettes éppen lövi bele a szerencsétleneket, köztük ugye Latinovics feleségét és szeretőit is a Dunába, ami kvázi egy látnivaló volt, és ezt kimondja ott a tisztek körébe, aztán azt arra is csapnak, hogy elég lesz ebből, ugyanis többször leállítják a mesélését.
1: Az egybefolyása a visszaemlékezésnek és az elbeszélésnek a csúcsát ott éri el, és akkor ezzel zárhatjuk is, hogy a nő a kivégzése előtt kibújik a cipőjéből, és gyapjúzokniban van, de lehet, nézzétek újra a filmet, akkor házi feladat, hogy az a Latinovics Zoltán a férje, aki kibújik a cipőjéből, és ugyanabban a gyapjúzokniban van, és hamarosan a cipőjével ölni fog.
0: Még a dunaparti jelenetnél azért azt is említsük meg, hogy ott nagyon kivégzést nem látunk. És ez az ereje ennek a filmnek, hogy sokkal több minden megtörtént, mint amit látunk, vagy nagyon keveset látunk ahhoz képest, és mégis pusztán az, hogy már itt fölidézted, hogy a ködöt látjuk meg a semmit, de közben halljuk ezt a pattogós
1: végig lövések.
0: Igen. És különböző hangerővel, mint a különböző irányokból mindenfele ez történne, ez nagyon félelmet gerjeszt bennünk is.
1: Hideg napok! Kovács András, 1966. Ez volt a Tekercs és Tekintet. Én Nagy Pál Szabolcs vagyok.
2: Én nem Szabó Zsolt.
0: Én pedig Szőnyi László Gyula.

Bibliai idők öröksége. Közmondások tanulságai a Szentírásból. Kárpáti Petronella műsora.

Mindennek ideje van. A mindennek ideje van kifejezést közmondásként és szállóigeként használjuk a magyar nyelven, amely bibliai eredetű és általános érvényű bölcsességet fejez ki. A mindennapi életben ezt arra vonatkoztatjuk, hogy minden dolog a maga idejében történik, és el is kell fogadjuk, legyen az jó vagy rossz. Az életünk eseményei nem a véletlen gyümölcsei, mert létezik valaki, aki irányítja a lépéseinket. A Teremtő, az élő Isten az, aki megszabja életünk hosszát is, hiszen ő az idő ura. Izrael bölcs királyának, Salamonnak a Prédikátor könyve 3. fejezetében lévő szakaszban találkozunk ezzel a gondolattal a következőképpen. Mindennek rendelt ideje van, és ideje van az ég alatt minden akaratnak. Ideje van a születésnek, és ideje a meghalásnak. Ideje az ültetésnek, ideje annak kiszaggatásának, ami ültettetett. Ideje van a megölésnek, és ideje a meggyógyításnak. Ideje a rontásnak, és ideje az építésnek. Ideje van a sírásnak, és ideje a nevetésnek. Ideje a jajgatásnak, és ideje a szögdellésnek. Ideje van a kövek elhányásának, és ideje a kövek egybegyűjtésének. Ideje az ölelgetésnek, és ideje az ölelgetéstől való eltávozásnak. Ideje van a keresésnek, és ideje a vesztésnek. Ideje a megőrzésnek, és ideje az eldobásnak. Ideje van a szaggatásnak, és ideje a megvarrásnak. Ideje a hallgatásnak, és ideje a szólásnak. Ideje van a szeretésnek, és ideje a gyűlölésnek. Ideje a hadakozásnak, és ideje a békességnek.

Ez a felsorolt 14 ellentétpár az élet teljességét öleli fel. Bemutatja, hogy az életünket az állandó ismétlődés és váltakozás jellemzi. Cserélődnek jó és rossz dolgok, öröm és bánat. Mindezeket azonban Isten hozza el. Ő az, aki az idők, az alkalmak mögött áll, aki elhozza az eseményeket sorjában, mindegyiket a maga idejében. Ezért mondja Salamon, hogy mindennek megszabott, rendelt ideje van. Mind a kellemes és mind a kellemetlen dolgok Isten tudomásával történnek. Az ő atyai kezéből fogadhatjuk el. A világban egyszerre van jelen a fájdalom és az öröm. Ha belegondolunk, nagy igazság ez. Mert az életben, az eseményeknek megvan a maga előre meghatározott ideje, és ezért nem érdemes siettetni, erőltetni, vagy halogatni dolgokat. Mert az Isten által meghatározott időzítés szerint történik minden. Ez azt jelenti, hogy valóban megvan a születésnek és a halálnak, az ültetésnek és az aratásnak, a sírásnak és a nevetésnek ideje, azaz mindennek. Aki engedelmesen belesimul a mindenható tervébe, az el tudja fogadni azt is, amikor az ideje lejár.

Az életünkben vannak bizonyos periódusok, és bölcsesség kell ahhoz, hogy felismerjük, mikor kell cselekedni, és mikor kell várni, mert minden az időzítésen múlik. Ezek a szakaszok azt mutatják, hogy Isten irányítása szerint váltják egymást, mert ő az, aki mindent szépen csinált az ő idejében, hiszen mindennek megszabott ideje van. Sajnos mi emberek ezt sokszor nem tudjuk teljesen felfogni és megérteni. Véges a tudásunk, és számtalan szempontból hiányos. Azonban Isten úgy teremtett minket, hogy vele mégis képesek legyünk megtenni, amit kell. Jó ebbe kapaszkodni és ebben hinni, de néha nehéz is a mindennapokban, amikor alig találunk alkalmas percet az elcsendesedésre. Amióta megszülettünk, életünk Isten tenyerén van, és csak a mai nap a miénk. De vajon úgy töltjük-e akár egy napunkat is, hogy az tetszésére legyen mennyei atyánknak, aki alkotott? Mindannyian ajándékba kaptuk a nékünk kiszabott időt. Jutalom minden egyes pillanat, minden év számunkra. A kérdés, megbecsüljük-e, mire fordítjuk e felbecsülhetetlen értéket? A napi rohanásban hagyunk-e néhány csöndes percet arra, hogy megköszönjük Istennek ezt a drága ajándékát? Jó, ha időt szakítunk arra, ami rendkívül fontos számunkra, hogy folyamatos, valódi kapcsolatot ápoljunk Istennel, életünk Urával, az ő végtelenségére és nagyságára figyelve.

Az imádság mellett szükségünk van a Szentírás naponkénti olvasására, hiszen azon keresztül szól hozzánk a mi Istenünk, soha ne sajnáljuk ezekre az időt, mert lelki fejlődésünk nélkülözhetetlen elemei. Lássuk be, hogy nem mi vagyunk az idő urai. Elviekben ez könnyű megérteni, de életstílusunk küzdelmessé teszi ennek elfogadását. A rohanás, az idővel való versenyfutás, amiben élünk, azt sugallja nekünk, hogy legyőzhetjük. Az időt ellenségnek látjuk, mert kiméletlenül elmúlik, és képtelenek vagyunk elismerni a korlátainkat. A korintusi gyülekezetnek írta Pál apostol: alkalmas időben meghallgattalak, és az üdvösség napján megsegítettelek. Imé itt az alkalmas idő, imé itt az üdvösség napja. Az alkalmas és megszabott idő fogalmának csak akkor van értelme, ha komolyan vesszük, hogy Isten hozza el az időket és az eseményeket. Ő tölti meg tartalommal.

A körülmények, a lehetőségek alakulása mindenképpen arra mutatnak, hogy Isten cselekszik, esetleg számunkra nem érthető, de mégis nyilvánvaló módon, és kormányozza teremtett világát, körülöttünk és bennünk is, mert mindennek megszabott ideje van. A különböző emberek számára az idő nem ugyanazt jelentheti. Az egyik számára gyorsan tova tűnik, miközben a másik unatkozik, és nem tudja, mit kezdjen az idejével. Az idő értéke megfizethetetlen, hatalmas kincs, mert minden perc fontos, és ugyanúgy elpazarolható, mint az anyagi dolgok. De életidőnk nagyon rövid ahhoz, hogy értelmetlenül elfecséreljük, hiszen az idő könyörtelenül múlik, az óra tovább ketyeg, a naptárlapjait letépjük, megállhat az óra, megállhat a mozgó lépcső, de az idő halad. Az emberi természet azonban ebbe nem akar beletörődni. Rövid földi életünk alatt szakadatlanul harcolunk, hogy az időt legyőzzük. Egyéni kívánságaink szolgájába akarjuk tenni. Megpróbáljuk visszafelé forgatni vagy siettetni. Ki akarjuk ragadni hatása alól azokat a pillanatokat, amelyeket még egyszer át szeretnénk élni, és amelyekre vissza szeretnénk emlékezni.

hogyan használjuk fel időnket. Vannak, akik úgy gondolkodnak, hogy az elpocsékolt időt másnap behozhatják. Tévedés. Ami egyszer elveszett, az többé nincs. Hogyan gazdálkodhatunk helyesen az idővel? Úgy, hogy tervszerűen végezzük a munkánkat, jó időbeosztással. Franklin Benjaminnak van egy hasznos tanácsa, amit érdemes megfogadnunk. Minden dolgot a maga helyén, minden dolgot a maga idejében. Mindannyiunknak ugyanannyi idő áll rendelkezésünkre, 168 óra egy héten. Rajtunk múlik, hogy értelmesen használjuk fel. Az örökkévaló ura az időnek is, aminek törvényt szabott a mi javunkra. A békesség istene a negyedik parancsolatban meghatározta munka és pihenés rendünket, és arra kéri a nyugtalan, gondoktól meggyötört és megfáradt embert, hogy emlékezzen meg a szombat napjáról, és szentelje meg azt. Ha ezt a napot megtartjuk, amely arra emlékeztet, hogy az Úr a mi teremtőnk és megváltunk, akkor mi nyerünk áldást általa, mert az ő tiszteletére fordított idő nem elfecsérelt és nem eltékozolt idő.

Időnk Istené, ajándékba kaptuk, amivel egykor majd el kell számolnunk az idő urának. Egyszerre csak egy nap áll rendelkezésünkre. A ma még igen, de a holnap már nem biztos. Ahogy egy énekköltő is megfogalmazta, addig keressük az urat, míg nem késő. Mert holnap talán az ajkad néma már. Holnap talán munkát hiába vár. Holnap talán a lábad gyenge lesz. Holnap talán egy lépés sem tehetsz. Azért ma jöjj, azért ma tedd, azért ma légy Jézusé.

Bibliai idők öröksége. Közmondások tanulságai a Szentírásból. Kárpáti Petronella műsorát hallották.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe Soha nem hagy magunkra. A mai ige Ézsaiás könyvéből van, 62. rész, 4. vers. Nem mondanak többé elhagyottnak. Gondolatok az igéről. Elhagyott. Milyen vigasztalan szó. Úgy hangzik, mint a lélek harang, mély fájdalmat és nagy bánatot takar. A nyomorúság feneketlen mélysége tátong az elhagyott szóban. Elhagyott valaki, aki becsület szavát adta, hogy kitart melletted. Elhagyott egy igaz barát, akiben oly sokáig bíztunk. Elhagyott szeretett rokonunk, apánk, anyánk, mindenki. Ez valóban rettenetes fájdalom, és mégis el tudjuk viselni, ha az Úr vigasztal meg bennünket. De milyen lehet az, ha valaki Istentől elhagyottnak érzi magát? Gondoljunk csak a világ legfájdalmasabb kiáltására. Én Istenem, miért hagytál el engem? Máté 27:46. Megéreztünk-e már valaha valamit ennek az elhagyatottságnak a keserűségéből? Ha igen, kérjük az Urat, mentsen meg bennünket ennek a kimondhatatlan fájdalomnak a megismétlődésétől, hogy soha ne térjen vissza az a sötétség. Rossz akaratú emberek mondhatják a hívőről, hogy elhagyta az Isten. Intézzük el mi is. Ez azonban soha nem igaz így. Az Úr szerető kegyelme csak hamar rákényszeríti ellenségünket, hogy visszavonják azt, amit mondtak, vagy legalábbis elhallgassanak. Mind ennek ellenkezőjéről szól Isten ígérete a vers végén. Gyönyörködik majd benned az Úr. Ez a vigasztalás örömmé változtatja a sírást. Ti, akik úgy érzitek, hogy elhagyatottak vagytok, halljátok meg az Úr szavát. Nem maradok el tőled, sem el nem hagylak téged. Zsidókhoz írott levél, 13. rész, 5. verse. Ézsaiás 62:4. Nem mondanak többé elhagyottnak. Országodat sem mondják pusztaságnak, hanem úgy hívnak, hogy gyönyörűségem. Országodat pedig úgy, hogy férnél van, mert gyönyörködik majd benned az Úr, és országodnak ő lesz a férje. Evangélikus, biblikus szabad egyetem, Isten kérdések a kortárs irodalomban mottóval hirdet ismét ismeretterjesztő szabadegyetemi előadássorozatot az Evangélikus Hittudományi Egyetem. A következő előadás október 13-án kedden lesz 18 órától. Varga Gyöngyi és Németi Krisztina, hely és helynélküliség a puszták népében, szociológiai és teológiai olvasatok címmel tartanak előadást. Az előadások látogatása ingyenes. Ajánlott hozzájárulás 2500 forint. A helyszín az Evangélikus Hittudományi Egyetem. Budapest, 14. kerület, Rózsavölgyi köz 3. Már 15. alkalommal indulnak útnak holnaptól az édesapák a Mária Pócsi zarándoklatra. Holnaptól, október 9-e és 11-e között rendezik meg az apák zarándoklatát, amely több éve hagyománnyal bír. A résztvevők a Debrecen, Nyíradony, Mária Pócs útvonalon érkeznek meg a Mária Pócsi istenszülőkhöz. Az időjárásról. Lassan elindul a lehűlés. Pénteken felhős vagy borult lesz az idő, többfelé esővel. Északnyugatra fordul a szél, és 14-24 fok valószínű. Szombaton felhős időre számíthatunk, csak néhol lesz kisebb eső. Gyengül a légmozgás, és 15-21 fok várható.
0: Híreinket hallották.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Önértékünk tudata. Az állampolgárok döntő többsége becsületes akkor is, ha nem gondol a törvények szankcióira. Normális ember számára az az igazi büntetés, ha elveszti a saját erejébe és nagyságába vetett hitét. Mária Montessori.

0: Sziasztok! Üdvözlünk az Éter Podcast csatornáján. Tudjuk, hogy az élet sokszor zavaros és nehéz lehet. Érni fognak minket nehéz, kényelmetlen és kellemetlen helyzetek. De Jézus azt mondta, hogy ő ezeken és hasonlókon már átment, és hogy az övéit át fogja segíteni. Ez a podcast érted készült, hogy rámutasson minden kérdésre és élethelyzetre megvan a válasz. Csak elég időt kell szállni rá, hogy megértsd.
1: Minden részben szeretnénk tabuk nélkül válaszolni azokra a kérdésekre, harcokra, kihívásokra, amelyekkel szembesülünk az életünk folyamán, és amelyek titeket érdekelnek.
0: Mindezt érted. Érted már?
2: Majd megfogod.
3: Sziasztok! Nagyon sok szeretettel köszöntünk titeket az Érted Podcast legújabb adásában. Ismét velünk van egy vendég, Ringel Norbi. Üdv újra a podcastben!
4: Sok szeretettel köszöntelek titeket és a kedves nézőket is.
3: Arra gondoltam, hogy ma beszélgessünk egy olyan témáról, amit senki nem szeret, mégis mindenki életében ott van, ez pedig a várakozás. Ugye a várakozás sajnos, vagy nem sajnos, ott van a mindennapjainkban. Várunk arra, hogy megkapjuk a kaját, várunk reggel munkába menet a kocsiba, várunk arra, hogy végre legyen annak a reklámnak a YouTube-on, hogy nézhessük tovább a videót, és várunk, és várunk, és várunk. Ez ugye azoknak az életében, akik nem ismerik Istent. Nekünk, akik ismerjük Istent, és az ő gyermekei vagyunk, pedig van egy másfajta várakozás is. Egyrészt várjuk azt, hogy ő visszajön, viszont ameddig ő visszajön, Isten kijelentett nekünk bizonyos dolgokat, adott álmokat, adott nekünk ígéreteket, és ezekre mind várnunk kell, hogy beteljesedjenek. És nagyon kellemetlen tud lenni ez a várakozás, sokszor felemész bennünket, és nehéz megmagyarázni, hogy mégis miért jó ez. Miért jó ez Istennek, miért jó ez nekünk. És szeretném, hogyha most erről beszélgetnénk kicsit, megosztanánk a személyes várakozós sztoriainkat, és hogy lássuk, hogy tényleg mégis miért van ez az egész. Szerintetek akkor miért várakoztat meg Isten minket?
5: Első hallásra kicsit úgy érzem, hogy te ezt a témát nekem címezted, mert tudod, hogy egy türelmetlen ember vagyok, és nem szeretek várni. De tényleg nagyon szeretek várni. De érdekes, hogy az Isten kapcsolatban ezt nem így élem meg. Nem azt mondom, hogy nagyon szeretek várni, de nehéz várakozni. Fel is van pörögve, azt hiszem, amikor legutóbb itt jártál, akkor egy kicsit érintettük ezt, hogy fel is van gyorsulva az élet, tehát döbbenet. Az az információ áradat, ami eljut most hozzánk, tehát hogy vagy ahány személlyel szembesülünk, találkozunk, vagy kapunk róla a híreket, tehát a nagyszüleink, érted, egy év alatt nem szembesültek annyi információ ingerrel, mint most egy nap alatt, és mindent gyorsan akarunk. Fast foodok vannak, ki se kell számál kocsiból megkapod, hazarendeled a kaját, mindent. Tehát, hogy egyből akarsz, és nagyon nehéz várni. És így vagyunk talán Isten, és ez rögzül belénk. Nem jó ez nyilván, és akkor add meg Uram, de most, vagy tegnap, ha lehet, hogy ne is kelljen már kérjem, csak hálát adjak érte. És Isten, nem így munkanak a dolgok. Talán, hát nem mondom, elfelejtettem, hogy még könyvbe olvastam, de hogy Istennek sokkal több ideje van, mint nekünk. Néha kapkodunk is. Ott is megjelenhet, hogy a keresztény életünkben, hogy minél hamarabb akarok szolgálni, minél hamarabb valamit tegyek az Úrért, és lehet, hogy Isten azt mondja, várj. Tehát én emlékszek rá, hogy a szülőgyülekezetemben, ahol megtértem és ahol felvetek tagnak, én jeleztem egy időben, hogy testvérek, készen állok, hogy igét hirdessek. És mondták, hogy még várj. És érez, annyira rosszul esett. És úgy utólag most azt mondom, hogy teljesen igazuk volt. Hogy még erre várni kellett, és megtanítottak várni, hogy igen, nem egyből, mikor te készítés érzel, akkor már te vagy a menő bizonyságtevő, igen hirdető, hanem kell néha várnunk. És úgy gondolom, hogy Istennek is vannak ilyen eszközei, sokszor vannak ilyen eszközei, hogy várakoztat bennünket. Vagy mi nem vagyunk ott, hogy megértsük a szavát, vagy nem értem még oda, hogy elvegyem az ő akaratát, és megélem ezt az én életemben. De mondd csak Norbert, te hogy látod?
4: Abszolút tudok hozzád kapcsolódni, én is kb. Ezt éreztem, hogy na Uram, nem véletlen, hogy pont ez a téma, mert...
1: Egy hajóban vagyunk,
4: egy
1: ugye?
4: Egy hajóban vagyunk, nem én vagyok a leghitelesebb ember ezen a területen, hisz én is állandóan rohanok, szaladok, én akarom csinálni, én akarom saját erőből az egész életemet megoldani. Aztán így nagyon sokat tanított már az Úr, nagyon megmutatta azt, hogy mennyire nem azon múlik, hogy én mennyit próbálok az életemből kipréselni, hanem hogy mennyit hagyok neki az én életemből, hogy ő megélje azt. Engem sokat tanít így az Úr ilyen végletekben, láttam. Tehát kicsit az életet úgy látom, mint egy ilyen keskeny utat, amiről Jézus is beszél, és akkor egyik oldalt van az egyik véglet, a másik oldalt a másik véglet, és látom azokat a veszélyeket, amit az okoz mondjuk, amikor emberek túltolják ezt a várakozást, és igen, én várok az igazira, igen, én csak hátradőlök, majd az Úr tudja, majd az Úr időzítése, én nem szólok bele, Uram, te tudod, az Úr adja, az Úr veszi el, tehát kicsit egy ilyen, úgy érzik az emberek magukat, mint ez a báb, tudjátok, ami hozzá van kötve Isten kezéhez, és akkor ő csak így rángatva van. És nyilván ezt megfogalmazzák ilyen szép szavakkal, hogy Isten szuverén, Isten irányít itt a Földön az életünket, minden. Nyilván hiszek benne, hogy Isten szuverén, viszont ahogy az igében láthatjuk, hogy nem az Úr uralkodik ezen a Földön. Tehát nagyon félre tud menni az életünk, hogyha egy ilyen passzív módon átadjuk magunkat neki. Ugyanúgy a másik véglet is borzasztó következményekkel járhat az életünkbe, amire látunk példát az igében is, ugye, amikor valaki idő előtt akarja átvenni azokat az áldásokat, azokat az ígéreteket, amiket az Úr akar adni neki, mert ő menni akar, hajtani, csinálni, ami ugye egy hajóba evezünk. Tehát ezt ismerjük, ezt az érzést, hogy borzasztó nehéz várni, mert ugye erről múltkor beszéltünk, hogy a világ beletol minket egy ilyen instant világba, gyors pillanatok, gyors élvezeti dolgok, és csak így olyan nehezen tudjuk kivárni a minőséget, olyan nehezen tudjuk kivárni, amikor az Úr szól hozzánk, és nem csak az, hogy oké, Uram, leültem, és akkor most van 5 percem, az mind a tiéd, és akkor 2 igét, ha kapok tőled, az nekem bőven elég, és nem tudunk várni akár fél órát. Tehát én borzasztóan küzdök azzal, hogy csak úgy csendben legyek az Úrral. Nekem nagyon sokáig, és mai napig is az imádkozás, az egy ilyen, sokszor ilyen, őszinte leszek, időpocsékolásnak tűnik, mert én mennék, én csinálnám, én mennék podcast adásokat, interjúk, evangelizálni, tehát kicsit ez a ide a legnagyobb Góliátot az életünkbe, igen, és csak így borzasztó nehéz, és hiszem azt, hogy nem véletlen, hogy ezt hozta az Úr fel nektek témának így a szívetekbe, mert érzem, hogy miközben így erről beszélek, engem is tanít az Úr, hogy mik azok a pontok így az életünkben, ahol érdemes finom hangolni, hogy ne az egyik véglet, ugye megint csak, ahova elborulunk, vagy a másik véglet, már Jézus keskeny útról beszélt, és érdemes azon maradni.

0: Egyébként ez egy lelki gyakorlat, így, hogy felhoztad ezt a fogalmat, a csend. Uh-huh. Milyen kevesen gyakoroljuk. Én is próbálom gyakorolni, és a csendben tudjuk ezt a várakozás, hogy légy csendben. Tehát csend. Oh. És azt hiszem, hogy egy nagyon nagy eszköze annak, hogy a várakozást tanuljuk.
1: Uh-huh. Igen, illetve ez, hogy nagyon szeretjük az instant dolgokat, és Isten szeret minket megvárattatni ennek ellenére. Ez a Bibliában is szerepel, ugye bárki kapott egy álmot, egy látást, egy ígéretet Istentől a Bibliába, az sose egyből teljesült be. Mindig kellett rá várni éveket, évtizedeket. És ahogy gondolkoztam ezen, eszembe jutott egy történet, hogy mégis miért kell várakozni. Egyszer kint voltunk túrázni, és mi magunknak kellett ott elkészítsük az ételeket, és volt egy ilyen alkoholos kis tűzhelyünk, amit meggyújtott, és ilyen lassú tűzön égett a dolog, és ez kb. Egy ilyen ötször lassabb, mint egy gáztűzhely, tehát borzasztó volt akár egy ilyen negyed liter vízt is felforrósítani, hogy abból tudjak csinálni egy levest, vagy egy zabkását, bármit, és meguntam a várakozást, és levettem, úgy hidegen. És úgy tettem bele azt a port, keveréket felkevertem, és olyan szörnyű íze volt. Tehát egyrészt nem is keveredett el jól, másrészt hideg is volt, kint is hideg volt, nem is melegített fel, tehát

0: dolgokkal, amiket ő át akar vezetni. És éppen ezért lehet, hogy ha hitelesek is vagyunk, nem tudjuk a teljes igazságot. Sose fogjuk megtudni, ugye, de vannak olyan dolgok, amikben úgy sokkal többet kell fejlődnünk, mi azt mi gondolnánk. Különben csak egy ilyen félkész, hideg, langyos dolgot fogunk kapni az élettől.
1: Aki nem tud várni, éretlen egyébként.
2: Miközben így készültem egyébként erre a mai adásra, ugye nagyon nem írtam jegyzetet, inkább csak elmélkedtem azokon a kérdéseken, amiket így feldobtatok, és csak így azon gondolkodtam, hogy lehet a gyakorlatban várni, hogy néz ki, ugye valahogy kinéz a várakozás, nem az, hogy hátradőlünk, és nagyon érdekes, mert az angolban ugye van a waiter, ugye a felszolgáló magyarban, csak az nem adja vissza, és a felszolgáló az ilyen készenlétben van, nem egy ilyen stresszben, hanem fel van készülve arra, hogy a vendég érkezik. Tehát szerintem itt rongyák el az emberek, hogy a várakozást ezt úgy csinálják, hogy oké, hát akkor hátradőlök, még nem látom az életembe, nem is kell hit, majd az Úr megadja, ugye megint csak mint az elején, majd az Úr megadja. De ahogy az igében látjuk az emberek, azért aktívan, nyilván ezt túltolták sokszor, de hogy aktívan várakoztak az Úrban. Csinálták a dolgokat addig is, ameddig meg nem érkezett az ígéret. Ugye legjobb példa, Noé egyszer hallott az Úrtól, és meddig építette a bárkát? 100 évig? Ez nagyon sokáig. És mekkora bizonyság ez is, hogy nem kell, hogy Isten folyamatosan csak az égből dörög, és akkor egy hang a mennyből, és akkor neked csinálni kell, tolni kell, hanem egyszer szólt az Úr, és én elkezdem csinálni, elkezdek aktívan várni, úgymond. Ameddig nem látom az ígéret gyermekét, nyilván nem azt mondom, hogy úgy várakozunk, mint Ábrahám, hogy addig csinálunk pár Izmaelt, és akkor majd valamikor jön Izsák az életünkbe, hanem oké, ameddig én nem látom Izsákot, mi az, amit tudok tenni? Addig is legjobb téma megint ugye, hogy múltkor is pedzegettük, párválasztás, párkapcsolatok, ameddig én nem látom azt az embert, akivel én leélem az életemet, akit egyébként majd én választok, nem az Úr a mennyből lepottyan nekem, hanem én hozok egy döntést valaki mellett, de amíg nem látom azt az embert, akire én kimondom az igent, addig én hogyan tudok felkészülni, hogyan tudok várakozni aktívan, nem pedig hátradőlni, és akkor jó, hát Uram, majd beesek valahogy, és akkor majd, persze majd a házasság után formálódik mindenki igazából, ami részben nyilván igaz is, de hogy addig is felkészülni, addig is aktívan várakozni, és ez szerintem az életünk összes területére igaz lehet, hogy ameddig nem látom az ígéret gyermekét, addig egy egészséges ilyen, mint a felszolgáló, megint csak készenlétben lenni, nyugalomban, de készenlétben aktívan várakozni.

Igen, hogyha megfejük a saját életünkbe is, hogy mikor telik a leglassabban az idő. Mikor nézzük az órát, másodpercről másodpercről, hogy na itt van már, meghozták a kajánkat, igen, hozzák már a csomagot, stb. Tehát, hogyha nem foglaljuk le magunkat, és csak folyamatosan emlékeztetjük Istent, hogy Uram, mikor, Uram, add már meg, Uram ezt, Uram azt, addig nagyon lassan fog telni az idő. És úgymond a hit is, az, hogy belegondolunk, ez egy bizalompróba. És ha Isten megígért nekünk valamit, akkor a mi hitünket is próbára teszi azáltal, hogy valóban hiszel abban, hogy én meg fogom azt tenni. Ha nem most, holnap, vagy holnap után, vagy 10 év múlva, de hogy ő meg fogja ezt tenni. És hogyha így belegondolunk, akkor a nagyon fontos a szolgálat, hogy te is mondtad, ez a készenléti állapot, hogy tegyünk valamit az is Istenért, viszont úgy is gondolok az időre, mint hogyha egy ilyen, hogy egyszer lenne a barátunk és az ellenségünk. A barátunk akkor, hogyha hasznosan használjuk fel ezt az időt, és az ellenségünk akkor, hogyha nagyon így elkapkodjuk a dolgokat. És két rossz dolog lehet, amit teszünk ilyenkor várakozás közben. Az egyik az, hogy azon dolgozunk mindig, hogy lerövidítsük az időt, hogy magunknak megkaporítsunk azt a dolgokat, hogy tegyünk mérte, hogy ez a dolog izzadságszagú is, és így nagyon szeretnénk, de hogy Uram, add már meg, kérlek, kérlek. És mindent megteszünk azért, hogy ezt megtegyük, akkor úgymond elrontjuk az egészet, vagy a másik, hogyha elkezdjük magunkat hibáztatni.

0: lehet, hogy Isten arra vár, hogy te erj egy bizonyos érettségi pontot, meg hasonlókat, de ez nem a te hibád. Ez mind része a tervezetnek, Isten tervének. És hogyha úgy vársz, hogy közben készülsz, szolgálsz, közelebb kerülsz Istenhez, imádkozol, akkor az egész kiformálódik majd idővel benne. Tehát nem kell magadat hibáztasd, de viszont figyelj arra, hogy közeli kapcsolatban legyél Istennel. Tehát tényleg nagyon fontos hasznosan kivárni ezt a várakozási időszakot. És milyen más példákat tudnátok még felhozni a Bibliából? Hogyan látjátok, hogy a bibliai szereplők hogyan várakoztak, vagy hogyan nyilvánult ez meg az életükben?
1: Szerintem szinte mindig és sokat. Uh-huh. Ott van József, aztán ott van Dávid, tehát ott királlyá kenik, és mégse király. Tehát utána, sőt, tehát az életére törnek, évek telnek el. Tehát...
2: Még maga Jézus is 30 évet várt, hogy elkezdje a szolgálatát, és amikor már ott volt az ajtóba, még akkor is mondta, hogy Ácsi, ez még nem az én időm, ugye, ha jól emlékszem, amikor a vízből bort csinált, és akkor előtte ugye mondta, hogy ez még nem az én időm. Tehát, hogy Isten maga már itt volt 30 éve a Földön, és még mindig azt mondta, ez még nem az én időm. Tehát abszolút van, hogy éveket kell várni arra, hogy akár el tudjuk kezdeni a szolgálatot, amit említettél is, hogy mennyire veszélyes tud lenni, amikor idő előtt belelépünk egy szolgálatba. Ugye nem véletlen mondja Pál apostol is, hogy frissen megtért, ugye ne legyen vezető, vagy püspök, presbiter, nem tudom pontosan melyik szót használja, mert tehát könnyen felfúvalkodik az ember, könnyen olyan irányba elmegy, ahol nagyon nem kéne, hogy legyen. Jó. És ezért fontos az, hogy oké, még ha várakozunk is, de nem mi akarjuk már belerőszakolni magunkat az elhívásunkba, hanem amikor majd az Úr szól, hogy oké, akkor most lép ki a csónakba, akkor kilépünk, és akkor fogunk megmaradni. Mert milyen érdekes, hogy tehát picit ez a kép van bennem, amikor a csónakból kilépésre gondolok, ugye, hogy mi az, ami megtartotta Pétert, ugye? Péter lépett ki a hajóból. Mi az, ami megtartotta őt? Ahogy én értelmezem, az az ige volt. Mert ha Jézus nem mondja neki, hogy lépje ki, akkor ki se lépett volna, de ha meg is próbálta volna, elsüllyedt volna. Tehát nyilván a víz volt ott, de hogy az ige volt az, ami megtartotta, és amikor arról levette a szemét, akkor süllyedt el. És kicsit ilyen az elhívásunk is szerintem, vagy bármi, megint csak párkapcsolat. Ha az Úr nem mondja, hogy lépje ki, kezdeményezzél, csináld valamit, kezdj el, lépje ki a csónakból, hanem csak az ember erőlködik, akkor könnyen elsüllyed. Tehát ez szerintem egy kulcs lehet így az életünkhöz, hogy akkor lépjünk ki a csónakból, amikor Jézus hív minket, és akkor az ige meg fog minket tartani, ha nem veszük le nyilván a szemünket róla.
1: Akinek beugrik Mózes is, aztán Pál apostol, ettől eltekintünk, de miután megtér, már akkor nagy ágyú volt. Tehát ő egy farizeus volt, tudta az írásokat, hogy még 2 évet, vagy eltekint egy jó időszak, tanul Gamaliel lábán, és aztán állt be a munkába, tehát vagy Péter, tehát oké, ott van a Jézussal, megtanítja, de mi mindenen kell átmenjen, mire eljut oda, hogy az apostolok egyik nagyja lesz.
2: Igen.
1: És hogy ég a szíve Krisztusért, tehát hogy idő telik el, várni kell.

0: én meg azt veszem észre a Bibliából, hogy ilyen nagyon ciklikus az egész. Tehát van, hogy Isten kicsit közelebb visz, utána megint vissza. Megint közelebb, megint vissza. Tegyük fel, mondjuk Dávid példája, ugye megvölt neki ígér, hogy király lesz. És oda is kerül, megkapja ezt az igét, elveszi a királynak a lányát, jóba lesz a király fiával, na, uram, kezd már alakulni végre. De utána a király irigy lesz rá, és 12 évet kell bújdosson barlangunkba. Tehát oké, ott van már az egész egy karnyújtásnyira, de Isten azt mondja, hogy nem, még vár egy kicsit. És tesznek egy nagy kört, még visszérnek az egészet. Ugyanúgy Józsefnek a példája is, aki megkapta az álmot, hogy uralkodni fog a testvérei a családja fölött, és az elén ugye elrabolják, utána kezd jól menni a szénája, az egyik főparancsnok lesz a személyes szolgája, kezd egyenesbe jönni, utána megint börtönbe vetik. Ott megint több évet kell eltöltsön, míg megint oda kerül a fáraó mellé, és egy nagy ember lesz belőle. Tehát Isten sose feledkezik meg rólunk, és azt hiszük, hogy ilyenkor, hogy mikor várokozunk rá, hogy már nem is számítunk Istennek, pedig ez nem igaz. Isten készít minket, és Isten ezekben az időszakban folyamatosan ad nekünk visszaigazolást, nekünk keresnünk kell azt, vagy Bibliában, vagy élethelyzetekben, imádkozás által, mások által, és fontos, hogy észrevegyük ezeket a helyzeteket, hogy mikor Isten szól hozzánk és bátorít minket.
1: Formálja jellemünket. Tehát én emlékszek rá, voltak olyan dolgok, amikor úgy szinte döngettem az Isten ajtaját, hogy Uram, Uram, de neked most kell válaszolnod, és így kell válaszolnod, és ezt kell adnod. És akkor én nagyon tudtam mondani a teológiai érveket, úgy tudtam érvelni Istennek, hogy érted? És most visszanézve szégyellem magam, hogy Istenem teljesen igazad volt, és várni kellett. Ha ezt tesszük a gyerekeinkkel is, ha mindent megadunk nekik, amikor követelik, és azt, amit követelnek, fattyak lesznek. Tehát Istennek nevelnie kell az országába. Aztán éppen Lawrence Krem mondja ezt, hogy ha elkényeztetett kölykök jutnának próbák nélkül, nehézségek nélkül, várakozás nélkül Isten országába, és azoknak tönkretennék, és Isten ezt nem akarja. És jó, hogy így formál bennünket. És ha visszanézzünk, akkor azt látjuk, hogy Uram, te mindig jól időzítettél. Te vagy a legjobb atya. Tehát ha még nem is értelek most, hogy várnom kell valami miatt, meg úgy érzem, hogy nem is kell várjak, tudom, hogy te tudod, hogy várnom kell, és én benned bízok akkor is.
2: Hát meg szerintem van az a fajta várakozás is, ami egyenesen így megnyomorítja az embereket, és ami akár nem is Istentől van, ugye, hogy az igében is látunk rá példát Dánielnél talán, hogy az Úr küldte az üzenetet, de az ördög egyik csatlósa úgymond visszatartotta. És ugyanezt látjuk akár a pusztai vándorlás, a hitetlenség volt az oka, igen, úgymond a várakozásnak, és akkor milyen vicces lenne, ha azt mondanák a zsidók, hogy igen, mi várakozunk, mi meg nyilván már kívülről okosak vagyunk, látjuk azt, hogy nem, csak a hitetlenséged miatt mentél a pusztába, igen, csak a bűneid következménye az, ami miatt akár neked most várakoznod kell. Tehát mindezek fényében biztos, hogy sok ember olyan élethelyzetekben magyarázza bele magát várakozás címszó alatt, ahol akár nem kéne lenni. Megint csak ugye a párkapcsolat, lehet rengeteg ilyen démoni támadás, démoni hazugság az emberek fejébe, nem vagy elég jó, nem vagy elég értékes, aztán még 30-40 évesen is még keserű vagy, mert nem találtál senkit magadnak, pedig csak tele van hazugságokkal akár az elméd, amiket jó lett volna kezelni 10-20 éve is. Lehet, hogy már nem kéne várakozni, hanem már megtaláltuk volna azt, akit az Úr szán nekünk, de ez is megint csak az életünk bármelyik területe, vállalkozás, házasság, sok ilyen hazugság lehet a háttérben, ami egy ilyen hamis várakozásba nyugtatja az embereket, holott lehet csak döntéseket kéne hozni, meg kéne erősödni hitben, át kéne venni, be kéne venni az ígéret földjét, nem az Úrban kételkedni, nem az óriásokra tekinteni, hanem arra, hogy mekkora Isten van mögöttünk, és ahogy Dávid is tette, fogni a kis csúzlit, aztán menni birtokba venni az ígéret földjét. De hogy van, amikor megint csak az, hogy amikor cselekedni kell, de van, amikor várni, és amikor összekeverjük, amikor imádkozgatunk, és közben cselekedni kéne, akkor ez egy borzasztó helyzet az életünkben. Amikor meg nyugodni kéne, akkor meg mi akarjuk tolni, az már megint csak ugye megint ez a két szélsőség.
0: Igen, ezért is nagyon jó a várakozás közben folyamatosan olvasni az igét és beszélgetni Istennel, mert ekkor fog rámutatni Isten arra, hogy te most a saját hülyeséged miatt vársz. Már igen, bocsi, hogy, igen, hogy te még nem vagy ott. Ott van az a bűn az életedben, és ezért nem tudok hozzád szólni. Szóval ez is nélkülözhetetlen. Illetve még az a másik gond szerintem a várakozással kapcsolatosan, hogy mi szerettünk úgy gondolkodni a mi életutunkra, hogy kapjuk meg a térképet előre. Hogy lássuk, hogy merre kell menni, hol van Kánoán, melyik földet kell bevenni, és mi megyünk és megcsináljuk. És Isten sose egy térképet ad nekünk, hanem egy iránytűt mindig. Mutatja, hogy merre kell menni, folyamatosan lépésről lépésre. És ezért is jó feljegyezni, meg ugye a Bibliában is felvenyezve rengeteg ilyen történet, mikor magunknak is feljegyezni, hogy visszanézzünk, hogy milyen ígéreteket kaptunk Istentől, és hogy tudjunk visszanézni, mert ez bizonyságot jelent számunkra. És egy korábbi vendégünk mondta a podcastbe, és nagyon igazat adok neki, hogy a tanítványok is tudták volna, hogy mire vállalkoznak, tehát hogy milyen mennek keresztül, hogy fognak meghalni, akkor biztos nem vállalták volna. És utólag értünk meg nagyon sok mindent, hogy Uram, te ezt ezért tetted. Uram, neked ez volt a terved. És hogyha ezt nem veszük észre, akkor nagyon sok mindent eltékozottunk az életünkben, de hogyha észreveszünk, akkor ezek nagyon bizonyságok lehetnek. Mert mi is most is olyan életszakaszokban vagyunk, mikor várakoznunk kell valamire. És jól esik másoktól a bizonyságtétel, a bátorítás, hogy figyelj, én is már átmentem ezen. De sokszor, hogyha ezeket elfelejtjük, hogyha nem gyökereznek meg a szívünkbe Istennek a szavai, Istennek a bátorításai, akkor úgymond kárba vészett az egész, és nem tudjuk átadni másoknak. Tehát fontos, hogy mi is bátorítók legyünk, illetve mások is bátorítsanak minket, miközben haladunk az életutunkon.
2: Olyan fantasztikus az is, amikor Isten mindig csak akkora részt mutat meg így a jövőnkből, amit még így el tudunk hordozni, ami még így nem tántorít vissza. Én is, ha láttam volna azt, hogy hol leszek majd 4-5 év múlva, akkor valószínűleg meg se térek. Nem az, hogy nem kezdem el Jézus követni, hanem a közelében nem mentem volna egy kereszténynek se, ha én láttam volna azt, hogy napi szinten evangelizálni fogok, napi szinten Jézus lesz így az életem szerves pontja. Tehát így akkora kegyelem az Úrtól, hogy mindig csak akkorát mutat meg, amekkora még így tényleg motivál minket akár, bár hallottam azt is, hogyha akkora elhívást vettünk át az Úrtól, amitől még nem rándulunk össze, akkor ez lehet, hogy nem is az Úrtól van, mert hogy kell, hogy legyen egy olyan nagysága akár az elhívásunknak, ami kicsit egy ilyen, nem félelem a legjobb szó, de egy ilyen...
0: Hitlépésre késztet.
2: Hitlépésre késztet, és egy ilyen édes terhet rak ránk, de mégis ösztönöz, mégis bátorít. Tehát tényleg akkora művészet ez így az Úr részéről, hogy ezt ő tudja, hogy mi az, amit el tudunk hordozni, akár egy ilyen várakozás időszakában, mi az a látás, ami minket kiszed abból a gödörből, amiben vagyunk. Tehát én emberként nem tudnám még 20 ember életét sem menedzselni, úgy, ahogy ez kellene. Erre itt van Isten, és ő több milliárd ember életét átlátja, vezeti, bátorítja, és mutatja ezt a képet, akár egy-egy ilyen várakozás időszakában. Ez tényleg így fantasztikus az Úr részéről.
0: Szerintem akkor levonhatjuk azt a következtetést, hogy ameddig te vársz, Isten munkálkodik.
1: Ez így van.
0: Ne kételkedjünk benne, mert ő valóban ott van, és ami várakozáson átmegyünk, az egy tervezett késedelem. Isten nem késett el, és hadd olvassak fel egy ige verset is ehhez, 2 Péter 3.9, hogy nem késlekedik az Úr az ígérettel, mint egyesek gondolják, hanem türelmes hozzátok. Fiúk, nagyon szépen köszönöm ezt a mai beszélgetést is. Nektek is köszönöm, hogy meghallgattatok minket, jövő héten pedig újra találkozunk. Sziasztok!
1: Sziasztok!

0: Ha szeretnétek munkánkat, szolgálatunkat támogatni, vagy hogy minőségi adásaink legyenek, ezt megtehetitek a következő két módon.
1: Az első a Buy Me a Coffee platform. Erre nézve fogtok találni egy linket a leírásban, vagy hogyha beolvassátok a képernyőn található QR kódot, akkor már egyből a platformon találjátok magatokat.
0: Vagy egyszerűen banki átutalással a következő Revolut számra.
1: Hogyha tetszett ez a rész, akkor bátorítunk téged arra, hogy oszd meg a barátaiddal, illetve megköszönnénk azt is, hogyha feliratkoznál a YouTube csatornánkra. Köszönjük szépen!

0: Isten fiai és leányai. Mi vagyunk a szőlővesszők.
1: A mai ige János evangélium 15:5. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki én bennem marad, és én ő benne, az sok gyümölcsöt terem, mert nélkülem semmit sem cselekedhettek. Gondolatok az ígéről. Nincs semmink, semmik vagyunk, ha csak nem fogadunk el erényt Jézus Krisztustól. Amíg nem rendeljük alá magunkat feltétel nélkül Istennek, az emberi eszköz nem lakozik igazán az igazi szőlőtőkében, nem virágozhat benne, és nem teremhet gazdag szőlőfürtöket. Isten a legkisebb mértékben sem köt kompromisszumot a bűnnel. Ha ezt tette volna, Krisztusnak nem kellett volna eljönnie a mi világunkba, és nem kellett volna szenvedni, sem meghalni. Semmilyen változás nem igaz, ami nem változtatja meg a jellemet, és azok életvitelét, akik elfogadják az igazságot. Az igazság szeretet által munkálkodik, és megtisztítja a lelket. Hitvallásunk értéktelen, ha nem lakozunk Krisztusban, mert nem lehetünk élő szőlővesszők, ha a szőlőtőke életet adó tulajdonságai nem bővelkednek bennünk. Az igazi keresztényben mesterének jellemvonásai fognak megjelenni, és amikor visszatükrözzük Krisztus ékességét életünkben és jellemünkben, az Atya szeret minket, ahogy szereti az ő fiát. Amikor a feltételek beteljesednek azokban, akik vallják, hogy hiszik a jelen való igazságot, egy virágzó egyházat fogunk látni, mert tagjai nem élnek önmagukban, hanem annak, aki meghalt értük, és az élő szőlőtőke virágzó ágai lesznek. A fa gyökerének kettős célt kell teljesíteni. Gyökereivel szilárdan kell tartsa a földben, miközben magába szívja a vágyott táplálékot. Így van ez a kereszténynél is. Amikor közösségben van Krisztussal, a törzs teljes, amikor belőle táplálkozik, a lelki erő folyamai adatnak neki. Az ilyen ág levelei elhervadhatnak? Soha. Ameddig a lélek Krisztusba kapaszkodik, semmi veszélye sincs arra, hogy elgyengül, elbágyad és elfonnyad. A kísértések jöhetnek, mint fergeteg, nem fogják kiszaggatni. Az igazi keresztény cselekedeteinek indítékait megváltója iránti mély szeretetből meríti. Mester iránti ragaszkodása igaz és szent.

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: Köszönd meg nekem épp azokat a dolgokat, amelyek nyugtalanítanak. A lázadás szélén állsz. Veszélyesen közel ahhoz, hogy öklödet rázd az arcomba. Nagy a kísértés, hogy legalább egy kicsit panaszkodj azért, ahogyan bánok veled. De amint átléped ezt a vonalat, elsodorhat a harag és az önsajnálat áradata. A legjobb védelem ez ellen a hálaadás. Lehetetlen egyszerre hálát adni nekem, és átkozni engem. Az, hogy megköszönöd nekem a próbákat, először furcsának és mesterkéltnek fog tűnni. Ha azonban kitartasz, hittel kimondott hálás szavaid, végül változást fognak munkálni a szívedben. A hála ráébreszt a jelenlétemre. Ez pedig elhomályosítja minden problémádat.
0: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
1: Száztizenhatodik Zsoltár, 17. vers. Filippi beliekhez írott levél, 4. fejezet, 4-től 6-ig terjedő versek.

0: Családbarát, a Magyar Evangéliumi Rádió műsora. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat, Kulcsár Anikó vagyok. Boldogság és hűség egy életen át című sorozatunkban egy kényes témáról, a szexualitás kérdéséről beszélünk. Réfiósz Kuldikot hallhatjuk.
1: A testi beteljesülés egyetlen párnak sem hullik az ölébe, mint egy érett alma az első szerelmes éjszakán. Meg kell érteni, a férfi és a nő között húzódó élményszélesség és különbség túlságosan nagy, és ezért túlságosan magas követelményeket állít a személyek elé ahhoz, hogy azokat rövid idő alatt teljesíteni lehetne. Az első házas éjszaka olyan, mint a felszín futólagos érintése, és ha a házasságon kívül tapasztaljuk meg, beszennyezi a vizet. A nász éjszaka egy hosszú vándorút kezdete, és mégis a jó kezdet jókora útszakaszt szavatolhat. A lelki gondozás során sok olyan görcsös nővel és férfivel találkoztam, akik nemiségük elfolytásától szenvedtek. Olyan nőkkel, de férfiakkal is találkoztam, akik legszívesebben azt mondanák, amikor testileg vannak együtt egymással, édes Istenem, most nézz egy pillanatra férre, ez neked biztosan nem kedves. Ez pedig elfolytás, kedves hallgatóim, ami mindig megbosszulja magát. A nemiség a szerelem Isten ajándéka. Isten Ádámot és Évát férfivá és nővé teremtette, kezdettől fogva tökéletesen. Soha, még a paradicsomban és a bűneset előtt sem volt férfi és nő testileg semleges. Férfivá és asszonnyá teremtette őket, és akarta Isten. Ebben nincs semmi ördögi, és nem csak a bűneset után keletkezett. Olvassuk csak el egyszer egészen pontosan Mózes első könyvének második rész 22-től 25-ig tartó sorait. Ha elolvasta, kedves hallgatóm, akkor tudhatja, hogy a szerelem intim formája tökéletesen beleilleszkedik Isten tervébe. A házasság három tartó pillérének egyike. Ahol kizárják, ahol nem Istentől fogadják el, ahol megterhelik, ott szenved a házasság. Az ember nem tudja jobbá tenni, mint ahogyan azt Isten elgondolta. Mindketten mezítelenek voltak az ember és a felesége, de nem szégyelték magukat. Maga Isten vezette őket mezítelenül egymáshoz. Férfi és nő találkozott egymással Isten szeme előtt, és nem szégyelték magukat. Egymás látványa és megszemlélése bizonyára felkeltette érzékiségüket, és nem szégyenkeztek, hanem örültek. Hiszen Isten mondta kifejezetten, hogy legyenek egy testé. Ott nem voltak gátlások. Fölfedezték egymás másságát, testiségét a maga szépségében. Elfogolatlanul tudták egymást szeretni. Örömükben bizonyára óvatosak és gyöngédek voltak egymással, hagyták, hogy a másik öröme legyen a fontos. És közben mindkettő felfedezte a saját testét is, és nem szégyelte. Ma ez nagyon kevés párnak sikerül, hogy ezzel az ártatlansággal és nyíltsággal bánjanak egymással, hogy ilyen elfogolatlanul ismerjék meg egymást, hogy megkérdezzék egymást, hogyan szerezzek örömet neked. Ehelyett elrejtik csalódottságukat, amelyet azért éreznek, mert a másik nem is tudja magától, és így nem is tudnak segíteni a másiknak, és ne adj Isten, előfordul, hogy kilengenek a házasságból. De akkor miért nem tudunk felszabadultan érintkezni egymással? Ez azért van, mert a testi együttlétünkbe magunkkal cipeljük a bűneinket. És nem csak a saját bűneinket, hanem szüleink, apáink és anyáink bűnét, nagyanyáink és nagyapáink bűnét, az egész társadalom bűnét, amely Istennek ezt a szántóföldjét elutasítja és nem műveli meg. A negatív felvilágosítás bűnökkel terhelt meg és görcsösebbé tette a lelkünket. A szülők hallgatása kikerülhetetlenül azt a benyomást kelti a gyermekben, hogy a nemiség illetlen dolog, erkölcstelen, és erről nem beszélünk. De mennyi nyomorúságot rejt ez a hallgatás? A gyerekek nem tudják eltitkolni nemiségüket, ha a szülők nem beszélnek, akkor máshol kell keresniük az információt. Így azután könnyen helytelen útra tévednek. Gyakran milyen mély görcsösség épül be ezek során, vagy bűntudatuk ébred a szexuális gyermekjátékok miatt. pedig természetes dolog, hogy a kisgyermek szeretné megismerni a saját testét. A gyerekekben különösen 6. vagy 7. életévük körül felébred az érdeklődés. Mennyire szükségük van a szülőknek arra az adott természetességre, amely pozitívan vezeti a gyermeket és nem elfojtásokkal dolgozik. A saját bűntudatukat magukkal cipelő és saját nemiségüket elfojtó szülők undorodnak az ilyen reakcióktól, és ezzel megterhelik a gyermeket, megijesztik őket. Ehhez jön még a reklámok és filmek szennye, a hamis felvilágosítás. Milyen méreható képek íródnak ekkora fantáziájukba, amelyek beszennyezik azt és beszivárognak a házasságukba, ahol meglehetősen gyakran vezetnek a házastársal szemben természetellenes, torz, perverz igényeket. Nagyon durva dolog ezekről beszélni, kedves hallgatóim, de sok asszony mesélte már el nekem, hogy ezáltal csak nőtt az undora a férjével való testi közösséggel szemben. Emellett ott van még az erkölcstelenség, a házasság előtti nemi élet, a házasság előtti bűnös paráználkodás. Ez utóbbit ma széles körben elterjesztették, de ez nagy megterhelést jelent a leendő házasság számára. Ezért nem tudnak a házastársak Isten természetességében közeledni egymáshoz, és Isten gyermekeként szabadon és boldogan élvezni azt, amit Isten ajándékba adott, nem pedig átokként, hogy örömmé legyenek egymás számára. E ponton a világban mély nyomorúság rejlik. Csak egészen kevés kivétellel találkoztam. De hogyan hárítsuk el a nyomorúságot? Van szabadulás? Valóban szükséges megszabadulnunk mindettől, a súlytól, az Úr előtt. Csak ez jelenthet igazi segítséget. Ezt a megtisztulást jó lenne nem csak személyes imádságban, hanem egy lelki gondozóval, egy szakemberrel együtt véghez vinni. Magam is tudom, hogy milyen nehéz. Én csak 30 évesen tértem meg az Úrhoz, bizony sok mindentől meg kellett tisztulnom. Annyira hálás vagyok az Úrnak, hogy ő nem engedett el engem addig, hogy a legutolsó dolgot is ki nem mondtam egy lelki gondozóval. Akkor meg tudtam beszélni a férjemmel is. Azok a dolgok, amelyeket nem hozunk napvilágra, házastársunk előtt eltorraszolják a közösségünket egymással. Hitbeli bátorságra van szükség ahhoz, hogy rábízzuk magunkat a társunkra úgy, ahogy vagyunk. Ez nagyon nehéz dolog. De nincs kerülő út. Ha valóban egyé akarunk válni, ha szeretnénk egymás előtt mezítelenek lenni anélkül, hogy szégyelnénk magunkat. Azon az úton kell mennünk, amelyet Isten igéje kínál. Ha pedig világosságban járunk, ahogyan ő maga a világosságban van, akkor ezek az elfojtott, elrejtett, elfelejtett gyermekkori élmények is el fognak múlni. Ha a világosságban járunk, ahogyan ő maga a világosságban van, akkor a közösségünk egymással és Jézussal, az ő fiának vére megtisztítása által megment bennünket minden bűntől.
0: A szexualitás az a terület, melyről sokáig nem illett beszélni, pláne nem keresztény körökben. Napjainkban viszont átestünk a ló másik oldalára, és szinte öntik ránk kéretlenül is ezeket a tartalmakat, ráadásul nem éppen erkölcsös és nem krisztusi formában. Az internet elterjedésével megjelent egy olyan probléma, melyet nagyszüleink még nem ismerhettek. Nekik ahhoz, hogy szexuális tartalmú képekhez, magazinokhoz jussanak, komoly lépéseket kellett tenniük, a legtöbbször titokban, illetve olyan helyekre kellett menniük, melyek kétes hírnek örventek, s társadalmilag sem voltak elfogadottak. Viszont azzal, hogy a világ összezsugorodott és bejött az otthonunkba, a pornográfia fogyasztása a modern társadalmak egyik legelterjedtebb online tevékenységévé vált. A Pornhub videó megosztó oldal statisztikái szerint évente világszerte 42 milliárd látogatás történik az oldalon, ami azt jelenti, hogy a pornó nézése szinte minden társadalmi réteget érint. Több a férfi felhasználó, arányuk még mindig 62-65%, bár az elmúlt évekhez viszonyítva nőtt a nők érdeklődése is. Életkor szerint minden korosztály megjelenik, de a fiatalok túlsúlyban vannak. Például 2025-ben a 18-24 éves korosztály tette ki a látogatók 29%-át, tehát majdnem egy harmadát, de a 30-asok is jelentős mértékben képviseltették magukat. Eddig a száraz statisztika, mely az interneten fellelhető. De a számok mögött komoly társadalmi és egyéni problémák és kockázatok vannak, mivel a rendszeres pornónézés jelentős fizikai, mentális és párkapcsolati hatásokkal jár. A pornónézés hirtelen és intenzív dopamin felszabadulást okoz az agyban, amely hasonló mechanizmusként hat, mint egyes stimulálószerek, sőt ugyanolyan rombolást végez, mint az amfetamin, az alkohol vagy a kokain, ezek komoly drogok, mivel bizonyos szinten újraírhatja az agy struktúráját és funkcióit, s így az agy egy része tulajdonképpen összezsugorodik. A vizsgálatok alapján a pornófüggők agyában, mert ez is függőség, még ha erről sokan nem akarnak tudomást venni, ugyanazok a területek mutatnak rendellenességet, mint a kokainfüggők esetében. A pornó a szexuális életet is negatívan befolyásolhatja. A gyakori fogyasztás hozzászokást eredményez, így az egyszerűbb ingerek már kevésbé váltanak ki örömérzetet. A valós intim együttlétek kevésbé tűnhetnek izgalmasnak vagy kielégítőnek. Sőt, a filmekben látható irreális testképek, szerepek és szituációk hamis elvárásokat támaszthatnak a valós partnerekkel szemben. Megjelenhet a perverzitás is. A virtuális tartalmakkal pótolt intimitás csökkentheti a partner iránti érzelmi befektetést. Bizalmatlansághoz, vitákhoz és a társ hibáztatásához vezethet a kapcsolatban. A pornófogyasztás előidézhet fizikai problémákat is, teljesítményzavarokat, emellett szorongást, bűntudatot, depresszív hangulatot és alacsony önbecsülést is. Sajnos a keresztények sem mentesek ettől a problémától, sőt egyes vélemények szerint nincs jelentős eltérés a templomba járók és nem járók között ebben a kérdésben. Vannak, akik azzal érvelnek, hogy még fel is turbozza a szexualitásukat. Igen, lehet, talán egy rövid ideig, állati szinten, de a keserű utóíz elkerülhetetlen. A sátán bedobja a csalit, de a horgot elrejti, mondja a puritán prédikátor és író Thomas Brooks. Miért taszít minket a pornó mindig a szégyen és a megbánás spiráljába? Mert Isten az ő képmására, az ő dicsőségére teremtett minket, még a szexualitásunkat is. Tehát valahányszor az ő ajándékát, a szexualitást ennél alacsonyabb célokra használjuk, nem csoda, ha csalódottnak, kimerültnek vagy elhasználtnak érezzük magunkat. Jakab apostol szavaival búcsúzom. Boldog ember az, aki a kísértés idején kitart, mert miután kiállta a próbát, elnyeri az élet koronáját, amelyet az Úr megígért az őt szeretőknek. Senki sem mondja, amikor kísértésbe jut, az Isten kísért engem, mert az Isten a gonosztól nem kísérthető, és ő maga sem kísért senkit a gonosszal, mert mindenki saját kívánságától vonzva és csalogatva esik kísértésbe. Azután a kívánság megfogamba bűnt szül, a bűn pedig kiteljesedve halált nemz. Meneküljünk ettől. Kulcsár Anikót hallották. A viszonthallás reményében köszönök el Isten áldását és békességét kívánva.

0: egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe Soha nem hagy magunkra. A mai ige Ézsaiás könyvéből van, 62. rész, 4. vers. Nem mondanak többé elhagyottnak. Gondolatok az igéről. Elhagyott. Milyen vigasztalan szó. Úgy hangzik, mint a lélek harang, mély fájdalmat és nagy bánatot takar. A nyomorúság feneketlen mélységet tátong az elhagyott szóban. Elhagyott valaki, aki becsület szavát adta, hogy kitart melletted. Elhagyott egy igaz barát, akiben oly sokáig bíztunk. Elhagyott szeretett rokonunk, apánk, anyánk, mindenki. Ez valóban rettenetes fájdalom, és mégis el tudjuk viselni, ha az Úr vigasztal meg bennünket. De milyen lehet az, ha valaki Istentől elhagyottnak érzi magát? Gondoljunk csak a világ legfájdalmasabb kiáltására. Én Istenem, miért hagytál el engem? Máté 27:46. Megéreztünk-e már valaha valamit ennek az elhagyatottságnak a keserűségéből? Ha igen, kérjük az Urat, mentsen meg bennünket ennek a kimondhatatlan fájdalomnak a megismétlődésétől, hogy soha ne térjen vissza az a sötétség. Rossz akaratú emberek mondhatják a hívőről, hogy elhagyta az Isten. Intézzük el mi is. Ez azonban soha nem igaz így. Az Úr szerető kegyelme csak hamar rákényszeríti ellenségünket, hogy visszavonják azt, amit mondtak, vagy legalábbis elhallgassanak. Mind ennek ellenkezőjéről szól Isten ígérete a vers végén. Gyönyörködik majd benned az Úr. Ez a vigasztalás örömmé változtatja a sírást. Ti, akik úgy érzitek, hogy elhagyatottak vagytok, halljátok meg az Úr szavát. Nem maradok el tőled, sem el nem hagylak téged. Zsidókhoz írott levél, 13. rész, 5. verse. Ézsaiás 62:4. Nem mondanak többé elhagyottnak. Országodat sem mondják pusztaságnak, hanem úgy hívnak, hogy gyönyörűségem. Országodat pedig úgy, hogy férnél van. Mert gyönyörködik majd benned az Úr, és országodnak ő lesz a férje. A keresztény ember szabadsága, a hónap igéje az evangélikusoknak. Krisztus szabadságra szabadított meg minket. Álljatok meg tehát szilárdan, és ne engedjétek magatokat újra a szolgaság igájába fogni. Galata 5:1. Luther Márton a keresztény ember szabadságáról című írásában így fogalmazott. Íme az igazi lelki keresztjén. Szabadság, amely a szívet szabaddá teszi minden bűntől, törvénytől és parancsolattól, amely minden más szabadságot felülmúl, mint ahogy felülmúlja az ég a földet. Adja Isten, hogy a szabadságot igazán megértsük és megtartsuk. Aki Jézus Krisztusban hisz, az a szívben szabad. Nem kiérdemeljük, nem a cselekedeteink eredménye, Isten ajándéka ez. Ez a szabadság pedig megszabadít az egoizmustól is, és felszabadít arra, hogy szeressünk és másokkal jót tegyünk. A Dunántúli Református Egyházkerület Választási Bizottságának közleménye. A Dunántúli Református Egyházkerület Választási Bizottságához érkezett észrevételek alapján az alábbi közleményt adták ki. A választási időszakban különösen fontos, hogy a püspök jelöltek nyilvános megszólalásai közösségi oldalakon publikált szöveges vagy videós tartalmai ne keltsék annak a látszatát, hogy valamely jelenlegi egyházi vezetői testület vagy vezető személy testületi vagy személyes támogatottságát, egyetértését vagy a szolgálat folytatására vonatkozó felhatalmazását bírják. Kérik a jelölteket és támogatóikat, hogy törekedjenek biblikus, fedhetetlen, tiszta és félreértéseket nélkülöző megnyilatkozásokra. Végül a választó presbitériumok figyelmébe ajánlják választási törvényük előszavát. Isten e földön élő népe, egyháza vezetésére minden korban jelölt előjárókat. Azt pedig a közösség feladatává tette, hogy ismerje fel, hívja el, és válassza meg az Isten kegyelme által felkészített szolgálattevőket a különböző tisztségekre. Országos evangelizáció. Országos evangelizáció lesz október 10-én, szombaton, Budapesten, a Deák téri evangélikus templomban és a Deák téri evangélikus gimnáziumban. Erőm és énekem az Úr, megszabadított engem. 2 Mózes 15:2. A hitvallás és az éneklés tematikus évének igei mottója vezet minket Isten szabadító üzenetéhez a hagyományosan megrendezésre kerülő csendes napon. Lesznek igehirdetések, zenei és énekes szolgálatok többféle stílusban, személyes bizonságtételek, fotomeditáció és kiállítás, szekciók, bibliakör az igehirdetéshez kapcsolódóan, misszió, de hogyan? Gyülekezeti kezdeményezések megosztása, az alkalom szervezője az Evangélikus Missziói Központ. A helyszín Budapest Deák téri evangélikus templom, 5. kerület, Deák Ferenc tér 4.
0: Kulturális programajánló.
1: Ideje elhinned. Országos pásztor és vezetői konferencia. Október 16-án és 17-én már 6. alkalommal rendezik meg az Ideje elhinned országos pásztor és vezetői konferenciát a pünkösdiek, amelyre szeretettel várnak és hívnak minden pásztort, vezetőt, igehirdetőt, szolgálattevőt és házastársaikat, a fiatalabb generáció tagjait, illetve a szolgálatra még csak készülőket. Az idei témájukat az egészséges gyülekezet valós események és helyzetek inspirálták. Felmérték, mekkora szükség van a gyülekezetek helyreállítására és gyógyulására, és az egészséges gyülekezetek jelenlétére Krisztus testében és a társadalomban. A konferencián külföldi és hazai előadók is szolgálnak. Szeretettel várnak és hiszik, hogy ezek a konferenciák hozzájárulnak a szolgálók lelki növekedéséhez és a közösség építéséhez. Calvin konferencia októberben. A teológia Calvin János Teológiai és Történeti Kutatóintézetének Calvin kutatók és egyháztörténészek konferenciája ismét értékes előadásokra várja a résztvevőket. Október 13-án és 14-én az Akadémia épületében. Az idei konferencián olyan előadások is elhangzanak, amelyek egy-egy konkrét, idei, fontos évfordulóhoz kapcsolódnak. Mohács 500. Hercegszőlősi kánonok 450, Pápa és Sárospatak 1951-es bezáratása és a hitvalló diákok exódusza. De idén először egy irodalomtörténeti előadást is meghallgathatnak, amely az imádság évéhez kapcsolódva Pilinszky imádság elfogadásáról szól. Az előadásokért a résztvevők, lelkipásztorok, a lelkész továbbképzés rendszerében kreditet kapnak.
0: Egészséget mindenkinek!
1: Már 15. alkalommal indulnak útnak holnaptól az édesapák a Mária Pócsi zarándoklatra. Holnaptól, október 9-e és 11-e között rendezik meg az apák zarándoklatát, amely több éve hagyománnyal bír. A résztvevők a Debrecen Nyíradony Mária Pócs útvonalon érkeznek meg a Mária Pócsi istenszülőkhöz. 72 óra kompromisszum nélkül, több vagy, ha adsz. Ismét elindul a háromnapos önkéntes ifjúsági akció mától október 8-a és 11-e között. Mutasd meg, mire vagy képes. Exkluzív kalantúra a katolikus, református és az evangélikus egyház szervezésében. A 72 óra kompromisszum nélkül egy szociális, önkéntes akció, amelyet a három történelmi keresztény egyház szervez. Az akció Magyarország fiataljait hívja közös összefogásra, hogy együtt tegyenek másokért, valamint környezetükért. Országszerte fiatalok kisebb-nagyobb csoportjai három napon, azaz 72 órán keresztül teljesítenek közhasznú feladatokat. Intézmények játszóterek felújítása, erdőtakarítás, szociális segítségnyújtás, kulturális műsorok szervezése különböző közösségeknek, például fogyatékkal élők, idősek. Idén is 1 millió gyermek imádkozza a rózsafűzért, a békéért. A szükséget szenvedő egyház, pápai jogú, nemzetközi segélyszervezet minden évben, októberben arra hívja a gyermekeket az egész világon, hogy közösen imádkozzák a rózsafűzért, az egységért és a világ békéért. Idén október 1-e és 7-e között rendezik meg az 1 millió gyermek imádkozza a rózsafűzért kezdeményezést, amelynek csúcspontja Rózsafűzér királynője emléknapja. Az idei kampány mottója a fatimai üzenetből származik, amely így szól: végül a szeplőtelen szívem diadalmaskodni fog. Ezzel kapcsolatban így fogalmazott Leó pápa: kedves gyermekek, ma mindezekkel a barátainkkal együtt imádkozunk, és miközben ezt tesszük, azt is vállaljuk, hogy jók leszünk és helyesen viselkedünk otthon, az iskolában, a hittanórán, szüleinkkel és mindenkivel. Akkor is, amikor játszunk vagy sportolunk, mert imádságainkat mindig jó cselekedeteknek, a szeretet tetteinek kell kísérniük. Így növekszik a béke. Az időjárásról. Lassan elindul a lehűlés. A hétvége felé már érkezhet változás. Pinteken felhős vagy borult lesz az idő, többfelé esővel. Északnyugatra fordul a szél, és 14-24 fok valószínű. Szombaton felhős időre számíthatunk, csak néhol lesz kisebb eső. Gyengül a légmozgás, és 15-21 fok várható. A jelen számítások szerint a hétvégén is marad a változékony idő, de nagy bizonytalanság mellett felhős időre számíthatunk, és kisebb eső, zápor is várható.
0: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hírösszeállításunkat hallották.

Solus Christus, egyedül Krisztus. Mondánékünk Jézus Krisztus. Én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az Atyához, hanem ha én általam. Ha hiszünk Krisztus megbocsátó kegyelmében, bűnünk bocsánatával kibékít minket Isten.

A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát sugározzuk. Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat!

Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat! Ez itt a Nehéz esetek a Bibliában sorozat. Benne Kulcsár Tibort hallják. Szeretettel köszöntöm a hallgatókat! Hosszú-hosszú hónapok óta beszélgetünk már a Biblia egy-egy személyiségéről. Újra és újra kinyitjuk a Bibliánkat, és nem egészen olyan szempontok szerint vizsgáljuk egy-egy bibliai személyiség vagy történetnek a hátterét, mint ahogy azt általában szószékről megszoktuk. Ennek persze az a következménye, hogy sok hallgató visszajelez. Sokan azt, hogy számukra érdekes és fontos ez a sorozat. Mások azonban egy kicsit nehezményezik, hogy olyan dolgokról lebbentjük fel a fájtlat, amelyek eddig rejtve voltak, vagy nem voltak annyira nyilvánvalóak, és úgy érzik, hogy ezzel elhomályosítjuk, vagy beszennyezzük egy-egy bibliai személynek az életét. Természetes, kedves hallgatóim, hogy eszemben sincs ezt tenni. Legalábbis nem az a cél, hogy valakinek a tekintélyét vagy jó hírnevét romboljuk. De az mindenképpen cél, felvállalva, és ím lám most a rádió nyilvánossága előtt is elmondva, hogy amikor egy-egy bibliai személy életéről gondolkozunk, megértsük, ugyanolyan esendő, törékeny, bűnre hajlamos emberekkel volt dolga Istennek abban az időben is, mint ma. De amikor ezek az emberek elfogadták Isten szent lelkének a vezetését, amikor ezek az emberek megértették Isten akaratát, és azt elfogadva arra ráhangolódtak, arra ráálltak, akkor fel tudta őket használni Isten, alkalmas eszközzé tudta őket változtatni az Úr. Nos, ma egy új sorozatot kezdünk a sorozaton belül. Néhány héten keresztül Sámuel próféta életének különös

eseményeit, fontos állomásait fogjuk majd látni, és nagyon remélem, hogy miközben újra és újra benézünk a függöny mögé, nem azt fogjuk elsősorban tanúságképpen levonni. Ó, ha ők is ilyenek voltak, akkor nekünk semmire nem kell vigyázni. Éljünk úgy, ahogy jól esik. Hanem azt fogjuk megérteni, Isten keresi azokat az embereket, akik vágynak és akarnak szolgálni neki, és ezért készek is és képesek is meghozni a helyes döntéseket. Ezután a kicsit hosszúra nyúlt bevezető után hadd hívjam a Biblia mellé minden hallgatómat. Ma Sámuel első könyvéhez lapozunk, Sámuel születésének a történetét fogjuk meghallgatni, az első könyv, első fejezet, első versétől. Volt egy Rámátaim Cófimból, az Efraim hegyvidékéről való ember, akinek Elkána volt a neve. Efratai volt, Jeróhámnak a fia, aki Elihu fia, aki Tóhu fia, aki Cúf fia volt. Két felesége volt, egyiknek a neve Anna, másiknak a neve Peninná. Peninnának voltak gyermekei, de Annának nem voltak gyermekei. Ez az ember évenként fölment városába, Silóba, hogy imádkozzék és áldozzék a seregek urának. Ott pedig Éli két fia, Hofné és Fineás volt az úr papja. Amikor eljött az a nap, amelyen Elkána áldozni szokott, egy-egy részt adott feleségeinek, Peninnának, meg mindegyik fiának és lányának, Annának is csak egy részt adott, pedig Annát nagyon szerette. De az úr bezárta a méhét. Vetélytársai sokat bosszantotta őt, hogy felingerelje, mivel az úr bezárta a méhét. Így történt ez évről évre, valahányszor fölment az úr házába, így bosszantotta őt. Ő meg csak sírt, és nem evett semmit. Akkor ezt mondta neki a férje Elkána: Anna, miért sírsz? Miért nem eszel? Miért vagy úgy elkeseredve? Nem érek én többet neked 10 fiúnál? Talán váratlan egy kicsit, kedves hallgatóim, hogy itt megszakítom eztnek a történetnek a felolvasását, de szeretném, hogyha együtt gondolkoznánk. Egy különös helyzeten. Az egyik, az egy olyan információ, ami talán nem mindenki előtt nyilvánvaló. Amikor a Szentírásban olyan személyekkel találkozunk, akik családfa szerint vannak meghatározva, mégpedig visszamenőleg 3-4 generációval, ennek általában egy oka van, mégpedig az, hogy az illető, akiről beszél a Szentírás, jövevényként érkezett Izrael népébe, és ezért nem csupán azt mondják, hogy Izrael gyermeke volt, vagy Efratai volt, vagy Benyámini születése volt, vagy Júdai volt, mint ahogy ezt a legtöbbször olvassuk, hanem visszamenőleg megadják azoknak a családfőknek a nevét, akik már Izrael népébe tagozódva éltek. Mindebből arra gondolhatunk, hogy ez a Rámátaim Cófimból származó ember, Elkána, talán, miközben már Efratában született, de őseit tekintve nem biztos, hogy Izraelből való. Érdemes ezen egy picit elgondolkozni, már csak azért is, mert az a hűség, ahogy Elkána ragaszkodik Izrael népéhez és Isten törvényéhez, egészen elgondolkoztató. Tessenek csak arra gondolni, hogy milyen sokan ebben az időben egyszerűen elfelejtették Istennek azt a törvényét, hogy minden évben föl kell menni, akkor még nem az Úr házához, hanem az Úr sátorához, Silóba, bemutatni az áldozatot. Ez egy különös út volt minden egyes izraeli ember számára. Zarándoklat, így mondanánk ma. Amikor egy egész évnek a terhével, bajával, bűneivel, áldásaival, örömeivel, szóval az emberi élet minden dolgával együtt összeállt a család, elindultak Silóba, vitték az áldozatukat, ott töltöttek az úrházánál hosszabb időt, nem egy-egy órát, fél órát, vagy pár percet, mint ahogy ezt a ma embere teszi, és ott az úrháza előtt beszélgetett a család. Természetesen az anakronizmusért elnézést kérek, hiszen amikor úrházát mondok, mindig az úr sátorát kell ebben az időben érteni, és a
az Úr jelenlétében töltöttek egy időt. Ott tárgyalták ki a családi életüknek a dolgait. Ott ettek, ott ittak, ott aludtak. Úgy érezhették, hogy ez alatt az idő alatt, ezek alatt a napok alatt közösségben vannak Izrael Istenével, együtt sátoroznak, együtt laknak. Nyilvánvaló, hogy ezek az alkalmak több mindenre lehetőséget adtak. Először is ilyenkor vitték a hála áldozatot. Bemutatva az Istennek mindazért az ő hálájuk megnyilvánulásait, amit Isten az elmúlt egy esztendőbe adott. Ilyenkor vitték a bűnért való áldozatot. Leszámolva Isten előtt, mindazzal a dologgal, ami az elmúlt egy esztendőbe történt. És ilyenkor határoztak meg célokat a következő időszakra. Ilyenkor imádkoztak azokért a dolgokért, amikre Isten áldását kérték. Azt gondolom, minden izraeli ember számára, aki ezt a gyakorlatot követte, az Úr házánál, a Szent Sátornál töltött időszakok rendkívüli mértékben meghatározóak voltak. Nagyon-nagyon fontos. És azért is akartam fölhívni a figyelmet, hogy ebben a helyzetben természetesen kijöttek a feszültségek is. Csak egy pár sort olvastunk ebből a történetből még. De azt látjuk, egy különös háromszögben él ez a család. Elkána egy gyermekekkel gazdagon megáldott asszony Peninna, és a szerelmes asszony, a nagyon szeretett asszony, de magtalan asszony Anna. Az úrháza mellett is kirobban a feszültség. Peninna azt az időszakot, amikor az Istennel való közösséget gyakorolhatnák, vetélytársa, és bocsánat, hogy ilyen szót mondok, de hát ezt nem lehet másképp mondani, vetélytársa froclizására, bosszantására, ugratására használja az időt. Amikor eszébe jut az embernek a Zsoltár, örventem, amikor azt mondták nekem, menjünk fel az Úr házába, akkor ugyanakkor egy kérdés is eszembe jut, kedves hallgatóm. Mire való az Istennel töltött idő? Mire való az Úr házában töltött idő? Anna számára az év legkeserűbb időszaka volt, hiszen annyi bántást kapott, amennyi csak lehetett. Anna számára a keserűség időszaka volt. Peninna számára pedig a dicsekvés ideje. Peninna számára a győzelem mámora, a vetélytársnő fölött aratott újabb és újabb diadalnak a mámora. Elkána számára pedig a békítgetés ideje, a lecsendesítgetés ideje, a két asszony kordában tartásának az ideje. De észrevetted, kedves hallgató, hogy ezek a célok, vagy ezek a tünetek, amiket én most elsoroltam, mind messze estek Isten eredeti szándékától. Talán akkor az is kiderül, hogy hogy is kerül ez a nehéz esetek közé. Mert hogy gyakorló lelkipásztorként sokszor szembesülök azzal, minek is megy az ember templomba manapság. Van, akit politikai céljai visznek oda. Verbúvál. Vagy éppen érvel. Vagy ott kap hangot. Van, akit a divathóbort visz oda, megmutatni legújabb ruháit. Van, akit a gőgje meg a büszkesége visz oda. A kivagyisága. Mert ez a hely az, ahol ő meg tudja mutatni, hogy ő is valaki. Másokat kritikai érzékük visz oda, hogy utána elbeszélgethessenek arról, hogy milyen pocsék volt a prédikáció, és milyen hamis volt az énekkar, és hogy milyen szörnyű az orgonista, az orgonáról már nem is beszélve, és hogy milyen ózsdi régi áporodott az egész hely. De ki megy oda találkozni az Istennel? A történetet, ha az Úr akarja, és élünk, egy hét múlva folytatom. De addig lesz majd egy vasárnap. Talán lesz lehetősége minden hallgatónak magától kérdezni,
minek is megyek én Isten házába? Találkozni fogok az Istennel?

Szeretettel köszöntöm a hallgatókat! Az elmúlt héten kezdtünk el Sámuel próféta életének az előzményeivel foglalkozni. Ma ugyanott folytatjuk, ahol akkor abba hagytuk, de a jobb megértés kedvéért újraolvasom a történetet. Sámuel első könyve, első fejezet, első verstől. Volt egy Rámátaim Cófimból, az Efraim hegyvidékéről való ember, akinek Elkána volt a neve. Efratai volt, Jeruhámnak a fia, aki Elihu fia, aki Tóhu fia, aki Cúf fia volt. Két felesége volt, egyiknek a neve Anna, másiknak a neve Peninna. Peninnának voltak gyermekei, de Annának nem voltak gyermekei. Ez az ember évenként fölment városából Silóba, hogy imádkozzék és áldozzék a seregek urának. Ott pedig Éli két fia, Hofni és Fineás volt az úrpapja. Amikor eljött az a nap, amelyen Elkána áldozni szokott, egy-egy részt adott feleségének Peninnának, meg mindegyik fiának és lányának. Annának is csak egy részt adott, pedig Annát nagyon szerette. De az úr bezárta a méhét. Vetélytársai sokat bosszantotta őt, hogy felingerelje, mivel az úr bezárta a méhét. Így történt ez évről évre, valahányszor fölment az úrházába, így bosszantotta őt. Ő meg csak sírt, és nem evett semmit. Akkor ezt mondta neki a férje Elkána, Anna, miért sírsz? Miért nem eszel? Miért vagy úgy elkeseredve? Nem érek én többet neked 10 fiúnál? Egyszer Anna fölkelt, miután ettek és ittak Silóban, Éli pap meg ott ült egy széken az úr templomának az ajtófélfájánál. Az asszony lelke mélyéig elkeseredve könyörgött az úrhoz, és keservesen sírt. Aztán erős fogadalmat tett, és ezt mondta, seregek ura, ha részvéttel tekintesz szolgálólányod nyomorúságára, gondod lesz lám, és nem feledkezel meg szolgálólányodról, hanem fiú gyermeket ad szolgálólányodnak, akkor egész életére az úrnak adom, és nem éri borotva a fejét. Mivel hosszasan imádkozott az úr színe előtt, Éli figyelte az asszony száját, Anna magában beszélt, csak az ajka mozgott, de hangja nem hallatszott. Ezért Éli azt gondolta, hogy részeg, és ezt mondta neki, meddig tart még a részegséged? Józanodj ki mámorodból! Anna azonban így válaszolt, nem uram, bánatos lelkű asszony vagyok. Nem ittam bort vagy szeszes italt, hanem a lelkemet öntöttem ki az úr előtt. Ne tarts szolgálólányodat elvetemült asszonynak, mert nagy bánatom és szomorúságom miatt beszéltem ilyen sokáig. Éli így válaszolt. Menj el békességgel. Izrael Istene teljesítse kérésedet, amit kértél tőle. Ő pedig ezt mondta. Nézz jó indulattal szolgálólányodra. Aztán elment az asszony a maga útjára, evett, és nem volt többé szomorú az arca. Nagyon sok mindenről kellene ebben a szűk 10 percben beszélni, amiről talán nem is fog sikerülni. De abban a reményben vagyok, kedves hallgatóim, hogy egy néhány gondolatot talán föl tudok vetni, amire aztán egyéni csendességben vissza lehet kanyarodni, Bibliát tapozgatva végig lehet gondolni. Az egyik, amire a figyelmet szeretném irányítani, annak a gondolatnak a folytatása, amit már a múlt héten is fölvetettünk. Tudnilik, miért is megy az ember Isten házába? Szemmel látható, Elkána nagyon fontosnak tartotta ezt az időszakot. Rendet szabott a családban. Újra és újra, minden évben ugyanazt az időszakot Isten házában töltötték, ott a Szent Sátor mellett, vitve az áldozatot, hálát adva, imádkozva, és kérve a bocsánatot a bűnre, és azt is látjuk, hogy Elkánának volt egy nagyon igazságra törekvő szokása, tudnilik, hogy a családja minden tagját egyenértékűen, ugyanolyan mértékű áldozati ajándékkal ruházta föl, jelezve a család közösségét, összetartozását, és azt is jelezve, hogy ebben a családban mindenki egyforma joggal ül az asztalnál. Szép ez. Aki kívülről látta őket,
valószínűleg meghatónak is találhatta. Hiszen tessenek csak arra gondolni, hogy amikor ez a család elindult az áldozati ajándékával, apraja nagyja ugyanolyan áldozati ajándékot vitt. Nagyon szép lehetett, ahogy a templom elé vonultak, a szent sátor elé vonultak libasorban, talán elől a kicsik, és vitték azt, amit Istennek ajánlott a család. Sok szépet és jót lehetett róluk gondolni, de azt talán nem, hogy közben még ezt az áldozati ajándékot viszik, mit gondolt Anna? Ő látta maga előtt vetélytársának, Peninnának a gyermekeit, és arra gondolt, ettől a lehetőségtől megfosztott engem az Úr. Én nem mehetek úgy, mint ő. Peninna látta maga előtt Annát, és szívében nagyokat derült rajta, hiszen arra gondolt, hogy lehet, hogy a férjem jobban szereti ezt a nőt, mint engem, de mégiscsak engem áldott meg az Úr, tessék csak nézni ezt a libasort, minden utód az én gyermekem, az én méhemből származik. Elkána talán nagyon szigorúan próbálta tartani az egyensúlyt, de eljött az a nap, amikor kirobbant a feszültség. Amikor úgy érezte Elkána, már nem bírja tovább látni Annának az újra és újra elkönnyesedő szemét, elege volt a sírásból, magában talán úgy gondolta, hogy elege volt a nyafogásból, és föltesz néhány kérdést a feleségének, ami, különösen női hallgatóim, azt hiszem meg fogják ezt különösen érteni, és talán egyet is értenek majd velem, minden kérdés egy-egy törszúrás. Miközben tisztázó kérdések akarnak ezek lenni. Mit is kérdezel, Kána? Miért sírsz? Miért nem eszel? Kár megkérdezni azokat, amire úgyis tudjuk a választ. Miért vagy úgy elkeseredve? Nem tudta volna el Kána? Dehogy nem. A következő kérdésből ki is derül, hogy pontosan tudja. Nem érek én neked többet 10 fiúnál? Nem jó, amikor egy férj a szerelmének a súlyát és a feleség gyermek utáni vágyakozását két serpenyőbe akarja tenni. Ebből soha nem jöhet ki jó végeredmény. Ezt nem gondolta végig Elkána. Anna azonban a férjétől nem megértést kapott ezen a helyen, hanem valószínűleg úgy érezhette kioktatást. Nem lehet jó választ adni erre a kérdésre, nem érek-e neked többet 10 fiúnál. Amikor egy asszony életében eljön a gyermek utáni sóvárgásnak az ideje, akkor nagyon sok minden megváltozik benne. Értékrend is megváltozik benne. És az egyetlen dolog, ami helyre billentheti ezt az értékrendet, az tulajdonképpen az Istentől kapott és elfogadott gyermek. Itt nagyon-nagyon messzire vezetne, ha ma végig gondolnánk, kedves hallgatóink, hogy hány és hány asszony szenved ebben az országban kegyetlenül az eldobott gyermek miatt, az Istentől nem kért, és ezért nem is kívánt, de megjelent, majd kidobott, elvetett gyermek miatt, milyen sokan összetörnek pszichikailag is, aztán fizikailag is. De ma nem ennek az ideje van, hogy erről beszéljek. Azonban Anna úgy gondolta, ez így nem mehet tovább. Ha sír, vetélytársnőjének csak örömet szerez, férjének most már szemmel láthatóan csak bosszúságot, kinek mondja el a fájdalmát? Eljött az a pillanat, amikor úgy döntött Anna, hogy Isten elé kell menni. Oda is megy, el is mond mindent, sőt, talán még többet is annál, mint amit mi magunktól gondolnánk. Hiszen fölajánlja a születendő gyermekét, az elsőszülöttjét, mégpedig örökös szolgálatra Istennek. Nem Isten kéri tőle. Ő úgy gondolja, hogyha Isten megajándékozza őt egy gyermekkel, elveszi róla Isten azt a gyalázatot, ami miatt őt gúnyolhatják, ez neki ér annyit, hogy utána azt a gyermeket ő egész életére Istennek ajánlja. És lám, néha tövisekkel van szegélyezve az ember útja, Éli főpap igen keményen megalázza ezt az asszonyt.
Érdemes végig gondolnunk egy pillanatra, hogy is lehetséges az, hogy Éli főpap részegnek néz valakit, aki a Szent Sátornál imádkozik. Attól félek, hogy sok mindent elárul ez. Arról, hogy is mentek abban az időben a dolgok. Hogy sok család nem áldozni jött, nem Istennel való közösséget keresni jött, hanem amolyan vikendre, vakációra. És az Isten előtt való örömöt néhányan fölcserélték az Isten előtt való mulatozással. Nem Isten volt a középpontban, saját maguk. Ennek persze a következménye könnyen lehet, mértéktelen evés, ivás. Szinte meg sem merem említeni, hogy a nem is olyan soká közelgő húsvét hány embernek lesz ok arra, hogy a meghalt, de föltámadt üdvözítőt imádja, és hány embernek lesz majd oka, joga az ünnep kapcsán részegre enni és inni magát, pedig Isten választ akar adni. Fölhasználta Anna életében ezt a különös eseménysort arra, hogy megbékéljen Istennel. És ez a mai utolsó gondolat, amit szeretnék minden hallgató szívére tenni. El lehet menni Isten házából úgy, hogy nem szomorú az ember arca. Tetszett ezt tudni? Választ kapva Istentől. A körülményben nem változott semmi, csak minden egészen más lett. Miért? Mert azt tudta Anna, hallottam valamit Istentől, és egészen biztosan meghallgatott engem Isten.

0: emlékezzünk. Kedves hallgatóink, szánjunk néhány percet fontos példákra. Emlékezzünk együtt jelentős személyiségekre, meghatározó eseményekre, hogy gazdagodjunk általuk.
1: Október 8-a. 1896 óta a magyarok nagyasszonyának ünnepe, fölidézve István király szándékát, melyet így hagyott ránk. Menjek királynője, e világ jeles újjászervezője, végső könyörgéseimben a Szentegyházat a püspökökkel, papokkal, az országot a néppel s az urakkal a te oltalmadra bízom. Nékik utolsó Isten hozzádot mondva, lelkemet kezedbe ajánlom. 13. Leó pápa a magyar millennium alkalmából Vaszary Kolos bíboros prímás esztergomi érsek kérésére engedélyezte az ünnepet.
2: 1902-ben átadják a Steindl Imre által tervezett országházat. Az épület barokk alaprajzot és tömegkompozíciót szintetizálja a tiszta, csúcsíves, neogót építkezési stílussal. Az építkezésen 1885-től 17 éven keresztül átlagosan 1000 ember dolgozott. 176 ezer köbméternyi földet mozgattak meg, 40 millió téglát, 500 000 díszkövet, 40 kg aranyat használtak fel. Maga az épület 268 méter hosszú, 123 méter széles és 96 méter magas, alapterülete 17.745 négyzetméter, térfogata 473.000 köbméter. Központi eleme a kupola, amelynek két oldalán emelkednek az üléstermek. Az épületnek 27 kapuja van, belül 29 lépcsőház és 13 személy- és teherlift szolgálja a közlekedést és a szállítást. Az épületben valamivel több mint 200 irodahelység található. A 2000. évi első törvény rendelkezése alapján az országházban van kiállítva a Szent Korona és a többi koronázási jelvény, a koronázási palást kivételével.
1: 1905-ben tartotta első istentiszteletét a Józsefvárosi Református Egyházközség, akkor még a Tavaszmező utcai gimnázium dísztermében. Templomuk, a Magyar Reménység temploma 1927-ben készült el, rendszeres kiadványaik a Hívogató és az Agapé.
2: 1940-ben Bartók Béla és felesége, Pásztori Ditta, búcsú hangversenyt ad Budapesten. Nem sokkal később az Egyesült Államokba távoznak.
1: A Vatikánban fölszentelték 1980-ban a magyarok nagyasszonya kápolnát, amely annak a 11. századi zarándokháznak és kápolnának az örököse, amelyet Szent István király emeltetett az örökvárost fölkereső magyar zarándokoknak. Lékai László bíboros meghatározta a kápolna létrehozásának eszmei célját is. Mindig közelebb Rómához, a tovább élő Péterhez. 6 magyar szobrász kapott megbízást az oldalfalak domborműveinek elkészítésére. Csíkszentmihályi Róbert, Kis Kovács Gyula, Kis Nagy András, Kis Sándor, Kő Pál és Marton László. Az egyenes záródású hátfal egész felületét Varga Imre, Kossuth és Munkácsi díjas szobrászművész részdomborítása tölti ki a honfoglaláskori magyar tarsolylemezek életfa motívumaival és szkíta aranyszarvas ábrázolásaival. A pogány múltat jelképező, nagyméretű, mattírozott arany háttéren helyezkedik el a gyermekét tartó kunarcú Madonna szobra, az ősi nagyasszony tisztelet új szövetségi beteljesítőjeként. A szentély első ajtónyílásának lépcsőjéről lép le a kompozíció második figurája, Szent István király, vállán az acéllemezből készült koronázó palasttal, jobbjában a szent koronával. A látomásszerű jelenet azt a pillanatot idézi, amikor az országépítő király fölismeri a jövő útját, amely a védelmet nyújtó magyarok nagyasszonyához és a népét befogadó keresztény Európához vezet. A kápolna zárófalának díszítésére a Rómában élő magyar származású Amerigo Tótot kérték föl.
0: Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy együtt figyeltünk a múlt pillanat képeire.

0: Elfárasztottátok az urat beszédeitekkel, és azt mondjátok, mivel fárasztottuk el? Azzal, hogy azt mondjátok, minden gonosztevő jó az Úr szemeiben, és gyönyörködik ő azokban, vagy hol van az ítéletnek Istene? Malakiás 2:17.
1: Mintha csak ma élne a próféta, mintha ma hallaná az emberek fájó sóhajtását. Félelmesen időszerű írás Malakiás próféta könyve. A magukat jónak, kegyesnek tartók, ma is igen-igen megbotránkoznak a világ fölött, az erkölcstelenség láttán, az egész közélet romlottságát, az emberek hűtlenségét, megbízhatatlanságát, rossz akaratát tapasztalva. Ó, mit kell szenvednie a tisztességes embernek az ilyen pagány, istentelen világban, mondják nagy önsajnálattal. Ó, hogy mállik szét az egész élet, az emberek, persze mindig csak más emberek, rengeteg gonoszsága miatt. Ezek a sajnálkozók, ezek a zúgolódók nem képesek megérteni, hogy miért nem lép már közbe az Isten a kárt okozókkal szemben, miért nézi el a gonoszok üzelmeit. Mintha nem törődne azzal, mennyi ártatlan szenvedés, mennyi igazságtalanság történik a földön. Sőt, úgy virul a gazság, mintha minden gonosztevő jó volna az Úr szemében, és ő gyönyörködne azokban. Mintha egyenesen őket segíteni az Úr, a jókkal, a kegyesekkel, az ártatlanokkal és igazakkal szemben. Hol van hát, hol marad hát az ítéletnek Istene? Ezzel az elkeseredett hangulattal szemben azt kiáltja a próféta. Elfárasztottátok az Urat beszédeitekkel. Lássuk be! Isten nem ezt a szerepet szánta az ő gyermekeinek. Semmi öröme nincs az olyan imádságokban, amelyek az ő ítéletének pusztító erejét akarják leimádkozni tőle a gonosz világra. Emlékezzünk csak rá, hogy megdorgálta Jézus azt a két tanítványt, akik mikor egy samáriai faluban nem fogadták be őket, tüzet kértek volna. Nem tudjátok, mi némű lélek van ti bennetek. Mert az embernek fia nem azért jött, hogy elveszítse az emberek lelkét, hanem hogy megtartsa. Lukács evangélium a 9. fejezet 55. és 56. verse. A türelmes Úr válasza ott áll az Ótestamentum zárásában. Elküldöm az én követemet. Ez egy nagy ígéret. Az Új Testamentum pedig ennek az ígéretnek a beteljesedése.
0: Kérlek, mennyei atyám, add, hogy teljes lélekkel elfogadjam a te akaratodat, hiszen egészen bizonyos, hogy a te döntéseid a legjobbak, hogy soha nincsen okom kételkedni a te törvényeidben, és hogy te mindig megtartod ígéreteidet. Nagy Szent Gergely imájával kérlek ma téged. Ó, Uram, add, hogy megértsem, milyen nagy biztonsága és békéje van annak a szívnek, amely semmire sem vágyódik ezen a világon. Ha ugyanis szívem földi javak után áhítozik, nem lehet nyugodt, nem élvezhet biztonságot, mivel vagy azt keresi, amilyen nincs, vagy annak az elvesztésétől retteg, amilyen van. A szükségben boldogulást remél, s amikor boldogul, a szükségtől retteg. beteg. Állandóan ide-oda hullámzik. Ha viszont te, Istenem, megadod lelkemnek, hogy szilárdan a mennyei hazavágyaihoz tapadjon, akkor sokkal kevésbé érinti a rövid ideig tartó dolgok hullámverése. Add, hogy minden külső izgalom elől ebbe a vágyába titkos menedékébe vonuljon vissza, ott nyugodtan megmaradjon, és minden múlékony dolgon túllépve békéje nyugalmában maradjon a világban, és kívül a világon. Védj meg engem, én lelkemnek üdvössége, minden hiú képzelgéstől és tetszelgéstől. Rajtad függök, és egyedül csak te benned bízom. Ámen.

Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: Ír összeállításunk következik.
1: A Dunántúli Református Egyházkerület Választási Bizottságának közleménye. A Dunántúli Református Egyházkerület Választási Bizottságához érkezett észrevételek alapján az alábbi közleményt adták ki. A választási időszakban különösen fontos, hogy a püspök jelöltek nyilvános megszólalásai közösségi oldalakon publikált szöveges vagy videós tartalmai ne keltsék annak a látszatát, hogy valamely jelenlegi egyházi vezetői testület vagy vezető személy testületi vagy személyes támogatottságát, egyetértését vagy a szolgálat folytatására vonatkozó felhatalmazását bírják. Kérik a jelölteket és támogatóikat, hogy törekedjenek biblikus, fedhetetlen, tiszta és félreértéseket nélkülöző megnyilatkozásokra. Végül a választó presbitériumok figyelmébe ajánlják választási törvényük előszavát. Isten e földön élő népe, egyháza vezetésére minden korban jelölt előjárókat. Azt pedig a közösség feladatává tette, hogy ismerje fel, hívja el és válassza meg az Isten kegyelme által felkészített szolgálattevőket a különböző tisztségekre. A keresztény ember szabadsága, a hónap igéje az evangélikusoknak. Krisztus szabadságra szabadított meg minket. Álljatok meg tehát szilárdan, és ne engedjétek magatokat újra a szolgaság igájába fogni. Galata 5.1. Luther Márton a keresztény ember szabadságáról című írásában így fogalmazott. Íme az igazi lelki keresztjén. Szabadság, amely a szívet szabaddá teszi minden bűntől, törvénytől és parancsolattól, amely minden más szabadságot felülmúl, mint ahogy felülmúlja az ég a földet. Adja Isten, hogy a szabadságot igazán megértsük és megtartsuk. Aki Jézus Krisztusban hisz, az a szívben szabad. Nem kiérdemeljük, nem a cselekedeteink eredménye, Isten ajándéka ez. Ez a szabadság pedig megszabadít az egoizmustól is, és felszabadít arra, hogy szeressünk és másokkal jót tegyünk. Calvin konferencia októberben. A teológia Calvin János Teológiai és Történeti Kutatóintézetének Calvin kutatók és egyháztörténészek konferenciája ismét értékes előadásokra várja a résztvevőket. Október 13-án és 14-én az Akadémia épületében. Az idei konferencián olyan előadások is elhangzanak, amelyek egy-egy konkrét, idei, fontos évfordulóhoz kapcsolódnak. Mohács 500. Hercegszőlősi kánonok 450, Pápa és Sárospatak 1951-es bezáratása és a hitvalló diákok exódusza. De idén először egy irodalomtörténeti előadást is meghallgathatnak, amely az imádság évéhez kapcsolódva Pilinszky imádság elfogadásáról szól. Az előadásokért a résztvevők, lelkipásztorok a lelkész továbbképzés rendszerében kreditet kapnak. Az időjárásról. Lassan elindul a lehűlés. Pénteken felhős vagy borult lesz az idő, többfelé esővel. Északnyugatra fordul a szél, és 14-24 fok valószínű. Szombaton felhős időre számíthatunk, csak néhol lesz kisebb eső. Gyengül a légmozgás, és 15-21 fok várható.
0: Híreinket hallották.
2: A profécia szó irodalmi jelentése jóslat, jövendőlés. Vallási értelemben viszont a proféta Isten által kiválasztott személy, aki az isteni igazságot terjeszti, amelyik kijelentések a jelenre és a jövőre is vonatkoznak. Péter apostol ezt így fogalmazta. Mert sohasem ember akaratából származott a profécia, hanem a Szentlélektől indítatva szólaltak meg az Istentől küldött emberek. Pál apostol pedig arról beszélt az efézusi gyülekezetnek, hogy a profécia nekünk szól, amit meg kell értenünk. Kérem, hogy a mi Úrunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atya, adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjétek őt, és világosítsa meg lelki szemeteket, hogy meglássátok, milyen reménységre hívott el minket, milyen gazdag az ő örökségének dicsősége a szentek között, és milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma rajtunk, hívőkön. A profétai üzenetek a Bibliában sorozat segíteni kíván mindenkinek abban, hogy folyamatosan törekedjünk Isten kinyilatkoztatásainak bölcs értelmezésére. Profétai üzenetek a Bibliában.
3: Jézus Krisztus a jelenések könyvében. Jézus Krisztus bizonyságtétele az egyháznak és a világnak. Dr. Jean Zürcher.

Eljött az ítélet órája. Péter az embereknek az Úr és az apostolok tanítása iránti magatartásáról beszélve kijelenti, hogy kész akarva nem ismerik a Biblia tanítását a világ teremtéséről, a vízözönről, a világ végére vonatkozó proféciákról, Krisztus visszajövetelének ígéretéről és Isten ítéletéről. Természetesen lehet mindezt kész akarva nem tudni, sőt, lehet nem törődni azzal, hogy Istent ismeretünkben megtartsuk. Ezt napjainkban megfigyelhetjük. Ám az emberek soha nem fognak odáig jutni, hogy az igazságot, amely lelkiismeretükbe oly mélyen bevésődött, eltöröljék. És aki igazságról beszél, az tudja, hogy ítélet is van. A lelki nyugtalanság, a haláltól való félelem nyilvánvaló bizonyítékai annak, hogy minden ember tisztában van vele, előbb vagy utóbb, ilyen vagy olyan formában számot kell adni a cselekedeteiről. Erre az ókortól kezdve bőséges bizonyítékot szolgáltatnak a különböző népek vallásos megnyilvánulásai. És az írások éppen abban erősítenek meg minket, amit az emberek ösztönösen előre megéreznek. Az Ótestamentum ítélettel kapcsolatos tanításának egyfajta összefoglalása rejlik a Prédikátorok könyvének ebben a kijelentésében. Az Istent féljed, és az ő parancsolatait megtartsd, mert ez az embernek fő dolga. Mert minden cselekedetet az Isten ítéletre előhoz, minden titkos dologgal, akár jó, akár gonosz legyen az. Erre mint egy válaszként mondja Pál a korintusiaknak, hogy nékünk mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt, hogy ki megjutalmaztassék aszerint, amiket a testben cselekedett, vagy jót, vagy gonoszt. Az Aeropáguszon mondott beszédében az aténi bölcseknek kijelenti, hogy e tudatlanságnak idejét azért elnézvén az Isten, mostan parancsolja az embereknek, mindenkinek, mindenütt, hogy megtérjenek. Mivel hogy rendelt egy napot, melyen megítéli a föld kerekségét igazságban egy férfiú által, kit arra rendelt, bizonságot téve mindenkinek azáltal, hogy feltámasztá őt halottaiból. Egy viszonylag meghatározott korban történő ítélet gondolata egyszer s mind elveti azt az olyannyira elterjedt hiedelmet, miszerint létezik egy személyes ítélet közvetlenül a halál után, ahol az örök jutalomról vagy büntetésről döntenek. Az írások az ítéletet mindig a jövőbe helyezik. Majd, ha megszabom a határidőt, én méltányosan ítélek, mondja az Úr a 75. Zsoltár 3. versében. Rendelt egy napot, melyen megítéli majd a föld kerekségét igazságban, és az igazat és a hamisat megítéli az Isten. Azért idő előtt semmit se ítéljetek, míg el nem jő az Úr, aki egyrészt világra hozza a sötétségnek titkait, másrészt megjelenti a szíveknek tanácsait. Pál egyik beszédét összefoglalva azt írja, hogy ő az igazságról, önmegtartóztatásról és az eljövendő ítéletről szólt. Jézus maga sem beszél másképp. Valahányszor az ítéletre utal, a jövőbe helyezi. Mondom néktek, Tírusnak és Szidonnak könnyebb dolga lesz az ítélet napján, hogy nem néktek. Mondom néktek, minden hivalkodó beszédért, amit beszélnek az emberek, számot adnak majd az ítélet napján. Mert a te beszédeidből ismertetel igaznak, és a te beszédeidből ismertetel hamisnak. Mindebből arra következtethetünk, hogy a Biblia szerint az ítélet az idők végén, az emberi történelem befejezésekor lesz. Kivétel nélkül minden embernek meg kell jelennie Krisztus ítélőszéke előtt. Tetteiket egyenként bírálják el.
Isten megfizet mindenkinek az ő cselekedete szerint. Azoknak, akik a jó cselekedetekben való álhatatossággal, dicsőséget, tisztességet és halhatatlanságot keresnek örök élettel, azoknak pedig, akik versengők és nem engednek az igazságnak, hanem engednek a hamisságnak, búsulással és haraggal. A különböző ítéletre vonatkozó szövegek figyelmesebb vizsgálatakor megállapíthatjuk, hogy hasonlóan egy polgári perhez az ítélkezésnek három szakasza van. Először a nyomozás zajlik, amelynek során eldől a vádlottak sorsa. Aztán következik az ítélet hirdetés és a gonoszok megítélése a millenium alatt. Végül a millenium után az ítélet végrehajtása. A mi érdeklődésünk az ítélet első szakaszára irányul. Ezt vizsgálati ítéletnek szokták nevezni. Ettől függ minden ember örök sorsa. Ezért tulajdonít neki az Úr is kivételes jelentőséget. És teszi ezt annál is inkább, mert a proféciák azt mutatják, hogy eljött az ő ítéletének órája. Dániel könyve elsőként szentel figyelmet a vizsgálati ítéletnek. Mint már mondottuk, elsősorban Dániel és a jelenések könyve proféciáinak tanulmányozása során jutott számos hívő a múlt század kezdetétől arra a következtetésre, hogy az utolsó időkben érkeztünk, hogy Krisztus eljövetele közel van, és az előzetes ítélet megkezdődött a mennyei templomban. Dániel megkapó képet fest a felavató jelenetről, miközben időrendben elhelyezi az eseményt a történelem folyamatában. Nézém, mi királyi székek tétetének, és az öregkorú leüle, ruhája hófehér, és fejének haja, mint a tiszta gyapjú, széke tüzes láng, ennek kerekei égő tűz. Tűzfolyam foly, és jő valaki az ő színe felől, ezerszer ezren szolgálnak néki, és tízezerszer tízezren állanak előtte, ítélő külének le, és könyvek nyittatának meg. A látomás és annak magyarázata két rendkívüli fontos időrendű részletet tartalmaz. Az ítéletnek ez a szakasza az emberfiának az ég felhőiben való megjelenése előtt játszódik, miközben egy ideig óráig tartó élet adatik a földi hatalmaknak. Ugyanakkor ez az időszak közvetlenül az 1260 éves profécia teljesedése után következik, és a szentek az ő kezébe adatnak ideig, időkig és félidőig. De ítélők ülének le. Ez az ítélet tehát nem sokkal 1798 utánra tehető. Az Úr nem akarta, hogy azok, akik a végidőkben és a vizsgálati ítélet alatt élnek, tudatlanságban legyenek, ezért kinyilatkoztatta Dánielnek a leghosszabb és egyben a legjelentősebb számokban kifejezett profétai láncot. Ez a 8. fejezetben található, és kiegészíti a 7. fejezetben leírtakat. Két konkrét kérdésre ad választ. Meddig tart-e látomás, a mindennapi áldozat és a pusztító vétek felől, s a szent hely és a sereg meddig tapottatik? 2000 és 300 estvég és reggelig, azután kiderül a szent hely igazsága. Dániel szerette volna megérteni a látomást, de Gábriel angyal határozottan tudtára adta, hogy az utolsó időre szól, mert a végső időre szól, ismétli nyomatékkal. Végül az angyal így utasítja Dánielt. Az estvéről és a reggelről való látomás, amely megmondatott, igazság, te azonban pecsételd be a látomást, mert sok napra való. Nem csoda hát, hogy a 19. század elejéig kellett várni, amíg megértettük a

25. Ha a magyarázók véleményében erre a pontra vonatkozólag van is 3-4 év eltérés, ma pontosan tudjuk, hogy Artaxerxész Jeruzsálem újjáépítéséről szóló rendelete 457-ben látott napvilágot. Következésképpen 1844-ben telt le a 2300 estéről és reggelről szóló profécia. Edwin Froome nagyon helyesen írja. Egyszer s mind érdekes és fontos megjegyeznünk, hogy a 19. század elején 4 földrész és 12 ország több mint 60 magyarázója, köztük egy római katolikus is, José de Rosas, Mexikóváros legfelsőbb bíróságának tagja, az 1843-as, 44-es vagy 47-es évet vélte e profétai időszak végének. Csak nem valamennyien közzé is tették meglátásaikat. Még Miller Vilmos első 1836-ban a New York állambeli Torreyban megjelent könyve előtt. Ismerjük Miller Vilmos szerepét nem csak az 1844-es dátummal kapcsolatosan, hanem sokkal inkább a megjövendölt esemény jelentését illetően. Miller és társai azt hirdették, hogy a Szentírás utolsó és leghosszabb profétai periódusa a végéhez ért, hogy az ítélet napja a küszöbön van, és az örökkévaló ország hamarosan eljön. Dániel 8.14 kijelentését, miszerint 2300 est vég és reggelig, azután megtisztítatik a szent hely, Miller osztva azt az általános elfogadott véleményt, hogy a szent hely a földet jelenti, úgy értelmezte, hogy földünk tűz általi megtisztításáról van szó az Úrnak napján. Következésképpen a 2300 év vége egybeesik Krisztus második eljövetelével. Tévedésének az volt az oka, hogy elfogadott és szentesített egy a szentélyre vonatkozó néphitet. Hogy megértsük az azután megtisztítatik a szent hely kifejezés jelentését, a földi szentélyre, mint a mennyei szentély ábrázolatára és árnyékára kell hivatkoznunk, ahogyan azt a zsidókhoz itt levélben találjuk, a 8. fejezet 5. versében. Mózes templomi szolgálatai épp úgy, mint a jeruzsálemi templom szolgálatai, kétfélék voltak. A mindennapi szolgálat és az évi szolgálat. A mindennapi szolgálat Krisztusnak, mint a legfőbb áldozónak közben járó szolgálatát szimbolizálta, míg az évenkénti engesztelési napszolgálata Krisztusnak az utolsó időkben, a 2300 éves profécia leteltekor betöltendő feladatára utal. A pap egyszer egy évben, a nagy engesztelési napon belépett a szentek szentjébe, hogy megtisztítsa a templomot. Ezzel a munkával lezárult az évi szolgálat körforgása. Miként a földi szenté a bűnök eltávolításával jelképesen megtisztult a bűnök szennyétől, a mennyei szenté az ott nyilvántartott bűnök eltávolításával, azaz eltörlésével ténylegesen megtisztult. A mennyei templom megtisztítása előtt azonban a feljegyzések könyvét megvizsgálva meg kell állapítani, hogy ki részesülhet bűnbánata és Krisztusba vetett hite nyomán az engesztelés áldásaiban. A szentély megtisztítása tehát egyben vizsgálat is, azaz ítélkezés. Ennek a munkának le kell zárulnia, mielőtt Krisztus eljön, hogy népét megváltsa, mert amikor eljön, a jutalmat is hozza, hogy mindenkinek cselekedete szerint fizessen. Valóban, amikor az Úr Jézus Krisztus megjelenik az ég felhőjében, az ítélet már véget ér. Akkorra már bizonyos lesz, hogy kik a Krisztusban meghaltak, akiknek részük lesz az első feltámadásban, és kik azok az élők, akik elragadtatnak azokkal együtt a felhőkön az Úr elébe, a levegőbe. Hasonlóképpen ez is nyilvánvalóvá lesz, kiknek fogja az Úr ezt

mondani: távozzatok tőlem, ti gonosztevők. Krisztus eljövetelekor az angyalok külön választják a búzát és a konkolyt. Ugyanez az értelme a háló példázatának is. A világ végén eljönnek majd az angyalok, és kiválasztják a gonoszokat az igazak közül. Akkor majd beteljesednek annak szavai is, akinek Isten hatalmat ad az ítéletre, mivel hogy embernek fia. Eljö az óra, amelyben mindazok, akik a koporsokban vannak, meghallják az ő szavát, és kijönnek, akik jót cselekedték az élet feltámadására, akik pedig a gonoszt művelték a kárhozat feltámadására. Krisztus eljövetelekor veszi tehát kezdetét az ítélet második szakasza, amelynek során azok felett ítélkeznek, akik elutasították az Isten kegyelmét. Íme eljött az Úr az ő sok ezer szentjével, hogy ítéletet tartson mindenek felett, és feddőzzék mindazok ellen, akik között istentelenek, istentelenségüknek minden cselekedetéért, amelyet az istentelen bűnösök szóltak ő ellene. Ha pedig, jegyzi meg Péter apostol, az Isten házán kezdődött, mi lesz azoknak végük, akik nem engedelmeskednek az Isten evangéliumának? És az igaz is alig tartatik meg, hová lesz az istentelen és a bűnös? Az ítéletnek a második szakaszában az igazak ítélkezni fognak. Pál a korintosiaknak, akik ezt úgy látszik elfelejtették, ezt írta: nem tudjátok-e, hogy a szentek a világot ítélik meg? Nem tudjátok-e, hogy angyalokat fogunk ítélni? Mert az Isten az angyalokat is, akik nem tartották meg fejedelemségüket, a nagy nap ítéletére tartotta. János, láttok Krisztus körül a megváltottakat, amint a millenium alatt ítélkeznek azok felett az emberek és angyalok felett, akik Isten hívásának ellenálltak. És látték királyi székeket, és leülének azokra, és adaték nékik ítélettétel. És láttam azoknak lelkét, akiknek fejüket vették a Jézus bizonyságtételéért, és az Isten beszédéért, és akik nem imádták a fenevadat, sem annak képét, és nem vették annak bélyegét homlokukra és kezeikre, és éltek és uralkodtak a Krisztussal 1000 esztendeig. Végül az 1000 év végén kerül sor az ítélet utolsó, végrehajtó szakaszára. Ez lesz az utolsó eseménye a nagy küzdelemnek és az egyetemes drámának. János még egyszer fölvázolja a jelenetet. Láték egy nagy fehér királyi széket és a rajta ülőt. És láttam a halottakat, nagyokat és kicsinyeket állani az Isten előtt, és könyvek nyittatának meg, majd egy más könyv nyittaték meg, amely az életnek könyve, és megítéltetének a halottak azokból, amik a könyvekben voltak írva az ő cselekedeteik szerint. Ekkor zajlik majd le az a nagy esemény, amelyről Jézus beszélt. A végső ítélet napján az embernek fia beül majd az ő dicsőségének király székébe. Elébe gyűjtetnek mind a népek. Ekkor választja majd szét, végérvényesen őket egymástól, miként a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől, és a juhokat a jobb keze felől, a kecskéket pedig bal keze felől állítja. Akkor ezt mondja a király a jobb keze felől állóknak: gyertek én atyámnak áldottai, örököljétek ez országot, amely számotokra készítetett a világ megalapítása óta. Akkor szól majd az ő bal keze felől állókhoz is: távozzatok tőlem, ti átkozottak, az örök tűzre, amely az ördögöknek és az ő angyalainak készítetett. Az elkülönítés nem a körülmények véletlen összjátéka. Nem is öröktől fogva, önkényesen meghatározott predesztináció alapján fog történni. Ok nélkül senkit nem ítélnek el,
sem úgy, hogy ne tudná miért. Az úrnak gondja lesz rá, hogy igazolja döntését. Mindenkinek ismertek cselekedetei. A bizonyítékok ott vannak a mennyei könyvekben, és azok a könyvek nyitva lesznek. Mindenki aszerint lesz megigazítva vagy elítélve, amik a könyvekbe voltak írva. Ezek a könyvek nem feltétlenül olyanok, mint amelynek az apokalipszis megírásának idején léteztek. Ma már a lejegyzésnek sokkal tökéletesebb formáit ismerjük, s az Úr feljegyzései bizonyára még ezeknél is sokkal tökéletesebbek. Minden bizonnyal Istennek nincs szüksége ezekre a könyvekre ahhoz, hogy méltányosan ítéljen. Nincsen olyan teremtmény, amely nyilvánvaló ne volna ő előtte, sőt, mindenek mezítelenek és leplezetlenek annak szemei előtt, akikről mi beszélünk. Istennek nem azért van szüksége bírói vizsgálatra, hogy információkat szerezzen rólunk. Sokkal inkább azért, hogy igazolja magát teremtményei előtt, hogy őket tájékoztassa, hogy nyilvánvalóvá tegye igazságát és jóságát. Ezért folyik szakaszosan az ítélkezés. És miután Isten igazságot szolgáltat, az egész univerzum zengheti a bárány énekét. Nagyok és csodálatosak a te dolgaid, mindenható Úristen, igazságosak és igazak a te utaid, ó szentek királya! Az, hogy a cselekedeteink szerint ítéltetünk meg, amit minden ítéletre vonatkozó szöveg hangsúlyoz, nem jelenti azt, hogy a cselekedeteink által menekülünk meg. Ezek csak hitünknek és Krisztusba való életünknek a megnyilvánulásai. Mert kegyelemből tartattatok meg hitáltal. De az ő alkotása vagyunk, teremtetvén a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, melyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk. Az ítélet az ember Krisztus iránti magatartásától függ. Jézus maga mondja, aki hisz ő benne, el nem kárhozik. Aki pedig nem hisz, immár elkárhozott, mivel hogy nem hitt az Isten egyszülött fiának nevében. Ez pedig a kárhoztatás, hogy a világossága világra jött, és az emberek inkább szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert az ő cselekedetei gonoszak valának. Egy másik alkalommal Jézus megerősítette ezt a kijelentését. Bizony, bizony mondom néktek, hogy aki az én beszédemet hallja, és hisz annak, aki engem elbocsátott, örök élete van, és nem megy a kárhozatra, hanem által ment a halálból az életre. Pál apostol ezt a következőképpen mondja. Nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak. Ezzel a szándékkal szólít fel Isten minden embert a megtérésre, mivel ő soha egyetlen bűnös halálát se kívánta. Ellenkezőleg, mindig azt akarta, hogy a gonosz megtérjen útjáról és éljen, hogy minden ember üdvözüljön és az igazság ismeretére eljusson. Mégis tipikus azoknak a válasza, akik a legtöbbet kapták. Jézus ezt drámaian fejtette ki. Jeruzsálem, Jeruzsálem, ki megölöd a prófétákat és megkövezed azokat, akik te hozzád küldöttek. Hányszor akartam egybegyűjteni a te fiaidat, miképpen nagy tyúk az ő kis csirkét az ő szárnyai alá, és ti nem akartátok. Az Úr számtalanszor elküldte követeit, hogy figyelmeztessék és megtérésre szólítsák az embereket. És amit a múltban tett, azt teszi ma is, holnap is, mindaddig, amíg tart a kegyelem ideje. Teszi ezt annál is inkább, mivel világunk ma az ítélet idejében él, amelynek során eldől minden ember örök sorsa. A világnak nem lesz vége addig, amíg az Isten országának evangéliuma nem hirdettetik az egész világon, hogy bizonságú szolgáljon minden népnek.
A vizsgálati ítélet kezdetét jelölő napot és órát, az Úr utolsó üzenetét látványos módon kell hirdetni, hogy mindenki meghallja. János e szavakkal tolmácsolta ezt a hírt, és láték más angyalt az ég közepén repülni, akinél vala az örökkévaló evangélium, hogy a föld lakósainak hirdesse az evangéliumot, és minden nemzetségnek és ágazatnak, és nyelvnek, és népnek, ezt mondván nagy szóval. Féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája.

0: korunkhoz intézett üzenet. A történelem folyamán valahányszor katasztrófa fenyegetett, Isten gondoskodott hírnökökről, egy népről, egy vallási mozgalomról, hogy általuk figyelmeztesse és megtérésre hívja az embereket. Mert amint megvan írva, az Úr semmit sem cselekszik, míg meg nem jelenti titkát az ő szolgáinak, a prófétának. A Bibliában számtalan figyelmeztetés van. Az özönvíz előtti emberekhez Isten Noét küldte a vízözön üzenetével. Igaz, nem sok sikerrel. Sodomában és Gomorában Lót kapta ugyanezt a feladatot, de az emberek azt gondolták, tréfál. Míg rokonai sem akartak hinni neki, Jónás bár nem szívesen Ninivébe ment, és Isten még számos prófétát küldött el. De hogyan fogadták őket? Jézus így ökszegzi fogadtatásukat. Az egyiket megverték, a másikat megölték, a harmadikat pedig megkövezték. És amikor eljött az Isten fia, keresztre feszítették. Isten emberek között végzett tevékenységének szomorú mérlege. Az övéi közé jöve, és az övéi nem fogadták be őt. Mi lesz az emberekkel az ítéletkor, amikor majd felelniük kell az Isten a hozzájuk küldött üzenetére, a kegyelmi idő lejárta előtti utolsó felhívásra? A Jelenések könyvének látomásaiból ez nem derül ki pontosan. De a pátmoszi próféta által Isten biztosít minket. Nem lép közbe, hogy elpusztítsa azokat, akik e földet pusztítják, mielőtt még egyszer utoljára ne figyelmeztetni az egész emberiséget. János így ír erről. És láték más angyalt az ég közepén repülni, akinél vala az örökké való evangélium, hogy a föld lakosainak hirdesse az evangéliumot, és minden nemzetségnek, és ágazatnak, és nyelvnek, és népnek. Ez az angyal az örökké való evangélium hordozója, és a két másik, akik követik őt, sajátos üzenettel jelképes hírnökök megtestesítői. Isten sohasem bízta közvetlenül az angyalokra a világ evangélizálását, hanem sokkal inkább az emberekre. Igaz, az angyalok segítik Krisztus követeit az evangélium hirdetésében, de az üzenet közlése a világgal az emberekre hárul. Amint már mondtuk, az angyal szó hírvívőt jelent, és épp úgy jelöl emberi, mint mennyei követet. Ezek az angyalok azokat jelképezik, akik az utolsó időben elfogadják az örökkévaló evangéliumot, és vállalják, hogy hirdetik a föld lakosainak. Sokat mondó az a tény, hogy ezt az intő üzenetet egy angyal hirdeti. A bölcs Isten úgy látta jónak, hogy a mennyei követ tisztaságával, dicsőségével és hatalmával ábrázolja annak a munkának a magasztos jellegét, amelyet az evangélium hatalmának és dicsőségének kell elvégeznie. Az angyal repülése az ég közepén, a nagy szó, amellyel az üzenet hangzik, a föld lakosainak, minden nemzetségnek és ágazatnak és nyelvnek és népnek, tanúsítja e mozgalom gyorsaságát és világszéles voltát. Ebben a proféciában minden pontosan ráillik az advent mozgalom világméretű művére, amely a 19. század elejének nagy vallási mozgalmából kelt életre. A mozgalom hívei újból a kezükbe vették Dániel proféciáinak magyarázatát, amelyet elődeik közül néhányan, különösen Miller Vilmos képviselt. Miután meggyőződtek arról, hogy a Jelenések könyve 14. fejezete hármas üzenetének hirdetése rejájuk bizatott, a mozgalom 1844-től fellendült. Ez nem jelenti azt, hogy az adventisták magukat tartják az egyedüli igaz keresztényeknek, és hogy csak az övék az az igazság, amely által az emberek üdvözülhetnek. Viszont meggyőződésük, hogy a történelem e döntő szakaszában Isten az advent mozgalmat egy különleges misszióra hívta el, ugyanúgy, mint az elmúlt századok során a különböző ébredési mozgalmakat. A Jelenések könyve 14. részének 6-tól 12. versében világosan meghatározott missziónak univerzális jellege van. Feladata, hogy elvigye Isten utolsó üzenetét a Föld lakosainak, minden nemzetségnek, ágazatnak, nyelvnek és népnek. Ez a mikorunknak szánt prédikáció nem új evangélium. Ellenkezőleg, örökké való evangélium. Ez a kifejezés a Bibliában csak itt fordul elő. Ez aláhúzza fontosságát. Pál apostol nem véletlenül mondja, nincs más evangélium. De ha mennyből való angyal hirdetne is néktek azon kívül, amit néktek hirdettünk, legyen átok, írja a galáciai beliekhez írt levélben. A Genézisztől az Apokalipszisig mindössze egyetlen evangélium létezik. Isten hírnökei a bűnesettől mindenek újjászületéséig mindig ugyanazt az örökké való evangélium örömüzenetét hirdették. Ez nem jelenti azt, hogy a kortól és körülményektől függően az evangélium egyik vagy másik aspektusa ne kerülhetne a figyelem középpontjába. A bibliai szövegekben is különböző megfogalmazásban tárul elénk az evangélium. Így egyes helyeken az Isten evangéliuma, máshol a Krisztus evangéliuma, ismét máshol az Isten országának az evangéliuma, majd üdvösségetek evangéliuma, bizonyos szövegekben a békességnek evangéliuma, vagy az Isten kegyelmének evangéliuma. De bármelyik oldala kerüljön is előtérbe, az üzenet csak annyiban valóban evangéliumi, amennyiben magában foglalja a Szentírásban kinyilatkoztatott igazságot. Az evangélium sohasem korlátozódik az igazságnak csupán egy mozzanatára. Pál apostol számára az igazság beszéde és az üdvösségetek evangéliuma egy és ugyanazt jelenti, mert az ő szemében az evangélium beszéde az igazság beszéde. Számára az evangélium a tartalomban nyilatkozik meg, mert más fundamentumot senki nem vethet azon kívül, amely vettetett, mely a Jézus Krisztus. És nincsen senkiben másban üdvösség, mert nem is adatott az emberek között az ég alatt más név, aki által kellene nekünk megtartatnunk. Hogy hűek maradjunk az igazsághoz, a Jelenések könyve 14. fejezetében lévő hármas üzenetnek egyezni kell az örökkévaló evangéliummal. Sőt, ez maga az evangélium kell, hogy legyen, még akkor is, ha a hangsúly néhány speciális igazságra helyeződik, mert ezek nem az evangélium kiegészítései, hanem inkább annak oldalai, amelyeket időszerűvé kell tenni. Először is azért, mert a vizsgálati ítélet 1844 óta folyik a mennyei templomban. Azután korunk emberének sajátságos aggodalmai és lelki állapota miatt. Végül, mert az örökké való evangélium némely alapigazságát szemünk elől tévesztettük, vagy még teljesen ismeretlenek. Bizonyos mértékben mondhatjuk tehát Péter apostollal, hogy létezik jelen való igazság, amely nem más, mint az időszerűvé tett örökké való evangélium. Így módon a Jelenések könyve 14. fejezetének hármas üzenete valóban korunkhoz intézett üzenet, a kegyelem és üdvösség üzenete, jó hír, amelyet Isten küld azoknak, akik ma szeretik az igazságot, a jogosságot. Meg kell állnunk a három angyal különleges üzeneteinek mindegyikénél, hogy részletesen vizsgálva jobban megismerjük. Ezt mondja az első angyal nagy szóval. Féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája. És imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, és teremtette a tengert és a vizek forrásait. három felszólító mód fejezi ki azokat a feltételeket, amelyeket az Istennel való kibékülés érdekében teljesítenünk kell. Valójában ezek a feltételek ugyanazok, amiket Isten már a világ fennállása óta megszabott, sőt, mi több, ezek képezik az örökkévaló evangélium alapjait is. Az, hogy eljött az Isten ítéletének órája, igazolja parancsoló sürgősségüket. Korunkban az Isten félelemre való intés annál is inkább helyén való, mivel a nemzedék többsége semmilyen tiszteletet nem tanúsít Isten iránt, és nem is igyekszik őt megismerni. Kik jól lehet az Isten végzését ismerik, hogy akik ilyeneket cselekszenek, méltók a halálra, mégis nem csak cselekszik azokat, hanem akképpen cselekvőkkel egyet is értenek. Igaz, hogy a Bibliában a félelem szónak nagyon eltérő jelentéseivel találkozunk, kezdve a rettegéstől egészen az Isten szeretetéig, az Isten félelemig. Az emberek hitetlenségét és kétkedéseit épp úgy kifejezi, mint hitüket. Igaz ugyan, hogy a teljes szeretet kiűzi a félelmet, legalábbis azt, amelytől az ítélet napján a gonoszok remegni fognak, ám a hívő számára a félelem a bölcsesség alapja, Isten iránti szeretetének és tiszteletének kifejezője. Ezért mondja a Biblia, boldog az az ember, aki féli az Urat, mert az ő irgalmassága nemzetségről nemzetségre vagyon, azokon, akik őt félik. Az így értelmezett félelem a keresztény legfontosabb jellemvonása. Bizonnyal nem személyválogató az Isten, hanem minden nemzetben kedves ő előtte, aki őt féli és igazságot cselekszik. A félelem Pál szerint az Isten szerint való szomorúság egyik megnyilvánulása, mely megbánthatatlan megtérést szerez. A megszentelődés ugyancsak Isten félelmében történik, általa épül Krisztus gyülekezete. A mi nemzedékünkben az Isten félelmére való felszorítás tehát teljesen indokolt. Napjainkban az ember nem fél többé sem Istentől, sem ördögtől. Ez a felszólítás a Teremtőhöz visszavezető utat jelzi. A mindenható iránti félelem érzésének felkeltése már jelentős lépés azok számára, akik reménység és félelem nélkül élnek a világban. Ez már Isten létének elfogadása és a bölcsesség kezdetének jele. De ez nem minden. Isten sokkal többet vár azoktól, akik őt félik. Isten megkívánja azt is, hogy dicsőséget adjunk neki. A férfit azért teremtette, hogy az ő képe és dicsősége legyen. Mindazoknak, akik Istent félik, az ő dicsőségére kellene élniük. Ez volt a célja a mi isteni példaképünknek olyannyira, hogy Jézus szolgálatának végén elmondotta. Én dicsőítettelek téged a földön, elvégeztem a munkát, melyet reám bíztál, hogy végezzem azt. Az Úr elhívott egy népet az ő dicsőségének magasztalására. Isten nem csak azt akarja, hogy az ember megbánva bűneit megtérjen és kegyelmet kapjon. Azt is szeretné, ha része lenne az ő tisztaságában és az ő dicsőségét fedhetetlen arccal szemlélné. Abban dicsőítettetik meg az én atyám, hogy sok gyümölcsöt teremjenek, mondja Jézus, és legyenek nékem tanítványaim. Úgy fényjék a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássék a ti jó cselekedeteitek, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Azért, hogy amiben rágalmaznak titeket, mint gonosztevőket, a jó cselekedetekből, ha látják azokat, dicsőítsék Istent a meglátogatás napján. A felhíváshoz, hogy féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget, az első angyal végül hozzáteszi a Teremtő Isten imádatának szükségességét. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Az emberek mindig is imádtak hamis isteneket, és nincs olyan ember, beleértve Jézust is, aki ne esett volna ebbe a kísértésbe. De ismerjük Jézus erélyes válaszát. Eredj el, Sátán, mert megvan írva. Az Urat, a te Istenedet imád, és csak néki szolgálj. Az első angyal felhívásának, hogy imádjuk Istent, mint a világegyetem teremtőjét, több indító oka van. Először is az, hogy minden, ami létezik, az ő keze munkája. Amint az Pál apostol az aténi filozófusoknak mondta, Isten teremtette a világot, és mindazt, ami abban van. Ugyancsak ő ad mindeneknek életet, lehelletet és mindent, mert ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. A teremtő hatalom egyedül Isten kiváltsága. Ez az, ami alapvetően megkülönbözteti minden hamis Istentől. Egyedül ő méltó imádatra. Azért ilyen részletes a teremtő Isten imádatára való felhívás, mert az állítólagos tudományos tételek, hipotézisek minden fenntartás nélkül tagadják az ő létezését. Ilyen az evolúció elmélete, amelynek megjelenése egybeesik az örökkévaló evangélium hirdetésének kezdetével. Ez az elmélet mindennél jobban hozzájárul napjaink ateizmusának kialakulásához. És elfeledtette a keresztényekkel, hogy Isten, akit őt imádnak a teremtő. Joggal írta tehát Pál, hogy az utolsó napokban lesz idő, mikor az egészséges tudományt el nem szenvedik, hanem a saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük, és az igazságtól elfordítják a fülüket, de a mesékhez odafordulnak. És visszautasítva az igazság világosságát, okoskodásaikban hiába valóká lettek, és az ő balgatag szívük megsötétedett. Mert ha a szív és az elme megromlott, nincs bennük többé hely a felülről jövő bölcsesség számára. Következtetéseink lehetnek helyesek, valhatnak figyelemre méltó értelmi képességreinkre is. De az a tény, hogy a kiinduló pont nem felel meg az igazságnak, minden értéküktől megfosztja őket, és elkerülhetetlenül spekulatív jellegű következtetésekhez és abszurd módszerekhez vezet. Mivel az Isten igazságát hamissággá változtatták, könnyen oda jutottak, hogy a teremtett dolgokat tisztelték és szolgálták a teremtő helyet. Még egy másik oka is van a teremtő Isten imádatára való intésnek. Ez a fenevadnak és az ő képének szentelt kultusz, amelyről a 13. fejezetben található harmadik angyal üzenetében van szó. Nem de megmondatott, hogy imádják őt, a földnek minden lakosai, akiknek neve nincs beírva az életnek könyvébe, amely a bárányé, aki megöletett e világ alapítása óta. Sőt, mi több, nincs-e megírva, hogy úgy cselekszik, hogy mindazok, akik nem imádják a fenevad képét, megölettessenek? Az elkövetkezendő vallási válság előtt az első angyalnak ez a felhívása arra szólítja fel a föld lakosait, hogy válasszanak az igazi Isten és századunk hamis isteneinek imádata között, mint ahogy azt a zsidóknak is tenniük kellett Illés próféta idején a Kármel hegyén. Végül ahhoz, hogy az igaz Isten imádata valóban elfogadható legyen, valóságosnak kell lennie. Ezt legjobban Jézusnak a szamaritánus asszonyhoz intézett szavaiból érthetjük meg. Az Isten lélek, és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják, mert az Atya is ilyeneket keres az ő imádójul. A szamaritánusok az igaz Istent imádták, de anélkül, hogy igazából ismertek volna. Ti azt imádjátok, amit nem ismertek. Mi azt imádjuk, amit ismerünk, mert az idvesség a zsidók közül támadt. Más szóval, Isten azt kéri igazi követőitől, hogy egyrészt megfelelően ismerjék, másrészt, hogy valóságban imádják őt. Az így értelmezett imádat sokkal több, mint térthajtás. Sokkal inkább Isten mindenek felett álló hatalmának elismerése és engedelmesség az ő akaratának. Sámuel próféta valóságosan megmondta Saulnak, aki illetéktelenül fenntartotta magának a jogot, hogy Istent úgy imádja, ahogy neki tetszik. Íme jobb az engedelmesség a véres áldozatnál és a szófogadás a kosok kövérjénél. Jézus ugyanezt így fejezi ki. Nem minden, aki ezt mondja nékem, Uram, Uram, megyem be a mennyeknek országába, hanem aki cselekszi az én mennyei atyámnak akaratát. Ha Istent, mint a Teremtőt imádjuk, akkor meg kell tartanunk azt a parancsolatot is, amelyet a Teremtés emlékének szentelt, a szombatot, az Úrnapját. Megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt, mert hat napon teremté az Úr az eget és a földet és a tengert és mindent, ami azokban van, a hetedik napon pedig megnyugovék. Azért megáldá az Úr a szombatnapját, és megszentelé azt. Az Úr azt kívánja, hogy a szombat jegyül legyen köztem és ti közöttetek, hogy megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, a ti istenetek. A szombat, a teremtés emlékünnepe azért fontos, mert állandóan figyelmeztet arra, miért is kell Istent imádnunk, és arra is, hogy ő a teremtő, mi pedig teremtményei vagyunk. A szombat tehát az igaz Isten tiszteletének is napja, mivel ezt a nagy igazságot a legtalálóbb formában tanítja. De a valódi ok, amiért a legfelsőbb lénynek tisztelettel tartozunk, nem csupán a szombatban rejlik, hanem abban a különbségben, ami a teremtő és a teremtményei között fennáll. Ez az emlékünnep nem lesz eltörölve, és soha nem lesz elfedve. Isten az Édenben azért rendelte el a szombatot, hogy az embert állandóan emlékeztesse erre az igazságra. Ameddig Istent azért imádjuk, mert ő a teremtő, addig a szombat lesz ennek a jele és emlékeztetője. Ha a szombat egyetemes ünnep lett volna, az ember értelmével és szívével felfogta volna a teremtőt, akit tisztelet és imádat illet, soha senki nem lett volna bálványimádó, Isten tagadó vagy hitetlen. A szombat ünneplése az igaz Istenhez való hűségünk jele. Ahhoz az Istenhez, aki teremtette a mennyet és a földet és a tengert és a vizeknek forrásait. Tehát az Isten imádására és parancsolatai megtartására felszólító üzenet a negyedik parancsolat megtartására különös súllyal szólít. A megpróbáltatás idején, amely az egész világra eljő, hogy megpróbálja a föld lakosait. A pihenőnap kérdése minden egyes ember hitének próbaköve lesz. Először is azért, mert ez az a jel, amely által a hívő elismeri Isten teremtő voltát, és szent törvényei iránt engedelmességről tesz tanúbizonyságot, másodszor pedig azért, mert a pihenőnap kérdése az üzenetnek a legvitatottabb pontja lesz. De ígérete szerint az Úr megvédi azokat, akik az első angyal felhívására válaszolva, aki arra int, hogy féljük Istent, néki adjunk dicsőséget, és méltóképpen, lélekben és igazságban imádjuk őt, megtanulják megőrizni a béketűrésnek beszédét. A mi korunknak valóban erre az üzenetre van szüksége. Bárcsak meghallanák a föld lakosai, minden nemzetség, ágazat, nyelv és nép.
1: Sorozatunk következő részét holnapi adásunkban hallhatják.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Meghívás a baptista művészeti napokra. A baptista egyház már ezt üzeni. Csatlakozni hívjuk és várjuk azokat, a gyülekezeteket, iskolákat, művészeket, csoportokat, kórus, zenekar, társulat, STB, stb. És személyeket, akik készek arra, hogy a rendezvény sorozat időszakában minél több helyen megszólítsuk és gazdagítsuk környezetünket. Azokkal a művészeti és lelki értékekkel, melyeket Isten ránk bízott. Mivel lehet csatlakozni a művészeti napokhoz? Hangversennyel, koncerttel, kiállítással, tárlatvezetéssel, művészeti foglalkoztatásokkal, színdarabokkal, irodalmi esttel, író-olvasó találkozóval, nyitott műteremmel, előadással, bemutatóval, szavaló versennyel, szoboravatással, bármilyen kulturális programmal, mely a közösségünkben meglévő evangéliumi értékekre épül. November 10-ig várják a jelentkezéseket a kultúra@baptist.hu e-mail címre. Jelentkezéssel együtt várják a gyülekezet, magánszemély, csoport vagy iskola által rendezett program plakátját, amelyen kérik feltüntetni a baptista művészeti napok logóját. Bármilyen kéréssel kapcsolatban Murányi Kovács Anita áll rendelkezésre. Telefonszáma 36 70 312 36 37. Ideje elhinned. Országos pásztor és vezetői konferencia. Október 16-án és 17-én már 6. alkalommal rendezik meg az Ideje elhinned országos pásztor és vezetői konferenciát a pünkösdiek, amelyre szeretettel várnak és hívnak minden pásztort, vezetőt, igehirdetőt, szolgálattevőt és házastársaikat. A fiatalabb generáció tagja, illetve a szolgálatra még csak készülőket. Az idei témájukat az egészséges gyülekezet, valós események és helyzetek inspirálták. Felmérték, mekkora szükség van a gyülekezetek helyreállítására és gyógyulására, és az egészséges gyülekezetek jelenlétére, Krisztus testében és a társadalomban. A konferencián külföldi és hazai előadók is szolgálnak. Szeretettel várnak és hiszik, hogy ezek a konferenciák hozzájárulnak a szolgálók lelki növekedéséhez és a közösség építéséhez. Egészségmegőrzés, innováció és együttműködés a bentlakásos idős otthonban. Szeptember 30-án második alkalommal adott otthont a Pünkösdi Egyház szeretett otthona a Jó Lét szakmai műhely rendezvénynek. A szakmai nap középpontjában az egészségmegőrzés, a szolgáltatásfejlesztés, az innováció és a bentlakásos idős ellátás jó gyakorlattal álltak. A találkozó lehetőséget teremtett arra, hogy különböző fenntartású intézmények vezetői és szakemberei közösen gondolkodjanak az idős gondozás jelenlegi kihívásairól és jövőbeni lehetőségeiről. A program egy ima reggelivel kezdődött, amelyet Benedek Zsolt intézményi lelkész vezetett. Az időjárásról. Lassan elindul a lehűlés. Pénteken felhős vagy borult lesz az idő, többfelé esővel. Északnyugatra fordul a szél, és 14-24 fok valószínű. Szombaton felhős időre számíthatunk, csak néhol lesz kisebb eső. Gyengül a légmozgás, és 15-21 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Együtt értés. Kedves hallgatóink, Sümeginé Tóth Piroska műsora következik. Közreműködik Török Attila.

Kedves hallgatóink! Ma egy sokat vitatott, de mindmáig igencsak olvasott művet vizsgálunk, Kosztolányi Dezső Édes Anna című regényét. Tragikus az ember, úgy látja Kosztolányi, de aki tudja ezt, és akiben ezért él szenvedő és véges életidejű, tragikusságra ítélt társai iránt a részvét, szeretet és szolidaritás, az segíthet e véges létezésen belül kibontakoztatni önmagából s minden emberből, amit csak lehet, írta Németh G. Béla. A regényt a Nyugat közölte 1926. július 1-től folytatásokban. Az író a szerkesztőknek, Osváth Ernőnek és Gellért Oszkárnak egy napon reggeltől estig tartó fölolvasással mutatta be. Gellért Oszkár visszaemlékezéseiből idézve, harsányan és elfulva, olykor-olykor az okogással küzdve, kikifutva a szobából, hogy lecsillapodjék. A hallgatók pedig szótlanul és meghatottan várták a fölolvasás folytatását. Az olvasók és a kritikusok is így várták a Nyugat számokat. Igen jól fogadták a sok húrú történet újabb epizódjait. A regényt 1958-ban Fábri Zoltán filmesítette meg, Anna szerepét Törőcsik Mari játszotta. A cselekmény több mint két év eseményeit öleli föl. 1919 nyarán kezdődik, és 1921 őszén zárul. Igen röviden lehet summázni a történetet. 1919. augusztus 14-én lép szolgálatba Édes Anna Vézijéknél, s a kettős gyilkosságot a következő év május 28-áról 29-ére virradó éjszaka követi el. Anna és a Vízi család sorsának hátterében a 20. századi magyar történelem tragikus fordulatai állnak. A Tanácsköztársaság utolsó napja, Budapest román megszállása, Horthy bevonulása, a trianoni békeszerződés aláírása. A Vízi ház káosza csupán jelképezi a világ ember idegenségét. Így kap jelképes értelmet Anna születésének dátuma 1900. A címszereplő sorsa a 20. századot jelképezi, melyből hiányzik a harmónia és a humánum, de benne van az erőszak, a brutalitás, az embertelenség, elfojtva vagy éppen felszínre törve. Az Édes Anna többféle jelentés réteget, értelmezési lehetőséget foglal magába. Kosztolányi világ és emberképének legfontosabb jellemzője, hogy az élet megfejthetetlenül titokzatos sokszínűségét, az ember megismételhetetlen egyediségét vallja, ahogy a Halotti beszéd című versében is. Ilyen az ember, egyedüli példány. Nem élt belőle több, és most sem él, s mint fán se nő egyforma két levél, a nagy időn se lesz hozzá hasonló. És szőtte álmát, mint színes fonált, a homlokán feltündökölt a jegy, hogy milliók közt az egyetlen egy.

0: Az író minden olyan eszmét és gondolatot elvet, amelyik leegyszerűsítő magyarázatra törekszik, amelyik egyetlen okkal magyarázza az ezerarcú világot és az emberi életet. Bálint György a század egyik legszebb regényének mondta: a szép pozitív értéktelítettséget jelent, és ha a szépet, mint ilyen esztétikai minőséget szeretnénk a műben megtalálni, a főhős jellemében tehetjük ezt. Már a címadó név is, Édes Anna, értéktelített személyiséget sejtett. Az író a névben, minden névben őskori babonás varást érzett, és reggelente, ha az újságot kinyitotta, legelőször a halálozás és a házasság rovatot nézte, hát ha valami különös és érdekes, sokatmondó névre bukkan, írta róla felesége Tanner Ilona. Maga Kosztolányi így vallotta: én az Anna nevet régóta szerettem. Mindig a mannát hozta eszembe, azon kívül egy kacér és nagyon nőies, feltételes módot is, Anna, Adna. A vezetéknév hódolatom kifejezése. A kettő együtt a maga lágy zeneiségében egy másik ősi és végzetes szókapcsolatot idézett föl bennem, az édes anyát. Most, miután időben eltávolodtam regényemtől, így elemzem a szóvarást, de amíg dolgoztam, nem is sejtettem, mi tart rabul. Jól lehet, a regényben is ott vannak ezek az azonosítások.
1: Anna, ismételte Viziné, s a puha, kedves nő nevet rokonszenvesnek találta, mert eddig sohasem volt Anna nevű cselédje, sem Anna nevű rokona, ami feltétlenül zavarta volna. Anna, mondta még egyszer, s a szó megnyugtatta. Úgy hult rá, mint valami fehér, mint a manna.
0: Másütt pedig?
1: Bandika harmadfél éves korában nem Annának, hanem anyjának nevezte.
0: Az úr cseléd viszonyt, mint a társadalmi igazságtalanság témáját és jelképét, a naturalizmus hozta be az irodalomba. A szociális társadalmi háttér és motiváció az Édes Annában is jelen van. A Balaton vidékéről a fővárosba fölkerült lány szerény fizetésért dolgozik Víziéknél. Az első találkozáskor lezajló párbeszéd, a cselédkönyv szemtelen adatai, termete, fogai, különös ismertetőjele a rabszolgavásárra emlékeztetnek. Anna, mint cselédlány, a teljességig kötelességtudó, önfeláldozó, kivételes személyiség. Hiánytalanul végzi nap, mint nap, amit vállalt, azaz vállalni kényszerült, mert a családja küldte, kötelezte szolgálni. A regényben csak a hatodik fejezetben jelenik meg,
1: Viziné kíváncsi lett. Talán a gyomrát szereti? Annyit eszik az, mint egy madár.
0: Az evés motívum többször előkerül az események során, és a végkifejletet is, mintha eddigi önmagát tagadná vele végképp. Az öntudatlan, mértéktelen evés készíti elő, mint kényszeres cselekvés. Folytatva a bemutató párbeszédet.
1: Tehát akkor mit szeret? A munkát, méltóságos asszonyom, mondta Ficsor. A munkát!
0: Ficsor jellemezte így.
1: Nincs nála tökéletesebb cseléd.
0: És a felesége szerint?
1: Olyan lány az, hogy meg kellene aranyozni a kezét.
0: Még erőteljesebb ez a dicsérő sorozat attól, hogy az első öt fejezetben számos negatívum hangzik el a cselédek mihasznaságáról, becstelenségéről. s a műben, a továbbiakban is számtalanszor erről a témáról fecsegnek a középosztálybeli polgárasszonyok.
1: A nagyságák már bementek a szalon.

0: Tehát ebből az alaphelyzetből mozdul el Anna élete a tragikus felé, szinte folyamatos értékvesztéssel. A tragikus, esztétikai minőségként a nagy, fontos, pozitív értékek visszafordíthatatlan pusztulását jelenti. A tiszta életű, engedelmes, érzékeny, dolgozni tudó és szerető leány értékek hordozója. Anna jelleméről, élete hiányairól, szeretetre vágyódó belső énnyéről az a jelenet is igen sokat mond, amikor a tett utáni reggelen a rendőr megérkezik.
1: Miért tetted? Üvöltött rá a rendőr, szélesre tátva nagy száját a harcsa bajuszával. Anna tudta ezt. Most szívét, amely megfagyott az éjszakai halálos szorongásban, egyszerre mégis valami melegség járta át, mint a tavaszi szellő, hogy tegezték, hogy ez a paraszt rendőr, aki olyan volt, mint legények a falujában, tegezte őt. És ő nem is lát benne hivatalos szemét, aki kötelességét teljesíti, csak valakit, aki az ő vére, aki az ő atyafia.
0: Már a fő cselekmény első mozzanataiban megindul az értékzavar sejtetése. Anna nehezen válik meg előző szolgálói helyétől, és ahogy belép Víziék lakásába, ösztönei már is tiltakoznak. Nyelvi kifejező képesség hián Anna elsősorban érzékszerveire hagyatkozik. A rákényszerített világtól való idegenségét jelzi, hogy mikor ide belépett...
1: A kánforszaktól gyomra egyszerre fölé melyedett, olyan rosszulét fogta el, hogy azt hitte, azonnal összerogy.
0: És folytatódik a Kosztolányi számára oly meghatározó névmágia.
1: Amikor egy reggel véletlenül meghallotta, hogy az urat Kornélnak hívják, érezte, hogy ezen a helyen nem bírja ki sokáig.
0: Az édes Annában a történelem, a társadalom és az emberi viszonyok kuszáltsága a tárgyak szintjén is jelentkezik. Az áttekinthetetlen zűrzavar leírásával indul a regény. Anna úgy érezte, ellenséges tárgyak veszik körül. A fogadást követően a rendetlenség, az ételmaradékok futurista látványa a meghatározó. A tárgyak újra föllázadnak Anna ellen, és a gyilkosság éjjelén is egy fölboruló bútor rettenetes robaja feszíti tovább Anna dúlt állapotát.

0: Aztán a napok, hetek múltával a cseléd idomító vízinné miatt föl kell adni a személyiségét. Eltűri, hogy mint egy állatot szemrevételezzék, megalázzák, kinevessék. Jancsival megélt néhány boldog percért keserves árat fizet. Ficsor nem engedi, hogy fölmondjon, Víziné keresztezi házassági szándékát is. Az önnön jóságának és ugyanakkor tehetetlenségének bilincsében Anna lemond a választás és változtatás jogáról és lehetőségéről. Ott marad Víziéknél. Patikárius Jancsival való kapcsolatában is természetesnek veszi, hogy az úrfi el akarja csábítani, szó nélkül veszi be a magzat elhajtó porokat, ám a gyilkosság egyik közvetlen indítéka éppen Jancsi és Moviszterné flörtje. Mindezeken túl a halál érintése motiválja talán legerőteljesebben. Édes Anna bukásában, védtelenségében és kiszolgáltatottságában azt a babonás, ősi szorongást kell megértenünk, amely a költőt is egész élete során a halálhoz fűzte. E lélektani mozzanatok tudattalan háttere munkál leginkább Anna jellemének ábrázolásában, igazolja Nemes Lívia a tanulmányában. E mű olyan lélektani regény, amely nem nélkülöz krími elemeket, ahogy egyhelyütt Kosztolányi kiszól a regényből, a ponyva regény elemeket sem. Egyúttal azonban jelentős társadalmi regény is. Valóságos tablót adnak a különböző szereplők a 20-as évek társadalmi rétegeiről. Visszatérve a halál motivumhoz, az író naplójában így ír. Engem igazán mindig csak egy dolog érdekelt, a halál, más nem. Azóta vagyok ember, amióta a nagyapámat láttam holtan, 9 éves koromban. Azt az embert, akit talán legjobban szerettem akkor. Költő, művész, gondolkodó is azóta vagyok. Az a roppant különbség, amely élő és halott között van, és a halál hallgatása megértette velem, hogy valamit tennem kell. És verseket kezdtem írni. A bábát népi nyelven angyalcsinálónak nevezik. Édes Anna tükör szereplőjének, Vízinének neve Angéla. Fiatal korában férje, amikor jókedvű volt, angyalnak szólította. Erről az angyalról tudatja az író, hogy azóta ilyen rideg, érzéketlen, mondhatni kegyetlen, amióta kislánya meghalt. Anna tudatában összemosódik a gyermekét a haláltól megvédeni nem tudó asszony képe önnön bűnével, a magzat elhajtással. Lelkileg abba hal bele, hogy testében megsemmisíti a magzatát. Kosztolányi egy későbbi versében tűnik elő a kegyetlen két sor. Kő. Elfordultak azok, akiket szerettem. Bilincsekbe vertek, aztán tovamentek. Rozsdás lett az arany, mihelyt hozzáértem. Kezembe az ezüst egyszerre megvakult. Halálordítás szólt az anyaméből. Véres kezével megütött a gyermek. Most járok az utcán. Lóg a kabátom. Nincsen senkim a földön. Rokonom a kő. Amikor Víziné titokban méltóságát eldobva meglesi Annát előző szolgálói helyén, az Árok utcában, ez a név is fenyegető beszélő név, mint egy előreutaló motívum, mint maga a környezet is fenyegető, akkor is épp Bandikával játszik, őt babuskatja.
1: Szeretettel karjára kapta, többször megcsókolta. Úgy vitte be a lakásba.
0: A gyermekekhez való kötődés szinte alapja Anna jellemének. Ez a regényben sokszor igazolódik.
1: Legjobban hiányoztak talán mégis a gyerekek, akik eleven játékszerei, kedves kis pajtásai voltak. Dajkálni szeretett volna itt is valakit, meséket, versikéket mondani.
0: A gyermekek iránti vonzódása igen mélyen él a lelkében. Abban is megnyilvánul, hogy öntudatlan menekülési kísérletekor kis motyójában ott a gyermektrombita. Nemes Lívia meggyőző érvelése szerint az anyamében történt gyermekhalál miatt nem klasszikus tragédia a valóságban véghez vitt gyilkossága, mert hiányzik belőle az indulati túlfűtöttség, mint közvetlen motiváló erőtényező, és a tett utáni bűntudat és bűnbánat. S talán azért sem, mert számos vonatkozásban ismerjük meg Vízit és Vízinét, de alig ha mutatkozik bennük érték. Még Angélának a gyermeke, Piroska miatti gyásza is igen felszínesnek tetszik. S az a mozzanat is ezt igazolja, hogy a beteg gyermekhez annak idején nem hívtak azonnal orvost. Az angyalban, az angyalcsinálásban Anna önnön magát öli meg. Nem agresszióból, hanem azonosulásból. A gyermeki lét iránti vonzalom Kosztolányi lírai életművének is fontos sajátja. Utalhatunk például a Szegény kisgyermek panaszai ciklus darabjaira. Anna Víziéknél töltött első estéjén az idegen konyhában Bandika imájával, meséjével alszik el.
1: Miután elfújta a gyertyát, lefeküdt. Én Istenem, jó Istenem, lecsukódik már a szemem, de a tied nyitva, Atyám. Bandika is ezt imádkozta, Pistike is, meg a vildraktárnok fia, a Gyuri is. Mindegyiket ő tanította rá. Amíg alszom, vigyázz reám, vigyázz kedves szüleimre, vigyázz minden jótevőmre. Bandikának, aki az ágya mellett hált egy diványon, utána el kellett mesélni a madaras bicskát is. Ez a bicska olyan bicska volt, hogy mihelyt kinyitották pengéjét, nyomban madarak röppentek ki belőle. Sok-sok kis tarka madár. Ezzel aludt el a gyerek, s reggel fölébredvén kacagva újságolta el, hogy a madaras bicskával álmodott.

0: erőteljes egybeesés, hogy a tetőponton is kés akad a kezébe, csak hogy a madaras bicskás álom éles valósággá változik. Az estély végén Vizini rákiabál Annára, mint egy elindítva a végkifejletet.
1: Az Isten áldja meg, ne zörögjön! Csukja be az ablakokat, és menjen maga is aludni. Majd holnap leszed, ne zavarjon, reggel pedig föl se keltsen. Aludni akarok sokáig. Az ura az égő villanynál horkolt. Ő kikapcsolta a ruháját, odadobta valahová, szinte beleugrott az ágyba. Alig 5 percre rá, nem, még annyira sem, az ebédlő ajtaja kinyílt, s belépett Anna. Egyszerre olyan zaj dördült végig a földúlt szobákon, mintha pisztollyal lőttek volna. Anna, aki nem ismerte az idegen bútorokat, feldöntött egy tölgyfaszéket. Az teljes hosszában elvágódott a padlón. Várt, hogy mi lesz. Gazdái az első mély álmukat aludták, nem ébredtek föl. A szomszédban egy kutya vonított a teleholdra, ott nem messze tőlük a Tábor utcában a hattyú, az a nagy fehér kutya, amelyiket ismert. Anna ide-oda lépegetett. Visszaszaladt a konyhába, evett valamit a sötétbe, gyorsan és mohón, ami véletlenül keze ügyébe esett, egy rántott csirke combját, meg sok-sok süteményt. Utána az előszoba ajtajára borult, mintha ki akarna innen menni valahová. De mást gondolt. Hangosan a fürdőszobába futott, onnan a sárga tapéta ajtón a hálóba. Vizini arra ébredt, hogy az ágya szélén valaki ül. Mit akar? Suttogta Vizini. Anna? Maga az? Menjen aludni! A jövevény nem felelt, csak ült. Csak fogta a kezét, nem engedte el. Lassan mozgott, s pusztán ettől a furcsa lassúságtól borzadt meg, mert olyan lassan mozgott, olyan lassan, hogy azt nem lehetett kivárni. Vizini a még szabad karjával a lány nyakához kapott, hogy eltaszítsa. Ellenben oly ügyetlenül lökte el, hogy csak még jobban magához szorította, valósággal ölelte már. Kornél sikította egyszerre. Kornél, ki ez itt? Kornél, segíts! Segítség, segítség! Akkor már egy ütést érzett a mellén. Vizi, akinek a feje elnehezetett a bortól és álomtól, motyogott valamit, de már kiugrott az ágyból. Ott állt a szoba közepén, hosszú térden alul érő hálóinkben. Mi az? Ordította. Ki az? Segítség! Gyilkos! Gyilkos! A kés fényét pillantotta meg, a pengét, a nagy konyhakést, azzal hadonászott a lány. Utána vetette magát, és tulakodva visszacipelte. Nehéz közelharc volt. Anna megrémült, hogy bántani akarja őt, és épp úgy félt, mint a gazdája. A testi munkától izmos balkarjával átkapta derekát. Gáncsolta és teperte. Rövid ideig birkóztak. Vizi a fehér diványnál elvesztette egyensúlyát, a diványra bukott, innen le a földre. A lány vad dűvel mellére térdelt, és döfte, szúrta, ahol érte, a mellét, a hasát, a torkát, aztán a kést a sarokba hajította. Nem törődött semmivel. Áttántorgott a szalomba.

0: A késmotívum a legnagyobb csalódást okozó Jancsival kapcsolatban is megjelenik korábban, amikor az el akarja csábítani Annát.
1: Kün esteledett. A homály bátrabbá tette. Úgy képzelte, hogy a lányt egyszerűen letipolja vad sikollyal. Fölvágtatott a lépcső. Csak hogy a konyha üres volt. Mint a gyilkos, aki kezében a késsel a szobába toppan, ahol nem találja a régen kipécézett áldozatot, csüggetten vetette magát a dagasztószékre.
0: Ilyen erős anticipáció, előre sejtetés Víziné Annához való görcsös ragaszkodása is. Egy párbeszédes jelenet ennek érzékeltetésére.
1: Vízi, torkig vagyok ezzel a cselédüggyel. Talán azt hiszed, hogy amit ez megtesz, azt más nem tudja megtenni? Nem, kiabált az asszony, és föltérdelt az ágyban fehéren, az ingében hadonászva. Nem, amit ez megtesz, azt más nem tudja megtenni.
0: Ezek a szavak a cselekmény tetőpontjának ismeretében igencsak fenyegetőek, mintha a tudat alattiból üzennének. Az előrevetítés működik, az estély utáni pillanatokban is, Víziné már idézett szavaiban.
1: Ne zavarjon, reggel pedig föl se keltsen. Aludni akarok sokáig.
0: Ez az alvás az életből kilépésre utal az olvasó számára. Kosztolányi a műben mindvégig túl is lép a hagyományos úr-cseléd viszony ábrázolásán. Fölmutatja, hogy a függés kölcsönös. Víziné állandóan attól retteg, hogy elveszíti Annát.
1: Az tagadhatatlan, hogy most inkább rab volt, mint bármelyik cselédje mellett. Egyelőre nem mozdulhatott mellőle.
0: A kettejük közti kapcsolat és kötődés, melyet a gyilkossági jelenet is példáz, Víziné a halála pillanatában szinte magához öleli Annát. Nem szabad emberek döntésén és választásán alapul. A függésben elvesztik szabadságukat, s ez mindkettőjük személyiségét eltorzítja. A regény megjelenését követően komoly vita tárgya volt, hogy belejátszott-e a műbe a pszichoanalízis ihletése. Már az eddigi elemzés is az igen válasz felé mozdíthat. A jellemek kidolgozása, egy-egy jellegzetes pillanatképpel való fölmutatása is ilyenfajta tudásról, közelítésről tanúskodik. A jellemeket igen sokféle módon árnyaltan ábrázolja az író, a szokott külső, belső festéssel, például Movisterni alakjában szinte plasztikusan.
1: Oldalt hasított szoknyájába jött ide, megsétáltatta új toalettjét, úgy kipingálva, mint egy színházi bemutatóra. Könnyed modorban társalgott, kacérkodott az ügyésszel. Sokat csevegett volna még, de kihallgatása sajnos véget ért.
0: Az írói narrációban, ebben a röpke jelenetben ott a leírás, benne azonban megjelenik az író véleménye az iróniában.
1: Sétáltatta az új toalettjét.
0: Sőt, a választott határozói igenév révén a gúnyban.
1: Kipingálva.
0: És ott a cselekvéssel jellemzés.
1: Kacérkodott, csevegett.
0: És a sajátos átképzeléses előadásmódban.
1: Sajnos.
0: Ez utóbbi minden szereplő jellemzésében tipikus eszköze, fölidézve Mikszáth Kálmán stílusát, ő volt ennek első igazán nagymestere. Patikárius Jancsi ábrázolásában ez belső monológokká transformálódik, a villódzó, hullámzó lelki folyamatokat érzékeltetve Anna elcsábításának napján, illetve hetében. A névvel is jellemzi őt is, hiszen épp Patikárius kényszeríti Annára az oly keserű magzat elhajtó szerbevételét. Ez a keserűség már maga a tragédiába fulladó élete keserűsége.
1: Ilyen keserűt még soha életében nem ivott. És csak azután lett igazán keserű, mikor már bement és ledőlt az ágyára. Marta szájpadlását, égette nyeldeklőjét az a büdös keserűség. Még a hajszála is megkeseredett tőle.

0: Jellemző ereje van a szereplők társadalmi szintjének megfelelő beszédstílusának is, amely belső mozgatórugóikat is fölmutatja, de a realizmusnak is hiánytalan megvalósítása.
1: Hogy tetszik, méltóságos asszony?
0: Szólt Steffi.
1: Szívesen, Annuska kisasszony, máskor is. Csak szóljon át hozzám.
0: Mondta Bátori.
1: Méltóságos elnök úr, tekintetes törvényszék, teljes tisztelettel indítványozom, szíveskedjék a vádlott elmebeli állapotának megállapítására egy hírneves pszichiátert ide rendeltetni.
0: Így a védő. A gazdag ábrázolási lehetőségek között talán a legjelentősebb a lelki folyamatok rezdüléseinek, logikával megokolhatatlan változásainak számos árnyalatú rajza. A pszichoanalízis kor eszménye erőteljesen jelenik meg Movister alakjában. Az orvos azt az ember szemléletet képviseli, amelyet Freud és tudománya mutatott föl. A humánumnak azt az elvét, amely nem ítélkezik morálisan más emberek tettei fölött, mert tisztában van vele, hogy lappangó formában minden emberben hatalmas ösztönök működnek. Belső monológia szerint...
1: Embertelenül bántak vele, csudarul bántak vele, nem úgy bántak vele, mint egy emberrel, hanem mint egy géppel. Gépet csináltak belőle.
0: Erre rímel gondolatpárhuzammal, hogy Anna a rendőrlegénytől a vágyott emberi szót hallja. A bírósági elnök is hasonlóan gondolkodik.
1: Tudta, hogy egy tettet nem lehet megmagyarázni, se egy okkal, se többel, hanem minden tett mögött ott az egész ember, a teljes életével.
0: Ha mély lélektanról beszélhetünk, akkor talán inkább Ferenczi Sándor a kriminológia és a pszichoanalízis kapcsolatát vizsgáló műve áll közelebb Kosztolányi fölfogásához. Anna ábrázolásánál Kosztolányi nyelvszemlélete Wittgenstein és Heidegger nyelvfilozófiai tételével mutat rokonságot, mely szerint a tudat határa a nyelv határával azonos. Anna nyelvi szegénységével, artikulációira való képtelenségével áll szemben a többi szereplő locsogása. A probléma fontosságát jelzi, hogy az első és utolsó fejezet, mely keretbe foglalja a regényt, azt példázza, hogy az emberi élet titkát a megfejthetetlent beszélik szét, s a szavak tengerében elvész a lényeg. A köznapi kommunikáció értelmetlenségét jelzi az a visszatérő motívum is, hogy gyakran valami külső zaj nyomja el a beszélgetést, zajforrássá silányul az emberi szó.
1: De amit mondott, azt már nem lehetett hallani.
0: Ezt az elembertelenedést érzékelteti a regény utolsó mondata, melyben ugyanaz a kutya neszel föl, amelyik az öntudatlan végső tette közben is. És a nevének élesen ellentétező különössége, hogy éppen az éteri tisztaságot jelképezi.
1: Beszédükre fölneszelt hattyú, az a kuvasz, amelyik a ház békéjére ügyel. Lefutott a kert sarkáig, és ott mérgesen csaholni kezdett, úgyhogy szavuk egészen elveszett a kutyaugatásba.

0: A mű első mondata is csak a beavatottak számára jelenti az élet és a végtelenség, a hűség és az ima üzenetét.
1: Oremus profidelibus defunctis, requiem eternam dona eis, domine et lux perpetua luceat eis.
0: Hogyan lehetünk urrá a világ, a történelem káoszán, a személyiség ellentmondásain, az emberi kapcsolatok zűrzavarán? Movister az irgalom, a keresztény szeretet és alázat fontosságát hirdeti. Elveti a nagy és fellengzős eszméket, melyek szentesítik a bűnt, az erkölcstelenséget és brutalitást. Tudja, hogy a világ nem a tökéletesség színtere, s vallja, hogy az eszmény, Krisztus országa a lélekben van. A könyörület, a szeretet, az irgalom a legfőbb érték az édes Annában. Ezt jelzi az is, hogy Kosztolányi a latin nyelvű halotti szöveget illesztette a regény elé mottóként. Az egyetemes nyelven megfogalmazott ima, könyörgés a cselédlányért, az áldozatokért, a szereplőkért, valamennyiünkért.

Kedves hallgatóink! Köszönöm megtisztelő figyelmüket, remélem, egy hét múlva ismét együtt töprengünk egy újabb irodalmi mű igézetében.

Együtt értés. Kedves hallgatóink, Sümeginé Tóth Piroska műsorát hallották. Közreműködött Török Attila. A zenei szerkesztő Sipos Lajos volt.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Országos evangelizáció. Országos evangelizáció lesz október 10-én, szombaton, Budapesten, a Deák téri evangélikus templomban és a Deák téri evangélikus gimnáziumban. Erőm és énekem az Úr, megszabadított engem. 2 Mózes 15:2. A hitvallás és az éneklés tematikus évének igei mottója vezet minket Isten szabadító üzenetéhez a hagyományosan megrendezésre kerülő csendes napon. Lesznek igehirdetések, zenei és énekes szolgálatok többféle stílusban, személyes bizonságtételek, fotomeditáció és kiállítás, szekciók, bibliakör az igehirdetéshez kapcsolódóan, misszió, de hogyan? Gyülekezeti kezdeményezések megosztása, az alkalom szervezője az Evangélikus Missziói Központ. A helyszín Budapest, Deák téri evangélikus templom, 5. kerület, Deák Ferenc tér 4. 72 óra kompromisszum nélkül, több vagy, ha adsz. Ismét elindul a 3 napos önkéntes ifjúsági akció mától október 8-a és 11-e között. Mutasd meg, mire vagy képes. Exkluzív kalandtúra a katolikus, református és az evangélikus egyház szervezésében. A 72 óra kompromisszum nélkül egy szociális, önkéntes akció, amelyet a 3 történelmi keresztény egyház szervez. Az akció Magyarország fiataljait hívja közös összefogásra, hogy együtt tegyenek másokért, valamint környezetükért. Országszerte fiatalok kisebb-nagyobb csoportjai 3 napon, azaz 72 órán keresztül teljesítenek közhasznú feladatokat. Intézmények játszóterek felújítása, erdőtakarítás, szociális segítségnyújtás, kulturális műsorok szervezése különböző közösségeknek, például fogyatékkal élők, idősek. Idén is 1 millió gyermek imádkozza a rózsafűzért, a békéért. A szükséget szenvedő egyház, pápai jogú, nemzetközi segélyszervezet minden évben, októberben arra hívja a gyermekeket az egész világon, hogy közösen imádkozzák a rózsafűzért, az egységért és a világ békéért. Idén október 1-e és 7-e között rendezik meg az 1 millió gyermek imádkozza a rózsafűzért kezdeményezést, amelynek csúcspontja rózsafűzért királynője emléknapja. Az idei kampány motója a fatimai üzenetből származik, amely így szól: végül a szeplőtelen szívem diadalmaskodni fog. Ezzel kapcsolatban így fogalmazott Leó pápa: kedves gyermekek, ma mindezekkel a barátainkkal együtt imádkozunk, és miközben ezt tesszük, azt is vállaljuk, hogy jók leszünk és helyesen viselkedünk otthon, az iskolában, a hittanórán, szüleinkkel és mindenkivel. Akkor is, amikor játszunk vagy sportolunk, mert imádságainkat mindig jó cselekedeteknek, a szeretet tetteinek kell kísérniük. Így növekszik a béke. Az időjárásról. Lassan elindul a lehűlés. Pénteken felhős vagy borult lesz az idő, többfelé esővel. Északnyugatra fordul a szél, és 14-24 fok valószínű. Szombaton felhős időre számíthatunk, csak néhol lesz kisebb eső. Gyengül a légmozgás, és 15-21 fok várható.
0: Híreinket hallották.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Önértékünk tudata. Az állampolgárok döntő többsége becsületes akkor is, ha nem gondol a törvények szankcióira. Normális ember számára az az igazi büntetés, ha elveszti a saját erejébe és nagyságába vetett hitét. Mária Montessori.

0: fárasztottátok az Urat beszédeitekkel? És azt mondjátok, mivel fárasztottuk el? Azzal, hogy azt mondjátok, minden gonosztevő jó az Úr szemeiben, és gyönyörködik ő azokban, vagy hol van az ítéletnek Istene? Malakiás 2.17.
1: Mintha csak ma élne a próféta, mintha ma hallaná az emberek fájó sóhajtását. Félelmesen időszerű írás Malakiás próféta könyve. A magukat jónak, kegyesnek tartók, ma is igen-igen megbotránkoznak a világ fölött, az erkölcstelenség láttán, az egész közélet romlottságát, az emberek hűtlenségét, megbízhatatlanságát, rossz akaratát tapasztalva. Ó, mit kell szenvednie a tisztességes embernek az ilyen pagány, istentelen világban, mondják nagy önsajnálattal. Ó, hogy mállik szét az egész élet, az emberek, persze mindig csak más emberek, rengeteg gonoszsága miatt. Ezek a sajnálkozók, ezek a zúgolódók nem képesek megérteni, hogy miért nem lép már közbe az Isten a kárt okozókkal szemben, miért nézi el a gonoszok üzelmeit. Mintha nem törődne azzal, mennyi ártatlan szenvedés, mennyi igazságtalanság történik a földön. Sőt, úgy virul a gazság, mintha minden gonosztevő jó volna az Úr szemében, és ő gyönyörködne azokban. Mintha egyenesen őket segíteni az Úr, a jókkal, a kegyesekkel, az ártatlanokkal és igazakkal szemben. Hol van hát, hol marad hát az ítéletnek Istene? Ezzel az elkeseredett hangulattal szemben azt kiáltja a próféta. Elfárasztottátok az Urat beszédeitekkel. Lássuk be! Isten nem ezt a szerepet szánta az ő gyermekeinek. Semmi öröme nincs az olyan imádságokban, amelyek az ő ítéletének pusztító erejét akarják leimádkozni tőle a gonosz világra. Emlékezzünk csak rá, hogy megdorgálta Jézus azt a két tanítványt, akik mikor egy samáriai faluban nem fogadták be őket, tüzet kértek volna. Nem tudjátok, mi némű lélek van ti bennetek. Mert az embernek fia nem azért jött, hogy elveszítse az emberek lelkét, hanem hogy megtartsa. Lukács evangélium a 9. fejezet 55. és 56. verse. A türelmes Úr válasza ott áll az Ótestamentum zárásában. Elküldöm az én követemet. Ez egy nagy ígéret. Az Új Testamentum pedig ennek az ígéretnek a beteljesedése.
0: Kérlek, mennyei Atyám, add, hogy teljes lélekkel elfogadjam a te akaratodat, hiszen egészen bizonyos, hogy a te döntéseid a legjobbak, hogy soha nincsen okom kételkedni a te törvényeidben, és hogy te mindig megtartod ígéreteidet. Nagy Szent Gergely imájával kérlek ma téged. Ó, Uram, add, hogy megértsem, milyen nagy biztonsága és békéje van annak a szívnek, amely semmire sem vágyódik ezen a világon. Ha ugyanis szívem földi javak után áhítozik, nem lehet nyugodt, nem élvezhet biztonságot, mivel vagy azt keresi, amilyen nincs, vagy annak az elvesztésétől retteg, amilyen van. A szükségben boldogulást remél, s amikor boldogul, a szükségtől retteg. állandóan ide-oda hullámzik. Ha viszont te, Istenem, megadod lelkemnek, hogy szilárdan a mennyei hazavágyaihoz tapadjon, akkor sokkal kevésbé érinti a rövid ideig tartó dolgok hullámverése. Add, hogy minden külső izgalom elől ebbe a vágyába, titkos menedékébe vonuljon vissza, ott nyugodtan megmaradjon, és minden múlékony dolgon túllépve békéje nyugalmában maradjon a világban, és kívül a világon. Védj meg engem, én lelkemnek üdvössége, minden hiú képzelgéstől és tetszelgéstől. Rajtad függök, és egyedül csak te benned bízom. Ámen.

0: Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. A Biblia legtöbbet magyarázott írása. Egy könyv, amely Isten kinyilatkoztatása. Pátmosz szigetén János apostolnak Isten feltárta a múlt, jelen és a jövendő összefüggéseit. Akkor és most. Tanulmányok a jelenések könyvéről.
1: Sok szeretettel köszöntök mindenkit ma este is. A ma esti alkalommal az elpecsételésről tanulunk. Lehetne így is fogalmazni, hogy a pecsétek közjátékáról. A jelenések könyve 7. fejezeténél vagyunk, és az egész fejezetet, kis rövid fejezet ez, fogjuk tanulmányozni ma este az első verstől egészen a 17-ig. Mint minden alkalommal most is szeretném elmondani azt, hogy ez a bibliai rész hogyan illeszkedik be a jelenések könyve egészébe. Hogyha nézzük a kiasztikus szerkezetet, akkor azt kell mondanunk, hogy az úgynevezett felszálló ágon, a 7 gyülekezetnek szóló levelek után a 7 pecsét feltöréséről olvashatunk, és a 6. és 7. pecsét között találjuk meg ezt a különleges közjátékot. Szeretném azt is elmondani, hogy a 7 pecsétnek van egy párhuzamos kiasztikus része a jelenések könyve végén, 19. és 20. fejezetben, amelyet így neveztünk el, hogy az ítélet 7 jelenete. Hozzá kell azt is tennem, hogy ez a különös közjáték, amely a 7 pecséten belül van, bizonyos értelemben megtalálható a trombitáknál és a csapásoknál is, de más helyen, más látomás sorozatban nem. Hogy ez miért van így, erre igazán nem tudok válaszolni, ha bárkit ez a kérdés foglalkoztat, hogy miért vannak ebben a látomás sorozatokban ilyen közjátékok, és miért nincsenek a többiben, ezt azt hiszem nem tudjuk megválaszolni. Minden esetre a nagyon fontos tanulság az, hogy ahol van ilyen közjáték, ott mindig a 6. és a 7. esemény között van. Tehát sohasem az első és a második, vagy más részek között, mindig az utolsó és az utolsó előtti résznél vagyunk. Ha az elpecsételést vizsgáljuk, akkor azt kell mondanunk, hogy ez a rész, ez a 7. fejezet, valójában egy nagyon fontos kérdésre ad választ. Ezt a kérdést pedig a 6. fejezet végén találjuk, a 17. vers szerint, amelynek az utolsó gondolata úgy hangzik, hogy ki állhat meg. Azaz, ki állhat meg majd az Isten előtt? Ki állhat meg majd azon a napon, amikor Jézus visszatér? Más szavakkal így is lehetne mondani, hogy ki üdvözülhet? És ezért azt kell mondanunk, hogy ha van fontos rész a jelenések könyvében, akkor ez egy nagyon fontos rész, mert az üdvösségről szól. Ahogyan az előbb említettem, hasonló közjáték található a trombitáknál is, illetve a csapásoknál a 6.-7. csapás között. Arra nincsen időnk természetesen, hogy ezeket a közjátékokat most végigvegyük, hiszen nem is tartozik a ma estéhez. Ez a gondolat, de a további előadásokon nyilvánvalóan kitérünk mindig a közjátékokra. Viszont ha a tematikát nézzük, akkor azt kell mondanunk, hogy 3 nagyon érdekes tematika található ebben a 3.

a prófétai küldetést, egész pontosan a prófétálást, majd azután a szentéllyel kapcsolatos tanítást, végül megint a prófétálást. Tehát ott három részből álló közjátékot találunk, a Jelenések könyve 10. és részben a 11. fejezetében. Ami a csapásokat illeti, ott a 6.-7. csapás között egy nagyon egyszerű kis rövid mondatot találunk, amelyet talán elolvasnék, mert ez maga is fontos és kapcsolódik a könyv többi részéhez, mert a Jelenések könyve 16. fejezetében a 15. vers, ez a legrövidebb a három közjáték között. Ímé eljövök, mint a tolvaj. Boldog, aki vigyáz, és őrzi az ő ruháit, hogy mezítelenen ne járjon, és meg ne lássák az ő rúdságát. A készenlét. Hát ez a harmadik téma, a harmadik gondolatkör, és ez egyben az utolsó közjáték is.

Mi az elpecsételés célja? Kérem, hogy lapozzunk most a Jelenések 7. fejezetéhez, és először olvassuk el az első 3 verset. Tehát a Jelenések könyve 7. fejezeténél vagyunk, az első 3 verset olvasom. Ezek után láték 4 angyalt állani a földnek 4 szegletén, a földnek 4 szélét tartva, hogy szél ne fújjon a földre, se a tengerre, se semmi élő fára. És láték más angyalt feljönni napkelet felől, akinek kezében volt az élő Istennek pecséte. És nagy szóval kiáltott a 4 angyalnak, akinek adatot, hogy ártson a földnek és a tengernek, ezt mondván, ne ártsatok se a földnek, se a tengernek, se a fáknak addig, míg meg nem pecsételjük a mi Istenünk szolgáit az ő homlokukon. Ez a 3 vers egy nagyon érdekes szerkezetet mutat. Az első versben a földről, a tengerről és a fákról van szó. A második versben csak a földről és a tengerről. Azután a 3. versben megint a föld, a tenger és a fák. Ez az ismétlés egyfajta intenzitást fejez ki. Ez egy irodalmi eszköz. A héber gondolkodásban elég gyakori az ismétlés, gondolati párhuzamokra is, ha emlékezünk. Egyszerűen az ismétlésen keresztül nem csak, hogy a fókusz felé irányítottak bennünket ezek az irodalmi művek, hanem segítettek abban is, hogy a dolog lényegét megértsük, hogy mi az a kulcsfogalom, amelyet igazán keresnünk kell ebben a bibliai részben. És itt, ahogy látjuk, a fák szó az, ami nagyon fontos, mert úgy tűnik, hogy ez a pusztító erő, amely minden irányból éri a földet, ugye mind a 4 égtáj felől, valójában magát a földet, azután a tengert, de végső fokon a fákat, az élővilágot is pusztítja. És úgy tűnik, hogy ez az elpecsételés azt a célt fogja szolgálni, hogy a fákat megkímélje Isten. Ha a pecsétekre gondolunk, általában a Jelenések könyvében a pecsét mindig negatív. Halált hoz. Kivéve ezt a részt, ahol a pecsét az élet védelmét szolgálja. És a kép hátteréhez természetszerűen tartozik egy régi-régi történet Mózes 2. könyvéből, amikor is az egyiptomi kivonulással kapcsolatosan összesen 10 csapásról olvasunk. Nagyon különös az, hogy mi történt a 10. utolsó csapás alatt. Kérem, hogy azért lapozzunk Mózes 2. könyvéhez.

És onnan a 12. fejezetből olvassunk el néhány mondatot. Mózes második könyve, 12. fejezet, 21. versétől olvasom. Ez az az időszak, amikor már 9 csapáson túl van Egyiptom is, és a zsidóság is. És úgy tűnik minden egyes csapásnál, hogy mintha meginogna a fáraó, de csak egy rövid időre. Azután újra összeszedi a bátorságát, lehet így mondani, az akarat erejét, és azt mondja, hogy mégsem engedlek el titeket. Végül eljutunk az utolsó csapáshoz. És ekkor Isten különleges utasításokat, parancsokat ad az izraelitáknak, hogy mit tegyenek. Olvasom a 21. verstől, tehát Mózes második könyve 12. részénél vagyunk, 21. verstől. Előhívá tehát Mózes Izrael minden véneit, és mondta nekik, fogjatok, és vegyetek magatoknak bárányt, családaitok szerint, és öljétek meg a pászkát. És vegyetek egy kötés izsópot, és mártsátok a vérbe, amely az edényben van, és hintsétek meg a szemöldök fát, és a két ajtó felett, abból a vérből, amely az edényben van. Ti közületek pedig senki sem menjen ki az ő házának ajtaján reggelig. Mikor átmegy az Úr, hogy megverje az Egyiptom belieket, és meglátja a vért a szemöldök fán, és a két ajtófélen, elmegy az Úr az ajtó mellett, és nem engedi, hogy a pusztító bemenjen öldökölni a ti házaitokba. Megtartsátok azért ezt a dolgot rendtartás gyanánt, magadnak és fiaidnak mind örökre. És mikor bementek a földre, amelyet az Úr ad nektek, amint megmondotta, akkor tartsátok meg ezt a szertartást, mikor pedig a ti fiaitok mondjátok nektek, micsoda ez a ti szertartástok. Akkor mondjátok, pászka áldozat ez az Úrnak, aki elment az Izrael fiainak házai mellett Egyiptomban, amikor megverte az egyiptombelieket, a mi házainkat pedig megoltalmazta. És a nép meghajtotta magát, és leborult. Nyilvánvaló, hogy a pecsét, hiszen a vér is pecsét volt, a védelmet szolgálta. Egész konkrétan az életvédelmét, vagy az elsőszülöttek védelmét. Ez a vér védelmet jelentett az izraelitáknak, de mivel nem volt vér az egyiptomiak otthona ajtajain, ezért nem védte meg őket, és a következő versek arról szólnak, hogy azon az éjszakán az Úr angyala végigment Egyiptom földjén, és ahol nem látta a vért, oda bement, és mindenhol meghalt az elsőszülött azon az éjszakán. A pecsét, tehát itt a Jelenések könyve 7. fejezetében pozitív tartalmú, mert az élet védelmét szolgálja. Az elpecsételtek. Kik is az elpecsételtek? Lapozzunk vissza tehát a Jelenések könyvéhez. Ahogyan olvastam is, hogy a 7. fejezetben az első 3 vers egy különleges szerkezetet mutat. Az angyalok tartják a szeleket, hogy a szél ne fújjon a földre, se a tengerre, se semmi élő fára. És ez a gondolat később a 3. versben megismétlődik, hogy ne érje a szél a fákat, azaz, magyarázatként itt van, ami Istenünk szolgáit, ameddig meg nem pecsételjük őket a homlokukon. A fa. Mit szimbolizál tehát a fa, vagy a fák? A Zsoltárok könyvében és Jeremiás prófétánál is azt találjuk, hogy az az ember, aki az Úrban bízik, hasonlítható a fához. Kérem, hogy lapozzunk most a Zsoltárok könyvéhez, és azután majd Jeremiás próféta könyvéhez is, hiszen a Zsoltárok könyvében, Zsoltárok elején van ez a különös rövid Zsoltár, az első,
amelynek az első három versét így olvasom. Boldog ember az, aki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, és csúfolódók székében nem ül. Hanem az Úr törvényében van gyönyörűsége, és az ő törvényéről gondolkodik éjjel és nappal. És olyan lesz, mint a folyóvizek mellé ültetett fa, amely ideje korán megadja gyümölcsét, és levele nem hervad el, és minden munkájában jó szerencsés lesz. Ez egy boldog mondás, vagy áldásmondás. Arról az emberről, akinek a gondolatait betölti az isteni törvény. De lehet azt mondani, hogy ez egy állandó hatás az életében, nem csak alkalomszerűen van így. Mert azt olvastam, hogy az Úr törvényéről gondolkodik éjjel és nappal. Amit ma úgy mondanánk, hogy állandóan, vagy szüntelenül. Ez az ember olyan, akinek öröme az isteni törvény. Erről a törvényről gondolkodik, és ezért a gyakorlati életét az jellemző, hogy nem megy el a gonoszok tanácsába, vagy nem áll meg a bűnösök útján, és nem ül le azok között, akik csúfolkodnak. És azután van egy hasonlat, hogyha valaki ezt teszi, akkor olyan lesz, mint a folyóvizek mellé ültetett fa. Hogy mindig növekedni fog, mindig erősödni fog, és hozza a gyümölcsét, és nem hervad el. A Jánés a könyve ugyan nem mondja meg, hogy milyen fára kell gondolnunk, de az egyik legismertebb fa a bibliai időkben a libanoni cédrus volt. Ezen a gyönyörű képen egy óriási cédrusfát látunk. És a libanoni cédrus egy olyan növény volt, amelyet leggyakrabban említ a Biblia, szinte a közel-keleti növények közül, mert a hatalmasságot, a fenséget, a nagyságot szimbolizálta. Tudunk arról is, hogy első Szetosz fáraó cédrusfákat vágatott a Libanon hegységben, hogy az Amon szentély építéséhez felhasználja ezeket. Hasonlóképpen Salamon király is küldött ide munkásokat, és a tíruszi királlyal megegyeztek, hogy közösen küldenek embereket, szakembereket, favágókat, akik majd cédrusfákat vágnak, hogy Salamon megépíthesse a jeruzsálemi templomot. Erről a Királyok első könyve 5. rész, 5.-6. versében olvashatunk. Vagy ha Csontvárira, a világhírű magyar festőre gondolunk, a magányos cédrusra, nyilvánvalóan ez is, mint egy jelzés értékű, hogy a szépséget, az erőt, ugyanakkor valami kecsességet is kifejez ez a fa. Ha megnézzük, ez egy hatalmas termetű, hatalmas méretű fa, és mégis van benne valami könnyedség, valami látság, valami szépség. Van azonban egy másik nagyon fontos ige még a Zsoltárok mellett, és ez Jeremiás proféta könyvében van a 17. fejezetben. Kérem, hogy lapozzunk oda. 17. rész, 7.-8. versét olvasom. Ezek így hangzanak. Áldott az a férfi, aki az Úrban bízik, és akinek bizodalma az Úr. Mert olyanná lesz, mint a víz mellé ültetett fa, amely a folyó felé bocsátja gyökereit, és nem fél, ha hőség következik. És a levele zöld marad, és a száraz esztendőben nem retteg, sem a gyümölcsözéstől meg nem szűnik. Egyik helyen azt olvastam, hogy boldog ember. A másik helyen áldott ez az ember. A Zsoltárok első fejezetében azt találtuk, hogy arról az isteni törvényről, amely a gyönyörűséget jelenti, gondolkodik ez az ember éjjel és nappal, ezért lesz ő boldog. Itt pedig azt találjuk, hogy azért áldott a férfi, mert nem önmagában bízik, hanem az Istenben. Ezért az elpecsételtek esetében, ha a fára gondolunk, és más helyeken is a jelenések könyvében fáról van szó, mindig személyeket értsünk. Tehát a fa egy személyt szimbolizál, pontosabban azt a személyt, aki Istenre bízza magát. Hova kerül a pecsét? Lapozzunk most vissza a jelenések 7. fejezetéhez, és nézzük meg a 4. verset. Illetve a 3. vers végét is olvasnám először.
Tehát itt arról van szó, hogy megpecsételjük a mi Istenünk szolgáit a homlokukon. Azután János apostol megemlíti a számukat is. Pecsét a homlokra kerül. De az a különös, hogy nem csak itt a 7. fejezet, 4. versében, hanem ha tovább lapozunk a Jelenések 14. fejezetéhez, itt is hasonlót olvasunk, hogy mi is történik a homlokkal. 14. rész első verse, és láttam, és ímé egy bárány állt a Sion hegyén. És ővele 144 ezren, akiknek homlokán írva volt az ő atyának neve. Tehát itt nem pecsétet találunk, hanem az Isten nevét. De ahogyan ott is, itt is a homlokra kerül a jel. Azután az utolsó fejezethez, a 22-hez halapozunk, ott a 4. versben még egyszer hasonló gondolatot találunk, és látják az ő orcáját, és az ő neve homlokukon lesz.

Mit is jelent az, hogy a név vagy a pecsét a homlokra kerül? Az ókorban az emberek mindent lepecsételtek, ami fontos volt. Aki használta a pecsétet, elsősorban is azt fejezte ki, hogy ővé az a tárgy, vagy egy személy. Tehát a pecsét a tulajdonjogot jelentette, vagy jelölte, másodszorban jelölte a hűséget is, harmadsorban a védelmet. Honnan tudjuk mindezt? Ezékiel próféta könyvéhez kell most lapoznunk. Ezékiel könyve 9. fejezetéhez, és egy kicsit majd a 8. fejezetre is oda nézünk, és néhány mondatot talán olvasnék belőle, mert ez a két fejezet nagyon szorosan összefügg, de alapvetően a 9. fejezet 3. versétől olvasnám a 6. versig. És Izrael Istenének dicsősége elvonult a kérubokról, amely fölött volt, a ház küszöbéhez, és kiáltott a gyolcsba öltözött férfiúnak, akinek derekán íróeszköz volt, és mondta az Úr neki, menj át a város közepén, Jeruzsálem közepén, és jegyez egy jegyet a férfiak homlokára, akik sóhajtanak és nyögnek mindazokért az utálatosságokért, amelyeket cselekedtek annak közepében. És amazoknak mondta az én hallásomra, menjetek át a városon ő utána, és vágjátok, ne kedvezzen a ti szemetek, és ne szánakozzatok vénet, ifjat, szűzet, gyermeket és asszonyokat, öljetek meg mindegy lábig, de azokhoz a férfiakhoz, akiken a jegy van, ne közelítsetek, és az én templomomon kezdjétek el. Elkezdték azért a vén férfiakon, akik a ház előtt voltak. Mi volt ez? Egy különös ítélet, egy különös pusztulás. Nem úgy, hogy az ellenség pusztította az izraelitákat, hanem ők maguk tettek valamit, amivel kivívták vagy kihívták Isten haragját. Mi volt ez? Ezt Ezékiel könyve 8. fejezetéből tudjuk meg. Csak egy-két mondatot olvasnék ebből a hosszú fejezetből, az egészet nem tudjuk elolvasni, de az 5. verstől például azt találjuk, hogy embernek fia, emeld föl csak szemeidet észak felé. Fölemeltem azért szemeimet észak felé, és ími északra az oltár kapujánál átvala a bosszúság, ama bálványa a bejáratnál. 6. vers, és mondta nekem, embernek fia, látod én, mit cselekednek? A nagy utálatosságokat, amelyeket Izrael háza itt cselekszik, hogy eltávozzam az én szent helyemtől, de még egyéb nagy utálatosságokat is fogsz látni. 10. vers. Bementem azért, és láttam, hogy ímé utálatos csúszó, mászó állatoknak és barmoknak mindenféle képei, és Izrael házának minden bálványai voltak bevésve a falon körös körül. 11. vers, és 70 férfiú Izrael házának vénei közül állt ott előttük, mindegyik a maga tüménezőjével a kezében, és a füstölőszer felhőjének illata szállt fel. Aztán 13. vers így hangzik, és mondta nekem, még egyéb nagy utálatosságokat is fogsz látni, amiket ezek cselekszenek. És vive engem az Úr háza kapujának bejáratához, a következő vers, amely éjszakra volt, és ímé ott asszonyok ülnek vala, siratván a Tammuzt, a természet, a termékenység istenét. És aztán így folytatja, és mondta nekem, láttad é embernek fia, még egyéb, ezeknél nagyobb utálatosságokat is fogsz látni. És bevitt engem az Úr házának belső pitvarába, és ímé az Úr templomának bejáratánál a tornác és az oltár között, mint egy 25 férfiú, akik hátukkal az Úr templomára és orcájukkal keletre fordultak, és ezek kelet felé leborulva
imádták a napot. Napimádók voltak. Bálványimádók voltak. A természetet imádták. Azok az utálatosságok, amelyeket itt felsorol a próféta, és amelyekre egy utalás történik a 9. fejezetben is, a 4. vers szerint, hogy sóhajtoztak ezek a férfiak, és nyögtek az utálatosságok miatt. Ők kapták meg a pecsétet, vagy ezt a jelet. A természet imádat különböző formáiról van itt szó, egyszerűen kifejezve a bálványimádásról, amit Isten igéje a Biblia mindenhol tilt, és a megdöbbentő az, hogy itt nem külső hatás mutatkozik meg, vagy külső kényszer, amelynek az a következménye, hogy az izraeliták leborulnak a bálványok előtt, hanem ők maguk készítik a bálványokat, sőt, mintha a templomban lennének a bálványok, vagy a domborművek a falakon, és lehajolnak ezek előtt, imádják ezeket, és imádják a napot is. Miért tragikus ez? Hiszen nagyon sokszor azt halljuk, és sokan azt hangoztatják, hogy igazán az a fontos, hogy mi van a szívünkben. Hát tényleg az a fontos, hogy mi van a szívünkben, de nagyon sokszor a cselekedeteink elárulják azt, hogy mire gondolunk. Néha természetesen olyanok a tetteink, hogy becsapjuk egymást, és éppen nem látják a gondolatainkat, mert el akarjuk rejteni a cselekedeteinkkel, de bárhogyan is van, a Biblia különbséget tesz az igaz imádat, amely a Teremtőre irányul, és a hamis imádat között, amely a teremtett dolgokat érinti. Na, a Jelenések könyvéhez visszatérve, ha most a 14. fejezetet fellapozzuk, azt a részt, ahol az előbb találtuk a 144 ezerrel kapcsolatos megjegyzést, hogy a homlokukon van az atya neve. Ebben a fejezetben tovább azt olvassuk a 6.-7. versben, hogy láték más angyalt az ég közepén repülni, akinél volt az örökkévaló evangélium, hogy a föld lakosainak hirdesse az evangéliumot, és minden nemzetségnek, ágazatnak, és nyelvnek, és népnek, ezt mondván nagy szóval, féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája, és imádjátok azt, aki teremtette a mennyet, és a földet, és a tengert, és a vizek forrásait. Miért fontos kérdés ez? Hát egyrészt nagyon sok keresztény úgy gondolja, hogy a vasárnap az igazi heti ünnepnap. Más vallásos emberek úgy gondolkodnak, hogy bármelyik nap lehet ünnepnap. Én magam döntöm el, hogy a héten melyik napot ünneplem. Hallottam olyan véleményt is, hogy minden nap egyforma. Valójában bármelyik napot lehet ünnepelni. Tényleg így van ez? Bármelyik napot ünnepelhetjük? Minden nap egyforma. Minden nap ugyanazt mondja nekünk. A Jelenések könyve itt a 14. részben azt mondja, hogy az imádat Istent illeti meg, kizárólag Istent, mégpedig a Teremtőt. Tehát nem az úgynevezett természet isteneket, ahogy az ókori népek gondolták a sok isten hitük folytán, hogy mindennek van istene, a fának is, a kőnek is, a víznek is, a levegőnek. És ahogyan nagyon sok ember gondolkodik a mai napig úgy, hogy mindenben benne van az Isten. Panteizmus. Az Isten mindenhol ott van, mindenen keresztül lehet őt tisztelni, akárha a fához fordulunk, vagy a fát megérintjük, akkor is az Istennel kerülünk kapcsolatba. Ha a 10 parancsolat első 4 parancsolatát elolvasnánk, akkor abból a 4 parancsolatból legalább 3 valahogyan összefügg a bálványimádással, illetve annak a tilalmával. Ugye az első parancsolatban arról van szó, hogy ne legyenek idegen istenek. Utána, hogy ne csináljunk faragott képet, semmi ahhoz hasonlót, ne tiszteljük, ne imádjuk. A 3. parancsolat szól arról, hogy az Isten nevét hiába ne vegyük fel. És a 4. parancsolat, amely egyenesen arra emlékeztet bennünket, hogy
van valaki, akinek mindent köszönhetünk. Aki megteremtette ezt a világunkat, és amikor megteremtette, akkor a hetedik napon megnyugodott, azt a napot megáldotta, megszentelte, és a negyedik parancsolattal lényegében erre emlékeztet minket. Mintha azt mondaná, hogy a hamis tisztelettel szemben, tehát ha tisztelünk bármit a teremtett dolgok közül, ez mind hamis tisztelet. Ezzel szemben tiszteljük a Teremtőt, és ennek az emléke, ünnepe a szombati nap, a 7. napja.

az elpecsételtek száma. Ha visszatérünk a Jelenések 7. fejezetéhez, a 4. vers szerint hallám a megpecsételtek számát, 144 000. Az Izrael fiainak minden nemzetségéből elpecsételve. János apostol hallja a számot, nem látja őket, hallja a számot. Nagyon fontos. Hallja az elpecsételtek számát. 144 000. Miért érdekes ez a szám? Hát hasonló számmal találkozunk az új Jeruzsálem leírásánál is. Ha lapozunk a Jelenések 21. fejezetéhez, akkor nagyon érdekes számokkal találkozunk, amelyek valahogy megközelítik a 144 000-et. Jelenések 21. fejezetében 16.-17. vers. És a város négyszögben fekszik, és a hossza annyi, mint a szélessége, és megméri a várost a vesszővel 12 000 futamnyira. Annak hosszúsága, szélessége és magassága egyenlő. Minden irányban 12 000 futam. Ami egy óriási nagy szám, ha számokban mai mértékkel kifejezzük, körülbelül 2200 kilométer. Óriási szám. De nem feltétlenül kell ezt szó szerint értenünk, hiszen ez egy szimbolikus szám. Következő vers szerint megmérte annak kőfalát, mármint a város kőfalát, 144 singre. Ember mértékével, azaz angyaléval. Mind a két szám szimbolikus, 12 000 és 144. Hasonlóan a 144 000 is egy szimbolikus szám. Ahogyan a 12 törzs is szimbolikus. Miért? Miért kell azt mondanunk, hogy a 12 törzs és a 144 000-es szám szimbolikus? Egyszerűen azért, mert az új szövetségben már lelki Izraelről beszélünk, nem a testi Izraelről. Pál apostol a leveleiben elég sokszor ír arról, hogy nem az a zsidó, aki külsőképpen az, hanem van belső körülmetélkedés is. És azt mondja, hogy az az igazi zsidó, aki belsőképpen az. De amit a lelki Izraelről ír, nagyon különös és nagyon fontos, a Római Levél 11. fejezetében található, lapozzunk oda, Római Levél 11. fejezete, 25. versétől 27-ig. Mert nem akarom, hogy ne tudjátok, atyám fiai, ezt a titkot, hogy magatokat el ne higgyétek, vagy magatokat el ne hitessétek, hogy a megkeményedés Izraelre nézve csak részben történt, ameddig a pogányok teljessége bemegy. És így az egész Izrael megtartatik, amint megvan írva, eljő Sionból a szabadító, és elfordítja Jákobtól a gonoszságokat. És ez nékik az én szövetségem, midőn eltörlöm az ő bűneiket. Ez utalás Jeremiás próféta szavaira, 31. fejezetre, ahol az új szövetségről van szó, vagy lehetne idéznünk a zsidókhoz itt levő 8. fejezetét, szintén az új szövetséggel kapcsolatosan. Egyszerűen a lelki Izraelről beszélünk, amikor azt mondjuk, hogy 12 törzs. Lapozzunk vissza még egyszer a Jelenések 7. fejezetéhez, és nézzük meg, hogy a 144 000-es szám után mi az, amit János apostol lát. Tehát hallja a számot, és lát valami egészen mást. Nem 144 000 embert, hanem így olvasom a 9. verstől 17-ig, azután láttam, és íme egy nagy sokaság, amelyet senki meg nem számlálhatott. Minden nemzetből és ágazatból, és népből és nyelvből, a királyi szék előtt és a bárány előtt álltak, fehér ruhákba öltözve és a kezükben pálma ágak. És kiáltottak nagy szóval, mondván, az üdvösség, ami Istenünké, aki a királyi székben ül, és a bárányé. Az angyalok pedig mindnyájan, a királyi szék, a vének és a négy lelkes lény körül álltak,
és akik a királyi szék előtt arcra borultak, és imádták az Istent, ezt mondván, ámen, áldás és dicsőség, bölcsesség és hálaadás, és tisztesség és hatalom, és erő, ami Istenünknek mind örökkön örökké. Ámen. Ehhez hasonlót nem találunk sehol a Bibliában. Ámennel kezdődik, és ámennel ér véget. Általában az imádságok végén olvasuk az áment, kivéve János evangéliumát, ahol Jézus sokszor azt mondja, hogy bizony, bizony, mondom nektek, vagy mondom neked. Itt minden esetben az ámen szó van. Tehát a mondat elején Jézus kétszer használja az áment, de ilyen használatot, hogy tudnélik, az elején is van egy ámen, meg a végén is, ilyet nem találunk máshol. Legtöbb esetben az ámen a mondat végén van. Ha valamit meg lehet erősíteni, és igazán azt lehet mondani, hogy ez egy örök dolog, akkor ámennel kell kezdeni, és ámennel kell befejezni. És a két ámen között van egy hétszeres doxológia, azaz dicsőségmondás. Ez egy nagyon különös rész a Bibliában, de azt mondja el nekünk, hogy igen, az üdvösség az Istené. És olvasom tovább, akkor felele egy a vének közül, és mondta nekem, ezek, akik a fehér ruhákban vannak öltözve, kik és honnét jöttek? És mondtam neki, Uram, te tudod. És mondta nekem, ezek azok, akik jöttek a nagy nyomorúságból, és megmosták a ruháikat, és megfehérítették ruháikat a bárány vérében. Ezért vannak az Isten királyi széke előtt, és szolgálnak neki éjjel és nappal az ő templomában, és aki a királyi székben ül, kiterjeszti sátorát felettük, nem éheznek többé, sem nem szomjuhoznak többé, sem a nap nem tűz rájuk, sem semmi hőség. Mert a bárány, aki a királyi szék közepette van, legelteti őket, és vizek élő forrásaira viszi őket, és eltöröl Isten a szemeikről minden könnyet. A győztes Izrael ez. Egy lelki Izrael, amely most már minden ágazatból, nyelvből, népből, törzsből származik, és ezért azt kell mondanunk, hogy a két kép, azaz a 144 ezer képe minden törzsből 12 ezer. Mellette az újabb kép, hogy nagy sokaság, senki meg nem számálhatta. Valójában ugyanazt jelenti. És ezért a mennyei lények, amikor mindezt látják, mondják el ezt a hétszeres doxológiát a 7. fejezet 12. verse szerint. Azonban az igazi nagy kérdés az lesz, hogy fehér ruhában vannak, és hogyan? Honnan van ez a fehér ruha? A válasz, hogy megmosták a ruháikat, és megfehérítették a bárány vérében. Ritkán gondolunk talán erre, de végigvonul az egész jelenések könyvén az a kép, hogy a bárány vére megtisztít. Itt néhányat felsoroltam, egyet-kettőt szeretnék fel is olvasni. Például az első fejezet 4. versétől, János a 7 gyülekezetnek, amely Ázsiában van. Kegyelem néktek és békesség attól, aki van, aki volt, aki eljövendő, és a 7 lélektől, amely az ő királyi széke előtt van, és a Jézus Krisztustól, aki a hű tanú bizonysága halottak közül elsőszülött, a föld királyainak fejedelme, annak, aki minket szeretett, és megmosott bennünket a mi bűneinkből az ő vére által, és tett minket királyokká és papokká, az ő Istenének és Atyának, annak dicsőség és hatalom mind örökön öröki. Ámen. Itt az ámen a mondat végén van. De Jézusról azt mondja, hogy a halottak közül az elsőszülött, aki szeretett minket, és megmosott a bűneinkből a vére által. Az 5. fejezethez halapozunk. Ott azt találjuk, 8. verstől kezdve, hogy amikor elvette a könyvet, a 4 lelkes lény és a 24 vén leborult a bárány előtt, mindegyiknél hárfák és aranypoharak, jó illatokkal teli,
amik a szentek imádságai. És énekeltek új éneket, mondván, méltó vagy, hogy elvedd a könyvet, és megnyisd annak pecséteit, mert megölettél, és megváltottál minket Istennek a te véred által minden ágazatból, nyelvből, népből és nemzetből. És lehet olvasni tovább ezeket a verseket. Mindenhol arról olvasunk, hogy igen, a bárány vére adja a tisztulást. Azaz a megváltást, a bárány vére szimbolikusan fehérre mossa a ruhát. Még a jelenések könyve legvégén is találjuk a 22. fejezet 14. versében az újfordítású Bibliában, hogy akik megmosták ruháikat, azoknak van joguk, hogy bemenjenek a kapukon a városba. A nagy sokaság. Mi lesz az eredménye annak, hogy a megváltás végül lezáródik, hogy befejeződik, hogy ez a megszámlálhatatlan sokaság ott lesz az isteni trón körül. Az egyik eredmény egy győzelmi szolgálat, amely a szüntelen folyó szentés szolgálathoz hasonló. Krónikák könyvében olvasunk arról, hogy éjjel és nappal szolgáltak Kéhát fiai például. Nekik egyetlen feladatuk volt, hogy éjjel-nappal ott szolgáljanak a templom. A Krónikák első könyve, 9. rész, 33. verse szerint. Más oldalról nézve azt kell mondanunk, hogy ez Isten örök terve volt, hogy tudnélik az Isten és az ember egy olyan közösségre jusson, amely már elszakíthatatlan. A szentés szolgálat egy minta volt, egy kép volt, hogy hogyan lehetséges ez. A papok szolgálata megint mint egy bemutatta, hogy hogyan lehetséges. De a legkülönösebb az, hogy végül a sátor kép, hogy tudnélik az ő templomában szolgálnak neki, és aki a királyi székben ül, kiterjeszti sátorát felettük, ez a kép végül átalakul, és az utolsó néhány mondatban már azt találjuk, hogy nem éheznek többé, nem szomjaznak, a nap nem tűz rájuk, mert a bárány legelteti őket, és a vizek élő forrásaira viszi őket, és végül eltöröl minden könnyet a szemükről, amelyről ugyancsak olvashatunk a jelenések 21. fejezetében. Mit jelent mindez? Egy különös szókapcsolat, vagy fogalmi kapcsolat. Én így határoztam meg, hogy a bárány pásztor. Ebben a fejezetben többször olvastam a bárányról. A bárány előtt borulnak le, a báránynak szól a hétszeres dicsőségmondás, a bárány széke előtt vannak, és azután a báránynak szolgálnak, illetve a bárány vérében tisztulnak, és végül a bárány vezeti őket, mint pásztor. Itt is nagyon elgondolkodható az, hogy János evangéliumában mind a két kép megtalálható. A könyv elején inkább a bárány kép, gondoljunk Keresztelő Jánosra, aki bemutatja Jézust, mint Isten bárányát. Aztán később Jézus azt mondja, hogy én vagyok a jó pásztor. És ez a két fogalom összekapcsolódik itt a jelenések könyvében. A bárány maga a pásztor. Ez felidézi bennünk a 23. Zsoltár szavait, és ezzel szeretném én is befejezni. Ebben a gyönyörű Zsoltárban a következő gondolatokat találjuk. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem. Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényein vezet engem az ő nevéért. Még ha a halál árnyékának völgyében járok, és nem félek a gonosztól, mert te velem vagy. A te vessződ és botod, azok vigasztalnak engem. Asztal terítesz nékem az én ellenségeim előtt, elárasztott fejem olajjal, csordultig van a poharam. Bizonyára jóságod és kegyelmet követnek engem életem minden napján, és az Úr házában lakozom hosszú ideig. Ez a gyönyörű Zsoltár a jelenések könyve 7. fejezetének hátterén úgy értelmezhető, hogy minden beteljesedik, csordultig van a pohár.
minden jó. És hogy az Úr házában lakozom hosszú ideig, ott szolgálnak az üdvözültek éjjel és nappal. És a bárány vezeti őket tovább, mint pásztor. Már nem lesz könny, már nem lesz fájdalom, már nem lesz halál, amelyre utalás van itt a Zsoltárban, nem lesz éhség sem, vagy szomjúság, hanem örökké a bárány, aki pásztorolja őket. Az elpecsételés tehát arra tanít minket, hogy Isten hív bennünket. Engedjük azt, hogy ő legyen a mi pásztorunk. És adja az Úr, hogy ennek a hívásnak, ennek a kérésnek engedjünk. Tényleg pásztoroljon bennünket, nem csak itt a földön, de majd az örökké valóságban is, az ő kegyelméből. Amen.

A klasszikus zene gyöngyszemei. Kedves hallgatóink, most hallgassák meg Mendelssohn Éliás című oratóriumának második részét.

elhangzott Mendelssohn Éliás című oratóriumának második része. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!

október 8-án, csütörtökön, következőképpen szól hozzánk Isten igéje. Nap ószövetségi igéjét Habakuk könyvének második fejezetében a harmadik versben olvashatjuk. Ha késik is, várj türelemmel, mert biztosan bekövetkezik, nem marad el. Nap újszövetségi igéjét Jakab levelének 5. fejezetében a 7. versben találjuk meg. Íme a földművelő várja a föld drága gyümölcsét, és türelmesen várja, amíg az korai és késői esőt kap. A lecke egyszerűnek látszik. Akiben bízunk és akihez ragaszkodunk, ahhoz van mindig elegendő türelmünk is. Szépen hangzik, de ez mégsem automatizmus. Felgyorsult élettempóhoz, a mindig újabb eredmény eléréséhez, a szerzés és gazdagodás hajszolásához nem tartozik kiváró türelem. Habakuk próféta Isten közelében önmagának is próbálta tanítani a nagyobb várakozási képességet. Az önoktatás nem volt sikeres. Isten megbízta, hogy hirdesse minél többeknek, hogy az országban uralkodó hazugságok, a habzsoló gazdagság miatt érkezik a veszedelem. Habakuk ezt azonnal szerette volna. Már egy-két prófétálás után várta a leszámolást, a lesújtást. Vágyott arra, hogy a vétkesek láthatóan és azonnal megbűhődjenek. Az események azonban nem hozzáigazodtak. Ha jobban figyel, ha kitartóbban hallgatja és átgondolja Isten üzenetét, akkor más jellemzőt is felfedezett volna. Isten nem leszámol, hanem megment. Nem elveszíteni, hanem kigyógyítani akar. Nála ez a prioritás. Óvakodjunk a hirtelen lépésektől. Tanuljuk meg Pilinszky Jánostól, hogy életünk nem csak cselekedetek, de talán még inkább a várakozás iskolája. A türelmes várakozás nem csak a korai és a késői eső érkezését éri meg, hanem a virágba borulást, és a közmondást követve még a rózsatermést is. Legyünk mi is szép virágokat látók a mai napon. A nap imádsága. Urunk, nehezünkre esik finomabbnak és lágyabbnak lenni. Azonnal leírunk embereket magunk körül. Elég néha egy félreérthető megjegyzés vagy egy gúnyos nevetés. Már is leszámolnánk és büntetnénk. Engedd, hogy beiratkozzunk a türelem iskoládba. Tanuljunk megfontolást és bölcs várakozást. Mi lenne velem, ha te nem várnál? Mit tudnék felmutatni, ha nem kapnék tőled pótórákat? Köszönet értük. Amen. Szabóné Mátrai Marian áhítatát hallottuk, és a nap igéi voltak, ha késik is, várt türelemmel, mert biztosan bekövetkezik, nem marad el. És a nap újszövetségi igéje, íme a földművelő várja a föld drága gyümölcsét, és türelmesen várja, amíg az korai és késői esőt kap.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Soha nem hagy magunkra. A mai ige Ézsaiás könyvéből van, 62. rész, 4. vers. Nem mondanak többé elhagyottnak. Gondolatok az igéről. Elhagyott. Milyen vigasztalan szó. Úgy hangzik, mint a lélek harang, mély fájdalmat és nagy bánatot takar. A nyomorúság feneketlen mélysége tátong az elhagyott szóban. Elhagyott valaki, aki becsület szavát adta, hogy kitart melletted. Elhagyott egy igaz barát, akiben oly sokáig bíztunk. Elhagyott szeretett rokonunk, apánk, anyánk, mindenki. Ez valóban rettenetes fájdalom, és mégis el tudjuk viselni, ha az Úr vigasztal meg bennünket. De milyen lehet az, ha valaki Istentől elhagyottnak érzi magát? Gondoljunk csak a világ legfájdalmasabb kiáltására: Én Istenem, miért hagytál el engem? Máté 27:46. Megéreztünk-e már valaha valamit ennek az elhagyatottságnak a keserűségéből? Ha igen, kérjük az Urat, mentsen meg bennünket ennek a kimondhatatlan fájdalomnak a megismétlődésétől, hogy soha ne térjen vissza az a sötétség. Rossz akaratú emberek mondhatják a hívőről, hogy elhagyta az Isten. Intézzük el mi is. Ez azonban soha nem igaz így. Az Úr szerető kegyelme csak hamar rákényszeríti ellenségünket, hogy visszavonják azt, amit mondtak, vagy legalábbis elhallgassanak. Mind ennek ellenkezőjéről szól Isten ígérete a vers végén. Gyönyörködik majd benned az Úr. Ez a vigasztalás örömmé változtatja a sírást. Ti, akik úgy érzitek, hogy elhagyatottak vagytok, halljátok meg az Úr szavát. Nem maradok el tőled, sem el nem hagylak téged. Zsidókhoz írott levél, 13. rész, 5. verse. Ézsaiás 62:4. Nem mondanak többé elhagyottnak. Országodat sem mondják pusztaságnak, hanem úgy hívnak, hogy gyönyörűségem. Országodat pedig úgy, hogy férnél van. Mert gyönyörködik majd benned az Úr, és országodnak ő lesz a férje. Evangélikus, biblikus szabad egyetem, Isten kérdések a kortárs irodalomban mottóval hirdet ismét ismeretterjesztő szabad egyetemi előadássorozatot az Evangélikus Hittudományi Egyetem. A következő előadás október 13-án kedden lesz 18 órától. Varga Gyöngyi és Németi Krisztina. Hely és helynélküliség a puszták népében, szociológiai és teológiai olvasatok címmel tartanak előadást. Az előadások látogatása ingyenes. Ajánlott hozzájárulás 2500 forint. A helyszín az Evangélikus Hittudományi Egyetem. Budapest, 14. kerület, Rózsavölgyi köz 3. Már 15. alkalommal indulnak útnak holnaptól az édesapák a Mária Pócsi zarándoklatra. Holnaptól október 9-e és 11-e között rendezik meg az apák zarándoklatát, amely több éve hagyománnyal bír. A résztvevők a Debrecen, Nyíradony, Mária Pócs útvonalon érkeznek meg a Mária Pócsi istenszülőkhöz. Az időjárásról: lassan elindul a lehűlés. Pénteken felhős vagy borult lesz az idő, többfelé esővel. Északnyugatra fordul a szél, és 14-24 fok valószínű. Szombaton felhős időre számíthatunk, csak néhol lesz kisebb eső. Gyengül a légmozgás, és 15-21 fok várható.
0: Híreinket hallották.
2: Kedves hallgatóink! Örökkévaló Istenünknek adjunk hálát a mai nap oly sok áldásáért, ajándékáért. Kérjük őt, cselekedje, hogy jó munkája továbbra is történjék bennünk, a testi, szellemi gyarapodás mellett, és azon túl adjon mindnyájunknak lelkiekben való növekedést, erősödést. Adja ránk áldását, hogy ami elkezdődik itt, a láthatók világában, üdvösségünk munkálása, az céljához érjen a most még láthatatlan, de egykor bizonyosan befogadó országában.

Soli Deo Gloria, egyedül isteni a dicsőség. Féljétek az Istent, és adjatok neki dicsőséget, mert eljött ítéletének órája. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Bizony, tőle, általa és érte van minden. Övé a dicsőség mindörökké. Amen.

ne maradjon lehangolt. Lélekhangoló, az Evangélikus Rádió misszió műsora. Lélekhangoló.

Szeretettel köszöntjük a lélekhangoló műsor hallgatóit. Szeverényi János interjúja fog elhangozni, amelyben szó lesz az ember istenképűségéről, a kitartó faültetésről és a mesterséges intelligenciáról is. Hallgassanak minket!

0: Szeretettel köszöntöm Szentirmai Róbert ortodox papot itt a Cinkotai stúdiónkban. Robertet az Ökumenikus Tanács Missziói Bizottságában ismertem meg néhány évvel ezelőtt. Evangélikus teológián természetesen tanultunk az ortodox egyházról, de a személyes beszélgetésekben sokkal több minden kiderült számomra, és világosabbá vált. Robert informatikus is, tehát polgári foglalkozása is van, de papi ruhában közlekedik. Arra gondoltam, hogy jó lenne veled és az ortodox tanítása is egy kicsit közelebbről is megismerkedni. Tehát mit is jelent, hogy tudnád megfogalmazni a hallgatók számára ezt a mottót, hogy a világ átistenítése?
1: Ha szabadna, akkor én egy picikét távolabbról kezdeném ezt az egészet. Az emberek úgy gondolkodnak az ortodoxiáról, hogy hát ilyen vaskalapos, begyöpösödött emberek, akik valamilyen ócska régi dolgokat ismételgetnek, és hát még ugye a templomaikat sem képesek korszerűen kifesteni. Nos, én pedig úgy gondolom, hogy az ortodoxiának annak van egy óriási nagy szabadsága. Szabadon lehet az Istenhez fordulni. Szabadon lehet gyakorolni azokat a nagyon kiérlelt szertartásokat, azokat a már sok-sok generáció által bizonyított életvezetési módokat, amelyek az embernek az életét meg tudják változtatni méghozzá jó irányba. Ugyanis a bűnbeeséssel annak idején az emberiség megsebződött. És hát bizony ez a fajta megsebzettség, ez kezelést igényel. Ez a fajta szabadság, amiről az előbb beszéltem, ez a kompromisszumok nélküli Istenhez való közeledésnek a lehetőségét teszik meg a számára. Érdekes, hogy nyugaton az énekek, az imádságok, azok mind-mind valahol ilyen érzelmi központúak, és némileg én központúak is. Nem nagyon látni a tanító jelleget. A mi imádságainkban és azokban a szertartásokban, amelyeket mi végzünk, azokban mindegyikben megfigyelhető ez a tanító szándék. Az, hogy hogyan lehet az ember egy picikét jobb. Mi az a minta, amihez nekünk igazodnunk kellene?
0: Bocsánat, hogy egy pillanatra beleszólok. 20-25 évvel ezelőtt Lipcsében elmentem orosz ortodox szertartásra, és annyi orosz tudásom volt, hogy felfedeztem, hogy nagyon sok szentírási szöveget is mondanak.
1: Így van. Minimum 60-70% konkrét idézet. Ugye különösen érdekesek a reggeli esti imák, a magánimák, ahol az embernek szembe kell néznie saját magával, azokkal a bűneivel, rejtett ilyen-olyan belső indítatásaival és egyéb dolgaival, amiknek a leküzdése az nem csak úgy általánosságban feladat, hanem ahhoz is nagyon fontos, hogy az ember olyanná legyen, aki nem csak úgy Isten akarata szerint él, hanem aki megtalálja a helyét, a boldogságát az Isten által teremtett világban. Ugye a bűnbeesés óta mindannyian oda vágynánk vissza. Mindenki keresi a boldogságot. De akármilyen módon próbálkozik az ember, mindig valami olyan zsákutcára talál, ami aztán mégsem hozza el azt a boldogságot. Amikor az ember az Istennel próbál közelebbi kapcsolatba kerülni, amikor megpróbálja őt megismerni, akkor viszont feltárul egy végtelen lehetőség, olyas valami, ahol egyre inkább megérthetünk dolgokat a világgal kapcsolatban. Amikor az ember elkezd lelki életet élni, akkor észreveszi azt, hogy a rossz, ami a világban van, saját magán belül is ott van. És a világnak a rossz dolgaihoz mi magunk is hozzáteszünk valamennyit. És ahhoz, hogy a világ jobb legyen, ahhoz egy picikét saját magunkon is kell javítani. A világban, amikor az ember elkezd szeretettel bánni a dolgokkal, amikor, ha nem is az én feladatom, hogy megjavítsam azt, de megteszem, amikor önzetlenül próbálok valami jót tenni a környezetemben, ezzel is egy mintát szolgáltatok mások számára is. Ugye annak idején, amikor elkezdtük az építkezést, előttünk egy ilyen nagy üres plac volt, tele sittel. Ugye mindenki úgy gondolta, hogy a legjobb helye a sitnek, a hulladéknak az a közterület. Nekem ott a kerítéstől befelé van az én részem, ott kint már nem érnek el. Én az első lépésként, mindenki teljesen bolondnak is tartott, a telkem körül már fákat ültettem. és még sehol se állt, sehogy se az építkezés, azzal kezdtem el foglalkozni, hogy ott ez a sithalmos, csúnya terület, az parkká változzon. Az önkormányzatnál szerencsére lehetett abban segítséget kapni, hogy ebből később játszott tér lehetett. Tehát, hogy ne építsék be, ugye konkrétan erre gondolok. És aztán természetesen az első időktől kezdve mindig megjelent ugye az ellenerő, ami hát akkor huligánok, egyéb fiatalok képében volt jelen, akik amikor ültette az egyik nap a sövényt, másnap kitaposták, amikor az ember valami újat, mondjuk egy padot telepített, akkor azt igyekeztek tönkretenni, fölgyújtani a táblát, és így tovább. Én viszont bizony igyekeztem jókorán fölkelni és helyrehozni az okozott károkat. És egy idő után ezek a növények megerősödtek, most egy olyan gyönyörű szép park van előttünk, amilyenre mindenki csak áhítozik.

0: több emberben megvan ez a jó szándék, és próbálkozik, és sokan csalódnak. Mit tudnál mondani azoknak, akik újra és újra, akár családon belül munkálkodnak a jó ügyön, és nincsen sikerélményük, vagy kevés sikerélményük van? Tehát mi ad nekünk erőt ahhoz, hogy folytassuk egyáltalán?
1: Egyrészt az emberben kell lenni egyfajta szent makacságnak, mert nagyon hajlamosak vagyunk néhány kudarcos esemény után azt mondani, na akkor erről ennyit, mostantól kezdve befelé fordulok. Az én életem is volt olyan pillanat, amikor az lett volna a legcélszerűbb, hogy na akkor innentől kezdve az emberekkel, az emberekért semmit. De akkor kutyaharapás szőrivel pontosan ezzel kezdtem el foglalkozni, hogy csak azért is. Csak azért is elkezdek olyan dolgot tenni, amitől most a legjobban viszolygok. És hát bizony az életemben jó párszor kellett ilyen módon újra és újra kezdeni, és ne legyen kétsége senkinek se afelől, hogyha bármilyen jó ügyet akar szolgálni, akkor az ördög gonosz, akinek a létezése manapság már lényegében megkérdőjelezett sok ember számára, ő mindig megtalálja azt a pontot, ahol a legjobban fáj, azt a pontot, amin keresztül a leginkább kárt lehet nekünk okozni.
0: Ahogy említettem a bevezetőben, mi az Ökumenikus Tanács missziói bizottságában találkoztunk, és minden évben szervezünk egy úgynevezett missziói lelkészkonferenciát, és te vetetted föl legutóbb, hogy legyen a címe az idei konferenciának a szellemi harc. Ki ellen kell harcolni? Milyen szellemi harcról van itt szó?
1: Akár akarjuk, akár nem, ez a bizonyos harc, ez már egy jó ideje folyik. Most az a kérdés, hogy mi, ha egy ilyen háborús hasonlatot mondunk, akkor nyugodtan virágot szedve lépegetünk a lövészárkok között, ahol folyamatosan lőnek ránk, vagy pedig észreveszük azt, hogy ez zajlik, és megpróbálunk ehhez valamilyen szinten alkalmazni.

0: meg hogy most a legnagyobb támadások pontosan azokat a dolgokat veszik célkeresztjükbe, amelyek igazán emberré teszik az embert, illetve amelyek már a Szentírás első lapjain is ott szerepelnek. Hát én sajnos azt tudom mondani, hogy ha az ember fogalmán túllépünk, és valami ember utáni valamit képzelünk el, akkor az, amik nem Isten képmását hordozza magán, az egyértelműen vagy rabszolgaszerűség
1: lehet. Egy kicsit konkretizáljuk, milyen támadások vannak az Isten képűség ellenében? Milyen területeken? Házasság, család, nép, nemzet, stb. Tehát, hogy...
0: Mindegyiken, igen. Ugye, hogyha most így nagyon röviden szeretnénk, hogyha az ember megnézi azt, hogy már a teremtésnél Isten hogyan képzelte el a világot, akár csak a nemekre gondolunk, akár arra gondolunk, hogy a házastársak hogyan kapcsolódjanak egymáshoz, és így tovább. Ezeknek mind-mind olyan meghatározottsága van, amelyeket a mai világ teljes egészében igyekszik nemhogy figyelmen kívül hagyni, hanem pontosan az ellentétjeire fordítani. Itt most nem arról van szó, hogy különböző emberek más-más véleményben, életstílusban, akármiben élnek, ez mindenkinek a saját üdvösségének a kérdése, ha az illető így vagy úgy látja a dolgot. Ugyanakkor, ha felszámoljuk azokat az alapokat, és szeriden, erőteljesebben, vagy erőszakkal, vagy ezek kombinációjával, de egy olyan világot építünk föl, amelyik éles ellentétben áll az Istennek az akaratával, az ő általa leírt dolgokkal, akkor bizony egy teljesen elfogadhatatlan világba jutunk, nem lesznek nekünk semmilyen fogódzóink. Már ugye a mostani időkben is sokan jönnek azzal, hogy hát igazából nem is tudják azt, hogy milyen lehet az Isten, mert hát ugye azt olvassa a Szentírásban, hogy atya, stb., de hát ő soha nem látta az apját se, illetve hát akiket látott, azok meg a lehető legtávolabb esnek attól a képtől, ami itt van. Igen, ezek az Isten képmásiságnak a lerombolására jönnek létre, és arra, hogy az embernek ne legyen semmilyen fogódzója, hanem haladjon folyamatosan mindig abba az irányba, amibe terelik. Mert nézzük meg, ez a szellemi harc, ez már régebb óta elkezdődött. Bármilyen dátumot lehetne most mondani, vagy bármilyen eseményhez lehet, akár a felvilágosodáshoz, akár mihez kötni, de tulajdonképpen a bűnbeesésre vezethető vissza. Azóta jelen van a világban a gonosz működése. Ugye sokan azt szokták mondani, hogy ó, hát most miért beszélünk ilyen, ezek ilyen elavult fogalmak. Ilyen, hogy gonosz ez nincsen, vagy pedig azt mondják, hogy hát bennünk van a gonoszság. Tehát mi emberek vagyunk gonoszok, talán a világnak az lenne a legjobb, hogyha az ember az nem is lenne, mert akkor nem lenne környezetszennyezéstől kezdve, én nem tudom mi minden. Tehát az egyik legfőbb baj, ami a világban van, és a legfőbb rossz, az maga az ember. Ezzel az a baj, hogy ha azt mondjuk, hogy nincsen gonosz, tehát mint független létező, akkor csak kettő lehetőség van lényegében. Az egyik az az, hogy akkor maga az Isten a gonosz. Mert ugye valahonnan kell lennie ennek a gonoszságnak, márpedig furcsa dolog, hogyha az Isten, aki tőlünk a jót várja el, mégis gonosz lenne. A másik, hogy mi vagyunk tényleg a gonoszok, de ebben az esetben megint csak egy olyan abszolút tulajdonsággal vértezzük föl magunkat, ami tulajdonképpen az Istennek járna ki. Márpedig, ha megnézzük, azért annyira abszolút gonoszok viszont nem is szoktunk lenni. Mi valahol a kettő között vagyunk.

Annak idején a katonaságnál bizony volt nekem egy élményem, egyszer csak a saját testemen kívül találtam magamat, és iszonyatos, mondjuk démonok, azok vettek körül. Láttam saját magamat az ágyon fekve, nem tudtam megmozdítani egyetlen egy tagomat sem, és mindent láttam körbe. És én azt hittem, hogy ekkor meghaltam. És aztán az vetett véget ennek az állapotnak, hogy följött az ügyeletes, és bevágta az ajtót, és én visszazuppantam a saját testembe. Ezt az iszonyatot, amit én akkor megtapasztaltam, azt elmondani nem lehet, leírni nem lehet.

0: Mi a konklúziód? Hogy maradt ez benned? Hát, mi történt itt?
1: Egyrészt ugye egy olyan tapasztalásom volt, hogy ez a világ, ez egy nagyon jótékonyan létrehozott valami, ahol mint egy ilyen vékony függöny választ el bennünket attól, hogy lássuk azokat az erőket, akik itt a világ mögött itt vannak. Érdekes egyébként az előzmény a dolognak, mert azért volt, noha nem egy-két nappal, vagy egy-két héten, lényegében egy fél évvel korábban ott beszélgettem egy teológus hallgatóval, aki hát azt mondta, hogy ő bizony tudja, hogy a sátán létező személy, korábban azt hitte, hogy nem, de megtapasztalta a személyes létezését. Hát akkor elkezdtem neki ott fölhozni azokat a szokásos érveket, amelyeket mások is mondtak, és hát mondta, hogy igen, igen, nagyon jó érvek, nagyon jól érvelsz, de hát sajnos ez nem így van. És aztán rá ugye egy fél évre volt alkalmam arra, hogy ezt meglássam, hogy ténylegesen így van. És én akkor azt éreztem, hogy erről föl kéne világosítani az embereket, hogy bizony ez olyan valóság, aminél kevéssé valóságos az, hogy mi most itt ülünk, mint az, amit akkor megtapasztalt az ember.
0: Szent Pál pálapostól is ír erről, hogy ismerjük az ő szándékait, tudunk róla. Egy szellemi harcban élünk, hiszen ez a szellemi harc azért ez egy bibliai fogalom, de ugyanakkor alapvetően az egész életünk Jézusra fókuszál, aki ura a gonosznak.
1: Én azért mondtam ezt, mert néhány dolog manapság tabu témának számít, vagy teljesen kihagyjuk a számításból. Ugye az egyik az ez, gonosz talán nincs is. A másik egyébként, amiről nem szeretünk beszélni, az a halálnak a témája. Uh-huh.

0: a Lélekhangoló evangélikus műsor szól, Szeverényi János vendége, Szent Irmai Róbert, ortodox pap.
1: Informatikus is vagy. Ahogy valamikor a televízió beült a családokba, hát most beült az internet, most már lassan a nagymamák is a mobiljukon élnek, tehát egyrészt ezzel kapcsolatosan örülnék, ha segítenél, egy kicsit józanítanál minket, hogy hogyan viszonyuljunk jobban az internet műfajához, illetőleg ez a sláger téma most berobbant néhány hónapja, a mesterséges intelligencia, hogy mint hívő embernek és informatikusnak mi erről a véleményed?
2: A világnak itt már régóta célja, hogy megkönnyítse úgymond az embernek az életét. De valójában nem annyira az életét szeretné megkönnyíteni, hanem ezen keresztül nagyon sok esetben a termelékenységét szeretné valójában megnövelni. És hát gyakorlatilag a legtöbb dolog, ami körülvesz bennünket technikai környezetben, az mind-mind olyan, hogy valójában elsődleges célja az az, hogy minél erőteljesebben tudjunk egyrészt termelni vele, másrészt pedig hát minél jobban ellenőrizhetőek is legyünk általa. Az informatikának rengeteg áldásos oldala van. Ezt nap mint nap tapasztaljuk, de az a baj, hogy ahelyett, hogy belaknánk ezeket a dolgokat, és megpróbálnánk igazán jóra használni, már mindig futunk a következő és következő dolgok elé, ahelyett, hogy a különböző hibákat kijavítanánk, helyette újabb és újabb hibákba kezdünk el belefutni. És hát gyakorlatilag hibátlan eszköz nem igazán van a használatunkban. Már a különböző szoftverfejlesztők ki is zárják az ezzel kapcsolatos mindenféle igényt, mondván, hogy hát ők nem tudnak ugye tökéletes eszközt előállítani, de lényegében már nem is törekszenek rá. A mesterséges intelligencia ez egy új irány, egy új eszköz. A külső szemlélő számára úgy tűnik, mintha a gép gondolkodna, hát egyelőre, legjobb tudomásom szerint azért ez nincsen így. Óriási nagy adatbázisoknak a feldolgozása áll a háttérben. Az algoritmusok olyan öntanuló rendszerek, amelyek bizonyos mintázatok alapján próbálnak különböző válaszokat adni. Most még, én ugye amikor kipróbáltam ezeken az eszközökön különböző dolgokat, nyilván nem azt, amit mindenki meg szokott kérdezni, nem olyan feladatot adtam, amit mindenki szeretne adni, hanem egy kicsikét kíváncsi voltam arra, hogy hát hol húzódnak a határok, és hát azt láttam, hogy azért szeret kamuzni a rendszer. Tehát azokat a dolgokat, amelyeket nem tud, azokat nem vallja be, hanem megpróbálja kitölteni valami hamis információval. Az egyik legnagyobb veszélyének én gyakorlatilag ezt látom, hogy rengeteg hasznos dolgot össze tud gyűjteni, és az ember elkezdhet megbízni benne. Azt látom, hogy azért, ha az ember ezeket az eszközöket szeretné használni, az ilyen mesterséges intelligencia alapú dolgokat, akkor még jobban föl kell kösse a gatyáját, és jobban kell nála tudni bizonyos dolgokat, hogy tudja ellenőrizni is.
1: Hova fog ez fejlődni, ez a mesterséges intelligencia, és egyáltalán az informatika? Most ez a kérdés, hogy hát féljünk, ne féljünk, használjuk, ne használjuk. Egy pap megkéri az intelligenciát, hogy írja meg a holnapi prédikációt.
2: Én ezeket is olvastam, ilyen jellegű cikkeket, hát ezek azok a prédikációk, amelyeket nem kellett volna megírni, és amikor ugyanilyet ír a pap, akkor azt meg nem kell elmondani.

0: hol van itt az etikai határ? Egy vers, vagy egy szakdolgozat, bármi szóba kerül.
1: Hát igen, ugye, amit mondtam a saját példámon keresztül, hogyha most egy ilyen szakdolgozatot írna meg valaki, hogyha a tanár nem nézi meg rendesen, akkor azt mondja, fú, megvan 60 oldal, beleolvasok, nagyjából a témáról szól, stb. Ötös. Hát igen, csak hogyha elolvasná, akkor kiderülne, hogy ostobaságok vannak benne, nem látjuk azt, hogy hol van akkor ez, honnan hivatkozza tulajdonképpen ezt. Oké, nem szó szerint idézte, de hát valahonnan vette a forrását, ugye ezek nincsenek ott. Én azt mondom, hogy valószínű ez az oldala az az, amelyik még a legjobban fog alakulni a legjobb irányba, hasonlóan GPS-hez. Szerintem egyre megbízhatóbb lesz, viszont egyúttal rengeteg embernek a munkája megint csak meg fog szűnni. De ennek ez az egyik hatása. Én azonban egy másik oldalától sokkal jobban tartok. Ennek, meg az ilyen rendszereknek az emberek felett gyakorolt kontroll szerepe. Ugye már most is hihetetlen mennyiségű adatot gyűjtenek rólunk, és bizonyos dolgokat már most is, még csak nem is mesterséges intelligencia alapon simán lehet tudni az emberről, holott soha nem beszélt róla, nem írta le, stb., de pontosan azt is tudják, hogy mi jár az illető fejében. Bizonyos jelekből össze lehet állítani, ugye épp a közelmúltban hallottam, hogy már a mesterséges intelligencia segítségével, speciális szoftverrel át lehet idézőjelbe látni a falon, pusztán azzal, hogyha az embernek van pár wifi routere, és akkor ezeknek a segítségével ugye érdekes következtetéseket tud tenni, és hát ilyen módon meg lehet figyelni a másik embert. De ez csak az ilyen felületén levő ilyen kis hub, ami még talán az inkább kezelhető. De az, hogy teljesen kontroll alá lehet venni az emberiséget, gondoljunk csak a kínai kísérletekre, ahol már különböző szempontok alapján értékelik az emberek viselkedését, és ez alapján vehet mondjuk repülőjegyet, vagy utazhat át a másik városba, vagy egyebek. Én ezektől sajnos sokkal jobban félek, főleg amiatt, mert ugye most nagyon erőteljesen megjelent egy erős ideológia vezérelt gondolat, ami szeret minden más gondolatot kicenzúrázni. És hát ebben bizony az egyik dolog, amit igencsak szeretne, az pont a kereszténység, a keresztény egyházaknak a működése. Kívülről is, belülről is rombolva azt, hiszen ugye visszatérve a korábbi gondolatmenetre, Isten képére és hasonlatosságára vagyunk teremtve. Tehát ez azt jelenti, hogy bennünk az a tudat még ott van, hogy valójában mi valamilyen szinten, most idézőjelbe téve, rokonai vagyunk az Istennek. Ezt nem szeretnék azok, akik adott esetben minket szeretnének a befolyásuk alatt tartani, mert az kimutat abból a ketrecből, ahova minket beszeretnének zárni. Sajnos ugye egyre erőteljesebben lehet látni az erre való törekvéseket. És hát ki tudja, hogy akár amiket most itt elmond az ember, hogy ezek is ma még elmondhatóak, mondjuk holnap után, hogyha ez kikerül valahova, ennek milyen következményei.
0: Ezek nagyon súlyos gondolatok. Mégis mivel tudod biztatni a hallgatókat? Hogyan álljunk mindezekhez hozzá?
1: Pontosan ez a legfontosabb üzenet, hogy Isten képére és hasonlatosságára lettünk teremtve. Nekünk a feladatunk ennek az Isten képiségnek a feltárása saját magunkon belül. Azt a Krisztus ikont kell magunkból előhozni, előkaparni a sok-sok szutyok réteg alól, aminek mi valójában rendelve lettünk itt a Földön. Mert mihelyest ez megvan, akkor ugye tömlőcbe is rakhatnak bennünket, akkor is mégiscsak fölfelé nyitott lesz az ég. Tudjuk azt, hogy a babiloni ifjaknál a tüzes kemencébe hiába dobták be őket, akkor sem lett nekik semmi bajuk. Angyal hűsítette őket. Ezért nekünk, ha úgy vesszük, létkérdésünk az, hogy ezt az utat ki tudjuk-e építeni az Isten felé, vagy sem. Ha nem vesszük komolyan a hit dolgait, akkor nem csak arról van az, hogy majd, ha itt hagyjuk a földi világot, akkor mi lesz a sorsunk, hanem most már egyre inkább az is kérdés, hogy itt a földi létünkben mi lesz a sorsunk, ha csak nem vesszük komolyan az Istennek az igéit.
0: Ez nagyon jó végszó. Köszönöm szépen, és Isten áldását kívánom további életedre, családodra, szolgálatodra.
1: Köszönöm szépen.

a Lélekhangoló evangélikus műsor vendége Szent Irmai Róbert, ortodox pap és informatikus volt, akit Szeverényi János kérdezett mai életünket és világunkat érintő lényegbevágó kérdésekről. Így esett szó többek között arról, hogy a keresztények hogyan hathatnak felelősen a környezetükre, és hogy mit gondoljunk például a mesterséges intelligenciáról. A beszélgetés meghallgatható az Evangélikus Missziói Központ és Rádiómisszió honlapján is, amelyet a missio.luterán.hu webhelyen találhatnak meg. A műsorral kapcsolatos kérdéseiket, észrevételeiket megírhatják nekünk a következő elérhetőségeinkre. E-mail címünk evmis@luterán.hu, SMS-t pedig a 0620 620 36 79-es számra várunk. Szeretettel búcsúzunk a Lélekhangolóval, a Magyar Evangélikus Rádió Misszió műsorával. Erős vár a mi Istenünk!

Testi-lelki jóllétünk. Kedves hallgatóink, ez a programunk abban szándékozik segíteni, hogy az isteni ajándékot, jóllétünket segítsen megőrizni, avagy visszaépíteni magunknak, társainknak, közösségünknek. A Jóisten kegyelme legyen velünket törekvésünkben. Az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül.

0: Üdvözlöm a kedves hallgatóinkat, engem Gondri Györgynek hívnak, testi-lelki jólétünk heti műsorának a műsorvezetője. Rendkívül érdekes műsort fogunk most fölvenni, Dínyésen vagyunk, a Várpark skanzenben, és a Várpark skanzennak a vezetőjét mutatnám be, ő fog bennünket a virtuális sétánkon végigvezetni, hogy tulajdonképpen hol is vagyunk mi, és mit is láthatnak a Budapestről ide látogató emberek. Kérem szépen, hogy egy pár gondot mutatkozom be a rádió hallgatóinak.
1: Jó napot kívánok, Alexi Zoltán, én vagyok a Várparknak az alapító és készítője. Gyakorlatilag itt a parkban régi magyar várokból láthatnak most jelen pillanatban 46 kicsi makettet, illetve két nagyot. Kifejezetten ezek a várak elfeledett romos halára ítélt holt várak voltak, illetve most is azok, csak itt a parkban 3D-s makett formájában jelentek meg, és anyakönyvben próbálom őket megmenteni az utókor számára.
0: Az utókor számára készül ez az egész. Ki a készítő és ki volt ennek a szellemi megalkotója?
1: Jó magam. Készítem, építem, alkotom ezeket az épületeket. Két dologban nincs benne a kezem munkája, azokról még nem beszéltünk, ugye vannak fazekas szobrász munkák is. Itt van ugyanis a világ legnagyobb szentgyűjteménye szoborból. 614 szent szobor van kirakva a szentek falára, ami majdnem 300 méter hosszú. És én a szobrászathoz nem értek. Illetve van egy kerámia fazekas kiállítás is. Az is egy érdekes dolog. Ezeket az oroszi családnak a tagjai készítik el számomra, szóval a fazekas szobrász munkák nem az én kezemből származnak, illetve a náttetők sem. Azokhoz nem értek. De amit itt látnak itt a parkon belül, a látogatóink gyakorlatilag ezeket én magam készítem. Régészekkel együtt dolgozom együtt, szóval a várak, amiket itt láthatunk, illetve hátul a skanzen rész, mert van egy skanzen rész is itt, ahogy az elején elhangzott, ezek mind-mind régészeti anyagokból vannak újra vagy visszavarázsolva a felszínre. Gyakorlatilag a régészek azok megadják ugye az ásatási alaprajzokat, nevesítik az épületeket, épületrészeket, megmondják a korszakot, hogy honnan vannak ezek a romok, és én természetesen körülnézek, és próbálom átemelni az éppebben maradt épületekből azokat a bizonyos részeket, és így születik egy-egy rekonstrukciós kísérlet, amit itt láthatok. Szóval ezek a várak, meg épületek, ezek mind-mind-mind rekonstrukciós kísérletek, kérem szépen, amit itt látunk.
0: Egészen fantasztikus, kicsit előre szaladtunk a riportba. Ha egy pár mondatban, mint ennek a egész parknak a megalkotója, ismertetné a hallgatókat, hogy pontosan hol is vagyunk, és hogyan lehet ide eljönni? Nekünk van egy sorozatunk a Budapest és környékenről, a Budapest és környéki kiránduló helyek, tehát a nagymamák, nagypapák, a szülők, a komplett család, hova tudja elhozni a családját egy apró kis kirándulásra. Tehát hol vagyunk, és hogyan lehet ide eljutni?
1: Dínyésen vagyunk, Gárdony, Agár, Díny és Csiribesz, ugye egy települést alkot, és ezt úgy hívják, hogy Gárdony, de mi a dínyési részen. Dínyési részen vagyunk, kifejezetten a Várparknak ez is a neve, hogy Várpark és Skanzen Dínyés. Szóval Dínyésig kell eljönni a zónázó vonattal, ami a déliből indul, és minden órában megszokott ez történni. És a vasútállomástól 600 métert kell sétálni, hogyha valaki vonattal jön. Én szerintem az abszolút vállalható kis séta, illetve az M7-es autópályától körülbelül 5 percre található a park.
0: Egészen fantasztikus. Van-e valamilyen étkezés, illetve milyen étkezés lehetőség van itt a gyerekeknek?
1: Park területén van egy büfé, egyszerűbb ételek vannak, kérem szépen, szóval senki ne valamiféle Gundel kollekcióra gondoljon. Hot dog, hamburger, lepény, fagylalt, a fagylalt az kézmes fagylalt, illetve hát ami a büfében megtalálható, az körülbelül
0: is. Van itt egy kedves hölgy látogató, aki szeretne hozzászólni, ha ide parancsoljon.
2: Én nem hozzászólni szeretnék, hanem nem először vagyok itt, és azt látom, hogy most nagyon sok kisgyerekkel jöttek látogatni szülők és nagyszülők, hogy milyen program van itt kisgyerekeknek, mert szerintem ezek szerint a látnivalón kívül talán program is van.
1: Szoktak lenni programok, ezt az egész hátsó részt, ami a skanzen. Szóval ez egy, először is egy nagy terület, ez egy 25 000, közel 25 ezer négyzetméteres terület, ami nem látszik kívülről, de tényleg annyi. És ezt az egész skanzent odaadtuk ingyen és bérmentve különböző mesterembereknek. Szóval vannak itt fazekasok, vannak bőrösök, textilesek, íjászok és egyebek, és nincs ráhatásunk, hogy ki mikor jön, mert abszolút önjáró az egész. Szóval ők rengeteg sok foglalkozást szoktak tartani, kicsiknek és nagyoknak is, hozzájuk külön be kell jelentkezni a csoportoknak, illetve hát jönnek, ahogy tudnak. De nincs rá hatása, hogy mikor.
0: Parancsolj.
2: Hogyha én felmegyek az internetre, és ennek utána nézek, akkor is teljesen váratlanul tudok csak idejönni, és akkor vagy szerencsém van, vagy nem, vagy pedig azért ővelük egyeztetve esetleg valami időpontot lehet egyeztetni, hogy konkrétan úgy tudok jönni mondjuk az unokámmal, hogy itt van valami olyan foglalkozás, amit mondjuk egy kisiskoláskorú gyerek már érdekel, azon kívül, hogy itt nagyon-nagyon sok látnivaló van, és én úgy gondolom, hogy főleg fiú gyerekek élvezik ezt a skanzent.
1: Igazából a várpark.hu oldalunkon van egy komplett ilyen menüpont, hogy programok, étkezés, és hogy gyakorlatilag meg lehet találni a mestereknek a nevét, a foglalkozását, illetve az elérhetőségét. Hogyha velük beszélnek, egyeztetnek, akkor természetesen hogyha ők vállalják, akkor nincs semmi akadálya.
2: Köszönöm.
0: Most itt vagyunk a bejáratnál egy térkép előtt. De mielőtt elindulnánk sétálni, körbesétálni a parkot, pár mondatban bemutatná a hallgatóknak, hogy a térképen mik azok, amik láthatóak?
1: Gyakorlatilag az egész park anyaga látható, szinte A-tól Z-ig, mert a bejárattal kezdődik az alsó részben a dolog, ami egy automata kaput jelent. Automatából lehet kapni a jegyet is, illetve automata adja a számlát is, és egy automata kapu olvassa le a jegyet, szóval teljesen automatikus a beléptetés. Ahogy beérkezünk, pont neki menjünk ennek az ismertető táblának, hogy rögtön szó szerint képbe kerüljön az ember, hogy miket láthatunk itt. A tábla után vannak a kisváraink, illetve az oszlop sorunk, mert 90 oszlop van a várak körül, amik bemutatják régi nagyjainkat, szóval itt vannak fejedelmek, kormányzók és királyok is, a magyar történelmet gyakorlatilag mindannyian képviseltetik magukat az oszlopokon. Aztán, hogyha tovább megyünk, akkor belépünk a skanzen területére, mely egy nagy terület, egy komplett árpádkori, vagy hogyha úgy tetszik, turulkori falu van fölépítve. Itt lehet látni, hogy van templomkert, a templomkerten belül két egy az egybe megépített templomot, röngtemplomot is láthatunk, ezek egyedülálló rekonstrukciós kísérletek úgy szintén. Az egyik az árpádházi, illetve turulházi szenteknek állít emléket, mind a 17-en képviseltetik magukat szoborformájában, illetve a magyar oltárnak a szobrait is itt megjelenítettük. Ugye a magyar oltár az annyit tesz, hogy középen van Szűz Mária, jobbkézzelség neki Szent István, balkézze pedig Szent László. Szóval ez egy nagyon-nagyon érdekes templom és figyelemre méltó, illetve egy rotundát, egy körtemplomot láthatunk, szintén a 11. század környékéről, ahol is Jézusnak az élete jelent meg 101 darab szobor formájában. Gyakorlatilag a gondolattól egészen a keresztre feszítésig, illetve a feltámadásig és a Szentlélek kiáradásáig van ez az anyag. A veremházainkban pedig raktárak vannak, hogyha úgy tetszik, mert az itt dolgozó, itt alkotó mestereknek vannak bent a mindenféle alkotó dolgait, nyersanyagok és szerszámok és egyebek, és a féltetősök alatt szoktak székelni a mesterek, és akkor ott lehet őket meglátogatni. Van egy állattartó rész is, a kacsák, tyúkok, rackajókat láthatunk, illetve gémeskút, ez most már lassan tényleg a gémeskút is igazából nagy dolognak számít, mert szinte teljesen eltűntek. Aztán van szekérvár, illetve egy palánkvár is egy az egyes méretben megépítve, illetve most készül egy 550 méteres vonatpálya, kérem szépen, ami jövőre, ha Isten is úgy akarja, jövő márciusba indul.
0: Ez teljes mértékben saját erős, családi erős, vagy van valami külső anyagi vonatkozású segítség?
1: Semmi, az égvilágon is semmi. Ez teljesen saját forrásokból megy ez az egész parképítés.
0: Gratulálok. Hát kezdjünk el lassan szépen sétálni be a parkba. És itt látok egy egészen fantasztikus kis mini várat. Pontosabban, ahogy elnézek, ameddig a szem ellát, mindenhol mini várak vannak, de az első várnál, ha megállnánk egy pillanatra, és ismertetni a hallgatókkal, hogy mit látunk most.
1: Mihály váránál vagyunk. A pont, ahogy bejön a sétány, így az erdélyi, illetve a székelyföldi területek vannak. Azt hiszem, hogy talán nem mondtam, hogy a várakat körülvevő sétány az történelmi Magyarországot ábrázolja, erősen lekerekítve, és a várakat próbálom úgy építeni, hogy földrajzilag is a helyükön legyenek megyényi pontossága. Szóval mi most éppen beálltunk a Dunának az alsó folyásába, mert Mihály vára az arra felé található, és gyakorlatilag egy kivétel van itt a megyényi pontosságnál. A Fehérvári vár, Szent István királynak a Fehérvári vára, az becsúszott az ország közepébe, de az azt hiszem, hogy bocsánatos bűn, mert Fehérvár egy darabig azért talán lehet úgy tekinteni, hogy az ország közepe volt. Szóval a legjelentősebb vár itt a Fehérvári királyi vár.
0: Milyen irányba induljunk el, jobbra vagy balra?
1: Teljesen mindegy, ahogy tetszik.
0: Akkor induljunk el erre.
1: Torony iránt is.
0: Jobbra. Jó. Tehát következő vár, ami...
1: Igazából hát itt ezek a déli Kárpátoknak voltak az erősségei. Itt Hátszeg, Talmácsvára, Vöröstoronyi szorosból vannak felépítve. És azt nem mondtam még a hallgatóknak, de anyaghűen készítem ezt a parkot. Ami annyit jelent, illetve a maketteket, ami annyit jelent, hogy a kővárakat kívül építem, a téglavárakat téglából, illetve vannak itt favárak és palánkvárak, vagy hogyha úgy tetszik, földvárak is. Ez a világon egyedülálló anyag. Most már itt 5 Guinness rekordot kaptam ezért, ami nem olyan kevés. És hogyha elmegy a hallgató bármelyik makettparkba a világba, ugye mindenhol helyettesítő anyagokból fogja találni ezeket a maketteket. Jó részt 99%-ban műanyagból készítik. Én szakítottam ezzel a hagyománnyal, és aztán megteremtettem a saját stílusomat.
0: Talán a leghíresebb a Maduro dáma. Nem tudom, jól sikerült-e kiejtenem a nevét, ami Hollandiában található. És ez egészen rendkívüli látvány. Következő várunk.
1: Hát itt annyi vár van, hogy ezzel szerintem elmenne több műsoridő is. Szóval az a lényeg, hogy most itt, ahol állunk, ez most itt a déli Kárpátoknak a vonulata, illetve most éppen Székelyföldnek megyünk neki, illetve a Barcaságnak. És hogyha megyünk egy karikát, akkor teljesen kijutunk Horvátországig, illetve hát a délvidéki várakig, de vannak itt felvidékről is várak, illetve természetesen mostani Kis-Magyarország területi.
0: Kérdés, hogy van-e különbség a felvidék és a délvidéki várai között?
1: A vár az vár, meg ez mind-mind magyar volt, szóval sokan föl szokták tenni a kérdést, ha meglátják, rögtön Erdélybe botlanak bele. Itt csak román várak vannak, mondom, itt csak magyar várak vannak. Szóval itt sajnos ez a 100 év, ez mióta, most már több mint 100 év, mióta levált a keleti terület rólunk, ez úgy látszik, hogy sok embernél nincs meg, hogy ezek magyar területek voltak több mint 1000 éven át. Szóval ez mind-mind magyar vár.
0: Kedves hallgatóim, egy látogató hölgy is akar kérdezni valamit, parancsolja.
2: Még mindig én vagyok, és felfigyeltem ugye arra, hogy a eredeti várak anyagával azonosan építi fel ezeket a maketteket. Az ablakok és minden az égvilágon, azok is a helyén vannak, és ugyanannyi szerepel belőle mondjuk a bejáratokból, vagy a lőrésekből.
1: Ezek rekonstrukciós kísérletek, szóval nyilván ezek totál károsak, mert láthatjuk, hogy bent vannak a fényképek, hogy néznek ki jelen pillanatban ezek a várak. Szóval tökéletesen pontosan, hogy néztek ki, azt a jó Istenen kívül nincs, aki megmondja. Kár is lenne ezen vitatkozni, hogy most egy torony az most két, vagy három, vagy négy szintes volt, mert annak aztán abszolút semmi értelme. Itt ugye a régészeti meghatározások, meg az ásatási rajzok alapján vannak felépítve, szóval jellege, stílusa, tömege visszaközön az adott erősségnek. Ez a lényeg.
2: Csodaszépek.
1: Köszönöm szépen.
2: És itt látom ezeket az oszlopokat, itt ahogy elnézem. Tehát a bejárattól kezdődően egy oszlopsor vezet végig a sétányon, úgy látom, és azon talán az összes magyar uralkodó szerepel, és mindegyiknek ott van a nagyon-nagyon rövid, talán kétmondatos életrajza, ugye?
1: Pontosan.
2: Vagy hogy mikor, egyáltalán mikor uralkodott ő, vagy milyen pozíciót töltött be. És azt nézem, hogy ezek kerámiából készültek ezek.
1: Igen, kifejezetten vannak vaklátogatóink szép számmal, és kifejezetten nekik, hogy valamiféle arcot tudjanak az adott névhez párosítani, és ezeket szépen végig lehet tapintani, és igazából élvezhetőbbé válik az anyag. Én úgy gondolom. És akkor én kezdeném az ismertetést, hogyha megtetszenek engedni az elejéről. Mert ugye, ahogy bejöttünk, van egy nagy szobor, ugye egy nagy fehér szobor, ott Emese Álmát mutatjuk be. Emese volt az Árpádházi királyoknak a őse.
2: Ősanyja.
1: Az ősanyja, így van. És gyakorlatilag itt a álmos fogantatását mutatjuk be, ahogy Emesére rászáll a turulmadár. Ugye már a legenda szerint így fogant álmos vezér. És ezért hívják eredendően az Árpádházat turulháznak, és innen indulnak a tömeges turulos ábrázolások, amik a Kárpát-medencében találhatók. Szóval ez is teljesen szinte kiment a fejekből, mert ugye látunk több száz turulos szobrot, de miért is látjuk ezt a rengeteg turulós szobrot, azt már szerintem nagyon kevesen tudják. És pontosan ezért, mert az Árpádház az eredenden turulház volt, és ők a turultól származnak, ugye az öreg uralkodóink. És aztán természetesen folytatódik az álom, álmossal vele kezdődik az oszlopsor, majd az összes nagy fejedelmünk, királyunk, kormányzónk, és legvégül erdélyi fejedelmünk itt megtalálható. Ahogy mondtam már az előbb is, hogy 90 oszlop szól róluk, gyakorlatilag itt végig tud menni az ember a magyar történelmen egy jó darabig. Természetesen az újkor már nincs benne.
0: De úgy tud végigmenni a magyar történelmen, ahogy látom, hogy van egy leírat minden oszlopon, és egy plakett, ahol látható az uralkodónak, vagy ennek a történelmi személynek az arcképe. Az előbbi reflektálva, hogy nem nagyon emlékszünk erre, vagy nem nagyon emlékezünk erre, talán a történelem könyvekből véletlenül, vagy esetleg direkt hagyták ki ezt a történelmünket? De ez egy másik műsornak legyen a témája. Mi az, amit még tud mondani a kedves hallgatóknak ezekről? Parancsolják!
2: Én még annyit szeretnék mondani, hogy ezt nagyon jó ötletnek látom, és nem láttam kírva, hogy ezek a plakettek megtapinthatóak, hogy nagyon sokan szeretnének ugye a múzeumokban is valahol hozzáérni, és mindenütt ki van írva, hogy bármihez hozzáérni tilos, vagy kordonnal el van minden a látogatóktól választva. Érdemes lenne, azt hiszem, ha ez nincs megemlítve sehol, hogy kiírnák. Lehet, hogy gyerekek is élveznék, hogy valamihez hozzá lehet nyúlni.
1: Itt is igazából minden egyes várnál kint van, hogy ne nyúljunk hozzá.
2: Igen,
1: ez kifejezetten a látássérülteknek, vakoknak készült, szóval ez az ő kiváltságuk, hogy ők nézhetik meg, és ők szokták a várakat is végig tapintani. Amúgy nem lehet itt se hozzányúlni, mert sokan dobálják szét a létrákat és egyebeket, ennek ellenére szedik szét a váraknak azokat a részeit, ami fából vannak. Szóval itt is ez a normális állapot, hogy igazából nem lehet hozzáérni semmihez, hozzányúlni semmihez, de mondom, ez külön látás sérültnek készült. És azt még elfelejtettem elmondani, hogy az egész park akadálymentesített, szóval itt ahova látogató bemehet, az mind-mind akadálymentesített, szóval kerekesszékkel is simán végig lehet az egész parkot kalandozni.
0: Hány órától hány óráig vannak nyitva?
1: 9-től 18 óráig ebbe az időszakban, de érdemes tájékozódni azért a weblapunkon a nyitvatartás felől.
0: Megérkeztünk a sétánk első részének a végéhez, az oszlop sornak a legvégén vagyunk. Tulajdonképpen hány oszlop van és hány történelmi személyiségnek a plakettja?
1: 90 oszlop, 90 történelmi személyiség. Gyakorlatilag így néz ki a
0: és most sétáljunk tovább, mit látunk?
1: Így van. Jobb oldalt, a bejárathoz képest jobb oldalt torony iránt van a Várkutatók emlékháza, ami nem csak nekik állít emléket, az öreg várkutatóknak, mert természetesen várkutatók nélkül nem lenne várpark. Azt beláthatjuk. De itt megy gyakorlatilag a tárlatvezető kisfilmünk is, ami 14 perces. A spányi püspök atyával, Tócsvei Béla bácsival hármasba forgattuk, még 2020-ba. Szóval azóta azért még épültek komoly dolgok. De gyakorlatilag megadja ennek az egész látogatásnak a keretét ez a kisfilm, ez a 14 perces kisfilm a Várkutatók emlékházába. Aztán, hogyha tovább megyünk, akkor belépünk gyakorlatilag a skanzen területére. És a skanzenben, ugye, már beszéltünk róla, hogy van egy templomkertünk. A templomkertben két röng templom. Az egyiknek már elmeséltük az anyagát, hogy az árpádházi szentek vannak bent, de a másikról, a rotondáról szerintem nem mondtunk még teljes képet. Szóval a rotonda az szintén egy 11. századi fakörtemplom rekonstrukciós kísérlet, a világon egyedülálló, és ott Jézusnak az életét próbáljuk bemutatni 101 darab szobor formájában, ami úgy néz ki, hogy kicsit rendhagyó módon megjelent Jóisten is, fönt székel a kupolába, de nem lehet látni az arcát. Szóval, hogyha bemegyünk a templomba, akkor látjuk, hogy ül valaki a széken, de mivel, hogy Jóisten arcát senki nem látta, így sem fogják a látogatóink, de különben egy szépen kidolgozott szakállás bácsi a széken, és körülveszi az angyalok hada. 79 angyal veszi körbe, és Jóistennek megszületett a fejébe a gondolat, hogy egyetlen fiát leküldi a földre. És Jóistennel egy vonalba ott van Gábriel arkangyal, mert ugye Gábriel bízta meg azzal, hogy vigyem le a hírt a földre, hogy nem sokára jön a gyermek. És hogyha még mindig a sorba maradunk, a folytatásban ott van a galamb, azaz a Szentlélek. Ugye ő volt a fogantatásért felelős. És a galamb, azaz a Szentlélek alatt találhatjuk Jézusnak a szobrát, anyukával, apukával, nagymamákkal, nagypapákkal. Szóval bármi hihetetlen, még Józsefnek a szülei is ott vannak, Jákob és Ráhel is ott vannak, és aztán, de ők már szentélyben természetesen, és aztán folytatásban a 6-6, azaz a 12 apostolt láthatjuk. Szóval a 101 szobor az elég komplex képet ad szerintem erről a történetről. Jézus mögött ott van a feszület természetesen, ugye Jézust felfeszítették, megfelelő helyeken a kovácsoltva szögek, kovácsoltva szögeken pedig a vörös kendők, illetve szalagok, azok Krisztusnak a vérét jelképezik, ugye amikor fölütötték a keresztre, akkor ugye volt ott vér is sajnos, és a feszülethez hozzá van támasztva egy lándzsa, ugye, amivel Longinus százados felszúrta az oldalát, mikor a vér meg a víz bugyogott belőle. Végzett lándzsájának is hívjuk, vagy ahogy tetszik. És valóban egy első századi római lándzsa másolat, amit látunk bent. Szóval amiket láthatunk Franciaországban, Örményországban, Lengyelországban, és még több helyen is, és ki van írva, hogy végzett lándzsája, vagy lándzsái, bocsánat, azokat bevizsgálták rádió
0: karbonos
1: vizsgálattal, és kiderült, hogy nem stimmel a kor. Egyiknél sem stimmel a kor. És én nem akartam olyan végzett lándzsát fölrakni oda, ami biztos, hogy nem lehet az. És fölhívtam a beszédes Józsi barátomat, ő a zaklinkumi főrégész, és tőle kértem ásatási anyagot az első századból, hát ugye aklinkum hát az abszolút római kor, és akkor meglepett lándzsa ásatási anyagokkal, természetesen e-mailen keresztül jöttek, és én abból kiszerkesztettem, megcsináltam papírmaketbe az 1:1-es lándzsát, és azt adtam oda a kovácsmesternek, és azt kovácsolták le, és az került be ide. Szóval eléggé utána mentem ennek a résznek, én úgy gondolom, amennyire csak lehet autentikus az a lándzsa. Bocsánat, hogy ennyit beszélek róla, de fontos része ez is a...
0: Nagyon-nagyon fontos. Egy mondatot szeretnék aprinkummal kapcsolatban megosztani a kedves hallgatókkal, meg a vendéglátónkkal, hogy a világon az egyetlen működőképes orgona az aprinkumból került elő, és a hallgatókat érdekel a témakör, az jöjjön el feltétlenül ide Dinnyésre, itt meg tudja nézni a végzett lándzsájának egy 100%-os reprintjét az első századból.
1: Kicsit óvatosabban fogalmazzunk, inkább úgy mondjuk, hogy egy első századi római lándzsa másolatot, de hogy pontosan, hogy nézett ki az a végzett lándzsája, itt megint csak a jóistenet, aki hatkozik, rajta kívül nincs, aki megmondja, hogy pontosan, hogy nézett ki, de van esély arra, hogy így is kinézhetett. Bocsánat.
0: Hát én ezt talán annyival egészíteném ki, hogy a római birodalomnak a legelső ténykedése az az volt, hogy szabványosítottak mindent. Így a fegyvereiket is szabványosították. Nehezen tudom elképzelni, hogy Judeába elvonuló legionáriusok más lándzsa típus használhattak volna, mint ami a szabványba le volt írva. Tehát ez teljesen pontos. A betűk például azért fraktúrbetű a római írás, mert azért alkották meg a fraktúrbetűket, mert tisztában voltak azzal, hogy a birodalomnak egy nagy részének úgy kell megtanuljon latinul, hogy nem a latin az anyanyelvük. És ezért, hogy tudjanak rendesen olvasni, tanulni, ezért alkották meg a fraktát. A szabványosításnak az alfája és az omegája volt a birodalom. Tehát én kimerem jelenteni, hogy ez a lándzsa, így látatlanból az a lándzsa reprintje.
1: Ömerészebb, mint én.
0: Parancsolj!
2: Én nagyon örülök, hogy most itt lehetek, mert mindenkinek merem ajánlani. A fiatalember nagyon kedves, nagyon szimpatikus, és szó szerint nagy mesemondó. Én nagyon nagymamakorú vagyok, de nagyon komolyan, és nagyon merem ajánlani szülőknek, nagyszülőknek, hozzák el a gyerekeket. Nem tudom, hogy ön adott esetben, ha kérnek, idegenvezetést vállal le, és így elmesél le dolgokat, de élmény hallgatni. Nagymama korúan szájtátva, idézőjelben szájtátva hallgatom és élvezem ezt a leendő előadást.
0: Esetleg iskoláskorú gyerekeknek, egyrészt az egyetemi bezárólag ők is jöhetnek bátran.
1: Igazából, hogyha van időm, akkor szoktam egy-egy családhoz esetleg csatlakozni egy pár mondat elég, de igazából én szóval most is éppen, ahogy beszéltük az előbb, most is éppen megy az építés, és
2: nincs ideje.
1: Én az alkotással meg a varázslatokkal vagyok elfoglalva általában, de természetesen, ahogy tetszettek itt hallani már a parkolóban, és ugye elláttam a kisgyerekes családokat a mesefilmes részünkkel, hogy egy picike kis pluszt adjunk az apró népnek is, mert nyilván sokkal jobb az élmény, hogyha van mellé egy mese.
0: Nagyon jó, folytassuk tovább virtuális sétánkat, tehát kijöttünk a rotondából.
1: Még ne jöjjünk ki a rotondából, még nincs vége. Szóval meg volt ugye a Longinus századosnak a lándzsaszúrása, és természetesen még nincs vége ezzel a történetnek, mert Krisztusnak után föl kellett támadnia, és a föltámad Krisztus pedig bent van a kupolába, a szentély kupolájában, ugye majd meg lehet nézni. Illetve hát a Szentlélek kiáradásával zárul a földi történet, és elindul a kereszténység. És így van vége
3: ennek a történetnek, amit szerettem volna bemutatni itt a rotundába, vagy szeretnék bemutatni a rotundába. Hogyha kijöttünk a rotundából, a templomkertben még láthatjuk a koronázó bazilikát. Tehát a koronázó bazilika az akkori korban, az Árpád korban, Turul korban szerintem a legjelentősebb egyházi épület volt, mivel 38 királyunkat koronázták ott, van, aki tudja, van, aki nem, de a király koronázáshoz elengedhetetlenül meg kellett jelenni itt Fehérváron, és a bazilikába kellett, hogy részt venni a király a ceremónián. Szóval 38 királyunkat koronázták meg a romkertbe, és az a nemzeti emléke, egy püspöki palota mellett van, és itt a 3D-s makettjét építettem meg, amit megáldott spányi püspök atya, mert spányi püspök atyával nagyon jóba vagyunk, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nagy tudású és nagyon rendes segítője a partner, de nem is tudok szavakat mondani rá, mert velem annyira készséges szokott lenni, és mindig próbál segíteni, meg nem csak, hogy próbál segít is, hogy az fantasztikus. Szóval, bocsánat, hogy egy kicsit hebegebb hangolok, de spányi püspök atya előtt azért le a kalappan, én úgy gondolom. Szóval a koronázó bazilikába őrizték annak idején a koronázási ékszereket. Bent volt a trón, a királyi ereklyék. Akkor oda temették István királyunkat, oda temették Szent Imre hercegünket, szóval a két szentünk az ott van. Ennek láthatjuk itt gyakorlatilag a makettjét, a romkertben pedig a romjait természetesen. És hogyha a másik kis épületet megnézzük, ami mögötte van, az pedig a dinnyési elfeledett templom, én úgy hívom, szintén Árpádkor, Turulkor, amiről beszélünk, és azt jó két éve, sőt, most már lassan 3 éve, hogy radaroztuk a régészekkel, műemlékesekkel, és én megkaptam a radarnak a felvételeit, és az alapján próbáltam visszahúzni a dinnyési Árpádkori templomot. Keveset tudunk róla, viszont azt igen, hogy átépítették még gótikussá, aztán utána meg elpusztult, vagy lebontották, na ez egy nagy kérdője. Mindenesetre Dinnyésen vagyunk, és Dinnyés az úgy néz ki, hogy 10 falunak volt a vallási központja, mert ugye Szent István királynak kimondta a törvény, hogy 10 falu fogjon össze és csináljon egy templomot, és kérem szépen itt volt az a templom, akármilyen hihetetlenek is hangzik.
0: Műsoridőnk lassan kezd lejárni, úgyhogy kicsit sietősekkel fogjuk az ismertetést. Kijöttünk a templomból, és hátul ott említette volt, hogy vannak ilyen földbe ásott épületek?
3: Igen, gyakorlatilag, hát ezeket úgy hívjuk, hogy veremházak, ilyen 50 cent és 1 méter mélységben voltak ezek lesülyeztve a földbe, náttető fette, és gyakorlatilag ez is egy háztípus volt annak idején, mert volt azért több fajta, mert voltak a boronaházak, aztán voltak deszkaházak, akkor még mentek még a jurták is azokba az időkbe, voltak földházaink is, szóval elég vegyes volt a kép. Én minden esetén ezt a veremházas vonalat ragadtam ki.
0: A veremház, lehet tudni, hogy kik lakták, kiknek volt a...
3: Hát, az biztos, hogy nem az előkelőknek. Szóval a nép egyszerűbb tagjai lakhattak.
0: Hát ez ős magyar, vagy magyar, vagy...
3: Magyar, ez a honfoglás után már ezekben már laktak a mieink, az öregek, az ősök, de nyilván a várakban laktak a kiváltságosabb réteg tagjai, vagy hogyha úgy tetszik az arisztokrácia, vagy a bők, inkább akkor már maradjunk a bőknél, mert akkoriban úgy hívtuk őket, akiknek volt sok, őket úgy hívtuk, hogy a bők. És akiknek meg nem volt, azok meg mentek ezekbe az egyszerűbb házikókba. Amiről még fontos lenne beszélni szerintem, és azt ki ne hagyjuk, hogyha lehet kérnem a műsorból, a Szentek fala. Ugye a Szentek fala, én úgy tudom, hogy talán a világ legnagyobb szentgyűjteménye. Itt jelen pillanatban még csak 300 méter hosszú és 614 centnek a szobra van fölrakva, és erről készült egy dokumentumfilm is Ferenc pápának. Én tavaly június 28-án meg voltam invitálva a Vatikánba magánkihallgatásra a Ferenc pápához, viszont egy baj volt, hogy nem bírtam menni szó szerint, annyira szét volt szakadva a derekam, hogy négy kézláb se, és aztán ennek ellenére Szent Atya személyesen vette át az ajándékokat, és erről van itt egy fénykép rögtön a bejáratnál, ott a Ferenc pápa, és a vatikáni titkárunk adta át végül is, amit küldtem. Megkapta a filmet, illetve egy pársoros levelet is természetesen, és mögötte pedig a testőrök fogják a magyar oltárnak a három szobrát bedobozolva, amiből iker készült gyakorlatilag. Ugye a magyar oltár az annyit tesz, hogy középen van Szűz Mária, jobbkézbe esik neki Szent István király, balkézbe pedig Szent László, ezt a hármast hívjuk magyar oltárnak, csak elment valahogy, elfelejtődött ez a dolog, szóval szeretném, hogyha egy kicsit újból belekerülne a fejekbe, hogyha látunk ilyet a templomokba, akkor gondolj már, hogy hát ez bizony ez a magyar oltár.
0: Talán akik a történelemkönyveinket írják és felelősek a magyar történelemnek a továbbadásáért és átadásáért. Mit lehet még tudni ezekről a szentekről? Honnan jött az inspiráció, hogy kik voltak az alkotómesterei? Mert itt egy csoportról kell, hogy beszéljünk.
3: Hát egy családról beszélhetünk. A gondolatot a Jóisten adta nekem. Kiváltságos helyzetben vagyok szerintem sok tekintetben, mert Jóisten olyan gondolatokat ad szerintem nagyon sokszor, amit másnak nem biztos, és megengedi, hogy megvalósítsam. És a szentek falát is nyilván ő adta. Az oroszi család készítette el a szobrokat, ők talán az utolsó fazekas szobrászok a Kárpát-Velencébe, de lehet, hogy rosszul gondolom. Ők nagyon-nagyon autentikusan dolgoznak. Az agyagot saját maguk bányásszák, ők ülepítik, ugye meg varázsolják, ahogy kell, és a végén fatüzelésű kemencével égetnek, méghozzá 2000 éves római kori kemencék mintájára rakták mind a két kemencéjüket, és abba megy a kiégetés. Szóval egészen elképesztő dolgokat tudnak művelni az agyaggal. A filmre még visszatérve, a pápai filmre, ott Tolcsvai Béla bácsi írta a zenét, és ő is követte el a misztálosokkal együtt, illetve majd, hogyha megnézik, akkor még lehet, hogy egy-két gondolatot hozzá lehet majd még mondani ehhez az általam mondott részhez, mert az egy nagyon-nagyon megható érdekében. És épül a Szentek falának a folytatása, ami 230 méter.
0: Szentek falánál hagytuk abban egyelőre a beszélgetést, és folytatjuk, mert hogy hallom, akkor folytatódik a Szentek fala tovább?
3: Igen, most már le van öntve a Szentek fala folytatása, illetve hát a második lépcső, azaz a befejező rész most már kezdetét vette. A 300 méterhez most még jön 230 méternyi fal, és körülbelül egy olyan, hogyha elkészül az egész, olyan 1000-1100 szennek tudunk itt emléket állítani, ami szerintem nem kevés. Körülbelül 12 000 szent van nyilván tartva nálunk keresztényeknél. Sokan el fognak maradni, bocsánat érte, de mindenkit sajnos nem tudunk. Hát, ha lesz majd valaki, aki azt mondja, hogy mind a 12 000-et megjeleníti.
0: Honnan vannak a minták? Tehát rengeteg olyan szent van, vagy szent életű ember, akinek tudjuk a nevét, de az arckifejezését, vagy a testének, ahogy nézett ki, arról semmilyen egységesség nincsen. Hogy?
3: A következőképpen néz ki a dolog. Hát az életét azt körülbelül tudjuk, hogy mettől meddig tartott. Van, ahol mondjuk még azt sem tudjuk, hogy pontosan mikor született, de körülbelül azért be tudjuk határolni, hogy ki mikor élt. Akkor tudjuk a ruházatukat. Így van? Már hogyha megvan a korszak, vagy a kor, már tudunk akkor ruhát rakni. Rá. Így van.
2: Fel tudjuk öltöztetni.

0: művészeknek, és ez alapján próbáljuk visszahozni az adott szentnek az alakját, az arcát, a ruházatát és mindenét.
1: Tehát térképen láttuk, hogy vannak állatkák ott külön, kakasliba, kecske, úgy kell elképzelni, hogy állatsimogató, tehát gyerekek oda mehetnek, meg lehetnek simogatni őket?
0: Rackajuhok vannak, rackák vannak, kacsák meg tyúkok, de nem tudják őket megsimogatni, mert rackák azok minden bent van a karámba, a tyúkok azok kiszöknek, szóval azért nem is szabad behozni kutyát a területre, mert megvadulnak a kutyák teljesen a tyúkoktól, de nem igazán tudják megsimogatni a jószágokat. Én úgy gondolom, hogy hozzátartoztak az akkori léthez az állatok is, méghozzá nem is kicsit. De a rackák már velünk voltak, hogyha igaz, már a honfogláskor is, szóval abszolút autentikus darabjai a partnak.
1: Így van, meg a tülök, vagy a tulok, vagy hogy hívják a szarvasmarhának az ülsát valahonnan közel-keletről hozták. A térképen látható egy kis vasút maketja. Ez már megvan, működik, vagy fog működni, vagy mikor lesz elkész, vagy mikor fog elkészülni?
0: Folyamatban van az építés. Hogyha Isten is úgy akarja, akkor márciusban indul a vonatközlekedés. A vasútállomás az már készen van, illetve most éppen a pálya kialakításhoz megy most a földfeltöltés, és egy ilyen 25-30, mondjuk egy 25 személyi befogadó kapacitással bír majd egy-egy szerelvény, szóval rá lehet ülni és lehet menni majd egy 550 méteres karikát a parkon belül, és Szentek Fala Express lesz a neve, a kisfiam találta ezt ki, mivel hogy a Szentek Falát fogja követni, kérem szépen. És ez nem is az én ötletem, az a fiam ötlet, aki lassan már 10 éves lesz, és oda van meg vissza a vasutakért, és aztán most az ő tervei alapján próbáljuk ezt összerakni.
1: Kedves hallgatónknak, vagy látogatónak is van egy kérdése, parancsolja.
2: Én egyből azt kérdezem, hogy ennek a kis vasutnak a használatba vételi díja, az benne lesz egyből a belépő jegyárában, vagy pedig külön kell majd rá jegyet venni, hogy esetleg van, aki nem tart rá igényt, akkor az természetesen olcsóbban jöhet be a várparkba, vagy pedig len automatikusan egységár lesz, és akkor mindenki igénybe veheti, aki szeretné.
0: A belépő jegyára nem fogja tartalmazni a kisvasútnak a dolgait, használt. Szóval majd az majd egy külön történet, aki szeretne vele menni, az nyilván majd vált rá jegyet, aki nem, az nem. Váltogató függő.
1: Tehát lesz egy menetrend, nem úgy van, hogy bejönnek hatan, és akkor használják a kisvasutat, hanem van egy indulás, érkezés, ahogyan ez működik.
0: Hát lesz egy üzemeltető, és aztán igen, egy menetrenddel.
1: Egy menetrend. Mi az, amit még el tud mondani a kedves hallgatóknak, mert van még karel, körülbelül 5 percünk, 3 percünk a műsoridőből, tehát hogyha tovább megyünk, megnéztük a nem állatsimogatót, hanem a rackajúokat, meg a kacsákat, meg a libákat, azon mögött még mik vannak a skanzemban?
0: Hát a skanzemban, ugye a mesterekről már beszéltünk, hogy járnak ki mesterek, és itt gyakorlatilag csoportoknak, iskolás csoportoknak rengeteg foglalkozást szoktak tartani. Szóval egész egyszerűen a főképp alsósok jönnek, de egészen egyetemistákig bezárul, mert nyilván nekik is vannak itt érdekességek. És imádják ezeket az interaktív dolgokat. Szóval amikor valaki varázsolhat egy kis agyag edényt, vagy mondjuk mikor beöltöznek a lovagi hét próbához, ugye piros, fehér, zöld jelmezek vannak, rögtön megjön a három csapatnak a színe, itt a Isten egész véletlen a magyar zászló színei, mert pompáznak, és imádják, mikor egy kicsikét mozgatva vannak, és bejárhatják így a területet, felfedezhetik így.
2: Ha van statisztika róla, akkor körülbelül éves szinten hány látogatóval tudnak számolni nagyjából?
0: Hát most az idénre nem tudom megmondani, tavaly ilyen közel 40 ezer látogató volt.
2: Az jónak mondható, vagy szeretnék, hogyha ennél sokkal több lenne?
0: Ne legyünk elégedetlenek, szerintem.

0: Amit a jó Isten ad, úgy lesz.
1: Egész évadban nyitva vannak?
0: December kivétel, decemberben szünetet szoktunk tartani. De aztán januártól indul, mert akkor már januárnak az összes hétvégén, a szombat vasárnapján nyitva van a park. Akkor picikét más, szóval nem 9-től 18 óráig van, hanem csak 19-től 16 óráig, de ez a weblapunkon azoktól érhető.
1: Nekem most egyből eszembe jutott, hogy ugyan decemberben zárva vannak, de mivel itt kápolna is van, ugyan nem a kezdetektől szokott lenni ugye a fenyőfa vízítés meg karácsony, ez nem lenne érdekes például, hogy legalább egy hetet, hogyha nem is tehát nem is konkrétan karácsonykor, de mondjuk a adventben, mikor Mikulás van, akkor vajon nem hoznának ide sok gyereklátogatót, hogyha mondjuk egy ilyen kis fenyőünnep is lenne, mondjuk egy 4-5 napon keresztül?
0: Gondolkozunk rajta, de most még erre nem tudok konkrétan válaszolni, szóval benne van a fejünkbe.
1: Annyi is szép dolog van itt, hogy én biztos megpróbálnám.
0: De nem tudom még, ez még a távoli történetek egyike. Most éppen az adottakra koncentrálok, ugye a Szentek fala folytatásához, meg a kisvasútra, így van.
2: Hát összegezzük lassan a hallottakat és a látottakat, illetve a látottakat próbáljuk meg átadni a kedves hallgatóknak, hogy hallják. Érdemes ide eljönni iskolásoknak, osztályokat elhozni, előtte egyeztetni, hogy milyen olyan műsorok vannak, milyen olyan foglalkozások vannak, ahol az osztályok, iskolások részt tudnak venni. Itt elhangzott nagyon-nagyon sok minden. A weboldaluknak a címe az, hol van a weboldaluk?
0: Várpark.hu, csak ennyit kell beütni a keresőbe.
2: Várpark.hu.
0: Így van, igen, ékezetek nélkül természetesen.
2: Ékezetek nélkül várpark.hu. És hol találhatóak önök? Dinnyésen?
0: Dinnyésen, így van. Kossuth utca 17 szám alatt, de Dinnyésen azért nagyon nem lehet eltéved, mivel hogy 1000 fős az egész település rész.
2: Tehát Dinnyés, Kossuth utca 17, és a milyen vonat jár ide, és honnan?
0: A déliből jár ide, ami Fehérvári közlekedik, és a zónázóra kell felszállni, ami óránként megáll Dinnyésen.
2: Értem. Kedves hallgatóim, tegyék magukba félre ezt az információt. Még egy pillanatra odaadnám a mikrofont a fiatalembernek, hogy búcsúzzon el önöktől, és az volna a kérésem, hogy még egyszer mondja el a hallgatóknak, hogy hol vagyunk most, és hogy lehet ide eljönni.
0: Dinnyési Várpark és Kanzenben vagyunk. Vonattal tudnak egyrészt eljönni, másrészt meg az M7-esen autóval, illetve a 7-es főúton autóval is meg lehet közelíteni természetesen a települést. Én minden jót kívánok mindenkinek, nagyon szépen köszönöm a felvételt, és reméljük, hogy találkozunk.
2: Odaadnám még a mikrofont egy nagyon kedves látogatónak, akivel itt találkoztunk a Várpark bazárban, vagy kertben, hogy egy búcsúzkodásra.
3: Nagyon örülök én is, hogy itt lehettem, és belecsöppentem ebbe a felvételbe. Mindenkit sok szeretettel üdvözlök, és nagyon merem ajánlani, hogy jöjjenek ide családostól, gyerekestől. Kutyát sajnos nem lehet behozni, úgyhogy azt kérem otthon hagyni. Nekem is van, és én se hoztam.
2: Kedves hallgatóim, ez volt a mai napi műsorunk. Isten áldja önöket, jövő héten találkozunk.

Testi-lelki jólétünk. Kedves hallgatóink, ez a programunk abban szándékozik segíteni, hogy az isteni ajándékot, jólétünket segítsen megőrizni, avagy visszaépíteni magunknak, társainknak, közösségünknek. A jó Isten kegyelme legyen velünket örekvésünkben. Az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül.

Tekercs és tekintet. Filmes beszélgető műsorunk következik, amely a filmművészetet a vallási és lelkiségi vonatkozások figyelembevételével szemléli. A műsor házigazdái Nagypál Szabolcs és Szőnyi László Gyula.

0: Nagy-nagy tisztelettel és nagy-nagy szeretettel köszöntünk mindenkit. Ez a Tekercs és Tekintet. Én Nagy Pál Szabolcs vagyok.
1: Én pedig Szőnyi László Gyula.
0: Esti Kornél csodálatos utazása. Pacskovszky József 1994.

0: a 48 éves Esti és a 18 éves Cornélis csodálatosan utazik. Az érettségizett fiatalemberre vár a tenger, az első csók és a szüzesség elvesztése. A középkorú, de a halállal kacérkodó, beérkezett író viszont az eltékozott életével kénytelen számot vetni.
1: Én egy évszámmal kezdeném, 1895. Az egyik dédszülőm is akkor született, de nem ezért, hanem mert hogy Tanulmányok a hisztériáról címen megjelenik egy fontos mű, és egy fontos ember, aki megjellegezi a következő évtizedeknek az irodalmát is, hogy aztán az irodalom meg majd a filmeknek is megágyazzon. Ugye Freudról beszélünk, Freud Zsigmondról, aztán ő fog foglalkozni majd 5 éven belül még, vagy már most foglalkozik az álomfejtéssel, és aztán majd kell neki nyilván egy nemzetközi áttörés is, hogy a 10-es évektől már valóságos Freud divatról beszéljünk, hogy létrejöjjenek bizonyos pszichoanalitikai társaságok, és a Freudnál ugye mindannyian, akik középiskolában érettségiztünk, vagy általános iskolában, szóval hogy tanuljuk a Freudnál, ahogyan a személyiséget 3 részre bontja. De hogy jön ez ide? Hát Kosztolányi Dezső, a közös pontunk most.
0: Még egy összekötő kapcsolat, akkor hadd említsek meg, ez Csád Géza, Kosztolányi Dezső unokatestvére, aki maga is pszichiáter, és Freud egyik legkorábbi magyar átültetője. Amellett, hogy novellaíró is.
1: Na most, amikor Freud divattá válik, akkor azokban az években itt van egy magyar irodalmi forradalom, ugye a nyugatosok robbantanak.
0: A nyugat első nemzedéke.
1: Ugye Kosztolányi, Babits, Tóth Árpád, Juhász Gyula. Kosztolányinak 1907-ben megjelenik a 4 fal között, és aztán majd a Szegény kisgyermek panaszai. Zárójel, ez fontos, hogy itt a gyermek már előjön, ugye Freudnál is ez egy kulcsfigura.
0: És az nem ember... csak azért, hanem mert 1924-ben meg a Bush férfi panaszai jelenik meg. Tehát ez a kettősség, amelyre ez a film épül, a fiatal fiú és a Bush férfi, tehát az életben valamiképpen csalódott férfi kettősége, az köt címekben is előmutatható, illetve hát ez ihlette Matúz Jánost és Pacskovszky Józsefet, a 2 forgatókönyvíró.
1: Na de itt van nekünk ez a Kosztolányink, és hogyha most mennénk érettségére, akkor onnan építenénk föl, hogy egyszerre ő egy lírikus, egyszerre egy regényíró, ugye Pacsirta, Édesanna, vagy előttük még a Néró a véres költő. Olyan szép, hogy a 20-as években ő regényeket ír, de aztán majd főleg a 30-as évekhez kötjük. Ugye 1933-ban jelentkezik, vagy 34-ben jelenik meg Esti Kornél kalandjai. Szóval van itt egy nagyon-nagyon szerethető novellistánk is.
0: Én évszámrajongó vagyok, tehát akkor az érettségimet én meg onnan indítanám, hogy 1885, és oda kellene eljutni, hogy 1936. Ha utána gondol az ember, nem sokat élt ez a szegény Kosztolányi.
1: Miért? Majdnem 70-60, 50 év.
0: Igen, 51 évet élt, és ugye itt a filmben ez a 18-48, ez kihangsúlyozódik. Nem mi akarjuk rávetíteni Kosztolányit erre a filmre, hanem fordítva Esti Kornél alakját ő maga alkotja meg a saját hasonmásaként. Mégpedig azzal a megkettőzéssel, Freudot már emlegetted, hogy, és ez nem csak életkori, hogy egy költőben ő benne lakik, de talán mindannyi egy bohém, szabados, fiatalos, kalandvágyó ember, anarchista és lázadó, ez volna az Esti Kornél, és egy másik ember, aki kénytelen civilizálódni, belehelyeződni a polgári világba, ez volna Kosztolányi Dezső az ő életművében. Pacskovszky tovább gondolja ezt, és ő nem Kosztolányit vezeti bele ide a vonatútba, ami a kerettörténetét adja a történetnek, hanem az Estit és a Kornélt választja ketté. Esti volna az idősebb, beérett író, és Kornél volna ez a tinédzser.
1: Egyik cimborám, amikor elkezdett tanítani, hát érezte, hogy neki az anekdoták lesznek a fő hát tanári műfajai is, noha anekdota az már azért akkoriban kezdett kimenni a divatból, és hát akár magáról is mesélt, vagy a ő ifjú korából, ami pár évvel korábban történt, amit, hogy ezeket az órákat megtartotta.
0: Boldogult ifjú koromban.
1: Így van, és hát nem akarta ezeket E/1-ben elmesélni, úgyhogy kitalált egy írói, vagy egy ilyen tanári alter ego nevet, és mondott, hogy a diákok úgy se tudják, főleg ez egy műszaki szakközépiskola, úgyhogy az Esti Kornél nevet kezdte használni magára, és jó pár évig működött ez, és aztán a gyerekek így kezdték mondani, hogy mi sejtjük, hogy ez az Esti Kornél, ez a tanár úr, mert hogy aztán az szüleiknek mesélték, hogy a tanár úrnak az Esti Kornél cimborája ezt csinálta, azt csinálta, stb. Stb. Na, szóval vigyázni kell, ha ezt akarnánk használni, de azért az irodalomban is van már előzménye annak, amikor az alkotónak alakmásai volnának, akár Dante isteni szijátékában,
0: Vergilius.
1: Így nagyon jó, vagy ifjú Werther szenvedéseinél is érezzük az ifjú Goethét, akár Pál utcai fiúk a Boka vagy Nemecsekben fölleljük Molnár Ferenc gyerekkori élményeit, akár a nagy kedvenced Marcel Proust is az Eltűnt idő nyomában című regényben felfelbukkan, és még sorolhatnánk egy csomó művet. Ebben a korban egyébként a Pendragon legenda is eszünkbe juthat,
0: bár nem
1: biztos, hogy ezeken az élményeken mind keresztül ment Szerbanttal.
0: Képzeld el, én is, amikor, tehát van egy barátom, van egy filmelemző műsora, és amikor ebben a filmelemző műsorban saját magáról akar elmesélni egy történetet, akkor azt így kezdi el, hogy van egy barátom.
1: Ne viccelj. Hát ez nagyon-nagyon veszélyes, nem lehet gyorsan átlátni a szitán. És akkor még egyébként, aki a nagy kedvencünk az irodalomból, az Bod Benedek, vagy éppen lehet, hogy ő medve volna. Szóval, hogy a...
0: És a Kosztolányi Ottlik vonal, az így kristálytiszta gerincként feszül az irodalomban, folytatható nyilván Esterházy Péter, meg a Péterek nemzedéke felé.
1: Szóval nagyon izgalmas az Ottliknál, hogy ő nem egyetlen figurába írja bele magát, hanem mondjuk háromba. Igen. Na de visszatérve a filmeknél is, egyébként mi a alter egónak a lényege, hogy nyilván egyrészt hasonló világnézetet, hasonló életkörülményeket képvisel, vagy élt meg, mint az alkotó.
0: Másrészt pedig lehettem volna. Tehát amikor döntés helyzetbe válaszúthoz érkezik az ember, akkor valamerre megy, de talán folytatja azt a nem választott életét is, hogy ott mi történhetett volna. Erre van például az irodalom.
1: Igen, tehát, hogy mondjuk elképzelem azt, hogy milyen lehet egy boltból lopni, akkor nyilván én ezt íróként, költőként, tanárként nem teszem meg,
0: mert
1: nem
0: egy
1: tehetem meg.
0: Vagy
1: félek, pusztán csak egy féreg vagyok, aki félek a jogi következményektől, de milyen jó lenne ezt megírni, és megpróbálni átélni, hogy mi mennék akkor keresztül, ha mondjuk azt az almát, vagy csokit ellopnám a boltból.
0: És mennyire posztmodern, késő modern akkor ez a játék Kosztolányinál, akinél ez meglepőbb, és éppen úgy Pacskovszkinál, akinél ez ugye annyira nem meglepő 1994-ben, tehát az elbeszélő ebben a filmben hol az idős esti, hol a fiatal kornél, hol valaki más, hol pedig nem tudjuk, hogy most éppen melyik őjük beszél, illetve az is kiderül, hogy néha ő megbízhatatlan elbeszélő, nem is az történt, vagy az már nem is a valóság, amit most látunk a filmben.
1: Most, ha már a rendezőt így behoztad, nagyon érdekes, mert neki sok-sok filmje van, de lehet, hogy azt kéne mondani, hogy ő ténylegesen egy filmes rendező, mert a többi az nincs nagyon e filmnek a közelében, sem megtekintésben, sem elfogadottságban. Viszont nagyon érdekes, mert a rendszerváltáshoz szoktuk kötni ezt a filmet. És azzal kapcsoljuk, vagy azzal vetjük össze, hogy az ekkori magyar filmek azok vagy a jelen, főleg társadalmi átalakulására, értékválságára reflektálnak. Mondjuk nagy kedvencünk az a Csable Csacsi, vagy szerintem az jó, ide, és nem kell hosszan sorolni. A másik, és ez teljesen jó szimbóluma egyébként a rendszerváltásnak, ahogyan elhúzódik a forgatás, vagy van a másik, a Tar Béláék csapata, esetleg még Fehér György is, akik meg ilyen mélyebb, elvontabb filozófiai kérdéseket vizsgálnak.
0: Elég feketén-fehéren, vagy elég szürkén.
1: Igen, szokták is fekete szériának mondani, és ehhez képest meg Pacskovszky, akiről azt mondják, hogy Makkárolynak és Szabó Istvánnak a diákja, ő egy teljesen más irányzatba kóstol bele, vagy irányzatot követ.
0: Igen, azt, mert azt vetett föl, ez tetszik nekem, hogy nem csak az emberi életben élhetjük ezt át, hogy az elején tele vagyunk reményekkel, tervekkel, derűláltással, és eltelik 3 évtized, vagy akár 36 év mondjuk, és csalódottság, szomorúság, a remények elillanása, csőd közeli helyzet jöhet elő, hanem a történelemben is adódhat ilyen, és akkor ez olyan, mint a kicsit megelőlegezni, most nem futok bele semmilyen pártpolitikába, de azért korhangulatként érzékelhető. Nem csak 36 évvel a rendszerváltás után, lehet, hogy 30, meg 25, meg 20 évvel utána is, hogy nem teljesen ilyen lovat akartunk, vagy ahogy elképzeltük, az nem pontosan úgy teljesedett be.
1: És ezt nagyon jól lehet látni egyébként, a melyik filmet említettem? A Csable Csacsini is, hogy belekezdünk egy filmbe, és nem jut el a mozikba, vagy nagyon nehezen. Ez is elképesztő, hát sorsú, ahogyan elkészült. Tehát itt ígértek nekik fűt, fát, elképesztő
0: Európai nagy, Uniót.
1: Igen, európai koprodukciót, és minden egyebeket. És ehhez képest meg, ha nagyon finoman fogalmazunk...
0: Fél árboc.
1: Igen. Tehát, hogy fél költségvetés, fél gázsi, de lehet, hogy jóval az alatt készült el.
0: Azért megnézték a 12.000-en moziban, ami az akkoriban szokásos szerzői film nézettség. Uh-huh. Mi pedig ma is nézzük ezek szerint.
1: Hát mára mennyire. Egyébként erről lehetne beszélni, hogy mennyire nézzük, vagy ki nézi, ki nem nézi, mert szerintem azért a mai fiatalok nem feltétlen nézik. Szerintem egyébként nézhetőbb film.
0: Most tehát... össze lesz a Petőfi Irodalmi Múzeumban egy konferencia Kosztolányi Dezső Esti Kornél ciklusáról, uh-huh. ahol szóba kerül a film is.
1: Értem. De hogy azt akarnám mondani, hogy azon hangosan gondolkodom, hogy mondjuk ki nézi ezt a filmet, mennyire nézik. Egyébként nagyon érdekes, hogy jobb film, mint amennyi ember látta. Szóval nagyon sokan gyönyörű sorokat írnak erről a filmről, hogy mennyire átadta nekik a kort, vagy a hangulatot, vagy ezt a figurát, vagy aztán Kosztolányinak a világát, stb.
0: Kosztolány azért jól el van látva a filmművészetben. Fábri Zoltán volt az első 1958-ban, aki Kosztolányi művet filmesített meg, az Édes Annát, aztán Ranódi László jött tulajdonképpen egy trilógiával, a Pacsirtával 63-ban, az Aranysárkánnyal 66-ban, és a Színes Tintákról Álmodom című 80-as művel, ami a Kulcs, a Fürdés és a Kínai Kancsó novellákon alapul.
1: Most említsük meg, hogy Pacskovszky tudatosan Máté Gábort kérte föl a főszerepre. Hmm. Valahol például ezt írják, hogy Máté Gábor annyira félisten ebben a filmben, hogy egyszerűen eláll tőle a lélegzetem is.
0: Ő, ez az ő nagy filmje.
1: Igen, és akkoriban neki már 10 éve játszódik egy Kosztolányi estje, tehát és abszolút...
0: alkatilag is elénk hozza az
1: igen,
0: író.
1: Igen, Kenny vágja ezt az életművet.
0: Hát érdekes, a fiatal Esti Kornélt pedig, tehát Kornélt, uh-huh. Erdély Mátyás játsza.
1: De ki ő? Neki kezdjük az apjával.
0: Ma már világhírű.
1: De egyrészt az apjával is kezdhetnénk, meg a nagypapájával, meg a dédpapájával is.
0: Én tehát az ükapjáról kíváncsi, de nem
1: egy
0: készültél.
1: Óriási, meg az ükanyját is említhetnénk, de tényleg olyan család, hogyha végnéznénk, hogy ki mindenkinek van mondjuk szócikke a Wikipédián, akkor legalább 4-5 figurát kiemelhetünk, zárójel ennek a filmnek nincs, láttad te is, nincs magyar Wikipedia szócikke, csak angol.
0: Minden esetre operatőr lett Erdély
1: Mátyás. Na, de még előtte mondjam el, hogy az édesapja, Erdély Dániel, egy grafikus feltalálója, művészeti Superman, ő vele már foglalkoztunk, a Szabó István apa című filmjében, ő volt a gyerek Takó, ha már ezt a műfajt behoztuk. Ezzel szemben Erdély Mátyásról azt szeretted volna mondani, hogy
0: vagy ő a Saul fia, Oscar Díjas.
1: Világhírű operatőr. Így van. És most a DZ-vel arról beszélgettünk, hogy Erdélyi Matyi a Vörös Martiba járt-e vagy sem. Na de, és az operatőrét ennek a filmnek is említsük meg.
0: Gózon Francisco.
1: Igen.
0: Na, Francisco. Francisco.
1: Mert ő külföldön.
0: Venezuelai és magyar.
1: Igen, a legjobb. Na most, az egyik nyitó kérdésem az lenne, hogy kell-e a Kosztolanyi novellákat ismerni ehhez a filmhez? Vagy fordítva, kell-e ezt a filmet ismerni Kosztolanyi novelláihoz?
0: Azért kérdezed jól, mert valóban kétféle nézést eredményez. Azért nehéz elképzelni, most az érettségit említetted, nehéz elképzelni olyan magyar embert, aki Kosztolányról semmit ne tudna, vagy Esti Kornélról soha nem hallott, tehát valószínűleg ez épít egy alaptudásra, de mondjuk, ha külföldön forgalmazták volna ezt a filmet, külföld fontos szerepet játszik benne, a fiatalember Fiumébe, Riekába utazik, a Esti pedig Berlinbe utazik, és Bécsben mind a kettőjüknek van egy fontos kalandjuk. Tehát külföldön, ugye Kosztolányi tudás nélkül lenne ez a filmnézés, az egészen más élményt jelent. Szerintem az túl kusza volna, ha tippelhetek.
1: Na most beszéltünk már az alter egóról, beszéljünk akkor a filmes alter egókról, és milyen vicces, hogy a filmnek a egyik műfaja az az, hogy tudatfilm. És a kettő összekapcsolódik.
0: És képzett társításos tudatfilm.
1: Mondok egy példát, tavaly Marian Bádban, vagy mondjuk Alon Rinétől, vagy inkább a 8,5 egy nagyon-nagyon jó példa.
0: Ugye állandóan beszél az elbeszélő, ugrások vannak benne, valamiről eszébe jut valami, azért van igen, szervező elve a filmnek, ez
1: de nagyon-nagyon fontos, hogy nem lineáris. Még itt említsük meg a tudatfilmeknél a Tükör című film, mint Tarkovszkitól arról beszélgettünk, ezek nem annyira könnyű nézésű filmek, vagy a bizonyos esetben a Mulholland Drive is az, vagy egy makulátlan elme örök ragyogása, vagy a Memento, szóval hogy nagyon széles tárháza van ezeknek a tudatfilmeknek, de amit fontos elmondani, amit itt mondtál, egyrészt ezek nagy és szerzői alkotások, és itt nem a külső cselekményen van a hangsúly, hanem a szereplő, a főhősnek a belső világán, ezek megélési. Lehetnek a gyerekkori emlékeim, álmaim, képzeletem, stb.
0: A kulcs ehhez a filmhez szintén egy párhuzam, ez a Szimbád, Huszárik Zoltán 1971. Most tehát a művészi minőségre nem akarok kitérni, a Szimbád az egy fantasztikusan nagy film, de érdekes, hogy Pacskovszkijék az Esti Kornél novella ciklusnak egy nem annyira hangsúlyos vonalát hozzák be fővonalként ide, ez pedig a férfinő viszony, vagy másképp mondva a nők elcsábítás történet. Ténetei, meg a csalódás ebben a nők csábításában eltékozolt életben, és ez bizony ez a Szimbádnak a vonala, tehát Krúdi világában központi jelentőségű az evésen kívül.
1: Kicsit Kosztolányit vegyíti Krúdival ezek szerint Pacskovszki. A fontos ide rakni, hogy a Szimbád az nehezebben értelmezhető film, viszont sokkal több rétege van. Mi eljutottunk egy spirituális szint has is. Itt nem érezzük ezt a spirituális rétegzettséget.
0: A spirituális azt nem. Még egy párhuzam, ez a halálnak a kérdése.
1: Hát az ott van mind a kettőben.
0: Igen. Ami nekem itt fura volt, tehát a halál azért sokszor előjön, ugye már amikor a szüzességét készül elveszíteni, akkor is a barátja és annak a kedvese kiugranak a negyedik emeletről. Jó, ez inkább humoros rész, meg nyilván nem így történt. De aztán ő maga is leugrik a szalmás házról 50 évesen, mert menekül a nő előtt. 18 évesen meg akarta szerezni a nőt, meg is szerezte. 50 évesen, amikor a nő számon kéri, hogy miért nem jött vissza érte Bécsbe a pincérlányhoz, akkor meg menekül a nő elől, és kiugrik a padláson. Meg hát ugye van a kabaré énekesnő, akinek a temetésén is részt veszünk, és utána kísértetként megjelenik az ő lakásában, és már éppen megérintenék egymást, amikor eltűnik a jelenés. És a film vége is tulajdonképpen egy ilyen, egyrészt a fiatalembernek a tengernél megkezdődik az élete, másrészt neki így az életútjának felén rájön, hogy az az életútjának a vége, ugye 51 évesen hal meg Kosztolányi, a halál meg a fény felé tart az út. Tehát a halál az nagyon kerülgeti ezt a filmet.
1: Meg hát a halál és a szerelem, hát ez is Freud bizonyos értelemben, nem? Érosz és Thanatos. Jól említem? Oké. Egyik kult szó az a nosztalgia lehetne. Ugye, ha már Eszterházit behoztuk, ő mondja, hogy a nosztalgia azért veszélyes, mert kimazsolázgatjuk a múltból azt, ami szép volt. És az
0: Proustot
1: nem olyan...
0: már említetted.
1: Igen. De ezek a korok, hangulatok, milliók, ruhák, stb. A másik kult